0: ilyen vágásokat.
1: Keretszűkítés?
0: Igen, szerintem nem egy könnyű része ennek a munkának nyilván. És a Krisszel valót is nehezen értem. Meg annyival talán könnyebben, hogy őt hazaküldeni már nem akartuk. Tehát őt tudtuk, hogy ott fog maradni velünk. Várható volt, hogy egy-egy sérülésünk úgyis lesz. És így ő be fog kerülni egy ponton a keretbe. Tehát ilyen szempontból talán könnyebb volt, mint azt kellett mondani neki, hogy figyelj, elválnak útjaink, és neked ennyi volt a szezonod. És akkor jött, igen, az Isti sajnos 4 perc után megsérült az osztrákok ellen. Én azt hiszem, hogy az egész brit meccsbe ez is sokat tett. Hogy ő továbbra is ott volt velünk, ő olvasta fel a kezdő 6-ot az öltözőben. Mindenki kicsit érte is csinálta, mert amin ő keresztül megy az elmúlt években, az igazságtalan. Tehát ez nem normális, hogy valaki megsérül február elején, végig csinálja a rehabot, újra kell kezdeni a szezon tulajdonképpen a VB felkészülésnél, végig csinálja az egészet megint, végre eléri a formáját, Kanada ellen egy minimális sérülést szenved, ezért a filmmeccset kihagyja, és az osztrák mérkőzésen kb. 2 csere, és megsérül úgy, hogy most megint műtét, megint fél év, és a többi, és a többi. És én azt gondolom, hogy ezt így mindenki át is érezte, és amikor azt mondtam, hogy ez a brit meccs, és ennek a brit meccsnek a napja az így a pályafutásom egyik ilyen legérzelmesebb mérkőzése, akkor ez is benne van ebben. Meg még sok minden más, nekem ott volt az egész családom, nyilván ez a meccs számomra, nekem nincs 80 mérkőzésem, mint egy klubszezonban ebben a pozícióban, és ugye ez az a meccs, amit kívülállók azt mondják, hogy meg kell nyerni, stb. És ez a meccs, ami dönthet a sorsunkról, így a jövőben, és ez egy nagy nyomás, nagy ilyen emocionális hullámvasút, szóval ezen így túl lenni nagyon jó volt azzal a előjellel, amivel sikerült.
1: Amikor ezen túl lettetek, és egyrészt alátámasztod-e azt, amit Gergely mondott, hogy ez egy érzelmes nap volt, a csapat is így élte ezt meg, illetve amikor megvolt a győzelem, akkor valamiféle kőleg ördült-e rólatok. Nyilván még vissza volt a világbajnokságból több, mint amennyi eltelt, de mégis ez egyfajta megnyugvás volt-e, hogy az alap elvárás az, hogy a briteket megverjétek, az sikerült?
2: Abszolút, de amit amúgy is mondod, hogy ez nem csak egy forrásból eredő ilyen érzelmek, túlfűtöttség, tehát volt minden ott meg, amikor egy olyan mérkőzésre készülsz, amit tudod jól, hogy minden oldalról elvárják, hogy megnyerj, az egy nagy nyomás, és rengetegszer voltam, meg voltunk az egész csapat a rossz végén a dolgoknak, amikor egy kötelezően megnyerendő mérkőzést elveszítesz, és nagyon, nagyon rossz érzés. Tényleg tudod gyűlölni magad brutálisan, mint a trónok harcával sétálná végig az utcán, és mindenki kövezne meg, hogy szégyen. Tehát, hogy a magyar kupákat csak nem kell nagyon visszamenni a múltba, hogy magyar kupa döntőket emlegessen Fejérvárral, szóval nagyon rossz kikapni, és már csak ezért sem akarunk kikapni az ilyen kötelező jelleggel megnyerendő mérkőzéseken. Van extra emóció mögötte, meg extra izgulás is az elején, de az egy nagyon jó löketet adott a mérkőzésnek, hogy a Krisz első lövése mondjuk betalált. Mindig szoktunk beszélni arról, hogy az ilyen mérkőzéseken nagyon hamar valahogy meg kéne szerezni, ha nem is a számtani előny, de legalább a momentum előnyét, tehát hogy támadjunk, legyünk ott a harmadjukban, legyünk türelmesek, ha nem megy be. Szóval az már az egy nagy ilyen
1: lökést.
2: Igen, nem? Egy ilyen, hogy mondjam, nem az, hogy nem ott gördült le rólunk a teher, de egy ilyen kis megnyugást adott az, hogy a Krisztián betalált mondjuk. És említem még mondjuk a Brunyának a teljesítményét, hiszen nem úgy látszottunk 5-0-át az angolokkal, hogy nem lőttek kapura, meg nem jöttek a harmadunkba, de nagyon sok bravúr volt a Brunyától. nem csak ez a meccsen, meg az Áditól is, tényleg az egész világban is olyan sok bravúr volt, de nyilván ez volt az a meccs, ahol a legjobban kellett, és itt meg volt mind. És ezek is meccsben tartottak minket, hiszen voltak azért ember hátrányok ott is, ha jól emlékszem, 3 szám szerint a második harmadba. Igaz, egyiket bevertem.
0: De az ember, attól még nem telik le, sajnos.
2: Mindegy, viccet felejtve, hogy voltak ember hátrányok, ahol rengeteg helyzete volt, meg lövés a briteknek, és volt egy pillanat, ami

egy ilyen majdnem teljes keretes svájci ellen megtapasztaltam, amit a Kuri mondott. Talán ez azért gondolja így a Kuri is, meg most már én is, hogy ők egy olyan csapat, hogy ezt amúgy is mondta a padon, amikor kaptunk, mit tudom én, 34 gólt, hogy egy perccel lesz könnyebb, ha megállunk, akkor csak még rosszabb lesz. Szóval ők, tök mindegy, mi van az eredményjelzőn, nem álltak meg. És nem engedtek ki, nem adtak nekünk egy 10 másodperc olyan hokit,

0: bonyolult, csak ez az egy, ami bennem úgy megmaradt, hogy ilyen hiányosság Svájc ellen, uh-huh. de nyilván ők vérprofik. Uh-huh. Sajnos. Nem sajnos.
1: Gergely?
2: Igen, az ember úgy érzi, hogy ez egy gépezet, ami jön, és csak jön, és jön, és jön, és amíg nincs fég a mérkőzésnek, ez a gépezet jönni fog. És én is így gondolom, hogy alapvetően az első harmad az egy nagyon jól sikerült harmad, 1-0. A harmadik harmadunk az, nagyon sokat dicsértük a Brunyát, de az nem az ő harmada, és ott két potya miatt az egy 0-2-es harmad, de játék alapján tök oké. Itt a középső az, amit nem nagyon lehet elbírni. Ugye itt az a baj, hogy az energiaszint az totál elcsúszik azzal, hogy nem tudsz cserélni. Tehát amíg maximumon tudunk játszani, még úgy is, hogy mi előtte lévő nap játszottunk Németországgal, ők pihentek, még úgy is azt mondom, hogy amíg energia bőségben vagyunk, vagy legalábbis egy normális szint fölött vagyunk, addig túlélünk, megoldjuk, jobb esetben hokizunk velük, de a második harmad az nem tud ilyen lenni. Tehát ott nagyon messze van a pad, azáltal, hogy messze van a pad, ők ennek tudatában játszanak úgy, ahogy kevés kockázatot vállalnak, megtartják a korongot, ez minket kiszív, és amikor már nem tudunk levegőt venni, akkor jön az, amire azt mondjuk, hogy a gépezet. Nyilván ettől még nekünk is el kell gondolkozni azon, hogy lehet-e olyan apróságokat kitalálni, amivel jobban túléljük a második harmadot, csak azért nem olyan mentünk ebbe az irányba, mert Herningbe valamiért, mai napig nem tudjuk megmagyarázni, hogy miért, a második harmadaink voltak a legjobbak a top csapatok ellen. Nem tudom megmondani, hogy miért. És nem csak a eredményjelzőn látottak alapján, hanem mélyebb számok alapján is, tehát kialakított helyzetek, lövések, stb. A legjobbak voltak valamiért a második harmadik. Nem tudom megmondani, hogy miért. Idén meg azt gondolom, hogy inkább a realitás jött, és a második volt a legnehezebb, a legtöbb mérkőzésen a top ellenfelek ellen.
1: Ugye a Nemzeti Sportban volt egy értékelés, egy elemzés, és számokkal is alátámasztotta az újságíró, hogy mik voltak pozitívumok, és mik voltak a negatívumok. Az, hogy a legtöbb gólt a magyar válogatott kapta szám szerint 38-at, és az emberhátrányos játék az ilyen 53-54% körüli volt, ez-e az, amin mindenképpen javítani kell. A szerzett gólok tekintetében viszont Herninghez, a herningi 8 góllal szemben most 14-szer volt eredményes a magyar válogatott, ez pedig az-e, amire lehet építeni? Tehát mik azok az ellenpólusok, amikben mindenképpen vagy javulni kell, vagy megtartani?
2: Hát a lőtt góljaink száma az örömteli. Én azt gondolom, hogy ez nagyon nagy lépés az előző világbajnoksághoz képest. Nem tudom, hogy tartható-e. Tehát itt mindig ez a nagy kérdés, hogy hogyan tudjuk ezt fenntartani. Tavaly kiváló volt az emberhátrányunk, a világbajnokságon 80% fölött voltunk, ami azt hiszem, hogy akkor hatodikok voltunk azzal a VB-n, ami nyilván kiemelkedő. Szezon közben nem nézett ki túl jól. Az én felelősségem nyilván, hogy úgy döntöttünk, hogy itt változtatunk valamin. Azt gondoltuk, hogy apróságokon, de ahogy mentünk bele, egyre inkább kiderült, hogy azért ez... bizonyos kihívásokra nehéz lesz reagálni. De azt is láttuk, hogy sokkal kevesebb energiát emészt ez a fajta emberhátrányos védekezés, mint a tavalyi, ami nekünk fontos, tehát ahol tudunk spórolni az energiával egy picit, ott ez segíthet. Most itt azért feltehetjük a kérdést, hogy van azért lőttünk-e például sokkal több gólt, mert jobb volt az energiaszintünk, és ehhez hozzá tudott járulni például a másfajta emberhátrányos védekezés is, de nyilván az 51-néhány% az meg elfogadhatatlan. Tehát ez az egyik kulcs téma a jövőre nézve, hogy vagy hogy oldjuk meg azt, hogy csak emberhátrányban védekező játékosaink külön legyenek, akik alig játszanak, nem játszanak emberhátrányban egyáltalán, és mondjuk az 5-5-ös égidejük meg olyan, amilyen, vagy hogyan ötvözzük ezt a két stratégiát, amit használtunk, nem tudom, de azért azt látni kell, hogy minden összefügg. Attól, hogy kiragadunk egyet, hogy az emberhátrány jó vagy rossz, az még hozhat egy csomó pozitívumot vagy negatívumot is, de még egyszer mondom, a rossz hatékonyságunk ebben a szegmensben az természetesen nem elfogadható, tehát ezen változtatnunk kell, az biztos.
1: Mennyire nehéz a helyzetetek? Ugye évközben ilyen dinamikájú meccseket nem játszottok, ilyen ellenfelek.

0: ellen sem tudjátok kipróbálni magatokat. Mivel lehet szimulálni az ilyen szituációkat, és miben tudtok így fejlődni ilyen körülmények között? Ugye nem NHL-ről beszélünk, nem Finnligáról, tehát hogy mennyire nehéz a ti helyzetetek, és min lehet ezen változtatni, vagy hogy lehet ezt megoldani?
1: Szerintem egyre többen vagyunk olyan szerencsés szituációban, így profi magyar jégkorongozóként, hogy tudunk magasabb szinten végigjátszani bajnokságokat, tehát azért vannak külföldön jó páran fiatalokból, meg nem fiatalokból is, illetve most ugye tavaly a Fradi érkezésével az ISHL-be most már két magyar csapat is szerepel az osztrák bajnokságban, ami nem azt mondom, hogy egy NHL szint, de mégis jó, valahol Európa, az európai ligák között szerintem azt hiszem hetedik helyet foglalja el, ami nem egy rossz helyezés, és nagyon jó évről évre erősödő ligáról beszélünk, főleg a Covid óta visszanyerte így a rangsorban szerintem a kiérdemelt helyét. Én azt tapasztalom csak belülről, hogy nehéz, igazából ott is heti három mérkőzések vannak legtöbbször, és sok utazással, ott is hasonló a szituáció, mint egy világbajnokságon, hogy nem nagyon lehet úgy eltengődni a mérkőzéseken, mert akkor biztos, hogy kikapsz, hogy nagyon, nagyon bután fogsz kinézni a jégen. Itt az A csoporton nagyon hasonló a szituáció, csak még talán egy sebességgel feljebb történnek a dolgok, amire szerintem meg nem vagyunk képtelenek, hogy megugorjuk, és mondom még egyszer, ezek látszanak, tehát vannak periódusok, amikor azt látjuk, hogy beszorítjuk USA-t, dominálunk USA ellen, vagy esetleg vannak jó periódusaink tényleg bárki ellen, Svájcon kívül, de nyilván Svájcen is voltak helyzeteink, nem sok, de ezeket kell valahogy úgy pillenteni, és a mérleg nyelvét nem is azt mondom, hogy egyelőre rakni, mert az még nem mostanában lesz, de reméljük, hogy minél hamarabb, hogy meccs végén azt tudjuk mondani, hogy játszottunk egy kiki mérkőzés, mondjuk az egyik ilyen top csapattal.
0: Ehhez kívánunk sok sikert, mind a szövetségi kapitánok, mind a szakmai stábnak, mind a csapatjátékosainak, és szívből gratulálunk, és nagyon büszkék vagyunk a magyar férfi jégkorong válogatottra, amely sorozatban másodszor kivívta vagy bebiztosította a bentmaradást, úgyhogy nagyon köszönjük ezeket az élményeket és a mérkőzéseket. Majoros Gergelynek és Terbocs Istvánnak köszönjük szépen.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább beállóba, füzitóvízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

az nálunk hallható. Óriási! Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport a legjobban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! Jön a City!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, vetületes, a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gyere, Korsubert, gyere, gyere, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Pisztu. De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Vendégünk a stúdióban Halm Roland. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Én köszönöm szépen.
2: Tegnap véget ért a férfi bajnoki döntő. Egy elég érdekes ötmeccses sorozaton vagyunk túl. Ugye emlékeztetőül csak annyit, hogy legutóbb a Szolnok lett a bajnok. Egy söpréssel 3-0-ra megnyerte a finálét. Abban az évben egyébként a Falkó volt jó, nagyon jó az egész év folyamán, de a döntőben nem sikerült megismételniük azt a teljesítményt. Most azért fordult a kocka, mert ugye a Szolnok volt a pályaválasztó, aztán elég érdekes mérkőzések voltak. Hát menjünk egy picit végig ezen a dolgon, mielőtt a főszereplők is mondjuk megszólalnának majd itt adásban, mert az első meccsen a Szolnok tulajdonképpen az utolsó negyedben egy magabiztos győzelmet aratott, és hát azért a Tisza partján nem sok csapat szokott nyerni.
3: Igen, így van valóban. Én azt gondolom, hogy két kiváló csapat került a bajnoki döntőbe. Ugye mind a két csapat fantasztikusan szerepelt nemzetközi kupában, a Falkó a FIBA Eurocupban, a Szolnok a Bajnokok Ligájában, úgyhogy nemzetközi porondon is kitett magáért ez a két csapat a magyar kosárlabdáért. És igen, hát ugye a Szolnok megnyerte a Magyar Kupát, ugye megnyerte az alapszakaszt, így pálya előnyből kezdhette a bajnoki döntőt, és valóban az előzetes esélyletolgatások alapján mindenki úgy gondolta, hogy inkább ők a bajnoki döntő esélyesei, és az első mérkőzés ez realizálta is ezt, tehát egy nagyon jó játékkal, szoros mérkőzésen egyébként, de egy színvonalas jó mérkőzésen az első meccset behúzták.
2: Igen, ott az utolsó negyedben sikerült jelentősen elhúzni a Szolnoknak, meg azt tegyük hozzá, hogy az alapszakaszban Szombathelyen is, és Szolnokon is nyert a Szolnok, tehát addig nem sikerült a Szombathelynek meccset nyernie, aztán viszont hazai pályán az egy megint más forgatókönyv szerint zajlott a második döntő meccs.
3: Igen, igen, ott a Szombathely játszott nagyon jól, és hazai pályán ők is abszolválták a második mérkőzést. Hozzáteszem, nagyon mélyről indult a Szombathely, mert az idei évben elrontották a légiós választást. Nyilván nekik egy nagyon erős magjuk van Váradi Benedekkel, Perzolival és a Bognár Kristófékkal. De a légiós választást totál elrontották, tehát sok légióst kellett cserélniük, tehát mélyről indultak, és azért az, hogy egy olyan csapat, ahol 3-4 légióst kell egy szezon közben kicserélni, az nagyon ritka, hogy így fel tud érni a végén a csúcsra, úgyhogy ebben a mentésben van idén nagyot alkotott a Falkó.
2: De azért mindkét csapat úgy jutott el a fináléba, hogy talán meglepetésre 3-0-al a Paks, illetve a Kaposvár ellen, a Falkó ugye a Kaposvár ellen, ott nagyobb csatára nem számítottál?
3: Valamennyire igen, de egyrészt a Szolnok a Paks ellen az fantasztikusan jól felkészült, és mind a három párharcot dominálta, hozzátéve, hogy a Paks egy rendkívül fizikális csapat, hát úgy kisöpörte az Albát a negyed döntőbe, hogy gyakorlatilag azt se tudták, hogy hol vannak. A Kaposvárnál meg ott én azt gondolom, hogy sokszor pariba volt a Falkóval a Kaposvár, ez egy óriási meglepetés csapata volt az idei bajnokságnak, de pont előtte sérült meg a legjobb magyar játékosuk Filipovic Péter, és ott kellett Branislav Dzunicsak így újra rendezni a sorokat, hiszen a legjobb játékos kiesésével egy teljesen más szisztéma, teljesen más játék volt, és igazából így nem volt esélyük bravúrt szerezni a Falkó ellen.
2: És akkor menjünk tovább, ugye az az ominózus mérkőzés, a harmadik találkozó volt a bajnoki sorozatban, döntő sorozatban, és akkor húzott egy nagyot a Falkó, mert hogy nyerni tudott a Tiszaparton, nem is akármilyen teljesítménnyel.
3: Igen, igen, akkor egy nagyon meggyőző játékkal tudott nyerni a Falkó. Azt gondolom, hogy nyilván befolyásolta a mérkőzés végkimenetelt az, hogy azon a meccsen sérült meg sajnálatos módon, hogy a Somogyi Ádám súlyosan. Azért nyilván benne volt a fejekből, kicsit összezavarta a hazai csapatot, de semmit nem volt le a Falkó érdemeiből, nagyon jól játszott, és teljesen megérdemelten nyert a harmadik mérkőzésen Szolnokon.
2: Azért nem menjünk el emellett az eset mellette, sok időt töltött, ugye a kosárlabdapályán, hiszen 98-szoros válogatott vagy 4-szeres magyar bajnok. Te hogy értékelted azt a jelenetet, amikor ugye jött Novakovics, triplára emelte föl Somogyi, és vállal eltalálta
3: Hát egy nagyon szerencsétlen, nagyon rossz mozdulat volt, de megmondom őszintén, lehet, hogy az én naivitásom, de nem tudom feltételezni, hogy ez szándékos lett volna. Tényleg egy borzasztó rossz mozdulat volt, és nem is értettem én, hogy Novakovics mit akar ezzel a mozdulattal. De még egyszer mondom, én a szándékosságot nem feltételezem, de hát ugye szegény Ádámnak több helyen eltört az óra, és ez ugye a végét jelentette ne számára bajnoki döntőbe.
2: Igen, és itt akkor a negyedik mérkőzés, Somogyi Ádám nélkül Szombathelyen, mindenki ünneplésre készült, tele volt a Falkó csarnok, talán nem is volt az egész idényben ennyi néző, még a nemzetközi kupameccseken sem, de ott valami nagyon nem sikeredett, és hát Krajnszki pedig kiválóan pótolta Somogyit, meg az egész csapat nagyon felszívta magát.
3: Igen, hát ugye mindig szoktunk róla beszélgetni, hogy tehát egy csapatnál két opció van, hogyha a legjobb játékosa kiesik, bármilyen oknál fogva eltiltják, vagy megsérül, hogy a többi játékos felteszi a kezét, és azt mondja, hogy itt a kifogás, hát legjobbunk nincsen, vagy pedig összefognak, összeállnak, és összerántja a csapatot, és csak azért is meg akarja mutatni. Ez ugye a mentálisan erős csapatok jellemzője, és itt is azt láttuk, hogy a Szolnok mentálisan nagyon erős volt, és összefogtak, és egy hihetetlen jó védekezéssel, ami ilyen esetekben általában segíteni szokott, mert ugye támadásban, idegenben pláne sokkal nehezebb extrát nyújtani. Egy fantasztikusan jó védekezéssel, egy jó csapatjátéka, és egy említettet Kránszki Boris kiváló játékával végül is visszahozták a párharcot, és tudtak nyerni Szombathelyen.
2: Azért az is egy jó jel volt, és látszott a csapategység, hogy ugye a fejpántjában játszott Somogyi Ádámnak Krajnszki a következő két mérkőzésen, miután megsérült. Ez is egy ilyen ritkaság, nem?
3: Abszolút, meg hát nyilván benn volt a meccs előtt az egész csapat Ádámnál a kórházba, az Ádám fejpántjával játszott a második számú irányító a Krajnszki Boris, aki már többször bizonyította idén, hogyha elő kell lépni első számú vezérré, akkor meg tudja oldani ezt a feladatot, tehát nagyon jó versenyző, a legjobb pillanatokban nyújtja a legjobb teljesítményét, úgyhogy tényleg ez egy csemege volt ez a bajnoki döntő, mert azt gondolom, hogy az izgalmak mellett színvonalas is volt.
2: Van ilyen a te pályafutásodban, emlékszel ilyenre, amikor a bajnoki döntőben mondjuk már ott lehetett volna az aranyérem, és valahogy semmi nem jött össze, mint ahogy a Falkónak azon a negyedik mérkőzésen?
3: Hát sajnos van. Sajnos van. Egyszer mi is jártunk úgy Fehérváron, hogy 2-0-ra vezettünk már a Szolnok ellen, és ugye a harmadik mérkőzés Szolnokon volt, ott ugye kikaptunk, és a negyedik mérkőzésen hazai pályán egy ilyen utolsó, még a Hanga Ádám itt játszott nálunk Fehérváron, és az ő betörésénél egy ilyen vitatott faltot nem fújtak le a végén, és talán, hogyha azt lefújják, akkor megvan a bajnoki aranyérem, és de azért mondom, hogy ott 2-0-ra fordított a Szolnok, tehát 3-2-re meg tudták nyerni a párharcot, de nagyon kicsi múlt az Albánál voltam akkor az Albának, hogy megnyerje.
2: Ugye akkor így pünköst hétfőn 2-2-re alakult a párharc állása, és akkor jött a mindent eldöntő ötödik mérkőzés. Hát sokan azt mondták, hogy Szolnokon rövid időn belül kétszer, hogy nyerjen egy vendégcsapat, az szinte elképzelhetetlen. De hát alaposan rácáfolt a Falko erre a tézisre.
3: Igen, és abban én abszolút osztom a Konakov véleményét, hát nyilván a saját csapatáról el tudja mondani, hiszen minden nap vele edz, hogy a harmadik és az ötödik mérkőzésen játszott a legjobban a csapata az egész évben. Tehát az egész évben ő úgy gondolja, mint a csapatvezetőedző, hogy most játszottak a legjobban, és tényleg az volt, hogy a Falkó fantasztikus volt az ötödik meccsen, szerintem a Szolnok elfáradt, tehát ugye egy brutális bajnokok ligája mellett elé, és Magyar Kupát megnyerték, bajnokságban rengeteg mérkőzés, plusz ugye kulcsjátékos kiesett, tehát én azt láttam rajtuk, hogy itt az ötödik meccsre elfáradtak, a Falkó pedig kegyelmet nem ismerően egy fantasztikus extra dobó teljesítménnyel gyakorlatilag simán nyerte az ötödik.
2: Hát ha nagyon akarták volna, akkor meg lett volna 120 pont is a meccsen, még Károly Andrea szakértőként mondta ugye nálunk a rádióban, hogy az első negyed után 30 pont, 32 volt akkor a Falkónak, hogy hát azért nem megy ez majd így minden negyedben, nem lesz 120 pont, és már ott szurkoltunk, hogy meg lesz-e vagy nem, mert elképesztően jól dobtak tényleg, és sokan, tehát hatan dobtak azt hiszem 10 pont fölött.
3: Igen, hát ez egy ilyen nap volt, hogy mindenki betalált, tehát nem arról volt, hogy egy vagy két játékos extra hármasokat dob, hanem tényleg 4-5 játékos fantasztikus dobó teljesítménnyel rukkolt elő. Hát igen, ez kell. Tehát ahhoz, hogy valaki bajnok legyen, egy nagyon-nagyon jó csapat otthonába, ráadásul idegenbe, ahhoz csak ilyen extra teljesítményekkel lehet győzni.
2: Mindjárt elemezzük tovább még a dolgokat, de most hallgassuk meg, hogy a díjátadás után hogyan vélekedett a Falkó egyik alapvető, meghatározó embere, Per Zoltán.
4: Itt van velem Per Zoltán, hát most éppen a gyűrűről vágják le a hálót, Peterson nincs nagy gyakorlata, mert csak egy darabot vágott ki belőle, úgyhogy éppen ő vágja.
5: Nem tudom, hogy ezt tudni kell, hogy ő, neki nagyon sérült volt a bokája, de ennek ellenére is vállalta a játékot, úgyhogy a csapat iránti elköteleződése miatt mondtuk neki, hogy ő vágja, de hát úgy látszik, még nem nyert eddig bajnoki címest.
4: Te pedig már sokat nyertél, és megint kiváló teljesítményt nyújtottál, úgy szép csendesen elértél 23 pontot, tehát a legfontosabb számotokra az, hogy nagyon magabiztosan ismét nyertetek itt Szolnokon.
5: Igen, hát teljesen az ellentéte volt az előző meccsnek, ez a mostani, mert az otthoni meccsen nem dobtunk be semmit, ma pedig nagyon jó százalékkal dobtunk, és ez meghozta a győzelmet.
4: Így is jöttetek ide, hogy most próbálkoztok rengeteg triplával, mert nagyon jó százalékkal dobtátok.
5: Hát igazából próbáltuk megkeresni az üres helyzeteket, és szerencsére sikerült.
4: Ugye Somogyi Ádám nem játszhatott ezen a mérkőzésen sem, csak úgy, mint Szombathelyen. Az ő hiánya azért nektek előny volt?
5: Hát mindenképpen az Ádi egy nagyon jó játékos, a Szolnoknak a vezére. Sajnálatos sérülés miatt nem tudott játszani, de jobbulást kívánok.
4: Ez a hetedik bajnoki címetek, hogy értéked? Ez mennyire volt nehéz tavaly, ugye kikaptatok 3-0-ra?
5: Főleg a tavalyi után ez egy óriási öröm, hiszen tavaly mi voltunk az esélyesek, de sajnos nem úgy ment a játék, hogy kellett volna, nekem sem úgy ment, és hát voltak olyan szurkolóink, akik 3 rossz meccs után kikezdtek, illetve teljes valótlanságokat kezdtek el terjeszteni.
4: Rólad?
5: Őket nem felejtettem el, de remélem ez az idei, ez nekik is tetszett. Köszönöm.
2: Per Zoltánt hallottuk, aki ugye 23 pontot dobott, most is szépen csendben, nem volt túl látványos a játéka, de nagyon apró két pontosokkal megint a mezőny legeredményesebb lett, és azért hallható volt abban, amit mondott, hogy most ez neki nagyon kellett, mert tavaly, tehát hallottuk ugye, hogy azt mondta, hogy bántották őt tulajdonképpen.
3: Igen, kemény szavak, de azt gondolom, hogy ebből is látszik, hogy egy vérprofi, tehát a Zoli az egy vérprofi játékos mind a magánéletben, mind a pályán, mind az edzéseken. Tehát egy ilyen vérprofi játékosnak is van lelke. Tehát, hogy milyen szinten bele lehet gázolni, és azt gondolom, hogy nyilván kettőzött erővel akart most a mostani döntőben bizonyítani, és tényleg fantasztikusan játszott, főleg az első 3 mérkőzésen, gyakorlatilag 20 pont fölötti átlaga volt, úgyhogy újra, meg hát egész évben is, de újra vezére volt a bajnoki döntőben a Falkónak.
2: Igen, hát a tavalyi finálét, hogy ilyen sima lett 3-0, sokan azzal indokolták, hogy akkor nagyon jól védekeztek Per Zoltánnal szemben, és messze nem tudta azt hozni, amit egyébként tud.
3: Igen, ez is lehet benne, de az is lehet, hogy tavaly is az Olin volt minden teher. Tehát most idézőjelben, mert ugye a csapat húzó játékosa, és van az úgy, hogy a bajnokság végére, amikor nemzetközi kupa meccseket kell játszani szerdán, hétvégén bajnokit, aztán még bejön a magyar kupa, aztán a playoff, tehát hogy elfárad a végére, mert minden meccsen 100%-ot kell teljesítenie, ha ő nem játszik jól, nagy valószínűséggel kikap a csapat. Nyilván ez egy hosszú éveken keresztül, hiszen előtte nyertek már bajnokságokat, azért ez egy komoly teher a játékoson, hogy mindig tudja, hogy ha ő nem dob 20 pontot, vagy 25 pontot, akkor valószínű kikap a csapat. De én azt gondolom, hogy inkább elfáradt a Zoli a tavalyi döntőben. Most sokkal jobban bírta szerintem fizikailag, meg lelkileg is. Meg hát látszik, vagy hallható volt a nyilatkozatából, hogy nagyon szeretett volna bizonyítani.
2: Igen, és Zoliról még azért azt is mondjuk, hogy mindenki tudja, hogy mit fog csinálni, de mégsem tudják megállítani.
3: Hát igen, mert egy nagyon intelligens, jó játékos, tehát mindig kivár az utolsó pillanatokig, tehát a betörésnél is megvárja, míg általában a védő leesik, vagy úgy lépik ki, hogy beférjen a résekbe. Tehát azt gondolom, hogy nagyon higgadtan, és ugyanakkor meg van egy ilyen fantasztikus első lépése, ami nagyon nagy, nagyon hosszú és gyors. Tehát ugye rögtön az első lépésével meg tudja verni a védőt, ami ebben a sportágban óriási előny, ez ugye a robbanékonyság. Szóval egy nagyon-nagyon jó játékos, egy nagyon jó mentalitású játékos, és hát az egyik legjobb a magyar bajnokságban.
2: Azért beszéltünk már néhány játékosról, hogy kik vannak ott a Falkóban, de én azért megemlíteném itt Keller Ákos személyét. Nem tudom, te nem játszottál még vele, mert ő is olyan régen van már a pályán, hogy még játszottál volna vele akár.
3: Nem, játékosom volt az Albában.
2: Igen, és milyen benyomásaid vannak róla?
3: Hát Ákos egy hihetetlen munkabírású játékos, tehát ő

0: is kaptál, mert mindig a te nyakadba ugrottak a játékosok, hogy le tudják vágni a hálót.
1: Igazából ez azért van, mert én vagyok a legerősebb a csapatban. Nekem ebből a szempontból, meg ugye pihentem az utolsó 5 percben, kipontozottam, úgyhogy kellett egy kis plusz munka.
0: Persze, hát munka volt rengeteg a pályán, és nagyon magabiztosan nyertetek a mindent eldöntő 5. meccsen idegenben.
1: Igen, látszott, hogy a Szolnok nagyon elfáradta végre, ugye ők sokkal kisebb rotációval játszottak, mindenki ugye 35 perceket játszott átlagban. És ez elkerülhetetlen volt egy hosszú 5 meccses szériában, hogy biztos volt, hogy el fognak fáradni. Ez most kijött az utolsó meccsre, hogy mindenkinek még volt egy kis plusz energiánk.
0: Majdnem 30 pontos volt a negyedenkénti átlagotok, de a 120 nem lett, meg gondolom ezt nagyon nem bánod, de minek köszönhető ez a jó dobó teljesítmény?
1: Nyilván onnantól kezdve, hogy megvolt az előny, onnantól kezdve nem sürgettük, szépen türelmesen játszottunk hosszúakat, hogy minél kevesebb támadás lehetőséget adjunk a Szolnoknak, hogy ne tudjanak visszajönni a meccsbe. És ugye ennek volt köszönhető, mivel fáradtak is voltak, védekezésre tudtak már, mi bedobtuk az üres hármasokat, és ez miatt nem tudtak visszajönni a meccsbe.
0: Visszavágtatok a tavalyi fináléért, és egy 5 meccses csata volt, ez most nagyon értékes győzelem.
1: Nyilván nagyon örülünk annak, hogy meg tudtuk nyerni most ezt a bajnokságot. Tavalyi szezont ugye végdomináltuk, és a döntőre elfáradtunk teljesen, és egy olyan Szolnok jött ki ellenünk, aki úgymond ellentmondást nem tűrően ledarált minket 3 meccs alatt. Egyértelműen látszott a csapata, hogy vágyunk a bosszúra, és hogy újra győzni akarunk.
0: Hogyan tovább? Most nagy ünneplés lesz?
1: Hát most levágtuk a hálókat, megyünk a közönséghez, aztán remélhetőleg előbb-utóbb szerzek egy sört, elkezdem a hidratálást.
2: Keller Ákost hallottuk tehát, aki ugye a nyakába vette a játékos társakat. Hát azért Bognár nem volt olyan könnyű, pedig ő is levágta ugye a második hálót, de hát nagyon élvezte a játékot, és amikor bedobott egy 3 pontost, hát ugye ő játszott Szolnokon, nem nagyon kedveli a szolnoki közönség, nyilván azért, mert távozott tőlük, vagy megvan a maguk okará, és hát akkor kiszakadt belőle, és ott valami. Ez ilyenkor, ez így jön?
3: Igen, de hát amikor ott játszottak, akkor meg nagyon szerették. Tehát igen. Ez a meghatározó játékosok sajátossága, hogy amikor abban a klubcsapatban játszanak, akkor rajonganak érte. Nyilván, ha eligazol valaki, akkor onnantól kezdve már nem akkora az öröm. De valóban, hát mondom, Ákos egy hihetetlen fizikai adottságú játékos, egyébként csupaszív. Ő az a típusú játékos, aki soha nem tolja magát előtérbe, tehát ha kell, akkor nyilván felvállal a pontokat, így hogy mondhat 3 pontost is eldobja, feladják, vagy a tábla előtt egyegyezik, de ha vannak nála olyan játékosok, akiknek jobban megy, akkor azonnal hátra lép, és nem tolja magát, tehát arra akarok kiugodni, nem egy statisztika gyáros, nem tolja magát előtérbe mindenáron, úgyhogy nagyon jó csapatember, és nagyon fontos eleme minden egyes csapatnak a gépezetben, nyilván már ő sem fiatal, tehát ő is már kifele megy, de hát ez a 10 bajnoki cím azért az mutatja, hogy nem ma kezdte ő se ezt a szakmát, de fontos eleme még mindig látjuk a bajnok csapatnak.
2: Persze mindig azokról beszélünk inkább, akik sok pontot dobnak, mert hogy az ember már csak ilyen minden sportágban, aki gólt rúg, gólt szerez, az a menő, úgymond, de hát azért a védekezésben is nagyon nagyot nyújtott például Keller Ákos is a bajnoki döntőben.
3: Abszolút, hát abban az időben is, amikor még nálunk játszott, meg más csapatokban is, mindig úgy igazolták az edzők, vagy a menedzsmentek, hogy a stabilitás legyen meg a palánk alatt. Tehát ő volt, aki a stabilitást adta, mind lepattanóba, mind védekezésbe, mind agresszióba, mind gyorsaságba. Tehát az ő magasságához, közel 210 centihez hihetetlenül gyors, nagyon gyorsan visszaér pick and rollokból, 2-2-ből, mind leválásnál, mind védekezésbe. Úgyhogy abszolút mindig a stabilitást adta a csapatokba, és hát ez a mai napig így van, úgyhogy...
2: Az egyik alappillér az lehetett talán, hogy rengeteg lepattanót szedett a Falko a szolnoki 3. meccsen is, meg az 5. is.
3: Igen, de ebben igaza van az Ákosnak, tehát ez mutatja, hogy mennyire elfáradt a Szolnok. Tehát nyilván a 4. meccsre ott összekapták magukat, összeállt a csapat, Somogyi Ádám sajnálatos sérülése miatt, de a fáradtság akkor is megmaradt. És az 5. meccsre, tényleg, ahogy az Ákos mondta, nem tudtak már olyan intenzitással védekezni, nem volt meg az az agresszió, nem volt meg az a mindenhova kiérek védekezés, és a Falko meg ezt egy fantasztikus dobóformával még megfejelte, úgyhogy ezért alakult ki ez a nagy különbség.
2: Ha már dobóformát vár,

0: Radi Benedik is remek formában játszott mind a két szolnoki találkozón, a harmadik meg az ötödik meccsen is. Ugye tegnap például 21 pontot szerzett és 5 triplát közte, most hallgassuk meg őt. Váradi Benedek, gratulálok a győzelemhez, hát most kipattant itt az öröm belőled a folyosón.
1: Ki? Igen. Nagyon kemény szezon van mögöttünk, nyilván tele volt hullámvölgyekkel, hullámhegyekkel és rengeteg feszültséggel.
0: A finálé, de nagyon érdekes volt a forgatók, mert nem hazai pályán nyertétek meg a bajnokságot, hanem kétszer is nyertetek idegenben a Tiszaparton.
1: Így van, hát nyilván minden mérkőzésen próbáltuk a legjobbunkat nyújtani. Talán a teher egy kicsit rajtunk volt a negyedik meccsen, nem tudtuk, nem kezeltük jól, de itt ez az ötödik meccs, ez nagyon összeállt, nagyon rendben volt mindenki a csapatból, mentálisan, fizikálisan is, és megnyertük végül a bajnoki címet.
0: Ugye tavaly 3-0-ás söpréssel nyert a Szolnok, volt miért visszavágni, hát ez most sikerült.
1: Ez benne volt a fejünkben, lehet, hogy jót is tett nekünk egy kicsit az, kicsit összeszedettebbek lettünk, még éhesebbek a sikerre. Az, hogy a Falkó évek óta, 9-10 éve a bajnoki döntőben van, ez szerintem egy hatalmas eredmény a klubnak, a városnak, és nyilván nekünk is személy szerint. Minden bajnoki cím különleges, minden bajnoki döntő különleges valami miatt, ez azért lesz emlékezetes.
0: Neked viszont itt idegenben kétszer is nagyon sült a kezed, nagyon mentek a triplák a harmadik meg az ötödik meccsen is. Ennyire fekszik neked a szolnoki pálya?
1: Minden mérkőzésre ugyanúgy készülök, nyilván megtaláltak a társak. Tényleg ez egy csapatsiker, nem mondhatom azt, hogy nem. Hol jobb napunk van, hol kevésbé, de ezért játszunk csapatsportot, mert ilyenkor jön ki az, hogy mennyire fontos a csapat.
0: Váradi Benedeket hallottuk, és hát én azért nagyon örülök neki, hogy akár a Falko együttesében is több olyan teljesítményt láthattunk magyar játékosoktól, ezt hangsúlyoznám, hogy magyar játékosoktól, akik meghatározók voltak.
2: Igen, ez abszolút pozitív. Egyébként a Szolnoknál is, ugye Somogyi Ádámot is ideveszem, hogy abszolút meghatározó játékosok, abszolút eredménycsináló játékosok és domináns játékosok a magyar játékosok. Ez mindenféleképpen örömteli és mindenféleképpen jó irány, hogy egy bajnoki döntőben is a magyar játékosok tudnak dominálni és vezérszerepet játszani.
0: Térjünk vissza ugye arra, hogy beszélt itt már Váradi Benedek, beszélt Per Zoltán, Keller Ákos, és ha már Keller Ákos, akkor itt a center posztról egy kicsit ejtsünk szót, mert ugye Skins kiváló mutatókkal érkezett például be ide a döntőbe, de hát amit a döntőben nyújtott, az messze-messze elmaradt attól, amit mondjuk az ember várna egy légióstól, de Barnes sem tudott annyit hozzátenni, mint mondjuk a másik oldalon a falkósok.
2: Igen, hát ennek több oka is lehet. Egyébként szerintem nagyon kiváló játékos Skins is és Barnes is, de egyrészt ugye a Falko nagyon jól felkészült belőlük, tehát főleg ugye a Somogyi és a Krinyánszki 2-2-i ellen nagyon jól megtalálták a megoldást, hogy a leválásokból nem maradhassanak üresen a centerek. Másrészt náluk is azt éreztem egyébként, amit beszéltünk az előbb a szolnoki játékosoknál, hogy valahogy elfáradtak erre a döntőre, tehát nyilván ők is húzták végig a csapatot. Nem láttam bennük azt a dinamikát, azt a gyorsaságot, azt a fineszességet, ami egész szezonban jellemezte őket. Valahogy úgy éreztem végig, hogy nem találják a helyüket. Amikor például Barnes is megvillant egy 4-5 percre, akkor rögtön tudott a Szolnok nyerni Szombathelyen. Tehát ott dobott hirtelen 9 pontot egymás után. És
0: vagy 3-ast is, ugye?
2: Igen, és rögtön megváltozott a játékképe. Tehát valóban ott velük szemben van egy kis hiányérzet, de két kiváló játékosról van szó, de nagyon jó felkészült belőlük a Falko, úgyhogy ebből a szempontból meg őket illeti nagy dicséret.
0: Ugye említetted, hogy több légióst is kellett cserélnie a Falko gárdájának, hát érkezett idény közben Peterson. Na mi a te vélemény az ő dobós stílusáról, mert Károly Andival sokszor jót mosolyodtunk rá, mert azt mondta, hogy ő még ilyet nem látott.
2: Hát igen, van egy furcsa a stílusa. Igazság szerint én azt néztem, illetve a negyedik meccsen tűnt ez fel nagyon, hogy mikor fogják a csapatok jobban feladni. mert azért szerintem a negyedik meccsen döntő faktor volt, hogy az ő védői, miután sokat is játszott, mert alapvető helyzetben nem játszik olyan sokat, mert ugye Perzoli és Váradi Benedek elviszi ezt a posztot, de pont a negyedik meccsen ugye Váradi Benedek nagyon hamar falt problémába került, és Petersonnak szerintem jóval többet kellett játszani, mint amit szántak neki, vagy ami neki volt kiosztva, és nagyon behúzódtak róla a Szolnok játékosai, majdnem mindegy, hogy kifogta, tehát láthatóan edzői utasítás volt, hogy kicsit lépjenek róla hátrébb, mert a betörései azért életveszélyesek, de kintről nem olyan veszélyes, plusz hogyha esetleg bedob mégiscsak 2-3-at vagy 1-2-t távolról, akkor majd kimennek rá, de mindenféleképpen első körbe feladták, és ezzel gyakorlatilag egy olyan betömörülő, besegítő védelmet tudtak a szombathelyi meccsen alkalmazni, hogy nem volt teren, nem volt spacing, nem volt lehetősége a Falkónak a kreatív támadásokra.
0: Az biztos, hogy harcol a labdáért, egyébként sok lepattanót szed viszonylag, ahhoz képest,
2: igen,
0: hogy nem olyan magas.
2: Játékos, igen, abszolút.
0: És érdekesség, ugye Perzoli is kiemelte, hogy sérült volt a bokája, ugye láttuk, hogy meg is sérült valóban Szombathelyen, és úgy jött vissza a pályára, most ki is ment meccs közben is ápoltatni magát az öltözőbe, és hát én azt figyeltem meg éppen, és ezek mindig árulkodó jelek, hogy Konakov mester őt ölelgette hosszú percekig, és magyarázott a fülébe, és a többiek is ugye nekiadták, hogy levághassa azt a hálót, pedig hát ez nagyon nagy dolog.
2: Igen, hát valószínűleg egy jó csapatember, egy jó szellemű játékos, csak nagyon veszélyes Magyarországra olyan légióst igazolni, akinek nincs kinti jó dobókészsége. Ugyanis az edzők az nagyon hamar kiszúrják, és ugye, hogyha hátrébb rendelik tőlük a védőtávolságot, tehát nem egy normál védőtávolságot tartanak a védők, hanem mondjuk egy 2,5 méterre lelépnek róla, hiába gyors az a játékos, hiába jól egyegyezik, hiába fantasztikusan indul, nem tud egyszerűen hosszú távon megélni még a magyar bajnokságban sem, mert ugye a kinti dobás az nem tudja ezt kompenzálni. Kinti dobás hiánya nem tudja ezt kompenzálni.
0: Valahogy úgy tartja a kezét, mintha a saját dobását blokkolná, ezt fejtettük meg így az
2: Andival. Hát furcsa mindenféleképpen. Láttam már én is tőle, főleg a Magyar Kupa döntőn, amikor sikeresek voltak a távoli dobásai, de azért valljuk be, nem ez volt többségében.
0: Nézzük a másik oldalon a hárompontos dobókat. Ugye Pallai az, aki képes ezekre a dolgokra, vagy Rudner. Nekik is volt a jobb meccseik, de azért egy átlagos jó teljesítményt kintről nem tudtak nyújtani. Most Somogyi nélkül, vagy Somogyival együtt sem.
2: Hát igen, de például Pallai, én azt gondolom, hogy egy nagyon jó játékos, abszolút meghatározó játékos a Szolnoknak. Tavaly döntőben ugye a Somogyi, Pallai, Lukács Norbi hármas, az gyakorlatilag tényleg, hogy a Keller Ákos is mondta, ledarálta a Falkót, úgyhogy egy nagyon jó játékos, de nagyon sokáig volt sérült az idei szezonban, és azért látszik, hogy nincs még meg az a meccs szám benne, nincs még az a forma, mint a sérülés előtt. Voltak nagyon jó meccsei, szerintem volt, amikor nagyon jól játszott, de azért a sérülés után még azért idő kell még teljesen 100%-ra visszaépíti magát.
0: Te ugye voltál a vonal mellett is sok mérkőzésen. Andi úgy fogalmazta meg, hogy úgy érezte, hogy Konakov mester a meccshez többet tud hozzátenni, mint Bosznics.
2: Szerintem mind a két edző sokat tett hozzá. Én azt gondolom, hogy két jól felkészített csapat volt, és főleg amit beszélgettünk már ugye a tévéadásban is, hogy az edzők tudtak reagálni. Mérkőzésen belül is váltani. Tehát egy szituáció, az előbb is beszéltünk róla, hogy egy játékosról mikor kell visszalépni, vagy védekezést váltani, vagy akinek jobban megy. Tehát, hogy más taktikát kitalálni egyik mérkőzésre a másikra. Hogy én azt gondolom, hogy mind a két edző sokat hozzátett. Most viszont valóban egy ilyen 5 meccses szériába, főleg, hogy az ugye a legjobb játékos kiesett a Szolnokból, több játékosa volt a Falkónak, jobban tudott rotálni, sokkal frissebb volt, sokkal jobban játszott az 5. meccsen. Bárki nyerhette volna ezt a bajnoki döntőt, most a nagyobb rotáció döntött a Falkó javára, de én azt gondolom, hogy mind a két edző felkészült edző, és tényleg az külön tetszett nekünk, amikor beszélgettünk róla a tévében és a szakmai elemzésekben, hogy azonnal tudnak reagálni bizonyos szituációkra.
0: itt a sorozatban azért volt mindig egy-egy meglepetés ember, aki többet nyújtott, mint amit talán vártak, hiszen volt Novakovicsnak is egy nagyon jó meccse például Szolnokon, vagy volt, amikor Vojcsik, aki nem jutott azért végig olyan jó teljesítmény, de például 3-3-as dobott azon az első szolnoki meccsen. Tehát mindig kellenek ezek a meglepetés emberek?
2: Hát kell, hogy néha segítsenek a húzóknak, persze. De a Vujicsiknak ugye az első 3 meccse nagyon jó volt. Pont néztük valamelyik statisztikáját, hogy akkor nyert azon a meccsen a Szolnok, hogy 11 percet játszott összesen, 13 pontot dobott, és 18-as teljesítményindexel. Tehát azért bajnoki döntőben az egy kiemelkedő szám. Tehát ő, ami lehetőséget kapott például az első 3 meccsen, azt maximálisan kihasználta és hozzátette. A végére már ő is elfáradt és nem tudott hozzátenni, de nyilván kellett. Darthardnak is voltak fantasztikus meccsei.
0: Na hát ő egy különleges figura.
2: Igen, igen. Hát ez egy abszolút egy ilyen ideg nélküli shooter, bár ha esik, ha fújja, dobja. Aztán nyilván jó napja van, akkor megállíthatatlan, ha nem, akkor meg fogja a fejét az edző, de hát ilyen is van egy csapatban. Ezért szép az edzői munka, mert így a mozaikokat össze kell rakni szépen a puzzle-on.
0: Azért próbáltam megszólítani a Csomagyi Ádámot is, hát ott ült a padon ugye, mezben, készülve esetleg arra, hogy majd átvegye az aranyérmet, nagyon csalódott volt ő is, a csapat is, mégis nem kívánt nyilatkozni, úgy elsomfordált mindig a közelemből, de azt láthattuk, hogy a szolnoki publikum úgy ünnepelte a csapatát, mintha bajnoki címet nyert volna.
2: Igen, ez abszolút pozitív volt, és nagyon érdekes képeket lehetett látni a meccs végén. Hát voltam én is párszor úgy, hogy a szolnoki csarnokban hálóvágás volt, azért nem volt ennyire barátságos a közönség, de azt gondolom, hogy ott a Falkó játékosai, amikor vágták le a hálót és ünnepelt őket a közönség, közben a szolnoki drukkerek nagyon kulturáltan, nagyon szimpatikusan ünnepelték a saját csapatukat egy elveszített bajnoki döntő után, ahol nyilván mindenki csalódott, és ment körbe a csapat, és mindenki lepacsizott, mert értékelték azt a fantasztikus évet, ami a Szolnok mögött is van, ugye különösen a Bajnokok Ligája meneteléssel, illetve a Magyar Kupa győzelemmel, úgyhogy ez egy nagyon sportszerű, nagyon klassz képek voltak, hogy csak nyilván csak az egyik nyerhet, de mind a két csapat ünnepelt, vagy mind a két szurkolótábor ünnepelt a csapatát.
0: Persze, nyilván a szurkolók jobban szerették volna, hogyha a Szolnok hazai pályán játszhatja a meccseit, nem kell mondjuk Miskolcra elmenni, mert akkor az atmoszféra, mert ott is most is lógtak tényleg még a Csilláron is ennyi ember, hogy bekerült, olyan meleg volt, hogy levegő nem volt, jött egy nagy eső, pára volt, csúszkáltak a játékosok, tehát úgy minden adott volt ehhez. De most hallgassuk meg, hogy a Szolnokból azért hogyan értékelt a két utolsó mérkőzésen a szolnoki csapat húzó embere, ami kényszerűségből, hogy a Somogyi Ádámot is kellett helyettesítenie, Krajnszky Borisz követ.
3: Hát nem sikerült hazai pályán behúzni ezt az aranyérmet. Hogy látod, mi volt az oka?
4: Először szeretnék gratulálni. A Szombathelyen tényleg megérdemelten nyerték. Szerintem az volt az oka, hogy tényleg nagyon-nagyon extrán játszottak is, és ezzel nem tudtunk kezdeni semmit. Nagyon jól dobtak, tényleg nem tudom, mi a tripla százalékuk, de hihetetlen volt. Én még mindig büszke vagyok magamra, a csapattársaimra, mindenkire, aki részt vett ebbe. Tényleg nagyon köszönöm a szurkolóinknak. Hálás vagyok értük, hogy mínusz 30-nál is ennyire így buzdítottak, szóval vissza fogunk jönni ide. Még
3: legutóbb nyertetek Szombathelyen, akkor is nagyon jól játszottál, most is átvetted Somogyi Ádám szerepét, de hát hiányoztak a társak talán egy picit most.
4: Szerintem tényleg mindenki ebben a pillanatban, amire képes volt, beletett, ebben nem mennék most tényleg, hogy ki mennyit. Szerintem ennyit tudtunk produkálni ma.
0: Borisz Krajnszkyt hallottuk, tehát aki majd a magyar válogatott rendelkezésére is tud állni, és ha ilyen teljesítményt nyújt, az nyilván előnyös lesz számunkra.
2: Abszolút, hát egy nagyon jó játékos, hihetetlen fejlődésen ment keresztül az elmúlt 2 évben. És még egyszer mondom, amiről előbb is beszéltünk, hogy győztes mentalitású játékos, tehát a legnehezebb pillanatokban, amikor egyedül marad, amikor élet-halál meccs van, tehát ugye ez AEK Athén ellen Bajnokok Ligájába tovább kellett jutni Somogyi Ádám nélkül, akkor legjobbat nyújtotta. Most, amikor ugye olyan meccs volt, hogy vagy kikapnak, vagy visszajön a párharc a bajnoki döntőbe, szintén Somogyi Ádám nélkül a legjobbját nyújtotta. Úgyhogy ez mindenféleképpen pozitívom, csak az igazán nagy játékosok sajátossága, és reméljük tényleg, ahogy mondtad, hogy nagyon sokat fog segíteni a magyar válogatottnak is.
0: És mi lesz a magyar válogatott sorsa? Ugye itt júliusban még fontos csata vár a miénkre.
2: Hát én engem nagyon sokszor kérdeztek még 1-2 évvel ezelőtt, hogy úristen, most kimegy egy nagy generáció, sokan visszavonulnak el Rákostól. Elkezdve ugye látok Ellingsfeld Jánosig, Ferenc Csabig, most ugye Vojvoda Dávid is. Mi lesz a magyar válogatott? És akkor is mondom, nem kell félteni, Mert szerintem van olyan játékos anyag a fiataloknál, akik igenis komoly eredményeket tudnak elérni. Én azt gondolom, hogy nem kell kisütőnek lenni, tehát a férfi válogatottnál is meg kell célozni a világbajnokságot. Most ebből a körből én nagyon bízom, hogy tovább tud menni a csapat. Utána lesz még egy kör, de én az egész menetelést nem tartom egy Mission Impossible-nek, hogy a női válogatott utána a férfi kosabda válogatott is ott legyen a világbajnoksága.
0: Csak egy kis aproska megjegyzés, hogy azért a Falkó közönség alaposan megünnepelte a tegnapi győzelmet, mert jó 2 órával a mérkőzés után még a ceglédi benzinkútnál találkoztam velük, úgyhogy sikerült nekik mintegy 30 kilométert megtenniük, és volt rendőri készültség, de nagyon jól érezték magukat. Tehát ez Szolnoktól Szombathelyig hosszú az út, voltál te is ilyen hosszú úton?
2: Abszolút, meg győztes bajnoki döntő után is, úgyhogy ez teljesen normális, azt gondolom.
0: Hát köszönöm szépen, én azt gondolom, nem tudom, te egyet értesz-e vele, hogy azért ez az 5 meccses sorozat, meg a mérkőzések színvonala, ez egy nagy ajándék volt a kosárlabda szurkolóknak.
2: Igen, én azt gondolom, hogy egy jó propagandája volt a sportágnak, aki csak kevésszer nézi, vagy nem annyira követi a kosárlabdát, és a bajnoki döntőn oda kapcsolt. Biztos, hogy élveztem, mert nagyon jó meccsek voltak, izgalmas meccsek voltak, színvonalas bajnoki döntő volt, úgyhogy köszönni lehet ennek a két csapatnak, hogy egy ilyen jó 5 meccses szériát láthattunk.
0: Szerinted jövőre az erőviszonyok azok megmaradnak hasonlóak, mint az idén voltak?
2: Nagyon nehéz most megjósolni, mert ahogy látom, elég nagy átrendeződés lesz, tehát sok csapattól nagy mozgás indult be, úgyhogy nem tudom pontosan megmondani, nyilván az alapcsapatok azok szerintem jövőre is meglesznek, gondolok mit a Szolnok, Falkó, Paks, ezek a top 4-5 csapatra, de hogy melyik lesz a legerősebb, ezt szerintem jelen pillanatban még nem lehet megmondani.
0: Annak köszönöm szépen.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
5: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára. És megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetében az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egérfegyi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Labdarúgással foglalkozunk az első órában, hiszen június 11-én a Mexikó-Dél-Afrika nyitó mérkőzéssel elkezdődik a 2026-os labdarúgó világbajnokság. Az adatelemzések a mesterséges intelligencia térhódítása miatt a válogatott szakmai stábjaiban nem csak edzők, erőnléti edzők és gyúrók lesznek, hanem minden bizonnyal az adatelemzők is szerepet kapnak. Erről fogunk beszélgetni Kovács Istvánnal, a Sportsbase adatelemzők elemző cég alapítójával és ügyvezetőjével. Szervusz István, köszönjük, hogy eljöttél.
2: Üdvözlök mindenkit.
1: Beszéljünk egy kicsit magadról, rólad. Mióta dolgozol az adat elemzéssel kapcsolatos cégekben, hol voltál korábban, és mi vitt rá arra, hogy saját céget alapíts?
2: 15 évek foglalkozok körülbelül az adatelemzésekkel. Ez még akkor nagyon gyermeki cipőbe járt igazából, nem csak itthon, hanem a világon is. Maga az adatalapú elemzés is inkább ugye az amerikai sportoknak a kiváltsága volt korábban, illetve a Lobanowski féle iskoláknak volt ugye a Dynamo Kievnek. Ennek nagyon egyszerű oka volt, annak idején próbáltam megszámolni a különböző adatok alapján, hogy mi történik bizonyos játék stílusoknál. Ugye nagyon nehezen voltak beszerezhető különböző videófelvételek, amik az ellenfelekről, de egy biztos volt, ki tudott küldeni egy embert, és akkor meg tudta számolni, ki hányat passzolt, ki hány párharcot vívott meg, ki volt a legerősebb játékos, és megpróbálta összehasonlítani a saját játékosaikat, például a európai elittel, hogy ez hogyan volt. Ez körülbelül ugye már a 80-as évek, 70-es években elkezdődött.
1: Tehát bocsáss meg, ült az ember a lelátón, strigulázott,
2: és
1: így készültek az első adatelemzések?
2: Igen. Igen, ez nagyjából az így történt. Össze akarták hasonlítani a különböző játékstílusokat, illetve egy bizonyos játékstílusokban milyen adatoknak kell megfelelni például. Nyilván, hogyha kontrára játszunk, akkor teljesen más adatok jönnek ki, hogyha passzív védekezésből próbálunk meg inkább egy defenzív játékat, egy régen azért hagyományosan lehetett egy 0-0-ás döntetlen eredményt is jónak titulálni, akkor annak milyen típusú adatai voltak, illetve nyilvánvalóan egy teljesen letámadó játéknál is milyen adatoknak kellett születnie. Ugye ma már nagyon hangzatos ugye dolog ez a gegenpressing, meg egyéb dolgok, és itt is vannak a labdavesztés után, hogy hány másodperc alatt kell visszaszerezni, ez alatt ugye hány paszt csinálhat az ellenfél, vagy éppen nem csinálhat, tehát már rengeteg adattípus van, és ez annyira külön szakembert igénylő pozícióvá vált az elmúlt X évben, hogy ma már gyakorlatilag nincs olyan klubcsapat, illetve válogatott csapat, amelyik ne használna úgymond performance analysztet. Ez akár dolgozhat együtt ugye az erőnléti edzővel, ez lehet akár pont a következő ellenfélnek, vagy pedig a játékos elemzőnek a munkáját segíti be, vagy közösen, vagy egy és ugyanaz a személy, de mindenképpen ma már azért fontos, hogy ne csak egyszerű szögleteket nézzünk meg mondjuk az ellenfélről, hanem komoly adatokat is nézzünk. De ha klubcsapat szintenről beszélünk, akkor nézzük például meg azt, hogy ha van egy játékos mondjuk egy sérülésből fel akar épülni, akkor nyilván vannak különböző mérések ugye bent a rehabilitáción. Ugye nyilván itt ugye súlypontemelkedés, stb. Gondolok, hogy ezek az általános mérések, de a rehabilitációs osztály gyakorlatilag követ a játékosnak azt, hogy igenis például, hogy nem-e csökkent például a passz hatékonysága, nem-e csökkent például a rugása, vagy azt videó elemzésben megnézi, hogy például ugyanúgy áll bele a lövésbe, vagy ha cselezésnél ugyanúgy támaszt neki. Ugye mindenki emlékszik arra, amikor Ronaldo szegény, ugye az eredeti Ronaldo visszajött ugye a sérüléséből, a térdével, és gyakorlatilag megpróbálta a klasszikus cserét ugye interesként megcsinálni, és ott megint összeroppant a térde, miközben azért ott voltak jelek, hogy azért valószínűleg nem úgy mozog, meg valószínűleg, hogyha éles meccsen van, akkor nem úgy támaszt ki, és ha éles meccsen meg valóban úgy fog kitámasztani, akkor baj fog történni. Hát sajnos ez akkor neki a karrierébe került.
1: Akkor említetted, hogy régen ezt emberek csinálták, ugye kézzel. Mi vezetett ahhoz, hogy nyilván a technika, technológia térhódítása, de hogy ezekre cégek épüljenek, alapuljanak?
2: Alapvetően a mi cégünk például éves szinten 28 ezer darab mérkőzést elemez. Ez olyan mennyiségű mérkőzés szám, hogy ezt ma már ugye egy elemző nem tudja megtenni, meg nem is akarja.
1: Fizikailag nem lehet annyi ember, ugye?
2: Uh-huh. Például, hogyha van egy játékozási szezon, és nekem a játékost ajánlok, és meg akarom nézni például a játékosnak a különböző adatait vagy videóit, akkor ugye nyilván ahhoz nekem valamilyen összevágott vagy előre gyártott anyag kell, ugye egy adatbázis, amiben én ezt le tudom szűrni, meg tudom nézni, meg tudom vizsgálni. Nagyon sok helyen például használnak különböző olyan mérőeszközöket, illetve logaritmusokat, ha lehet itt mondani, ez főleg Olaszországban nagyon nagy divat. Ha van még egy ország, ahol több szövetségi kapitány van, mint Magyarország, akkor az Olaszország. Ott mindenki futballba akar dolgozni, ott mindenki futballszakértő, mindenki futball, ezért Olaszországban rengeteg olyan cég van, amely különböző logaritmus alapján a saját kis varázs kódjával próbálja meg eladni azt, hogy ő az ő programjával meg tudja találni a következő gyémántot, úgymond, és hogyha velem szerződsz le, akkor majd te kit megtalálod a következő nagy messzit a saját csapatodhoz. Rengeteg ilyen cég van. Nyilván pont azért, mert rengeteg adat van, és különböző adat van, mégis az egységes. Ugye mi a világon dolgozunk, gyakorlatilag a japán válogatottól kezdve a lengyelen át, az osztrákon át, de még a botswanai válogatotton át, a brazil válogatottakkal, de rengeteg válogatottal dolgozunk, mindenhol egységesen számoljuk a különböző adatokat. Nyilván az, hogy ki hogyan, mit vesz ki belőle, az egy teljesen más. Ugye egy mérkőzésen 735 darab paraméter alapján végezzük a számításainkat. Körülbelül, amikor meglátják azt a 20 oldalnyi PDF anyagot, amit először kiküldünk egy mérkőzésen, akkor ugye rögtön kétségbe esnek, hogy úristen, mi ez. Mindig elmondjuk, hogy ne izguljál, azért kell 10 000 darab különböző adat, mert mindig csak 5 adatot használsz, de mindig más 5 adatot, mindig más fontos, mindig más 5 adatot fogsz használni különböző játékstípusokban, más időpontokban. Ezért kell neked az, hogy legyen 10 000 darab adatot, hogy tudjál lépcsőről lépcsőre, lépésről lépésre haladni, és komolyan elemzéseket végezni.
1: Tehát amikor azt mondod, hogy ti dolgoztok ezzel a válogatottal, vagy ez a csapat megbíz benneteket, akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy nektek van egy honlapotok, vagy egy adatbázisotok, amire ő előfizet, megkapja ezt a rengeteg adathalmazt, és ő választja ki, hogy mire szűr, hogy ő éppen mire kíváncsi egy adott mérkőzéssel, vagy egy adott idénnyel kapcsolatban?
2: Igen, az úgy néz ki, hogy ha leszünk egy csapattal, akkor mi az összes mérkőzés, illetve a következő ellenfelének az utolsó 4 darab mérkőzést, azt mi leellemezzük. Ugye ez egy statisztikai alapú elemzés, megjelöljük, hozzárendeljük a videójelenteket, hogy most például le akarom szűrni mondjuk a következő ellenfelemnek az összes szögletét, mondjuk az utolsó 5 meccs, akkor ezt egy kattintással meg tudom tenni. Mi ugye úgy szoktuk mindig mondani, hogy mi a nyers adatot biztosítjuk, maga az analitika elemzést azt már nem mi végezzük, hanem gyakorlatilag azt maga a csapat végzi. Ugyanakkor van egy osztályunk, amelyik analitikai elemzéseket is készít. Ennek elsősorban az a lényeg, hogy megerősítse, vagy pedig segítse az elemzőnek a munkáját. Pont az előző EB-n ott ugye két csapatunk is volt az EB-n, amelyik használta ezt a analitikai segítséget, tovább is jutottak a rájátszásba. Ott volt kapkodás is, mert ugye a mi szerződésünk az pont úgy ért véget, hogy pont, mert nem számított senki, hogy tovább jutnak. Úgyhogy gyors kapkodás volt, hogy nem tudnak velünk hogy szerződést hosszabbítani, de hát megoldottuk, hála Istennek, és tudtunk segíteni.
1: Említetted, hogy nagy válogatottak is dolgoznak veletek, akik esetleg ott lesznek a világbajnokságon is, gondolom, de említetted, hogy NB1-es, sőt NB2-es magyar együttesek.
2: Igen,
1: is?
2: Igen, gyakorlatilag majdnem az összes NB2-es csapat velünk dolgozik, NB1-esekből is több csapat, de dolgozunk például Törökországban, Szlovéniában, ott a első-másod, 19, a Szerbiában a első másodosztályú 19, most kötöttünk szerződést éppen a Montenegróval, illetve Montenegró válogatottal, Boszniával is, nagy csapatok, Bulgáriában az összes csapat velünk dolgozik, de Szaúd-Arábiában az Al-Hilal, az Al-Nassartól kezdve azért elég sok csapat velünk dolgozik. Nagy csapatok közül a Liverpool, a Chelsea is velünk dolgozik, igazából az Anderlecht egész Európában. Talán Atletico Mineiro, ami ugye a brazil nagy csapatok közül, de a brazil válogatott, illetve a férfi-női válogatott, illetve az U20-as férfi-női válogatott is mi szolgáltatásainkat használja, hogy ez gyakorlatilag a Sportsbiz Hungary egy nemzetközi nagy elemzőcég, nemzetközi porondon is elismert, többek között ugye most is voltunk Mexikóban, ott volt egy hatalmas nagy kiállítás, World Football Summitnak hívják, és ott voltunk kiállítani igazából a futball elitnek, ugye ez a VB-nek az előszobája, ha lehet mondani, egy annak a programsoroznak egy része volt. Nagyon sok közép-amerikai futballvezetővel találkoztunk és beszéltünk. Hála Istennek nagyon érdeklődnek egy ilyen kis pici ország, mint Magyarországnak, egy ilyen cégének a szolgáltatása iránt, aminek mi nagyon örülünk. Így gyakorlatilag lehet azt mondani, hogy ezért ez egy nagyon jó export termékünk lettünk a futballban is, nem csak mondjuk a Szoboszlai Dominik, ha lehet ilyen mondani futballjátékosként, de sportcégként azt hiszem legalább olyan sikereket érünk el, mint a Szoboszlai játékosként.
1: Egyes adatelemző cégek miben lehetnek jobbak, mint a riválisok? Tehát például a ti erősségetek mi? Olyan szoftverekkel, olyan adatbázisokkal dolgoztok, vagy az adatgyűjtésben vagytok jobbak, szóval mi a ti titkotok? Vagy miben lehet kitűnni?
2: Mi például a török bajnokságban, illetve a Bein Sportnak, amely a világ egyik legnagyobb médiavállalata, ugye a török bajnokságban az összes derbit mi csináljuk a futásmennyiség elemzést, ugye ez mint a BL meccseken is az, hogy ki hány métert futott, meg milyen gyorsan, ugye ezt mi mind valós időben végezzük, ugye csapatot küldünk ki, kamerákat telepítünk ki, és akkor ott végezzük gyakorlatilag ezeket az elemzéseket. Az idő, tehát hogy mit tudsz gyakorlatilag élőben feldolgozni, illetve mit tudsz csinálni, ugye a futásmennyiség mérés is. Ezt a kettőt, ezt jelenleg a világon csak mi tudjunk amúgy. Tehát ezt szokták is használni. Bízunk benne, hogy azért ez egyre nagyobb teret nyer. Ma azért a GPS-eket nagyon sokan használják, inkább meg komfortosabbnak érzik magukat, de hát mindig elmondom, hogy azért, amikor van egy VB vagy EB meccs, vagy valamilyen olyan mérkőzés, ami azért egy play-off, vagy valamilyen döntő, akkor abba gondoljunk bele, hogy a sportszergyártó cégek borzasztó sok pénzt költenek arra, hogy a különböző mezeket lélegzővé tegyék. Te az, hogy amikor izzadsz, az, amikor meleged van, akkor lélegezzen a tested, mert ugye minden egyes ilyen dolog ugye csökkenti a teljesítő képességedet. Tudjuk nagyon jó, hogy ugye egy játékosnak körülbelül 60-65 percig tart a legjobb esetben a maximális teljesítménye. Nyilván a különböző erőleti edzőknek ugye ezt próbálják meg ugye minél jobban kitolni. Mi mindig elmondjuk, hogyha valamilyen mellényt teszel egy játékosra, főleg amikor meleg is van, páradús a levegő, vagy éppen a Mexikóvárosban kell neked játszani.
1: Majd a VB-n mondjuk.
2: Mondjuk a VB-n, ami 2600 vagy 700 méter magasan van, ahol én most alföldi gyerekként úgy normál állapotban se kaptam levegőt, és plusz hogy még rám raknak egy olyan melltartót vagy mellényt, ami azért az én hőleadásomat, az én testemnek a légzését, vagy akár a tüdőmnek a tágulását is bizonyos százalékban csökkenti, akkor még mindig megkérdezem az edzőktől, hogy mondom, hogy a mérkőzés végén neked számít, hogy egy perccel tovább bírják a játékosaid, vagy nem? És azt mondja, persze, hogy számít. Hát mondom, akkor miért nem tesztek meg mindent érte? Nagyon sokszor, és hogyha megnézzük, megvizsgáljuk, hogy nagyon sok mérkőzés az utolsó percekben azért szokott általában valaminek félnek a javára borulni, mert az erőnléte jobb a csapatnak.
1: Így van, tehát apróságok döntenek abszolút. Tehát ha jól értem, ehhez az adatelemzéshez, vagy legalábbis ehhez az adatbázishoz mindenki hozzáfér, és de mégsem mondhatjuk azt, hogy akkor így csak döntetlenek születnek, mert mindenkinek megvan erre a lehetősége, hanem azt, ha az adatbázist máshogyan lehet használni, és az meg már a szakembereken múlik, hogy mit szűrnek le, mit vesznek ki belőle, mit hasznosítanak, igaz?
2: Nyilván, ha azt veszük alapul, hogy egyrészt az én csapatomnak vannak bizonyos erősségei, azokat én tudom, és nyilván megpróbál megkeresni a másik csapatnak azokat a gyengeségeit, amit az én csapatomnak az erősségei ki tud használni. A kettő jön össze valahol, és ugye mindig elmondom, hogy nagyjából azért pont a Fanhálnak van pont a magyarországi EB előtt egy nagyon jó ilyen előadása volt egy valami céges rendezvényen, ahol elmondta, hogy ő amúgy amikor kinevezték őt kapitánynak, akkor, vagy nem is, nem, az a brazil VB előtt volt. És akkor mondta, hogy kinevezték őt kapitánynak, mindenki kérdezte, hogy mindenki kit fog behívni, mi lesz az összeállítás, és mondta, hogy srácok, álljatok le. Mondja, itt van nekem egy 40 fős stáb listám, azt mondja, és akkor is elkezd a sorolni, hogy ki kicsoda, és mondja, hogy itt azt mondja, hogy itt azt mondja, ezeket a 12 embert, aki valamilyen, nem tudom milyen elemzők, azt se tudom kik ezek, azt se tudom mit csinálnak konkrétan, de tudom, hogy fontosak, és nekem először ezt a stábot kell összeszednem, mert azt mondja, hogy jöttek hozzám, ha megyünk akkor Brazíliába, akkor ennyi lesz a páratartalom, akkor nekünk előtte azt kell csinálnom, akkor nekünk csökken a nem tudom mit csinálnak, jöttek nekem olyan számokat, de azt se tudom, hogy mit csináljak igazából. Tehát ma már nagyon fontos az, hogy igen, hogy amíg régen azért volt két jó asszisztens edzőm, ma már olyan stábok dolgoznak, amihez már nem is feltétlenül értünk. És pontosan azért, mert amíg régen azért voltak klasszikus játékosok, akik egy-egy mérkőzésre el tudtak dönteni, ma már azért a teljesítmények egyre jobban kiéleződnek, illetve pontosabban egyre inkább egymáshoz húzódnak, és csapatszinten lehet inkább jobb teljesítményt nyújtani, mint az, hogy legyen mondjuk egy csúcsszuper világsztárom, mert az nem mindig oldja meg nekem a helyzeteket, illetve a mérkőzéseket. Régen azért egy Maradona, egy Romário, akár de még a Ronaldinho is azért azt lehetett mondani, hogy ha ő elkezd varázsolni a pályán, akkor ott valóban varázslat történt.
1: Témánk továbbra is az adatelemzés a labdarúgásban, különös tekintettel a világbajnokságra. Vendégünk pedig Kovács István, a Sportsbase elemző cég alapítója és ügyvezetője. A hírek előtt ott fejeztük be, hogy már a világbajnokságon is nyilván megfigyelhető lesz, hogy az egyes szakmai stábok, szövetségi kapitányok mennyiben alapoznak az adatelemzésre, és azt mondtad, hogy bizony a taktika is változni fog, és vannak ebben bizonyos tendenciák, mit kell erről tudni.
2: Persze, hiszen ha azt veszük alapul, ma már azért ötöt lehet cserélni, nyilván az erőnlét azért változik, illetve jobban rá tudunk hasonlítani. Pontosan ezért most már egyre inkább változott a taktika, a számok alapján is ezt látjuk, illetve a különböző kimutatások alapján is. Például, hogy a futballvilága most például, amit szerintem a VB-n is majd látni lehet, hogy egyre többet fognak például olyan dolgokat csinálni, hogy ugye most már elég sokszor például a labdát nem kirúgják a pályának a közepére, hanem megpróbálják kihozni és megjátszani. Nő a passzok száma, jobban megpróbálják megbecsülni a labdát. De ha azt veszük alapul például, hogy a szögletek után a labda kihozattal és az azonnali kontrázás lehetősége az gyakorlatilag iszonyatosan megnőtt, hiszen látják azt, hogy ugye nem kell spórolni az energiával, abban rögtön egy tiszta helyzetet tudnak teremteni. Ugye most a BL-ben is egyre többször láttuk, hogy egy bizonyos egy-egy szöglet után gyakorlatilag milyen iramú kontrajáték támadás indult meg, ami korábban azért nem volt jellemző, illetve a középkezdésből való gyors támadásnak a lehetősége az is, mint az amerikai fociban például szoktunk látni. De hát mondhatjuk azt is, hogy például ugye ma már azért megszámolják, hogy ki, hova, miért, mikor fog bedobni, illetve szabadrugást rúgni, hiszen a pontrugás az egyik alapvető és fontos eleme a támadásoknak a felépítésének. Erre mind-mind külön számolás van, mint akár a mi rendszerünkben is, például, hogyha meg akarom nézni például, hogy az ellenfelem hogyan fogja rúgni a szabadrugásokat, akkor én arra fel tudok készülni, mint kapus, mint edző, mint elemző szintjén is.
1: És ugye mit említettünk az Arsenallal kapcsolatban, hogy a BL döntőig úgy mentek el, hogy gyakorlatilag pontrugásból rúgták a góljaik nagy részét. Erre te azt mondtad, hogy nem csak pontrugás edzők vannak már egy csapatnál, hanem bedobás edzők is.
2: Természetesen a klub gyakorlatilag azt hiszem, amikor pont a Liverpool ment, akkor oda azt hiszem pont csak a bedobás edzőjét vitte, meg az erőnléti edzőjét csak. Ez egy fontos részlet a futballnak, ami nem volt fontos mindaddig, amíg rá nem jöttek, hogy egy labdát el lehet úgy is vinni gyakorlatilag a másiknak a kapujáig, hogy gyakorlatilag az oldalvonal mentén, gyakorlatilag folyamatosan kis lépésekkel, és hogy igenis, hogy egy-egy bedobásnál, hogyha egy jó képességű bedobást tudnak elvégezni a játékosaik, méghozzá a pálya közepére, ahol különböző formátokon szinte egyenértékű lehet akár egy beadásra, vagy akár egy szöglettel is.
1: Elképzelem azt a folyamatot, hogy van egy szövetségi kapitány, vagy van egy edző. Évekkel ezelőtt, hogyha az erőléti edző szerette volna meggyőzni, adatokkal alátámasztani, lehet, hogy azt mondta, jó, majd én ezt tudom. De a mai világban már tényleg elengedhetetlen, hogy ezekre az adatokra alapozzon egy szövetségi kapitány, és nem teheti meg azt, hogy figyelmen kívül hagyja, mondván, hogy jó, majd én azt eldöntöm az én szakmaiságom, vagy a korábbi tudásom majd megalapozza a taktikát, hanem igenis muszáj ezekre az adatelemzésekre támaszkodni?
2: Mondok egy olyan dolgot, hogy például a magyar vállalatoknak jó pár évvel ezelőtt csináltunk egy olyat, hogy a következő ellenfeleit mindig ugye megmértük a különböző futásmennyiség méréseit, vagy pontosan egy mérkőzésen, hogy ki mennyire futott. Ugye egy csapat gyakorlatilag, mint egy boxoló is ki lehet számolni, hogy mikor fog megpihenni, mikor lesz az az 5-10 perces időtartalom, vagy bármilyen sportoló, amikor fúj egyet. És ugye tudod akár a következő csapat szinten is az következő ellenfelről, hogy mikor fog megpihenni, hogy mikor tudom bevinni az ütéseket, mikor tudok oda pressingelni, mikor tudok nyomás alá helyezni, mikor legsebezhetőbb, akkor van esélyem az, hogy igenis, hogy gólt szerzek, illetve nyomást gyakoroljak rá. Ehhez ugye különböző adatokat, kimutatásokat lehet használni. Vagy például mi a francia válogatottal, nekik mindig élőben elemeztük a különböző mérkőzéseiket, a felnőtt válogatottnak, és ők arra használták ezt, hogy nem a saját játékosokat ellenőrző, hogy most ki mennyit fut, vagy hogy van, hanem hogy az ellenfél hogyan fárad. És ott gyakorlatilag ott külön stáb dolgozott azon, hogy azt figyelte, hogy az ellenfelem az a különböző adatok alapján, hogy mikor ki fárad, ki jobban, mert hogyha fárad, besavasodsz, akkor pontatlanabbul passzolsz, akkor már nehezebben fordulsz, akkor már párharcokat veszítesz, és ez mind adatalapú. Ezt úgy kell elképzelni, mint mondjuk egy Forma 1-es mérkőzésen, amikor mutatják ott, hogy a mérnököket ülnek, és az 1500 darab szenzorból jön rengeteg adat, és azok ugye értelmesen ott olvassák ezeket. A csapatnál is, aki tudja értelmezni, illetve olvasni ezeket a számokat, akkor ebből akár előnyt is tud kovácsolni. Ugye most volt körülbelül egy hónappal ezelőtt, ugye azt hiszem valamelyik csapatot kizárták, azt hiszem Angliában, vagy nem tudom, hogy ott a play-off-ba gyakorlatilag, vagy feljátszási jutásért az egyik edző, vagy nem is tudom, stábtagot a fa mögül egy telefonnal próbálta meg az edzést gyakorlatilag levideózni. Na most gondoljunk bele, hogy egy ilyen egyszerű fegyvertény is mekkora lehet, hogy kizárással sújtották őket, és ma már adatalapú gyakorlatilag bárkörül meg lehet mondani, hogy mikor fog befáradni, mikor lesz a leggyengébb, mikor fog szusszanni egyet, mikor fog a legerősebb lenni, és hogyha ezt tudja valaki olvasni és össze tudja rakni, akkor ez egy hatalmas nagy fegyvertény.
1: Akkor a saját taktikáját ahhoz igazítja.
2: Természetesen, hiszen azt mondom, hogy mint akár egy boxoló esetében, és azt mondom, hogy akkor most tudom, hogy az ellenfele mondjuk a negyedik menetbe fog megpihenni, vagy akkor fog szusszanni, és akkor kevésbé fog támadni, akkor azt mondom, hogy megpróbálom kibekkelni addig, és akkor azt lehet mondani, hogy akkor fog majd én támadni. Ezt lehet így is csinálni nyilván, illetve én azt gondolom, hogy a különböző adatoknak az értékelése a taktikánál, illetve az ellenfeleknél a legfontosabb dolog ugye mindig, hogy az ellenfelet hibára kényszeríteni. Valószínűleg, hogyha én szembe fogok állni mondjuk a Messivel, mint védőként, akkor nem sok esélyem lesz rá, hogyha ő most megindul valamerre, akkor én ott bármit is tudjak tenni. De ha mondjuk én kiszámolom, hogy neki mennyi, hány méter kell, hogy felgyorsuljon, és hátralépek mondjuk 5-öt, vagy 10-et, vagy nem tudom mennyit, akkor nem lesz mögöttem terület, ahova ő fusson. És akkor már mindegy olyan kevésbé komfortos helyzetet teremtek neki, amiben ő mellett, hogy jobban hibázik, mint amúgy az ő komfortzónájában. Igazából mindig, bármilyen sportágról beszélünk, mindig ezt látjuk, hogy az a legfontosabb, hogy megpróbálj meg kibillinteni a legkomfortosabb. A 11-es rugás például, ugye minden játékos, onnan tudjuk, hogy hova fogja rúgni a labdát, mert a számára a legkomfortosabb, a legbiztosabb rugás próbálja azt választani, tudatalat. Ezért nyilván ki lehet számolni, hogy mi az a legkomfortosabb vagy legbiztosabb rugása igazából.
1: A busok kulacsain ott is szerepel.
2: Igen, tehát ők ezt készülnek. Így van, pontosan.
1: Ti honnan szerzitek az adatokat? Minden mérkőzésről most már videóhoz juthattok a világ bármelyik részéről? Vagy hogy
2: igen, ezt az ügyfeleink küldik, illetve van, ahol kamerákat telepítünk, van, ahol egyszerűen csak kimegyünk, és egy telefonnal is akár fel lehet venni, mert olyan a típusú a mérkőzés, például egy U14-es mérkőzésre, ami gyakorlatilag egy kerítés mellett játszik, ott se állván semmi nincsen. Nagyjából igen, ezek az adatok már bárhol elérhetőek a világon, illetve a különböző stream világban, illetve az interneten. Ezeknek nem is a videó megszerzése talán a kulcskérdés, hanem maga az adatfeldolgozás. Mi is ugye integráltunk, ugye AI-t használunk most már a futásmennyiség méréshez, meg különböző ugye a játékos követésre, a játékos felismerésre, illetve a pályazonosításra, például a mozgókameránál. Az AI technológiát mi is használjuk. Ugyanakkor maga az esemény elemzésnél az AI-nak a bevezetése az még várat magára. Hatalmas növő és potenciál van az AI-ba, de még várat magára. Viszont az AI például nagyon jó dolgokra lehet olyanra használni, például, mint ahogy mondtam, hogy a Forma 1-es boxban, amikor mutatják a rengeteg adatot, ugyanúgy a élőben például egy játékosoknak a különböző adatait, hogyha ez egy, az AI-t megtanítjuk, mit akarunk látni, hogy milyen következtetése, vagy mikor hívja fel a figyelmüket bizonyos dolgokra, akkor ezt meg lehet tanítani, és akkor az élő adatokat ő folyamatosan tudja monitorozni, tehát tud nekünk segíteni egy csomó olyan dologba, amit igazából tud. Erre mindig azt szoktam mondani, hogy az AI tudna egy komplett kasszasiker, Oscar-díjas filmet kreálni, akkor azt már rég megkreálta volna, de még nem tudja, de ötleteket tud és jelenteket
1: remélem
2: tud alkotni.
1: Remélem nem is fog, mert én még hiszek az emberi művészetben és az emberi tehetségben, de biztos eljön ez a pont is.
2: Magától sose fog igazából kreálni, ahhoz meg olyan ember kell a kutatásokat adjon. Tud csinálni az AI rengeteg jó ötletet igazából, tud csinálni igazából rengeteg jó jelenetet, de egy komplett filmet nem. Ugyanúgy, mint ahogy egy csapat is, mindig az emberi tényező az mindig ott van, egy csapatnak a váratlan húzásai az mindig ott van, az edzőnek a váratlan húzásai ott van, ezt sose fogja tudni teljesíteni, vagy megváltoztatni semmilyen űrtechnológia.
1: Ez azért jó hír, szerintem. A futballszurkolók szerint is, nem?
2: Igen. Nyilván, tehát amikor kimegyünk egy mérkőzésre, és ugye én is, nekem is van kedvenc csapatom, a saját kedvenc csapatomat én sose tudom objektíven elemezni, ott szubjektívan. A bíró mindig ellenünk fúj, illetve mindig minket rúgnak fel. Ugyanakkor az objektivitást meghagyni, azt nagyon nehéz egy különböző adatelemzésekben. Hogyha világbajnokságot nézzük, akkor most ott ugye különböző kontinensek, különböző stílusú és különböző játékosai lesznek. Ott a játékos felmérés, illetve a játékos elemzés ugye egy fontos kulcs szerepe az, hogy hogyan készülnek fel a stábok. Nyilván vannak itt szegényebb országokból jövő csapatok is, náluk is azért vannak videóelemzők, illetve mi talán tényleg a legszegényebb válogatottakkal is dolgozunk. Például a kubai válogatottal is, aki azért egy elszigetelt kis szigeten van, és icike-picike, de velük is dolgozunk például. De rengeteg olyan csapat van, aki igenis megpróbál meg technikailag, vagy erőből nyomni. Azt tudjuk például, hogy ezelőtt 15 vagy 20 évvel ezelőtt, amikor jött a kameruni, a nigériai, vagy bármilyen afrikai olyan csapat, aki tudtuk, hogy technikásak, gyorsak, stb. Mindenki kíváncsi volt rájuk, hogy akkor mit mutatnak. Nagyon sokan magukat el akarták adni egy ilyen hatalmas nagy nemzetközi kupasorozatban. Ma már azért a scouting rendszerek, mint ahogy a miénk is már scoutolhatóvá válnak, például nekünk is a Code de Ivory-től Elephant Champ Parttól kezdve gyakorlatilag egy rengeteg országból van akár utánpótlás mérkőzésekről is adataink. Ezeket ugye tudják a scoutok vagy a klubcsapatok is elemezni.
1: Elephant Champ Party utánpótlás felvételeitek vannak?
2: Igen.
1: Azt a mindenit.
2: Igen, vannak, sőt, vietnámi bajnokságban is elég sok ügyfelünk van, és ott pont most az U19-es bajnokságot fogjuk elemezni. Sosem tudod, hogy honnan jön a tehetség igazából, illetve ami az egyik legfontosabb dolog, hogy nekünk azért nyilván megrendelő érdekét kell nézni. Most az Al Hilalnak, ami a világ egyik leggazdagabb csapata, ott az akadémiáját például elemezzük, és ők azt kérték, az U13-as csapattól egészen felfelé minden mérkőzést elemezzünk. Ugye ők gyakorlatilag egy játékos profilt készítenek, tehát ahogy 13 évesen gyakorlatilag a játékos már a nagypályán tud játszani. Lekövetik, hogy évről évre gyakorlatilag hogyan változik az adatok alapján az ő fejlődése. Vagy akár, hogyha most ugye pont most tárgyalunk ugye a szaudiakkal, hogy ugye készülnek ők is ugye a VB-re, hogy milyen komplett elemzés stratégiát tudunk nekik, ugye, hogy egy generáció kinevelkedjen nekik ugye a VB-re. Játékos profilozás adatok, hogyan halad, hogyan fejlődik, vagy nem fejlődik. Én személy szerint, hogyha én tehetném például, akkor én a játékosokban már egy olyan komplett biometrikus mérési tűket, vagy körberagasztanám ilyen mindenféle érzékelőben, mint egy Forma 1-es autót, és ott már élőben nézném, hogy mikor savasodik, hol mi rándult meg, hol fáj, stb. Mikor kell lecserélni, hol kell még egy kis injekciót adni, vagy bármi, hol kell még megalojozni valamit, de sajnos nem. És látjuk ugye szegény, hogy Eriksen is ugye, ahol ugye ismételten egy szerencsétlen esemény történt, mégis a futball arról szól, hogy a szívről és arról, és úgy mindig elmondom a bármilyen játékosnak, amikor tartok előadást az adatokról, hogy, hogy az adatok azok fontosak, és kellenek is 16 évesen is úgy küzdjél és hajtsál a pályán, hogy ezt majd valaki majd egyszer megnézi 5 év múlva, hogy akkor te hogyan voltál, mert a fejlődésedre kíváncsi, de egyes senki nem tért meg, hogy küzdj és hajtsál, és akarja a pályán teljesíteni, hiszen ez mind egy olyan ösztönös és akaratból kell, hogy jöjjön, ami semmilyen, teljesen mindegy, milyen technikai adataink lesznek igazából.
1: Így van, az emberi tényezőt az soha nem lehet kiküszöbölni. Ha egy kicsit konkrétumokról beszélünk, kaptok videófelvételt, abból mennyi idő alatt tudtok, vagy a munkatársak elemzést készíteni? És ugye megint a VB-re szeretnék kitérni, ahol mondjuk a csoportkör után nagyon rövid idő áll rendelkezésre, hiszen nem lehet tudni, akkor fog kiderülni, ugye, hogy ki lesz a leendő ellenfél. Tehát erre mennyi időre van szüksége mondjuk a csapatodnak?
2: Mi alapvetően ugye körülbelül több mint 200 fő dolgozik a világ minden táján, ugye elemzők. Nyilván itt az idő eltolódás miatt ugye különböző országokban vannak elemzőközpontok. Az egyik legfontosabb dolog, hogy online elemzünk ilyenkor. Tehát itt az adatok a legfontosabb, főleg amikor ugye nem csak az, hogy rövid idő van két mérkőzés között, hanem ha 3 nap van 2 darab mérkőzés között, akkor az elemzőnek nem is a saját adatai fontosak, hanem a következő ellenfélnek az adatai. Tehát ott neki rögtön már meg kell kapnia. Ilyenkor mindig élőbe, tehát gyakorlatilag online elemezzük. Körülbelül összesen a világon olyan 200-250 fő dolgozik az elemző központjainkban. Mindig ilyen 5 perces késéssel már a mérkőzés után gyakorlatilag megkapják az összes adatot, illetve online tudják követni nyilván a különböző adatokat, legyen szó az futásmennyiségmérésről, illetve gyakorlatilag even datáról, ami ugye ezek a párharcok, passzok és egyéb számok. Ugye, mint mondtam, ugye az, amit ugye alapvetően egy ilyen különböző honlapokon tudjunk látni, ez a kb. 8-10 darab adat, azért tenni ez egy jóval mélyebb adat állományít a párharcok, a különböző párharcoknak a típusa, a passzoknak a típusai, tehát így ez egy nagyon mély elemzésről beszélünk. Ezek fontosak, hogy rögtön tudjunk azért reagálni, illetve elkezdeni elemezni a következő ellenfelünket.
1: Az egyes válogatottak videóelemzői vagy adatelemzői, akkor nem is kell, hogy fizikailag ott legyenek a helyszínen, például a világbajnokság helyszínén, hanem akár otthonról vagy online módon is tudja a szövetségi kapitányt vagy a stábot informálni ezekről a dolgokról?
2: Hát alapvetően ugye a videóelemzők azok mindig fennülnek a közvetítő állásban, nem is a kis pad mellett vannak.
1: Nem is rájuk gondoltam, hanem ezek az adatelemzők, akik megkapják a ti adataitokat.
2: Persze, de gyakorlatilag mi ugye kitelepülünk kamerákkal, a kamerák ugye élő jelet küldenek be a központunkba, a központban gyakorlatilag ül, attól függ, hogy milyen igényű mélységadatokra van szükség, de 2 vagy 22 darab alkalmazott gyakorlatilag figyeli ezeket az adatokat, illetve a játékosokat, és ennek megfelelően tudunk adatokat szolgáltatni.
1: Az, hogy ez az adatelemzés, ez most már mindenki számára elérhető, ez azt jelenti, hogy esetleg a gyengébb, a kisebb válogatottak felzárkózhatnak a nagyokhoz, vagy pont a nagyok több adatelemzője miatt, ők sokkal több apróságra tudnak szűrni, és ezáltal megtartják az előnyöket. Szóval mi figyelhető meg?
2: A kisebb válogatottak rá vannak kényszerülve, hogy okosabbak legyenek. Ezért nyilván megpróbálnak meg taktikailag jobbak lenni, és sokkal több hangsúlyt fektetnek arra, hogy jobbak legyenek. Ez törvényszerű gyakorlatilag bármilyen sportágban, nem csak a futballban. Én azt gondolom, hogy most azt fogjuk látni, hogy pont az ilyen, amit mondtam, hogy az Afrika, illetve a kisebb országokban, ahol a játékosok meg szeretnék magukat mutatni, ők jobban bevállalósabbak lesznek, több cselezést megpróbálnak megcsinálni, jobban megmutatni magukat, hiszen megpróbálják magukat eladni. Ez mindenképpen azért fel fogja dobni szerintem a VB-t, és nyilván azért egy klasszikus párharcokról, azért beszéltünk az európai elitről, de mindenki emlékszik azért egy, vagyis most senki nem emlékszik azt, hogy Görögország hogyan nyert ugye egy EB-t, de megnyerte taktikusan.
1: Arra viszont mindenki emlékszik, hogy például a németek 7-1-re legyőzték a brazilokat. Ez egy olyan váratlan eredmény, ráadásul ugye a hazai rendezési világbajnokság volt a brazilok számára, hogy én azon csodálkozom, hogy egy ilyen ilyen szinten ilyen különbség hogy jöhet ki? És akkor most behozom az adatelemzéseket, hogy erre nem lehetett felkészülni? Vagy például, bocsáss meg, tovább viszem, utólag elemeztek-e meccseket, és kijön-e az, hogy milyen adatokból jött össze ez a nagy különbség?
2: Ha jól emlékszem, akkor a brazil válogatott a VB előtt 2 évig nem játszott tétmeccset. Miből elemeztek volna?
1: Megvan a válasz.
2: Tehát nem voltak úgy gyakorlatilag olyan tétmeccsen, éles helyzetben kipróbálva, nem voltak olyan éles különböző nyomás alá helyezve, ahol azt lehetett volna, hogy akkor nézzük meg, hogy mennyit bír ez a csapat, nézzük meg, hogy mit bír ez a csapat, hanem gyakorlatilag 2 évig turnéztak, és gála mérkőzéseket játszottak, csak nem volt mit elemezni, mert ezek show műsor volt. És természetesen te, aki ugye készülsz azért a VB-re, a saját hazai rendezésű azért ott azért illett volna azért triplán edzeni, mm-hmm. vagy nem is tudom, azért oda kellett volna tenni magukat. De hát ugye most azért ott, ha lehet mondani, azért Ancelotti ugye most a braziloknál azért az edző, és azért ő egy kimondottan jó edző, és lehet azt mondani, hogy szerintem most ez a válogatott azért nagyon ott van, és nagyon erős lesz igazából.
1: Azt mondtad, hogy a Liverpool-lal is dolgoztok, vagy ők dolgoznak veletek. Ha ők lehívnak, vagy számukra biztosítatok egy adatbázist, te azt látod, vagy ti azt látjátok, hogy ők abból mit szűrnek le, és mit használnak? Tehát van képetek arról, hogy például a Liverpool szakmai stábja mire kíváncsi?
2: Alapvetően nem, mert ez olyan hatalmas adatmennyiség, ugye, azt most nem tudom pontosan fejből, de jóval ezer felett van a mi ügyfeleinknek a száma, és abból pedig több mint, nem is tudom, 20-valahány ezer felhasználónk van. Most annak mindegyik ilyen logolását meg kéne vizsgálnunk, akkor szerintem sose jutnánk a végére. Nem, igazából nem is vagyunk nagyon kíváncsiak, hiszen azért ezek a klubok azért több ezer játékost, illetve több 100 millió oldalt pörgetnek meg egy szezonba. Nem is akarjuk, nyilván titok is, hogy őket mire hegyeznek ki. Az biztos például, hogy most már olyan tendencia van például játékosoknak a scoutolásába, vagy játékosok keresésében, hogy például a most már csapatok nem a klasszikus, oda küldök egy játékos megfigyelőt, a Jóska bácsit, hogy menj már ki a mérkőzés, akkor nézd már meg, ma a Pistike majd ott fog játszani, és akkor jó játékos.
1: Próbajáték sincs,
2: hanem gyakorlatilag fognak egy hatalmas egy adatbázis, csak adatokat, csinálnak egy adat előszűrést. Az adat előszűrés, amikor megvannak, azt mondják, hogy van egy-két potenciális játékos, ami mondjuk az ő adat referenciájába beletartozik, kiküldenek gyakorlatilag egy videóelemző csoportnak, akik utána egy videóelemzést csinálnak, és amikor már túlment a játékos a videóelemzés szűrésen, akkor mondják meg a most már nem Józsi bácsinak, hanem kimegy egy notebookkal, laptoppal, egy iPaddel, egy játékos megfigyelő, és az közben megcsinálja a riportot a mérkőzésről, megnézi a játékost, hogyan edzett, stb. Mikor botlott meg, hányszor köhögött, és minden egyéb ilyen dolgot feljegyez, és akkor beküldi a központba.
1: Amikor egy klubcsapat adatot elemez, nekik azért könnyebb dolgok van, hiszen hétről hétre mérkőzéseik vannak, tehát látják a csapat teljesítményét, látják a játékosok formáit. Az adatelemzés az különösen nagy szerephez jut így a szövetségi kapitányok esetében, akik ugye sok idő után találkoznak újra a kerettagjaival, ahogy mondtad, nem biztos, hogy van annyi felkészülési mérkőzés, amiből tudnak adatot gyűjteni, szóval az ő szerepükben, vagy az ő tevékenységükben ez nagyobb szerepet kap?
2: Annak idején Magyarországon gyakorlatilag én vezetembe meg én tanítottam meg az összes edzőt, ugye a videó elemzése, vagy hogyan kell használni, és akkor pont a Egervári Sanyi bácsi volt az edző, és sose felejtem el, akkor pont a Dibusz hívta be, mert hogy a mi videóink alapján gyakorlatilag, azt hiszem cseheken lejátszottunk, vagy valami ilyesmi volt, itt van, akkor még a régi Népstadionban, és akkor pont a mi rendszerünkben nézte meg a különböző kapusoknak a lehetőségét, és akkor ebből mondta, hogy megnéztük amúgy a szoftverbe, vagy valamilyen sajtótájékoztatót ilyet mondott, és akkor ebből egy nagy hatalmas vagy mém lett, hogy akkor itt már izé van. És valóban akkor kezdett az, hogy igenis most már a szövetségi kapitányok követik a saját játékosaikat, az, hogy ki, hol, hogyan teljesít, mit csinál pontosan. Ez most már egy komoly folyamat, és hétről hétre követik a játékosokat.
1: a beszélgetésünk végéhez értünk, de még egy ilyen jóslást vagy tippet kérek tőled, hogy a világbajnokságon te mit fogsz figyelni, és milyen világbajnokságot láthatunk majd adatelemzés szempontjából?
2: Én azt gondolom, hogy sokkal gyorsabb lesz a játék, sokkal jobban fel lesz gyorsulva, sok kis csapat miatt gyakorlatilag sokkal több lesz a gól is, illetve sokkal többet fognak próbálnak meg majd cselezni is. Több lesz az ütközés is, mert lehet, hogy megpróbálnak ugye fizikai erővel gyakorlatilag dominálni. Mindenképpen érdekes lesz, hiszen a távolságok miatt itt akár bármilyen mérkőzések is lehetnek. Ugye pont most Mexikóban, amikor kint voltam, akkor volt, nem sikerült kijutni, de akkor néztük azért a helyiekkel a Mexikó-Szerbia felkészülési mérkőzést. Ugye nagyon országról beszélünk, ahol mondjuk egy Aztek stadionban, ahol teltház miatt olyan energiák szabadulnak fel, ami szerintem a maják hagytak ott még jó pár ezer évvel ezelőtt. Óriási nagy energiák fognak dübörögni akár a képernyőn keresztül is. Nyilván nekünk az időeltolódás miatt azért ez egy kicsit nehezebb lesz, de adat szempontjából mi azért a pont emiatt félünk egy kicsit, hogy az időeltolódás miatt ezt mi hogy fogjuk igazából bírni, de mindenképpen évezetes meccsek lesznek. Én megpróbálom legalábbis élvezni, mint futballszurkolóként, hiszen a foci mégiscsak egy öröm, a foci mégiscsak egy olyan dolog, amit szívvel lehet, és csak is kizárólag örömmel csinálni. Ha már kényszerrel kell elemezni, vagy kényszerből kell játszani ezt a játékot, akkor szerintem ezt abba kell hagyni, és el kell menni valami teniszt játszani például.
1: Legyen ez a végszó. Kovács Istvánnak, a Sportsbase adatelemző cég ügyvezetőjének nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: azaz újra töltve. A Nemzeti Sportrádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sportrádióban.
1: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Önök az újra töltve című magazin műsor 13. részének rövidített változatát hallják. A következő percekben több évtizedet visszautazunk az időben, hogy kicsit jobban megismerjük a magyar labdarúgás történetének egyik legfényesebb csillagát. Hatalmas gólok, sikerek és olykor megváltozó emberi sorsok. A mostani epizódban ezek mind fellelhetőek. Egy érdekes és közben tanulságos történetet mutatunk Önöknek. Tartsanak velünk!
2: Nagyon tudtam improvizálni, hogy mikor, mit, hogy kell csinálni, és ezt nem lehet megtanulni. Előtt kell születni, a csapattársai is mondták néha, hogy rá se tudják, hogy mit akarok. Nem az összjátékban, meg olyasmi helyzetekben, csak hogy kitaláltam olyan gondolatot, amire senki nem számított.
1: Törőcsik Andrást hallhatták, aki 2009-ben a Magyar Televíziónak adott interjújában beszélt arról, szerinte mi volt a titka, miért tartották kiemelkedő tehetségnek. Az általa megfogalmazott tulajdonságok már gyerekként kiemelték a többiek közül. Nagyon büszke volt a BVSC-nél kapott bizonyítványára. Harmadik osztályosként 7 szempont alapján értékelték: magaviselet, szorgalom, technika, taktika, sportszerűség, évi teljesítmény és átlagosztályzat. És mindegy sor végén 5-ös osztályzat olvasható. Nem csoda, hogy már fiatalon felfigyeltek rá a legnagyobb hazai klubok. Törőcsik 1974 nyarától az Újpestiek tartalék csapatában kapott helyet, majd október 2-án a Bolgár-Levszki Szófi ellen 4-1-re megnyert hazai backmeccsel lépett először pályára lilafehér mezben. 1974. október 16-án játszott a pályafutása első NB1-es mérkőzését, az Újpest ellenfele a Megyeri úton a Pécsi MSC volt. A lilafehérek 5-1-re nyertek, Törőcsik a hazai csapat negyedik gólját szerezte. A Törőcsik első NB1-es gólját előkészítő Tóth András így emlékszik a csapathoz kerülő ifjú tehetségre és a pécsiek ellen Törőcsiknek adott gólpasszára.
3: Mikor először oda került hozzánk, akkor mi is csak úgy csodálkoztunk, hogy mit tud művelni a labdával. Most azért az kicsit túlzás, de ilyen Maradona típusú zsonglőr volt, azt kell mondani, mert mindent tudott a labdával, amit csak lehet. Ráadásul volt benne egy olyan kis csibészség, vagányság, és most, hogy a Maradonnát említettem, ezt a kezes gólt törölni, volt egy olyan, nem is tudom, hogy fogalmazza, csibészség, hogy amikor elindult, akkor megfogta a védőnek a nadrágját, és abból indult el, és abból gyorsult föl, amit a játékvezető nem is látott. És a védő úgy meg volt lepődve, hogy egyszerűen nem tudta, hogy mit csináljon. Emlékszem, ez nekem nagy élmény, hogy én lehettem az, aki az ő első góljához hozzá segítette, mert mindenki szurkolt neki, mindenki azt szerette volna, hogyha vagy 10-15 évig ő meghatározó játékosa legyen az Újpestnek.
1: Az első NB1-es meccsen megszerzett első gól ellenére Törőcsik az ezt követő időszakban viszonylag kevés lehetőséget kapott. Ennek okairól és a tényleges berobbanásról Lasszip Gábor, az Újpesti klub történésze beszélt.
4: Fokozatos volt az ő beépítése, de ez nem is váratlan igazából, mert az újpesti csatársor tele volt klasszisokkal. Igazán a figyelmet magára Törőcsik András az 1976. május 15-én, tehát szinte napra pontosan 50 évvel ezelőtt játszott Újpest-Ferencváros 8-3-as mérkőzésen hívta föl. Gyakorlatilag akkor játszotta be meg át az Újpest kezdő csapatába. Ez a mérkőzés elsősorban Fazekas László miatt emlékezetes, aki mesterötöst szerzett, de Törőcsik is szenzációsan játszott.
1: Az 1976. május 15-én lejátszott, s az Újpest szurkolóknak oly kedves, Ferencváros elleni 8-3-as győzelemmel záruló találkozón az 5 gólt szerző Fazekas László valóban elvitte a sót, de mint hallhattuk, Törőcsik is megcsillantotta kivételes képességeit. A lilafehérek 7. gólját így adta vissza a Népsport másnapi száma. A felolvasó Szilágyi Tóra.
5: A 83. percben Törőcsik vezette be a labdát a 16-oson belőre, és a tétovázó Bálint mellől 15 méterről ritkán látható nagy gólt lőtt. A jobb összekötő helyéről átemelte a labdát a kapujából kifelé helyezkedő Hajdú fölött, a labda pedig a jobb felső sarokba hullott.
1: Egressy Zoltán író, a 2015-ben megjelenő Törőcsik András iklette Lilacsík Fehércsík című könyv szerzője ezekben az időkben látta először futballozni Törőcsiket, és azonnal a rajongójává vált.
6: Pillanatokon belül kiderült, hogy nem lehet nem őt nézni, és hát aztán onnantól kezdve nagy rajongó lettem. Tehát ez a klasszikus módon a kép a szobám falán, és akkor gombfociban persze ő volt a legjobb játékosom. Tehát ahogy úgy mindenki a kedvenc játékosával el van. Ő más csinált, mint a többiek alapvetően. Tehát ő futballozott, de valami, tehát mindig a legváratlanabb megoldást választotta, és és nem tudtak vele mit kezdeni az ellenfelek. Tehát egyszerűen rendkívül szórakoztató volt, ahogy játszott, élvezte a focit.
1: A Ferencváros ellen látott átemelős gól mai szemmel nézve talán nem annyira különleges. Azóta már sok hasonlót láttunk. Akkoriban viszont újdonságnak számított. Olyas valami volt, ami csak is a zseninek juthatott eszébe. Ez a fajta gól, ez a mozdulat a vétjegyévé vált, nem egyszer, nem kétszer talált hasonló módon a kapuba, s nem csak a hazai, a nemzetközi mezőnyben is megvillant. Törőcsik András testvérét, Évát arról kérdeztük, mi volt az öccsének a titka, miért rajongtak érte a szurkolók, szinte klubszimpátiától függetlenül.
7: Az az igazság, hogy nyilván érezte, de valahogy amit úgy kiemelnék, nála a játék szeretete volt az, ami mindent fölül írt. Ennek voltak nyilván pozitív, meg negatív oldalai is. Túl a játékos cseleken én azt gondolom, hogy az volt nagy erénye, hogy nagyon jól látott a pályán, tehát nagyon jól tudott helyzetbe hozni másokat. A futballista csapattársai mindig mondták nekem, hogy volt két evidens megoldás, akkor ő egy harmadikat választott. És mondom, akkor hogy lehetett vele együtt játszani, ha nem tudtátok kiszámítani, hogy mit fog csinálni. Azt mondták, hogy olyan helyzeteket teremtett, hogy neki csak bólintani kellett, vagy csak berúgni.
1: Baróti Lajos szövetségkapitány az 1976. október 13-án a bécsi Práter stadionban megrendezett Ausztria-Magyarország mérkőzésen látta elérkezettnek az időt, hogy az akkora már a lilafehér szurkolók első számú kedvencévé váló tehetség a válogatottban is bemutatkozzon. A következő év a világbajnoki kvalifikáció jegyében telt. A Bolívia elleni hazai 6-0 után a 3-2-re megnyert lapazi visszavágón Törőcsik két gólban is szerepet vállalt, az elsőt ő szerezte, a másodikat pedig előkészítette, és Halász István volt a gólszerző. Most idézzük fel ezeket a pillanatokat Novotny Zoltán korabeli kommentálásában.
8: Van türelmük a fiúknak, kivárják a lehetőséget, most éppen Fazekas, Halász, Törőcsik, Törőcsik a hivatosok, ebből gól! Nagyszerű volt! Fazekas, Halász, Törőcsik, ragadt a labda lábra, zokni hozották az egészet, és utána Törőcsik, az újpestiek kitűnősége, 10 méterről elegánsan, higgadtan, egyszerűen nem lehet máshoz hasonlítani, csak Törőcsikhez helyezte a labdát a jobb alsó sarokba.
1: Tekintve, hogy az 1966-os angliai világbajnokság után 1970-ben és 1974-ben sem jutottunk ki a VB-re, nagy várakozás előzte meg válogatottunk 1978-as argentinai szereplését. Az M7-es együttes Törőcsiket éltető slágergyanús dallal is előrukkalt 1977 végére, amelynek címe, hogyhogy nem, Táncolj Törő.

0: többiek.
1: A Nésport 1978. június 2-án, tehát a mérkőzés napján megjelenő számából az is kiderül, az argentin csapat játékosai miként vélekedtek a magyar válogatott elleni esélyekről. Különösen Daniel Passarella mondata érdekesek. A hazaiak csapatkapitánya ugyanis meglehetős magabiztossággal nyilatkozott. A sportlap természetesen kikérte a magyar csapat játékosainak véleményét is. Utólag a történtek ismeretében különösen érdekesek Törőcsik András szavai. A narrátor Mújdrica István.
2: Sajnos a River Plate stadionban nem kiabálják majd azt, hogy táncolj törő, de engem nem érdekel, hogy mi történik a nézőtéren. Az sem ijeszt meg, hogy úgy hírlik az argentinok keményebb fognak játszani. Néhány sikeres cselem bizonyára hatással lesz Galán kedély állapotára. Nem tudom, mi lesz a pályán, de úgy tervezem, hogy bátran a közelharcot is vállalom, főleg a 16-oson belül, hát ha felvágnak egy 11-es, nem jönne rosszul.
1: Ma már tudjuk, Törőcsik bizonyos szempontból a jövőbe látott, hiszen megjósolta az argentin csapat kemény játékát, ám abban tévedett, hogy mindez milyen hatással lesz rá. Az argentinok elleni mérkőzés 85. percében ugyanis a portugál Antonio Garrido játékvezető kiállította már korábban sárga lapot kapó Törőcsiket. A találkozót közötti Tövitrai Tamás így kommentált az esetet.
3: Törőcsik megkapta azt, amit mondtam, a pirosat. Mondtam, hogy ez lesz a vége. Bár ne lennék ilyen jó, és Törőcsik lenne fegyelmezettebb. Láthatóan szándékosan belesarkalt az ellenfélbe. Minek kell? Végig röppentesen, ingerlékenyen, ingerülten játszott. Igaz, magára hagyatva egyedül, de erről a játékvezető és az ellenfél nem tehet.
1: Arról, hogy az ellenfél és a játékvezető tehetette a történtekről, már akkor is megoszlottak a vélemények, és ez azóta sincs másként. Ám az mai fejjel megmagyarázhatatlan, hogy Vitrai Tamás legalább szavakban miért nem állt ki Törőcsik, és a 91. percben ugyancsak kiállított Nyilasi mellett. A FIFA két kiállított futballistát, Törőcsiket és Nyilasit egy-egy mérkőzésre tiltott el, a honi vezetőség az összes körülményt figyelembe véve úgy döntött, mindkét játékost kedvezmény megvonásban részesíti. Törőcsiket 10 000, Nyilasit 20 000 forintra megbüntették, és az edzésükön külön küldték őket a többiektől. S ugyan a tekintés újságíró Feleki László nem Bűnbakok című írásában amellett foglalt állást, nem a két futballistán kell elverni a port. Az MLS úgy döntött, Nyilasi Tibort és Törőcsik Andrást a világbajnokságon tanúsított magatartása miatt 1979. július 31-ig kizárja a válogatott keretből. A többszörös büntetés még egy rutinos, sok mindent megért futballistát is megviselt volna, nemhogy egy fiatal tehetséget. Ezt Törőcsik András testvére Törőcsik Éva is megerősítette, kiegészítve azzal, hogy szerintem miközben magában fort, kifelé nem mutatta a csalódottságát.
4: Inkább magában próbálta feldolgozni, de hát azért, ha az ember belegondol, háromszoros büntetést kapott, ugye, és a VB előtt még olyan ígéret is volt, hogy utána ő meg a Nyilasi Tibi külföldre szerződhetnek, hát nagy volt a csalódottság, persze.
1: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Újabb fontos szál, hogy a 70-es évek második felében hiába volt Törőcsik a pályafutása csúcsán, esélye sem volt arra, hogy külföldre szerződjön. Erre a törvények szerint csak az ország illegális elhagyásával, ahogy akkor mondták, diszidálással lett volna esélye. Pedig az 1978-as világbajnokságot követően több helyről érdeklődtek iránta, amit testvére Törőcsik Éva is megerősített.
4: Az az igazság, hogy volt egy időszak, mikor itt az Uzsoki utcai lakótelepen, ahol laktunk, egymást érték a külföldi játékos ügynökök, de az édesapám lebeszélte róla.
5: Arról szeretne esetleg mesélni, hogy az édesapjának mik voltak az indokok, amivel meggyőzte a fiát?
4: Talán a két évre eltiltották volna, meg azért mi egy eléggé összetartó család voltunk, tehát az az elszakadás is benne volt szerintem.
1: A kor magyar rendszere nem engedte, hogy fénykorában bárki nyugati klubhoz szerződjön. Amikor egy futballista legjobb éveit éli, minden hónap számít. Törőcsik pedig azt látta, hogy miközben kortársai európai csapataiban építheti pályafutásukat, előtte ezek az ajtók annak ellenére zárva maradtak, hogy egybehangzó vélemények alapján akkoriban a világ bármely csapatába befért volna. Várhidi Péter, az Újpestet akkor irányító Várhidi Pál fia is egyetért ezzel a kijelentéssel.
6: Hogyha az átlag nézőt nézem, akkor ő egy Barcelona szintű csapatba simán meg tudta volna állni a helyét, mint ahogy volt is már akkor megkeresésre. A világválogatott még többet lendített volna rajta, tehát mindenképpen a nyugati profi világ olyan klubban, melyik vezető szerepet tölt be, mert abban ő meg tudott volna komolyodni, hiszen utána is kiment külföldre, tehát voltak még jó időszakai, de az az igazi jó, ami akkor volt ott a baleset előtt, az nem tért már vissza neki.
1: Az MLS-től kapott büntetést végül nem kellett teljes egészében kitölteni a Törőcsiknek és Nyilasinak, ugyanis a szövetség elnöki székében a Kutas Istvánt 1978 végén váltó Szepesi György első intézkedéseként rehabilitálta a két futballistát, így mindketten pályára léptek 1979. március 28-án az NDK ellen, sőt, Törőcsik gólt is fejelt. Nem sokkal később, 1979. júniusában pályafutása újabb drámai fordulathoz érkezett. Pedig jól indult a hónap, ugyanis a június 2-án megjelenő Népsport arról számolt be, hogy Törőcsiket meghívták a világválogatottba. Mai szemmel árnyaltan fogalmazva és meglepő, hogy a Népsport aznapi szerkesztője a hírt nem tartotta arra érdemesnek, hogy a címlapon megjelenjen, így a sportlap a 7. oldal közepén egy rövid írásban számol be a meghívásról. Érdemes figyelni, hogy Törőcsik micsoda világklasszisok között kapott helyet. A listát Szegő Tibor olvassa fel.
0: Az Enzo Bearzot által összeállított világválogatott június 25-én Buenos Airesben a világbajnoki címvédő argentin válogatott ellen lép pályára. Bearzot 9 ország 15 játékosát hívta meg, köztük az újpesti Dózsa labdarúgóját, Törőcsik Andrást. A keret a következő. Kapusok: Maier, Hellström, hátvédek: Toninho, Kroll, Kaltz, Peccei, Gabrini, középpályások: Zico, Neeskens, Bonhof, Asesni, Platini, csatárok: Rossi, Bettega, Törőcsik.
1: A meghívást követően a Magyar Rádió Panoráma című műsorában Bánó András készített interjút Törőcsikkel.
7: Hát mindenki, engem is váratlanul ért az a örömhír, viszont a nagyobb örömet okozott, és a tévé híradóból tudtam meg én is.
8: Rossi, Bettega mellett játszani milyen érzés lesz?
7: Hát nem tudom, hogy az összeállítás meg hogy van, egyelőre csak keretet adtak meg, de nagyon nagy jó érzés lesz, és kicsit tudom, hogy el is elfogadott is leszek. De hát ezt kell majd legyőzni.
1: Az Újpest akkori edzőjének, Várhidi Pálnak a fia, vagyis Várhidi Péter emlékei szerint Törőcsik a világválogatottba szóló meghívás után sem éreztette a környezetével, a csapattársaival, hogy emiatt többre tartaná magát másoknál.
6: Neki nem voltak különösebb reakciói, mindenki tudta, az egy elismerés volt az ő részére. Ami az érdekessége, hogy ugye apámmal ment volna együtt, de semmilyen szinten nem lehetett érezni rajta, hogy most többre tartaná magát, mint aki.
1: A sajtót és ezáltal a hazai közvélemény csak mértékkel mozgatta meg az amúgy szenzációs hír, amely érdekes módon igazából akkor kapott nagyobb nyilvánosságot, amikor kiderült, Törőcsik autóbalesetet szenvedett, s emiatt nem lehet ott a világválogatott argentinai fellépésén. A Buenos Aires-i mérkőzés előtt 9 nappal a már biztos bajnok újpesti Dózsa az NB1 utolsó fordulójában gyakorlatilag tét nélküli meccset játszott Zalaegerszegen. A találkozón Törőcsik visszafogott teljesítmény nyújtott, a mérkőzés másnapján pedig a Magyar Távirati Iroda a következő szűkszavú közleményt adta ki. Ezt Erdei Márk narrálásában hallják.
9: Szombat este Zalacsány határában a 76-os számú úton 19 óra 30 és 20 óra között Szirtes Pál, 33 éves anyagbeszerző, budapesti lakos, személygépkocsijával a Sáros úttestről az árokba hajtott és egy fának ütközött. A baleset következtében a gépkocsiban helyet foglaló Törőcsik András, az újpesti Dózsa és a válogatott labdarúgója súlyos sérülést szenvedett. Törőcsiket a mentők kórházba szállították. A baleset oka a vizsgálatok eddigi megállapítása szerint, hogy Szirtes Pál nem az útviszonyoknak megfelelő sebességgel vezette a járművét. A rendőrség a vizsgálatot szakértők bevonásával folytatja.
1: Az zalaegerszegi mérkőzésen ott volt Várhidi Péter is, aki a csapat buszán ülve utazott vissza Budapestre. Magazinunknak így idézte fel a történteket.
6: Hát ott voltam én is a buszon, amikor ugye megtörtént a baleset. Ugye ez egy fejkés szituáció volt, hiszen előtte való napapám kapott a gyérgörcsöt, és nem tudott elmenni a csapattal. Felkérdezkedett a barátjával, hogy szeretne külön fölmenni, de hát ugye mi apám nem volt ott, nem ő engedte el. Egyébként hozzá teszem, valószínűleg nem engedte volna el. Egy kis 500-as fiattal mentek, és megcsúsztak, egy esős időjárás volt, megcsúsztak, és neki csapottak a fának. Mi a busszal akkor értünk oda, amikor őt már a mentő elvitte. Természetesen akkor még nem tudtuk, hogy mi lehetett vele, az volt a pej, hogy a jobb oldalon ült, és a jobb oldalával csapodott neki ez a kis autó, és ugye kiugrott a csípője, és ott el is tört, úgyhogy az egy nagyon szerencsétlen eset volt, és így gyakorlatilag mind a kettőjüknek úszott a világbajnokság. De hát akkor már lehetett érezni, hogy ez egy nagyon-nagyon hosszú sérülés lesz, és nagyon nehezen fog ebből visszajönni.
1: Azokban a napokban az egész ország aggódva figyelte, mi lesz Törőcsik sorsa, aki a Magyar Rádiónak érezhetően egykedvűen nyilatkozott az állapotáről.
10: Azt tudtuk, hogy csípőtörésed van, illetve letört egy darab, de a homlokodon mi történt?
7: A szélvédőről vágtam be a fejemet, és ez felszakadt a fejbőröm, de hát ez nem veszélyes.
10: Talptól egész térdig gipszbe van a lábad. Mi indokolt ezt, hogy gipszbe tegyék?
7: A csípőmet ne engedjék forgatni, ez a gipsz ki van támasztva két ilyen biztosítékkal a bokámnál, hogy ne forogjak.
10: Azt tudjuk, hogy a haverod vezette a kocsit, és a kocsiban más nem sérült, meg csak te?
7: Tök könnyebben sérültek meg mind a kettő a fejükön. Volt két kis horzsolás, más semmi.
10: Te elől ültél a vezető mellett?
7: Igen, elől.
10: Milyen kocsi volt ez?
7: Fiat 500-as.
1: A baleset után törőcsikéve a kórházban a bizakodó optimista ínyét látta az öcsében, de azt is megtapasztalta, hogy a történtek után megváltozott a személyisége.
4: Természetesen rögtön berohantunk a kórházba, itt volt a BM kórházban, és hát ahhoz képest, hogy a mentős, aki őt betett a mentőautóba, azt mondta, hogy nem hogy fotballozni, de járni sem fog tudni, olyan állapotban volt a csípője. Azt gondolom, hogy ahhoz képest még elég jól felépült.
5: Nagyon nagy akaratereje volt, tehát már mikor úgy magához tért, akkor mondta, hogy ő vissza szeretne térni, mert vannak ilyen nagyon nagy küzdők az életben.
4: Igen, ő a fotballért mindenre. Egyébként nem volt nagy küzdő, inkább visszavonul, de a fotballért mindenre hajlandó volt.
5: Megváltoztatta ez az ő személyiségét?
4: Hát ez is, és a VB is, a kettő együtt egy kicsit megkeseredett. Azért ő még fiatal volt ahhoz, hogy két ekkora kudarc érje őt egymást követő évben.
5: És ez mondjuk csak a labdarúgásban volt jellemző, vagy az azon kívüli életben is látszott, hogy úgy valami megtört?
4: Szerintem a magánéletben is, igen.
1: Az újpestiek legendájáról könyvet író Dunai Ede is egyetért azzal, hogy az 1970-es évek végén történtek alapjaiban határozták meg Törőcsik további pályafutását.
11: Abszolút. Már mondom, előtte se volt egy ilyen társaság középpontja, meg nem szeretett például újságíróknak nyilatkozni, vagy televi nem szerette, hogyha ezt a felhajtást maga körül nem szerette, pedig hát volt, ugye érthető módon. Ő mindig elmenekült minél előbb akár az újságírók, akár ilyen reflektor szurkolók elől, és hát aztán, amikor jött ez a két, úgymond, tragédia, akkor azt tényleg nehezen dolgozta föl, és hát ugye sokan mondják, hogy az ital így meg úgy közrejátszott abban, hogy azért nem futotta be ezt a pályafutást, de hát akkor már tényleg sokszor volt az, hogy ezzel oldotta ezt a egyrészt letargikus állapotot, másrészt ezt a szorongást, mert onnantól fogva ő már nem ugyanaz a 21-22 éves rác volt, aki olyan örömből futballozott, hanem tényleg ő is érezte, hogy itt valami megtört.
1: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 9 hónappal később, 1980. március 8-án a Dunai Város ellen 1-1-es döntetlennel záruló bajnoki lépett újra pályára, s a Népsport bizakodva értékelte teljesítményét. Amikor olyan napja volt, klubcsapatában és a válogatottban is szenzációs megoldásai voltak, s bár a bizalom még megvolt vele szemben, egyre ritkábbak voltak az emlékezetes momentumok. Végül már jóval túlpályafutása csúcsán 1985-ben tudott külföldre szerződni. A Montpellier-nél légióskodó, de már visszavonulni készülő Zombori Sándor ajánlotta a klubvezetőségének maga helyett Törőcsiket, s a másodosztályú francia klub stábja Néstadionban megrendezett, kettős rangadón nézte meg a kiszemeltet. A francia klub végül 150 ezer dollárért szerezte meg a magyar játékost, aki azonban nem váltotta be hozzá fűzött reményeket. Erről az időszakról a Rokó Péter és Zombori Sándor szerzőpáros által írt a Törő című életrajzi könyvében így beszélt akkori felesége. Az idézetet Szilágyi Dóra olvassa fel önöknek.
12: András már akkor sem volt az az ember, aki képes arra, hogy fogcsikorgatva harcoljon valamiért. Inkább önszántából félreállt.
1: Az amerikai és kanadai kitérő után hazatérő Törőcsik az MB2-es Volán SC-hez került, majd a legendás Mágustól, az akkor az MTK-t irányító Verebes Józseftől megkapta pályafutása utolsó lehetőségét. 1989. márciusában a Győri Lába Eto elleni győztes meccsen gólpasszal tért vissza a hazai élvonalba, ám egy héttel később, március 25-én drámai véget ért a pályafutása. Tatabányán 1-0-ás MTK vezetésnél Udvardi Endre a félpályánál leterítette Törőcsiket, majd néhány perccel később ismét belerugott, ezért az MTK csatárát a 22. percben le is kellett cserélni. Mentővel kórházba szállították, ahol megállapították, hogy szárkapos csonttörés szenvedett. Törőcsik a Népsportban megbocsátó hangnemben kommentálta az esetet. Ezt Mújrica István idézi önöknek.
2: A mérkőzést követően, amikor megtudtam, mi történt, nagyon elkeseredtem, de most már beletörődtem. Nem Udvardira haragszom, hogy a játékos mennyit enged meg magának a pályán, az a bíróktól függ.
1: Ekkor már köztudomású volt az alkoholfüggősége, voltak jobb és kevésbé jó időszakai. Erről 1996-ban a Telesport kamerái előtt ő maga is nyíltan beszélt.
13: Megírtam évek, 86-tól elég kemény az idejúgattát életem volt. Elég kemény kényben a bíróka. Azzal a korral már vívom, mit szerint tudani, hogy volt egy. Van egy tiszta terülbe sok, és utána van a terült. A vinduló pedig jössz ott, de próbálj tekerülni.
14: És hogy állt most ebben a harcban?
13: Hát most a tiszta, mindul megél. Tiszta volt egy évig, vannak volt egy ilyen két pillanatos elhajlás, most megint a tiszta lenne, hogy hát mindjárt most egy kicsit hosszabb időre kell az a tisztaság.
1: Annak ellenére, hogy nyilvánosan nem, vagy csak elvétve lehetett tőle olyan nyilatkozatot hallani, ami arra utalt, hogy tisztában van a képességeivel. Ugyanebben az 1996-os interjúban érezhető büszkeséggel beszélt arról, mit jelentettek számára a futball történetének egyetlen háromszoros világbajnok futballistájának, vagyis Pelének a szavai.
15: Eljöttem azt, hogy például Pelé azt mondta róla, vagy azt hittem, hogy eddig nem soha nem felejtem a nyilatkozatát, hogy azt hittem, hogy egy jó befejező csatára vagyok, ez át, hogy remek irányító is vagyok. Hát amikor hízott a májam, és nekem ennyi elég volt.
1: Törőcsik András nővére, Éva szerint viszont annak ellenére, hogy a testvére kifelé ezt kommunikálta, András pontosan tisztában volt azzal, hogy ennél többre is vihette volna.
4: Én szerintem ő titkon magába tudta, hogy nem tudott teljesen kiteljesedni kifelé, azt mondta, hogy igen, elégedett.
1: Törőcsik András állapota az évek sodrásában egyre csak rosszabbodott. Többször volt kórházban, hol csípőműtéten esett át, hol a fejsérülései miatt. 2014 márciusában elesett, és olyan súlyosan beütötte a fejét, hogy kómába került. Két agyműtét, és az évekig tartó rehabilitáció után sem épült fel teljesen. Előbb a berceli gondozó intézményben, aztán Óbudán egy idős otthonban, majd egy újpesti létesítményben, végül Budakeszin a Honvéd Rehabilitációs Intézetben kezelték. A Covid-járvány után visszakerült Budakeszire, s attól kezdve már nagy csend ölelte körül mindennapjait. Az egészség állapotáról legfeljebb időnként jelentek meg információk, majd 2022. július 9-én érkezett a sokkoló hír. Törőcsik András a Honvéd Kórházban, tüdőgyulladásban, 67 éves korában elhunyt. Csillogó tehetségnek indult, amit pontosan bizonyít, hogy fénykorában igazán kiemelkedő világra szóló nagy eredmény hiányában is többször felkerült a France Football aranylabda szavazásának listájára, a legjobb eredménye a 9. hely volt. Minden olyan szakember, játékos, szurkoló, aki látta őt futballozni, egyetért abban, hogy Isten áldotta tehetség volt. A korábbi szövetségi kapitányt Várhidi Pétert, a 70-es évek második felében az Újpestet irányító Várhidi Pál fiát arról is kérdeztük, mi jut eszébe, ha meghallja Törőcsik András nevét.
16: A mosoly. Állandó mosolygó. Teljesen mindegy, hogy edzés volt, meccs volt, vagy pedig éppen egy edzésre készülődés közben folyamatosan mosolygott, mindig a társaság központja volt, mindig ugratott valakit. Tehát ő egy ilyen bohém srác volt.
1: Törőcsik András nővére Éva is megemlékezett a testvéréről, az egyik utolsó személyes élményét felidézve.
4: Utolsó nagy élményem, és szerintem ez nagyon jellemző is, mikor már nagyon beteg volt és kórházban élt, akkor elmentünk Újpestre meglátogatni a Sumit, tehát a Schumann Petrite Újpesten élt egy otthonban, és nem gondoltam, kanyarodjunk a pálya felé. És hát nyári időszak volt, nem voltak mérkőzések, de volt ott egy biztonsági ember, akit megkértem, hogy engedjen be minket, és beengedett, és, de akkor már tényleg nagyon beteg volt András, bement a pálya közepére, megtapogatta a lábával, és azt mondta, jó a fű. Amikor jöttünk ki, az még a történethez tartozik, a biztonsági őr 3 fényképet vett elő az Andrásról, egyet az apukájának, egyet a keresztapjának és egyet magának, aláíratott vele. Még akkor is, mikor már nagyon beteg volt, akkor is első rangú kérdés volt neki az, hogy milyen a fotballpálya.
1: Törőcsik András története egyszerre szól a kivételes tehetségről és az elszalasztott lehetőségekről. Pályafutását olyan külső és belső tényezők alakították, amelyek közül önmagában talán egyik sem lett volna végzetes, együtt azonban megakadályozták, hogy eljusson oda, ahova a tehetség alapján eljuthatott volna. Sérülések, súlyos autóbalesetek, a szenvedélybetegség és a korabeli magyar viszonyok egyaránt behatárolták a lehetőségeit. A be nem váltott ígéret, Törőcsik András egy korszak legendája, akire úgy emlékszünk, mint a futballistára, aki megmutatta, mit jelent az igazi tehetség, és hogy ez az adottság milyen törékeny is tud lenni.
17: Ha újra kellene kezdeni, már nem tudom, hogy egyre, akkor mi változtatna?
18: Talán abban, hogy hát most már mostani
17: érett fejjel,
18: ami azért hülyessége így visszagondolni, mindig mondták, hogy valamennéz vissza, menj előre. De talán akkor lelépni.
1: A 67 éves korában elhunyt Törőcsik Andrást 2022. augusztus 8-án kísérték utolsó útjára a Megyeri úti temetőben. Önök az Újra töltve című magazinműsor 13. részének rövidített változatát hallották. Az előző percekben igyekeztünk bemutatni Törőcsik András tehetségét és a pályafutását. Egy olyan korba repítettük vissza önöket, amelyben sokszor a sportolók életét a külső körülmények is befolyásolták. Amennyiben kíváncsiak a hosszabb, még teljesebb változatra is, akkor keressék a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval segítették az adás elkészülését. Szilágyi Dóra, Szegő Tibor, Erdei Márk, Mudrica István. Hangutó munka, Redák József és Krejc Bálint. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszonthallásra!
19: Ez volt az újra töltve a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá! Csókokba be!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától. Nemzeti Sport Rádió. Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Június 17-én, szerdán, 6 órakor jön tehát az Ausztria-Jordánia következő világbajnoki mérkőzés a J csoportból, ahol ugye éjszaka egy találkozót már rendeztek. Argentina Lionel Messi mesterhármasával verte simán 3-0-ra Algériát, és hát szerintem hasonló célokkal vághat neki ennek a meccsnek mondjuk Ausztria is, de erről majd hamarosan megkérdezzük szakértőnket, Vukovics Lászlót, mellette még Olasz Gergő kommentálja a mérkőzést, én pedig Erdei Márk vagyok. Vágjunk bele szerintem rögtön a kezdőkbe, kezdjük az osztrákokkal. Náluk a kezdő kapus Alexander Schlager, az Salzburg 30 éves kapusa, akinek eddig 26 darab válogatott meccsé 24 kapott gólja van, emellett pedig 10-szer gólt sem kapott. A védelemben inkább rutinosabb játékosok kapnak szerepet, Stefan Posch mellett Philipp Lienard, valamint David Alaba, a Real Madrid sztárja, aki a szezon végén ugye elhagyja a madridiakat, de hát ő ugye a 113 válogatott meccsével kirívó. A középpályán ott lesz Envere, Schlager, Zivald, valamint Leimer, még egy sorral feljebb Schmid és Zabitzer, míg legfölül ékként a LASK Linz játékosa Sasa Kalajdzic, aki 22 válogatott meccsen eddig 4 gólt szerzett, mellette még ugye most nem került be a kezdőbe az Arnautovic, aki az osztrákok egyik legnagyobb sztárja, már remény a csatárposztot illeti, neki eddig 133 válogatottságán van 47 gólja, nyilván ha majd ég a ház, akkor könnyen lehet, hogy Ralf Rangnick, szövetségkapitány, őt is be fogja dobni a mély vízbe. Na de mi újság a Jordán kezdővel?
3: Ennyi van hálás feladat, hogy ismertessem. Azért van egy-két olyan név, sőt szinte csak olyan név van ebben a kezdőcsapatban, amelyért azért az európai labdarúgásban nem nagyon találkozunk. Egy olyan futbolistája van jelenleg a Jordán válogatottnak, aki valamelyik európai ligában játszik egyáltalán, Tamari, a jobb szélső, de természetesen az összeállítás nem az ő nevével kezdődik, hanem Abdulajlával, ő a kapusa a Jordán válogatottnak. A mai mérkőzésen egy 5-4-1-es felállást választott a marokkói szövetségi kapitány Szelami, a jobb hátvéd Haddad, a három belső védő Nassib, Al-Arab, valamint Abu Al-Nadi, a bal hátvéd Abu Tahales a mai találkozón. Jobbról balra a négyes középpályás lenc Tamarival kezdődik, Ar-Rashad és Ar-Ravabdeh, a két belső középpályás, Al-Fakuri a bal szélső, és elő pedig Olván kezd a center pozícióban, tehát így egy 5-4-1-es felállással játszik majd Jordánia, és már említettem, hogy a legmagasabban jegyzett játékos Tamari, ő jelenleg a francia első osztályban szereplő Rennes labdarúgója, egyébként az idényben 6 gólig és 6 gólpasszig is eljutott, ez egy egészen elképesztő statisztika, ő lehet talán a kiemelkedő embere a Jordán válogatottnak, rajta kívül még futballozik külföldön Al-Arab, Yazan Al-Arab jelenleg a szőuli játékosa, rajtuk kívül meg gyakorlatilag mindenki a Jordán első osztályban futballozik, úgyhogy érdekes lesz majd látni, hogy mire képesek ezek a játékosok, akik saját bajnokságuk első osztályából érkeznek, de azért tudjuk, hogy Jordánia labdarúgó bajnoksága nem a legmagasabban jegyzett. Hogyan várja Vukovics László állandó szakértőnk ezt a találkozót?
4: Sziasztok, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Hát először is két magyar vonatkozást belehoznék, hogy Vadas Miklós 1965 és 66 között volt szövetségi kapitánya Jordániának, és majdnem napra pontosan 10 éve, 2016. június 14-én verte Magyarország Európa-bajnokságon 2-0-ra Ausztriát. Ugye Szalai Ádám és Stieber góljai valami óriási emlék, csak hihetetlen, hogy már eltelt 10 év. Meg az a borzasztó, hogy nem vagyunk itt, hát borzasztó, nagyon fájó inkább nekünk, hogy nem vagyunk itt. Ezt a mérkőzést én azt várom, hogy az osztrákok érvényesítik a papírformát, ha bár Jordán bajnoki mérkőzést már régen láttam, nem ismerem annyira a játékosaikat, itt a VB-n szerintem meg fogjuk ismerni, mint minden más kisebb csapatot. Én azt gondolom, hogy az osztrákok tovább fognak jutni ebből a csoportból, Argentinával karöltve, és itt ezen a mérkőzésen megszerzik a 3 pontot.
2: Hamarosan majd meglátjuk, hogy melyik együttes kezdi a mérkőzést. Ebben a pillanatban ki is derült számunkra is, Ausztria válogatottja van ott a kezdő körben, ők indíthatják majd útjára a labdát. Egyébként, ha már Laci azt említette, hogy kikivel találkozott és kikivel nem, akkor Ausztria és Jordánia még sosem találkozott egymással, úgyhogy az első fellépésük lesz ez egymás ellen. És Laci, még egy gyors kérdésre visszadobnám hozzád a labdát. Ugye az éjszaka elején, vagyis még az este Mbappé duplázni tudott, utána pedig Haaland is duplázott, majd jött egy Messi tripla. Talán, hogyha ránézünk az osztrák kezdőre, akkor mondjuk azt látjuk, hogy Zabitzer vagy Laimer a két legnagyobb sztár. Gondolod, hogy mondjuk ez a jó sorozat folytatódhat, és akár egy Zabitzer dupla, vagy ne adj Isten, vagy adja Isten tripla jön?
4: Hát azért még ide venném Alabát, és akit említetti Arnautovicek a kispadon kezd.
2: Az Alaba.
4: Hát ő tud rugni, hát szabad rugni, ellenünk milyen kapufát rugott annó, meg minden, de nem, hát nem duplázik, de például inkább Ronaldot venném ide, akik ugye Kongóval fognak játszani. Elképzelhető, hogy esetleg tud rugni egy-egy duplát, és halad előre a góllövőistán, mert a VB góllövőistán így Miroslav Klózét érte utol Messi, 16 gólos, Mbappé 14. Tehát fantasztikus játékosokról beszélünk, és hogy Lionel Messi ennyi idősen még ilyen teljesítményre képes, ez valami csodálatos, és ez a közönségnek óriási dolog, hogy láthatják őt még játszani. Hát minél tovább így legyen.
2: És beérte Miroslav Klózét, ezt azért mondjuk el a VB öröklanglistán már, ami a gólokat illeti.
3: A második percben járunk, érkezett egy óriási bedobás, az osztrákok jóval élénkebben kezdik a találkozót, de most jöhet akár egy jordániai kontratámadás, már az ellenfél térfelének a közepén jár a tízes medben futballozó Altamari, aztán jöhetne egy beadás a hosszú irányából, Zabicernek sikerül belecsúsztatni, de még mindig a jordánok előtt a labda, egy lövés és az oldalhálón ér földet a labda, pontosan az oldalháló tartó vasára lőtte a felfutó jobb hátvéd Esan Haddad, ő a csapatkapitánya is a jordán válogatottnak, átcsorgott valahogy a hosszú oldalra ez a beadás, több lábon keresztül, és valóban egy védő beleért itt az ismétlésből, látjuk mi, viszont kirúgást ítélt a játékvezető. Most a világbajnokság előtt már azt pedzegették, sőt már volt is rá precedens, hogy a videóbíró segítségét kérték egy-egy szöglet megítélésénél, most mégis máshogy döntöttek.
4: Hát de képzeljétek el, hogy olyan furcsa szabály van, hogy a szögletet ítél a bíró, akkor visszavonhatja a VAR, de ha nem ítél szögletet, nem szólhat bele a VAR.
3: Tehát akkor valószínűleg itt szögletet kellett volna ítélni egy kétes szituációban, és azt még vissza lehet vonni. Utólag nem így történt, eltelt viszont már több mint 2 perc a találkozóval az Ausztria-Jordánia labdarúgó világbajnoki mérkőzésen. Egyelőre gól nélküli döntetlen az állás.
2: És hát egyik csapat sem ront nagyon a másikra, bár valóban megvolt az első próbálkozás a jordánok részéről. Most éppen Alaba lépi át a félpályát a labdával, és teszi előre. Két sorra a feljebb, egészen fel a csatárig, Schmidig, de hát ez sem volt a legjobb passz. Most már megint a jordánok jöhetnek, úgy látszik, hogy ők berendezkedtek ezekre a gyors kontrákra, és ott egyelőre nem igazán ülnek ezek számukra. Most fel kell szabadítani az osztrák kapuban Slágernek, ő bombázt előre a labdát, most már megint Alaba van játékban, ezt követően pedig a másik Sláger is hozzáért, de ők egyébként nem testvérek, ezt azért érdemes elmondani. Jön előre most már Ausztria, ott van kint a bal szélen a labda, Zabicernél, ő teszi hátrébb egy picivel, és hát meg itt kételenek megállni, már Zivád úgy dönt, hogy nem indul el előre, hanem inkább Alabához passzol, aztán most már ott van kint a labda, megint a bal oldalon, a bal szélen Envenénél, ő az, aki most már beadná, ez sem jó, hiszen belelépnek a jordán játékosok, ezt követően felpattan az égbe, majd utána az osztrákok tudják megszelidíteni azt. Most lehetne akár egy távoli lövés, hiszen arra buzdították Schmidet, de ő is inkább tovább tette Posnak, aztán Post játsza meg Alabát, aki egészen oda a jordán kaputól nagyjából 20 méterig fölmerészkedik a pályán, úgyhogy hát nyilván ezzel valamennyire azért megnyitja azt. Alabánál van megint a labda, a csapatkapitány előtette most ki balra, és most ott eléggé középen koncentrálódik a játék, most talán kikerül a szélére, Schmid az, aki berakja vissza középre Kalajdzic felé, de ez sem volt pontos, úgyhogy megint jöhetnek a jordánok. Altamari egy gyönyörű szép esernyőt csellel átveri az osztrák védőjén, Envere volt ott mellette, ez egy parádés megmozdulás volt, aztán majdnem elveszti a labdát, de szerencséje van, viszont mellette a társának már nincsen, hiszen Árásdent elválasztják a labdától, és most már az osztrákok is elvesztik, mondom én, de végül nem, óriási becsúszó szerelések után végül az osztrákoknál van a labda, és azt mutatják Zivádék, hogy álljunk meg egy pillanatra, inkább nyugodjon meg egy picit a játék.
3: És folytatódik a találkozó, az 5. percében járunk az Ausztria-Jordánia mérkőzésnek, 0-0 még mindig az állás. Az már játszik azért, hogy a jordániai együttesben a center pozícióban lehet a legnagyobb veszély, Tamari személyében, közben lerántják a baloldali támadót, Olvánt, a játékvezető viszont tovább engedte a játékot, erre még akár szabálytalanságot is lehetett volna ítélni.
4: Hát ez az volt.
3: És jöhetett volna egy szabadrúgással, ráadásul egy egész jó pozícióból Jordánia. Nagyjából 35 méterre volt a kaputól, akkor Olván, amikor lerántották őt, a játékvezető sípja néma maradt, a találkozó pedig folytatódik, osztrák labdabirtoklással Alaba, ő passzolja most középre Schlagernek, egyébként a két együttes sosem találkozott még egymással korábban, mondjuk nem is nagyon lett volna lehetőség azért, hiszen világbajnokságokon kívül, amelyekre azért nem sokszor jutottak ki egyszerre ezek a csapatok, csak barátságos találkozókon szerepelhettek volna egymás ellen, de hát azért Ausztriának sem feltétlenül az az érdeke, hogy egy barátságos találkozón éppen Jordánia ellen mérkőzőn, sokkal inkább mondjuk egy európai csapat ellen, amely azért jobban az európai labdarúgás körforgásában szerepel. Egy nagyon kemény találkozó megint, azért nem ijednek meg ezek a játékosok a párharcoktól. Olván volt az most, aki lehet, hogy még egy picit sértetten ment bele ebbe az összecsapásba, tekintve, hogy az imént nem ítéltek ellene szabálytalanságot. És most már ott járunk, hogy a 6. perc is szépen lassan lecsorog, az osztrákok támadnak, de egyelőre gól nélküli döntetlen az állás.
2: Postnál van most kint a labda a jobb szélen, és hát amennyire nem találkozott egymással, ugye a két csapat, Jordánia most debütál a világbajnokságon, és hát az kimondatlan az a céljuk, hogy ők legyenek az első ázsiai csapat 1994 óta, amikor Szaúd-Arábia elsőként, illetve debütálóként az egyenes kieséses szakaszba jutott. Tehát igazából ez a jordánok célja. Ránézve a csoportra, talán összejöhet nekik, hát nyilván Algériát kell valahogy megverni, azt az Algériát, ahol például Riyad Mahrez is az éjszaka azért próbálta bontogatni a szárnyait, nyilván egy nagyon rutinos, tehetséges, kiváló játékosról beszélünk, de most annyira az argentinok ellen nem jött ez ki számára, lehet, hogy majd éppen Jordánia lesz az ő áldozata, ki tudja. Közben pedig Emberének a lábáról kiment az alapvonalon túlra a labda, utána viszont visszapöccintette még a jordán csapatkapitányra. Itt pedig azt ítélték meg, hogy szerintük már abban a pillanatban, mikor hozzáért Embere, akkor már elhagyta a játékteret. Hát talán itt most két szöglet is elmaradt, de még mindig az osztrákoknál van a labda. Jó beredett labda középre, de nincsen érkező egyelőre, aztán pedig Jordánia lehet, hogy fel tud szabadítani, egyelőre még nem. Egy óriási becsúszó szerelés, nyújtott lábbal Laimer volt ez, aki kikérte magának azt, hogy ezt miért fújta le a játékvezető. Hát szerintem ez azért eléggé veszélyesen nézett ki. Innen a távoli Budapestről is, Isten tudja, hogy onnan közvetlen közelről a játékvezető szemszögéből ez milyen volt, de valóban Laimernek a kezére is rápattant a labda, úgyhogy teljesen jogos az ítélet, amit a játékvezető meghozott. Jöhet tehát kifelé Jordánia, és ő is a kezet mutatta, most láttuk éppen a játékvezetői kamerán, hogy ő is egyből mutatta, hogy ő jöhet majd kifelé Jordánia a mérkőzés 8. percében. Most megint egy gyors kontra bontakoznak ki, mondom én, hiszen Al-Tamarit játszák meg már szokás szerint, ő ezek most Pos mellett meghúzhatja, de hát Pos egy kiváló védő, szépen elválasztja őt a labdától, itt csak el sem kellett csúsznia, be sem kellett csúsznia, most pedig egy villámgyors osztrák kontra indulhat, erre még nem volt példa a mérkőzésen, de ez sem tart sokáig, hiszen a felező vonalnál elválasztják az osztrák játékost Laimert a labdától.
3: Olván az, aki a bal oldalon megkapja a jordániai együttesből a labdát, eltelik a 8. perc, és most már egyébként érdekesség, hogy a közvetítésen nem mutatják az állást, valamint az eredményjelzőt, tehát nem tudjuk pontosan.
2: Hogy volt-e már gól?
3: Hogy, hát, azt tudjuk azért, hogy volt-e már gól, de hogy hanyadik minutumban járunk, azt is mivel indítottunk órát, onnan látjuk, most 8 perc és 20 másodperc telt el eddig a találkozóból. Az is érdekesség, hogy Ausztria az elmúlt 9 világbajnoki találkozójából mindössze egyet tudott megnyerni, 3 döntetlen és 5 vereség emellett a mérlege. Egy 2-1-es győzelem volt egyébként még 1990-ben Amerika ellen a legutóbbi világbajnoki győzelme Ausztria együttesének. Egy távoli próbálkozás Tamaritól, de ezt könnyedén védi Schlager, hiszen csupán le kellett érte hajolnia. A kapu közepébe jött a próbálkozás egészen pontosan, és nem volt benne akkora erő, hogy ez akár megtréfálhassa az osztrák kapust. Egy hosszú indítás, amelyre Zabitzer robog, a kapus nem jött ki a kapujából, de Abulajla kiengedi az alapvonalon túl, és jöhet majd egy kirúgással Jordánia, akkor, amikor már a 10. perc is lassan eltelik. Mit lát eddig állandó szakértőnk Vukovics László a mérkőzésből?
4: A Az látszik, hogy az osztrákok egyénileg jobb képességű játékosokkal rendelkeznek, de ezt még egyelőre nem tudták a felszínre hozni. A Jordánia egyértelműen kontrákra rendezkedett be, 2-3 előrevágott labda volt, amiből egyszer át tudott gyorsítani, amit meg is jegyezte, hogy nem fújt le a bíró. Ilyenek lehetnének lehetőségek Jordániának, hogy 30 méterre a kaputól egy oldalszabadrugás, vagy pontrugás. Egyelőre azt látjuk, hogy az osztrákok keresik a rést a falon, de hát erre szoktam mondani, hogy minél gyorsabban járatják a labdát, és minél jobban fárasszák az ellenfelet, mert legrosszabb üldözni a labdát, akkor előbb-utóbb bele fog hibázni a védekező csapat.
2: Érdekesség, mert egyébként legutóbb 3 napja ültünk így itt reggel együtt Olasz Gergő kollégámmal, Laci, akkor nem te voltál, hanem Mere Ferenc, és akkor is egy olyan mérkőzést láttunk, amikor Törökország birtokolta a labdát Ausztráliával szemben, és azt vártuk, hogy mikor lesz meg az első török gól. Ezzel szemben ugye Ausztrália kétszer be tudott találni, amire nem is jött válasz. Picit hasonlóan néz ki eddig ez a mérkőzés, nem tudom, hogy azt a találkozót láttad-e.
4: Láttam, igen. Valóban hasonló volt, de azt gondolom, hogy Ausztrália azért sokkal jobb csapat, mint Jordánia. De ettől függetlenül benne lehet ez a forgatókönyv, de én ezt tartom a legvalószínűtlenebbnek.
2: Benne, és most a mérkőzés folyamán először hosszabb ideig is benn volt Ausztria a Jordán 16-oson belül, aztán Alabától jött egy majd 25 méteres, 30 méteres próbálkozás, kapásból ballal, de hát ez az első blokkban elhalt, úgyhogy igazából ez... Hát nagyobb volt a füstje, mint a lángja, talán úgy tudnám jellemezni ezt röviden. Egyébként a mérkőzést Kaliforniában rendezik, most pedig Zabitzer kapta meg a bal szélen a labdát, ő az, aki most már húzogat, aztán a bal lábán rától érkezik egy labda középre, Limer felé, végül Kalács is tudja átvenni, de őt is gyorsan elválasztják tőle, aztán Envene is oda próbált lépni, de ez sem volt jó, úgyhogy most már megint arra kell figyelni az osztrák válogatottnak, hogy nehogy ki tudjon szabadulni a Jordán. Na nézzük, most már Limernél van a labda középen, és kiment a labda egy Jordán lábról, teljesen egyértelmű. Al-Arab mutatja, hogy szerinte nem szög lett, hiszen les, és valóban igaza is van, kinéz a partjelzőre, megtapsolja, mert valóban az asszisztens egyből beintette a lest, és látjuk a visszajátszást. Limer nagyjából 15-20 centivel előrébb is volt, mint Al-Arab, úgyhogy megint jöhet egy jordániai szabadrugás a mérkőzés 12. percének a közepén, Ausztria-Jordánia 0-0.
3: Próbálja építeni saját támadásait az osztrák válogatott, de úgy nagyon nehéz lesz, hogyha csupán a védők avatkoznak játékba többségre, többnyire. A középpályára nem igen jut már fel a labda, a támadókig meg pláne nem igazán jut el eddig az első 10 perc alapján legalábbis a futball. Most a bal oldalon ismét támadnak a jordánok, jön egy beadás, de ez is rövid, aztán egy kontratámadási lehetőség, de buktatják már a támadót, Kalajdzsicsot, ez nem ért sárgalapot, az egyértelmű, Kalajdzsicsnak tökéletes az, hogy megállították őt szabálytalanul, hiszen így rendeződhet az osztrák csapat, és felállhat akár úgy támadni, hogy mindenki a pozíciójába kerül. Kalajdzsics egyébként Fizimiskára nagyon hasonlít Arnautovichoz, mind a ketten Hóri Horgas centerek, inkább céljátékosoknak nevezném őket, mint ilyen gyors a védők közé mögébe futó centereknek. Őket meg kell találni valahogyan ott a csapat elején labdával, ők megtartják, esetleg érkeznek egy-egy beadásra vagy szögletnél, lehetnek eredményesek, ők inkább ebbe a típusba tartoznak, de ha a kispadra tekintünk, akkor ott is azért minőségben megvan az osztrák válogatott, akár védelemben, akár középpályán, akár támadó szekcióban olyan futballistáik vannak, mint például a Tottenhamet erősítő Danso, mint a Borussia Dortmundban hétről hétre remek teljesítményt nyújtó Csukwu Emeka, vagy éppen az augsburgos Gregorics, úgyhogy az osztrákoknál akkor sem volna nagy problémája Ralf Rangnick vezetőedzőnek, pontosabban szövetségi kapitánynak, hogyha bele kellene nyúlni a cserékkel a találkozóba. Mindenre volt idő, hiszen Jordánia még nem végzi el azt a szabadrugást, amelyet kapott. Az imént a 14. percben járunk, lassan eltelik, tehát az első negyed óra is 0-0 a mérkőzés állása az Ausztria-Jordánia találkozón.
2: Az imént említettem, ugye, hogy Kaliforniában rendezik ezt a mérkőzést, egészen pontosan San Franciscóban, ahol jelenleg 15 fok van, és negyed 10 kor rendezik ezt a mérkőzést, vagyis most már 4:10 van, mert nyilván 9-kor kezdődött negyed órával ezelőtt, és hát talán bíztunk abban, hogy egy picit jobb lesz a kezdés, de talán majd most már Zabitzer indul meg előre a bal szélen, be is adja a labdát, ez jól néz ki, azonban Kalajdzsics elől fel tudnak szabadítani a védők, ez egy parádés odaérés volt, hátulról szépen odadugta a lábát Kalajdzsics mellé, és úgy tudta elpiszkálni a jordániai védő Abu Al-Nahdi a labdát, ez egy dicséretre méltó meg.

0: ők is inkább leghátulról építkeznek. Al Arab, aki továbbra Tabu El Nadinak, akit az imént már dicsértünk. Megint Al Arabnál van a labda, és ő játszik össze megint a társával. Most egy pontatlan átadás volt, de szerencséjükre Abu Taha visszalépett, és végül megmentette ezt a labdát. Most pedig már az osztrákok szerzik azt meg, és Kalajdzsicsnál van, kidobhatná lassan a bal oldalról, az Abicser felé, egyelőre nem érkezik a labda. Inkább megállítják ezt a gyors támadási lehetőséget. Sláger volt az, aki úgy döntött, hogy nem hozza játékba Zabicer, hanem inkább visszafordul vele, és felállt fal ellen. Indítanak így egy támadás. Kalajdzsics, aki most már tovább passzolja Posch felé, ad felé a Posch felé, aki közvetlen közel merészkedett az osztrák kapuhoz, jobboldali belső védő létére. Ő nagyjából 8 méterre volt az osztrák a jordániai kaputól, kapta volna a labdát, viszont előre tisztázott Al Arab, úgyhogy jöhet a mérkőzés első osztrák szögletrúgása, méghozzá a 16. perc közepén, illetve a 20. perc, bocsánat, közepén, Ausztria, Jordánia 0-0.
1: Ha visszanézték volna a videóbíró segítségével ezt a szögletet, akkor valószínűleg ezt is elvették volna, mert már lesen kapta volna a játékos a labdát, Kalajdzsics fejesét követően, de nem így tettek, és jöhet Ausztria egy szöglettel. Jön is középre a labda, a hosszú oldal irányában Post keresve, nem sikerült fejelnie, most pedig már a játékvezető egy sokkal kisebb szabálytalanságot lefújt, mint azt tette az imént Tamarival szemben. Hát ennél jóval keményebben rángatták az imént a jordániai támadót, és most már Jordánia ott van az ellenfél 16-osa előterében egy lövés, és egy nagy védés ez most Slágertől. Bizony megtornáztatta Al-Fakhouri az osztrák kapust, nagyjából 18 méterről egy villámgyors ellentámadást követően, hiszen ez nem egy kontra volt, csak egy rendezetlen védelemre rávezetett támadás, előtte a labdát Doha Al-Fakhour, és 18 méterről a labdája megpattant még az osztrák csapatkapitány Alaba lábán. Alabát azt hiszem talán nem kell bemutatni senkinek, a Bayern Münchennel és a Real Madriddal is nyert bajnokok ligáját. Kiváló osztrák belső védőről beszélhetünk az ő személyében, és Slágernek a létszalól kellett kitolni ezt a próbálkozást, a szögletet pedig kicsiben végzik el a jordániai játékosok, átszáll most a hosszú oldalra ez a beadás, de hát ezt könnyedén hatástalanítják az osztrákok, aztán egy kontratámadással Zabicer lódulhatna meg, egyelőre nem rúgja meg a keresztet, csak akkor talán, amikor már túl késő, lehet, hogy lesen tartózkodott eleve az osztrák jobb szélső, de nem is tudja lekezelni a labdát, úgyhogy jöhet egy jordániai bedobás. Ismét Hugovics László felé fordulnék a 18. perc, és a mérkőzés első komolyabb lehetősége az Jordánia előtt adódott.
2: Igen, és Sláger óriásit védett, tehát az osztrák Slágerről eddig Vienna, Kálling és Amadeus jutott eszembe, Falco dalai, de most már az osztrák kapus nevét is megtanuljuk, mert fantasztikusan véd. Az osztrákok előbb-utóbb szerintem attól függetlenül, hogy most Jordániának volt a helyzete, meg fogják szerezni a vezetést.
0: Hát igen, benne van a pakliban, viszont ha ránézünk megint egy picit a statisztikára, akkor eddig két kaput eltaláló volt a mérkőzésen, mind a kettő Jordánia nevéhez fűződik. Közben megint egy borzasztóan hosszú indítás az osztrákoktól, Abu Leilának kell kilépnie a kapuból, szépen le is húzta azt, ezt követően pedig már egy hosszú előreívelt labda érkezik oda Olvanék felé, de ez sem volt pontos. Az osztrákok megszerzik, és Kalajdzsics is dobja most már ki a bal szélre, egészen Zabicerig. Zabicer mellett pedig van társ, passzolatna, és ebben a pillanatban megteszi, Leimer beadhatná. Ez egy jó passz, Kalajdzsics is tovább rakja megint Zabicer, ott van a 16-os vonalánál, de nem jön össze a lövése. Aztán végül Leimerhez pattan a labda, Leimer benyarga vele a 16-oson belülre, tovább pöcköli, és végül aki lőtt, az nem volt más, mint 14-essel Kalajdzsics, de mutatja a játékvezető, hogy mindezeket a történéseket megelőzően már volt egy les szituáció, emiatt jöhet megint egy szabadrúgással majd Jordánia, és látva a visszajátszás, hogy egy kiváló ítélet volt, mert valóban miközben odapattant a labda Leimerhez, közben ő még lesen tartózkodott, itt teljesen mindegy, hogy Kalajdzsics utána mit kezdett a labdával, ha belőtte volna, akkor sem adták volna meg ezt a gólt. Közben beléptünk a 20. percbe, most már picit én is összeszedtem magam itt a korai órákban, hogy hányadik percben is járunk, Ausztria-Jordánia 0-0.
1: Ismét Ausztria birtokolhatja a labdát, Post viszont kiengedi az oldalvonalon túl, úgyhogy bedobással jöhet majd az európai válogatott. Érdekesség, hogy Ausztria az elmúlt 14 találatából, amelyet világbajnokságon jegyzett, 13-at a második játék részben szerzett, sőt 3-at a ráadásban, tehát a hosszabbításban a 90. percet követően. Úgyhogy ha most itt az első fél időre tekintünk, akkor ez nem egy túl jó ómen. 14-ből 13 a második fél időben született, tehát az osztrák gólokból az elmúlt 14 talán.

0: állatból legalábbis. Hát most azért sokat lendítene a találkozón, ha érkezne egy gól. Például egy lehetőség most lenne rá. Schlager tovább passzolja egy lövés és egy óriási góllal megszerzi a vezetést. Ausztria, Schmidt volt az, aki elszánta magát a lövésre, és bizony jól tette, hiszen a Werder Bremen támadóját nem tudta megállítani most senki. Egy remek passzt kapott Schlagertől, egy érintést követően megtolta a labdát, és eltekerte gyönyörűen a hosszú sarok irányába, ezzel pedig a 20. minutumban megszerzi a vezetést Ausztria együttese Jordánia ellen. Az benne volt azért a mérkőzésben, hogy az első találatot Ausztria jegyezheti, hiszen jóval támadóban lépett föl az osztrák csapat. De hát nem ilyen helyzetekből volt eddig lehetősége. Jobb külsővel átveszi a labdát Schmid, és nagyjából 20 méterről nagyon okosan a hosszú felső irányába tekeri a labdát. Esélye nem volt a jordániai kapusnak, Abu Lailának a hárításra, és hát vezet Ausztria.
1: Igen, és úgy gondolom, hogy a második gólt is az osztrákok fogják szerezni, mert most már úgy fog alakulni a mérkőzés, ahogy álmaikban elképzelték, kiebb kell majd jönni a jordánoknak. Említsük meg, hogy ezt a gólt gyönyörűen 10 passz előzte meg, remekül gyorsította fel a játékot Ausztria, mindig lemaradtak egyel a jordánok, a 16-os előtt tovább tették, és mi gyönyörűen, ahogy mondta, jobb külsővel bevette magának, és a bal összekötő helyéről jobban gyönyörű gólt csavart a bal felső sarokba, teljesen megérdemeltem ezt Ausztria.
2: Én megmondom őszintén, azt hittem, hogy most következni fog egy nagyjából 3 perces hydration break, vagyis ivószünet. Ezzel szemben a játékvezető úgy döntött, hogy inkább elindítja a játékot. Nem tudom, hogy indokolt-e, ugye több játékos is felvetette azt, hogy a mérkőzés előtt kellene eldönteni azt, hogy vajon érdemes-e ezt a bizonyos ivószünetet az adott meccsen alkalmazni, vagy sem. Most is 15 fok van San Franciscóban. Laci, szerinted?
1: Egyetértek vele, én azt mondanám, hogy a mérkőzés közben a játékvezető, ha úgy látja és úgy ítéli meg, akkor állítsa meg.
2: De nem. Opa, de közben egy óriási fejes volt, bocsánat, a jordánoktól Olván volt az, aki be tudott csúsztatni egy baloldalról érkező beadásba. Schlager már verve volt, viszont nem volt szerencséje a jordán támadónak, hiszen a felső lécet találta telibe a labdája, mert talán az túlzó megfogalmazás volt, inkább ráhullott a csúsztatott fejes után, úgyhogy nincs meg a jordán egyenlítés, hát ezt nem láttuk jönni. Szerintem ebben lehetünk azért őszinték, de egy kiváló megmozdulás volt Olvántól, aki egyébként az ázsiai selejtezőkben a legeredményesebb jordán játékos volt, úgyhogy nem állt tőle távol az, hogy esetlegesen be tud találni. Most viszont a jordán védelemre viszi rá, viheti rá majd a labdát Ausztria, ha és amennyiben megszerzi, egyelőre viszont még nem sikerült, kiment a labda oldalra, úgyhogy Abu Al-Nadi jöhet majd egy bedobással, és hát úgy ítélte meg a játékvezetői másfél perccel a gólt követően, hogy most jöhet ez a bizonyos ivószünet. Hát valóban, hogyha most lett volna az ivószünet, akkor lehet nem láttuk volna ezt a kiváló csúsztatott fejest. Most viszont egyből fordulunk Vukovics Lászlóhoz, így nagyjából 23 percnyi játék után. Hogy látod ezt a mérkőzést? Ausztria megszerezte a vezetést egy parád és Schmidt gólnak köszönhetően. Éppen Schlager adta a gólpasszt még a 20. percben, ahogy Geri is említette. Azt vártad pár perccel ezelőtt, azt mondtad, hogy Ausztria szerzi már meg a második gólt. Ezzel szemben volt egy jordán kapufa.
1: Igen, a pontrugás az mindig lehetőséget biztosít bármilyen csapatnak arra, hogy gólt szerezzen, vagy egy nagy bedobás, de azt el is kell érni. Most a jordánok lejutottak az osztrák térfél azon részére, hogy tudtak szögletet rugni, ebből valóban veszélyes volt ez a kapufa. De hát ilyenek mindig vannak egy meccsen, úgy nem lehet lejátszani egy meccset, hogy egy helyzetesen legyen az ellenfélnek, vagy legalábbis nagyon ritka. De az osztrákoknak kedvezni fog az a fajta játék, ami így kialakul, hogy előnyben vannak. Az osztrákok nagyon képzett csapat, hát ahogy mondjuk a csapatokat, hát gondoljunk végig, hogy Real Madrid, Dortmund, Werder Bremen, és akkor Zvezdába játszik, ugye az Arnautovics, aki a kispadon van, és sorolhatnak Bayern, München, Leimer, hát fantasztikus játékosok, és mindig egy csapat erejét az mutatja meg, hogy a kispad mennyire erős, és itt az osztrákoknál, ahogy Olasz Gergő kollégánk is elmondta, fantasztikus játékosok ülnek. Hát Jordániát ugye természetesen nem ismerjük még, most ismerkedünk velük, hogy milyen futballra képesek. Azt látjuk, hogy a kontráknál egyszer-egyszer el tudnak szaladni. Az egyetlen Európában játszó játékosukat már említettük, hogy Tamari, ő a Rennes labdarúgója Franciaországba. Mindenki a hazai bajnokságba játszik, hát ott azért ilyen szintre nem lehet eljutni, mint az előbb említett játékosok, ahol játszanak. Én azt várom, hogy ha a második gól is megszületik, és az osztrák lesz, akkor még jobban kinyílik az olló, és akkor egy nagyon változatos, sok helyzetes mérkőzést láthatunk.
0: Tanítani való volt az imént egyébként most itt a frissítő szünetben, az ivószünetben ismételték nekünk azt a fejest, amelyet a jordániai támadó eresztett kapura. tanítani való volt. Tehát ahogy jött a rövid oldalra, át akarta tudatosan fejelni a hosszúra a kapus fölött a labdát, és egyébként tökéletes volt a kivitelezés is. Egy picit magas nyilvánvalóan a tökéletes az lett volna, hogyha behullik a léc alá.
1: Igen, de ennél, ezeknél a helyzeteknél, pontrugásnál, rögzített szituációnál a védekező csapat edzője mindig megőrül, ha tisztán tud fejelni egy játékos, mert ott egyet mondanak, hogy nem is kell a labdával foglalkozni, az emberrel. Tehát te se fejeljél, ő se fejeljen, valahogy billencs meg, mert a csatának mindig nehezebb dolga van, neki pontosan olyan helyre kell fejelni, hogy a kapus ne tudjon védeni. A védőnek elég csak valahogy meglökni, kizökkenteni, fogni. Hát látjuk, hogy minden egyes szögletnél, 10-ből 9 szögletnél a játékvezető oda megy, intézkedik, elmondja, hogy ne húzzák egymást, eljön onnan, és ugyanaz folytat.
0: Ralf Rangnick közben az osztrák szövetségi kapitány már befejezte mondandóját csapatának. Ezek a frissítő szünetek gyakorlatilag már-már olyan jelentőséggel érnek föl egy-egy csapatnál, mint akár a kézilabdában vagy a vízilabdában is az időkérés. Ilyenkor kijönnek a játékosok, és mindent el lehet mondani nekik, ami esetleg észrevétel az első, hát most jelen esetben 22-23 perc alapján. Vége is most már ennek a frissítő szünetnek, Jordánia pedig következhet egy bedobással. A 27. minutumba lépünk ezekben a másodpercekben, úgyhogy egy bő 3 perc volt ez a frissítő szünet. Ennyi legalább lesz majd akkor a ráadás valószínűsíthetőleg az első fél idő végén. Aztán meglátjuk, hogy mennyi lesz valóban, ez már csak a játékvezetőn múlik. 27. perc tehát Ausztria-Jordánia a labdarúgó világbajnokságon. Annak is a J csoportjában 1-0.
2: És éppen Ausztria jöhet majd egy bedobással, Zeyvád ott hagyta a társának, Posnak, aki majd bedobja, mondom én, viszont ő is tovább passzolja a társának, Linhartnak. Nem hiszem, hogy sokáig fogja engedni azért a játékvezető, mert ugye most már a bedobásokat is időre kell szinte elvégezni, most már számol a játékvezető, és hát miután lejár a pár másodperc, utána a másik csapat jöhet egy bedobással. Hát erre most nem volt szükség, hiszen behajították az osztrákok a labdát, ezt követően viszont a jordán válogatott kivágta egészen Schlagerig a kapusig, ő pedig most már Alabát játszotta meg, aki még egy sorral följebb passzol Poshoz. Érdekes megfigyelni az, hogy Posh és Zeyvád sűrűn cserélgetik a helyüket. Zeyvádot adták meg eredetileg nekünk középső középpályásnak, ezzel szemben Poshot látjuk többször fellépni ebbe a pozícióba. Most is éppen ő van középen, 2-3 sorral feljebb, mint Zeyvád. Szinte még a jobb szélső is veszélyben van, hogyha Posh felmerészkedik. De nyilván egy kiváló technikai adottságokkal megáldott játékosról van szó. Ahogyan azt már említettük is az ő esetében, ő ugye a komoly játékosa, de a Mainzban szerepelt kölcsön, mert ebben az idényben és tényleg jól is játszott. Enverénél van kint a bal szélen most a labda, ő húzná meg a jordán védő mellett, végül inkább visszahúzza, Alabához passzol, Alaba pedig még egy sorral hátrébb teszi egészen Linhartig. Linhart az, aki most már oda passzolja a társának, méghozzá Zeyvárnak, akit az imént dicsértem. Most már Kalajdzic kapta meg a labdát, Kalajdzic viszont nem tudja átvenni, ezt követően szerencséje van, mert a jordánok elügyetlenkedik és visszapasszolják hozzá. Aztán most már egy jó indítás a bal szélre Enverének, ő az, aki most már benéz középre, beadja laposan, ebben volt elképzelés, 2-3 jordán védőn átjutott a labda, a negyedik Al-Arab tisztázni tudott, ő volt az, aki kivágta, ezt követően nem jut messzire az, hiszen még mindig 20 méterre az osztrákoknál van a labda a jordán kaputól, aztán egy borzasztó rossz átadás, de Alabának minden rutinja benne volt ebben a becsúszó szerelésben, ő az, aki visszaszerzi, aztán most már Kalács is lép neki, hát elég rendesen nyúltam ezzel, tehát azért innen Budapestről is ez jól látszott, és Laci, mintha neked így azt láttam volna a gesztusaidon, hogy ez azért megért volna egy szabadrugást, pici kompenzációt éreztem azzal szemben, amit ugye Tamarival szemben sem fújt le a játékvezető. Talán most ez volt ebben a dologban.
1: Igen, ez egy 50-50%-os szituáció volt, de a védőt meg kell dicsérni, mert nagyon jól foglalt el a pozíciót. Tény, hogy húzta a mezét, de hát oda-vissza húzták. A játékvezető nem ítélt szabadrugás, ez 18 méterre lett volna egyébként a kaputól, óriási lehetőség.
2: Hát igen, viszont úgy lépünk be a 30. percbe, hogy továbbra is hátul adogatnak az osztrákok. Ausztria-Jordánia a J csoport második meccsén 1-0.
0: Kalajdzsicsot azért nagyon nehéz szabályos eszközökkel megállítani. Tényleg egy remek fizikai adottságokkal rendelkező játékosról beszélünk az ő személyében, aki ráadásul jól is érzi azt, hogy hova induljon be és hogy mikor induljon be, ami még talán annál is fontosabb, az ütemérzéke is kiváló, úgyhogy azért vele meggyűlik majd a védők baja. Jön is egy beadás, és pont ő tudja megcsúsztatni, egy picit mögé érkezett, úgyhogy nem tudta tisztán kapura fejelni a labdát, de még pont annyit be tudott pöckölni fejjel a labdába, hogy a hosszú oldalon Leimer összegyűjtse, és akkor most marad így a labdabirtoklás joga az osztrákoknál. A gólszerző Schmid az, aki most bepasszolja középre Poshoz a labdát, Posh mélységben próbálja továbbítani Leimernek, de ez túl mély volt, az alaponalon túl csorog ki a labda és hagyja el a játékteret, egy kirúgással jöhet majd Jordánia válogatottja. Beszéltünk már a cserepadról az osztrák csapatnál, de azért egy picit Jordániával is kellene foglalkozni. Közben egyébként megjött a statisztika, 65 km per órával repült Schmid labdája a kapuba. Az nem egy túlerős lövés, de hát ha tökéletesen van helyezve, akkor teljesen mindegy, hogy milyen erővel megy.
1: Ez a lényege pontosan, ha nagyon jól van helyezve, és ez nagyon jól volt helyezve. Egyébként a jordánokról majd fogunk ejteni egy pár szót, de itt, amit láttam belőlük, amikor van lehetőségük kontrázni, nem ügyetlen játékosok alkotják, és van sebességük is, csak nem mernek kijönni, mert a nyílt játékba oda-vissza azért az osztrákok nagyon elvernék őket, és ezt fölmérte a szövetségi kapitányuk is. Viszont egy érdekesség, hogyha a gyengébb csapat támad, mint jelen esetben Jordánia, akkor egy labdavesztésnél óriási sansza van a jó csapatnak, és itt most ezt látjuk a mérkőzésen először, hogy fölállnak az ellenfél tér felé a jordánok.
0: És a bal oldalon próbálják saját játékokat építeni, és egy szép csellel le is vesz egy védőjátékost Olván, aztán átforgatják a jobb oldalra, most már a Ravabdeh volt, aki átforgatta. Jön a beívelt labda, nem sikerül fejelnie ott jordániai játékosnak, az osztrákok úgy néz ki, hogy tisztázni tudnak, de aztán még mindig maradnak ott a jordániaiak az ellenfél térfelének a közepén. Most egy picit felszabadul az osztrák kapu, bár azért akkora óriási nyomás alatt nem futballoznak az osztrákok, de lehet, hogy most jön egy jordániai helyzet. Jól védekeztek az osztrákok, és akkor jöhet a kontratámadás, amelyről Vukovics László is beszélt. Leimer óriási lendülettel indul meg, és meg tudja tolni ott a védő között a labdát, neki a sebessége is talán megvan ehhez. Leimer, hát lerántották őt a 16-oson belül, de érzésem szerint ez azért nem ér büntetőt. Két jordániai védő szorongatásából próbált kilépni, nem sikerült neki, úgyhogy marad az állás a 32. percben, továbbra is Ausztria-Jordánia 1-0.
2: És most éppen megint Olvánnál volt a labda, akit a legtöbbször bevesznek a jordániaiak a támadás közben, és azt mutatja a partjelző, szerint ez az oldalon alatt nem hagytál ez a labda, úgyhogy nem jöhet Jordánia egy veszélyes helyről jövő bedobással, hanem Ausztria indíthat megint egy támadást. Posfe előtt hullik le a labda, ő pedig meghúzza a jordániai védő, mert ez egy kiváló megoldás. Pos még egyszer megtolja, és túl hosszan szöktette magát. Hát igen, talán most jött ki igazán, hogy ő egy belső védő, vagy egy jobboldali szárnyvédő, emiatt kevésbé technikás, mint mondjuk egy csatár, pedig az első labdaérintése még kiváló volt, ezt követően a második az túl hosszúra sikeredett, és még annyi szerencséje sincsen, hogy jordániai lábról ment volna ki a labda oldalra. Bár lehet, hogy a játékvezető mégis úgy ítéli meg, hogy Ausztria jöhet majd, nem a vicceltes alapján azt láttuk, hogy egyértelműen róla, vagyis Stefan Posról ment ki a labda. Az imént egyébként óriási szerencséje volt Leimernek, mert miközben térült fordult a labdával, közben még valahogy sarokkal odasodorta Kalajdzic elé, viszont nem volt eléggé pontos, illetve eléggé nagy ez az átadás, nem volt benne túl sok erő, emiatt Kalajdzic az nem jutott el, és a jordániai védelem szerencsére ők fel tudtak ezt követően szabadítani. Most már jöhet egy jordán támadás, Nassib az, aki tovább tette a labdát, hiszen végül jól döntött a játékvezető, jordán kirúgással folytatódott a mérkőzés. Itt a találkozó 30. percén is már túl vagyunk, tehát bőven már a 34. minutumba léptünk be, Ausztria-Jordánia 1-0.
0: Majdnem megkerülte emberét, pusztán a sebességének köszönhetően Schmid, de aztán a jordániai védőjátékos észlelte, hogy óriási a lendületbeli különbség, vagy a sebességbeli különbség, és Abu Taha végül megmentette a labdát, és visszapasszolta a belső védőnek, Alarabnak. Aztán most Jordánia birtokolhatja egy picit a labdát. Ez is azért ritka, hiszen ha megnézzük a csapat statisztikákat, akkor még mindig 70% fölött birtokolja a labdát Ausztria, és csupán 29,8% volt az imént Jordánia labdabirtoklásának na százaléka. Most viszont egy jordániai lövés, és megint egy slágervédés, a kipattanó pedig elakad a belső védőben. Ha jól láttam, Lienhardt volt az, akinek a hátáról kipattant ez a próbálkozás, de megint két lövés, az egyiket slágernek kellett hatástalanítani, a másikat pedig egy védő blokkolta, és jön egy újabb beadás. 16-os előterébe sikerült csak kifejelnie az osztrákoknak a labdát, eltűnik a 16-oson belül egy jordániai játékos, de ez nem ér 11-est, ez egészen biztos. Hát megint mondhatni, megúszta az osztrák válogatott ezt a két jordániai lövést.
1: Hát ez abszolút figyelmeztető jel, hogy kell, hogy legyen az osztrákok számára. Az első lövés is már szép volt, de a második véleményem szerint gólba tartott, ott óriási blokkot mutatott be az osztrák hátvéd. Az elsőnél Schlager védett óriásit, és a másodiknál nagyon szép lövés volt. Tehát ez mutogatja azért Jordánia, hogy van benne veszély. A hátát találta el A melyik játékos volt a védekező?
0: Linhart,
1: igen, gyönyörűen próbálta fogni az egyik sarkot. Ilyenkor a kapusok azt szokták kérni, hogy a rövid sarkot fogja a védő, a hosszú sarok az övé, és itt óriási szerencse volt, meg jó helyezkedés, hogy a hátával tudta blokkolni. Itt egyenlíthetett volna Jordánia.
2: De megint egy kiváló ítélet volt egyébként Dahan Beidától, a mauritániai játékvezetőtől, aki nem ítélt büntetőt egyik esetnél sem, hiszen reklamálták azt a jordániai játékosok, hogy szerintük ott volt egy kéz is, tehát egyértelműen Linhartnak a hátát találták el, azt követően pedig nem történt szabálytalanság, úgyhogy jöhetett Ausztria, de villámgyorsan elválasztották őket a labdától, most már Al-Arab, akinél van leghátul, ő Nasibhoz passzol, és ő az, aki most már keresi a társakat, megint csak nála van, és Abu Al-Nadit is beveszik a passzolgatásba, aki aztán ballal kidobja a bal szélre, de Abu Taha ezzel nem tud meglógni, hanem megint Nasibot választja leghátul, aki természetesen oda passzolja Abu Al-Nadinak. Úgy tűnik, hogy a bal oldalon próbálkozik támadás építéssel az esetetnek a 80%-ában Jordánia. Ez most sincsen másképp, de most kidobják a jobb oldalra a labdát. Hát ez sem volt igazán pontos, vagyis inkább úgy mondom, hogy Haddad nem tudta átvenni a labdát, róla kipattant az oldalvonalon túlra.
0: Itt most mind a két felet lehet egy picit azért marasztalni, hiszen a keresztlabda is borzasztó volt, jóval a játékos mögé jött. Ha ez pontos, és valóban egy picit, hát picit, egy 20 méterrel előrébb tudja ívelni, akkor ebből még egy beadás is lehetett volna. Aztán a technikai megoldás sem volt nyilvánvalóan kiváló a labdát átvevő játékostól. Úgyhogy a 37. percben Ausztria-Jordánia továbbra is 1-0.
1: Azt látjuk most, hogy Jordánia többet birtokolja a labdát, de ez nem attól van, hogy odaszorítja az osztrákokat, hanem az osztrákok tudatosan adják át a területet, berendezkedve arra, hogy óriási területek nyílnak így Jordánia mögött, sokkal gyorsabbak, képzett játékosokból állnak, és ezt próbálják meglovagolni, a jordánok pedig jönnek előre, és szerintem bele is fognak sétálni ebbe a csapdába, hogy az ellenfél tér felén egy labdavesztés vagy a félpályán, és az osztrákok azt meg fogják büntetni.
2: Rengeteg eladott passz van egyébként a jordániai csapat neve mellett. Valóban vannak jó megmozdulásaik, főleg a támadó szekcióban, de hátul szerintem nagyon bizonytalan ez a jordán védekezés. Most viszont szerencséjük volt, hiszen Zabitzer felé nem volt jó ez az átadás, emiatt Nasib lesz majd az, aki bedobhatja a labdát oldalról. 20 méterre van Jordánia a saját kapujától, tehát még egyik osztáknak sem szökött fel a pulzusa, vagy éppen a vérnyomása. Most éppen Zabitzer megmenti, nem végül az ő lábáról kimegy oldalra a labda, de lehet, hogy már előtte is kim volt. Hát Zabica egyelőre nincsen elkényeztetve a passzokat illetően, legtöbbször vagy mellé, vagy elé passzolják túl hosszan, talán majd a második fél időben ő is jobb passzokat fog kapni, mert ismerve az ő kvalitásait, azért bőven benne van, hogy egyszer-kétszer el tud szaladni ott a bal szélen, aztán ki tudja, lehet, hogy befelé húzza, mint Schmid az imént, ki tudja pókhálózni a bal felső sarkot, hát nyilván ezek majd a jövő zenéi, meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Közben megint jó az osztrák letámadás, megint kimegy az alapvallon túlra a labda. Éppen a gólszerző Schmid volt az, aki kiválóan támadta le a jordániai védelmet, akik egyébként könnyen meg is zavarhatóak, ezt követően pedig Schmid lábáról ment ki a labda, akiről egyébként azt írták az osztrák sajtóban, hogy ő elsősorban ugye támadó középpályásként használják, csereként is nagy energiát hoz, és nagyon jól illeszkedik Rágnik intenzív, direkt támadás építésébe. Hát ezt láthattuk már többször a mérkőzés folyamán, abszolút igazolja azt, amit róla írtak, és hát még olyat írtak róla, hogy legnagyobb tehetségként tartották számon az utánpótlásban, de a valódi berobbanása inkább lépcsőzetesen, fokozatosan történnek, de ettől függetlenül is azért tényleg jól illeszkedik ebbe a csapatba. Kiváló játékosról van szó, kiváló jobb lábbal van megáldva, ugyanazt már a gólt megelőzően is láthattuk, erre pedig mind volt időm elmondani, hiszen talán most Kalajdzic is le tudja szedni az égből a labdát, de ez nem jött neki össze, végül visszamegy egészen Linhartig, úgyhogy megint leghátulról kénytelen építkezni Ausztria.
0: Azért sokkal küszködősebb ez a szereplés Ausztria szempontjából, mint arra előzetesen várni vagy számítani lehetett, hiszen a 40. percből lépünk ezekben a másodpercekben, és még mindig csupán 1-0-ra vezet Jordánia ellen az osztrák válogatott. Nyilvánvalóan, ha ez így marad, akkor azért is 3 pontot kap majd az osztrák nemzeti csapat, mint ahogyan azért is csak 3-at kapna, ha mondjuk 5-0-ra nyerne, de attól függetlenül Jordánia eddig legalábbis megizzasztja minimum az osztrák válogatottat, és a gól még nem jött össze Jordánia számára, de 3 nagy lehetősége már volt a gólszerzésre Jordániának, és ha megnézzük, akkor az osztrák válogatottnak sem volt ennél sokkal több. Ráadásul a gólját Ausztria éppen egy olyan lehetőségből szerezte, ami azért nem is volt zicser, vagy még csak nagy lehetőség sem, inkább egy nagyon jól eltalált 20 méterről eleresztett Schmid lövés. Ezzel vezet továbbra is Ausztria Jordánia ellen 1-0, most pedig a támadott Kalajdzsicsot buktatják úgy, hogy jöhet egy szabadrúgással. Alaba, ő áll a labda mögött, a táv a kaputól nagyjából 40 méter, a hullám pedig elindult a lelátókon. Minden szurkoló csatlakozik, ehhez legyen szó osztrákról, jordániairól, vagy éppen bármilyen nemzetiségűről. Alaba tehát a szabadrúgással a 41. percben, amikor Ausztria, Jordánia 1-0 továbbra is.
2: Bár azért legyünk őszinték, nem hiszem, hogy azért hullámoznak, mert annyira élvezik, inkább unatkoznak, nem Laci?
1: Hát első fél időben azért voltak szép dolgok, de itt nem kápráztatták el azért a szurkolókat. Persze ez szórakoztatás, hogy látják, hogy a többi stadionban is volt, ők is szeretnék jól érezni magukat. Itt a második fél idő szerintem fog tartogatni még gólokat, helyzeteket. Azt gondolom, hogy a jordánok megmutatták, hogy azért oda tudnak ők is kerülni, de tudom, hogy most már harmadszor mondom, de ez lesz a mérkőzés forgatókönyv, hogy kiebb jönnek a jordánok, és az osztrákok meg fogják őket kontrázni.
2: Hát a proféta szóljon belőled, meglátjuk, hogy mi lesz, ami viszont bizonyos, hogy Abu Lailát parancsolják picit vissza, még hátrébb kell elvégezni ezt a szabadrugást, hiszen bőven a lesz szituáció a 16-oson belül volt, ezt nehezményezik az osztrákok, végül a 16-os vonala elől nagyjából 5 méterre elvégezhették a jordánok ezt a szabadrugást, ezt követően pedig buktatják a jordán csatárt, Tamari volt ez, aki most kapott helyet a bokájára, ezt követően lent maradt, és most nagyjából 35-40 méterről jöhet akár egy jordániai felívelés, pláne úgy, hogy látjuk, hogy az összes középső védő mind a hárman felszaladnak ehhez a szabadrúgáshoz, aki pedig majd ezt elvégezheti, az nagy valószínűség szerint Haddad lesz a csapatkapitány, ő állott egyedül a labda mögött, és most mellé oda mentek ketten is, Al Fakuri, akinek már volt egy jó lövése, valamint Al Tamari is ott van. Na nézzük, hogy az Aloké vagy Haddadé lesz, valóban Haddadé, ő az, aki beíveli a 16-oson belőre, viszont kiváló az osztrák csúsztatás, de abból a szempontból nem jó, hogy jöhet egy jordán szögletrúgás, meglátjuk, hogy mire fog menni ezzel az ázsiai együttes. Ez egy óriási gólszerzési lehetőség, pláne látva az ő középső védőiket, azért jól megtermett urakról van szó, lehet, hogyha valamelyik belerakja jól a fejét, vagy éppen Olván, akinek már volt egy kiváló csúsztatása, akkor ezt követően meg lehet akár az egyenlítő gól, ami nem tenne talán rosszat a mérkőzésnek. Beléptünk közben a 43. percbe, aki pedig ezt a szögletrugást elvégzi, az a bal hátvéd, Abu Tahales, majd ballal íveli be középre. Nézzük, mi lesz ebből. Végül nem íveli, hanem begurítja. Olvánt próbálta meg éppen megjátszani, aki megint a rövidre érkezett, csak úgy, mint a csúszatott fejesénél. Ezelőtt nagyjából 15-20 perccel. Abu Tahanával labda, aki aztán lefordul a védőjéről, be is adja megint laposan, és nem volt jó ez az átvétel a jordániai játékostól. Al Rafabdeh volt az, aki megpróbált kapura fordulni, de az ő sarkáról lepattant a labda, ezt követően pedig az egészen Abu Leiláig a leghátul helyezkedő jordániai játékosig, vagyis a kapusig jutott, úgyhogy megint egy jordán támadás indulhat, a 43. perc közepét is átlépve, Ausztria-Jordánia 1-0.
0: És most egy ígéretes pozícióból jöhet majd szabadrugás a Jordánia, a táva kaputól nagyjából 30 méter, a játékvezető le is fújta a habot oda a postól, érzésem szerint egy teljesen felesleges szabálytalanság, hiszen nem volt olyan pozícióban a jordániai támadó Al Fakuri, hogy őt faltolni kellett volna, hátulról megtaszajtotta egy hosszú ívelést követően, a fejest megelőzően, és ezért jöhet Jordánia most egy szabadrugással, és ez veszélyes lehet.
1: És teniszben ezt úgy mondják, hogy nem kikényszerített hiba, ez egy teljesen felesleges, mert ha lehetőség valamiből lehet Jordániának, azok a pontrugások, és ez egy ajándék szituáció.
0: És most is ott a labda mögött már Al Fakuri, például ott a labda mögött Tamari, és akkor jöhet be középre a belső védők irányába ez a labda. Ez egy figura előtt lesz most, egy távoli próbálkozás lepattan az egyik védő lábáról. Hát ebben azért több lehetett volna. Sláger volt az, aki kirúgta a labdát, onnan Tamarinak húzták le egyébként kicsiben. Ezt a szabadrugást Tamari pedig nagyjából 25 méterről egy életerős lövést teresztett kapura, de hát ennyi osztrák védőjátékos között, valamint még volt ott egy néhány jordániai támadó is, nagyon nehezen találhatott volna utat magának a labda. A hálóban nem is tette meg, úgyhogy a 45. minutumban az első félidő rendes játék idejének utolsó percében az állás az Ausztria-Jordánia összecsapáson a világbajnokság J csoportjában továbbra is 1-0.
2: Egy bedobással jöhetett közben Jordánia, Abu Al-Nadir az be is hajította, aztán megint Abu Leiláig jut leghátra, aki a bal oldalra dobja ki, éppen Al Fakuri felé, de hát őt most legyőzte a túlerő, hiszen magasabb nála Pos, és most nem is kellett meglöknie Stefan Posnak ahhoz, a jordániai védőt, hogy elvegye tőle a labdát, de most már Olvánnál van, ő teszi egy sorral följebb. Ez egészen jól néz ki egyelőre. Jordániai szemüvegen keresztül Abu Tahánál van, most már ő fordul, tényül fordul a labdával jobbra-balra, végül inkább Al-Fakurit játsza, aki kidobja a jobb szélre, ez egy parádés átadás volt Haddad felé. Haddad pedig passzolhatna is tovább, kiváló. Árásdennél van a labda, ő az, aki most már tovább teszi, aztán végül egy beadás, de az nem jut el a címzettig. Végül aztán az országok nem tudják levenni, ebben a pillanatban inkább kivágják, Leimer felé ment a labda, aki aztán végül fejjel eltolná a jordániai védő mellett, nem volt szerencséje, mert Nasib szépen használta a testét, és emiatt elválasztotta az osztrák támadót a labdától, most pedig már Jordánia jöhet előre, 2-3 szép csel után egy lövés, ami már nagyon-nagyon gyengére sikerül, lehet, hogy elfogyott az ereje Al-Tamarinak azt követően, hogy két szép cselt is meghúzott, ballal próbálta meg kilőni a kapunak a bal alsó sarkát jobb oldalról, befelé sodródva, de igazából ebben nem volt túl sok elképzelés, eléggé gyengére sikerült a lövés, mondom még egyszer. Közben pedig megtudtuk, hogy az első félidő hosszabbítása az 4 perc lesz, tehát arra a 3 perces ivószünetre még úgy ítélte meg a játékvezető, hogy 1 percet rá kell dobnia. Úgyhogy még a játékvezetői döntés szerint legalább 3,5 percig folyik majd a játék, Ausztria-Jordánia 1-0.
0: És hiába reklamálta azt Al-Tamari az imént, hogy meglőtték őt, valóban volt kontakt, és ha elesik, akkor szinte biztos vagyok benne, hogy szabadrúgással is jöhetett volna egy ígéretes pozícióból Jordánia. Ő viszont talpon maradt, és be tudta fejezni az akciót egy lövéssel, így az előnyszabályt megítélte a játékvezető. Utána meg, hogy a lövés nem úgy sikeredett, ahogyan azt szerette volna, az már nem a játékvezető hibája. Jól alkalmazta ismét a bíró az előnyszabályt, és abszolút nem lehet panasz a játékvezetése, hiszen kiváló ítéleteket hoz eddig a találkozó, az összecsapás bírója, akit már említett, mauritániai Beida a játékvezető becsületes neve. Most már azért alakult a labdabirtoklás a két együttes között, 62% ha lehet hinni a statisztikáknak az osztrák labdabirtoklás, és nagyjából 38, egy-két tized eltéréssel a jordániai labdabirtoklás, százalékos arányban természetesen, passzok tekintetében viszont az osztrákok jóval jobban állnak, bár az elmúlt negyed órát tekintve azért zárkózik Jordánia. Jöhet egy osztrák beadás, de megint nem találják meg a centert, és jön egy kontratámadás belőle, Schlager viszont jól jön ki a kapujából, és oda passzolja a bal hátvédhez a labdát, ott pedig Mvene az, aki beléphet most már a támadásba. A jelzett 4 perces ráadásból itt az első félidő végén eltert már 2 perc és 20 másodperc, úgyhogy egy picivel több, mint másfél perc maradt már csupán az első játék részből, és egy eladott labda a jordániai részről jöhet egy osztrák kontratámadás 1-0-ás Ausztria vezetésnél Jordánia ellen.
2: Zeyvár passzolta oda egészen korán Leimerig a labdát ki a jobb szélre, aztán Leimer gondolt egyet, és inkább megpróbálta játékba hozni a bal szélső pozícióba helyezkedő Marcel Zabicert, de továbbra sem érkeznek jó passzok a Dortmund kiváló játékosa felé. Aztán most hátul Alaba is bizonytalan, ő választja a labdától Al-Tamari, már benn van a 16-oson belül, áthúzza egy láb alatt, és a második csele már nem jó. Jól lépett vissza végül Schlager, akinek a láb alatt elsőre elment a labda, ezt követően viszont szerencséje volt, most pedig már lehetne akár indítani Zabicert is, de egyelőre nem kapja, na majd most Kalajdzic most veszi őt észre, Kalajdzic pedig rendre visszalép egyébként oda a 10-es pozícióba. Érdekes ezt látni, hogy az ő valóban hóri-horgas termetével azért nem sok ilyen támadó középpályást láthatunk, talán a csatár létére. Talán Harry Kane-től volt felfedezhető az a szezon folyamán, hogy rengetegszer visszalépett a támadásokat segíteni. Talán most ilyesmi pozíciót képzel el Ralf Rangnick a középcsatárának, vagyis Kalajdzicnak. Mindenre pedig van időm elmondani, hiszen megint Schlagerig kerül vissza a labda. Talán most már itt az utolsó 1-2 percben ölik az időt az osztrákok, nekik tökéletes az, hogyha 1-0-ás vezetéssel mennek be a szünetre. Hivatalosan már csak 20 másodperc van hátra, és nem hiszem, hogy lenne oka a mauritániai játékvezetőnek arra, hogy még sokat rátegyen erre. De még lehet egy osztrák lehetőség. Kalács is gondol egyet 25 méterről. Hát, megpróbálta rálőni, nagyjából 10-15 méteren fölé ment ez a próbálkozás, nem volt jó, ezt követően pedig Beida játékvezető úgy ítéli meg, hogy valóban nem kell több hosszabbítást alkalmaznia úgyhogy összegezhetjük, hogy mi is történt az első félidőben. A 18. percben Al Fakurinak a lövése volt az, amely először megmozgatta, megtornáztatta a sláger kapust, 18 méterről tüzelt, végül felpattant a osztrák lábon alább a lábáról, de ezt követően sláger ki tudta azt tornázni a felső léc alól. Aztán 2 perccel később érkezett egy Schmidt gól középről, egy kiváló tekerés, jobbal tüzelt a kapunak a bal felső sarkába, ezzel tehát megszerezte a vezetést Ausztria, majd újabb 3 perc elteltével jött a következő nagy jordániai helyzet, amikor is Olván felé érkezett egy labda, bal oldalról egy beívelt labda, ő szépen belerakta a fejét a rövid saroknál, sláger már itt verve volt, viszont a felső létre hullott a labda, onnan pedig az kifelé pattant, úgyhogy jelenállás szerint 45 plusz 4 percnyi játék után Ausztria 1-0-ra vezet Jordánia ellen a J csoport második mérkőzésén, szűk negyed óra múlva jön majd a második játékrész, amikor többek között Vukovics László értékelését is meghallhatjuk, most viszont jöjjenek a hírek.
3: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Szenegál legyőzésével kezdte Franciaország a VB-t. Olcsóbb lehet a védett tárnál a benzin és a gázolaj. Fokozatosan melegszik az idő. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
2: A legutóbb ezüstérmes francia válogatott 3-1-re legyőzte Szenegált az észak-amerikai labdarúgó világbajnokság első csoportjában, New Yorkban. A csoport másik mérkőzésén Irak-Norvégia 1-4 Bostonban. Bemutatkozott a címvédő is a labdarúgó világbajnokságon, Kansas Cityben. Argentína 3-0-ra nyert Algéria ellen a J csoportban. Ugyanebben a négyesben 6 órakor kezdődött az Ausztria-Jordánia találkozó. A szünetben az állás 1-0 Ausztria javára. Az ETO-FC az izlandi Reykjavik ellen kezdi meg a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőket. Derült ki a tegnapi sorsoláson. Az Európa Ligában a Ferencváros a Vojvodinával találkozik majd. A szerb csapatnak magyar játékosa is van Szűcs Kornél személyében. Mindkét magyar együttes idegenben kezd. A portugál élvonalban folytatja pályafutását Szőcs Tamás. A Debrecen a hivatalos közösségi oldalán arról számolt be, hogy a 22 éves labdarúgó átigazolási díj ellenében szerződött a Famalicaohoz. A válogatott középpályás a portugálok beszámolója szerint 2031-ig kötelezte el magát. A Magyar Kézilabda Szövetség elnökségének döntése alapján távozik a magyar férfi válogatott spanyol szövetségi kapitánya Chema Rodriguez. 8 közé jutott a franciaországi vívó Európa bajnokságon a férfi párbajtőrözők között András Vitibor, a női kardozók mezőnyében pedig Battai Sugár és Szűcs Luca, ám az éremért vívott asszóikat mindhárman elveszítették. András fia 6., Szűcs az 5., Battai pedig a 8. helyen végzett.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Az uniós források hazahozatalához szükséges törvények módosításáról is vitáztak a képviselők tegnap a parlamentben. Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. Hamarosan a védett tárnál is kevesebbe kerülhet az üzemanyag a magyar kutakon, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter szerint ugyanis a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett tárnál a benzin és a gázolaj. Az egyszerűbb ügyintézés érdekében egységesíti az ügyfélkiszolgálási rendszereit az MVM. Az átállás miatt átmeneti korlátozásokra kell számítani, ezért a társaság azt javasolja az ügyfeleknek, hogy lehetőleg június 30-a előtt vagy július közepe után intézzék ügyeiket. A villamos energiaellátás zavartalan marad, a szerződések és a díjak sem változnak. Felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettségét, és szakmai egyeztetés kezdeményez az új rendszer kialakításáról a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint az értékelési rendszer helyett egy átfogó, valós igényeken és szakmai tapasztalaton alapuló struktúrát kell létrehozni. Kárpátaljai gyermekek táboroztatásával kezdődik a Katolikus Caritas nyár végéig tartó országos programja. A kezdeményezésben összesen 4000 hátrányos helyzetű fiatal vesz részt. Az ottalvásokon kívül vándor és napközis táborokban, illetve fejlesztés nyújtó élménynapokon is várják a résztvevőket 40 magyarországi helyszínen. Márai felolvasó maratont rendeznek szombaton a Virág Benedek házban. Reggel 9 órától egészen hajnali 2-ig Márai Sándor ikonikus művét, az egy polgár vallomásait olvassák fel művészek, közéleti szereplők, de akár a közönség tagjai is bekapcsolódhatnak. A helyszínen Magyarország első állandó márai emlékkiállítása is megtekinthető.
1: Közlekedés.
2: Korábban összeütközött két személygépjármű és egy kamion az 52-es főúton Kecskemét térségében. A 4-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
2: A Dunántúlon már többnyire derült, másutt még borult az ég, és sokfelé esik az eső. A várható felhőszakadások miatt több tucat járásban riasztás érvényes. Napközben a feltyúl és gomoly felhők mellett mindenütt sok napsütés várható. Csak elvétve főként keleten, északkeleten, valamint a déli határ mentén lehetnek futózáporok, zivatarok. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától. Ez a Nemzeti Sport jegyzet a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Jó reggelt mindenkinek! Ez a Nemzeti Sport Rádió és benne a Sport Reggel. A stúdióban Harsányi Levente és Csonka Zsófia. Érkezik a Nemzeti Sport jegyzet benne Turi Gábor gondolataival.
5: Nincs itt semmi látnivaló. Chema Rodriguez leváltotta a szövetségi kapitányi posztról a Magyar Kézilabda Szövetség elnöksége. Az MKS 2022-ben nevezte ki, 2024 márciusában meghosszabbította a szerződését 2028. augusztus 31-éig. A testület most nem tehetett mást, I.S. Ferenc elnök elmondta több szempont mérlegelését követően, arra a következtetésre jutottak, változásra van szükség a férfi válogatott munkájában. Nemzeti együttesünk összesítésben egy góllal elvesztette a szerbek elleni világbajnoki selejtezőt, ezzel az olimpiára kijutásra is jelentősen csökkent az esélye. Alig ha ütök a szög mellé a felvetésemmel, ha azt írom, a spanyol szakember távozását szinte mindenki sajnálja. A szinte szócskát azért tettem hozzá, mert Máté Dominik neheztelt a kapitányra korábban, hogy nem léphetett pályára a szerbek ellen. Lehetne most kutakodni a háttérben, hát ha történt valami a kulisszák mögött, ami miatt Csema nem töltheti ki a szerződését, de erre az esetre illik a gyakran használt kifejezés, nincs itt semmi látnivaló. A szakember a Veszprém játékosaként eresztett gyökeret a honi kézilabdázásban, bajnoki elsőségek és magyar kupa sikerek bajnokok ligája ezüstérem szegélyezték az útját. 2018-tól Nagy Lászlóval Gulyás István szövetségi kapitány stábjában dolgozott, 2022. márciusában kapta meg a kapitányi marsalbotot. Irányításával 2023-as és 25-ös VB-n 8. lett a csapat, a 2024-es Európa-bajnokságon 5., idén 10., akárcsak a 2024-es Párizsi olimpián. Az eredményekből is látszik, a 8 közé jutás bravúrnak számít, még úgy is, hogy a közvélemény általában mint a felül kalibrálna az együttest. Csema tudását játékos és sportvezető egyaránt elismerte, ám a vezetőségnek a VB-selejtező kudarca után lépnie kellett. Ha nem tette volna magát hitelteleníti nevezetesen, ha minden marad változatlan, azt üzeni konzerválja az eredménytelenséget. Tény, a lehetséges selejtezős ellenfelek közül Szerbia volt a legnehezebb, de erre nem lehet hivatkozni, mint ahogyan arra sem, hogy a 2027-es németországi tornára a miénknél gyengébb Törökország és Szaúd-Arábia kapta meg a szabadkártyát. Szóval nincs itt semmi látnivaló, ha csak az nem, hogy Chema Rodriguez abból a játékos nyakból dolgozott, ami van. Márpedig ezen utóda sem tud változtatni.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban. Nemzeti Sportrádió.
6: Gól! Gól! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
7: Jön tehát a második félidő a J csoport második mérkőzésén, egyelőre 45 percnyi játék után Ausztria-Jordánia. Egy kiváló Schmidt tekerésnek köszönhetően 1-0, és hát beígértem az első félidő végén, hogy majd Vukovics László kollégám fogja értékelni az első játékrészt. Hát itt a lehetőség, Laci.
8: Úgy kezdődött a mérkőzés, amit vártunk, osztrák fölénnyel, oda préselték a jordánokat a kapujuk elé, de igazi helyzetet nem tudtak sokáig kialakítani, és utána, amikor először végigjáratták úgy a fal előtt a labdát, hogy fölgyorsították a történetet, volt 10 passz, a jordánok mindig egy picit le voltak maradva, Schmidre jött ki a játék a 16-os előtt, ami gyönyörű tekeréssel a bal felső sarokba megszerezte az osztrákoknak a vezetést. Utána én azt vártam, hogy kijebb jön Jordánia, ami meg is történt, de azt gondoltam, hogy az osztrákok ezt meg fogják hamarabb kontrázni, de egy picit belealudtak a mérkőzésbe, és ez felhozta Jordániát, egyre bátrabban támadtak, voltak szögleteik, nagy védése is volt Schlagernek, a kipattanónál óriási szerencséje volt ott az osztrákoknak, mert a belső védő hátáról nem lett gól végül is a jordán lövés. Én azt gondolom, hogy Ralf Rangnicknak a legjobbkor jött a szünet, olyan szempontból, hogy nem azt mondom, hogy nagyon vehemensen támadott Jordánia, de voltak már lehetőségei. Rendbe kell tenni az osztrákokat olyan szempontból, hogy rúgják meg a második gólt, akkor azt gondolom, hogy 2-0-al, tudom, hogy a 2-0 veszélyes eredmény sokszor, de szerintem abban lezárnák ezt a mérkőzést.
9: Érkeznek vissza már a pályára a csapatok, a jordániai válogatott már. Össze is gyűlt egy kisebb kupaktanácsra, amelynek a végén összekaroltak a játékosok, ezzel biztatva egymást. Most már pedig az osztrák futballisták is kifutottak a pályára. Egy változtatás biztosan lesz majd az ausztriai együttesben, válogatottban. Ralf Rangnick biztosan lehetőséget ad majd Marko Arnautovicsnak, és én úgy láttam, hogy nem érkezett ki a második félidőre Kalajdzic, úgyhogy posztra cserél Ralf Rangnick szövetségi kapitány, Arnautovics Kalajdzicot váltja. 4 csere lehetősége még így is marad az osztrák válogatottnak, ráadásul ez nem számít játék megszakításnak, hiszen félidőben lehet anélkül is cserélni, hogy játék megszakításnak számítanák be, mert egyébként csak 3-szor lehet csere lehetőségek miatt megállítani a játékot, de így még mind a 3 lehetősége megmaradt Ralf Rangnicknak. És akkor pályán Arnautovics, a másik oldalon Jordánia csapatában nincsen változtatás, ugyanaz a 11 játékos jött ki a pályára a második játékrészben, mint azt tette a kezdő sípszónál. A játékvezető pedig 8 másodperc múlva belefúj a sípjába, hiszen visszaszámlálás zajlik a stadionban jelenleg is. Hát a show műsorhoz értenek Amerikában, ezt láttuk már többször, és most is megmutatták nekünk. Egy kis érdekesség még a statisztikák világából, aki esetleg hisz ezeknek, a várható gólok tekintetében jobban állt az első fél időben Jordánia. 4-10 volt egészen pontosan, tehát 0,4 gól, ami várható volt Jordánia csapatától, ezzel szemben kevesebb, mint 3-10 az osztrákoktól. Mégis Ausztria vezet 1-0, úgyhogy dönts el mindenki, hogy mennyire hisz ezeknek a statisztikáknak. Csak még egy kis érdekesség, amikor 0-0-át játszott Spanyolország, akkor is a spanyol gólok, várható gólok száma bőven 2 fölött volt. Ennyire lehet ezeknek a statisztikáknak hinni. Na de már elkezdődött a második játékrész, a 46. minutumban Ausztria, Jordánia a világbajnoki F csoportban 1-0.
7: Hát, de teszi be a 16-oson belülre a labda, egy picit hosszú volt Al Fakurinak, ezt követően ő még megmentette azt az alapfalon előtt, és belőtte középre, viszont Schlager ezt könnyedén le tudta húzni. És még annyit azért elmondanék a cseréről, amelyet most mondanak be a hangos bemondóba is, hogy valójában Kalajdzic helyén Arnautovics a folytatásban, hogy hát azért nincs könnyű dolga annak a szerkesztőnek, annak a riporternek vagy vágónak, aki a Kalajdzic jó megmozdulásokat kell, hogy összegyűjtse az első félidőt követően. Nem lesz egy hosszú videó. Szerintem annyit azért elárulhatunk, úgyhogy nem meglepő az, hogy a második félidőben már Marko Arnautovics fut ki a 134. válogatott mérkőzésén a pályára. az osztrákok jöhetnek előre, Alaba harcolt ki egy bedobást, hiszen kipattant egy Jordán lábról az oldalvonalon túlra, most már Envene az, aki bedobja, hát ha így egészen slágerig, hát nem kell miért sietnie az osztrák válogatottnak. Alabánál van most már a labda, ő az, aki előrefele fordul meg vele, és indítja is éppen Arnautovicot, de egy icipicit hosszú volt. Hát ha már beszéltünk az első fél időben arról, hogy mondjuk Konrad Lajmannek mekkora a sebessége, vagy éppen Zabicernek, hát Arnautovicról azért nem a robbanékonyság jut így először az ember eszébe, sokkal inkább a közelről szerzett, jó helyen lévő találatoknál azok fűződnek inkább a nevéhez, nagyon jól érzik a kaput, ezt azért elmondhatjuk róla. Közben pedig Ralf Rangnickot mutatják meg nekünk, aki továbbra is gondterheltnek tűnik a kispadon, de hát őt azért ritkán láthatjuk mosolyogni, most is komoly arccal szemléli, hogy mi is történik a pályán. Azt pedig, hogy Pos végezhet el egy bedobást, de a mauritániai játékvezető úgy ítéli meg, hogy szerinte túl sokat várt ezzel a bedobással, emiatt most az új szabályt alkalmazva már Jordánia jöhet előre, a bal szélen vannak a labdával, egy jó beívelés kellene, ami hát megvolt már, mint a beívelés része, egyedül a jó maradt le, úgyhogy megint az osztályok fel tudnak szabadítani, de megint egy borzasztóan rossz átadás Arnautovic felé, azt követően viszont jól zavarja a jordániai védőt, akinek a lábáról kipattan oldalra a labda, egészen pontosan Al-Arab volt az, most pedig már sietnek az osztályok a bedobással, ebben a pillanatban ez meg is történik, 2,5 perc már el is telt ebből a második játék részből, az állás viszont változatlan, Ausztria-Jordánia 1-0.
9: A világbajnokság során először látom ezt személyesen, hogy elveszik az egyik csapattól a bedobás jogát, mert túl sokat vártak. Előzetesen már lehetett látni olyan szabálymódosításokat, vagy szabályváltoztatásokat, amelyek majd itt ezen a világbajnokságon léphetnek életbe. Ilyen volt például az is, hogy a cserejátékosoknak egy bizonyos időintervallumon belül, tehát azt hiszem 10 másodperc volt meg egészen pontosan, sőt biztos is vagyok benne, el kell hagynia a játékteret ezeknek a cseréknek, hogyha nem sikerül ezt megtenni, és a játékvezető úgy érzi, hogy szándékosan húzzák ezzel az időt, hogy nem sietnek le a pályáról, akkor nem jöhet be azonnal a cserejátékos a helyére, aki elhagyta a játékteret. Érdekes dolgok ezek, mondjuk teszem hozzá a labdarúgást azért ezek előbbre lendíthetik, hiszen több játékidő jut így egy-egy adott mérkőzésen, bár a frissítőszünet az meg elvesz belőle. Vukovics László?
8: Igen, ez a kettő valóban jó szabály, a bedobás is cserélni gyorsan menjen le. Az ivószünet szerintem nem kompatibilis a futballal, az, hogyha meg is állítják, az egy perc után folytatni kéne.
7: Jönnek most előre egy gyors kontrával a jordán játékosok, Olvánál van kint a bal szélen, ő most befelé húzza jobban, lő, mekkora gól! Úristen, Olván befelé tolta, belépett a 16-oson belőre, jobban még tolt rajta egyet, hogy még közelebb kerüljön, és még jobb szögből tudjon lőni, aztán ezt követően pedig eltalálta a baloldali kapuvát a lövése, onnan pedig befelé pattant a labda, parádés tekerés, ha már ugyanezt mondtuk Schmidnél, akkor most egyezzük meg ezt Olvánnál is, ő volt ugye a legeredményesebb játékos a Jordániának a VB selejtező. Úgyhogy ezt követően nem meglepő, hogy éppen ő szerzi az ázsiai válogatott első gólját. Nem csak ezen a tornán, hanem mivel Jordánia debütál is, emiatt a világbajnokságok történetében. Tehát az első jordán gól szerzője az nem más, mint Ali Olván, 26 esztendős támadó, aki ezzel nagyon-nagyon emlékezetessé teszi a 60. válogatott mérkőzését, amelyen megvan neki a 28. gólja. Hát Laci, te is azért célső voltál, hogyha jól emlékszem. Abszolút, ha ilyet láttál, azért ez egy parádés lövés volt.
8: Te mondjuk el, hogy labdaveszés volt a félpályánál, amit megkontráztak a jordánok, és Ralf Rangnicknak nem sikerült ezek szerint a szünetben rendezni az osztrákokat, hogy más mentalitásra jöjjenek ki. Az első 20 percben nagyon jól néztek ki, ott óriási különbség volt az osztrákok javára a két csapat között. Azóta Jordánia sokkal jobban meccsbe került, és azt kell mondanom, hogy teljesen megérdemelten egyenlített. Nagyon szép gólt rúgtak, a bal szélről tükörszélsőként hozta befele a labdát, és a hosszú sarokba a kapufát érintve erővel elcsavarta. Kapu szempontból védhetetlen volt, és ismételni tudom, hogy megérdemelten egyenlített Jordánia.
9: És akkor eltelik a találkozóból 51 perc, és megint nyíltá válik az összecsapás. Ausztria-Jordánia 1-1 a világbajnokság J csoportjában. És az osztrákoknak azért most akkor megint feljebb kell kapcsolni, legalább egy sebességfokozattal, hiszen az első félidő elején, közepén nagyon jól nézett ki Ausztria, aztán utána már kiengedte az irányítást saját kezéből, és akkor is Jordánia már látszott, hogy bontogatja szárnyait, most pedig ez gólban is megmutatkozik. 64%-ban birtokolja a labdát még mindig egyébként az osztrák válogatott, de 36%-ra feljött Jordánia. És hát nem feltétlenül a labdabirtoklás számít egy mérkőzésen. Láttunk például olyan csapatokat is klubszinten, mint a Manchester City, hogy esetleg néhányszor óriási labdabirtoklási fölény mellett is vereséget szenvednek. De hát az a Guardiola csapatokra azért jellemző, hogy a labdabirtoklási fölény az megvan ezeknél az együtteseknél, legyen szó bárhol, bármely csapatról, amelyet Guardiola irányított, akár a Barcelona, akár mondjuk a Bayern München, amikor éppen ő volt ott a vezetőedző, vagy éppen a Manchester City, amelynek egészen a 2025-2026-os idény végéig ő volt a vezetőedzője, jövőre pedig már nem ő lesz, ez is egészen biztos. Mindenre volt időnk, hiszen egy nagyon hosszú osztrák indítást követően az alapvonalon túl hagyta el a játékteret a labda, Jordánia jöhetett kirúgással, amelyet már el is végzett. A kapus aztán egy óriási küzdelem volt Arnautovic és a védője között, Nassib jött ki végül győztesül belőle, de a labdabirtoklás így is maradt az osztrákoknál, csupán Schlagernél, az osztrák kapusnál hátul a labda most. 53. perc, tehát Ausztria, Jordánia 1-1.
7: Most már ott van a labda Schlagernél, a másik Schlagernél, a középpályásnál. Ő az, aki Alabát játszotta meg, aztán Envenéhez passzolt Alaba a bal szélre, és most is éppen ők játszanak össze, majd Zabicert is beveszik a

0: a mellette álló slágerig, aztán vissza is kapja Zeivald, aztán megint kénytelen hátrafele passzolni. Hát nem igazán jut gyorsan fel az osztrák válogatott, továbbja is jól zár ez a Jordán védekezés. Most így kerül a labda a jobb szélre, nézzük, ebből most lehet egy veszélyes próbálkozás, már Leimer egyre közelebb az osztrákok, aztán egy jó passz ki a jobb szélre, onnan viszont nem volt jó a beadás, Pos volt ez, aki megpróbálta bepasszolni Zabitzer felé, de sokadjára már a mérkőzésen megint nem kapott jó labdát Marcel Zabitzer, aztán kiválóan zár vissza, nagyjából 5 másodperc alatt vissza is ért a félpályáig, és szépen hátra pöckölte a labdát, elpöckölte azt egy jordániai középpályás elől. Aztán a jordánok megemelik a labdát a gólszerzőig, Olvanig, aki óriási csatában van, éppen Zeivaldal, aki mögött állt, szépen fogta a területet, Ali Olvan. Aztán megint hozzájuk került a labda, mármint a jordánokhoz, és szép megkerülős csel után, még mindig náluk van, de most már leghátul járnak, szinte lassan Abu Leilát is beveszik a passzolgatásba, így is van, most már a jordán kapus is hozzáért, ő inkább fölvágja az égbe, nem vállal ezzel túl nagy kockázatot. Most viszont jöhet egy jó indítás után megint Jordánia, ott van a labda Tamarinál, aki már 16-oson belül van, talán egy picit most ezt eltotyogta, de még mindig nála van, visszarakja a túloldalra, és egy lövés lehet, lövésre bíztatják Ali Olvánt, aki tüzel, de lejött az osztrák blokkról a labda, megint egy parád és labdaátvétel volt, amivel igazából helyzetbe is hozta magát, aztán közelről, 15 méterről, középről tudott lőni, de az most lepattant az osztrák védőről. Talán most valamennyivel azért komolyabban is vették őt a gólja után az osztrák védők.
1: Igen, Altamari gyönyörűen csinálta a visszapaszt, és ahogy Alolván egyből, első labdaérintéséről megkerülős csel csinálta a védővel, gyönyörűen és lövőhelyzetbe került. A jordánok nagyon jól játszanak, és az osztrákok annak estek áldozatául, hogy nagyon belealudtak a mérkőzésbe, és most nagyon nehéz újra fölpörögniük, ez ilyenkor 2-3-szor annyi energiát követel meg.
2: És Jordánia most is birtokolja a labdát. Ezzel egyre többet teszi, ezt egyébként egy távoli próbálkozás is jöhetne, de inkább egy középletett labda, egy lövés helyett egy balra kipasszolt átadás, és majdnem kijön Schlager kezéből ez a középre passzolt labda. Ott tolálkodott már Altamari, ha esetleg kiejtette volna az osztrák kapus, akkor óriási problémában lehetett volna, sőt, hát ki is ejtette, csak szerencséje volt azért, most maradjunk annyiban, hogy ott maradt a mellénél a labda, aztán rögtön elnézést is kért a jordániai csatár, de hát itt nem kell elnézést kérnie, fogja meg elsőre az osztrák kapus, és akkor nincsen az, hogy odarúg a jordániai támadó. Ez nem sikerült neki, akkor pedig a következményeket viselje méltó módon. Rögtön elnézést kér természetesen nagyon sportszerűen Jordánia támadója. Jöhet egy szabadrugása az osztrák válogatott az 57. percben, több mint 10 minuton már elment, tehát a második játék részből is, és nem eseménytelenül, hiszen kiegyenlített Jordánia, ezzel pedig az állás 1-1 az Ausztria-Jordánia mérkőzésen. Schmid még a 20. percben volt eredményes, aztán Ali Olván volt az 50. percben az egyenlítő találati jegyzője. Így alakult eddig a mérkőzés.
0: Leimernél van most már a labda a jobb szílen, még egy sorral tovább tesszük, megint Pos van ott szinte legfelül az osztrákoknál, aztán ő visszapasszolja Zeivaldhoz, Zeivald pedig megnyújtja a bal oldalra, ez jól néz ki. Hát aztán Enver egy olyan megoldást választ, amit szerintem még ő maga sem tudna megmagyarázni. Nemes egyszerűséggel nem átvette, hanem belefejelt egyet, és emiatt kiment az alapvonalon túl a labda. Közben pedig már azt láthatjuk, hogy Wanner személyében egy újabb osztrák változtatásra kerül majd sor. Meglátjuk, hogy kinek a helyére érkezik, és nem csak ő, hanem Csukwu Emeka is ott van még mellette, vagyis kettős cserére készül most Ralf Rangnick szövetségi kapitány, és szerintem a következő játék megszakításnál majd erre meg is fogja kapni a lehetőséget. Meg volt közben a jordán kirúgás, ezt követően pedig Alaba fejelte jó helyre a labdát, de aztán megint a jordánokhoz került az. Most már Haddadnál van, ő az, aki jobb lábbal felrúgja, de ez nem volt jó Ali Olvanék felé, úgyhogy most már Arnautov is csúsztat bele egyet, ez jól néz ki, de ezt követően a gólszerző, mármint az osztrák gólszerző Schmid beletolja a jordán védőbe. Hát most légi háborúk vannak itt sorra, légi párharcok, ezt követően pedig Arnautovic sarokkal egy fineszes megoldással próbálkozott volna, de ez nem volt jó, emiatt már a jordániai gólszerző Ali Olván teszi be középre, ebből is lehet lövés, Altamarit lövésre bíztatják, végül kidobja inkább a bal szélre, ahol Abu Taha érkezett, megint visszakapja Altamari, aztán eladja, és megint szépen lépett vissza az osztrák középcsatár, aki most már ugye Marko Arnautovic, egy pillanatra még lennmaradt, hiszen fájlalta a lábát. De ebben a pillanatban ez lehetőséget ad arra, hogy nem csak hogy egyes csere vagy kettes csere, hanem hármas csere következik majd a mérkőzésen. Hármas számmal még van egy új érkező az osztrákoknál, méghozzá Kevin Danzo, akiről majd Geri fog tudni mesélni, hiszen ő, ha kiadhatlak ennyiben, azért dicsérted a mérkőzést megelőzően, hogy Dánzó egy kiváló játékos, meglátjuk, hogy mire lesz képes.

0: ami biztos, hogy elhagyja a pályát Alaba, valamint négyessel Sláger, a harmadik lecserélt játékos, amit kíváncsi vagyok, őt még nem láttam, ő a túloldalon sétált le, ő pedig nem más, mint Envere, úgyhogy Alaba, Sláger és Envere hagyta el a pályát, Danzo, Csukwuemeka és Wagner pedig az érkezők.
1: És ráadásul akkor most két olyan játékos is érkezett, Csukwuemeka, valamint Danzo személyében, akik mind a ketten nagyon komoly csapatokban futballoznak. Csukwuemeka a Dortmund középpályása, és hétről hétre egyébként remek teljesítményt tudott nyújtani, bár aztán voltak gyengébb időszakai is, de még mindig csak egy 2003-as születésű játékosról, tehát egy 22 éves futballistáról beszélhetünk. Danzo pedig a Tottenham labdarúgója, azért a Tottenham egy kiemelkedő angol csapat, már ami a nevét illeti, hiszen idén majd, hogy nem kiesett a Premier League-ből, és az utolsó fordulóban dőlt el gyakorlatilag csak az, hogy bent maradhat az angol labdarúgó első osztályban. Szóval Danzo a Tottenham belső védője, ott viszont rendre a kezdőcsapatban kapott lehetőséget, 24 találkozón lépett pályára kezdőként, de egyébként korábban futballozott a Düsseldorfban is, a Southamptonban is, vagy az Augsburgban. Jön egy középre ívált labda, Arnautovic megcsúsztatja a hosszú oldalon, pedig Post próbálkozott egy kapura lövéssel, de jócskán elkerülte a kaput most ez a lövés. Nem volt rossz a támadás maga, a Zabitzer beadását megcsúsztatta Arnautovic az 5-es és a 11-es pont között. Nem tudta kapura fejelni, Post pedig eltörte a labdát egy picit. Ebből azért lehetett volna nagyobb lehetőség is, de kirúgás lett végül belőle. Jordánia pedig már indulhatna a jobb oldalon. A játékvezető emeli a magasba a zászlaját. Leimer volt az, aki visszarántotta a jordán támadót, Olvánt, a gól szerzőjét. Jöhet majd Jordánia egy szabadrúgással. Nagyjából 45 méterre a kaputól történhet meg mindez. És akkor megint egy pár momentum erejéig egy kis statisztika. Átlépte a 400-as határt az osztrák válogatott a passzok tekintetében. 401 egészen pontosan már a megtett osztrák passzok száma. Érdekesség, hogy ebből csupán 340 volt pontos. Az azért azt jelenti, hogy több mint 60, amely pontatlan. Az nem a legjobb arány, pláne egy ilyen szám tekintetében. A jordán válogatott ezzel szemben 226-szor próbálkozott átadásra, és ebből 172 volt sikeres, úgyhogy arányaiban ez még százalékos arányban ez még gyengébb, mint az osztrákoké. De hát a jordán válogatott azért bevállal olyan átadásokat is, amelyek teljesen esélytelenek. Egy hosszú indítás, amelyel a jobb oldalon az osztrák gól szerzője Schmid forgolódhat, nem sikerült megtartania, és még a pályán belül a labda ráadásul. Most viszont Posch az, aki visszaszerzi, és akkor megint az osztrákoké a labda. A 62. percben Ausztria-Jordánia 1-1.
0: Ha már a passzokat említetted, akkor hát azért a legutóbbi napokból emlékeztettünk egy olyan teljesítményre, amikor valamelyik csapat 800-szor is passzolt, abból 734 sikeres volt, és ráadásul a támadó harmadban 443 passzt is végrehajtottak, mégsem volt elég ez arra, hogy Spanyolország gólt szerezzen a zöldfogi köztársasággal szemben, ugye az a találkozó 0-0-a végződött, úgyhogy talán ennyi még hozzátartozik ez a passz statisztikához, hogy nem mindig jó az, hogyha rengeteget passzol egy-egy együttes. Jöhet előre most már Jordánia, hiszen egy osztrák lábról, Wandernek a lábáról ment ki oldalra a labda, átlépik most már a felezővonalat is a jordániai játékosok. Ez egy kiváló támadás építés után egy rossz passz, emiatt ez villámgyorsan el is halt. Al-Fakurit próbálta volna meg megjátszani, Ali Olván, és hát talán az egyértelmű volt az első fél időben, hogy rendre Al-Fakuri volt kint a bal szélen, és Ali Olván helyezkedett középen. Ezt követően itt a második játékrészben pedig helyük helyet cseréltek. Al-Fakuri érkezik meg a legtöbbször középre, Ali Olván pedig a bal oldalon van, ez pedig egyelőre egy jó változtatás a jordániai szövetségi kapitánytól. Arnautovicnál van most már a labda a támadó harmadban, most már Csukwuemekát játsza meg, akinek ezek az első labda érintései, de ő sem tud kapu felé fordulni, hanem csak hátrafele tudja hozni a labdát. Egészen Danzóig kerül az hátra, aki aztán kidobja a bal szélre Zabitzerhez, ez most egy jó passz felé, ő pedig Leimerhez tovább, itt a felé a Leimer felé, aki gyakorlatilag az egész pályát bejátsza. Most pedig már egy osztrák helyzet, és Csukwuemekának gyakorlatilag az üres kapuba kellett volna berúgni a labdát, egy picit meg kellett volna emelnie, hiszen időközben Adulaelával szemben volt talán egy szabálytalanság, talán mint a Arnautov is belekapott volna a szájába vagy a szemébe, nem is tudom, mindjárt majd látjuk a visszajátszást, ami viszont egyértelmű, hogy Adulaela lemaradt, de a játékvezető pedig nem ítélt szabálytalanságot, úgyhogy a pályán hozott ítélet az lett volna, hogyha Csukwuemeka megemeli ezt a labdát a jobb felső sarokba, hogy Ausztria megszerzi a vezetést, de hogy látta ezt állandó szakértőnk Vukovics László, szerinted megadták volna vagy sem?
2: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert a kapus elterült a földön, feküdt, üres volt úgy a kapu, hogy két védő beszaladt, de ha Csukwuemeka valóban megemeli a labdát, akkor a félig üres kapuban gól lett volna. Utána varozzák, hogy a kapust érte szabálytalanság vagy sem, ezt így elsőre nem tudjuk megmondani, de nagyon fogja az arcát, valószínű egy pici belekapás vagy ütés történhetett.
0: Az történt egyébként, látva most a visszajátszást, hogy valóban oda, hát nem azt mondom, hogy csapott, de ott volt a keze Arnautovicsnak.
2: De minden esetre egy rendkívül érdekes gól lett volna, hogy a kapus fekszik a földön, és úgy, hogy megadta volna a VAR vagy sem, ez egy kérdés. De ez most már nem kell foglalkoznunk, mert nem lett gól belőle, de hosszú idő után osztrákoknak az első lehetősége a második fél időben.
0: És ha már dicsértem az imént a jordániai csapatot és a taktikájukat itt a második játékfélidőben, akkor azért mondjuk el, hogy Jamal Szellaminak hívják az ő szövetségi kapitányukat, akinek ez a 28. mérkőzése a válogatott élén. Eddig ebből a 27-ből 11 meccset tudtak megnyerni, 8 döntetlen és 8 vereség mellett. A gólkülönbségük az nem túl rózsás, az 42-32-es, de azért látni azt, hogy ő komoly változást hozott a jordániai futballba. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy az ázsiai válogatott története során először kijutott a világbajnokságra. Most még mindig zajlik Adulaelának az ápolása, de hamarosan leejti a játékvezető a labdát, hiszen egy játékvezetői labdával folytatódott a találkozó. A 65. perc közepén Ausztria-Jordánia 1-1.
1: Az osztrákoknál a labda, tehát Dánszó forgatja a bal oldalra, Leimerhez, Leimer Schlagerhez passzol középre, és akkor még mindig saját tér felén az osztrák válogatott, most megy csupán át a jordániai térfélre. Leimer jöhet bedobásra, Zabitzer sarkalta le az emberére a labdát. Ezt már el is végezték gyorsan az osztrákok. Csukwuemeka próbált kilépni, de ebből jöhet egy kontratámadás akár. Elképesztő az a sebesség, amellyel Tamari rendelkezik, de Olváról is elmondható az, hogy nagyon fürge. Más kérdés, hogyha elment volna a támadó ezzel a labdával és gyalogolt volna a kapu irányába, akkor is lesen tartózkodott már az indítás pillanatában. Ezt varozták volna, valószínűleg azért les volt, de középen Linhart azért bejebb lógott, mint a felező vonal. Nem volt most nagy az összhang a két játékos között, a két belső védő között, de megoldották így is az osztrákok.
2: Az osztrákoknál nagyon érdekes a testbeszédet figyelem, hogy Zabitzer az előbb szólt, hogy később kapod, adod a labdát, előbb passzolját, tehát most már egymás is egy kicsit, nem azt mondom, hogy elkezdték piszkálni, hanem nógatják, hogy nem úgy megy a játék, ahogy elképzelték. Az elején ugye mondtuk, hogy az osztrákok sokkal jobban játszanak, vártuk a második gólt, azóta nagyon följöttek a jordán csapat, és teljesen megérdemel egyenlítettek, és a meccs jelenlegi fázisában teljesen kiegyenlített a játék. Az első negyed órában a Jordánia volt közelebb a gólhoz.
1: Ráadásul az osztrák válogatott mivel saját magára teszi a nyomást azzal, hogy mindenképpen meg szeretné nyerni ezt a találkozót, hiszen ha reálisan nézzük, akkor Jordánia ellen gyakorlatilag a kötelező győzelem az osztrákok szempontjából, és hát akkor Argentína ellen nem az a papírforma, hogy Ausztria nyerjen a csoportban, Algéria ellen meg gyakorlatilag egy kiki meccsre lehetne számítani így előzetesen. Aztán más kérdés, hogy ha Jordánia ellen sem sikerül a győzelem Ausztriának, akkor Algéria ellen, valamint Argentína ellen mekkora az esélye Ausztriának. Most viszont egy szöglettel akár megszerezheti ismét a vezetést Ausztria. Zabitzer adja, középre jön ki a kapujából a kapus, de nem sikerül elöklöznie. Arnautovic pedig belövi a második osztrák gólt. És kérdés, hogy akkor ez érvényes lesz-e? Én elsőblikre azt mondanám, hogy nem történt szabálytalanság a kapujából kiérkező jordániai kapussal szemben. Pusztán elnézte csak ezt a beadást Adulaela, Arnautovic pedig megint ott volt, ahol kellett lennie, és ez egy jó csatár ismérve, hogy megtalálja őt a labda, nem feltétlenül kell neki azt keresnie. A játékvezető pedig mutatja az osztrák játékosoknak is, valamint a jordániai játékosoknak is, hogy menjenek el onnan, valóban nem történt szabálytalanság. Talán még postnak lehet, hogy a kezét érintette a labda, és azt reklamálják. Ezt majd az ismétlésekből látjuk, a kapus mellé boxolt, vagy eltalálta a labdát, de nem túl jól. Postnak pedig én úgy érzem, hogy a testéről pattantott a Arnautovic elé a labda, aki közvetlen közelről, 4 méterről a kapuba helyezte azt, és akkor ismét vezet Ausztria a 67. hetedik percben.
2: Úgy képzeljék el a kedves hallgatók, hogy a beívelt szögletet a kapus ugyanarra szerette volna visszaöklözni, ahonnan ívelték a szögletet. Ehhez képest tovább csúszott a kezéről egy nagyon suta mozdulattal. Pos visszalőtte a labdát, és Arnautovicnek volt ideje még átvenni is, és 4 méterről a kapuba lőtt. Szerintem teljesen szabályos gól, óriási kapusiba előzte meg. Lehet, hogy az előző eset még megzavarja őt. Próbálnak reklamálni a Jordán játékosok, de ez egy szabályos gól volt.
0: Hát meglátjuk, mert VAR-vizsgálat zajlik, de ha már Arnautovicnak a gólja, elvileg gólja, akkor pont azon gondolkoztam, hogy mennyivel nagyobb lehetősége van arra, mondjuk, én nem látom, hogy itt bárhol kéz lett volna, szerintem ez egy szabályos gól volt, most látjuk a visszajátszást. Tehát látva azért Ragnicnek a cseréit, azért sokkal jobb csapattal, vagy sokkal jobb csere lehetőségekkel tud az osztrák kapitány élni, és talán megadja, mert most elküldi a jordániai játékosokat a játékvezető, végül aztán Arnautovicnak magyaráz valamit, Arnautovic pedig hát nyilván úgy gesztikulál, hogy ő nem érti, hogy ezt miért ne adhatnák meg, az az Arnautovic, aki egyébként jelen pillanatban a csapatkapitány, miután lábát lecserélték.
2: Igen, és Arnautovic mutatja, hogy én már láttam a visszajátszásra, teljesen szabályos a gól. Hát nyilván az összepontjából mindenki képviseli a saját érdekeit. Én meglepődnék, ha elvennék ezt a találatot.
0: Itt olyan gesztusai vannak Arnautovicnak, mint hogyha azt mutatná, hogy na jó, hogyha ez itt nem lesz gól, akkor itt leveszem a karszalagot, aztán szevasztok. Na de nézzük, most mutatja a játékvezető, hogy mi lesz, ki megy megnézni. Hát azért a tapasztalatainkból kiindulva már, ami a VAR-t illeti, ilyenkor általában ezt el szokta venni.
1: Azért hívják ki a játékvezetőt ilyenkor a szabályok szerint, mert a videóbíró szoba és a játékvezető döntése nem egyezik. Tehát a videóbíró szobában helyet foglaló nem egy, hanem inkább kettő, de általában 3 játékvezető úgy látta, hogy ez nem egy szabályos találat, és valóban egyébként Posnak mintha a kezéhez érne a labda, és meghosszabbította, tehát ha a keze nem lett volna ott, akkor az oldaláról más irányba pattant volna a labda. Más kérdés, hogy ez most egy megint olyan szituáció, hogy attól függ szerintem legalábbis, hogy hol történik a pályán, milyen helyzetben
0: ez
1: történik a pályán.
0: Ez most nem egy rossz kameraállás, amit látunk.
1: Tehát, mert az oldaláról elindult a labda egyébként a kapu irányába, de aztán ahogy ott volt a keze is, a bicepszénél ért hozzá egyébként Posa a labdához, úgy viszont már Arnautovic felé csorgott a labda, nem pedig oldalra. Tehát elindult oldalra a testéről a labda, hát most itt bíró legyen a talpán, aki ezt megítéli. Ha kihívták, akkor inkább jó döntés ilyenkor felülbírálni saját döntését, de meghallgatjuk. Attacker number 5 from Austria handled the ball before the... Beleért Post kézzel a labdába, úgyhogy szabadrúgással jöhet majd kifele Jordánia, és akkor érvénytelenítik az osztrák találatot. Arnautovic viszont egyelőre nem sétál le a pályáról. Marad még a játéktéren, nem vezet 2-1-re Ausztria, marad az állás 1-1. Az Ausztria-Jordánia mérkőzésen.
0: Hát Laci, egy óriási tanulsága van ennek a mérkőzésnek és ennek az elvett gólnak. Túl sok edzett Posz bicepszre, nem?
2: Igen, egy kicsit meghosszabbította a kezét. Mutathatta volna, igen, nagyobb a bicepsze, de valóban nem volt leszorítva a keze a teste mellett, de hát vannak olyan szituációk, amikor az a természetes helyzet, gondoljunk csak bele, mondjuk a balszélső be akar adni, és a jobb hátvéd megtámadja. Hát az milyen természetellenes dolog, hogy hátra teszi a kezét, az nem összeegyeztethető a futballal. De az osztrákok most már kezdenek éledezni, mind a két csapat természetesen a győzelemért játszik, elmondtátok, hogy kik a riválisok a csoportban, ugye Argentína és Algéria. Tehát itt nem lehet a következő meccsbe gondolkodni, hogy majd mi lesz, itt szeretne mind a kettő csapat nyerni, de ami még fontosabb, nem akar kikapni egyik sem.
0: És óriási szerencse egyébként, hogy nagyjából 3 perc áll a játék, de a játékvezető pedig most így a meg nem adott gól után rendelte el azt, hogy legyen egy hydration break, vagyis egy ivószünet, úgyhogy most megint van időnk hozzád fordulni, Laci, miközben egyébként volt egy jordániai változtatás, a 16-os Abu Al-Nahdi helyére a 17-es Obaid érkezett a védelem közepébe, és pont ezen gondolkoztam egyébként a gólt megelőzően, és kezdtem is bele a taglalásába, hogy azért az osztályoknak a csere lehetőségei sokkal jobbak. Kíváncsi voltam, hogy vajon mikor fogja meghúzni az első cserét a jordániai szövetségi kapitány, mert nem tudom, hogy ott a jordán padon vajon ülnek-e olyan bevethető, mert bevethető játékosok nyilván ülnek, de jó minőségű bevethető játékosok.
2: Hát Hát igen, ez a minőség-mennyiség kérdése. Nyilván nem ismerjük a jordán kispadon ülő játékosokat, de Tamari Ali Olván, a gólszerző, rendkívül jó képességű játékosok, komoly sebességük is van. Ezt meg is mutatták a második félidő első 15 percében, remekül játszott Jordánia. Azóta egy picit megint kiegyenlítődött a mérkőzés. De amit említettem, azt fenntartom, hogy az osztrákok nagyon belealudtak a mérkőzésbe. Tehát 1-0 után azt gondolták, hogy amit én is gondoltam, hogy most már nagyobb területek lesznek, sokkal jobban tudnak kontrázni, ez egyszer-kétszer megtették, nem zárták le góllal a mérkőzést. Utána Jordánia egyre bátrabban játszott, már az első félidőben is kellett kétszer is Lagernek nagyot védeni, kerültek oda pontrugások után, támadások után. Azért Tamari nem véletlenül játszik Franciaországba, és Ali Olván nem véletlenül a legjobb góllövője Jordániának. Látszik, hogy jó futballistákról van szó. És most az osztrákoknak nagyon nehéz váltani, mert bele kényelmesedtek ebbe a csatába, és Jordánia pedig megmutatja azt, hogy nem lehet leírni őket, mert a sorsolásnál mindenki elkönyvelte, hogy Jordánia az Algériával szépen kiesnek, valamelyik lesz a harmadik, egymás között eldöntik. A másik két csapat megveri, ugye Argentina és Ausztria nyeri azt a két meccsét, ők tovább jutnak az első két helyen. Na most az első 20 perc valóban így nézett ki osztrák szempontból, de azóta Jordánia teljesen elkapta a fonalat, és nem szerencsével egyenlített, hanem sokat tett érte, teljesen jogosan, és azóta, ha a második félidőt nézzük csak, Jordánia közelebb áll a vezetőgól megszerzéséhez, mint Ausztria.
0: Még egy gyors mondat, bocsánat, így a jordániai cseréket illetően. Ül a kispadon egy Mohamed Abu Ghoush nevű 20 éves játékos, aki szintén otthon játszik a jordán bajnokságban. Őneki eddig nincsen válogatott mérkőzése, viszont idén 24 meccsen 4 gólig és 6 gólpasszig jutott, már ami a bajnokokat illeti, úgyhogy ő talán a legbevethetőbb, leginkább támadóbb szellemű játékos a kispadon. Neki sincsen nyilván rengeteg gólja, rengeteg gólpassza, de hogyha ránézünk a cserékre, akkor ő tűnik a legjobb megoldásnak. Kérdés, hogy vajon Szalámi mester inkább ezt az X-et szeretné tartani, vagy pedig az újabb gólra törekszik?
2: Itt a meccs képe jelen pillanatban azt mutatja, hogy a jordánoknak benne van a győzelem a mérkőzésben, mert az osztrákok egyre idegesebbek, ez az elvett gól, ez még idegesebbé teszi őket, és amikor lehet nyerni, már pedig most van ez a mérkőzés, ez most zajlik, utána már hiába elemzik ki, hogy megnyerhettük volna, ott volt a szansz, most ezt meg is lehet lovagolni, mert Zabicernek az előbb már említettem, de ha nála tartunk, egyébként ő szoboszlai csapattársa volt a Lipcsébe, nagyon jó futballista, az édesapjával meg Lipcsei Péter játszott még régen együtt, de visszatérve, tehát az osztrákok kicsit mérgesek egymásra, hogy lassabban megy a labda, nem úgy játszanak, nem zárták le a meccset, és ez a feszültség, ez átragad egyik játékos a másikra, az elvett gól se tett jót, tehát a mérkőzésben abszolút benne van, hogy bármelyik csapat megnyerheti, de a jordánok egy picit közelebb állnak most hozzá.
1: Folytatódik a játék, a frissítő szünetet követően, az ivó szünetet követően, és egy jordániai kirúgást követően már is az osztrákoknál ad a Csukwu Emeka. És ha ez így marad, akkor döntetlen lesz a mérkőzés, tehát egy-egy ponttal zárják majd a csapatok az első fordulót. Zabicer viszont egy szögletet elvégezhet, hiszen Csukwu Emeka rá pattintotta a jordániai védő lábára a labdát, az pedig az alapvonalon túlhagyta el a játékteret, úgyhogy Zabicer jobb lábbal a baloldali sarokrúgást majd a kapu irányába is tekerheti akár. Jön középre a labda, egy fejes, és az már viszont teljesen szabályos gólnak tűnik. Arnautovic az, aki a rövid oldalra érkezve belefejel úgy a labdába, hogy az utat talál magának a hálóba. A hosszú irányába repült ez a labda Arnautovic fejéről, ő pedig a rövidre érkezett, de nagyon mutatják a jordániai belső védőt, még az is lehet, hogy ez egy öngól lesz, és végül az ő fejéről pattant be. Hát Arnautovic utána még ott maradt magyarázni egy picit, ezt talán nem kellett volna. Most jönnek el csak az osztrák játékosok onnan, a jordániai kaputól, és a játékvezető kezében már ott is a sárga lap. Ezzel pedig majd figyelmezteti valamelyik osztrák játékos teljesen megérdemelten, de hát ez nem segít Jordánián, így is hátrányban futballozik majd még az utolsó bő negyed órában. Rövid oldalra jött ez a beadás, Arnautovic belefejelt egyet, mindjárt az ismétlésekből látjuk, nem, ez Alaráb fejéről pattant a hálóba, ez pedig egy öngól lesz, így nem Arnautovic a gólszerzője, hanem egy öngolt vét a jordániai belsővédés, megint akkor vezet Ausztria, ezúttal már ténylegesen, hiszen elvégezték a közép kezdést is. A 77. percben Ausztria, Jordánia 2-1, és egy picit azért az osztrákok megköszönhetik most ezt a jordániai válogatottnak.
2: Igen, de tegyük hozzá, hogy azért a gólhoz kellett Zabicer remek szöglete, és Arnautovic nagyon jó érkezése, hogy ott felugrott nagyon jó pozícióban, és a védő szerencsétlenül talált el a labdát, de hát ha abból van a gól, hogyha ott tudsz lenni, ilyen pontrugást végzel el, ilyen érkezés van, az, hogy most bepattant, az a jordánoknak pech, de most megszerezték egy érvényes góllal a vezetést az osztrákok. Hát kíváncsi vagyok, hogy belealszanak-e újra a mérkőzésbe, vagy megnyerik most már a találkozót.
0: Érdekesség egyébként, hogy a 67. percben született az a meg nem adott Arnautovic találat, és most a 77. percben jött ez az öngól, tehát majdnem 10 percig állt a játék azt megelőzően, hogy egy gól született, tehát gyakorlatilag megint egy maratoni hosszúságú hosszabbításra számíthatunk, de mindegy, lényeg a lényeg, hogy Haddad most bedobja a labdát, méghozzá a társához, Nasiphoz, aztán vissza is kapja. A jordániai csapatkapitány megpróbálja beadni, ez lepattan egy osztrák lábról, egészen Slagerig pattan, aki fel tudja szedni a földről. Nyilván már kapusként sincsen annyi lehetősége, mint akár 2-3 éve, hogy akár húzza az időt, neki ezt rögtön játékba kell hoznia, le is gurított oda maga elé, aztán kipasszolt a Danzóhoz, Danzó pedig most már megjátszotta az ő társát, méghozzá Zeyvádot, és most megint visszakerül Slagerhez, aki Danzóhoz passzol. Talán nem kellene magára húzni az osztrák védelemnek a jordániai támadókat, ennek megfelelően Korád Leimer elindul előre, Csukuya Mekához passzol középre, akinek a gyorsaságát most azért lehetne kamatoztatni ilyenkor, amikor kinyílik a jordániai védelem. Most Speednél van a labda, és Smid aztán tovább passzolja a frissen bejárt Wannernek, Wanner pedig még egy sorra hátrébb teszi Zeyvádnak, Zeyvád pedig visszarakja Smidnek, úgyhogy most nyugszik meg ez az osztrák támadás. Danzónál van most már leghátul, ő is megindul vele előre. Danzó most passzolna, de ez nem volt megfelelő, hiszen Leimer valamint Arnautovic közé ment, jól lépett ki a védelemből. Ála Arab, aki az imént ugye öngolt vétett. Most megint ott van a Danzónál, aki fönt maradt szinte középcsatárként. Most mutatja neki, hogy inkább kocogjon vissza az ő pozíciójába. Ő ezt meg is teszi, még közben 2-3-szor labdába ér, de most már Wannernél van. Zeyvád, most már Danzó. Igazából ott vannak a félpályánál, tehát olyan óriási veszély nincsen, illetve a felező vonalnál. Zabicer pörget most jól bele a labdába, ez egy jó ritmusváltás volt. Zeyvád passzolja be középre Arnautovicnak, Arnautovic pedig kisodródik ezzel, mert nem tudta kapu felé átvenni a labdát. Most már Leimert játsza meg, Leimer pedig megint kénytelen hátrafele passzolni Danzóig, úgyhogy indult egy újabb osztrák támadás itt a mérkőzés vége fele közeledve. Lassan belépünk a rendes játékidő utolsó 10 percébe, de mondom még egyszer, szerintem olyan 8-10 perc hosszabbítás még bőven várható. Most éppen egy les szituáció miatt áll a játék, hiszen Arnautovic lesen volt még mielőtt átvette volna a labdát, úgyhogy a 80. perc legvégén Ausztria-Jordánia 2-1.
1: Nasip pedig lefeküdt a földre, úgyhogy lehet, hogy ápolás kell majd Jordánia belső védőjének. Nem történt ott a környékén semmi, mégis azért húzza a lábát, a hátsó combját fogja, lehet, hogy akkor csere lesz, ráadásul nem is egy, hanem két jordániai játékos érkezik majd, hiszen ott állnak már az oldalvonal mellett ezek a játékosok. Ar-Rosan biztosan jön majd, ő az egyik, aki érkezik a pályára, és Al-Mardi a másik.
0: És Ar-Rosan fogja vártani, minden bizonnyal.
1: Ar-Rosan váltja akkor a belső védőt Nasibot, aki már el is hagyta a játékteret, és akkor a másik csere lehetőség, vagyis hát a másik változtatás pedig majd mindjárt a negyedik játékvezető, azért nincsen a helyzet magaslatán egyelőre, még ott ügyködik a táblával egy picit, beküldte már az egyik cserét, de aztán mondta, hogy jöjjön le, most meg megint bólogat, hogy mehet be. Egy kis ilyen közjátékot követően akkor jöhet a második változtatás is, elhagyja a játékteret a 23-as Haddad, aki eddig a csapatkapitány volt, és átadja a karszalagot a pályára érkező Al-Mardinak, aki most már tehát a csapatkapitány. Ez a két változtatás érkezett most így a 81. percben Jordánia együttesébe. A 72. minutumban már érkezett Obaid Abu Al-Nadi helyére, úgyhogy egy változtatása még így is maradt a marokkói szövetségi kapitánynak a jordániai kispadon. Ezzel szemben négyet változtatott már Ausztria. A fél időben érkezett Kalajdzsics helyére Arnautovic, közben egy beadás Jordániától, Sláger jól jön ki a kapujából, nem úgy, mint tette az imént kapustársa a túloldalon, és össze is szedi a labdát, és akkor még három változtatás volt az osztrákoknál Arnautovicson kívül. Csukwue Meka Danzó, valamint Wanner jött a pályára, és Vene Alaba és Sláger hagyták el még a játékteret, így változtatott Ralf Rangnick. A 83. percbe lépünk most már, Ausztria pedig továbbra is 2-1-re vezet Jordánia ellen a világbajnokság J csoportjában.
0: Laci, mint te azt mondtad volna a világbajnokságot megelőzően, hogy Ar-Rosant mindenképpen várod a kezdőbe Jordániánál, vagy rosszul emlékszem?
2: Igen, hát rengeteg jordán játékos ismerek, hát őt speciál nem ismertem, de most bekerül és meglátjuk, hogy mire képes. de most a viccet félretéve megismerjük ezeket a kisebb országok játékosait, és nyilván aki nyomot hagyjanak, megjegyezzük a nevét. Itt Jordánia ma a szebbik arcát mutatja, tehát főleg a második fél időben, gondolok itt arra, amit az emberek elképzeltek, hogy itt ez egy tuti kieső csapat, ahhoz képest teljesen jó támadásokat vezetnek, és szép dolgokat csinálnak.
0: Közben az első osztrák gólszerző helyére, vagyis Schmidt helyére Wimmer került fel a pályára a folytatásban, ami ugye egyértelművé teszi azt, hogy például Florian Grillicet nem láthatjuk most ezen a mérkőzésen, vagy éppen Mihály Gregoricsot sem, lehet, hogy ő rájuk majd a további mérkőzések során számít a szövetségkapitány, hiszen kiváló játékosokról beszélünk az ő személyükben. Közben az osztrákok birtokolják a labdát, nyilván ők most már teljesen ráérnek, beléptünk közben a mérkőzés 84. percébe, Ausztria-Jordánia továbbra is 2-1, és leghátulról kénytelenek most építkezni az osztrákok, de én nem látok túl nagy hajlandóságot arra, hogy sokkal följebb kerüljenek. Danzo most megindul megint előre, talán ő a leginkább támadóbb szellemű védője most az osztrák válogatottnak, aztán érkezik Elio Alván felé egy löbbölt passz, hogy ezt át is tudja venni, szerintem lest volt azt megelőzően, hogy ő hozzáért a labdához, lehet, hogy le fogja fújni a játékvezetőt, de úgy látszik, hogy engedi, úgyhogy nem lesz igazam. Most viszont már jöhet előre Ausztria, Pos húzná meg, viszont az ő lábáról is elpattan a labda, a jordán védők összeszedik, úgyhogy most Jordánia jöhet leghátulról, méghozzá a mérkőzés 85. percébe lépve, Ausztria, Jordánia 2-1.
1: A már imént említett Grilic, aki az osztrák válogatott kispadján foglal helyet, kifejezetten ismerős lehet a magyar labdarúgó szimpatizánsok számára, hiszen emlékezhetünk, hogy még a Ferencváros, amikor a Braga ellen játszott, akkor Grilic is ott volt, bizony, és egy gól mellett egy gólpaszt is kiosztott a nyolcad döntő során a Fradi Braga mérkőzésen, a legjobb 16 között az Európa Ligában, úgyhogy ő nem hagyott túl jó emlékeket a magyar futballszeretők emlékeiben. Egy szabálytalanság, Jordánia jöhet a saját térfelének a közepéről egy szabadrúgással, és becsületükre válik, hogy azért próbálkoznak továbbra is megszerezni a másodszori egyenlítő találatot. 85. percben járunk, úgyhogy a rendes játékidőből még legalább 5 perce van erre. Jordániának plusz az egy néhány perces hosszabbítás, hát minimum 3, azt biztosan tudjuk, mert annyi volt a hydration break, tehát az ivószünet, a hidratáló szünet. Egy baloldalra kidobott labdával pedig ismét támadhat Jordánia. Jöhet egy beadás is, a hosszú irányába átszáll a labda egészen a túloldalra. Ott még megszelidítheti a csereként beszállt Almárdi, meg is teszi. Aztán megpróbálja otthagyni, jöhet megint egy beadás Árrozántól, de ő inkább passzol egyet kicsiben. Most már azért nem annyira veszélyes ez a jordániai támadás. Kiszorul a kapu előteréből. Olván és hátra egészen a védőkig a 86. percben most már Ausztria-Jordánia 2-1.
0: És megint leghátulról kénytelenek építkezni a jordánok. Abu Leila az, aki most már felíveli az égbe a labdát, közben beléptünk, ahogy Geri is mondta, a mérkőzés rendes játékidejének az utolsó 5 percébe, és megint Abu Leilát hozzák játékba. Hát most már nem olyan gyorsak ezek a jordán támadások, mint a mérkőzés elején. Árosan az, aki aztán rossz paszt választ, és most már Limer dobhatja be, de hát nyilván ő sem sieti el. Bár hát nyilván a szabályok ugye arra kötelezik, hogy ő lassan azért bedobja a labdát. Szerintem ez egy jó változtatás volt, hogy nem lehet ilyen módokon húzni az időt. Most jöhet előre megint Ausztria, most jó labdát kap a bal szélen Zabicerbe is adja, ami nem nézett ki rosszul, viszont Arnautovic most nem érkezett erre a paszra. Aztán most már küzdenie kell Zabicernek a labdáért, sikerült is, Limerhez pattan, Limer pedig bedobja középre Wannernek, Wannernek vissza kell fordulnia, de szépen cselezget a labdával, és most már visszapasszolja Limerig, Limer pedig Zabicert játsza meg a bal szélen, aki inkább Danzóhoz passzol hátra, megint Wannert veszik be a passzolgatásba, aki megindul előre, 2-3 védő között már át is jutott, de ezt követően rossz paszt választ, Arnautovic nem számított erre az átadásra, majd pedig Pos, valamint a jordániai támadó Al-Fakuri összeszaladtak, mind a ketten fájlalják az arcukat, és hívni is kell a ápoló személyzetet, reméljük, hogy jól lesznek. Al-Fakuri mutatja, hogy ő jól van, kérdés, hogy Posnak van-e valamilyen különösebb problémája, szerintem neki sem lesz, ő is tudja majd folytatni. Már a visszajátszás látva azért úgy tűnik, hogy Pos eléggé keményen beállt a jordániai támadó elé, hát nem csoda, hogy ez nem esett jól nekik.
2: Igen, a jordán támadó nem látta, hogy mögött ennyire szorosan van a védő, fordult a labdát, figyelte csak, és összekoccantak a fejek, ez nagyon kellemetlen.
1: És elhagyja a játékteret a jordániai válogatott egyik legjobban futballozó játékosa, Tamari, valamint lejön a pályáról Al-Fakuri is, és jön a játéktérre Al-Daoud 25-ös számban, valamint 24-essel Azaize a pályán most már. Azaize egyébként az Al-Shabab játékosa, úgyhogy ő a Saudi első osztályban futballozik, nem pedig Jordánia hazai bajnokságában. Ez a két futballista lépte át most a pályára másodperceken belül, sőt, hát az egyik már meg is tette, Al-Daoud már a pályán. Azaizek pedig lehet, hogy arra vár, hogy a possal összefejelő, sőt, egészen biztosan arra vár, hogy a possal összefejelő Al-Fakuri lesétáljon a pályára. Ezt most meg is teszi, Olvannak ad még egy pacsit, ő a jordániai gólszerzője. Benne még bízhat Jordánia, valamint a most csereként beszálló játékosokban is. A 89. percben járunk most már Postis talpon, szerencsére neki sem történt komolyabb baja, nem esett komolyabb baja. Ő is tudja majd valószínűleg folytatni a játékot. Másfél perc még a rendes játékidőből, de így akkor a hosszabbítás biztosan több perc lesz, mint arra számítani lehetett. Én legalább 6-ot jósolok, de jóslásokban ne bonyolódjunk, majd meglátjuk, és akkor pontosan beszámolunk róla.
0: Lehet lesz az akár 10 is, mert nagyjából 8 percet álltott a videózásnál és az ivószünet miatt, és most is már 2 perc áll a játék, de azzal a 6-tal nem vállaltál rosszat, tehát annyi biztos, hogy lesz, úgyhogy meglátjuk.
1: Legalább 6.
0: Legalább, úgyhogy teljesen igazad van, ebben nem tudunk belekötni. Jöhetne most előre az osztrákok, Csukja Mekánál van a labda, a felező vonal magasságában szépen sarokkal tovább teszi Wimmer felé, Wimmer pedig megtolná a jordaniai védő Abu Taha mellett, de nem tudja őt megkerülni, hiszen Abu Taha szépen kirakta a lábát. Jöhetnek tehát az osztrákok egy bedobással. Posnál van a labda, aki be is hajítja Wanner felé. Megint Pos, aki előre nyújtja szépen jobb külsővel. Arnautovic ezt át tudta volna venni, de inkább tovább tette volna, ami nem volt megfelelő. Ezt követően megint visszapatott az osztrákokhoz. Majd most már jöhetnek az ázsiaiak. Csukuemeke az, aki bele tud ebbe a labdába csúsztatni, most pedig középen megint Jordánia jöhet. Ez megint egy borzasztóan rossz átadás, megpróbálták volna megnyújtani a támadók felé, de ez sem volt egy jó passz, most pedig már Azaizek az, aki egy sorra feljebb teszi, ez sem volt jó. Áravabdek volt az, aki megpróbált kilépni, de nem voltak jók ezek az átadások. Most már Ali Olvához passzolnának, de ez sem volt megfelelő, úgyhogy Zabitzer révén most már Ausztria jött előre, szép kényszerítő Arnautovic-sal, de kiváló a védekezés is. Al-Arab volt az, aki kilépett a védővonalból, aztán pedig kipasszolta a labdát az oldalvonalon túlra. Nagyjából 5 másodperc múlva letelik a rendes játékidő, és már jön a negyedik játékvezető felmutatni a táblán, hogy mennyi is lesz majd a hosszabbítás. Hát Laci, jól tippeltünk. Egy 10-es.
2: Ezért ennyit állt a játék, hát most mese nincs.
0: Nem, hát ez, hogyha ezt nézzük, akkor teljesen jogos, bár még azért mindig furcsa ezt megszokni. A katari világbajnokságon láthatunk talán ilyen maratoni hosszúságú mérkőzéseket, vagy éppen aki követi a La Liga mérkőzéseket, ott azért sűrűn előfordul Spanyolországban, hogy 10, akár 12 percet is hosszabbítanak. Jöhetnek most előre a jordánok, egy kiváló becsúszás volt ez Wannertől, emiatt nem jutott el Ali Olván felé a labda, aki ezzel gyakorlatilag egy az egyben tudott volna kilépni, de egy parádés labdába érés volt, és most emiatt az osztrákok birtokolhatják a labdát. Éppen Wannernél van, aki tovább passzolja Danzóhoz, aztán vissza is kapja, sőt teszi most már hátra, nyilván senki sem sürgeti az osztrákokat. Linhart az, aki most már egy sorra följebb rakja, most ott van Csukuja Mekával, aki megindul előre, hiszen előtte nincsen védő 10 méteres körzetben, aztán kiugratná Arnautovicot, de ez is egy borzasztóan rossz átadás volt Csukuemekától. Hát nem megbántva a fiatal játékost, szerintem ez nem élete mérkőzése.
1: Biztos vagyok benne, hogy nem az. Vagy ha igen, akkor baj van. Arnautovic viszont kap egy ajándéklabdát, talán a leshatáról kilépve, és egy óriási védést mutat be. Még így az utolsó percekben, már a hosszabbítás perceiben a jordániai kapus Abu Laila most azért megmentette a csapatát, és még megőrizte a reményt arra a bizonyos döntetlenre. Arnautovic nem volt lesen ezek szerint.
0: Ellenféltől kapta.
1: Al-Arab lemaradt róla, de attól függetlenül, hogy ellenféltől kapta az indítás pillanatában, mivel meg akarták játszani Arnautovicot, ha lesen lett volna az indítás pillanatában, akkor minden bizonnyal lefújták volna ezt. De lehet, hogy az indítás pillanatában nem volt még lesen, csak amikor már beleavatkozott az ellenfél játékosa, akkor...
0: Egy jó 5 percig biztos videózták volna.
1: Az 1000%, és akkor 105 perces mérkőzést láthattunk volna, plusz az első fél időben is volt ráadás. Most viszont Jordánia jut lehetőséghez. A csereként beszállt játékos harcolta ki, egészen pontosan a 20-as számban futballozó Abu Taha, aki ráadásul nem is csereként szállt be, csupán bal hátvéd pozícióban. Olyan kevésszer volt nála a labda, hogy alig-alig kellett említeni az ő nevét. Jordánia tehát szabadrúgáshoz jut a 93. percben, amikor Ausztria 2-1-re vezet még mindig Jordánia ellen.
2: Posnak ez egy nagyon fölösleges szabálytansága volt, az első félidőben is volt már egy ilyen lehetőséget a szabadrugásból Jordániának.
0: Álmárdi lesz majd az, aki beíveli középre a labdát, de ott áll mellette a társa, úgyhogy lehetőséget legurítja, nem beíveli, ez nem nézett ki rosszul, viszont kiváló felszabadító fejes volt ez Linhártól, ő 30 méterre a saját kapujától fejelt a labdát, aztán egy parádés passzsel, ami után hát annyira felbátorodott az imént csereként beálló Ázájdzek, hogy gondolt ér, és 25 méterről rálőtte a labdát. De hát ez se nem volt pontos, se nem volt benne túl sok erő, Schlagernek ez könnyű zsákmány lett volna, így viszont csak végig kísérte egészen a kapufáig, és onnan nagyjából 3 méterrel oldalra ment ki a labda, mármint a bal kapufa mellett. Közben pedig láthatjuk azt, ahogy Zabicer beívelte ugye a labdát nem olyan régen, és akkor Alarabnak a fejéről bepattant a labda a kapuba, ami azt eredményezi jelenállás szerint, hogy Ausztria ezt a mérkőzést követően 3 pontot zsebelhet be, és atya világ, mi folyik itt közben. Abulejlehoz passzolták hátra a labdát Alarabék, aztán majdnem meglett a második öngól a mérkőzésen, hiszen Abulejlenek a lába alatt elcsúszott a labda. Hát nem tudom igazából, hogy akart hozzáérni Abulejle ehhez a labdához. Elügyetlenkedte nemes egyszerűséggel, de óriási mázlia van, mert nagyjából 30 centivel elment a kapufa mellett, úgyhogy nem lett meg a második öngól, második jordániai öngól ezen a mérkőzésen, de Ausztria jöhet egy szöglettel a bal oldalról, amelyből már 2 gól is született, az egyiket azt ráadásul meg is adták. Zabicer az, aki megint beíveli, megint a rövidhez érkezik a labda egy csúszatásra, de ez most nem volt jó, szépen kifejelte az imént még öngolt vétő Al-Arab, ezt követően pedig érkezett egy nagy önbizalomra valló kísérlet, nagyjából 40 méterről az osztrák játékos gondolt egyet, és megpróbált a kapura lőni, de hát amilyen távolról lőtte, az annyira távol is elkerülte a kaput, úgyhogy akkor, amikor a 95. percbe is beléptünk, Ausztria, Jordánia 2-1.
1: És akkor most még 6 perc maradt a jelzett 10 perces hosszabbításból, maratoni mérkőzés, ez is az egészen biztos, valóban a katari világbajnokságon még 2022-ben láthattunk egy pár ilyet, az egy téli világbajnokság volt. Ez most egy nyári, de valami nem változik. A hosszabbítások mértéke az biztosan megmaradt, és ez a 10 perces ráadás, meg az első fél időben is, ami volt 6 perc, ha jól emlékszem egészen pontosan, az már azért tetemes két fél időt tekintve. Egy jordániai kontratámadás épülőben, de már az egyik osztrák játékosnak a kezéhez ért a labda, úgyhogy csak szabadrúgással jöhet Jordánia. Csukwuemeka megpróbálja megakadályozni, hogy gyorsan elvégezzék. Ez most sikerült is, és ráadásul egy bedobást harcol ki. Lent maradt közben a csereként beszállt jordániai játékos, de most már talpon, Aldaud, úgyhogy folytatódhat a játék. A 96. percben immáron fogynak a percek, a másodpercek Jordánia szempontjából, hogyha pontot szeretnének szerezni történetük első világbajnoki szereplésükön, első világbajnoki mérkőzésükön. Gólt már jegyeztek, ez egészen biztos Olván révén, de a pont nagyon úgy tűnik, hogy nem lesz meg, hiszen Ausztria azért most már ezt a pár percet talán kihúzza, egészen pontosan 4,5 minutumot. 96. perc vége, tehát Ausztria, Jordánia 2-1.
0: Úgy látszik, hogy nem kell különösebben izgulniuk itt az országoknak a végén, hiszen rendre birtokolják a labdát, és most talán kiment az oldalra egy jordániai lábról, és emiatt jöhettek bedobással az osztrákok, illetve az osztrákok igen, de aztán el is vesztették azt a labdát, és most már Jordániánál van, ők indítottak egy újabb támadást, de valóban egyre-egyre fogynak az ő másodperceik, már csak kereken 4 perc van hátra a mérkőzésből, ha és amennyiben a játékvezető így nagyjából 100 perc után véget vet ennek a találkozónak, de egyelőre nincsen oka arra, hogy további perceket, további másodperceket rátegyen. Megint egy borzasztóan rossz indítás leghátulról a jordániai védelemből, ezzel megpróbálták kiugratni az egyik támadót, Ali Olvánt, de végül a labda kiment az oldalvalon túlra, ezt követően pedig kiváló a labda átvétel Winnertől, aki aztán rárugja a jordán védőre, akinek a lábáról ez kimegy oldalra, és jöhet megint Ausztria egy bedobással, nagyjából 40 méterre járnak a jordániai kaputól, de nyilván őket senki sem hajtja, nekik teljesen jó az, hogyha hátrafele passzolgatnak, és ezzel ölik az időt, aztán Danzo passzolja hátra, hát ez eléggé felelőtlen volt, eléggé gyenge passz, de végül nem szökött fel annyira talán a vérnyomásunk, mert Schlager még időben ki tudott lépni, és elrúgta a kirobbanó jordániai támogatást, támadó erről a labdát. Nem úgy, mint ugye emlékeztetünk rá az éjszakai mérkőzésen, Erling Haaland kiválóan csapott le egy ilyen rosszul hazatett labdára, és végül az róla be is pattant a kapuba, az volt az ő második gólja azon a mérkőzésen. Most jöhetnek előre megint a jordániai támadók, és szép esernyőcsel, úgy látszik, hogy ezt begyakorolták eléggé rendesen, mert a mérkőzés elején is volt egy ilyen kiváló technikai megoldás. Lényeg a lényeg, hogy most megint az osztrákoknál van a labda, Schlager nyújtja meg Arnautovic felé, akit aztán lefejel Al Arab, és most már megint a jordánoknál van a labda, talán elveszti ott az egyik játékosuk, végül nem ő, hanem Al Daoud az, aki elveszti. Al Rajdan még tovább tudta tenni a labdát, de aztán Al Daoudtól elvették. Most már ott van Leimernél a bal szélen, ő is inkább visszafele húzza. Érkezik mellett az Abicer, aki gondolját és óriási rösssel megindul előre. Most már lassan belép a 16-oson belőre ott a bal szélen. Nem, végül beadja. Arnautovic már lendítette a jobb lábát, hogy kapásból tüzeljen. De előtte még Árusan is ott állt, és szépen kifejelte a labdát, kicsúsztatta. Emiatt nem volt lehetőség arra Arnautovicnak, hogy meglője az első gólját, az első szabályos gólját a mérkőzésen. Kereken 2 perc van hátra, Ausztria, Jordánia 2-1.
1: Már jelzett 10 perces hosszabbítás, valaki esetleg most csatlakozik, tehát a 99. percében jár a találkozó, sőt, ha az első fél időben a 6 perces hosszabbítást is hozzáadjuk, akkor már több mint 105 perce a pályán a futballisták. Hogy hogy alakult eddig a mérkőzés, az első fél időben 1-0-ra vezetett Ausztria, Schmid gyönyörű tekerésével, aztán Jordánia a második játék rész elején az 50. minutumban egyenlített, majd egy öngóllal, Al Arab öngóljával megint megszerezte a vezetést Ausztria, amely most támad, hogy lezárja a mérkőzést, egy középletett labda, és elcsorog éppen, hogy csak a hosszú kapufa mellett a labda, pontosabban elszáll, hiszen magas volt ez a labda, Arnautovic középre tette volna még ezt a labdát, megpróbálva jobb helyzetbe hozni még a csapattársát, ez most egy nagyon szép futball volt itt osztrák részről, de góllal nem járt, szöglettel viszont igen. Most dönthet úgy is Ausztria, hogy ott megtartja a szögletzászlónál ezt a labdát, és akkor húzza az időt egy picit, és öli a játék perceket, másodperceket, de dönthet úgy is, hogy beívelik középre, és akkor jöhet majd akár egy fejes, és lezárhatja a találkozót végleg egy góllal. Most még előbb videóznak, talán azért, mert ott a becsúszó játékosnak lehet, hogy a kezéhez érte a labda, és akkor büntetővel jöhetne majd az osztrák válogatott, amely pedig tényleg Jordánia végét jelenteni, legalábbis ami a mai mérkőzést illeti, és valóban egy kézhez ért a labda, ez egészen biztos kérdés, hogy most hogyan ítéli meg a játékvezető ezt a helyzetet, kihívják őt, ami pedig azt jelenti, hogy egyrésztről több mint 100 perces lesz ez a találkozó is, másrésztről pedig valószínűleg büntetőt ítél majd itt az utolsó másodpercekben. Lukovics László hogyan látja?
2: Igen, hát ha kihívták a játékvezetőt, én is azt gondolom, hogy büntetőt fognak adni. Itt a becsúszó játékos valóban eldobta magát, és egy kicsit fölemelte a kezét. A beadásnál is erről változtatott irányt a labda, mert nagyon jó helyre ment volna Arnautovic passza, valószínűleg megszerezték volna a vezetést. Azt gondolom, hogy 11-est fog ítélni a játékvezető.
0: Hát legyünk őszinték, hogy a Postnak, illetve Arnautovicnak a gólja előtt elvették azt a találatot, mert Postnak a keze nagyjából 10 centire volt a testétől, akkor szerintem ez teljesen egyértelmű, hogy itt a jordániai védőnek a jobb keze az abszolút akadályozta a labdának az útját be oda középre. Valóban lehet, hogyha ez Csufu Emekáig eljut, akkor egy könnyű gólt tudtak volna szerezni, de hát elméletileg büntetőből sem lesz, sokkal nehezebb a sógorok dolga. Meglátjuk, a mauritániai játékvezető még mindig szemléli a monitort, szerintem lassan majd meghozza a döntését. Most oda kap az orrához, egyelőre még gondolkozik, hogy mit évő legyen, közben nyilván kommunikál a VAR-szobával, ebben a pillanatban viszont meghozza a döntését. Szerintem nem fogunk meglepődni, én azt mondom, most ugye be is mondja. Hát ez kéz, azt mondta, tehát handball, ugye azt mondta, ami ugye magyarul azt jelenti, hogy kézi labda, de hát itt ugye azt jelenti, hogy kézhez ért a labda, teljesen egyértelmű jó ítélet, Obaid volt az, aki belerakta akarva akaratlanul a jobb kezét, lényeg a lényeg, hogy mivel Arnautovic már magához vette a labdát, ezért minden bizonnyal ő fogja majd elvégezni ezt a büntető rugást, még akkor is, hogyha Van der ott áll mellette, és ő is szívesen vállalkozna erre a feladatra, de szerintem a rutinos és az osztrákok egyik legjobb támadója, Marko Arnautovic ezt azért kivívta magának, hogy 37 évesen itt a világbajnokságon a 134. válogatott meccsén megillője a 48. gólját, és hát még közelebb kerüljön az 50-hez. Nézzük, Arnautovic megkapja a jelet, totyog, ami nem jó előjel, aztán pedig lő, de az egy pompás bomba volt oda a jobb alsó sarokba, úgyhogy Arnautovic büntetőből szerzett találatával végképp eldől minden. Ausztria, Jordánia, most már 3-1, és hát látva azt, hogy Vukovics László bólogat itt mellettem, szerintem egyetért mind a döntéssel, mind pedig ezzel a kiváló büntető elvégzéssel.
2: Igen, és örülök neki, hogy Arnautovic meg tudta szerezni a gólját, mert azt is megérdemelte volna, amit elvett a VAR. Az élet igazságot szolgáltatott neki, és megszerezte a VB-ken az első gólját. Egy remek csatáról beszélünk, mert teljesen megérdemelt így az osztrák vezetés.
0: Valóban most látjuk a visszajátszást, hogy Arnautovic a kapunak a jobb alsó sarkát választotta, Abulaila pedig a bal alsó sarokba ment, ő most ezt nem érezte, de dicsérjük inkább a támadót, aki kiválóan végezte ezt el. Talán, hogyha Abulaila jó irányba megy, akkor sem tudta volna ezt megfogni, és mutatják nekünk a nézőteret, óriási az öröm az osztrák szektorokban, és talán most már egy fél mosolyt Ralf Rangnick is megenged magának itt a mérkőzés. Hát nem is tudom, puskáznom kell, most már átléptük a század, bőven már 103. percében, és véget is vett a mérkőzésnek a játékvezető, ezzel talán megkímélve a szurkolókat, megkímélve a kommentátorokat is, valamint a játékosokat is. Kinkeserves győzelemmel kezdenek a sógorok. Ausztria, Jordánia 3-1. Ne tévesszem meg senkit a végeredmény, az, hogy 2-2 nyert Ausztria, ez egy sokkal szorosabb mérkőzés volt. A 21. percben Schmidt góljával szerezte meg a vezetést Ausztria, az egy parádés bomba volt, 18 méterről középről szépen eltekerte a labdát a védők, valamint a kapus mellett is, és így vágódott be az ő labdája a bal felső sarokba. Ezzel az eredménnyel, illetve ezzel az állással fordultunk rá a második játékrészbe, amelynek az 5. percében Ali Olván tudott betalálni, szintén egy kiváló tekeréssel. Ő volt az, aki végigcipelte a labdát az osztrák térfélen, majd belépett a 16-oson belülre bal oldalon, és végül még jobban befelé tolta egyszer a labdát, majd ő is kiválóan eltekerte a bal kapufa irányába, sőt nem csak az irányába, hanem arról bepattant a labda az osztrák kapuba. Ekkor tehát 1-1 volt, majd 17 perccel később, 67. percben nem adták meg Arnautovicsnak a gólját, hiszen Pos a gólt megelőzően kezezett, viszont 10 percnyi játék megállítás után, ugye ami a videózás, valamint az ivószünet eredményezte, jött megint egy osztrák szöglet, azt követően pedig elsőre úgy láttuk, hogy Arnautovicsnak megvan a szabályos gólja, de végül nem az ő fejéről, hanem a középső védő Al-Arab Buksiáról pattant be a labda a jordániai kapuba, ezzel az öngóllal tehát 2-1 volt Ausztriának. Majd az utolsóval is a Schlusspoénra a 102. percig kellett várni, amikor egy büntetőt kaptak az osztrákok, amely labda ugye megpattant Obait kezén, egy beívelés, illetve egy befelé passzolt labda Arnautovic részéről Obait kezét érte, ezt követően pedig éppen Arnautovic volt az, aki szépen bebombázta a kapunak a jobb alsó sarkába a labdát, ezzel ugye végképp eldőlt minden, ráadásul a középkezés után le is fújta a játékvezető egyből a mérkőzést. Ezzel tehát a jégcsoport második mérkőzésén Ausztria, Jordánia 3-1. Vukovics László, hogy látod ezt a mérkőzést? Végére csak érvényesült a papírforma.
2: A mérkőzés előtt ezt gondoltam, hogy két góllal nyernek az osztrákok, és az első 20 percben megerősítve is éreztem ezt, hogy Ausztria nagyon jól kezdte a mérkőzést, midrévén megszerezték a vezetést, teljesen minden úgy alakult, ahogy az osztrákok is várták meg szerintem a semleges nézők. Viszont a vezető gól után az osztrákok nagyon belekényelmesedtek az első fél időbe. Azt gondolták szerintem, hogy ha ilyen jól játszanak, akkor magától jönni fognak a dolgok maguktól. De erre nagyon jól ráérzett Jordánia, és van két nagyon jó futballistájuk, ugye Tamari és Al-Olván, aki révén többször veszélyhelyzetet teremtettek. Schlager még tudott védeni, a belső védőn a kipattanó labda hátáról nem lett gól a jordán lövés, tehát a jordánok már mutogatták azt, hogy van bennük potenciál, és Al-Olván lévén meg is szerezték az egyenlítést. Igaz, hogy ez a második fél idő elején történt, mert én azt gondoltam, hogy a szünetben Ralf Rangnick rendezni tudja a sorokat az osztrákoknál, de nagyon jöttek ki a jordánok, és a második fél idő első 15 percében komoly nyomást gyakoroltak az osztrák védelemre, és Al-Olván révén gyönyörű góllal egyenlítettek is. A félpályánál volt egy osztrák labdavesztés, hozta befelé tükörszélsőként Al-Olván is elrúgta a hosszú sarokba. Ezzel Jordánia, mivel megszerezte a vezetést, teljesen mérkőzésbe került, és a mérkőzés ezen szakaszában, tehát a 60. percben ről beszélek, abszolút benne volt a mérkőzésben, hogy Jordánia meg is fordíthatja, és erre rá is éreztek, mentek előre, és akkor jött ez a vitatott gól, amit utána elvett a VAR, ugye egy szöglet után becsúsztatták a labdát, ugye Arnautovic elvette a VAR, vagy hát kezezés volt is azért, de ez a gól után viszont az osztrákok nagyon följöttek, és megrúgták a szabályos gólt, ugye szöglet után Arnautovic ment oda, Zabicer szöglete után, és Alarábról pattant a saját kapujába a labda. Ez nagyon megváltoztatta a mérkőzést, innentől kezdve Jordánia természetesen szeretett volna egyenlíteni, de az osztrákok újra rábra kaptak, bátrabban meg tudták tartani a labdát, és innentől kezdve már nem tudott igazi helyzetet kialakítani Jordánia. Tehát azt gondolom, hogy a második fél idő elején jogosan egyenlítettek, akkor benne volt, hogy meg is fordíthatják a mérkőzést, de a teljes egészét nézem a mérkőzésnek, és a 99. percben még Arnautovic beadásába kézzel belekapott a Jordánia védő, egy 11-es, Arnautovic ezt gólra váltotta, tehát megrúgta az érvényes gólját is, 3-1, a meccs egészét tekintve Jordániának benne volt akár a pontszerzés is a mérkőzésbe, de ha mindent mérlegre teszünk, akkor az osztrákok azért megérdemelten nyertek.
1: 1990 után, tehát 36 év elteltével nyert ismét világbajnoki mérkőzést Ausztria. Jordánia pedig története első világbajnoki gólját megszerezte ugyan, de első világbajnoki pontjára vagy pontjaira még várnia kell a J csoportban. Ausztria tehát 3-1-re nyert Jordánia ellen, ezzel pedig felugrott csoportja második helyére Argentína mögé, amely az éjszakai mérkőzésen 3-0-ra legyőzte Algériát. A végeredmény még egyszer tehát, Ausztria-Jordánia 3-1, Vukovics László állandó szakértőnk, valamint Erdei Márk kommentátor kollégám nevében is köszönjük a figyelmet. Maradjanak velünk, hiszen hamarosan folytatódik a Nemzeti Sportrádió műsora, a Sportreggel című műsorral, este pedig 19 órától majd a Portugália-Kongó, 22 órától pedig az Anglia-Horvátország mérkőzést közvetítjük. Tartsanak akkor is majd velünk, további szép napot, jó rádiózást, a viszonthallásra!
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
5: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel a stúdióban, Harsány Levente és Csonka Zsófia. Hazai körülmények között kezdte meg a felkészülését a következő szezonra a DVTK labdarúgó csapata. A borsodiak az előző bajnokság végén búcsúztak az élvonaltól. Nyáron szerződést bontottak a légiósokkal, most pedig egy új korszak kezdődik Diósgyőrben, több fiatallal, saját nevelési motivált játékossal. Az első edzés után sajtótájékoztatót is tartott a klub, ezután Vince Rihárd sportigazgató és Takács Péter vezetőedző nyilatkozott Marosréti Ervinnek.
6: Vezetőedzőként megtartottad tényleges vezetőedzőként az első edzésedet a DVTK-nál. Nagyon sok fiatal dolgozott az első tréningen. Milyen volt az összkép?
7: Nagyon nagy arányra vágtunk neki a munkának. Nagyon motivált stábbal dolgozhatok együtt, és az első edzésen azt tapasztaltam, hogy a játékosok is ugyanolyan motiváltak voltak. Jó ritmusban zajlott az edzés. A fiatal játékosoktól azt kértem, hogy legyenek bátrak, és merjenek felnőni a feladathoz, mert képesek rá, úgyhogy várom a folytatást.
6: Bizonytalanságban a magyar labdarúgásban nem csak a Diósgyőre, hanem szinte valamennyi klubra jellemző mindez. Mennyire nehéz így a szakmai munkát megtervezni, végrehajtani, mert minden nap változhat szinte minden.
7: Minden nap változhat, de azt gondolom, hogy nekem vezetőedzőként késznek kell lennem ezekre a változásokra. Nem foglalkozhatok olyan dolgokkal, amiket nem tudok befolyásolni. Nekem azokkal a játékosokkal kell dolgoznom és fejlesztenem őket egyénileg, illetve csapatszinten a csapatot, akikkel nap mint nap találkozom. Nem tudom, mikorra fog a csapat teljesen kialakulni, bízom abban, hogy minél hamarabb, de mint te is említetted, most minden bizonytalan a magyar labdarúgásban. Én azt gondolom, hogy talán nálunk még bizonytalanabb a helyzet azért, mert ugye az előző szezon senki nem így tervezte, hogy ki fogunk esni, és azzal, hogy kiestünk, ugye rengeteg külföldi játékosunk volt, akiket nem tudunk használni, most őket kell pótolni, viszont egy picit panga piac, illetve áll a piac. Türelmesnek kell lennünk, de tényleg dolgozunk a háttérben, és bízom abban, hogy minél hamarabb kialakul a teljes keret.
6: Hogyha posztokra vagy csapatrészekre bontjuk a formálódó Diós Győrt, akkor a védelem az, ami meg lehet.
7: Igen, a védelmünk az azt gondolom, hogy megvan, és ez egy nagyon pozitív dolog. Viszont az a célunk, hogy minden posztra két játékosunk legyen, aki komoly szintet tud képviselni. Viszont itt hagy egyezzem meg, hogy abszolút nem akarom a fiatalokat oldalra tenni, hanem egy olyan keretet próbálunk kialakítani, aminek 40%-a saját nevelésű fiatal játékos, illetve úgymond az idézőjeles nagy nevek, vagy nem idézőjeles, hanem a nagy nevek, ne legyenek túlnyomó többségben. Tehát nem ideális az, hogyha 18 sztárjátékosod van, akkor 8 játékos az folyamatosan, 7 játékos az folyamatosan zsörtölődni fog. Tehát egy olyan egyensúlyt szeretnénk kialakítani az öltözőben, ahol egy olyan hierarchia tud kialakulni, hogy mindenki tudja a szerepét. Viszont éles versenyhelyzet van, egy dolgot garantálok, hogy attól, hogy valakinek nagyon komoly neve van, és nagyon komoly múltja, az semmilyen szinten nem jelent előnyt, mert minden nap meg kell mutatnia, hogy nem véletlenül az, aki, a fiatal pedig próbálja meg leszedni a meszt ezekről a játékosokról. Szóval nyílt versenyhelyzetet szeretnék, illetve fogok csinálni, mert azt gondolom, hogy ebben tudnak a játékosok legjobban fejlődni, és a csapat is ebben tud a legjobban fejlődni.
6: Vinczeri Árda DVTK sportigazgatója, egyelőre távozókat jelentett be a klub, egy kicsit pang a piac?
8: Pang az szerintem egy elég gyenge szó, olyan áll a piac, ugye itt a klubok nem látják a jövő évi költségvetésüket teljesen. Ilyen-olyan forrásokból, nyilván szponzoroktól, játékos eladásokból vannak már bevételek, de amit eddig a labdarúgó szövetség biztosított a kluboknak, azt a pénzt.

0: Ennek alapján ajánlatunk pénzeket játékosoknak, kb. Ilyen ABC opciókat kell nekik elmondani.
1: Kimondottan magyar játékosokkal és vagy a fiatal ajánlásnak megfelelő játékosokkal vág neki a másodosztálynak a Diósgyőr július végén?
0: Igen, azt gondolom, hogy ha az MLS-től továbbra is lesz az, hogy csak magyar játékosokkal, akkor valószínű, mert azért erről is az a véleményem, hogy egy NB1-ből kieső klub óriási versenyhátrányban van, hiszen az élő szerződési külföldieket szerintem nyugodtan ki lehetne futtatni, hiszen ezeket a játékosokat ki kell fizetni. Elviszi az országból a pénzt, vagy a klubtól, tehát mindegy, ez egy másik téma. Igen, valószínű, hogy fogjuk tartani a magyar szabályt. A következő szezonban fiatal szabályt meg ugye nyilván azt kötelező tartanunk, hogyha kell. Ja.
1: Rövidesen napokon belül játékosok érkezéséről is beszámolhat a DVTK. Milyen jellegű futballt és milyen jellegű keretet szeretnél, kívánsz kialakítani? Ugye azért egy bizonyos magyar maggal rendelkezik a DVTK.
0: Igen, azért a keret kialakításánál meg kell néznünk, hogy milyen játékosaink vannak, milyen profilú játékosaink vannak. De azt gondolom egyébként, hogy azok a profilú játékosok megvannak, hogy akik itt vannak, azok beleillenek abba a játékba, amit szeretnénk. Ugye itt, amiről beszéltünk, hogy egy domináns kezdeményező játékot magas intenzitással, nem szeretnénk egy reaktív futballt, hanem inkább egy proaktív futballt szeretnénk. Egyébként a kiszemeltek is nyilván ez alapján vannak monitorozva, ez alapján vannak kiválasztva, úgyhogy remélem, hogy azért sikerül egy olyan keretet összerakni, ami tökéletesen meg tudja mutatni, hogy meg tudjuk vele mutatni, hogy mi az a futball, amit a nézők hétről hétre láthatnak majd itt, vagy kell, hogy lássanak.
1: Milyen futballt kell, hogy lássanak a nézők?
0: Ilyet, intenzív futballt, labda ellen szerintem szenvedéllyel, magas intenzitással, letámadás az, ami itt kell az embereknek. A labdával kell kontrollálni a meccset szerintem. Nem kell rohanni, nem kell rohanásba belemenni, és utána tudatos struktúrával kialakítani minél több helyzetet. Szerintem az a fontos, hogy József, minél több helyzet, minél több akció legyen, minél többet legyen bent a 16-oson belül, körülbelül ilyen futballt szeretnénk.
1: Ez most talán még fontosabb, hiszen a kiesés után a szurkolókban és a klubnál is szinte mindenkiben azért jellemző volt, vagy jellemző az elkeseredettség.
0: Na, hát persze, ez egyébként nagyon fasz, jó kérdés, mert szerintem az első az, hogy itt az egész klubnak, meg a játékosoknak minél hamarabb fel kell locsúdni a kiesésből, és arra kell koncentrálni már, hogy mi a következő feladatunk. A következő feladatunk pedig az, hogy minél jobb futballa, minél eredményesebbek legyünk.
1: Ebben a munkában egy kisebb, de nagyon eltökélt stáb lehet a segítségedre. Hogyan, milyen módon választottátok ki azokat a szakembereket, akiket már a klub is bejelentett, és segíteni fogják a munkát?
2: A legfontosabb az volt, hogy szakmailag mindannyian kiváló munkát végeztek eddig, és azt tapasztalom, hogy végeznek most is. Ezután jött az a szegmens, hogy helyi identitással kell, hogy rendelkezzenek, és ezek a szakemberek itt körülöttem mind szeretik ezt a klubot, mindent megtesznek ezért a klubért, ugyanúgy, mint én, és azt gondolom, hogy ez egy jó alap lehet. Minden edzést meg fogunk vizsgálni, ki fogjuk elemezni a hibákat, és rengeteg egyéni videózás lesz, egyéni képzés, specifikus képzés azért, hogy a játékosokat egyénileg is még jobban fejlesszük.
1: Nevesítsük ezt a kis csapatot, kik lesznek a segítőid?
2: Az Zicsó Zsolt lesz az egyik pályaedzőm, aki a DVTK akadémiájáról érkezett, nagyon jó munkát végzett az előző szezonban, ugyanis a korosztályos csapatával megnyerte a bajnokságot. Simon László lesz a másik pályaedzőm, aki egyben videóelemző is lesz. Ő Kazis Barcikával feljutott, az előző szezonban Debrecenben dolgozott, illetve nem szabad elfelejteni, hogy a Márkó Rossi stábjában benne van, tehát ő a magyar válogatott kötelékében is dolgozik. Egy rendkívül elszánt és jó szemű szakemberről beszélünk. Kapusedző poszton Somodi Bence lesz a kapusom, aki tavaly Csákváron végzett kiváló munkát, illetve azt kell róla tudni, hogy neki is van Diósgyőri kötődése, hiszen egykor a DVTK kapusa is volt. Dobos Attila lesz az erőléti edzőm, akit szerintem nem kell bemutatni senkinek. Csapatkapitány volt Diósgyőrben, már volt itt Diósgyőr felnőtt csapatában erőléti edző. Horák Attila, mint régi bútor darab, itt marad mellettem segíteni. Ő nem csak erőléti edző, hanem rehabilitációs edző is. Egyben Bakó Botond lesz az adatelemző, aki annó még labdát szedett nekem, illetve a Dobos Attinak, Izigvéri Diósgyőri srác. Úgyhogy így fog kinézni a stábunk. Én azt gondolom, hogy nagyon jól ki fogjuk egészíteni egymást.
1: Említetted ezt a bizonyos versenyhátrányt a légiósok távozásával.

0: hogyan lehet ezt, és milyen módon ellensúlyozni, hogyha minden így marad?
1: Hát szerintem ebbe ezt a versenyhátrányt nyilván jó szakmai munkával, meg jó kiválasztással, meg egy jó öltöző kialakításával lehet, mert azért több hónapos hátrányban vagyunk, ha csak megnézünk egy Kecskemétet, vagy egy Vidit, vagy egy Kövesdet. A kialakult keretek vannak. És azt a keretet már nem kell összerakni, nem kell összegyúrni, ahhoz kell néhány játékost igazolni, és ennyi.
0: Milyen csapata lehet a Diós Győrnek? Vagy te miért szeretnél, talán fogalmazhatunk így is a mostani bizonytalan helyzetben, mert láttunk arra is példát, hogy egy kieső csapat visszajutott, igaz, az megtartotta a légiósait, nevezhetjük ugye a Kisvárdát és az Etót ebben a helyzetben, és olyanra is volt példa, például a Honvéd, hogy bajba került a kiesés után, és a mezőny alján lehetett bizonyos időszakban találni.
1: Hát remélem, hogy olyan csapatunk nem lesz. De nyilván a futballban minden megtörténhet. Olyan csapatot szeretnék, olyan stílust, amit az előbb elmondtam, azt nem akarom többet ismételgetni, de ami eredményes, hát az eredményre jönnek a szurkolók. De szerintem, hogyha túl először az eredmény, az első az az, hogy a szurkoló tudja, hogy mit várhat, mit kérhet rajtunk számon, és utána pedig azzal fog jönni az eredmény.
0: Mit tapasztaltál a tárgyalások, a beszélgetések során? A DVTK vonzó annak ellenére, hogy búcsúzott a klub az élvonaltól néhány hónappal ezelőtt?
1: Persze, hogy vonzó, hát azért olyan infrastruktúrával rendelkezünk, meg olyan tradícióval, olyan szurkolókkal, ami minden játékosnak vonzó az NB2-ben. Most azért beszélek NB2-ről, mert oda keresünk játékosokat. Nyilván itt ki kell várni, hogy mikor van végleges büdzsénk, mert azért azt látom, hogy itt választani kell klub és klub között, sok esetben, legtöbb esetben minket választanának.
0: Elkezdődött ma a munka, a fiatalokkal kiegészülve a DVTK kerete már pályaedzést tartott, az akadémián készültök, az akadémia ebből a szempontból egy nagyon fontos szegmense marad a diósgyőri labdarúgásnak?
1: Igen, szerintem minden klubnak az alapja az utánpótlás, és minden klubnak az alapja az identitása. Na most a mi utánpótlás játékosainknak, amit elmondtam, nagyon fontos az, hogy egy helyen, egy légterve együtt lélegezzenek a felnőtt csapattal. Ja, szerintem egyébként, mint láttad, hogy mi is ugye fiatal, úgymond fejlesztő, nevelőedzőt neveztünk ki, és szerintem ez több klubnál ez így lesz, hogy fejlesztőedzőket fognak keresni a klubok, mert a saját utánpótlásukból jövő gyerekeket minél többen fogják használni, minél jobban fogják használni, akiket fejlesztened kell. Úgyhogy igen, nagyon fontos az utánpótlása a mi számunkra.
0: Néhány játékost említsünk meg, akik kérdőjelek jelen pillanatban a DVTK keretében. Ebbe tartozik Jureg Gábor, Holdanf Gergő csapatkapitány, Demeter Milán, aki saját nevelésű játékos.
1: Jureg Gabinak a játékjogát nagy valószínűséggel értékesítjük, ő az MTK-nak. Folynak a tárgyalások, de a végső stádiumban vagyunk, hogy ő az MTK lehívta az opciót a kölcsönszerződés után. Holdanf Gergőnek és a Demeter Milánnak ajánlottunk szerződést, az első ajánlatunkat nem fogadták el. Természetesen tovább folytatjuk velük a, úgymond a beszélgetést, vagy a tárgyalást, és nagyon remélem, hogy mind a kettőjükkel meg fogunk tudni egyezni.
0: Mivel lennél elégedett, hány játékost tudna igazolni a Diósgyőr? Elsősorban ugye a középpályára és a támadó sorban.
1: Négy támadót és két, ha a Holdit meg tudjuk tartani, akkor négy támadót és két középpályást. Azt gondolom, akkor nagyon elégedett lennék.
0: A DVTK stadion és az akadémia főépülete gyakorlatilag 100-200 méterre található egymástól. Most az első csapat mégis átköltözik az akadémiára. Közösen az utánpótlással fogtok dolgozni. Mi ennek a váltásnak az elgondolása, a háttere?
2: A legfontosabb üzenete az, hogy az akadémiának és a felnőtt csapatnak szimbiózisba kell lennie. Együtt kell dobbannia, úgymond a két történetnek a szíve, együtt kell, hogy dobbanjon. Benne van a szlogenünkben, hogy együtt vagyunk, győzni fogunk. Most már együtt vagyunk, és most az a cél, hogy győzzünk minél többször, hogy eredményesek tudjunk lenni a következő szezonban.
0: A felkészülési mérkőzések jelentős részét is az edzőközpontban játsza majd a DVTK együttese. Hogyan épül fel, hogyan alakul a július 26-ai bajnoki rajtig a Diósgyőr programja?
2: Rengeteg edzőmérkőzés fogunk játszani, ugye a Mihalovcéval fogunk majd kezdeni, jövő hét szombaton délelőtt fogunk játszani egy hétközi mérkőzést, az Óznal fogunk játszani, az Újpesttel, elmegyünk majd Kassára, úgyhogy remek mérkőzések elé nézünk. Én azt gondolom, hogy ezek szolgálni fogják a felkészülésünket. Nekem külön tetszik az, hogy két külföldi csapattal és két szlovák csapattal fogunk tudni megmérkőzni, úgyhogy ez a terv.
0: vezetőedzőként 2 héttel ezelőtt véglegesítettek. Hogyan élted meg mindezt, és milyen csapatot szeretnél látni majd a következő NB2-es bajnokságban, attól függetlenül, hogy mi lesz a Diósgyőr célkitűzése?
2: Kezdem az, hogy milyen csapatot szeretnék. Egy kezdeményező, intenzív futballt játszó csapatot, egy munkás csapatot, olyan munkás csapatot, amelyik csúszik, mászik, és tényleg egy olyan egységet alkot pályán is, pályán kívül is, ami hatással lesz a szurkolóinkra, mert nagyon szeretném, hogy a szurkolók és a csapat újra egymásra találjon. Mi ezért dolgozunk nap, mint nap. Nem vagyok naív, tudom, hogy ez eredmények is kellenek, és az eredményesség kulcs lesz. A szakmai víziunk, az alapelveink megvannak, ezeket mindig szem előtt fogjuk tartani. És akkor visszatérek az első kérdésedre. Hát ez egy akkora nagy megtiszteltetés számomra, aminek a hatása az még mindig tart. Abban bízom, hogy amíg én ebben a pozícióban leszek, remélem minél tovább, ez itt lesz. Hiszen ez számomra egy helyidentitású ember számára, akinek ez volt a célja, amikor elkezdett edzősködni. Az egy rendkívül felemelő érzés, tudom, hogy hatalmas felelősséggel jár, de én minden nap úgy kelek, és úgy fekszek le, hogy ezt a címet ki kell érdemelni. Én ezért megdolgoztam, most megkaptam a lehetőséget, és én bizonyítani szeretnék magamnak, a kétkedőknek, azoknak, akik bíznak bennem. Viszont ezt egyedül nem fogom tudni megcsinálni. Itt a klubban dolgozók, mindenkire szükségem van, mert én azt szeretném, hogy mindenki magáévá tegye ezt az életérzést, ezt a felfokozott állapotot, amit én érzek, és ha ilyen, hogy mondjam, tuninggal fogunk nap, mint nap dolgozni, akkor elérhetjük a vízióinkat, elérhetjük a céljainkat.
0: A célok pedig nem lehetnek mások, mint hogy a Diósgyőr belátható időn belül visszakerüljön a legjobbak közé. Ugye nehezebb lesz a feladat, hiszen egyeneságon már csak a bajnok jut fel, a második helyen végzett csapat osztályozót játszik, és ugye, ahogy beszéltük, sok a bizonytalansági tényező. Meg lehet azt fogalmazni, hogy cél a visszajutás?
2: Kulcs a kérdésedben az a belátható idő. Nem lehetünk felelőtlenek, reálisan kell látnunk a jelenlegi helyzetünket, tehát nagy ígéreteket azt gondolom, hogy nem lenne értelmes dolog megfogalmazni, mert azt gondolom, hogy volt már itt különböző kozmetika. Kozmetikáztuk azt, hogy fú, ez a csapat itt lesz, ott lesz, de nem volt realitása. Én mindig őszinte leszek, és őszintén elmondom, hogy az öltözőn belül én azt mondtam a játékosoknak, hogy nekünk fel kell jutni. Sőt, a Magyar Kupába is minél távolabb kell jutni, mert célok mindig kellenek. Viszont azt is elmondtam, hogy ahhoz, hogy ezek tényleg reális célok legyenek, ahhoz még erősítenünk kell. Úgyhogy én erre azt fogalmaznám meg leginkább, hogy ha azok az igazolások megérkeznek, akiket mi szeretnénk, akkor természetesen a legfontosabb célunk az az lesz, hogy már ebben a szezonban visszajussunk, addig egy kicsit óvatosabb lennék, mert csak azért is, mert nem akarok felesleges nyomást tenni a játékosokra, illetve magamra, és nem akarom becsapni a szurkolókat. Úgyhogy várjuk meg, hogy milyen csapatot tudunk összehozni. Az tény is való, hogy a többi csapathoz képest van lemaradásunk, viszont mi most azon dolgozunk, illetve a Ricsi azon dolgozik, hogy ezt minél hamarabb le tudjuk gyűrni, és már akár a szezon kezdetére egy olyan csapat álljon össze, amelyiknek reális célja lehet az, hogy visszajusson.
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: Labdarúgás.
3: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Július 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Magabiztos győzelemmel kezdte a címvédő a labdarúgó VB-t. Részvényesi megállapodást írt alá a szerb kormány és a MOL. Fokozatosan melegszik az idő. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
3: Sporthírek.
5: A címvédő Argentína Lionel Messi mesterhármasával 3-0-ás Algéria elleni győzelemmel kezdte a labdarúgó világbajnokság csoportkörét, magyar idő szerint ma hajnalban. A 38 éves, 8-szoros aranylabdás világklasszis először lőtt 3 gólt VB meccsen, ráadásul a 16. találatával beérte az örök rangsor élén Miroslav Klózét. A J csoport másik mérkőzésén Ausztria-Jordánia 3-1. Az I csoportban Kylian Mbappé duplázott, Franciaország pedig 3-1-re legyőzte Szenegált. A Real Madrid klasszisa így már 14. VB góljánál jár. Megkezdte a gólgyártást Erling Haaland is a világbajnokságon. A klasszis csatár duplájának is köszönhetően a norvégok 4-1-re nyertek Irak ellen a négyes másik találkozóján. Az izlandi Vikingo Reykjavik lesz a magyar bajnok Győr ellenfele a labdarúgó bajnokok ligája selejtező első fordulójában. Ez derült ki a tegnapi sorsoláson. Az Eto idegenben kezdi a párharcot július 7-én vagy 8-án, a visszavágó pedig július 14-én vagy 15-én lesz majd hazai pályán. Az Európa Liga selejtezőjének első körében a Ferencváros pedig az újvidéki Vojvodinával csap majd össze. Az első mérkőzést július 9-én Újvidéken, míg a visszavágót egy héttel később Budapesten rendezik majd. Már nem Csema Rodriguez a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. A hazai szövetség tegnap jelentette be, hogy leváltják a spanyol szakembert, miután nem sikerült kijutni a 2027-es olimpiai kvalifikáció világbajnokságra, és a szabadkártyát sem kapta meg Magyarország. A csapatban kétszeres világbajnok Szűcs Luca az 5., míg a tavalyi bronzérmes Battai Sugár a 8. helyen végzett, női kart egyéniben a franciaországi vívó Európa-bajnokság tegnapi nyitónapján. Férfi párbajtőrben pedig az olimpiai bajnok András Fétibor jutott a legtovább, ő a 6. helyen zárt.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat irányításáról szóló részvényesi megállapodást a szerb kormány és a MOL képviselői. A dokumentum lehetővé teszi, hogy amennyiben a MOL csoport sikeresen megvásárolja a szerb állami olajcég többségi tulajdonát, az orosz Gazpromnyevtől a pancsovai kőolajfinomító is tovább működhet. Az ügyletre az ukrajnai háború miatt az orosz cégekre vonatkozó amerikai szankciók feloldása miatt kerül sor. Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag a magyar kutakon, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter szerint ugyanis a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett tárnál a benzin és a gázolaj. Őszintesség, átláthatóság és szakmaiság jellemzi majd az új magyar egészségügyi rendszert, jelentette ki az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a többi közt korszerűsítik az orvostechnikai eszközök szabályozását, valamint továbbfejlesztik a biotechnológia alkalmazását. Csökkent a dohányzással kapcsolatos daganatok előfordulása a középkorú lakosság körében Magyarországon. Derült ki egy kutatásból. Ez részben a zárt térben történő dohányzás tiltásának köszönhető. A 40-59 éves dohányzó férfiak körében 2011 és 2023 között több mint 60%-kal csökkent a rákos megbetegedések száma. Csúcs technológiás robotsebészeti eszköz segíti az ellátást a Szent Magdolna magánkórházban. A szerkezet segítségével egy apró ponton keresztül lehet elvégezni összetett műtéteket. A technológiát daganatos betegségeknél, nőgyógyászati, urológiai és általános sebészeti műtéteknél is alkalmazzák.
3: Közlekedés.
5: A fővárosban baleset történt a Csévéző utcában a Gyömrői útnál. Vezessenek óvatosan. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
5: Fokozatosan melegszik az idő, de még keleten, valamint a déli és nyugati határ mentén előfordulhatnak futózáporok, zivatarok. Többfelé megélénkül a szél. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű. A hétvégén már beköszönt a kánikula, néhol akár 35-37 fok is lehet.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazása. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és akkor jöjjön a mai mérkőzések, világbajnoki mérkőzések összefoglalója Szabó Bencétől.
2: Győzelemmel mutatkozott be az előző két VB döntőse, Mbappé, Haaland és Messi is betalált. Ez történt este a labdarúgó világbajnokságon. Kedden este magyar idő szerint 21 órától csapott össze a francia és a szenegáli válogatott. A további részletek a mérkőzés kommentátorától, Edvi Lászlótól.
3: Megnyerte Franciaország a mérkőzést a hatodik nap első mérkőzésén, tehát Franciaország, Szenegál 3-1. Hát az első félidő meglehetősen unalmasra sikerült ezen a találkozón, mondhatjuk úgy is, hogy nehezen vették fel az üzemi hőmérsékletet a csapatok. A franciák kimondottan csalták a játékot az első játékrészben. Igazából szenegáli helyzetet láthattunk, talán kettőt, Jackson, illetve Sarr volt az, aki próbálkozhatott. Aztán a második játékrészben fölpörögtek az események, előbb Olizé, aztán Mbappé próbálkozott, és a szenegáli kapusnak Mendynek kétszer is hárítania kellett, aztán az 58. percben Mbappé gyanús körülmények között buktatta Sadio Mané, a játékvezető és a videóbíró sokáig vizsgált az esetet, végül nem adott 11-est a francia csapat javára, ettől aztán felpaprikázódott a francia válogatott, és a 66. percben megszerezte a vezetést. Olizé nagyszerű passzát követően Mbappé elmozgott a védőjétől, és jobbról a hosszú sarokba lőtt, ezzel vezetett Franciaország a 66. percben 1-0-ra. Egy perccel később a szenegáli Jackson Lesről talált be, vagyis maradt az 1-0-ás vezetés a franciáknak, majd a cselekén beállt Barcola egy perccel azt követően, hogy pályára lépett, a 82. percben lyukra futott, és fantasztikus szép mozdulattal átemelt a labdát Mendy fölött. Ekkor már 2-0-ra vezetett Franciaország, és úgy tűnt, hogy eldől a találkozó. Azonban egy őrületes hajrát láthattunk, a pontok eloszlását nem befolyásolt ez a hajrá, de jó volt látni, ugyanis a 90 plusz 5. percben a kicsikét leeresztő és már a győzelmi mámorban talán eltűnő franciákkal szemben Bailly a cselekén beáll 18 éves PSG játékos jobbról a rövidre lőtt, és ezzel szépít a Szenegál csapata, és amikor úgy gondolták az afrikaiak, hogy akár pontot is szerezhetnek, hát nagyjából ezt egy olyan 15 másodpercig gondolhatták, ugyanis a középkezdés követően ismételten érkezett Mbappé, és 3-1-re alakította az állást egy 28-29 méteres lövésről, így aztán Franciaország 3-1-re győzte le Szenegált.
2: A meccsen két gólt szerző Klassz és Kylian Mbappé így értékelt a mérkőzés után.
4: Még nem pörögtünk fel 100%-osan a világbajnokságra, de a lényeg, hogy sikerült behúznunk a nyitó meccset. Nem kényelmesedhetünk el, hiszen láttunk már olyan csapatot, amely győzelemmel kezdett, aztán mégis megégett. Senki sincs biztonságban a világbajnokságon. Jöhetnek még meglepetések, de ez a három pont jó alap a folytatásra.
2: A szenegáliak oldaláról, a csapatkapitány Kalidou Koulibaly nyilatkozott.
5: Az első félidőben jól játszottunk, többször is bekerültünk a francia védelem mögé, befejezni viszont nem tudtuk a helyzeteinket. A második félidőben sajnos már teljesen más volt a meccsképe, érezhető volt a különbség. Nem igazán tudtuk felvenni az ellenfél tempóját, és túl későn érkezett a szépítő gólunk. Talán, ha hamarabb betalálunk, több esélyünk lett volna, hogy visszajöjjünk a mérkőzésbe.
2: A francia válogatott szövetségkapitánya Didier Deschamps a két gólt szerző Kylian Mbappéről beszélt a sajtótájékoztatón. Kylian rendkívüli játékos, mindig is ezt mondtam, még akkor is, ha nem játszik kiemelkedően egy mérkőzésen, egyetlen mozdulatával képes eldönteni egy meccset a csapata javára. Persze megértem, ha valaki azt mondja, igen, de nem védekezik eleget. Nem is azért van a pályán, hogy védekezzen. Kevesebbet védekezik, mint a többiek? Egy kicsivel igen, de nálunk megteszi azt, amit kell. És azon túl, amit ma nyújtott, gondoljunk csak bele, megdöntötte Olivier Giroud rekordját úgy, hogy még 28 éves sincs. És már az első naptól kezdve, amióta megérkezett, ahogy korábban is mondtam, akár a pályán, akár azon kívül rengeteget tesz a csapatért. Kívülről talán sokak önzőnek látják, de a valóság más. Szóval örülök neki, nagyon boldog vagyok a teljesítménye miatt. Most pedig következzen a szenegáli válogatott szövetségkapitánya, Papé Thiaw. Természetesen van bennünk csalódottság, mert ahogy alakult a mérkőzés, úgy érzem, ha hatékonyabban használtuk volna ki a helyzeteinket, egy vagy akár két gólos előnnyel is mehettünk volna a szünetre. De ez a futball. Franciaország könyörtelenül kihasználta a lehetőségeit. A második félidőben, ahogy telt az idő, hibákat követtünk el. Szinte minden francia helyzetet könnyen elveszített labdák előztek meg. Egy ilyen technikailag rendkívül sokoldalú csapat ellen ezt nem engedhettük volna meg magunknak. Gratulálunk el Franciaországnak, mi pedig készülünk a következő mérkőzésre. Az így csoport következő meccsén a VB-re 28 év után kijutó Norvégia játszott a tornára 40 év után visszatérő Irakkal. A norvégok az összecsapás esélyeséhez méltóan kezdtek, és a 29. percben Haaland révén megszerezték a vezetést. Irak Hussein góljával egyenlített ugyan 10 perc múlva, de az első játékrész végén jött az újabb norvég gól egy óriási védelmi hiba után, ismételten Haaland volt eredményes. A második félidőben még két norvég gól esett, az első egy fejes után Østigård részéről, majd a találkozó legvégén Huijsenért szerencsétlenül a labdába, így gólja mellé egy öngolt is jegyzett. Norvégia 4-1-re nyert Irak ellen. A találkozóról megosztotta véleményét Bene Ferenc, a Nemzeti Sportrádió szakértője.
6: Először is láttam egy rendkívül bátran futballozó iraki csapatot, ami a világbajnokság mostani trendje alapján nem a szokásos saját védőharmadba visszahúzódó stílust követte, hanem nagyon bátran, olykor felvállalva az ellenpéltér felén való letámadást is futballozott. Ez tényleg örömteli volt, hiszen a világbajnokságon eddig nem ez volt a jellemző. Ugyanakkor a norvégok pedig a szokásos, inkább fizikális futballra épülő játékukat hozták. Ugyanakkor azért azt kell, hogy mondjam, hogy nem úgy, mint a cseh válogatott, hogy gyakorlatilag a saját térfelükről direktbe futballoztak, de azért a 4-4-2-es játékrendszerükből adódóan egy holland szorlott égpáros azért fizikálisan jóval erősebb testalkatú és magasabb játékosok, mint az iraki védők. Ezáltal a norvég labdarúgás inkább, illetve a norvég csapat inkább a széleken való bontások utáni beadásokból tudott érvényesülni. Hát ebből szerezte Haaland az első gólját is, ami egy, azt kell, hogy mondjam, hogy tipikusan hollandos gól volt. Ami pozitívum taktikailag ebben a gólban, hogy Wolf, a balhátvéd, élesen laposan lőtte be a labdát az iraki kapus és a védők közé. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy tanítani kellene ezt, hiszen erre nagyon-nagyon nehéz odaérni, hiszen a védők mögé kerül a labda, viszont olyan élesen van belőle, hogy a kapus nem tud rá kijönni, és erre érkezett Haaland. Aztán ezek után egyenlített Irak, tehát az első félidőben a norvég válogatott nem volt igazán a védekezésnek a magas iskoláján, hiszen meglepő módon több esetben is, főleg fejjel meg tudták verni a norvég védőket, amire megmondom őszintén, én nem számoltam, és hát Ayman Hussein gólja is egy beadás utáni fejesből történt, ami számomra, mondom, meglepetés. A második félidőben viszont stabilizálódott a norvég védekezés, ami az első félidőben nagyon nem működött, és igazából egy, hát azt kell, hogy mondjam, hogy végig is egy sima norvég győzelem alakult ki, és sima is megérdemelt norvég győzelem. Azt kell, hogy mondjam, hogy összességében az irak kiválogatott a második félidőben érezni lehetett, hogy percről percre jobban elfárad a norvégok. Egyértelmű labdabirtoklási fölényre is tettek szert, és hát ez a mérkőzés elsősorban Haalandról szólt. Azt meg kell, hogy említsem, hogy még az első félidőben vezetés szerzett Haaland egy nagyon érdekes gólból, ami egy gyakorlatilag egy labdakihozata alakult ki az iraki védőharmadban, és az iraki szélső védő röviden adta haza a kapusának a labdát. A kapus meg ahelyett, hogy közelebb ment volna a labdához, hogy leszűkítse a labda útját, inkább elkezdett hátrálni, de hát gyakorlatilag nem ment el a labda hozzá, és Haaland erre lecsapott. Érezni lehetett az iraki védőkön, hogy meglepődtek azon, hogy milyen lendülettel és milyen dinamikával támadott le Haaland. Hát a jutalom egy gól volt, de mondom, a második fél időben egyértelműsítette az európai csapat a fölényét, és ilyen arányban is megérdemelten győzött.
2: A két gólt szerző Erling Haaland így nyilatkozott. Jó a kapcsolatom Saul Bakkennel. Szerintem ezt mindenki láthatta azóta, hogy átvette a válogatottat. Az évek során egyre jobb kapcsolat alakult ki köztünk, ez a legfontosabb. Ami a góllövést illeti, az élmezőnyben vagyok, de nem én szereztem a legtöbb gólt ebben a szezonban. Azt hiszem, hogy Harry Kane, illetve Kylian Mbappé több gólt lőtt nálam. Persze, igyekszem én a legeredményesebb lenni. Szerintem ma is ugyanazt az energiát láthatták tőlem. Amikor visszagondolok a teljesítményemre, úgy érzem, ugyanúgy játszottam, mint korábban. A lényeg, hogy folytassam a munkát, és ne gondolkodjak túl sokat ezen. Ebben a helyzetben ez nem könnyű, de a következő feladatra kell koncentrálni. Természetesen örülni kell a sikernek, ugyanakkor meg kell őrizni a nyugalmat. Az iraki szövetségkapitány Graham Arnold így látta a meccset. Irak 40 éve szerepelt világbajnokságon, de most itt vagyunk és megszereztük az első gólt. Ezért is rendkívül büszke voltam az első 65-70 percre. Úgy éreztem, nagyon jól játszottunk, nagy nyomást helyeztünk Norvégiára, pedig ők egy nagyon erős csapat. Nagyon büszke vagyok a játékosokra és arra az erőfeszítésre, amit a pályán tettek. Ugyanakkor elkövettünk néhány hibát, és ilyen szintű játékosok ellen ezeket a hibákat megbüntetik. Tanulnunk kell ezekből. Nehéz csoportba kerültünk, de a mai mérkőzésből minden pozitívumot ki kell emelnünk, és fel kell építenünk magunkat a következő találkozóra. E mérkőzés után bemutatkozott a torna címvédője, az argentin válogatott Algéria legjobbjai ellen. Argentina 3-0-ra nyert Messi mester hármasával. Erről a találkozóról Bene Ferenc, a Nemzeti Sportrádió szakértője beszélt.
7: Már az 5. perc környékén feltűnő volt, hogy Messi milyen dinamikával és milyen sebességgel rendelkezik még mindig, elképesztő számomra. Akkor még nem is gondoltam volna, hogy ez igazi Messi showt hoz ez a találkozó. Nekem mondom, az volt feltűnő, hogy rendkívüli sebességgel rendelkezik még mindig. Ugye úgy indult a találkozó, hogy egy lesgólt szerzett Lionel Messi, ami egy védőközi bepasszott labdára lecsapott. Később kiderült, hogy pár centis lesen, és nagyon nagy magabiztossággal két lövőcsellel elküldve az iránykapust nagyon magabiztosan lőtte be a hálóba a labdát. Ezt nem adták meg. Tényleg elképesztő, hogy mennyire csodálatosan labdabiztos az egész argentin válogatott. Tehát láttunk egy olyan algériai csapatot, amelyik nagyon-nagyon szimpatikusan felvállalta a futballt, megmondom őszintén, inkább egyéni villanásokkal tudták észrevétetni magukat, tehát a támadójátékuk nem volt különösebben acélos, de azt érezni lehet, hogy azért az algériai válogatott nem rossz futballistákból áll, nagyon sokszor egy-egy elleni játékkal tudtak létszámfölényt kialakítani, de az argentin csapat védekezése csapatszinten, hangsúlyozom, csapatszinten is, és azt kell mondjam, hogy koncentrációban is tényleg top szintet képviselt, és annak ellenére, hogy 3-0-ra nyertek, és Messi szerezte a 3-gólt, de azt ki kell, hogy emeljem, hogy azért az argentin válogatott minden csapat részben és a futball minden elemében kiemelkedőt nyújtott. Talán a németeket is ide veszem, de azért Curaçao szempontjából nem biztos, hogy mérvadó a német válogatott győzelme. Viszont Argentína talán az egész világbajnokságon eddig a legmeggyőzőbb teljesítmény nyújtotta.
2: A 3 gólt szerző és ezzel VB történelmet író Lionel Messi így értékelt a mérkőzés után.
1: Ahogy mondtam, minden, amit most megélek, egyszerűen fantasztikus. Szerencsés vagyok, hogy valóra válthattam minden álmomat, sőt, még annál is többet, mint amit valaha remélni mertem, egyénileg és csapatszinten egyaránt. Élvezem ezt az időszakot, de nagyon. Csodálatos csapat vesz körül, jól érzem magam, és szerencsés vagyok, hogy a pályán is azt csinálhatom, amit mindig is szerettem. Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés vár ránk, mert tisztában voltunk vele, hogy nagyon jó játékosaik vannak, dinamikusak, intenzívek, és ha hagyjuk őket játszani, képesek helyzeteket kialakítani ellenünk. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy végül is jól védekeztünk, amikor nem nálunk volt a labda. Szerencsések voltunk, hogy megszereztük a vezetést, és ezután kézbe tudtuk tartani a mérkőzést, még ha nem is teljesen megszokott módon, vagyis labdabirtoklással. Az első félidőben ugyanis egy kicsit küszködtünk, a második félidőre azonban megváltozott a játék képe, ami teljesen természetes. Egy nagy torna első mérkőzései, különösen a világbajnokságon mindig nehezek. A legutóbbi világbajnokság tapasztalataiból is tudjuk ezt, és most is azt látjuk, hogy senki semmit nem ad ingyen. Ez egy rendkívül kiegyensúlyozott és versenyképes világbajnokság. Most éppen Rafael Nadalról szóló sorozatot nézzük, és nagyon tudok azonosulni vele. Úgy érzem, ebben hasonlítunk egymásra, én is mindig a maximumot akarom nyújtani, mindig a lehető legjobb állapotban akarok lenni, mert így élvezem igazán azt, amit csinálok. Ami a rekordot illeti, nyilvánvalóan megtiszteltetés ott lenni, Klose és a többiek mellett, akik előtte jöttek. Ronaldo is ott van, de nem hiszem, hogy ez bármit is jelent. Mbappé 2 gólt szerzett, és ő is ott van a dobogon. Végső soron ez csak egy statisztika, bár büszke vagyok arra, hogy mindegyikkel versenyezhetek.
2: Reggel 6 órától rendezték az Ausztria-Jordánia találkozót. Erdei Márk tudósít.
8: Kinkes erves győzelemmel kezdenek a sógorok. Ausztria, Jordánia 3-1. Ne tévesszen meg senkit a végeredmény, az, hogy 2-2 nyert Ausztria, ez egy sokkal szorosabb mérkőzés volt. A 21. percben Schmidt góljával szerezte meg a vezetést Ausztria, az egy parádés bomba volt, 18 méterről középről szépen eltekerte a labdát a védők, valamint a kapus mellett is, és így vágódott be az ő labdája a bal felső sarokba. Ezzel az eredménnyel, illetve ezzel az állással fordultunk rá a második játék részbe, amelynek az 5. percében Ali Holván tudott betalálni, szintén egy kiváló tekeréssel. Ő volt az, aki végigcipelte a labdát az osztrák térfélen, majd belépett a 16-oson belülre bal oldalon, és végül még jobban befelé tolta egyszer a labdát, majd ő is kiválóan eltekerte a bal kapufa irányába, sőt nem csak az irányába, hanem arról bepattant a labda az osztrák kapuba. Ekkor tehát 1-1 volt, majd 17 perccel később, 67. percben nem adták meg Arnautovicsnak a gólját, hiszen Posch a gólt megelőzően kezezett, viszont 10 perc játék megállítás után, ugye ami a videózás, valamint az ivószünet eredményezte, jött megint egy osztrák szöglet, azt követően pedig elsőre úgy láttuk, hogy Arnautovicsnak megvan a szabályos gólja, de végül nem az ő fejéről, hanem a középső védő Al-Arab Buksiáról pattant be a labda a jordániai kapuba, ezzel az öngóllal tehát 2-1 volt Ausztriának, majd az utolsó, vagyis a Schlusspoénra a 102. percig kellett várni, amikor egy büntetőt kaptak az osztrákok, amely labda ugye megpattant Obáit kezén egy beívelés, illetve egy befelé passzolt labda Arnautovics részéről, Obáit kezét érte, ezt követően pedig éppen Arnautovics volt az, aki szépen bebombázta a kapunak a jobb alsó sarkába a labdát, ezzel ugye végképp eldőlt minden, ráadásul a középkezés után le is fújta a játékvezető egyből a mérkőzést. Ezzel tehát a jégcsoport második mérkőzésén Ausztria, Jordánia 3-1.
2: Megosztott a gondolatait a mérkőzésről Vukovics László, a Nemzeti Sportrádió szakértője.
9: Körülbelül ezt gondoltam, hogy 2 góllal nyernek az osztrákok, és az első 20 percben megerősítve is éreztem ezt, hogy Ausztria nagyon jól kezdte a mérkőzést, mid révén megszerezték a vezetést, teljesen minden úgy alakult, ahogy az osztrákok is várták meg szerintem a semleges nézők. Viszont a vezető gól után az osztrákok nagyon belekényelmesedtek az első fél időbe. Azt gondolták szerintem, hogy ha ilyen jól játszanak, akkor magától jönni fognak a dolgok maguktól, de erre nagyon jól ráérzett Jordánia, és van két nagyon jó futballistájuk, ugye Tamari és Al-Olván, aki révén többször veszélyhelyzetet teremtettek, Schlager még tudott védeni, a belső védőn a kipattanó labda hátáról nem lett gól a jordán lövés, tehát a jordánok már mutogatták azt, hogy van bennük potenciál, és Al-Olván lévén meg is szerezték az egyenlítést, igaz, hogy ez a második fél idő elején történt, mert én azt gondoltam, hogy a szünetben Ralf Rangnick rendezni tudja a sorok az osztrákoknál, de nagyon jöttek ki a jordánok, és a második félidő első 15 percében komoly nyomást gyakoroltak az osztrák védelemre, és Al-Olván révén gyönyörű góllal egyenlítettek is. A félpályánál volt egy osztrák labdavesztés, hozta befelé tükörszélsőként Al-Olván is elrúgta a hosszú sarokba. Ezzel Jordánia, mivel megszerezte a vezetést, teljesen mérkőzésbe került, és a mérkőzés ezen szakaszában, tehát a 60. percről beszélek, abszolút benne volt a mérkőzésben, hogy Jordánia meg is fordíthatja, és erre rá is éreztek, mentek előre, és akkor jött ez a vitatott gól, amit utána elvette a VAR, ugye egy szöglet után becsúsztatták a labdát, ugye Arnautovics elvette a VAR, vagyis hát kezezés volt, és azért, de ez a gól után viszont az osztrákok nagyon följöttek, és megrúgták a szabályos gólt, ugye a szöglet után Arnautovics ment oda, Zabicer szöglete után, és Al-Arabról pattant a saját kapujába a labda. Ez nagyon megváltoztatta a mérkőzést, innentől ez a Jordánia természetesen szeretett volna egyenlíteni, de az osztrákok újra rábra kaptak, bátrabban meg tudták tartani a labdát, és innentől kezdve már nem tudott igazi helyzetet kialakítani Jordánia. Tehát azt gondolom, hogy a második félidő elején jogos gyorsan egyenlítettek, akkor benne volt, hogy meg is fordíthatják a mérkőzést, de a teljes egészét nézem a mérkőzésnek, és a 99. percben még Arnautovic beadásába kézzel belekapott a Jordánia védő, egy 11-es, Arnautovic ezt gólra váltotta, tehát megrúgta az érvényes gólját is, 3-1, a meccs egészét tekintve Jordániának benne volt akár a pontszerzés is a mérkőzésbe, de ha mindent mérlegre teszünk, akkor az osztrákok azért megérdemelten nyertek.
2: A VB ma este az első kör utolsó 4 mérkőzésével folytatódik. Az első ma esti mérkőzést 19 órától rendezik, ahol Portugália a Kongói Demokratikus Köztársasággal mérkőzik majd meg.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
3: Gyere, Fisztó, gyere, még kellett! Leo Marcsalra az olimpiai bajnok, Milán Fisztó a második!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk, drága hallgatók! Hello mindenkinek, Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel. Igen, aktív éjszaka, hajnali, és még nem olyan rég ugye befejezett mérkőzések után vagyunk, a labdarúgó világbajnokságról beszélek. Szia Zsófi, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Na úgyhogy akkor egy nagyon autechnikus szemét hívjunk, aki ért a technikához is, meg a csapatépítéshez, ráadásul mindig beszélgetünk vele reggelente, és nagyon jó vele beszélni. Itt van László Csaba, jó reggelt, szevasz Csabi!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Jó reggelt, Csabi!
3: Nem vagytok álmosak?
1: Figyelj, ezt jó, hogy mondod, én a norvég meccset végigizzadtam, és utána nem tudom, valamit nem tudtam elaludni, és már pedig ugye nagy argenti meg messzi őrült vagyok, megvárom az első meccset, de mondom, az előző VB tapasztalataiból kiindulva, az első meccs úgyse siker az argentinoknak, ezért finoman elaludtam. Erre mit látok, amikor felébredek, hogy beállított a Klose csúcsát, és egyelőre 16 lőtt góllal a világbajnokságon első helyen. Egyelőre megosztva, ugye, Miroslav Klózéval, Lionel Messi. Na, hogy látod, végre jó meccsek, na, valljuk be.
3: Na, vannak azért jó meccsek. Így most én azt mondanám, hogy taktikailag próbáltam nézni őket, és tudom, hogy ki fogtok nevetni. Nagyon sokan azt fogják mondani, hogy miről beszél ez a László Csaba. De a spanyolok, hogy nem tudtak mit kezdeni és azt mondanám, hogy Afrikában is azért Cap Verde, vagyis az Zöld-Foki szigetek, ők nem tartoznak a nagy futball nemzetek közé, de amit taktikailag szenzációs meccset játszottak, és tényleg nem véletlen, hogy a spanyolok nem tudtak gólt rúgni. Attól függetlenül a második félidőben tényleg nem is arról szólt a második félidő, hogy hatalmas kapus bravúrok, és a nyomás az megvolt, de az, hogy így föl tudták építeni a játékukat, és nem rugdosták el a labdákat, hanem meglepő volt.
1: De közben miért nem váltottak a spanyolok? Bocs, ilyen nincs egy ilyen taktikai rész, hogyha nem megy valami, akkor váltsuk.
3: Szerintem nagyon nehéz egy ilyen mélyen védekező és okosan védekező csapat ellen játszani, mert az volt a probléma, hogy lopták az időt, de úgy lopták az időt, vagyis a spanyoloknak volt ez a probléma, hogy úgy lopták az időt, hogy néha ugye arra is kell figyelni, hogy ne kapják gólt, vagyis ne jöjjenek a kontrák, ma azért úgy építették fel a játékukat, hogy amikor labdát szereztek, abban a pillanatban nem rúgták el a labdát, mint ahogy szokás egy védekező csapatnál, hogy na elrúgjuk, ne legyen a kapunk előtt, hanem megpróbáltak focizni, megpróbáltak labdát tartani, megpróbáltak faultokat provokálni, és így ebből a szempontból én azt mondom, hogy hát a taktikai mesterterv az nekik bejött, és a spanyolok abszolút nem tudtak mit kezdeni ezzel. Nem volt egy távoli lövésük. Nem. Amikor a Yamal beállt, akkor megpróbálták ott a jobb oldalon bontani. Volt, azt mondom, hogy akkor volt néhány helyzeteske, de úgy összességében egy-egy ellen nem tudtak senkit levenni. Egyedül a Yamal próbálkozott. Vagyis ez engem nagyon-nagyon meglepett a másik oldalon. És pozitívan, most nem megbántva a spanyol szurkolókat, vagy a spanyol válogatottat, de úgy pozitívan érintett, hogy hú, azért az edzőknek is, és az afrikai edzőknek is vannak gondolataik, és nem is olyan rosszak.
1: Hát, hogy látod.
2: Ha már az afrikai edzőknél tartunk, ugye tudjuk, hogy te kimondottan kedveled az afrikai futballt, és nyilvánvalóan edzői tapasztalatod is van a területen. A tunéz labdarúgó edző váltáshoz mit szólsz?
3: Hát semmi, tipikusan, azt mondanám, hogy tipikusan Afrika, így rá lehet egyből, úgy könyökből rá lehet vágni ezt, de attól függetlenül nem tartom szép és jó dolognak. Ugye tudjuk azt, hogy van egy ilyen emberi oldal és ennek az egésznek, és az, hogy most az első mérkőzésen kikaptál, és ez a mérkőzés még akkor is, hogyha fájó, le lehet ülni, meg lehet beszélni, azért kint vagy a világbajnokságon, nem lehet csak úgy, vagyis ez az én gondolatom, hogy rácsapni az asztalra, oké, el vagy küldve, hozzuk a következőt. Én ebből a szempontból ezt nem tartom jónak, de ugye miután láttuk, hogy igazából még most se tudjuk, hogy az utolsó Afrika kupát igazából kinyerte, úgyhogy egy ilyen edzőváltás miért semmi megtörtént, kikapunk, megyünk tovább, ha bár én úgy gondolom, hogy ezt mindig aludjunk rá egyet, bármilyen győzelem vagy vereség van, aztán utána lehet ezt az egészet értékelni, de így, hogy csak azt mondjuk, hogy oké, vége, ennyi volt, ez szerintem nem volt szép dolog a labdarúgó szövetségtől.
2: És magáról Ervin Renátról mit gondolsz? Jól ismerte az afrikai futballköreiben.
3: Igen, de akkor is én úgy gondolom, hogy edzőt mindig lehet váltani. Mindig vannak olyan edzők, akik ismerik a csapatot, ismerik az afrikai futballt. Aztán úgy bejönni, megint leülni a kispadra, bármennyire ismered őket, ez nem olyan könnyű. Attól függetlenül persze. Ilyenkor azt mondom, hogy mindig találsz egy edzőt, aki le fog ülni a kispadra. De azért, hogyha azt mondanám, hogy oké, akkor oldjátok meg házon belül, akkor ez egy érdekes dolog lenne, de a másik oldalon ki nem menne ki a világbajnokságra, ki nem ülne le még legalább két mérkőzésre, ha bár igen, a tunéz válogatott nem annyira, azt mondom, hogy acélos, de azért nem annyira rosszak. Itt az a kérdés, hogy a játékosok hogy fognak erre reagálni. Ez már nem edző kérdés, ez már az a kérdés, hogy mennyire nyugodtak a játékosok, mennyire fogadják el egymást, vagyis az új edzőt, az új stábot, a stáb mennyire fogadja. Azért vannak barátok, ugye az edzőnek a stábja az maradt. Nagyon-nagyon-nagyon komplex dolog, erről sokat lehet beszélni, hosszan lehet beszélni, én azt mondom, hogy nem volt helyes döntés.
2: Ráadásul Tunézia ugye Hollandiával is megütközik majd, ami olyan szempontból érdekes, hogy ez a Joachim Clement nevű úriember, aki saját algoritmussal kiszámolta, ugye, és eltalálta az elmúlt 3 VB győztest. Ugye nagyon érdekes szempontokat is figyelembe vesz, nem csak ezeket a klasszikus futballstatisztikákat, hanem akár az ország GDP-jét is sorolhatnánk. Ő ugye azt tippeli, hogy Hollandia lesz a győztes. Tehát még az is lehet, hogy...
1: A világbajnok?
2: Igen. Hogy Tunézia a leendő győztes Hollandiával játszik. Mit gondolsz erről a saját algoritmusról, és mennyire látod esélyesnek Hollandia győzelmét?
3: Hát Hollandia győzelmét mondjuk Tunézia ellen azt az úgy esélyesnek, vagyis oké.
2: Hát most a VB győzelemre gondoltam.
3: VB világbajnokságot nyerjenek.
1: Mind a kettőt
3: Igen, arra. Én pedig higgyétek el, hogy nagyon szeretem a hollandokat. Gyerekkoromban Neeskens kedvencem, és a holland válogatott, még akkor is, hogyha a németeknek mindig így gyerekként szurkoltam, és elveszítették a világbajnoki döntőt, akkor még ugye Beckenbauer, Neeskens, Cruyff, ezekkel a játékosokkal fémjelzett csapatok, és Neeskens, ja, annyira fájt nekem, hogy és azóta tiszta, mindig tényleg ez a narancssárgák úgy megmaradt a fejembe, és nagyon drukkoltam, és drukkolok nekik, de per pillanat nem hiszem, hogy Hollandia világbajnok lesz. Sőt, az is megmondom nektek, hogy nagyon sokat hallottam arról, hogy hát úgyis Európa, meg európai futball, meg Dél-Amerika, de azért látjuk, hogy igen, van fejlődés, és nagyon sokan fejlődnek, és nem olyan könnyen jönnek az eredmények, hogyha végignézzük, megnézzük ezeket a mérkőzéseket, amik úgy ugye voltak az utóbbi időben, most azt mondom, hogy igen, minden csapat taktikailag, technikailag is, és a játékos állomány is sokat fejlődött, úgyhogy én nem tudnám azt mondani, hogy nem jelenteném ki azt, hogy igen, mi csak európaiak, mi vagyunk a legjobbak, mi játszunk a legjobb futballt, nekünk van a legjobb bajnokságunk. Én azt hiszem, hogy most afrikai csapatok is, és afrikai csapat is fog elég messzire jutni, attól függetlenül nem mondom, hogy lesz afrikai csapat lesz a világbajnok, de nem merném azt kitelni, hogy most így hirtelen, hogy na, oké, ez az ország, biztos. Attól függetlenül, hogyha most az argentinokat nézem, akkor és Algéria, és azt mondom, hogy az algér válogatottat is jó válogatottnak tartom, azért az a 3-0 az azért meggyőző volt.
1: És persze, esetleg egy lesgólt még Messitől, szóval nagyon-nagyon erősek. Ugye szokták mondani, hogy bennmaradt a csapat az öltözőben, tehát a VB-re is igaz ez, hogy bennmaradt a VB az öltözőben, és most, tehát most jött ki, azt hiszem, hogy a norvég, meg talán a francia meccs is nagyon jó volt, bár meglep, hogy ott is ugye a francia B csapat lőtt egy gólt, ugye Szenegáról beszélek. Unokatestvérek csatáját láttuk egymás közt, és nem akarták nagyon megverni őket. Szóval igen. Kemény.
3: De úgy, így ahogy most erről beszélünk, hogy bemaradt az öltözőbe, vagyis az a legdurvább, hogy teljesen megváltozott a mérkőzések. A mérkőzések teljesen, vagyis taktikai szempontból, meg edzői szempontból, meg így a játékosoknak is nagyon nehéz, hogy ugye most már arról beszélünk, hogy ilyen kézlabdához, vagy nem is tudom, hova tértünk vissza, hogy vannak ezek a hidratációs szünet.
1: Igen,
3: jól mondom?
1: Igen. Hidratációs szünet. Nálunk is van, csak házi bulikon szoktuk alkalmazni.

0: egy egészen hosszú téma mindenhol erről beszélni, pláne edzőknek, hogy ez mennyi, és a játékosoknak is, hogy mennyire jó vagy rossz, és teljesen át lehet gondolni, vagy át kell gondolni a nem is csak a taktikát, nem a taktikáról beszélek, hanem úgy összességében a játéknak a dinamikáját megtörni, mikor fog érkezni, mit tudsz mondani a játékosoknak. Most már az egész úgy néz ki tényleg, hogy mondhatjuk azt, hogy a japánok alkalmaztak mit tudom, táblákat, hogy titkos számkódokkal, aztán azóta is mindenki azt próbálja megfejteni, hogy mi volt, hát mit jelentett, de a legtöbb csapatnál lehetett látni, hogy például legszembe tűnőbb az Csehország, Dél-Korea. Ugye a csehek lendületben voltak, jó fociztak, utána jött a szünet, teljesen megtört a cseh lendület. Úgy lényegében ez engem egy picit úgy zavar, mert ez hát minden új zavarja az embert, de úgy összességében...
1: Főleg aminek nincs értelme, ahogy mondod is.
0: Igen, át kell gondolni, hogy ez jó vagy nem. Persze reklám, pénzcsinálás, televízió, média, oké, rendben van, de így a sport szempontjából nem hiszem, hogy ez egy jó dolog.
1: Akkor minden esetre egyetértesz Jürgen Kloppal, aki ugyanezt bírálta, ugye élesen, és meg is tehát nem is, vagyis pontosabban úgy hívott, vagy azt mondta, ugye, hogy túlszul ejtették a játékot és a futballt azok az emberek, akik légkondicionált irodákban ülnek az öltönyös vezetők.
0: Hát az biztos, mert én ezzel egyetértek, mert még azt mondom, hogy amikor kimegyünk a grundra, és elkezdünk játszani, és valaki elfárad, akkor is megmondjuk, hogy na menjék, és mi játszunk tovább, nem áll meg az egész csapat, és mindenki lemegy, és egyet iszunk, aztán megint visszajövünk, mert az nem tudom, az nekem idegen, per pillanat ez idegen, és én hogyha most a Jürgen Kloppról beszélünk, és azt mondom, hogy sok jó dolgot láttunk a Jürgen Kloppról, de ez nagyon jó, hogy végül is nyíltan, és az ő szavára szerintem
2: hát
0: azért,
2: adnak,
0: vagyis
2: igen.
0: Az ő mondataira oda fognak figyelni, ha bár tudja a fene ebből a szempontból, én azt hiszem, hogy a FIFA csak saját magára figyel.
1: És hogyha már FIFA és a kritikák, akkor az UEFA elnöke, ugye Alexander Čeferin is megfogalmazta kritikáját, miszerint ez a bővítés gyakorlatilag rengeteg sok érdektelen meccset hozott létre, és hát ő is ugye kapja azóta is a hideget, meleget, 13 ország összefogva kiállt ellene, és kikérték maguknak, hogy nincs ilyen, hogy érdektelen meccs. Neked mi a véleményed erről?
0: Hát persze, most, hogyha a nemzeti oldalról gondolkodunk, már olyan értelemben, hogy a nemzetek azt mondják, hogy kijutottunk a világbajnokságra, és tényleg ma sok olyan csapat van, aki először volt a világbajnokságon, ők nem tartják ezt szép dolognak. A másik oldalon nekem sokkal jobban tetszett azok a világbajnokságok, ahol sokkal kevesebb vagy kevesebb csapatok voltak. Ezt mindenkinek meg kell szokni. Sőt, hogyha most csak azt mondom, hogy nagyon sok kritikát kap ugye a FIFA, én azt hiszem, hogy a kritika jogos. Hogyha így fogalmazok, hogy senki ne haragudjon meg rám, a kritika jogos. Már csak azért is jogos a kritika, mert hogyha így az egészet úgy belegondolunk, hogy most a következő lépés ugye az lesz, hogy két kontinensen fogják megrendezni a világbajnokságot, hogyha...
2: 64 csapattal.
1: Ez Levi álma.
0: De tényleg, hogy ugye Portugália, Spanyolország, Marokkó, és akkor Dél-Amerikában is lesznek még mérkőzések. Most gondoljatok bele, hogy vagy bárki is gondoljon bele, hogy ez lényegében szinte azt mondanám, hogy hát abszurdum, vagyis nem fog sok mindenkit érdekelni, hogyha most a mérkőzések, nem is a mérkőzések minőségével van probléma, hanem azzal, hogy túl hosszú, túl sok, már a legjobb harmadikok tovább jutnak, ez olyan, mint hogy aminek nem látod a végét, és végül végül is a játékos, vagyis a mérkőzések minősége nem csak attól függ, hogy vannak jó és kevésbé jó csapatok, hanem attól is függ, hogy a játékosok mennyire frissek, mennyire tudnak fölkészülni a következő mérkőzésre. Azon kívül a sérülések. Soha ne felejtsük el azt, hogy ugye minden kontinensnek megvan a saját bajnoksága, a bajnokságnak a lebonyolítására, aztán bedobsz egy 2 hónapos világbajnokságot,

0: lényegében annyira kis, vagyis ez már azt mondanám, hogy hogyha igen, ha azt mondom, hogy a rendes munkaidő a munkaadódnál, ugye az a 8 óra,
1: igen.
0: És behívnak plusz órára. Hát itt vannak a plusz-plusz-plusz órák, lényegében
1: plusz napok
0: már azt feljelented a munkaadódat, hogy nem tudsz pihenni. Hát, vagyis...
1: Nagyon látszik. Vagy
0: home office-ba játsszuk a focit majd.
2: Minden esetre home office-ba lehet majd lassan csak követni, mert tényleg, hogyha szeretnél részesülni a meccsek élményében, akkor turistaként, a helyszínen, szurkolóként ezt nem tudod megtenni.
1: És meg azért az a fő...
2: Hogyha négy kontinensre dobjuk szét egy világbajnokság megrendezését.
0: Igen, a következő két kontinensre lesz szétdobva, és most, hogyha gondoljatok bele, hogyha majd valaki valahol Dél-Amerikában játszott egy meccset, aztán tovább jut a csoportba, stb., és aztán a következő meccset kell játsz a Spanyolországba.
1: Bemutat, hogy igen, hogy egy ilyen nagy nem tankerhajókon a Federer meg a Nadal játszott, hogy ott felhúzni egy focipályát. Azért viccelődünk, szóval szerinted meddig lehet ezt még húzni, hogy ennyire anyagi meg marketing részek befolyásolják? Mert valljuk be őszintén, ez is azért van.
0: De lényegében már oda fogunk kerülni, hogy a futballisták fölázadnak, vagyis...
1: Hát te előbb-utóbb biztos.
0: Vagyis én a nézők, vagyis úgy, mint néző, vagyis azok az emberek, akik ezt élvezni akarják, de a játékos is élvezni akarja, a klub, vagyis már olyan értelemben a klubok is fel fognak szerintem egyszer csak emelni a kezüket, hogy hát mi nem azért fizetjük a játékosokat, hogy világbajnokságot játszanak, mert szeretnénk használni például a klubfutballba is. Összességében ezt a gumit már sokáig már nem lehet húzni, mert ez valami el fog szakadni. Lényegében mindenkinek és mindennek van egy nem csak türelmi határa, hanem az emberi ugye képesség határa. Igen. És hogyha most beszéltünk a sporttudományról, lényegében jobban már nem tudod kizsigerelni az emberi szervezetet, és nem fogod azt visszakapni, amit szeretnél. Hogyha nézzük meg ezeket a fiatal játékosokat, már Jamal is lényegében úgy ment a világbajnokságra, hogy sérült, és nem azért nem kezdett.
1: Igen,
0: azon kívül ott van Karl, akit ugye a Bayern München játékos, a német vár. Most arról beszélünk, hogy a német válogatottnál ugye egy 17 éves játékos nem tud elmenni a világbajnokságra, kint a világbajnokságon megsérült, nem csak azért, nem a fű miatt, meg nem a talaj miatt, izomszakadás, és elég komoly. Lényegében egy ilyen fiatal szervezet még nincsen, és nem adaptálódott ahhoz, hogy ilyen terhelést, mint amit ő kapott a Bayern München, sőt, most a válogatott, vagyis kell gondolni az emberre is, és kell gondolni a teljesítményre.
1: Hát erre nem igazán gondolom.
2: Ilyen szempontból abszolút a kis csapatok, vagy akiknek már ugye lezárult, vagy bocsánat, kis nemzetek, akiknek már lezárult a bajnoksága.
1: Igen.
2: Ők sokkal nagyobb előnnyel, vagy legalábbis pihentséggel tudtak nekivágni ennek a VB-nek.
0: Így van. Na most
2: talán ennek is köszönhető, nem? Az, hogy ez a sok 0-0 meg egy kezdeti.
0: Zsófi, tudod, hogy én téged nagyon szeretlek, de most még jobban. 1000%-os igazad van, és most azt mondom, hogy futball értesz a fociót.
2: Köszi, Csabi, elmentjük ezt az adást.
1: Csabi, na. Szeretem a Zsófit, de azért.
2: Légy szíves, jó, ezt húzd alá, Levinek húzd alá, küld el írásban is, köszi.
0: Elfogom. De higgyétek el nekem, hogy az a bizonyos frissesség, mert a frissesség nem csak arról szól, hogy fizikális frissesség, hanem a mentális frissesség. Hogyha most ugye megint csak visszatérek a spanyol válogatottra, meg mindenkinek az volt az érzés, hogy nem jön egy ötlet. Nem a lábadban nem volt ötlet, hanem fejben nem volt ötlet. Uh-huh. Nem volt. Most ez a válogatott, vagy a spanyol válogatott is, és megnézzük a spanyol klubokat, hány, vagyis én nem a klubokat, hanem a játék, hogy eddig hány mérkőzést játszottak, és minden mérkőzést, amit játszottak lényegében, minden mérkőzésnek megvan a saját pszichológiája, megvan a saját nyomása, és az nem biztos, hogy olyan gyorsan te ki tudod pihenni, bármennyire fejlett is most az orvosi
1: biztos, hogy nem lehetett ez.
0: Ahhoz, hogy segítsék a játékosokat. És hogyha nincsen ötleted, és abból adódóan a tested reakciója az, hogy tovább nincs, és megsérülsz, ma sérülés azzal kezdődik, nem úgy kezdődik, hogy rosszul melegítettél be, vannak sok-sok péfit, vagyis az a testnek egy bizonyos reakciója, hogy nincs tovább, és erőlteted, és végül ugye ő már figyelmeztetett téged, de nincs tovább, és akkor jön a sérülés. Vagyis ezek ilyen összefüggő dolgok, most nem akarok átmenni orvosnak, mert majd tényleg...
1: Pedig az azért mondom,
2: Dr. László.
1: Hogy mindezért,
0: de összességében egy edzőnek, ugye az edzők ezt tudják, vagy az edzőnek tudni kell. És most az jó, hogy van az öcsere, de a hidratációs szünet nem segít uraim semmit azért, hogy jobb legyen a mérkőzés. Ahhoz segít, hogy több reklámot tudjunk mutatni,
1: hát
0: és esetleg a FIFA-nak a büdzséje nőjön, de úgy összességében önmagát a sportot nem segíti.
1: Kimondtad a lényeget. Én halftime show szerintem ez a hidratáció szünet. Na, úgyhogy viszont elrohant az idő, és még azért van két jó meccs ma, úgyhogy azt kívánjuk, hogy jó meccseket lássunk. Egyrészt ugye jön Ronaldo bemutatkozása, aztán pedig jönnek a nagyon-nagyon híresen, most a végső győzelmel is törő de angolok. Igen?
0: De én azt hittem, hogy Üzbégisztán Kolumbiára gondolsz esküzőn.
1: Hát fel akartam tenni neked a 10 millió forintos kérdés, hogy mondjál az üzbég és a kongói csapatból 3-3 nevet, de most meg kimegyünk.
0: Nem tudok mondani, de mondok, ha van két percetek.
1: Annyi van, de tényleg annyi van a hír.
0: Én szeretem az üzbég futballt.
1: Hát Csabi,
2: mindig
1: nagyon meglepsz. Korán hívtunk téged. Milyen buli volt tegnap este?
0: Esküszöm nektek, hogy még annak idején, amikor Litvániában voltam szövetségi kapitány, akkor a Szentpéterváron rendeztek és rendeznek, most már nem, sajnos, a volt szovjet államoknak U21-es tornát. Uh-huh. És ugye Üzbégisztán, Kazasztán, Litvánia lett
2: összel,
0: és így, igen, és akik engem megleptek az első nap, és az első mérkőzést, amit megnéztem, és minden mérkőzést végignéztem, és azóta folyamatosan követem az üzbég futballt, az az üzbég U21-es válogatott volt. Hát én annyi tehetséges, és azt mondom, hogy jó futballistát ritkán láttam.
1: És mi lett velük? Befutottak
0: végül? Ugye Európában, én Európában nem tudsz senkit behozni, mert ugye akkor, vagyis be tudod hozni, de az európai futball nem koncentrál az üzbék futballra. Ugye Ázsiában játszik a válogatott, a klubcsapataik is Ázsiában játszanak, de nagyon sok jó futballista volt köztük, és próbáltam beszélni egy pár ilyen időzőjelbe tett nagynevű ügynökkel, és akkor ők elmondták, hogy miért nem foglalkoznak ezzel, mondjuk ezt tegyük félre, de ugyanúgy mondták nekem, és scoutok is, hogy igen, ha megnézel egy üzbék mérkőzés, vagy egy üzbék klubcsapatot, mindig találsz olyan játékost, akire azt mondanád, hogy igen, ezt szeretném.
1: Nagyon várjuk, bocsánat, csak azért kell időt adnunk a híreknek, és megszakítsak, elnézést, ne haragudj. Várjuk az üzbék csapat remek játékát, vagy legalábbis látványos játékát. És jó meccseket ma már is, jó Csabi, bocsánat, csak mennünk kell, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, további szép
2: köszi,
1: napot
2: Csabi.
1: Neked, hajrá Németország, szia, hello, köszönjük szépen László Csabának, mindjárt jövünk vissza egy könnyes búcsúval.
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádió hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Magabiztos győzelemmel kezdte a címvédő a labdarúgó VB-t. Áthaladt az első két iráni állami olajtanker a Hormúzi szoroson. Fokozatosan melegszik az idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
2: A címvédő Argentína Lionel Messi mesterhármasával 3-0-ás Algéria elleni győzelemmel kezdte a labdarúgó világbajnokság csoportkörét. Magyar idő szerint ma hajnalban Kansas City-ben. A 38 éves, 8-szoros aranylabdás világklasszis először lőtt 3 gólt VB meccsen, ráadásul a 16. találatával beérte a VB-k történetének legeredményesebb játékosát, a német Miroslav Klózét. A J csoport másik mérkőzésén Santa Clarában Ausztria-Jordánia 3-1. Az I csoportban Kylian Mbappé duplázott, Franciaország pedig 3-1-re legyőzte Szenegált New Yorkban. A Real Madrid támadója így már 14. VB góljánál jár, és megkezdte a gólgyártást Erling Haaland is a világbajnokságon. A klasszis csatár duplájának is köszönhetően a norvégok 4-1-re nyertek Irak ellen a 4-es bosztoni találkozóján. Az izlandi Víkingur Reykjavík lesz a magyar bajnok Győr ellenfele a labdarúgó bajnokok ligája selejtező első fordulójában. Ez derült ki a tegnapi sorsoláson. Az Eto idegenben kezdi a párharcot július 7-én vagy 8-án. A visszavágó pedig július 14-én vagy 15-én lesz majd hazai pályán. Az Európa Liga selejtezőjének első körében a Ferencváros a szerb Vojvodinával csap majd össze. Az első mérkőzést július 9-én Újvidéken, még a visszavágót egy héttel később Budapesten rendezik majd. Már nem Csema Rodriguez a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. A hazai szövetség tegnap jelentette be, hogy leváltják a spanyol szakembert, miután nem sikerült kijutni a 2027-es olimpiai kvalifikáció világbajnokságra, és a szabad kártyát sem kapta meg Magyarország. A csapatban kétszeres világbajnok Szőcs Luca az 5., még a tavalyi bronzérmes Battai Sugár a 8. helyen végzett női kard egyéniben, a franciaországi Vivo Európa bajnokság tegnapi nyitónapján. Férfi párbajtőrben pedig az olimpiai bajnok András Fitibor jutott a legtovább, ő a 6. helyen zárt.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Az izraeli hadseregnek ki kell vonulnia a megszállt libanoni területekről, jelentette ki az iráni parlament elnöke. Mohamed Kalibaf a Washington és Teherán közötti pénteki megállapodás kapcsán hangsúlyozta, hogy a dél-libanoni lakosoknak vissza kell térniük az otthonukba. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök ugyanakkor korábban közölte, hadseregük addig marad a térségben kialakított biztonsági övezetekben, amíg szükséges. A 2 hónapos amerikai blokkád feloldása után áthaladt az első két iráni állami olajtanker a Hormuzi szoroson, és hamarosan a 3. is átjut az övezeten, jelezte a tankerfigyelő internetes oldal. A 3 szállítóhajó összesen csaknem 4 millió hordónyi nyers olajat visz, ezzel Teherán 2 hónap után ismét tud kőolajat exportálni. A zónát azután nyitották meg, hogy Irán és az Egyesült Államok megállapodott a fegyveres konfliktus befejezéséről. Itthon azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány az aranykonvoj ügyben, a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a terrorelhárítási központnál és az érintett szolgálatoknál. Ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán. Magyar Péter egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. Áprilisban a teljes munkaidős alkalmazottak bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset több mint 11, a reálkereset pedig csaknem 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése a többi között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését.
1: Közlekedés.
2: Műszaki hibás kamion akadályozza a forgalmat az M0-áson a déli szektorban az M5-ös felé. A 6-os főút csomópontja előtt a 14-es kilométernél útszűkületre készüljenek. A torlódás 2-3 kilométeres. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
2: Fokozatosan melegszik az idő, de ma még keleten, valamint a déli és nyugati határ mentén előfordulhatnak futózáporok, zivatarok. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a ma reggel, és a Sportreggel június 17-ét üljük, és egyébként szerda van, és örülök, hogy most már 4 meccses napok vannak, bár kicsit a norvég meccs, mert én kevesebbet aludtam, de majd rápjenünk erre, és nem láttuk az argentin meccset, gyerekeket, azért emeljük már ki, fantasztikus, ha valaki nem tudta volna megnézni, de szerintem összefoglalókat talán látnak, vagy esetleg itt a Nemzeti Sportrádióban is részletesen foglalkozunk az idei ugye a világbajnoksággal. Messi 3 gólt hintett, sőt 4-et, egyet les miatt elvettek, parád is játszott, és azt látni rajta, hogy öröm, most tényleg öröm foci, ez kell ahhoz, így hogy valaki van. Megnyerjen egy világbajnokságot, hogy utána már ilyen könnyed, nem mintha ő valaha is olyan feszültet volna a pályán, de most azt látom egy kicsiben, hogy mint hogyha Ronaldinho játszana, tehát az érzés látszódik Messin, hogy nagyon habkönnyű, mosolyog, tényleg, tehát játszik könnyedsége, mint mi 86-ban az OKBT reklámfilmben a Városligetben, tehát körülbelül ugyanezt érzem Messi játékán, és ez csoda. És akkor most jön Ronaldo és szegények élete, az mindig úgy volt, hogy egyik egy picivel mindig jobb volt, a másik meg rohant utána, és most, hogy Messi ugye lőtt 3 gólt, és így 16 góllal, Klózéval vezeti a góllövő listát a világbajnokságon lőtt gólokkal, ugye most Ronaldonak is menni kell utána, és kezdve az, amikor felébred reggel Ronaldo, nyújtózkodik 2-t, mi van gyerekek, jó reggelt, Messi lőtt 3 gólt, kaszkót akarok kötni, tehát hogy olyan rémálomból kell neki felépülni, vagy felállni, viszont nagyon jó lesz, mert akkor legalább a Kongó ellen szerintem bízom benne, egy gólgazdag mérkőzést láthatunk.
2: Én is ebben bízom, végre.
1: És bízol az angolok verességében a horvátok ellen? Ma lesz egy ilyen meccs.
2: Ugye a szuperszámítógép, emlékeim szerint, ugye beszéltünk erről néhány hete.
1: Ez még elmegy, egy, melyik halat teszi meg? Jackson a teknős. Tehát ilyen
2: valami eszméletlen számú futtatás után ő az angolokat hozta ki győztesnek, úgyhogy itt nem stimmel. Amiről beszéltünk ugye László Csabával is, hogy német úriember.
1: És akkor Buckingham-en nyerhetne.
2: Igen, ugye a klasszikus futballmodellek szerint az angoloknak áll a zászló. Úgyhogy de ez izgalmas.
1: Kell, nem tudom, mi alapján veszik ezt, pulzus szám, vagy hajhosszúság, tehát én nem gondolom, tehát most így látva az argentinokat, és látva Marokkót, a brazilok nekem eddig csalódás, Curaçao és Zöldfoki szigetek, Óder köztársaság nagyon tetszik, spanyolok nagyon nagy csalódás, egyelőre, de ezek egy meccsek.
2: Tehát hát, azért kipihenik magukat most azért nekik itt.
1: Szerintem nem voltak fáradtak, csak
2: ütős bajnokság.
1: Megnézzétek meg az embereknek.
2: Meg Vozinha nagyon jó volt, na azért azt ki? Mondjuk ki. A Zöldfoki szigetek kapusa.
1: Hát erről nem is, ezen a szinten nem is kellene beszélni. Most nem beszélsz a nigériai kapusról, mert olyan gólokat kapott.
2: Hát de pont ez a lényeg, hogy amikor látsz egy ilyen Buffon fénykorában lévő teljesítményt, akkor szerintem beszéljünk róla, mert azért mégiscsak egy 40 éves.
1: Hát egyrészt ne, és szerintem ne indítsunk vitát velem kapcsolatban a labdarúgás szintjén, bár de azért tudsz a kapusról beszélni, mert nem lőtték be azokat, amiket be kellett
2: hallani. Hát így van, a spanyol, mert hogy jó volt a kapus.
1: Ha volt rémrendes családok, ez a rémgyenge család, tehát most a spanyol válogatott, hát mondom én, akinek a csapatából 8 játékos van.
2: Így
1: ugye
2: van.
1: A spanyol válogatottban, plusz a hajat le kéne vágatni, érted, ott baloldalt a Real Madrid játékosának, ugye, szóval azt én levágatnám. Na, nem ez a lényeg, az a lényeg, hogy tényleg jó meccseket nézzük, most már mennyiség van, és most már örülök neki, hogy
2: most már jönnek a jó meccsek azért.
1: Talán.
2: Eddig ilyen szuperemberi történeteknek lehettünk inkább tanúi, semmi nagy teljesítményeknek, de most már azért így kibújnak.
1: Igen, igen, úgyhogy jó meccsek voltak. Igen, ma is, és aztán még jön kettő. Úgyhogy mindenkinek jó pihenést, ha aki végignézte az esti vagy a hajnali meccseket, aludjatok az esti meccseket, újra meg tudjátok nézni, aztán újra kell majd pihenni. Ez egy ilyen 4-5 hét lesz, de hát ezt
2: és
1: vártuk.
2: Ez igen, egy pár hét
1: vártuk.
2: Még így
1: el. 4 évben úgyis 64 csapat lesz, tehát akkor 3 hónapos lesz a VB. Tehát amíg még ilyen 5 hetes, addig örüljünk ennek. Köszönjük mindenkinek a figyelmet, a türelmet, a kitartást, jó egészséget mindenkinek. És a családjuknak is. Szervusztok!
0: Ez a Sportreggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ez volt a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Kultúrkalandok a közmédia csatornáin. Ismerje meg a kiállítások titkos életét, és fedezze fel múzeumaink rejtett zugait. Élő bejelentkezések, helyszíni kapcsolások a Múzeumok Éjszakáján. Múzeumok Éjszakája 2026. Június 20-án egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Se csapat, se játékvezető, egyetlen pályán lévő magyar szereplője sincs a jelenleg zajló 23. labdarúgó világbajnokságnak. Nem volt ez mindig így. Válogatottunk 9-szer szerepelt VB-ken, és korábban gyakran kapott komoly szerepet magyar bíró is. Utóbbiakról lesz szó a következő 2 órában. A visszajátszás társszerkesztői Tóth Csongor és Cserjés Bendegúz, a sportarchívum munkatársa Simon László, továbbá a technikai segítők nevében is tisztelettel és szeretettel köszön mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Zajlik a 23. labdarúgó világbajnokság, a 14. a magyar labdarúgó válogatott nélkül. Zsinórban 10-szer nem vagyunk ott, a legjobbak mezőnyében. Amikor először bukott el a csapat selejtezőben, az 1970-es mexikói VB-ért vívott küzdelmek során, akkor a 16-os mezőnyben nem fért be. Az 1986-os mexikói VB utáni első két kiselejtezés alkalmával a 24-es mezőnybe nem fért be, 1998-tól a 32-esbe, most meg már a 48 válogatott részvételével zajló eseménynek sem tudott a válogatottunk a közelébe kerülni. Ahogy játékvezetőink sem. Válogatottunkra mondhatjuk, hogy jobb, mint amit a magyar bajnokság szintje indokolna, ám játékvezetőink többsége pont passzol az első osztály színvonalához. Pedig a bírók annyi technikai segítséget kapnak manapság, mint soha a sportág története során, de sokszor így sem képesek megfelelő döntéseket hozni. Pedig elődei közül néhányan nagyon magas szintre jutottak, VB-ken is fontos mérkőzéseket vezethettek. Ám mielőtt 3 már nem élő játékvezetőnkkel készült archívi beszélgetést felelevenítenénk, felhívom mindenki figyelmét, hogy június 17-e van, és ez a dátum nem csak a magyar labdarúgás történetében fontos, hanem az egyetemes foci VB történelemben is. Tudják, melyik VB meccset játszották június 17-én? Ha nem... Hát van idejük gondolkozni, mert csak az adás végén elevenítjük fel azt a találkozót. Előtte az említett VB sípmesterek. Először az első nemzetközi szinten is igazán elismert magyar labdarúgó játékvezető Zsolt István. Az 1921-ben született bíró pályafutása 1950-től 1971-ig tartott, 3 világbajnokságon bíráskodott az 54-esen, az 58-ason és a 66-oson. Akár döntőt is vezethetett volna, de hát 1954-ben a magyar válogatott részese volt a finálénak, ezért nem kaphatott szerepet ott, és 58-ban továbbá 66-ban is VB résztvevő volt nemzeti 11-ünk, utóbbin szintén sikeresen szerepelt. Zsolt Istvánnak civilben egy nagyon különleges munkája volt, fő ügyelőként dolgozott a Nemzeti Színházban. Zsolt Istvánnal a Magyar Rádió nem sportszakos legendája, Szilágyi János beszélgetett pont 50 évvel ezelőtt.
4: Avasson be a boldog, kiegyensúlyozott, színes élettitkába. Tárja fel előttem a függetlenség, az anyagi biztonság, a tökéletes modor, a jól kamatoztatható emberi kapcsolatok, az ismertség, a hibátlan évű karrier, a humorra való fogékonyság, a magabiztosság megszerzésének módját, szóval mindazt, amivel rendelkezik.
5: Hát ebből egy kérdés is olyan, hogy eltarthat egy óráig a válasz. Hát nézzük csak mindjárt az elején, bár az első kérdésem már nem is emlékszem. De a lényeg az körülbelül valahogy itt van a fejemben.
4: Én sem emlékszem, csak tudom, hogy a legfontosabb a függetlenség.
5: Hát függetlenség nélkül bizony nagyon nehéz megélni egy bizonyos kort. Pláne, ha az ember úgy pestesen szólva ráharap és megszereti, és összenől vele, és együtt nől fel a függetlenséggel. Hát az biztos, hogy az alap a szerencse, szerencse nélkül semmit nem lehet, de azért ennél valamivel több is kell. Vagy hogy miben nyilvánult meg nálam a szerencse és a függetlenség kapcsolata, és hogy lettem ilyen, amilyen vagyok. Hát mondjuk úgy, hogy van egy-két olyan szerelmem, amik úgy hűek maradtak hozzám, és én hű maradtam hozzájuk. Az egyik a színház, tehát a munka, a hivatás, ezek olyan furcsa, rossz szavak az én számból, gondolom, de most ha nem tudok jobbakat ennél találni. Tehát egyfajta élet, ami együtt nőtt fel velem, és amivel én együtt nőttem fel, nekem ez megadatott. Ha ez szerencse, nevezzük szerencsének, az én szerencsémet úgy hívják, hogy Nemzeti Színház. A másik, hogy valakinek van egy szenvedélye, és ez a szenvedély ez rájön arra, hogy aki szereti őt, aki szenvedélyesen szereti, ennek valamit illik is visszaadni, ez a sport, a sporton belül. A labdarúgás, aztán azon belül a játékvezetés, amelyik olyan nagyon régen kézen fogott engem, meg én őt, és amivel együtt jártuk a világot, és amivel olyan szép, izgalmas, nagy pillanatokat értünk meg. Aztán akkor ez a labdarúgás úgy természetesen egy idő után abba kellett, hogy maradjon. Hát az embernek rá kell jönni, hogy mikor kell abbahagyni valamit. És akkor aztán ebbe a sportba kimaradt 2-3 év, ami az aktivitást illeti, akkor nem bosszantottam már többet a szurkolót. Aztán egy furcsa véletlen folytán, ha érdekli, majd elmesélem ismét, találkoztam 2 évvel ezelőtt a labdarúgással, a játékvezetéssel, a sporttal, amivel közben nem vesztettem el a kapcsolatot, hiszen nincs olyan hét, hogy 3-4-5 eseményt, amit tudok, meg ne nézek, ha az egyáltalán eseménynek nevezhető. Nálam a sport egyáltalán nem csak a labdarúgásra szűkül össze, én minden sportban látok valami nagyon-nagyon szépet. Aztán közben a televízió, ahol hát megszerettek engem, és elvittek egy-két olimpiára, ahol ugyancsak nagyon jól éreztem magam, és itt a sportból meg tudtam fürödni. És az egésznek az alapja, még ezzel visszatérve, az a színház volt. Na most ez a kettő, ha bármilyen tartós és bármilyen szép nagy szerelem, hát attól még nem lesz az ember független. A függetlenségre én nem tudom, születni kell-e, vagy az is szerencse kérdése, én biztos, hogy megtaláltam.
4: A függetlenség nem jelent egyben magányosságot is?
5: Hát remélem, hogy igen. Időnként ez a magányosság persze terhes tud lenni, az ember nagyon sokat van saját magával, de hát ha a magányosság és a függetlenség egy-egy kellemes telefonnal vagy előszoba csöngővel találkozik, és ez nem tart nagyon soká, akkor ez maga a függetlenség állapot egy ideig tartható, és ennél én jobbat még nem tudtam kitalálni. Ez, gondolom, hogy ebben nagyon sok a nagyképűség és a fellengzőség, és hát van ennek azért mélyebb alapja az, hogy úgy együtt maradtam a Nemzeti Színházzal. Az mindenképpen arra is célzás lehet, hogy a Nemzeti Színház is szívesen volt velem, és egy-egy darabba beépülni, egy darabot megszeretni, azoknak a szereplőivel együtt drukkolni, együtt örülni, együtt elmenni a premierig, aztán utána 150-200 előadásig, ez nem csak függetlenség, és nem csak egyoldalú szerelem, ez nyilván olyan dolog, hogy az embert a munka is megtalálja, mint hogy én megtaláltam őt.
4: Azt mondta az előbb, bocsásson meg, hogy közbevágok,
5: tessék,
4: hogy remélem, hogy igen, már hogy magányosnak lenni jó, vagy magányosnak lenni szerencse. Erre mondta, hogy reméli, hogy igen. Én úgy érzem, nem nagyon ismerem önt, bár elég jól megismertem, sok emberrel beszéltem.
5: Igen?
4: Természetesen megtanultam önt. De az első találkozásunkkor sok nem is volt. Föltűnt nekem, hogy sok, nem tudok rá jobb szót, különbsége van. Például mástól is hallottam azt, különcnek tartják, senkivel nem tegeződik, vagy nagyon-nagyon ritka dolog, nem szívesen fog kezet. Ezek nem mind olyan dolgok, amelyek valamiféle bástyával vagy páncillal veszik ön körül, hogy az ön kis szigetét, az ön egyéniségét hagyják békén?
5: Hát az én szigetem az elég jól őrzött sziget, egyáltalán szigetnek nevezhető, és egyáltalán az őrzés kérdése. Én azt hiszem, hogy a kézfogás mögött csak a férfiak alól kézfogásnak a nem szeretése áll, és emögött valami biztos olyan higiénia van, amit nőtől még csak eltől az ember, férfitől kevéssé. Nem hiszem, hogy az annyira jellemző, vagy igen, az annyira jellemző rám.
4: Nem tudom, még a Szépek és Bolondok című filmben, ami most futamozik műsorán,
5: igen.
4: Annak ugye úgy tudom, hogy ön volt a szaktanácsadó,
5: egyik nagyon szerintszak, igen.
4: No, ebben a három bíró, mert három játékvezető szerepel ebben, ezek magázódnak. Az életben a bírók nem magázódnak.
5: Az életben nem, az életben én sem magázódok a bírókkal. A bírók különben is külön kaszt az életemben. Én nem gondolom, hogy a magázás az egyfajta távolságtartás vagy közelségtartás. Végső fokon az, aki a barátomnak nevezhető, vagy egymást barátunknak nevezzük, attól, hogy a Kálmán Gyurit én magázom, és ő magáz engem, attól nem hiszem, hogy ez egy rossz fajta barátság lenne, és attól, hogy valaki tegeződök, akivel véletlenül 37 évvel ezelőtt össze kellett tegeződjek, hát nem tudom, hogy nem gyűlöljük-e jobban egymást, mint a nagy átlag.
4: Ő egy jó barát, a Kálmán Gyuri?
5: Kálmán, igen. Igen.
4: És sok barátja van? Vagy nagyon
5: neki,
4: megválogatja?
5: Vagy nekem?
4: Nem önnek?
5: Nekem azt hiszem, hogy így nagy B-vel igen, kevés barátom van. A barátság az egyébként egy nagy fogalom, és az egy nagyon körülirandó és körüljárandó valami, különösen egy aglegény életében, aki hát mindig igyekszik egy-egy különösebb örömet és szebb valamit találni az életbe, de úgy, hogy gondolatokban, elvekben ne kelljen minden beszélgetést a KH-tól kezdeni. Kálmán Gyurival rendszerint minden vasárnap szoktam együtt reggelizni a Gellértben. Na most, ahogy kedvenc folyóiratomban olvasom, egy hét hordalékai, azok úgy összejönnek nála is, én nálam is, amik részint közös origójúak, hiszen a színházból fakadnak, nem kismértékben a sportból, részint pedig kikéli a saját életét, és egyszer egy héten ezt kicserélni, ez egyfajta olyan barátság, ahol ha a gondolatok mögött soha semmiféle hátsó valami nyavaja nincs, akkor úgy tartható valami, és erre gondolom lehet számítani. És aztán egy hétig megint benne a színházban, munka közben látjuk egymást, vagy esetleg hát valamikor jártunk meccsre együtt, akkor még meccsre is elkísért engem. De az alapja ennek valami olyan dolog, amire úgy azt teszem, hogy nekem vannak ilyen rigolyáim, hát én nem tudom, mi az, hogy rigolya. Ha ez rigolya, akkor ez vállalható. Én azt hiszem, hogy ennek csak ilyen külső megimálása a magázódás, meg a kézfogás. Mert hiszen adott kellemes esetben az ember nagyon szívesen tegeződik, és nagyon szívesen fog kezet meg egyéb ilyen dolgokat.
4: Ön beszélgetés előtt mindössze egy dolgot kért tőlem. Kerüljem a sablonos kérdéseket.
5: Ezt ilyen csúnyán mondtam?
4: Így, de ez nagyon jó kérdés volt.
5: De nem bántó hangsúly.
4: Nem. Ilyeneket mondott példának, hogy ilyeneket ne kérdezek, hogyan lehet összeegyeztetni a Nemzeti Színház főügyelői státuszát,
5: a játékvezetéssel,
4: mik a jó futballbíró ismérvei, melyik volt a legemlékezetesebb meccs, amin aktívan részt vett, és még jó néhány hasonló témától óvott. Ugyanakkor ön ugyanazon a díványon alszik, amin született, ugyanitt a Népszínház utca 22-ben. Minden áldott reggel ugyanakkor ébred, meghatározott ideig tornászik.
5: Hát a tényleg mindent tud róla.
4: A napilapok közül csak a déli newst olvassa, mindig ugyanott ebédel, soha munkahelyet nem változtatott. A hét egy kijelölt napján játékvezető kollégáival lábteniszezik egy kis csapat pályáján. A hét másik napján ultizni jár, szombat-vasárnap kínos rendben, összeállított rendben elmegy különböző sporteseményeket megnézni, és így tovább, és így tovább, és így tovább.
5: Tényleg jól készült belőle.
4: Vagyis abszolút rendszeresen, ha úgy tetszik, sablonos keretek között él. Miért riadozik akkor a sablonos kérdésektől?
5: Mert a sablonos kérdések talán még kevésbé érdeklik a tisztelt rádióhallgatók, mint a nem sablonosak. Az én életem meg, hogy a sablonos vagy nem, hát az aztán gondolom egyáltalán nem téma más embernek.
4: Most mégis egy sablonos megállapítás, igen, következik. A labdarúgás őshazája Anglia.
5: Igen.
4: Az öné a 8. kerület. Mégis sokan azt mondják, hogy ami igazán megdobogtatja a szívét, az a Szigetország. Szóval Zsolt István anglomán hirdetik. Sokan olyan
5: ezt olvastam is nemrég a hétfői hírekben.
4: Olyan ember, igen, aki rajong az angolokért, az angol intézményekért, szokásokért, készítményekért. Ha ezt hallja, akkor ezt vádaskodásnak fogja fel?
5: Nem, megtisztelésnek fogom föl. Ma már, ahogy ma ismerem és ma látom Angliát, ma már ezt nem lehet sajnos elfogadni. Anglia, amikor én szerencsém, vagy nyelvtudásom, vagy a sport, vagy a fenet, ugye minek következtében kezdtem oda járni, ez elég nagyképpen hangzik, azt hiszem, akkor Anglia nem volt összehasonlítható a mai Angliával. Akkor a mi országunk sem volt összehasonlítható a mai Magyarországgal. Akkor én azt már nem tudom megállapítani, hogy a világpolitika volt-e, vagy az én életem sodra. Természetesnek idézte azt elő, hogy én innen, ahogy teszem mondani, a Nyolckeletből, fölnéztem Angliára. Aztán azóta már elmúlt 20 vagy 25 év, talán én se lettem fiatalabb, Anglia semmiképpen nem lett fiatalabb, és annyira kiegyenlítődtek bizonyos olyan, akkor még elérhetetlen gondolatok, örömök, utcaképek, amik ma már nem jellemzik Angliát, és amiktől gondolom nyugodtan elmondhatjuk, hogy Isten óvja, vagy a királynőt, vagy engem, vagy minket. Mert az, hogy valamikor Angliába meccse menni, az egy ünnep volt, ez gondolom, hogy a rádióhallgatók előtt sem vitás, akár voltak vala angol bajnoki meccsen, akár nem. Ma azt végignézni, hogy minden mérkőzés után és minden mérkőzés előtt sztrájkolnak azokban az utcákban a taxisofőrök, lehúzzák a redőnyöket az üzletekben, a vonatok nem indítanak külön járatokat, ha egyik-másik csapat szurkolói megszállják őket. Én nem hiszem, hogy ezen bármiféle irigyelnivaló van. Az, hogy ma az angol árak megfizethetetlenek nekik is, nekünk is, ezen nem sokat kell irigyelni. Akkoriban Angliában én nem tudom, milyen mérvű volt a munkanélküliség, ez nekem nem volt különösebb szempont, nem én vagyok hivatva az angol munkanélküliséget helyre tenni. Nemrég voltam azonban Skóciában, Glasgowban, 20 nem tudom hány év után ismét, és ott láttam, hogy egy város egész egyszerűen meghalt a munkanélküliség következtében. Szóval ott ma végigmenni délbe 12-kor is egy kísértett város. Na most ezt elirigyelni innen Magyarországon, ez nagyon furcsa dolog lenne.
4: Mégis ez a szimpátia honnan ered?
5: Honnan ered? Hogy Anglia volt az egyetlen ország, ahol amikor ott voltam, tőlem soha semmit nem kérdeztek. Nem voltak kíváncsiak, honnan jöttem, ki vagyok, miért jöttem. Elfogadtak, mint játékvezetőt, nem csináltak ügyet belőlem, és gondolom senkiből. Most összehasonlítva egy másik kedves országgal, összehasonlítva mondjuk Olaszországgal. Olaszországban megállt akkoriban az ember az utcasarkon egy térképpel a kezében. Akkor rögtön láttak, hogy külföldi, odagrottak hozzá, megkérdezték, hogy honnan, miért, kivel, mikor, hányszor, miért, milyen irányban, honnan és mit akar csinálni, és elvittek és elkísértek. Angliában akkoriban az ember megállhatott egy térképen az utcán mondjuk 4 napig, a kutyának eszébe nem jutott, hogy segítsen. Ha azonban megkért valakit, akkor az illető megfogta a kezét, beültette egy kocsiba, elvitte oda, ahol akart menni, egyetlen szót nem kérdezett tőle, és ezzel vége volt. Emlékszem, akkor Angliában még nem ismertek ilyeneket, hogy bejelentőlap. Nem ismertek ilyeneket, hogy katonai kötelezettség. Nem. Egyáltalán nem kérdeztek senkitől semmit. Ott elfogadtak valakit úgy, ahogy volt. Szemben Olaszországgal rögtön megettek valakit, szeretettel úgy, ahogy volt, és rögtön terhessé vált. Ma Anglia már nem az, ami volt. Magyarország már messze nem az, ami volt akkoriban. Magyarország ma nekem a világ közepe, egy tündéri valami, ahol szépen lassan már el lehet mondani, hogy egyedül csak Európában itt lehet úgy élni, hogy én szeretek élni. Én továbbra is nosztalgiával gondolok az angol labdarúgás bizonyos örömeire, és továbbra is tudom azt, hogy mit jelent majd jövő héten egy magyar játékvezetőnek levezetni egy olyan mérkőzést, hogy Juventus Manchester United, és tudom azt, hogy az angol válogatott annak ellenére, hogy most éppen csak, hogy győzött a finnek ellen, azért mégiscsak egy nagyon jó csapat, és tudom, hogy az angol sport az mit jelent, de hát az ország az nagyon sokat változott. Mi is változtunk, ettől én még továbbra is szeretem az angolokat, ők ettől továbbra se törődnek azzal, hogy én szeretem őket, vagy nem, remélem másnak sem téma. Legfeljebb a hétfői híreknek, amelyek összehozott engem Angliával és a sárga lappal.
4: Hát erről még szó lesz a sárga lapról, úgyis még érdeklődni akarok. Egyelőre most még 2 szentségtörést szeretnék elkövetni. Egyet szeretnék rágyújtani.
5: Ittben a szobában?
4: Ittben a szobában, amit tudom, nem nagyon szeret.
5: Hát ennek híre megy, és akkor majd más is itt rá akar gyújtani.
4: Ezt az egy órát nagyon nehezen fogom kibírni, hogyha nem gyújthatok rá.
5: Akkor tessék rágyújtani.
4: A másik szentségtörés, hogy én kíváncsiskodni fog továbbra is, bár nagyon jól tudom, és éppen most mondta el, hogy nem szereti, ha önről kérdezik, hagyják önt békén. De hát ezt egyszer megbeszéltük, hogy le fogunk itt ülni egy óráig, és ez így fog menni.
5: Akkor hadd álljak rendelkezésére.
4: Érdekelne az, hogy hogyan lett játékvezető első osztályú fokon, mert tudom, hogy valaha elkezdte, édesapja kivitte
5: Igen.
4: a pályára.
5: Igen.
4: Ez gyerekkori történet, megírta a könyvében is, de a könyvéből kimaradt tulajdonképpen az, hogy hogyan lett nemzetközi hírű játékvezető, hogyan került bele a tojásba.
5: Tojás nem látta annak ide a Nemzeti Színházba, ugye?
4: De láttam.
5: Csodálatos előadás.
4: A barátja játszotta a főszerepet.
5: És még sok mindenki más mellette. És az egy nagy mérföldkő volt a Nemzeti Színház életében. Még az én Nemzeti Színházamében is, amelyik pedig tele van szép mérföldkövekkel. Na most visszatérve akkor, nyilván a színházból is fogunk még majd szót tudni ejteni, ugye, hogy nekem mi a Nemzeti Színház. Szóval visszatérve arra, hogy hogy lettem... Most ketté ment itt a kérdés, először azt kérdez, hogy lettem élvonalbeli, azt mondja, hogy lettem nemzetközi játékvezető. Élvonalbeli játékvezető Magyarországon meglehetősen igazságtalanul lettem. Ezt most már utólag nagyon nyugodtan le lehet szögezni, mert akkor én körülöttem, és én nálam sokkal jobb játékvezetők hemzsegtek. Pósa, Dorogi, Harangozó, Dankó, hát ezek nagyon nagy nevek voltak. Egy fiatal riporter már nem emlékszik ezek nevekre, de a régi szurkolat még biztos felködlenek. És valahogy ezek között megint csak a szerencse, mert akkor úgy látta a magyar labdarúgás, vagy az akkori OTSB, fene tudja, hogy hívták már, hogy nem árt, ha egy olyan játékvezető indul el, aki nyelveket beszél, és ezek a többiek a síp nyelvén beszéltek. Nem mondom, hogy csak a síp nyelvén, mert az a jobban, mint én, de hát valóban a nyelvtudásom sokkal előbb meglódított engem, mint a játékvezető tudásom. Aztán belekeltem a tojásba úgy, hogy egy-két olyan ember figyelt föl, nem a játékvezetésemre, és nem a két szép szememre, arra, hogy akkor volt ez a borzasztóság, ez a vasfüggöny, és hogy onnan valaki eljön mondjuk a Helsinki olimpiára, és részint a korom miatt, hát éppen, hogy 30 éves voltam, aki, ami akkor nagyon-nagyon fiatalnak számított, mint ha valaki 19 éves Hamlet. És aztán annak, hogy nyelvet beszél, ami még vadabbnak számított, hiszen akkor nem nagyon volt divat, hogy az úgynevezett vasfüggönynek úgynevezett túlsó oldaláról, az úgynevezett innenső oldalról valaki eljöjjön és beszéljen angolul.
4: És ő miért beszélt angolul? Hogyan jutott ehhez a nyelvhez?
5: Én iskolába tanultam. Volt ez a, illetve van is még ez
4: és
5: a...
4: És azok közé a ritkaságok közé tartjuk, hogy az iskolában meg is tanult?
5: Azok közé tartjuk, hogy egyáltalán nem tanultam meg angolul az iskolában, de valahogy meg szerettem az angol nyelvet, és aztán nagyon sok folyóiratot meg újságot kezdtem járatni, vagy összekaparni, ahol ezt lehetett még tovább tanulni, és aztán amikor először kikerültem úgynevezett nyugatra, akkor kiderült, hogy ez semmit nem ér, mint hogy általában ez ki szokott derülni, de hát már az a tény, hogy egyáltalán valaki két szót tud hát motyogni angolul, az akkor már föltűnő volt. Újságíróknak is, akik mindig szerettek sztorit csinálni, hát már amilyen újságírók azok voltak, és főleg az akkori FIFA vezetőknek, akik hát nem bánták, hogy egyáltalán egy ilyen kuriózum megérkezett. Aztán volt ezek között egy eteknél sokkal okosabb és értelmesebb, nagyon széles látókörű ember. Akkoriban az angol labdarúgó szövetség főtitkára volt, ez a talán még nem is volt akkor Sir Stanley Rouse, aki mást érzett meg bennem, mint kuriózumot, és tetszett neki, hogy hát egy fiatal ember próbálkozik a világszínpadon, és egy kegyetlen meccset oda nyomott, hogy vagy belefulladok a mély vízbe, vagy elindulok. Ez volt a Szovjetunió-Bulgária mérkőzés, ez ma is elég jól hangzik, akkoriban pláne jól hangzott, hiszen ez volt az első nemzetközi mérkőzés a Szovjetuniónak, mióta fönnállt egyáltalán. Nagy mérkőzés volt, és valahogy nem fulladtam bele, és aztán onnan már könnyebb volt, mert akkor megismert az ember ilyen úgynevezett vezető egyéniségeket a nemzetközi labdarúgó életbe, és...

0: Gondolom, nálam egykedvűbben az élet furcsa rezdüléseit egy teknős béka sem fogadhatja. Remélem nem ért félre az ön fogalmazása sugallja a kérdést. Jó teknős békának lenni?
1: Először is most így visszahallom, amit írtam. Azért le a kalappal a magvető előtt, hogy ezt a könyvet kiadta, ha ez a könyv átlag nívója. Biztos vannak ennél kellemesebb fejezetek is. Na most, ami a teknős békaságot illető teknős békának lenni milyen, azt nem tudom. Ha az én életem teknős béka illet, akkor jó annak lenni, mert bizony vannak olyan dolgok, amiket eléggé, úgy, hogy tetszett mondani, rigorózusan távol tartok magamtól, és nem is hiányzik a jelenlétük. Az a tény, hogy mondjuk én nem olvasok napilapot. Ez bizonyos fajta gyomor idegességet, gondolom, években is és kilométerben is úgy távolabb tart tőlem. Nem tudom, hogy ez érdekel, gondolja, érdekel valakit, ez a hallgató közül beszélünk erről, vagy...
0: Én biztos vagyok. Biztos vagyok benne.
1: Szóval visszatérve a napilapokra, hogy csak egyet említsek. Mert ez a rengeteg sok gyilkolás, pusztulás, méreg, megszállás, robbantás, anektálás, elfoglalás, hát... Ha én erről mondjuk egy hétig nem tudok, akkor nem érzem ennek a hiányát. Minden pénteken megveszem a Magyarországot, amelyik sokkal, hát kevésbé harsogóbb hangon összegezi ezeket a szomorúságokat. Ott se kell mindent elolvassak. Minden lap fölött tetszik talán olvasni ezt a lapot, nagy jó szerkesztett újság, és nekem szerencsésem, mert ott minden lap fölött rajta, hogy melyik országról szól az a cikk, amit éppen vagy elolvasok, vagy nem. Na most az a néhány ember, aki közel van hozzám, barátom, vagy kollégám, vagy ismerősöm, az bizonyára megbocsátja nekem, hogy mondjuk egy távol-keleti nagyhatalomnak, Kínának nem vagyok napra kész az apró ügyeivel. Vagy az, hogy nem tudok tökéletes felvilágosítást adni az arab országok viszályairól. Hát én tudom, mert a maxima culpa, hogy ez nem szép dolog, de ők is megvannak nélkülem, én is ezek nélkül. És ez, ha ez jelenti a teknős békát, akkor ez vállalható teknős békaság.
0: És mi érdekli?
1: Például ebben a mostani számban kérdezi, hogy általában
0: nem,
1: mi érdekel?
0: Általában mi érdekli?
1: És nem csak az újságokat kérdezi most.
0: Nem.
1: Érdekel például az, hogy szeretem fönntartani azt az életet, amit vagy én vezettem be, vagy a körülmények megengedik, hogy bevezessem magamnak. Szeretek bejárni a színházba reggelenként, akkor is, ha mondjuk nincs próbám. Nem tudom, itt az ideje már annak, hogy a színházról beszéljek, vagy általában. Aztán szeretem azt, hogy találtam egy olyan partnert, akivel rendkívül jó érzés, nagyon magányosan és nagyon egyedül megpróbálni nagy szerelmemet, a magyar labdarúgást kihúzni onnan, ahova 10 év alatt lesüllyedt abba a szörnyű posványba.
0: Szóval aztán a labdarúgás érdekei elsősorban.
1: Nem tudom, hogy sorrendet föl tudok állítani. Én rendkívül szeretem azt is, hogy ebben a pillanatnyilag, vagy talán nem is pillanatnyilag nem túl szerencsés magyar vendéglátóiparban sikerült 2-3 olyan helyet találom, ahol én jól érzem magam, és ahol a pincér szakmának mai meglévő nagy utódjai a Szabadságban, a Dénes, meg a Pista, meg az újságíró, a Müller úr, az újságíró klubban, meg a Interteraszon a lányok, ezek úgy biztosítják ezt a teknős békaságot. Aztán szeretem a hétfői ultipartit, és szeretem a csütörtöki lábteniszt, és aztán szeretem azokat, akik hát időnként szeretnek, és azt hiszem, hogy ez körülbelül elég egy embernek, nem, ha ennyit szerethet. És gondolom, hogy ez olyan szeretet, ami a legfontosabb, és ami most már azért térjünk talán vissza erre a teknős békaságra, és erre a visszavonultságra. Ez olyas valami mind, amit én elmondtam, legalábbis azt hiszem, ami senki más elől semmit nem veszel, és ez döntő fontosságú. Szóval nyugodtan élni úgy, hogy azt tudjam, hogy akár az a borjú szelet, vagy akár az a mérkőzés ellenőrzése, vagy akár annak a darabnak az ügyelése, vagy akár az a lány, akit most ide várok, az nem valakitől úgy veszem el, hogy ezzel valakinek valamiféle bánatot, kellemetlenséget, rosszáiszt okozok, hanem ez úgy összeáll, és akkor ebben az esetben ez már nem annyira teknős békás.
0: Említette a játékvezetést, pontosabban a sport szeretetét. Hát ön elvállalta a játékvezetői testület vezetést.
1: Egy szóra.
0: Ön, aki egy nyugtát vonakodva ír alá, mindenféle formalitástól irtózik, igazolványok nélkül jár, a világ összes stadionjába, ha a legkitűnőbb igazolványokkal és belépőkkel rendelkezik is, a belső zsebébe rejti, úgy sétál be, mintha oda tartozna, mintha jegyszedő apukája volna, testvére vagy fia. Ez az a

0: szedő életkorától függ, és mégis elvállalt egy olyan testület, olyan testület vezetését vállalta el, ahol bizony felelősséget kell vállalni, miközben ön egész életében pontosan attól, hogy független volt, csak saját magáért vállalt felelősséget. Mi vitte rá erre az útra?
1: Hát azért egy utolsó szavát hadd forgassam ki én, és hadd mondjam el, hogy így ezt igazán nagyon szépen hangzik, hogy egész életemben csak saját magamért vállaltam felelősséget, de hát ez nem teljesen fedi a valót. És igazán nagyon jól esett hallani, ahogy készült belőlem, és gondolom Vitra egy csuklott, amikor arra gondolt, hogy néhány ilyen igazolványt valóban elvesztettem mellette, pedig annyiszor figyelmeztetett Münchenben az olimpián, hogy itt aztán ne csinálja ezt, hogy mindig elveszti az igazolványokat, és nagy püskölik. Itt most ellenőrzés van, nem lehet bemenni igazolvány nélkül.
0: Vitra egy ilyen pedáns, snájdig ember?
1: A Vitra egy nagyszerű ember. Nem az a jellemző, hogy pedáns és snájdig, az a jellemzője, hogy nagyon készül arra, amit csinál, és nagyon tudja csinálni azt, amit csinál. Na de hát nem Vitra szól ez a mese, gondolom, hanem arról szól, hogy én nem azért, nem teljesen így van, hogy én csak saját magamé vállalok felelősséget. Mert ha csak egyet mondjak, éppen a legutolsót, felelősséget vállalni egy előadás sikeréért, mondjuk éppen a legutolsót, amit említettem, az együlés jegyzőkönyvét, itt a felelősség nem kicsi az ügyelőn. És a darab is olyan furcsa, annyi sok minden újat rejt, és álljunk meg, tudom, mert a színházról még nincs szó. Csak előre szeretném bocsájtani, hogy azért nem egészen úgy van, hogy ezt én saját magamnak csinálom. Mint ahogy nem úgy volt, hogy a játékvezetést is csak saját magamnak csináltam. Mert én úgy készültem föl arra, hogy ne érezzem a súlyát a felelősségnek. De azért kifutni a Wembleybe először, másodszor, hetedszer, tízedszer, szóval azért az nem kis felelősség volt, csak persze arra nem ott kellett rájönni a Wembleybe, arra rá kellett jönni egy életen keresztül, hogy úgy kell élni, hogy az ember él 12-kor a talpánál fogva belökik a Wembleybe, akkor azt a mérkőzésre, hogy tetszett mondani, arcrándulás nélkül le kell tudni vezetni.
2: A legendás rádiós Szilágyi János pont fél évszázaddal ezelőtt beszélgetett Kettesben című műsorában azzal a Zsolt Istvánnal, aki 3 foci világbajnokságon is közreműködött játékvezetőként. A hírek után folytatjuk annak a műsornak a felelevedítését.
3: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
3: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
5: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, füzitóvízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: Magabiztos győzelemmel kezdte a címvédő a labdarúgó VB-t. Nőtt az átlagkereset. Fokozatosan melegszik az idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
3: Sporthírek.
6: A címvédő Argentína Lionel Messi mesterhármasával 3-0-ás Algéria elleni győzelemmel kezdte a labdarúgó világbajnokság csoportkörét. Magyar idő szerint ma hajnalban, Kansas Cityben. A 38 éves, 8-szoros aranylabdás világklasszis először lőtt 3 gólt VB meccsen, ráadásul a 16. találatával beérte a VB-k történetének legeredményesebb játékosát, a német Miroslav Klózét. A J csoport másik mérkőzésén Santa Clarában, Ausztria-Jordánia 3-1. Az I csoportban Kylian Mbappé duplázott. Franciaország pedig 3-1-re legyőzte Szenegált New Yorkban. A Real Madrid támadója így már 14. VB góljánál jár. És megkezdte a gólgyártást Erling Haaland is a világbajnokságon. A klasszis csatár duplájának is köszönhetően a norvégok 4-1-re nyertek Irak ellen a 4-es bosztoni találkozóján. Az izlandi Víkingur Reykjavík lesz a magyar bajnok Győr ellenfele a labdarúgó bajnokok ligája selejtező első fordulójában. Ez derült ki a tegnapi sorsoláson. Az Eto idegenben kezdi a párharcot július 7-én vagy 8-án, a visszavágó pedig július 14-én vagy 15-én lesz majd, hazai pályán. Az Európa Liga selejtezőjének első körében a Ferencváros a szerb Vojvodinával csap majd össze. Az első mérkőzést július 9-én Újvidéken, még a visszavágót egy héttel később Budapesten rendezik majd. Már nem Csema Rodriguez a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. A hazai szövetség tegnap jelentette be, hogy leváltják a spanyol szakembert, miután nem sikerült kijutni a 2027-es olimpiai kvalifikáció világbajnokságra, és a szabad kártyát sem kapta meg Magyarország. A csapatban kétszeres világbajnok Szűcs Luca az 5., még a tavalyi bronzérmes Battai Sugár a 8. helyen végzett, női kard egyéniben a franciaországi Vívó Európa bajnokság tegnapi nyitónapján. Férfi párbajtőrben pedig az olimpiai bajnok András Fitibor jutott a legtovább, ő a 6. helyen zárt.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
6: Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány az aranykonvoj ügyben, a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a Terrorelhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál. Ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán. Magyar Péter egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset pedig 541.200 forint volt. Derül ki a KSH közleményéből. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset 11,2, a reálkereset pedig 8,9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. Azt írják, a nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmény bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak a képviselők tegnap a parlamentben. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatokra vonatkozó szabályokat, és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. Már nyáron elkezdi a téli felkészülést a magyar közút. 10 új tehergépjárművet vásárolnak, melyeket nagy sebességű hó eltakarításra alkalmas homlokekével, sószóró berendezéssel és latyakoló ekeillel ellátott hóekékkel szerelnek fel. A járművek a síkosságmentesítés mellett szállításra is alkalmasak.
3: Közlekedés.
6: Sokan haladnak az M1-es Budapest felé vezető oldalán a 45-ös és a 18-as kilométer között, lassul a forgalom a külső sávban. Szintén az M1-esen Hegyeshalom felé lezárták az átterelt sávot a komáromi terelésnél karbantartási munkák miatt. A terelés előtt 2-3 kilométeres torlódás alakult ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
6: Fokozatosan melegszik az idő, de ma még keleten, valamint a déli és nyugati határ mentén előfordulnak futózáporok, zivatarok. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű. A hétvégén már beköszönt a kánikula, néhol akár 35-37 fok is lehet.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Zajlik a 23. labdarúgó világbajnoksága, 14. a magyar labdarúgó válogatott nélkül. Zsinórban 10-szer nem vagyunk ott a legjobbak mezőnyében, és még csak játékvezetőnk sincs a nagy eseményen. Mi csak a múltunkba tudunk kapaszkodni, mind a foci, mind a bíráskodás terén. és a múlt egy ideig fényes volt. Például focistáink napra pontosan 72 éve olyat tettek világbajnokságon, ami sokáig megközelíthetetlen volt. Erről is szó lesz a mai visszajátszásban, de a mai adás főszereplői a VB-ken is fontos szerepet kapó bíróink. Zsolt István 3 világbajnokságon bíráskodott, az 54-esen, az 58-ason és a 66-oson. A legjobb korban volt, 33 éves, az 1954-es VB idején, ahol 2 meccset is vezetett. Ha akkor nem olyan sikeres a magyar válogatott, talán az elődöntőben vagy akár a fináléban is oszthattak volna neki szerepet. Még 1978-ban is játékvezetőként ténykedett, az egyik partjelző volt azon a bizonyos ominózus Olaszország-Szovjetunió Európa-bajnoki elődöntőn, amelyen pénzfeldobás döntötte el a továbbjutást. Zsolt Istvánnal a Magyar Rádió nem sportszakos legendája, Szilágyi János beszélgetett 50 évvel ezelőtt.
0: Információim, ha nem csalnak, úgy szólnak, hogy a fiatalok, a mai generáció a játékvezetésben rajong önér, ugyanakkor, amikor ön eléggé terrorisztikus, ha durván fogalmazok, ha finoman fogalmazok, kemény eszközökkel fogja őket. A régi gárda, ha finoman fogalmazok, nem kedveli önt. A durva fogalmazástól álljunk most el. Ön tudja azt, hogy ön körül a szakmában milyen hangok, milyen vélemények, milyen érzelmek, milyen, hogy is mondjam, gondolatok csaponganak?
1: Kevéssé érdekel. Nincsenek illúzióim. Azt teszed mondani, hogy a fiatalok rajonganak, értem. Egy játékvezető addig rajong egy másik játékvezetőért, aki pillanatnyilag intézi a sorsát, amíg olyan mérkőzéseket biztosít a számára, hogy rajonghat érte. Én tudom, hogy amikor én abbahagytam a játékvezetést, akkor vagy egy néhány hónapig, amíg úgy éreztem, hogy együtt tudok dolgozni a régi elnökséggel, addig elnökségi tag voltam. És tudom, hogy azok a újévi telefonok és szilveszteri telefonok és karácsonyi kártyák, amiket küldtek nekem akkor működő játékvezetők, mennyit értek. Pontosan annyit értek, amennyit én mondok, mert mihelyt kiszálltam az elnökségből, soha többet nem kaptam lapokat. Képzeti, mennyire tartok igényt én lapokra. Azt is tudom, hogy most ezek a fiatalok értik és érzik, hogy nincs szükségem ilyen marhaságokra, hogy nekem lapokat küldjenek, de illúziók ne legyenek annak, aki valakit vezet, és aki valakiket vezet, már ne rendkívül kényes, és minden héten újra és újra megújuló ajándékokkal, vagy ajándék megvonásokkal. Mert, és meg is lehet érteni, amikor jövő héten megjelenik a hivatalos lapunkban, hogy ismét 9, vagy ismét 12, vagy ismét 15 játékvezető elutazik és járja a világot, akkor az itthon maradó 80 vagy 90 alig fog nekem tapsolni. Na most az, hogy az illető fiatal vagy öreg, ennek semmi köze nincs a lényeghez. A lényeg az ezen áll és bukik, és nem vagyok róla meggyőződve, hogy csak a játékvezetésnek a sajátja.
0: Föltették egy szakmai kérdést?
1: Igen.
0: Miért nincs nálunk sárga lap? Ez a rendszer miért nincs bevezetve? Úgy tudom, hogy ennek ön az apostola, hogy ne legyen bevezetve.
1: Na most én nem tudom, hogy az adási időnk megengedi-e azt, hogy ha a sárga lap szóba kerül, akkor én viszont nem engedhetem meg magamnak, hogy két szóban válaszoljak. És akkor tényleg meg kell kérdeznem, hogy vajon ez érdekli-e a hallgatót, vagy nem. Ha igen, akkor nagyon szívesen válaszolok rá. Megpróbálok nagyon röviden, ha ilyen fenyegetés után is vállalja, akkor nagyon röviden megpróbálok válaszolni rá. A sárga lap helyett Magyarországon rend van a pályákon. Ez jó, üresen pufog, ugye? Na most ezt mondjuk 15 mondattal, ad nekem 15 mondatot. Miért adnak általában sárga lapot? Nézzük ma a világban, vagy legalábbis Európában. Sárga lapot kap az a játékos, aki a szabadrugáshoz leállított labdát elrúgja. Magyarországon nem rúgják el. Nem
0: miért
1: tudom, hogy ez jó-e, rossz-e.
0: Miért nem rúgják?
1: Mert aki elrúgja, azt kiállítják. Nem tudom, hogy ebben az esetben már hiányzik el sárga lap. Azt hiszem, nem hiányzik. Sárga lapot kap a világban az, aki partdobáshoz jut, és 1-0-ra vezet a csapata, és azt a partdobás körüli ceremóniát mondjuk 75-80 másodpercig végzi. Erre Magyarországon nincs példa sem sárga lapra, sem arra, mert a játékvezető elveszi tőle a labdát, és a másik csapat dob. Aztán sárga lapot kap az, aki mondjuk valamelyik külföldi országban nem hajlandó 9 méter 15 centire állni a sorfaltól. Magyarországon nem kap sárga lapot, Magyarországon kiállítják. Egy szóval, hogy összefoglaljam, mert igyekszek rövid lenni. A sárga lap az egyfajta biztosíték arra, hogy azon a pályán, ahol a sárga lapot bevezetik, ott nincs rend. Nálunk nincs sárga lap, nálunk rend van. Na most én kérdezem, hadd kérdezek én is egy szót a riportertől, aki nagyon régen csinál, és aki bizonyára millió levelet kap a szakmája folytán. Vajon tetszett-e egyetlen levelet kapni, hogy ezeket a gonoszságokat bevezessék Magyarországon? Tehát a legyintgetést, a fetrengést, a labda elrúgását, az időhúzást, vagy pedig megvan elégedve a magyar közönség azzal, hogy Magyarországon rend van a pályákon?
0: Nem én kaptam ilyen levelet.
1: Nem tetszett kapni, azt hiszem a szakújságírók sem kaptak ilyen levelet. Na most,
0: ezeket a drákói intézkedéseket az ön sugallatára vezették be a bírák? Tehát, hogy rögtön kiállítani, rögtön a másik játékos dobja a pardobást, rögtön kiállítani, hogyha nem...
1: Ezeket a drákói intézkedéseket 2,5 évvel ezelőtt az MLS-szel szoros együttműködésben a játékvezető testület határozta el, és... Én azt hiszem, hogy egyfajta sárgalap ellenes érv, hogy ma már ezekre nincs szükség Magyarországon.
0: Tehát csak a világon, bocsásson meg, egymás szavába vágunk,
1: nem, nem én
0: mondani valónk van egymásnak.
1: Igen.
0: A világon mi vagyunk a legokosabbak, hiszen mindenütt használják.
1: A világon nem mi vagyunk a legokosabbak, a világon nem tudom ki a legokosabb. Én azonban tudom, hogy a világon miért és hogy használják. És most már akkor végig kell mondanom ezt a gondolatot. Nekem nemrég volt találkozásom néhány európai kollégámmal, Treichellel találkoztam az NSK-ból, Schwintével, Franciaországból. Ezek a játékvezetők előtt ismert nevek. A játékosok előtt ismert nevek, és magyar közönség előtt ismert nevek. És elpanaszolták, hogy Franciaországban 315 sárga cédulát osztotta ki az elmúlt szezonban. És mikor ezt hallotta a nyugatnémet kollégám, akkor elsápadt, és azt mondta, hogy nálatok nincs szerencsésebb nemzet a világon. Nálunk 500 fölött jár a sárga cédulák száma. Ami arra mutatja, hogy a sárga cédula ezekben az országokban enyhén szólva nem váltotta be a hozzájuk fűzött reményeket.
0: Értem. Térjünk át egy más témára. Ön híres volt arról, hogy mindig távol állt a játékosoktól, nem 3 lépésnyire, 100 lépésnyire, nem a pályán, az életben. Távol állt a játékosoktól, a kluboktól és a közönségtől. Ez mindig tudatos volt önnél?
1: Nagyon. Nagyon. Egy játékvezetőnek semmi köze nincs, és semmi keresni valója játékosok között, szakosztályvezetők között, közönség között. Egy játékvezetőnek ahhoz van köze, hogy az a 90 perc, amit vezet, az ennek a távolétnek a biztos tudatában, ezáltal a távolét által adott rendkívül kemény föllépésben és határozott egyedülállóságban teljék el, és akkor a játékvezető már nagyon sokat tett azért, hogy azt a jogot és azt a kötelességet teljesítse, hogy ő a mérkőzésnek a vezetője.
0: Ez azért van, hogy a játékvezetőt ne tudják megvesztegetni, mert én megvesztegetésnek számítom azt is, hogy az egyik csapat játékosával kellemesen elbeszélget egyik eszpresszóban. A dolog így volt tudatos?
1: Hát én nagyon remélem, hogy az, amit most tetszett mondani, hogy valaki pontosabban játékvezető-játékossal már dadogok is, annyira megijeszt a tény, hogy találkozgat eszpresszóba. Én nagyon remélem, hogy ez nem mostani és nem magyar példa. És gondolom, hogy az én játékvezetőim, akik vagy rajonganak, vagy utálnak, ez teljesen közömbös, rajongásból, vagy utálatból, nem merésből, vagy elvből nem csinálják ezt meg. Mert ők nagyon jól tudják, hogy ez nem nagyon vezet a zöld jelzés felé, mely játékvezetést illeti.
0: Mi biztosítja a játékvezetőket afelől, hogy ez először, hogy megvesztegetni, mert ilyenkor mindenkinek pénz jut az eszébe, hogy egyáltalán, hogy befolyásolhassák. Egyáltalán ön vagy az ön kollégái, most már ő nem vezet mérkőzéseket, mennyit kapnak egy mérkőzésért?
1: Az NB1-ben most már, hogy az új MLS megalakult, 500 forintot. Mi még ez a generáció 100 forintért vezettünk. Hát ha olyan időket élnénk, és olyan lenne a labdarúgás, és olyan lenne a világ, amilyennek kellene lenni a 20. századnak ebben a felében, akkor ingyen kellene vezetni mérkőzést, természetszerűleg. Na most, hogy sok-e vagy kevés, azt én nem tudom. Ha európai átlagot veszünk, akkor normál. Ha a magyar átlagot veszünk, és mondjuk az én házbéremet, akkor ez egy elég szép összeg. Az NB2-esek 250 forintot kapnak, és így lejjebb, és lejjebb, és lejjebb. Partezők ennek a felét körülbelül. Európai viszonylatban hát ezt nem lehet összehasonlítani, mert mit tudom én, hogy egy svájci játékvezető mennyi házbért fizet, vagy mennyit fizet egy
0: ebérbért. Sok vita folyt annak idején itt Magyarországon is, most már lanyhább ez a vita, hogy profi futball vagy amatőr futball. Én még sose hallottam olyan vitáról, hogy profi játékvezetős vagy amatőr játékvezetős, és most itt csak az anyagiakra gondolok. Van olyan ország a világon, ahol a játékvezető abból él, hogy a sípot fújdogálja?
1: Hát abból nagyon sok pénzt keres. Azt tudom, Dél-Amerikában ez divat. Ezt Európában nagyon nehéz bevezetni, mert hiszen Európában, Európa jobb országaiban, úgy értem, hogy nagyobb múlt országaiban, mire valaki egy játékvezető az élvonalba eljut, addigra a privát körülményei annyira rendezettek válnak, hogy nem fogja otthagyni a vállalatát, vagy az ügyvédi irodáját, vagy a cégét azért, hogy elmenjen profi játékvezetőnek, hiszen nem lehet megfizetni.
0: Egyszer az ön neve fölmerült egy, hogy fogalmazzak, egy sötét ügyben.
1: Igen.
0: Egy angol labban, már nem emlékszem a lap címére, Sunday valami, nem tudom, Sunday Express vagy Sunday Times, nem tudom pontosan a nevét, egy Glenville nevű újságíró a Beck körüli maffiáról és e körüli dolgokról írt, és ott az ön neve felmerült mégpedig olyan módon, hogy egy bizonyos Beck mérkőzésen, ahol ha jól emlékszem, az Inter játszott, ön töltötte ki a játékvezető jegyzőkönyvet. Mégpedig azt a jegyzőkönyvet, amelyet egy magyar bíró vezetett, és más nevet írt be egy sárga lapot kapott játékos helyett, mint aki valóban kapta. Ugyanis ha annak a neve szerepelt volna, az a következő mérkőzése nem játszhatott volna. Ezt ön hogyan védte ki, vagy ebből egyáltalán mi az igazság?
1: Hát védelem egyáltalán nem kellett, mert támadás sem volt. Az újságíró Brian Glenville-nek hívták, akinek ma is nagyon szívesen olvasom a cikkeit. A World Soccer-ban ír, és azt hiszem, hogy ahhoz képest a sportújságíró nagyon jó sportás újságíró. Az újsággal megjelent, ha jól emlékszem, a Sunday Times volt. A Sunday Times-ról nem tudok véleményt mondani, ezt nem ismerem, nem tartozik az olvasott lapján. Nyilván nívós lap, hihetőleg, ha ez ott írt. A mérkőzés, amelyikről szólt, az... hogy az Inter volt-e vagy nem, azt nem tudom, azt tudom, hogy
0: egy belga csapat
1: játszott egy olasz csapattal, és azért nem tudom ilyen pontosan, mert akkoriban kivétel nélkül minden játékvezető jelentést én állítottam ki, és gondolom, hát azért nem került aztán inkább terítékre a dolog, mert ha valaki nem akarja, hogy a neve belekeveredjen egy ilyen ügyben, akkor nem kézírással írja ezt, hanem géppel írja. Hát gondolom, hogy ez a legkevesebb, és akkor ő maga írja alá, hogyha valamiből valakit meg akar védeni, vagy ki akar védeni. Mint hogy azonban ilyen föltételezés akkor nem is szerepelhetett, hogy bárkit ki akartam volna védeni, vagy meg akartam védeni, ezért természetesen, hogy ezt a jelentést is kézzel írtam, mint minden olyan kollégám jelentését, aki megkért arra, hogy állítsam ki a jelentését, mert azt az illető nyelvet nem beszélt, akkor még az MLS-nek nem volt ez a nagyszerű hálózata, és nem volt az MLS-nek ez a erre a célra, többek között erre a célra szerzőtetett külügyes személy, aki nagyszerűen érti ezt a mesterséget. Úgyhogy innen aztán, hogy én nem géppel írtam, hanem kézzel írtam, hát innen már gondolom, hogy ez innen már gyerekes dolog. Egyébként érdekes dolog, hogy ez angol újságíró írta, abból az országból, ahol engem hát többé-kevésbé elmondhatom, hogy mondjuk nem kevésbé szerettek, mint játékvezetőt, mint hogy én szerettem annak az országnak a labdarúgását, hiszen nem akármilyen dolog ám az, hogy egy angol játékvezető életében legszerencsésebb esetben egyszer mehet a Wembley-be meccset vezetni, én pedig vagy nem tudom hányszor voltam ott. És egyébként is. Na most visszatérve erre a cikkre, azért, és ez ezzel kapcsolatos Magyarországra el nem jött, de a világban talán hullámot vert eseményre. Akkoriban az olasz klubok körül valóban voltak ilyen vélt, vagy valóságos létező, vagy nem létező pletykák, vagy nem pletykák, vagy igazságok. Én ezeket tudtam. Én rendkívül sokat vezettem akkor a világban mérkőzést, és mindenféle mérkőzésnek nagyon örültem, minden meghívásnak nagyon örültem, az olasz meghívásoknak is örültem, és minthogy vagy 20 évé voltam a FIFA listán, tehát természetes, hogy olasz kluboknak is sokat vezettem mérkőzést.
0: Ön most is sokat utazik?
1: Én? Igen, igen. Igen, meglehetősen sokat, de még ha megengedni, visszatérnék az előző mondatra, hadd fejezzem be, ha ez nem tiszteletlenség, mert én ismertem ezeket a klubok körüli pletykákat, és nekem volt annyi, mit mondjak, rafinériám, vagy eszem, vagy oda nem figyelésem, fene tudja ma már, hogy én azt elintéztem, hogy kivétel nélkül, noha 20 évig voltam FIFA játékvezető, kivétel nélkül minden klubnak, írd és mond, összesen csak egy mérkőzést vezettem életemben. Tehát az már nem fordulhatott elő, hogy másodszor is vezettem, akár olasznak, akár angolnak, akár bármilyen klubnak. Na most, hogy ez fölös óvatosság volt-e erre a szikre visszatérve, vagy pedig valami, amire szükség volt, ezt ma már nagyon nehéz rekonstruálni. Mindenesetre, ha ilyen kérdés elhangzik, akkor megnyugtató dolog erre ilyen választani. És akkor bocsánat, hogy közben szóltam.
0: Az utazásról volt szó, hogy hogyan oldja meg ma az utazásait? Könnyen ki tud utazni egy mérkőzésre? Milyennek a módja önnek?
1: Ja, mi, azt kérdez el, hogy külföldre sokat utazom-e? Hát nem tudom, mit tetszik sok alatt érteni, és a külföldi utazás sokasága alatt. Mondjuk, hát ebben az évben voltam Montrealban, ami egy csodálatos út volt. Hála és köszönet Éter Adna Jánosnak és a tévésportosztályának. Aztán hol voltam még? Voltam egyszer félig az angol kupa döntőn. Nem az angol kupa döntőn, bocsánat, a BEG döntőn, ahol talán életem legnagyobb sport élménye lett volna, és sport sikere lett volna,
0: hogy a BEG döntő,
1: igen, ahonnan hazajöttem, a BEG döntők fönnállásának első és talán utolsó története volt, hogy megszakadt egy sorozat, miszerint a BEG döntőt annak az országnak a játékvezető vezeti, ahol játszódik. Tehát adott esetben skót, és ez természetes, és először fordult elő, hogy magyar játékvezető hármas vezette volna, de az is először fordult elő a 2,5 éves fönnállásom alatt, ha szabad így mondani, hogy egy játékvezetői tévedés miatt az egyik partjelzőt levették idehaza a mérkőzésről, és nem engedték partjelzni, mi alatt én ünnepeltem volna egyik legszebb napomat, és nem lett volna szép dolog, ha én ott maradok, és nem intézkedek itt, hogy máskor ilyen, milyen szót használjak. Mindegy, gondoljon, amit akar a hallgató, ilyesmire forduljon elő. Remélem, nem is fog többet előfordulni a fennállásom alatt, hogy egy játékvezetőhöz azért mernek nyúlni, mert tévedett.
0: Köszönöm szépen az eddigi elhangzott szakmai dolgokat, még mindenről, sok mindenről szó esik, hiszen még csak 9:45 múlt 2 perccel. Ismét egy kis magánügyről lesz szó, jó?
1: Tessék mondani.
0: Nagyon érdekel, hogy miért nem nősült meg.
1: Magyarországon nem lehet megnősülni.
0: Hogy?
1: Hát egy országban ennyi csinos nő van, nem lehet megnősülni. Képzelj, hogy elmegyek az anyakönyv vezetőhöz, kijövök, és akkor ránézik önre, hogy miért ezt? Hát miért nem azt, aki szembe jön vele? Vagy miért nem azt? Vagy miért nem amazt? Nem, hát Magyarországon annál sokkal több csinos nő van, mint hogy megnősüljön az ember. Aztán olyasmi is, és ezt nem csak viccből mondtam, amit most mondtam. Egy ember, akinek a természete olyan, hogy hát nem biztos, hogy egy életen át kitart valaki mellett, az ne szédítse se saját magát, se azt a lányt, akit éppen szédíteni kell. Jobb, ha az ember ezt előre elmondja az illetőnek, hogy hát nem biztos, hogy veled fogom leélni az életemet. A másik dolog pedig az, hogy valaki, aki Hát ez már innen tényleg nagyon magánügy, és nem is hiszem, hogy részletezni kell. Szóval nekem a családi körülményeim olyanok voltak, hogy nagyon jól éltem hosszú ideig, aztán miután ezek megváltoztak, hát a sors miatt, akkor ezt nagyon nehéz betölteni. Egy szóval nem nősültem, és nyilván már nem is fogok megnősülni.
0: Soha életében nem volt olyan helyzet, hogy hezitált? Szóval nem volt például nagyon szerelmes?
1: Hát a kettőnek nem hiszem, hogy köze van egymáshoz. Egyébként biztos voltam, és én nagyon szeretek is szerelmesnek lenni. Ez végső fogon nekem egy ilyen hármas egységem, hogy jó étteremben, jó muzsika mellett, jó nővel, hát az azért nagyon nagy dolog. És ezt itthon is meg lehet teremteni, nálam is van jó muzsika, és néha én is kotyvasztok valami finomat, és a harmadik tétel is csak összeáll. De hát az, hogy aztán ez egy életen át tartson, az gondolom, hogy se neki, se nekem, se a muzsikának, se a kosznak.
0: Akkor sem fog megrándulni az arc és gyomor idege?
1: Nem, hát nekem már most se rándul meg, ha megkérdezi, hogy hány másodperc múlva fogok nyugdíjba menni. Azt már most pontosan tudom, ha egyáltalán megérem 60 évet. Mert ha valaki végső fokon, 60 év, nem is tudom, hány éve dolgoztam akkor már. Hát most vagyok 32 éve nemzeti színházi tag, akkor leszek még 5-öt teszett mondani, 37 évet, hát az lakodalombusok, nem színház volt. Ha valaki 37 évig úgy ment be egy intézetbe, vállalatba, cégbe, klubba, egyesülésbe, nemzeti színházi tagot, mindig jól érezte magát, illetve nyugodtan nyugdíjba mehet, nem?
0: És utána mi lesz?
1: Hát mondjuk akkor is marad a reggeli torna, meg marad a interterasz, meg maradnak a jó ebédek a szabadságba, maradnak a jó vacsorák az újságíró klubba, marad a Kálmánnal a Gellért teraszon reggeli, maradnak a telefonvárások, és talán egy kicsit több lesz a könyv, így az asztalomon, mint most. Mert a könyv az nagyszerű szórakozás. Egy jó könyv várja az embert, az majdnem olyan, mint egy jó nő várná az embert.
2: Zsolt István egyébként megérte 60 évet, 69 évesen 1991-ben hunyt el. 3 évvel azelőtt, hogy Puls Sándor VB döntőt vezetett, a mai napig egyetlen magyarként. A vele készült beszélgetést is hamarosan hallhatják a visszajátszásban.
3: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.
2: Kun Sándor a 32 évvel ezelőtti labdarúgó világbajnokságon vezette a döntőt, amelyet akárcsak a mostanit, majd július 19-én az Egyesült Államokban rendeztek. Ám mielőtt egy vele készült beszélgetést elevenítenénk fel, jöjjön a Zsolt István és Pul Sándor közötti magyar bírókirály Palotai Károly. Ő 1935-ben született, 29 évesen olimpiai bajnok lett labdarúgásban, meghatározó tagja volt a Győr első magyar bajnoki labdarúgó csapatának, és 41 évesen begödöntőt vezetett. Az archív beszélgetés előtt Lantos Gábor mutatja be a kiváló sportembert.
7: Ha azt mondom, hogy Palotai Károly mondjuk 100 emberből 99 azt mondja, hogy játékvezető, 100-ból 80 azt mondja, hogy Győr, 100-ból 50 azt mondja, hogy olimpiai bajnok, de hányan mondják azt, hogy Békés Csaba?
8: Hát gondolom, még kevesebben, hiszen 1955-ben kerültem el Békés Csabáról, és hát azóta jó pár eltelt.
7: Úgy gyerekeskedett Békés megyében?
8: Igen, Békés Csaba, és sőt, a nagyszüleim azok Gerendáson éltek, és az édesapám is onnan került, úgyhogy kicsit nosztalgia után volt legutoljára Békés Csabán, akkor elmentem Gerendásra, mert Hajdanában még tényleg a délutánonként a kis állatokat legeltettem, és volt egy olyan időszak, amikor hajnalban Békés Csabára már vittük a görög dinnyét, szóval ezek ilyen nagyon-nagyon régi emlékek, de azt hiszem, hogy egyszerűen nem lehet elfelejteni, és a, tényleg a nagyszülőket és a gerendási indulást, hiszen aztán édesapám Békés Csabára került tűzoltóként, és utána aztán a Vásártér volt a szüleinknek a háza, hát ott tanultam meg aztán a focit igazából, mert abban az időben még az iskola után, amikor hazafele jöttünk, már kezdtük a focizást, úgyhogy megvolt a grund. Hát nagyon szerények voltak a lehetőségeink, öten voltunk testvérek, abból négyen fiúk, csak a nővérem, hála Istennek még él, ketten már idősebbek elmentek. Utolsó gyerekként szinte oda pottyant az élet a szülői házba, és jó, anyám azt szerette volna, hogy leány születik, úgyhogy három napig nem is nézett rám, amikor látta, hogy hát ebből kisfiú lett belőle. Így alakult aztán, hogy a 7 év az a gyerekeknél sokat jelentett, hiszen a legidősebb bátyám az 19-es születési volt, én meg 35-ös, tehát 16 év különbség, úgyhogy amikor pici gyerekként, amikor ott sétálgattam, akkor mindig meghúzták a fülemet. Ennek az lett a vége, hogy valóban jó nagy füleim lettek, mert egyik nevem is a füles voltam. Később aztán, amikor elkezdődött a foci életem, és amikor igen-igen nagy meleg nyári délutánonként mindig a ifi csapatban délután meccseink voltak, hát akkor bizony a nagy meleg miatt, kb. A lajhárom miatt azt szokták meg a közönség, a szurkolók. De foci volt minden, szinte életünk. Akkoriban, ahogy mondom, nagyon szerényen élhettünk. Én is a ruhákat általában idősebb testvéreimtől kaptam meg, tehát új ruhám az későbbiek folyamán lehetett egyáltalán megkapni. Én soha nem láttam a szüleimet veszekedni. Tényleg szerény körülmények között, de valahogy megmaradt az embernek az életében későbbiek folyamán, és igyekezett ugyanezt kialakítani a családnál, és ez hála Istennek így van most már két fiunknál, és ahol a családok vannak, ugyanez a stílus megvan, és ez nagyon sokat jelentett későbbiek folyamán is.
7: Az édesanyja hogy fogadta a futballt? Hogyha Puskás öcsire visszaemlékszem, ő mindig azt mondta, hogy jó nagy pofonokat kapott, amikor az iskola helyett a futballpályára ment. Az ön édesanyja vagy édesapja hogy fogadta ezt a akkor még hobbinak induló tevékenységet, vagy játékot?
8: Hát hadd mondjam el, hogy például az édesapám először engem látni, az amikor a B-válogatottként már játszottam Békés Csabán, és egy NDK elleni mérkőzésen 1-0-ra nyertünk, és én rúgtam otthon a egyetlen gólt, úgyhogy nagyon öröm volt. Ez volt az egyetlen és első olyan mérkőzés, amikor kijött a mérkőzésre. Nem örültek különösebben, de hát miután mindegyik bátyám futballozott, inkább arra kellett figyelni, hogy a cipőre vigyázni kellett, úgyhogy nem véletlenül akkoriban mezítláb játszottuk a mérkőzéseket a piacon, vagy hát ott a Vásártéren, ahol csaták zajlottak le. Amikor a bátyám, aki katonaként került Szegedre, és ott a szegedi honvédnál védett és focizott, én meg még Békés Csabáról nézegettem és szurkoltam neki, hogy csapaténem is társasorban ő miatta, amikor aztán Szegedről Győrbe került, és valahol emiatt kerültem én is később a győri csapathoz, hiszen akkoriban még 19 évesen vagy 20 évesen menni kell katonának, vagy pedig, és hát akkoriban ez volt a nagy lehetőség, hogy a NB1-es csapatoknál volt egy ilyen 30-as kontingens, legalábbis Győrött mindannyian volt, hogy nem kellett katonának menni, hanem focizni kellett. Hát nem volt könnyű elmenni Békés Csabáról, mert akkor már csak egyedül voltam a többi gyerek közül, hiszen mindenki kiki röpködött a világon. A nővérem az Kecskeméten, meg később Budapestre került. Idősebb bátyám az megnősült, meg a másik bátyám is, hát az egyik Békéscsabán, aztán a később egészen Orosházára, meg Szegedre is került. Szóval nagyon széjjel röpködtünk az egész országba. Annál is inkább aztán nem, hogy Békéscsaba után Győr jött a következő állomás, hanem nem túl sokáig, 55 után 56 időszaka a számomra egy 20 hónapos freiburgi németországi állomást jelentett, amire előtte soha nem is gondoltam volna, hogy valaha elmegyek az országból. De akkor, aki itt élt Győröt, az tudja, hogy tényleg nagyon cúkos volt. Biztos, hogy valamivel könnyebb volt számomra elmenni, hogy éppen már nem volt közvetlenül a szülői ház, hanem a Békéscsaba 301 néhány kilométer az valamivel megkönnyítette azt, hogy na, kimenni valahova külföldre, talán ezt megkönnyűbítette.
7: És miért jött haza?
8: Az, hogy Freiburgba kerültünk, annak is megvolt a maga meseszerű ténye. Amikor a haverommal, a Páfi Tottóval, aki a bal szélsője volt a Győrnek, egy ilyen edzésen, hogy egymás között mondogattuk, hogy te, ki kellene menni. Menjünk? Hát menjünk. Szóval ez volt az egész. És akkor azt beszéltük meg, hogy na másnap vonaton találkozunk, vagy egy állomáson. Másnap délelőtre beszéltük meg a haverommal. Találkozunk Kiskabátba, ez már november volt. Hát azt mondja, nagy bőgés van, egy-két gyerek volt. Szüleim nem akarnak, hogy elmenjek, hát nem megyek. Hát addig sikerült rábeszélni, hogy úgy, ahogy volt, nekilódultunk a vonatnak, és hát így kerültünk aztán Kópházán túl Ausztriába, és így kerültünk aztán Lécen keresztül, Ausztrián keresztül, egészen a svájci, német, francia határ csücskébe. Ausztriában voltunk egy lágerbe, ahol mindig adták a lehetőséget, hogy hova lehet társaságnak menni, akkor nekünk vagy Kanadába, vagy Svájcba, vagy Németországba. Tehát összehozták az egész gárdát. Mi Kanadába eleve nem is akartunk menni, bennünket vagy a Németország, vagy Svájc. Hát a németországi volt az első. Egy újságban láttuk, hogy az MTK Freiburgba játszik egy mérkőzést. Szerettünk volna az MTK-sokkal találkozni. Hát a szombat meccsre már nem értünk oda, viszont csak másnap reggel mentünk ki a pályához, mondtuk, hogy magyar futbolisták, az MTK, hogy nagyon jól játszottak, nagy volt a sikerük, és mindjárt ment a telefon a menedzsernek, hogy na, vannak magyar játékosok, mindjárt vittek is bennünket, ők nagyon okosak voltak másnap, mert az MTK még ott maradt, és elvittek bennünket, hogy jogos az igazság az, hogy ezek magyar játékosok. Hát a bátyám akkor már válogatott volt előtte, sikerült számunkra, amikor egy fityingünk nem maradt már a zsebünkbe. Kaptunk egy szerződést, egy 10 000 márkás, ami nekünk, hát ez nem igaz, milyen jelentett, és a havi 800 márkás fizetést. A csapat NB1-es volt akkor, amikor oda kerültünk, és addig, amíg mi vártunk, addig volt egy olyan mérkőzése a Freiburgnak a utolsó előtti fordulóba, ha otthon nyernek egy Augsburg ellen, akkor bennmaradnak, kiesnek, akkor kiesnek, vagy ha kikapnak. Hát az élet így produkálta, hogy fél időbeli 2-0-ás vezetés után kikaptak 3-2-re, és így már NB2-be kezdhettük. Amíg vártunk, addig már a 8. vagy 9. fordulóba játszhattunk mi is már NB2-be. Nem sikerült egyáltalán feljutni odáig, de amikor már ott kialakult, hogy nem lesz feljutás, akkor levették a kis pénzünket, amit mi akkor, a mi mentalitás egyszerűen el sem tudtuk képzelni, hogy ilyet meg lehet velünk csinálni. Ez volt az egyik ok, hogy aztán hazajöttünk. A sógornő második gyerekét várta, és akkoriban még az volt a lehetőség, hogy 1958-ig visszaér, és semmi gond nincs, akkor semmi bajunk nem lesz. Azóta NB1-es csapat a Győr. Egyszer volt egy olyan szituáció, amikor kiestünk volna, de föl emelték így a létszámot, hála Istennek, úgyhogy azóta én mindig mondom, hogy amióta én megjöttem, azóta visszajöttem, azóta nyilatkozott a NB1-es csapat Eto'o-jé.
7: Indul az NB2-ből, és eljut 1963-ban egy félidényes bajnokságig, és eljutnak a Benficáig.
8: De hát ahhoz előbb még bajnokságot kellett nyerni.
7: Ami nem volt mindennapos, hogy a félidényes, és hogyha jól tudom, igen, akkor rengeteg döntetlennel tudták, és 6 győzelem, 5 döntetlen, 2 vereség.
8: És ráadásul úgy, hogy már mi lejátszottunk a mérkőzéseinket, és a Fradinak még volt 2 mérkőzése, ahol ha csak egy pontot szerez, és megnyeri a bajnokságot. Ez volt a Szeged és a Dorog, és meg még, sőt, még előtte is volt egy, azt hiszem, egy nagy veresége, ha jól tudom.
7: A Honvéd 7-2-re elverte, így van.
8: És akkor Szegeden kikaptak, de akkor is egy szerdai napon volt Dorogon a Fradinak a mérkőzése, mi még Sopronban voltunk egy ilyen barátságos meccsen. Hát ott ugye nézeket, de igazából mindenki azt mondta, hát a Fradi ez legalább egy pontot Dorogon szerezni fog. És akkor, amikor hallgattuk a közvetítés, egy-egy volt még hátra 7 perc, vagy 6 perc, 5 perc, és ezt a nagy kiabálás, hogy 2-1 a Dorog javára, megállt a játék, minden. Ez óriási öröm, a Szuromi Tónit azóta is emlegetjük a nevét, mert ugye örökte a gólt, és hát hazafelé végig nótázás, szurkolók vártak bennünket, hát így kerültünk aztán meglepetésként, de valahol egy kicsit a vidéknek a öröme volt, hiszen aki ismeri a labdarúgást, tudja, hogy nagy várad volt az első, aki abban az időszakban, aki hozzánk tartoztak, megnyerték a bajnokságot, mi meg mi voltunk az elsők ilyen értelemben, akik vidéki bajnokságot nyertünk. Hát a sorozat aztán ezeken a nemzetközi találkozókon tényleg összetalálkozott a közönség. Eddig is nekünk nagyon jó szurkoló párnánk volt a régi pályán, a vagongyár közelébe. Hát ott szinte mindenki ismert mindenkivel, és igaz, hogy 6-8 ezer nézők Dorog elleni mérkőzésen is, vagy egy, amikor a Fradi jött, akkor meg 10 000 ember mindenki volt. Hát ezen a nemzetközi mérkőzéseken aztán még akkoriban meg lehetett csinálni, hogy padokat lehetett bevinni a salakos pályához. Nem kellett attól félni, hogy ebből verekedés lesz, vagy közönség azért sokkal normálisabban viselkedett, mint sajnos mostanában. Hát telt házak voltak.
7: Bocsánat, ennek ellenére a Benfica elleni elődöntőt már Budapesten
8: igen,
7: játszottak.
8: Igen, hát ez meg már talán reális volt a vezetés is, hogy a Benfica ellen, ha itthon is vagyunk, nyerhetünk. 2 mérkőzés alapján valószínűsége az volt, hogy az egy nagyon jó csapat volt akkor, az emléletlen a portugál válogatottnak szánt szinte.
7: De Eusebiót fogta?
8: Nem az Eusebió, Eusebiót azt a Máté Jancsi fogta. Én nekem a Koluna volt a ellenlábasom, ő volt a csapatkapitány, ugye találkoztunk is, mert jó magam is az voltam, és Koluna pedig balszeketet játszott, hát én, mint jobb felületet, akkoriban még úgy jobban megmondtak ezek a posztok. Budapesti mérkőzésen az ugye teltházzal 80 ezer néző, annyian fértek akkor bele. Nagyon jó meccs volt, nyerhettünk volna, a helyzeteink voltak, Kossos Pistának 2 ilyen zicsere volt, nem sikerült, ők pedig a második félidőben 1-0-ra vezettek. A visszavágón az első 10 percben Lisszabonban 2 zicserünk volt, nem tudtuk berúgni, utána az első félidőben még Eusebio 2-szer, Torres 2-szer, és ezzel már 4-0-ra elrendeztek bennünket, de hát nagy dolog volt, hogy egyáltalán odáig eljutott a csapatunk, úgyhogy nagyon jó gárda volt. Igazából jó voltak erősítések, hiszen akkor került hozzánk a Hovázsai Laci, a Kósós Pista Zalaegerszegről előtte, akkor a Máté Jancsi, és nem véletlen, hogy azok közül a gyerekek, akik később is idejött, a Stolce Jancsi, a Kis Zsani Újpestről, és így tovább, hogy azóta is itt ragadtak. Tehát ez nem véletlen, hogy a hangulat maga, a közösség, az sokat jelentett.
7: Ha én lennék ön, és mondjuk ön lenne most a kérdező szerepében, akkor föltehetné azt a kérdést, hogy van-e hiányérzete az életében. És ha én lennék Palotai Károly, akkor talán 2 mondanék. Egy, hogy nem játszottam a tokiói döntőn, és ezért egy ostoba szabály miatt akkor nem kaptam olimpiai aranyérmet, pedig ott voltam az olimpián, és addig játszottam. A másik pedig a 78-as világbajnoki döntő, amelyet egy olasz Gonella nevű ember vezetett ön helyett, nekem meggyőződésem. Mert melyik fáj jobban? Vagy egyik se fáj?
8: Igazából az olimpiai győzelem azért, mert nyertünk, az valamennyivel kevésbé bánt. A másik az egyáltalán nem. Azt is majd elmondom, hogy miért. Az olimpiai döntő kihagyása az egy pehes szituáció volt. Ugye akkoriban még nem volt csere lehetőség, és egy tényleg utolsó edzések utolsó pillanataiban, amikor szabadrugást gyakoroltam, kaptam egy húzódást, ami egyszerűen nagy ijegység volt elsősorban számomra, amikor Lakatkacsi bácsi, ugye volt az edzőnk, amikor látta, hogy egyből baj van, van, de megadta azt a lehetőséget, azt mondta, hogy másnap te tudod, elvállalod, akkor játszol.
7: Ugye nem volt csere, tehát ezt tegyük hozzá.
8: Igen, hát akkoriban nem volt csere, tehát az emberek nem csinálhatta meg azt, hogy most mégis elindul, aztán utána a következő percben már sérülés megtörtént. Hát ez egy kegyetlen, hiszen az előzetes időszakokban a seletezőkkel, a spanyol, svédek ellen minden előkészítő mérkőzésen jóformán játszhattam, és pont az utolsó mérkőzésen nem. Hát hogy maga az olimpia amúgy is egy csodálatos. Ahhoz ott lenni a későbbiek folyamán is volt szerencsém, mint játékvezetőként is, de játékosként mégis más. Meg akikről az ember televízióban vagy a újságon keresztül nagy neveket láthatott, és ott találkozhatott, beszélgetett, valami csodálatos időszak, de Kacsi bácsi azért nagyon vigyázott arra, hogy ott nagyon lofrálni ide-oda nem lehetett, ott edzeni kellett, úgyhogy még amikor mondták, hogy el lehet menni Tokióba, akkor is inkább pihent az ember, mert hát onnan túl sokat nem csámborogtunk, de hát meg volt az eredménye. És hogy ilyen apróságokon is sokon múlott, például a Románov ellenén nagyon nehéz mérkőzésen, amikor a Gelei Józsi kivédte a 11-esét.
7: Eltört az ujja Geleinek. Ő a másik ilyen, aki nem játszhatott a döntőben.
8: Na most viszont Kacsi bácsinak meg volt ez a jó húzása, hogy kettőnként elküldött bennünket olyan meccsen, ahol más csapatok játszottak, és a románoknak a valamelyik mérkőzésen a orosz Pali volt az, aki figyelte, hogy mi történik, és kapta mindjárt a Gelei a kispadról, hogy az X, aki rúgja a 11-est, az jobb oldalra rúgja. Most mi is tudhatjuk, hogy ez persze rúghatott volna aztán a másik oldalra is, de úgy látszik, hogy valóban ez bejött, mert szokása volt ezek szerint oda. Elég volt a Józsinak, a Gelejnek, hogy beindult egy pillanattal, elég volt ahhoz, hogy tényleg új törés következett, de kivétel is nem tudtak egyenlíteni, mi rúgtunk még egy óta, 2-0-ra nyertünk, ez volt egyik legnehezebb mérkőzés. A leglátványosabb előtte a jugoszlávok elleni mérkőzésen, a 6-5-ös mérkőzés volt, úgyhogy ez tényleg egy csodálatos meccs volt, és az Egyesült Arab elkezdte, volt a 6-0-as győzelem, és volt a csehszlovákok elleni, hát ahol én nem játszottam. Na most miután tényleg egy elnézést, hogy mondom, hogy butaság volt a rendezőknek, hogy ma már a szertárosok is kapnak jóformán, akik ott voltak kint, ha csak az a 11 játékos, aki a pályán volt, csak az kapta meg a olimpiai aranyérmet.
7: De ha jól tudom, megcsináltották.
8: Igen, de hát érdekessége ennek megint csak, hogy voltak, amikor hazajöttünk utána, voltak, ezt mondta nekem is, hogy hát azért jó lett volna, hogy megcsinálták volna nálunk is, hogy hát te voltál a kapitány, és így tovább, hogy valaki a játékosok közül odaadta volna. Azt mondom, nem, és nem is lett volna jó.
7: Ki játszott ön helyett a döntőben?
8: Szepesi Gusti volt, igen, és azt mondom, hogy az élet néha jól csinál dolgokat, mert nekem nem nagyon szimpatikus volt ellenfelem, akivel kellett volna játszanom, az a Maszni nevet, egy ilyen kis apró balösszekötő, nagyon jó cselező gyerek volt, és hát ezt aztán a Szepesi az leradírozta, úgyhogy az semmit nem csinált, hála Istennek, de a lényeg az volt, hogy amikor hazajöttünk, akkor a klub megkereste a olimpiai bizottságot is, összedobták azt a pénzt, ami kellett, ahhoz hát nem túlságosan sok pénzt kellett összeszedni, de a lényeg az, hogy megkapták a Nemzetközi Olimpiai Bizottság részéről is ezt az engedélyt, megcsináltatták, és egy itthoni mérkőzésen kaptam én is meg, és hát nem véletlenül mondtam eddig is, hogy többet kaptam azzal, hogy a közönségemnek is benne van a szeretete ennek az olimpiai aranyéremnek.
7: Hát ön egy olyan olimpiai bajnok, akinek nincs eredeti olimpiai bajnoki
8: hát,
7: cím.
8: Nincs, ez már egy másolat, de ugyanúgy most lesz majd éppen kiállítás, úgyhogy már én is leadtam, ugyanúgy Békésen van, és elvittem meg, hát az öröm ugyanúgy megvan, hála Istennek, de kegyetlen pillanatok voltak, amikor az embernek el kellett dönteni, hogy nem pontosan, amiért az ember hogy éveken keresztül, vagy mérkőzéseken keresztül próbálkozott és reménykedett, aminek nem volt sikere.
7: Na most akkor ugye 78, a másik csalódás az én szememben. Én nagyon pici gyerek voltam, mindössze 6 éves, hát sok mindenre nem emlékszem, de valaki azt mondta nekem, hogy attól a pillanattól fogva, hogy ön megkapta a brazil-argentin mérkőzés levezetését az úgynevezett közép szakaszában, vagy közép döntőjében a világbajnokságnak, biztossá vált, hogy ebből döntő nem lesz. Miért?
8: Hát, miután a későbbiek folyamán is volt ilyen szerencsém, hogy 4 éven keresztül a FIFA játékvezető bizottságának tagja voltam. Benne voltam én is, hogy hogyan történik egyáltalán a játékvezető küldés, így a döntőnek a kijelölése is. Soha nem volt ilyen gond. mondom, hogy most előre milyen mérkőzést vártam, vagy óhajtottam volna. Itthon a bajnoki mérkőzéseken is az ember természetes, hogy örült annak, ha egy nehéz mérkőzést kapott, ami látszólagosan nehezebb, de az embernek azt a meccset kell, amit megkap. Na most a 78-as VB-n már volt egy mérkőzésem, az Ausztria-Spanyol mérkőzés, ahol hát szerencsésen az osztrákok nyertek, azóta is emlegetnek, mert ott nekik is kellemes emlékeik voltak. De amikor megkaptam a mérkőzést, egy argentin barátunknál ott volt az összes játékvezető gárda családi látogatásnál, és akkor közölték, hogy na, kikapja a következő mérkőzést, és többek között így a brazil-argentin mérkőzést. Hát ugye ott is számomra persze egy nagy öröm, de ugyanakkor tudta az ember, hogy hát ez nehéz mérkőzés lesz.
7: Tehát bocsánat, ez olyan meccs volt, ami mindent megváltoztathatott volna.
8: Igen.
7: A pályafutását, a további pályafutását, meg egyáltalán.
8: Hát igen, egyáltalán, hogy az ember ezt megkapta, ez már egy nagyon nagy megtiszteltetés volt. Általában minden mérkőzésre az ember rákészült. De talán ez volt a szerencsé az embernek, hogy valaha játékosként átérzett jó pár mérkőzést, és így láthatta azt, hogy amikor mentünk kifelé a pálya felé, hát a két csak rá kellett nézni a játékosokra, hogy abszolút nem voltak szinte magukban, hanem ezért volt nagyon-nagyon nehéz reagálni az eseményekre. Akkor legalábbis én úgy éreztem, hogy nem szabad sárgát adni, vagy minden, mert hanem akkor kellett volna akár a pirosat is. De hát ez persze egy ilyen elképzelés. Ott az embernek tenni kellett. Na most elég kemény összecsapások voltak, próbálkoztak, az ember fújt minden. De én is éreztem, hogy most már lépni kell, mert hát azért nem hagy, 8-10 percig ment ez a játék, és valahol, és ez szerencse biztos, hogy kell hozzá, hogy akkor érezte az ember, hogy most már a labda volt közelbe, és akkor ugye elment a játékosoknál a köd a fejekbe, és akkor már lehetett tényleg játékvezetőként működni, lehetett fújni. Nem véletlenül, hogy az egész mérkőzésen 3 sárga lapot kellett.
7: Igen, kiosztani. De azt a 3 sárgát az első negyed órában adta.
8: Nem. Pontosan ez, hogy ez volt a poén, mert ha mindjárt az első 10 percbe adom, akkor vagy kiállítás van belőle, vagy akkor önmagammal szembe lettem volna. Úgyhogy a sárgát már utána lehetett adni, amikor már nem volt a veszély annak, hogy annak esetlegesen mindjárt kiállítás lett volna. Na, az is szerencse volt, hogy senki nem rúgott egy gólt se, mert lehet, hogy akkor elmehetett volna a hangulat is.
7: Így volt a legjobb, hogy 0-0 lett?
8: Hát, mert mind a két csapatnak megvolt a lehetősége. Hát így aztán ugye argentinok okosan Peru ellen aztán rúgtak egy 6-os, jobban oldották meg, mint a brazilok, de a lényeg az, hogy végül is örült az ember, hogy vége volt a mérkőzésnek, semmi különösebb.
7: De ezek után hát nem odaadom a döntőt annak, aki ezt így lehozza?
8: Nem, abszolút. Az ember már annyira ismerős ott a dolgokban, hogy ilyen meccset egyet kap az ember. A döntőt az már nem valószínű. Lényege még az, hogy a Gonella volt az olaszoknak az első emberük. Megadta neki azt a lehetőséget, miért ne tegye. Úgyhogy biztos, hogy megkapta. Nem is volt könnyű mérkőzés, az se a döntőnek a levezetése. Nekem egy pillanatig nem maradt az, hogy hát illett volna. Nem. Ez megadta
7: volna
8: az ember, akik itthon a szurkolók, a magyaroknak szurkol valóban, és ez egy jó érzés, hogy az ember, amikor haza is érkezett, akkor az ember megkapta a visszajelzést, hogy hát nagyon nehéz volt, és bizony nagyon féltünk vagy az első 10 percben, hogy mi lesz ezzel a mérkőzéssel, aztán az végül is sikerült. 81-ben vezettem a második begdöntőt, mindent vezettem, amit kupadöntőket, amit csak lehetett.
7: Ugye volt begdöntő 2 darab, volt kegdöntő, UEFA kupadöntő.
8: És a begdöntő közé is azért meg kell említeni, hogy 4-en vagyunk a világon jelen pillanatban. Volt a Leo Horn, volt a Lobello, és volt a Dinst, és jó magam, akik. Tehát ezek olyan nevek, amik tényleg játékvezetésben és a labdarúgásban megvannak. Tehát mi voltunk, akik duplázók. Előtte volt az UEFA kupadöntő, aztán volt a nagyon látványos Bázelba egy begdöntő, összedobott Barcelona, ott 4-3-as meccs volt, a Barcelona nyert, és volt 2 mérkőzés, az mindegyik 1-0-ás volt. Az első volt a 76-ban Glasgow-ban Bayern Saint-Étienne, és 81-ben pedig volt a Párizsban a Liverpool és a Real Madrid mérkőzés. És mellette még nagyon korán voltam a Buenos Airesben, amikor volt a Independiente és a Atlético Madrid, akkoriban még voltak a dél-amerikai és Európa mérkőzések, és ott voltunk hárman egy ilyen mérkőzésre, és ennek az volt a érdekessége még, hogy ott előtte nem jelölték, hogy ki vezet a hárman közül, mert volt egy olasz Lattanzi és volt a Holland Korver, jó magam, húztuk, hogy partjelezni, vagy vezetés, úgyhogy azért mosolyogtam, mert nagyon akarta és szeretett volna az olasz vezetni a Lattanzi, és én meg úgy magamban, jaj, de jó lesz nekem a partjelezni, és nem vártam meg volna, és szerencsére a Korver vezette, de ráadásul egy első olyan szituáció, amikor Dél-Amerikában voltam, ahol családias volt, gyerekek, asszonyok, úgy, ahogy egy mérkőzésnek illik, de nagyon élmény volt, hogy ilyen Dél-Amerikában is már akkor, hát még a argentin világbajnokság előtt volt ez a látogatás.
7: Valamiféle kárpótlást jelentett, azért, bár nem akarom tényleg bebeszélni, mert látom, hogy nagyon elégedett ezzel a sorssal, amit önnek osztott, de valamiféle, hát nem is kárpótlást, hanem dupla örömöt jelentett az, hogy 94-ben aztán az a Pul Sándor vezette a világbajnoki döntőt, amikor ön a FIFA bíróküldőbizottságának is a tagja volt?
8: Óriási öröm volt. Nem szégyellem a könnyeimet, amikor ott sikerült.

0: Abszolút többség kellett, tehát addig még a 7-3 után még annak a 3-at, és ennek az volt a érdekessége, hogy az európaiak közül pontosan a Poné, meg a...
1: A belga, igen?
0: Igen, meg a Kazarin, a olasz, Sanyi ellen, tehát a...
1: Mikkelsen volt, igen,
0: tehát ő lett volna, 7-3-nál már nekik is rá kellett jönni, hogy vagy nincs értelme, és így lett aztán a döntés, így vezethette a Sanyi a mérkőzést.
1: Én azt hiszem, hogy az egész életét beutazta, a világot bejárta, most már megállapodott, de most már itt Nyúlon, Győr mellett egy ilyen szőlő, pince, présház, víkendház kertjében beszélgetünk április közepén, úgy gondolom, hogy megállapodott. Jól gondolom?
0: Nagyon boldog ember vagyok, hála az Istennek, a családjam, a két fiunknál egy-egy unoka, ami nagyon-nagyon örömmel jönnek ők is, meg mi is várjuk őket. A csapatom Győr is azóta is NB1-ben van, nagyon sok barátom van itt a közelben, és itt Nyulon is. Győröt nagyon szeretem, és ugyanúgy, mint a régi városomat, Békéscsabát, de ugyanúgy szeretnek engem is, legalábbis úgy érzem. És a foci annyi minden jót adott az életemnek. Hát ma már tényleg közel a 74-hez mit mondhat az ember? Csodálatos.
1: Mit szeretne még elérni?
0: Leszem semmi különösebb, csak egészséget, meg az egész, nem csak a családomnak, hanem valamivel nyugodtabb és szolidabb életet, mint ami most az országban van, mert nem jó dolog, amikor egymást többen bántjuk, mint amit kellene, vagy szabadna. Én azt remélem, hogy ezt valóban úgy alakul, amit mindenkinek jól lenne és szerencse lenne. Én továbbra is csak azt szeretném, ha egészségünk legyen.
2: Palotai Károly 2018-ban 82 évesen hunyt el, és hamarosan kiváló utódjával, a VB döntőt is vezető Pul Sándorral folytatjuk a visszajátszást.
3: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
4: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejtetetlen slágerek.
5: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb. És szerintem zseniális ez a szöveg.
6: Ez überelhetetlen.
4: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalai, és élvezze a nyári zenés estéket.
6: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
5: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
4: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad június 19-től minden pénteken 22 óra 55 perckor a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 1994. július 17-e. Pasadena, Rose Bowl, Los Angeles, Egyesült Államok. Labdarúgó világbajnoki döntő. Vezette Pul Sándor. 2026. július 19-e, MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey, Egyesült Államok, világbajnoki döntő labdarúgásban. A két amerikai, európai foci döntő között szinte napra pontosan 32 év lesz. Ez nem olyan nagy idő, hogy ne legyen nagyon sok olyan szurkoló, aki mindkettőt látja valós időben. Sajnos az 1994-es döntő bírója, Pul Sándor már nem mesélhet nekünk arról a nagy meccsről, így csak a szalagról hallhatjuk hangját. A beszélgetőtárs, az olimpiai bajnok ökölvívó, Kovács István.
8: Talán az a titulus is neked járna, hogy aki legkorábban, legfiatalabban bírói sípot vett a szájába, mert ha jól tudom, te 15 évesen már egy sportsérülés miatt váltottál sportolóból, labdarúgó bíróvá váltál.
9: Hát igen, némi szülői segítsége, édesanyám
8: látta, hogy nem igazából kultiválom a helyzetet, hogy kikerültem a pályán kívül.

0: De mi történt?
1: Volt egy térsérülésem, megmutatték, és innentől kezdve alkalmatlan volt a labdarúgásra. Lehet, hogy én is alkalmatlan lettem volna.
0: Tehát mit játszott a csatár voltál?
1: Én balszélső, jobbszélső, valamikor voltam kapus, de azt nem szerettem, mert baj
0: volt. Ez hol volt? Mert te Budapesten születtél.
1: Nem, én Emődön születtem. Emődön születtem, és én igazából Miskolcon játszottam egy darabig, után pedig Egerbe. De aztán én elkerültem korán Egerbe, és ott ténykedtem életem nagy részében.
0: Uh-huh. És 15 évesen lettél bíró. Hát nem hiszem, hogy nagyon sokan dicsekedhetnek ezzel a fiatalkozó.
1: Az igazság, hogy egyrészt nem is baj, mert rengeteg olyan dolog ért, amit azt gondolom, hogy ezen a létrán, ezen a képzeletbeli szamár létrán végig kell járni mindenkinek. Tehát meg kell tanulni azokat a dolgokat, azokat a fogásokat, és én még jó időbe kerültem oda, mert egészségesen tanultam olyan emberektől, akik nyersen, még csak a labdarúgás meg a sportot szerették. Tehát ott még pénzről szó nem volt, max egy üveg sör talán, ha összejött a csapatnak. Máhol valami kaja volt, akkor az már nagyon nagy dáridó volt. Meg hát akkoriban azért én az első meccsem augusztus 20-án Ónod Varbó nevű mérkőzést vezettem.
0: De gyerekmeccset vagy felnőttet meccset?
1: Komoly, rendes, felnőtt. 15 éves, egy hónapos és 6 napos voltam. Hát álljon meg a mellett, tehát ez nagyon komoly dolog volt, és ugye Ónod lehet, két dolog volt.
0: Apukád szintű vagy korú játékosok.
1: Hogyne. Hát és jó is volt, mert így szerintem olyan kicsi voltam köztük, hogy nem igazából volt ellenállás, mert hát most velem mit kezdtek volna. Tehát még velem vitatkozni nem érdemes volt, megverni meg tudtak volna, az nem igazából jött össze. Úgyhogy Ónod erről a két dologról híres, hogy ott volt a Habsburg-háznak a trónfosztása, ugye az első országgyűlés, Magyarországgyűlés, és én ott vezettem az első meccsemet, úgyhogy nagyon kedves kis történetem van, mert a VB-döntő után újra lejátszották ezt a mérkőzést, és sajnos voltak már, akik akkor nem éltek, de nagyon szép emlék, és az örökké ott marad a szívemben, mert tényleg lehetett érezni, hogy úgy szinte hazavártak. Tehát ott úgy fogadtak, mint egy családtagot.
0: Ebben a korban azért gondolom, ugyanúgy követted a labdarúgó eseményeket, ismerted már a nagy bírókat, és talán példaképed is volt. Van olyan, hogy egy labdarúgó, mert egy játékosnak természetes, hogy van példaképe, vagy valamilyen labdarúgóvá szeretne válni, de milyen labdarúgó játékvezető szerettél volna te lenni?
1: Én azt hiszem, hogy 15 évesen még nem volt kialakult célom. Tehát azt sem mondhatom, hogy eldöntöttem volna, hogy én majd VB-döntőt szeretnék vezetni. Ez van egy jó angol mondás erre, a step by step, tehát lépésről lépésre kell felépíteni, nem ennek önmagát. 15 évesen nem lehet még álmodozni játékvezetésbe, karrierről, mert én évekig megtanultam, hogy mindig mondták, hogy ügyesed a kisgyerek, de még nagyon fiatal, ráérünk még vele, vagy hagyd maradjon. Elég sokáig is topzódtam én, hisz azért 27 évesen kerültem az élvonalba, azért az 1984-be, azért az nem gyenge tanuló idő, tehát volt időm. De mondom, hálás vagyok a sorsomnak, örülök neki, mert olyan emberektől tanulhattam. Tudnék, én azt hiszem, hogy a játékvezetés egy olyan pálya, ahol mindig tanulni kell. Tehát nem hiszem, hogy valaha valaki elmondhatja magáról, hogy kész van. Plusz, ugye ne feledjük el, hogy egy játékvezető az a személy, aki konfliktusokat kell megoldjon, indulatokat kell tudni elvezetni, meg kell érezni, tehát nagyon jó empátiakészség kell ahhoz, hogy melyik pillanatban lép, de melyik pillanatban kicsit hátrább áll. És ugye mivel a labdarúgás játékszabályai egy flexibilis tartományban működnek, ezért eléggé rugalmas is tud lenni. Tehát általában, mint ahogy az életben is, a merev embereket nem szeretik. A sportoló azt szereti, aki laza, hogy érti az adott pillanatban az ő sorsát, az ő baját, bánatát, sikerét. Én ezzel a például csak egy példát mondjak, aki mindig hadagoztam az a gólörömös dolog ellen. Tehát engem a snasz, hogy valaki gólt rúg, és akkor sárgalapot kap. Oké, leveszi a mezét, nem szabad, értem, de ezek ilyen ösztönös reakciók. Tehát nem tudom, nekem ezek ilyen dolgok, mindig bajom volt.
0: De a bírónak nincs lehetősége önállóan mérlegelni az ilyen szituációkban, követned kell a szabályt.
1: Hát például ilyen esetben, amikor előírás az, hogy sárgalapot kell adni gólszerzőnek, ezt köteles vagy adni. Ha nem adod, akkor átírják hibapontként, az pedig hát azért hülyeség felvállal. Mert a játékvezetés szakmában van egy mondás, hogy addig lehet menedzselni valakit, míg a pályára be nem lép. Ugye nagyon jól tudod, hogy a te pályafutásodból is kell tudni, hogy elláthattak téged bármilyen jó tanáccsal, ha beleléptél egy fülesbe, akkor már neked kellett megoldanod, vagy ha te improvizáltál és olyan dolgot húztál elő, amivel meg tudtad küldeni egy jobbal, ballal valakit, akkor már ugye akkor jó jöttél ki belőle, és azt már neked kell fölmérni, hogy mekkora ütés volt, rogyott egy kicsit, nem, próbálkozol le tovább, vagy nem, mert az edzői tanácsok azok egy azt gondolom, hogy egy sablont adnak annak, hogy egy sportoló miként építse az életét, de közvetlen már a ringbe, ott már a saját fejedet használni kell. Kicsit olyan, mint az élet, ugye, hogy megvannak a szabályok, hogy mit kell betartanunk, de azért könyörgöm, pont az a lényeg, hogy ugye én mindig azt mondom, hogy a demokráciában az a lényeg, hogy valaki tudja a saját korlátait. Tehát az önkontroll, az, hogy saját magunkat ellenőrizzük, az a legfontosabb a világon, hisz nem mindig áll rendőr a sarkon, nem mindig látnak. Ezért kell úgy viselkednem, amikor önmagamban nézek, hogy beleférjek abba a bizonyos elvárásba, hogy ez hol van, mettől meddig, ezt nagyon nehéz meghatározni. De mindenkinek a belső lelkiismerete az kell, hogy dolgozzon.
0: És akkor miért kellett neked 27 éves korodig várni, hogy a...
1: Mert akkoriban még nem volt ez a FIFA korhatár, akkor még nem volt 45 éves korhatár, nem kellett abba hagyni a elit, a top kategóriába, akkor még voltak 50, 52, uh-huh. 55 éves játékosok.
0: Tehát érezték, hogy még ráérnek veled?
1: Abszolút, tehát ott akkor meg kellett verekedni, hogy így fogalmazzak a hierarchián belül.
0: Volt egy keret, gondolom, az NBA-ben.
1: Persze, de nem juthattál oda. Hát olyan nevű játékvezetők voltak, hát most kapásul tudnék mondani, a Bircsák, Guszti bácsi, a Banatóni. Tehát olyan nevű emberek voltak. Aztán amikor már úgy oda kerülgettem, a Jacini Robi, a Bátfai Robiék, tehát olyan nevek, a Kutisanyiék, Tátrai, hát aztán ebből voltak, akik Gázosa jöttek ki, voltak, akik Öröki ott maradtak, de hát akkor mondhatnék itt Enzberge Gyula bácsit, tehát Katonos Sándort, akik, már a Katonos Sanyi bácsi, mert nem is él szegény, Kaposi Sanyi bácsi, tehát olyan nevek, akik Radó, mondom itt most biztos, hogy kihagyok millió ezer nevet, de hát ugye akkor még ne beszéljünk arról, hogy a Karcsi előtt volt ugye a Zsolt Pista bácsi, tehát akik azért ne felejtjük, a Wembley mezére léptek, tehát a játékvezetésben ez olyan, mint a szentély, tehát aki a régi Wembley-ben, mert az új már az egy dolog, az új, de aki a régi Wembley-ben odaérhetett, tehát ráléphetett a fűre, kapott meccset, az valami manna volt. Hát én most egy kicsit öncélúan azt mondom, hogy háromszor voltam a Wembley-ben, azért én nekem ez egy óriási megtiszteltetés. És én azt gondolom, hogy annak a kornak, ami a kérdésed lényege, volt egy játékszabálya, mondjuk nem ülhetett le a labdarúgó addig, amíg le nem ült a cséká. Ma berúgják az ajtót, és különböző hangzatos szavak.
0: Nagyobbak voltak a tradíciók.
1: Igen, más volt a felépítése egy klubnak, egy hierarchiának. Akkor mert volna valaki azt mondani, vagy merte volna valaki azt mondani, hogy álljon már másik félre, mert majd én jövök előre, akkor szóltak volna egy kisfiam, kop, és hátraállsz.
0: Beszéltünk, hogy a labdarúgókat akkor hogy tisztelték, és a labdarúgók egymást hogy tisztelték, de a játékvezetők nagyobb tiszteletnek örvendtek, mint most. Ha most arra... a játékvezető, már bocsáss meg, de a szükséges rossz kategóriába van sorolva a labdarúgó mérkőzéseken, tehát nagyon ritkán találkozok olyan labdarúgó szurkolóval, aki elismerné egy-egy játékvezetőnek a szakmai tudását.
1: Igen, ennek én tudományosan foglalkoztam a hátterével, szót azért illik a helyén kezelni, de tényleg érdekelt, hogy miért haragszanak a játékvezetőre, és én rájöttem. Tehát önmagából az a düh, vagy a harag tárgya, hogy Magyarországon nem tudott elfogadott személy lenni maga az intézmény, mint játékvezető, mert ezt fölülről küldték. Tehát egy szükséges rosszként vette a nép magához, mert ugye a hatalom az mindig diktált, és ugye, hogyha azt mondom, hogy nekünk azért volt itt, nem tudom, 150 évnyi török időnk, aztán volt némi Habsburg, aztán némi orosz, aztán, tehát mindig valaki itt élős körött a nyakunkon, és ebben a népben valahogy genetikailag beleívódott az, hogy heróton van attól, és unom már, hogy nekem mindig parancsolnak és megmondják, és ennek egy áttétele a játékvezető a magyar viszonylag. Külföldön sem szeretik, de jobban elfogadják. Én meg azt gondolom, hogy amit mondtál, hogy egy szükséges rossz, hát relatív. Szükséges jó, mert ha nem lenne szükséges jó, akkor állandóan verekedés lenne, mert a játék ugye miről szól? Két testvér leül, kinevet a végén, kidobós játszani, aztán mi lesz a vége? Valakinek el kell dönteni, mert ők hajba kapnak. Tehát a sport az azért valahol arról szól, hogy valakinek döntenie kell, még a szubjektív alapon is, hisz tudjuk, hogy a játékvezetés, meg maga bármilyen sportágban a pontozás, vagy bármi, az borzasztó szubjektív dolog, ki mit látott, ki mennyire érzékelt. Aztán mindig elfogultak vagyunk, hogy az ember hajlamos hazafelé beszélni, mert ez egy törvényszerű dolog. szurkoló is azért bántja a játékvezetőt, mert ő azt szeretné látni, hogy az ő csapata mindig büntetőt kap, a másik csapatból kiállítanak, csak akkor minek kell játszani a meccset. Tehát a játékvezetőnek az a dolga, hogy azonos feltételeket tudjon biztosítani mindkét fél számára, hisz ha ez a klub majd elmegy idegenbe, akkor viszont igényli azt, hogy ő ugyanolyan partner tudjon lenni, tehát annyi sanszot kapjon, mint a hazai. Milyen érdekes, ugye, hogy egy hét alatt fordul a világ. Itthon szidja a játékvezetőt, mondja, hogy ó, ez nem így, nem úgy. Amikor egy hét múlva meg elvárja, hogy a másiknál azért neki ugyanannyi sansza legyen.
0: Jó hosszú idő eltelt azért a karriered, a labdarúgó játékvezetői karriered kezdetétől, addig, amíg eljutottál az NBA-hez, aztán onnan már kicsit felgyorsultak az események, és hamarosan nemzetközi bíró lettél 1988-89.
1: 89-ben, igen.
0: És utána viszont iszonyatosan gyorsan eljutottunk odáig, hogy a nemzetközi bírók között is a legkiemelkedőbbé vált. Tehát szóval ez egy sokkal gyorsabb folyamat. Itt
1: de én azt hiszem, hogy igen, viszont nagyon sok apró véletlen kell, neked nem kell azt mondani, hogy mi múlik néha az, hogy az ember győztesen jön le, vagy éppen vesztesen. Egy játékát ugyanígy van, hogy hányszor van, amikor 89 percig kiválóan működik, és egy perc alatt romba dől minden, mint ahogy ugye elég, hogy valaki X meneten keresztül jó boxol, mert mindig egy ugrik be, nem haragszol, értem, mert most nem ugorhat be a síelés, ugye? Jó, oké. Ez most nem frankózás, hanem ez egy tényszerű dolog. Amiben valaki nagy volt, vagy jó volt, az még baj. Ezt nem kell szégyelni. Én mindig Nyírosi Tibinek szoktam mindig mondani, hogy neked nem kell miért szégyenkezni. Hát olyan labdarúgó voltál, akinek nem kell miről beszélgetni, hogy most bocsánat, meg elnézést. Hát aki jó labdarúgó volt, az jó, ugye? Az én olvasatomban az utolsó korosztálya Nyírosi Törőcsik Détári féle hármas, aki elvitte. Aztán még tudnék egy neveket sorolni, de talán ez a három triumvirátus fémjelzezte azt a labdarúgást, ahol nálam véget ért az a dicső korszak. Visszatérve az alapkérdésre, én azt hiszem, hogy ez a nemzetközi dolog, lehet, hogy az is benne van, hogy jó sokáig tanultam. Tehát azért tele volt a tarsoly tapasztalattal. Már én nem úgy kerültem oda, mint egy zöldfülű. Viszont megint a Palotai Kölcsi nevét akkor hozzuk föl. 91-ben, amikor én Portugáliában az IFI VB-n működtem, akkor úgy volt, hogy Kölcsi jön, azt, mint FIFA játékvezető bizottsági tag, aztán nem jött, valami oknál fogva, és én be akartam bizonyítani a világnak, hogy én nélküle is olyan. Tehát nagyon jó lett volna, hogy ott lett volna, mint ahogy nagyon jó volt ott, volt 94-ben a VB-n, és komoly diplomáciai háttérsegítséget tudott adni. Viszont azért én mondok valamit, ez lehet, hogy mindenki majd ezen el fog gondolkodni, vagy hüledezni. Hát én Lisszabonban 128 ezer néződőt vettem U20-as, világbajnoki elődöntőt. Tehát azért, hogy ez mond-e valakinek valamit, az egy érdekes szám, még ez a régi Benfica de Luz stadion, tehát nem az átépített, hanem a régi, és 3 nap múlva újra megtelt a döntőre. Ez Portugália. És én azért olyan 5 hétig ott voltam, és ott azt gondolom, hogy ott olyan tapasztalatokat szereztem, amivel neki tudtam ugrani a VB-nek, de hát ott is a következő ellenőrök közül többen találkoztam.
0: Hogy készül fel egy bíró mondjuk egy ilyen mérkőzésre? Tehát, hogy ne csak a játékosok, hanem te is a legjobb formádat mutasd, miközben azt kell, hogy mondjam, hogy ugyanolyan jó formában kell, hogy dolgozz mondjuk egy Vecsés Százhalombatta örök rangadón, mint mondjuk a Lusniki stadionban, vagy a Nou Camp-ban 120 ezer néző előtt.
1: Igen, csak ez megint arról szól, hogy edzeni úgy kell, hogy mintha az volna a mérkőzés. Tehát igazából itt van egy óriási nagy baj, ami mentális kérdés szerintem. Tehát felkészülni úgy kell, mintha az volna a mindent eldöntő. Mert ha vastagon jó föl vagyok készülve, akkor már élesbe könnyedében tudom megoldani. Tehát alapvető dolgok vannak. Én azt hiszem, hogy mint általában mindenhez, a hegedüléshez, az énekléshez, egy mérnök, vagy egy feltaláló, egy kutató, egy orvos, vagy bárki, kell valami empátia készsége legyen, és egy vele született képesség. A semmit azt nem lehet fejleszteni. Tehát a zérót az fejleszthetetlen. Ha valakinek valamihez van érzéke, azt lehet fejleszteni, és én azt hiszem, hogy olyan alapvető tulajdonságokkal kell rendelkezni, mint nagyon jó pedagógiai érzék, mint emberismeret, mint empátiakészség, mint konfliktusmegoldás, és úgy készülsz, hogy általában jól fel vagy készülve, a többit pedig azt kell mondjam, hogy az én zsargonommal élve séróból kell megoldani. Tehát elő kell rántani, és improvizálnod kell. Mert ugye hányszor van az, hogy a bevált, vagy az elképzelt taktika borul, és közbe kell lépni, és ha nem tudsz közbe lépni, akkor buktál. Tehát ha egy játékvezető fölkészül, és ezért nincs az, hogy azt mondod, hogy ez a játékos előre durva, ilyen nincs, mert lehet, hogy azzal a meccsen senkiben nem rúg bele. És pont előjön egy ártatlan bárány, aki még soha nem bántott senkit, az pont akkor valul meg valamiért. Ha ezeket le tudod, akkor rögtön helybe reagálni is, és képes vagy arra, hogy elfogadjanak, mert én azt gondolom, hogy a játékvezetés az abban hasonlít nagyon az élethez, hogy valaki nem attól lesz vezető, hogy kinevezik, hanem attól, hogy elfogadtatja magát. Tehát nem rangjelzést kell felrakni magára valakinek, hogy hány csillag, és innen tudjátok, hogy én vagyok a főnök, hanem fordítva. Akikkel én együtt dolgozok, azok fogadják el, hogy én vezetem őket, és ehhez azt hiszem, hogy kvalitások kellenek, akiben ez van.
0: Na de ezt hogy tudtad te elfogadtatni Magyarországról mindössze 5 éves nemzetközi rutinnal, mondjuk egy 94-es világbajnokságon igazi világsztárokkal? Tehát olyan játékosokkal, akik már megjártak több világversenyt, akik már rengeteg nemzetközi mérkőzésen szerepeltek, mind a válogatottban, mind a klubjukban, milliárdokat, és most nem beszélünk a pénzről, de mégis rengeteg pénzt kerestek az életükben, tehát dúsgazdag emberek, fantasztikusan profi sportolók, és akkor jön Magyarországról egy bíró, akit maximum 5 éve ismerhet a nemzetközi labdarúgás, de azért még hát nem tartozik abba a kategóriába, akit minden egyes külföldi labdarúgó ismer név szerint vagy személyesen.
1: Igen, én azt mondanám, hogy mondjuk én azért nem zöldfülűként érkeztem, mert 91-től, amikor ez a bizonyos portugáliai ifi VB-n működtem, onnantól kezdve azért fölgyorsult az én pályafutásom, nagyon-nagyon sok mérkőzést vezettem, komoly nemzetközi mérkőzéseket, senki nem emlékszik már rá, vezettem egy Argentina-Dánia Artimo Franchi kupát Argentinában, azért egy Maradona játszott, azért egy Laudrup Fivérek dán csapatban, tehát azért...
0: Tehát a Sándor Pull azért már egy ismert...
1: Azért már volt. Akkor már, mire én a VB-re értem 94-be, azért én már úgy fogalmazok csúnya szóval, már azért bele voltam hintve a nemzetközi köztudatba, azért Bajnokok Ligája meccseket vezettem, már akkor 93-ban vezettem egy UEFA kupa döntőt, egy Dortmund Juventus, ahol pont a Juventus nyert 3-1-re Dortmundba, tehát azért akkor már én vezettem már akkor egy Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bajnokok Ligája negyed döntőt, tehát azért voltak már mögöttem olyan mérkőzések, amikor a világ azért, hogy úgy mondjam, megismerte a nevem, sőt azt gondolom, hogy a habitusom stílusom is, mert én mindig azt mondtam, hogy lehet bárki, bármilyen sztár, van egy határ, amit nem léphet át. Tehát egy határérték, oké, de tovább
0: miért
1: nem kér be.
0: Próbálkoznak? Tehát ezek a
1: nézd, hát vezettem 93-ba egy Ausztrália-Argentina interkontinentális VB-selejtezőt. Az azért volt az 5. helyezett dél-amerikai csoport 5 helyezette, akkor még játszani kellett egy ilyen playoff meccset, azért, hogy kijut ki a VB-re. Ausztrálok mindig panaszkodtak, ugye, hogy nekik mindig onnan a legjobb jut, és az 5. dél-amerikai is még az még vastagon erős. És Maradona akkor játszott, és hát szenvedtek az ausztrálokkal, tehát nagyon-nagyon szenvedtek. 1-1 lett a mérkőzés végeredménye, visszavágó 0-0, és idegenben rúgott góllal jutottak tovább a argentinok. Ezt a meccset, amit én vezettem, de a Maradona ott püszkölt, és a vége felé, mert ugye 1-1 volt. A fél időben hozzátartozik, hogy a Maradona neje az még top módon üdvözölt, és mondta, hogy excellent minden. A vége előtt 3 perccel, mikor már eléggé támadtak, míg az ausztrálok próbálták menjen a meccset, akkor volt egy ilyen labda, amit előrevágtak, és nem lehetett tudni, hogy kinek a fejére ment ki. Hát én szögletet ítéltem, így döntöttem. A Maradona a kezdőkörből visszafelé, az utolsó erejét felhasználva oda porzott hozzám, hogy képzelem, hogy én szögletet ítéltem, én mondtam, hogy semmi baj nincs, de ha ma olyan messze idefutott, akkor adok egy sárgát. Tehát adtam neki egy sárgát, berúgták a szögletet, aztán maradt 1-1. De már mire a meccs végén mentünk le, akkor már nem én voltam a legjobb játékvezető az asszonynál. Tehát azért mondom, hogy ez változik a világ, de elfogadott, rendbe raktuk a dolgot, tehát baj nem volt ebből, és ugye milyen érdekes, hogy ezen a bizonyos dán meccsen meg már megpróbálta azt, hogy nem tölte be a meszt, akkor ugye betűrettem vele, ott olyan, mintha jó Isten sértette volna meg. Tehát Argentinában, Maradonával szemben bármit ítélni, az a világot sértette meg.
0: Szerintem az egyetlen sportoló világon.
1: Igen, de egy olyan egyéniség volt, akit imádtak. Tehát ő mindegy, mit csinált, ő csináltott bármit.
0: Drogozott,
1: bármit. Ő akkor is, ő a Maradona. Tehát az Argentin, az úgy gondolja, neki mindegy. Ők nem tudják ezt elfelejteni. Na, hogy ne nyújtsuk nagyon hosszúra. A lényeg az, hogy én azt gondolom, hogy a sztárokat is tudni kell kezelni. Tehát el kell jutni. Tulajdonképpen én azt gondolom, hogy minden embernek van egy kulcsa. Azt meg kell szerezd, viszont arra kell vigyázz, hogy ne nyisd be nagyon. Tehát van, akinél csak be kell tenni a kulcsot a zárba, nem tovább. Van, akinél ki kell nyitni az ajtót félig, van, akinél teljesen. Tehát az egyik embernek elég, ha ránézel. A másik emberrel már kicsit kommunikálni kell, a harmadikkal meg keményebben. De aztán jön a következő, megint nem kell semmit csinálni, az el van. És ezek a pillanatok, ha megvannak, és ezeket össze tudod rakni jól, és le tudod reagálni, mert az biztos, hogy egy játékvezetőnek egyszerre legalább 8-10 dolgot zsebbe kell tartani. Tehát a két asszisztens, a nézők, ugye, mert a tömegpszichózis az egy borzasztó erős dolog, akkor a játékosok hangulata, az mindig változik attól, hogy hogyan alakul az eredmény, és ezek azért bonyolult dolgok, mert ezt nem lehet megtanulni. Tehát aki ezt meg akarja tanulni, az szerintem ne is kezdjen be.
0: Hogy alakul ki, hogy kik lesznek egy játékvezetőnek az asszisztensei, és az rögtön már egy adandó kérdés, hogy ki az, aki felvállalja azt, hogy ő nem játékvezető lesz, hanem partjelző. Mert például ezen a VB döntőn sem egyedül dolgoztál 94-ben, hanem volt két segítő, de megmondom, őszintén nem tudom a nevüket. És szerintem a világ is csak rád emlékszik elsősorban, nem pedig a két segítődre.
1: Igen, hát egy paraguayi, meg egy iráni asszisztensem volt. Mondjuk egyrészt jól jártam vele, másrészt rosszul. Szakmailag nem egy szerencsés választás volt, viszont ha a paraguayra gondolok, akkor jó tett velem, mert ugye utána járta be a világ azt a képet, amikor mutogattam a Romáriónak, hogy én láttam, igen, hogy les volt. Nem intett.
0: Mikor tudtad meg, hogy részt veszel a 94-es világbajnokságon?
1: Azt tulajdonképpen 93. decemberében.
0: Tehát nektek is van kvalifikáció? Vagy?
1: Hát mi voltunk itt Dallasban 94-ben, a tavasszal ki kellett utaznunk, és ott részt kellett venni egy 8 napos edzőtábor, teszt, fizikai vizsgálat, tehát fizikai tesztek, orvosi vizsgálat, egy Cooper klinika nevű helyen voltunk, az arról az emberről van elnevezve, aki kitalálta a Cooper tesztet, az a sportolóknak a legnagyobb ellensége.
0: 12 perc.
1: Hát igen, ez a monoton 12 perc igen. Alatt futok X mennyiséget. Aztán megy a vita, hogy mi a jó, mi a nem, akkor ez volt, és hát az egy szép emlék, ugye, akkor elvittek bennünket még a Dallas című filmsorozat, a Jockey-féle brancsra, meg nem tudom mi, de hát engem az nem nagyon érdekelt. Aztán utána reménykedtem benne, hogy oda tudok érni, most elkezdtem keményen készülni.
0: De számít, hogy milyen futballkultúra áll mögötted?
1: Nem. Tehát az biztos, hogy diplomáciailag...
0: Akkor irányi nem biztos, hogy oda jutott
1: igen,
0: volna.
1: De diplomáciailag előny, hogyha valaki komoly futballkultúrájú helyről érkezik, mert annak eleve garantált. Azt mondják, hogy ja, igen, ja, német, ja, spanyol, ja, olasz, hát, az, ja, angol, hát az oké. És azért van ellenmondás. Mert ma például, ha megnézzük, ma angol játékvezetők nem igazából vannak a toppon.
0: Július első vagy második hetében Olaszországban voltunk, és bementünk egy kocsmába, egy olasz barátommal és a feleségemmel megnézni az Olaszország-Spanyolország negyed döntő, elődöntő, nem is tudom, talán negyed döntő, Olaszország-Spanyolország negyed döntő, és a játékos kijáróban árbitró megjelenik, Sándor Púl. Én kicsit összerezzentem, mert ott tele voltunk olaszokkal, és aki ismerte és a barátomat, és akinek bemutatott, mint tudta rólam, hogy én is magyar vagyok, és rögtön oda néztek, hogy na, itt egy magyar, a magyar vezeti a meccset, és aztán a mérkőzés vége felé Luis Enriquét lekönyökölt egy olasz játékos, te tovább azt engedtél. Taszotti, így már ennyire nem emlékszem, de tudom, hogy abból ott akkor óriási öröm lett, hogy milyen jó ez a bíró, mert hogy tovább engedted. Viszont aztán kiderült, hogy ez egy nem jó ítélet volt, mert valóban eltalálta a könyöke. Ott akkor abban a pillanatban te nem láttál ebből semmit, és ezt a bírói kar is elismerte. De az olaszok, vagy a spanyolok nem balhéztak ezután?
1: Balhéztak, de ez műbalhé. Tehát a lényeg a következő, első az, hogy nem láttam, ez ugye nem ment fel amiatt, hogy ez nem volt hiba, de mivel nem láttam, így fizikailag nem tudok...
0: Ilyenkor kéne a jó asszisztens.
1: Hát igen, állítólag ő is azt mondja, hogy ő sem látott semmit. Két ausztrál volt egyébként ott azon a meccsen a segítőm. Egyébként az érdekes, hogy én azt mondom saját magamról kritikaként, hogy talán azt a meccset vettem a legjobban a VB-n. Azt az olasz spanyolt, három sárgával jött le, maga a meccs az szupi lett volna. Viszont ez egy olyan szitu volt, hogy a Luis Enrique visszahúzta, tehát én azért mondom, mert láttam az amatőr felvételt, a hivatalos televíziós közvetítésen nem volt rajta egyébként, lemaradt róla a kamera.
0: Igen?
1: Igen, és egy amatőr felvételen volt meg, hogy visszahúzta Luis Enrique a Tassotti mezét, és az visszaütött. Tehát az egész, ugye mindig okokozat, mindig valamiből indul ki, de tehát úgy nem szokott lenni valami, hogy csak úgy
0: jön. Az
1: igen, de ha látom, akkor a spanyol érzelmek ellentétben, hogy azt történt volna, hogy kiállítom a Tasottit, mert Orbe ütötte a Luis Enriquét, a Luis Enrique kap egy sárgát, mert visszahúzta a Tasottit, és kifelé van szabad rúgás. Tehát itt a spanyolok azt morcolták nagyon, hogy hát büntető lett volna, és ugye 2-1 lett a meccs az olaszoknak, és akkor 2-2, és akkor hosszabbítás, és akkor
0: van tovább. Mert
1: az első szabálytalanságot kell neked büntetni, az pedig kifelé szabi, akkor sárga, annak piros,
0: tudják,
1: és akkor
0: kész. Egyébként most ez komoly kérdés, mert én ökövetben számtalanszor belefutottam ebbe, hogy nem biztos, hogy maguk a játékosok is minden szabállyal tökéletesen tisztában vannak. Tudják a játékosok?
1: Nem, szerintem profik sem. Tehát az a vicc, hogy ez a sportág egyedül a labdarúgás, ahol szerintem nagyon sok játékos nincs tisztában a szabályokkal.
0: Megszokásból játszik.
1: Nem jó, igen, és de ösztönből játszanak. Tehát már rúgom kész, hát hány olyan dolog, buta dolog van, hogy mit tudom én, még komoly profi tétmeccseken is látni, például Sipszó kérje 9 métert, és akkor elrúgja előtte, és akkor sárgával kell büntetni, ugye, mert ha már kérte, akkor meg kell várni a Sipszót. Tehát alapvető dolgokat. Vagy elfelejti adott pillanatban az izgalom nevében, nem is koncentrál, nem foglalkoznak vele.
0: Labdarúgó oktatása, nem hiszem, hogy előveszik.
1: Nem. Habár én ezt hibás dolognak tartom, én azt gondolom, hogy egy profi labdarúgónak azért kellene tudni, hát ez ugyanolyan, mint ha valaki úgy vezetne autót, hogy nem ismerek a szabályait. Amellett, hogy van, aki ismeri, mégsem tartja be, hát ezt tudjuk.
2: Az 1994-es labdarúgó világbajnoki döntő játékvezetőivel, Pul Sándorral, Kovács Kokó István olimpiai bajnok ökölvívónk beszélgetett, és akkor hújjon le a lepel arról a bizonyos titokról, amit az adás elején mondtam, hogy milyen esemény volt 72 évvel ezelőtt, június 17-én. Igen, 1954-ben ezen a napon kezdte el szereplését az aranycsapat a svájci labdarúgó világbajnokságon, és a Nemzeti Sport másnapi számának a címoldalán a következőt olvashattuk nagybetűkkel: könnyedén, jó erőben játszva érte el a nagy arányú győzelmét a magyar csapat, Magyarország Dél-Korea 9-0, a szünetben 4-0. Zürich Hartung Stadion 15.000 néző vezette Vincenti Franciaország, góllövők Puskás, Lantos, Kocsis, Cibor, Palotás, Puskás. A mérkőzésnek a teljes tudósítását természetesen most nem fogom önöknek elolvasni, viszont hallgassuk meg a találkozónak az értékelését az akkori Népsport újságírójától. A címe ennek az értékelésnek: mi támadtunk, a dél-koreaiak védekeztek. A világbajnoki küzdelmek eddigi legnagyobb arányú eredményével győzte le a magyar csapat ellenfelét, de meg kell állapítani, hogy igen szerény tudású volt az ellenfele. Látszik, hogy a dél-koreaiak elmaradtak az európai labdarúgás fejlődésétől. Talán csak abból a szempontból voltak veszélyesek, hogy lelkesedésük néha játékosaink testi épségére volt veszélyes. Egy oldalú lefolyása volt a játéknak, a magyar csapat támadott, ellenfele védekezett, néha sikerrel, többször pedig sikertelenül. A magyar csapat állandó gyors passzjátéka teljesen felőrölte a koreaiak erejét. Jóval nagyobb arányban is győzhetett volna a csapatunk, ha a játékosaink nem testi épségük megóvására törekedtek volna. Kis idegesen kezdtek a mieink, a gólok következtében azonban az idegesség felengedett, és labdarúgóink könnyedén játszották végig a mérkőzést. Megnyugtató, hogy jó volt a csapatmunka, jó volt a passzjáték, játékosaink jó erőben vannak, és igen frissen mozogtak. Egyénileg Grosicsra ezen a mérkőzésen nem hárult komoly feladat, mindössze az első félidőben 2-3 alkalommal kellett kifutással mentenie. Az egyik kifutása nem sikerült, ebből azonban nem lett baj. Buzánszky frissen mozgott ezen a mérkőzésen, már lényegesen jobban helyezkedett, mint az edző mérkőzéseken. Szélsőid mindig meg tudta akadályozni a labda átvételében. Igaz, hogy a dél-koreai csatárok elég ritkán mentek át támadásba. Lóránt kifogástalanul ment fel a levegőbe fejelni, és amikor szükség volt gyors közbelépésre, megelőző szerelésekkel vette birtokba a labdát, és amikor egyik-másik csatár kiugrott, mindig le tudta szerelni. Nem kellett sokszor játékba avatkoznia. Lantos volt a hátvéd hármas legjobb tagja. Kitűnő rúgó technikáját, jó ütemérzékét sokszor csillogtatta. Akár csak az angolok ellen, ezúttal is lőtt egy szabadrugás gólt. Szabadrugásai egyébként szinte minden alkalommal látványosság számba mentek. Bombalövéseket küldött kapura. Bozsik sokat volt játékban, nagyszerűen segítette a támadás építést. Ügyesen cselezett, és nem egyszer kapura is lőtt. Az ő játékában az volt a legörvendetesebb, hogy az első perctől az utolsóig jó erőben harcolt, bírta a sok mozgást, nem fáradt el. Szojka első válogatottság alkalmával sikeresen mutatkozott be. Lelkesen vetette magát a küzdelembe, kellő gondot fordított a védekezésre. De nem feledkezett meg a csatárok támogatásáról sem. Megfelelőek voltak átadásai, és Bozsikhoz hasonlóan néhányszor ő is előre tört. Budai 2 néhány alkalommal szépen, lendületesen futott el. Pontosak, használhatóak voltak beadásai, a gólok előkészítésében is szerzett érdemeket. Hibája az volt, hogy nem húzott eléggé kapura, és lövései sem igen sikerültek. Kocsis általában inkább kiugrásra készen, elől tanyázott. Főleg a végrehajtó csatár szerepét töltötte be, kitűnően. Megmozdulásai mindig veszélyt jelentettek az ellenfél kapujára, és 3 gólt is lőtt. Palotás ügyesen illeszkedett be az összjátékba, helyzeteket dolgozott ki, szépen kiugratta a csatártársait, ő maga is vállalkozott kitörésekre, és néhányszor erőteljes lövéseket is küldött kapura. Puskás tartja jó formáját, fáradhatatlanul dolgozott, felvitte a labdákat, lelkesen küzdött, és nem csak az építésben jeleskedett, hanem a támadások befejezésében is. Cibor sokat dolgozott, akadtak hasznos cselei és egy-egy gyors elfutása, de általában halványabban játszott, mint a svájci edzőmérkődéseken. Gyakran elvették tőle a labdát, igaz, hogy ennek egyik oka indokolt óvatossága volt. Ballábas beadásai általában pontatlanok voltak. Hát a dél-koreai válogatottnak az elemzésével nem mutatnám önöket, inkább elmondom a mérkőzés utáni nyilatkozatokat, amelyeket Feleki Lászlónak, a Népsport újságírójának mondtak 1954-ben a Korea elleni 9-0-ás győzelem után a magyar szakvezetés tagjai, illetve játékosai. Sebes Gusztáv, szövetségi kapitány, a koreaiakra lelkesen játszottak, de nem érik még el az európai labdarúgás színvonalát. A fiúk jó erőben vannak, és elsősorban ez biztató a jövőre. Mándi Gyula. Jó edzőmérkőzés volt. Örülök annak, hogy a fiúk közül senki sem sérült meg. Puskás Ferenc. Elég gyengén játszik a koreai csapat. Csak úgy voltak veszélyesek, hogy néha nem nézték, mit rúgnak. Budai. Könnyű mérkőzés volt, ha nem számítjuk, hogy állandóan vigyázni kellett a lábunkra. Cibor. Nehéz volt játszani a koreaiak ellen, mert nagyon beálltak a kapuba védekezni. Kim Jong-sik, a koreai csapat edzője. 18 éve játszottam utoljára Európában, azóta nagyon sokat fejlődött a magyar labdarúgás. A fiai mentsége csak az, hogy nagyon fáradtak voltak a hosszú utazástól. A magyarok ragyogóan játszanak. Nos, hát ilyen csatárjátékot nem sokat látott más sem a világon. 1954. június 17-én Magyarország világbajnoki csoportmérkőzésen 9-0-ra győzte le a Koreai Köztársaság csapatát. A későbbiek során 2 hasonló győzelem született. Az 1974-es világbajnokságon ugyebár Jugoszlávia győzte le Zairét, utóbbi egyébként most is világbajnoki résztvevő, csak Kongói Demokratikus Köztársaság néven, illetve a magyar labdarúgó válogatott 1982-ben 10-1-re verte meg Salvadort. Egyébként utóbbi mérkőzésről is lesz majd szó természetesen a visszajátszásban, de miután említettem, hogy az 1954-es világbajnokság ezekben a napokban kezdődött, természetesen az ottani találkozókkal is fogunk foglalkozni, hiszen június 17-e után, amikor Magyarország 9-0-ra verte Koreát, június 20-án lépett legközelebb pályára a magyar válogatott, a német szövetségi köztársaságot, a csoportmérkőzések során 8-3-ra verte. Aztán június 27-én jött a világbajnoki negyeddöntő, Magyarország-Brazília 4-2. Június 30-án volt a világbajnoki elődöntő, Magyarország-Uruguay szintén 4-2, csak ez hosszabbítás után. Ma július 4-én volt a világbajnoki döntő. Hát, hogy a világbajnoki döntővel mennyire fogunk foglalkozni, az kérdéses, de az egészen biztos, hogy a visszajátszás feleleveníti az 54-es világbajnokság Németország elleni csoportmérkőzését, a Brazília elleni negyeddöntőit és az Uruguay elleni döntőit, de nem ma, mert a visszajátszásnak mára lejárt az ideje. A két társszerkesztő, Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a sportarchívum munkatársa Simon László, továbbá a technikai segítők nevében is megköszönöm a figyelmet a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
3: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Köszönöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. A stúdióban Feszkó Tamás. Szívesen mondanám, hogy melyik csapatnak a vezetőedzője, de ez most éppen nem aktuális pillanat. Hogy vagy?
6: Sok szeretettel köszöntöm is a rádióhallgatókat, köszönöm a meghívást, Tibi. Jól, köszönöm szépen. Ugye utóbbi napokban a pihenés volt a fő, a gyermekeimmel töltöttem az időt, és a múlt héten BL döntő lázba égtünk mi is.
5: Egy picit menjünk vissza az életed korábbi szakaszára, mert nagyon sokat nyilatkoztál mérkőzés előtt, mérkőzés után, jártál az M4 Sportban is, de rólad viszonylag keveset tudunk. Amit én tudok, hogy játékosként megfordultál ugye Tiszalökön, Ibrányban, Nagykállón, Rakamazon, Újfehértón, a Kisnyíregyházánál, illetve Kemecsén, és csináltam egy ilyen geográfiai összesítést ezekről a településekről, és kiderült, hogy ezeknek azonos tulajdonsága, hogy nincsenek messzebb Nyíregyházától, mint 33 kilométer. Ami azt feltételezteti velem, hogy úgy tervezted, hogy akár kerékpárral is el tudja ugrani egy edzésre. Szóval, hogy azt a környezetet jártad be, és hogyha ezeket a településeket egymás közé is hasonlítom, egymás között, egymással, akkor Újfehértó és Tiszalök van a legmesszebb, az 37 kilométer, de ez így bejárható. Szóval, hogy milyen focista voltál kezdetben?
6: Ugye 10 éves korom óta a Nyíregyház utánpótlásban nőttem fel. Ugye az első évektől kezdve az utolsóig csapatkapitányként a barátaim között, hiszen elmondhatom nagyon büszkén, hogy most már 38 éve ennek, és abból a szpari utánpótlás csapatában van a baráti köröm. Megmaradtunk úgy 6-an, 7-en, és ez tényleg, amikor összeülnek a családok, és beszélgetünk arról, hogy akinek mikor van, mióta van felesége, ők olyan 15-20 éve később jöttek az életünkben, mint a baráti körünk. U17-ben inkább utánpótlás válogatott kerettag láttam többször is. Sajnos ott jött egy komolyabb sérülés, ami miatt ki kellett hagyjak egy évet. Amire büszkénk vagyunk még, akkor a versenykiírás az úgy szólt, hogy ha a felnőtt csapatod NB1-es, akkor az ifi és a serdülő csapat NB1-es, és ugye a Spari feljutott, így mi serdülőként a NB1-es bajnokságba szerepelhettünk, és ősszel az óriási szó volt, hiszen 15 meccsből 11-et nyertünk, 4 döntetlenünk volt, és 8 gólt kaptunk, akkor középhátvédként játszottam, úgyhogy arra nagyon-nagyon büszke vagyok.
5: Akkor is ilyen alkatod volt középhátvédként? Mert kézilabdában ilyen beálló alkatod.
6: Most már igen, de amúgy ugye nálunk Tóth János vezette sportiskolába, a foci suliba, kézlabdáztunk is, tehát megyei második lett a foci csapatunk, úgyhogy csak tesi órákon volt egy kézlabda, ott irányító voltam, tehát akkor még más alkattal rendelkeztem.
5: Mikor dőlt el fejben nálad, hogy az edzőség lesz az utad?
6: Na, ez nagyon jó kérdés, hiszen mint mondtam, ugye csapatkapitány voltam mindig az életem során a utánpótlásba, utána felnőtt csapatoknál is, és ugye a Vasvári gimiben, ahol játszottam, ott is pont egy sérülésből jöttem vissza, ott Szalka Géza tanár úrnak kellett segíteni az edzősködésben, hiszen ő atléta szakember volt. Utána a Nyíregyházi főiskolával akkor keresztalag műtétből jöttem vissza, ott a harmadikos, negyedikesek voltunk, és ott is már edzősködtem, hiszen ott is nagyon jó baráti körünk volt. Megnyertük az egyetemi főiskolás bajnokságot, úgyhogy arra nagyon büszkék vagyunk, az ott előtte másodikok lettünk, úgyhogy két olyan év volt, ami ezüst és aranyérem, ami azóta se volt Nyíregyházán.
5: És aztán megszerezted először ugye a szokásos létre szerint a B-licenszet, aztán A-licensz, aztán Pro-licensz, és a tisztelőki ifjúságiaknál kezdődött a pályafutásod, majd jött a nyírsuli nagyecsed Ebes, és tulajdonképpen a nyíregyházi másodedzőség volt az első olyan, ami már azt vetíthette előre, hogy belőled aztán igazán NB1-es edző lesz. Majd jött a Balmaz, és a Balmazújváros, milyen sajátságos helyzetek fordulnak elő, meg a sors hogy ismétli magát, akkor, amikor átvetted, az utolsó helyen állt. És ugye kellett neked 2,5 év ahhoz, hogy feljutasd a csapatot. Ott már ott is érezhető volt, hogy te például közönségkedvenc leszel, vagy te például gyökeresen megváltoztatod a taktikai elemeket, majd erre később visszatérünk, hogy miért kérdezek erre, illetve, hogy az öltözőt megnyered. Ugye azt mondják, hogy az edző attól edző, hogy megnyeri az öltözőt, és akkor kezd majd rálépni a távozás mezeire, hogyha elveszti az öltözőt.
6: Na, mielőtt a kérdésedre válaszolok, ugye nagyon jó volt hallgatni, hogy felsoroltad a volt csapataimat, és ezen beütnek az emlékek. Ugye a MB3-os edző voltam, akkor volt a UEFA, vagy most is van az UEFA-nak amatőr Európa bajnoksága, amit ugye az MB3-os csapatokra volt kiírva. Mi megnyertük a magyarországi selejtezőt, ugye mi képviseltük Magyarországot, és a elitkörben a előző éves bronzérmes Csehországot és 5. Németországon túllépve bejutottunk a Európa bajnoki döntőbe, ahol bronzérmet szereztünk Spanyolország és Olaszország mögött, úgyhogy az is nagyon nagy élmény volt, és az volt az első olyan lépés, hogyha a kérdésedre be akarom szőni ezt a választ, hogy azt éreztem, hogy a profi világ azért az kézzelfogható, és tényleg jobban szeretnék ott dolgozni, de ahhoz nagyon-nagyon sok tényezőnek össze kellett jönni. Különösen itt gondolok arra, hogy ha Pajkos János nincsen, akkor én nem vagyok, szerintem most nem ülök itt veled, mert ő látta meg bennem azt a lehetőséget, hogy egy meccset le kellett, hogy scoutolják neki, és amikor beszélgettünk arról, hogy mit látta, meg elküldtem az anyagot, akkor mondta, hogy ő még ilyen anyagot nem látott. És
5: pedig még mesterséges intelligencia se volt.
6: És az így indult el, hogy Balmazújvárosba ő odavett maga mellé pályedzőnek, és ugye utána Nyíregyházán pályedző, és úgy vissza Balmazújvárosba. Soha nem szerettem volna én a közönségkedvenc lenni, a csapatomat szerettem volna, hogy szeressék a szurkolók, ami az kell minden csapatnál, hogy lássák a szurkolók, hogy első másodperc, az utolsó másodpercig küzdenek, és mindegy, hogyha a vereség is a vége, mert ugye a labdarúgásban van 3 eredmény, bármennyire is jó egy csapat, vagy bármennyire csak győzni akar mindenki, de ha azt látják a szurkolók, hogy mindent megteszünk a klubért, mindent megteszünk a szurkolókért, akkor mindig mellénk tudnak állni, meg tudnak azonosulni ezzel az elvvel.
5: Azért kérdeztem rá a szurkolókra, mert én emlékszem egy Ajka Honvéd mérkőzésre, amit elveszítettetek, és a találkozó után a Budapest Honvéd szurkolótábora egyértelműen kijelentette, hogy mellettetek állnak, és ezt csak egy út végén vagy egy út állomásaként lehet elérni. Tehát csak úgy a szurkoló nem szereti meg az edzőt.
6: Ugye két ilyen ajkai mérkőzés volt, ugye Gál Bálinték kétszer is legyőztek ajkán minket ebben a másfél évben. A legelső az a negyedik mérkőzésem volt a kispesti kispadon. Az volt nagyon-nagyon döntő fontosságú, hogy hiába kaptunk ki, előtte nyertünk 2 mérkőzést, a szurkolók leutaztak ajkára, és ugye látták, hogy mindenféleképpen nyerni szeretnénk. Volt egy meg nem adott gólunk, és a mérkőzés után ugye nagyon nagy biztatás volt részünk, ami óriás ülökés volt, visszagondolva erre a másfél évre.
5: Itt mondták a szurkolók, hogy ajkáról ki se fogy a nóta.
6: Igen, igen. És ugye most a feljutási évben is azt hiszem a 3. forduló volt ajka, vagy 4., itt is az elején találkoztunk velük, hasonló forgatókönyv volt. Talán a legjobb mérkőzésünk volt, hiszen azt pont tudom, hogy 4,8-as X-génk volt, ami óriási szám, és mégis egy nulla ki tudtunk kapni, de ezen a mérkőzésen is ugyanazt a pozitív visszajelzést kaptuk, és tényleg örök annak, hogy a szurkolóink mindig elismerték a munkánkat, meg azt, hogy tényleg mindent megteszünk a klubért és a címerért.
5: Feszkó Tamással beszélgetünk, aki feljutotta az NB1-be a Balmazújvárost, viszont jött egy megkeresés egy nagy múltú klubtól, és hát vélhetően nem nagyon tudtál nemet mondani erre a hívásra.
6: A Balmazújvárosi 2,5 éve szenzációs volt, hiszen az egy nagyon-nagyon-nagyon jó öltöző volt, nagyon jó emberekkel. Mindenki a pályája elején járt. Nagyon kevesen mutatkoztak be NBA-ben, aki játszott, az is egy 5-6 mérkőzést. És megfogalmaztam azt a közös célt, hogy legyen NBA-es a csapat. Nem biztos, hogy mindig hittek benne, vagy először hittek benne, de utána hitt benne az öltöző. És megcsináltuk. Szerintem az egy jó, tényleg sportöltelem volt Balmazújváros életében. És nagyon nagy dolog. A MTK megkeresése az mondhatom azt, hogy nagyon szíven ütött, hiszen óriási dolog volt, hogy a MTK Budapest rám gondol, hiszen Magyarország egyik legpatinásabb klubja, a második legsikeresebb klubjáról beszélünk, és volt ez az öltözöm, azok a játékosokkal, emberekkel, akik a szívemhez nőttek. Talán életemben először hoztam olyan döntést, amikor az eszemre hallgattam, és nem a szívemre.
5: Gondolom nehéz volt ott hagyni egy bajnokcsapatot és elmenni egy nagyobb klubhoz, NB2-be.
6: Nagyon nehéz volt, főleg azért, amit most mondtál, hogy én azért dolgoztam, amikor NB3-os edző voltam, hogy NB2-be kerüljek, amikor NB2-be, akkor azért, hogy NB1-es edző legyek, és mindig mondtam, hogy nekem biztos, hogy fel kell jutassak egy csapatot azért, hogy NB1-es edző legyek, mert ugye soha nem volt mögöttem senki, csak az eredmények. Viccesen az MTK-nál pedig azt kellett mondjam, hogy két csapatot kellett az feljutassak, hogy NB1-es legyek, de nagyon jó döntést hoztam, hiszen az MTK-nál is nagyszerű embereket ismertem meg. Kiváló játékosokat, mai napig nagyon jó kapcsolatot ápolok velük.
5: Hát sőt, hát volt, akit vittél magaddal a későbbi klubjaidhoz.
6: Hát igen. Ugye a Gengelicki Gergőt, Baki Ákost Nyíregyházára is vittem magammal. Ugye ide is szerettem volna mind a kettőjüket hozni a Honvédba. Gergő úgy döntött, hogy ő már családot választotta, de Ákinak nagyon örülök, mert a Honvéd szurkolók nagyon imádják, a klubvezetés nagyon szereti, hiszen olyan vezéregyéniség mind az öltözőben, mind a pályán, akire minden edzőnek szüksége van.
5: És amikor már NB1-es volt a csapat, akkor, ha jól emlékszem, a 7. helyen állt az MTK Budapest, amikor megköszönték a tevékenységedet. Ezt azért ne taglaljuk különösebben, mert most is megköszönték a tevékenységedet a Budapest Honvédnál, és nem feltétlenül tudjuk, talán te sem tudod mindenre a magyarázatot. Úgyhogy lépjünk tovább a Diósgyőrre és a Nyíregyházára. Megint visszatérek erre a geográfiai térképre, hogy mi mitől van, mennyire messze. De ami hasonlóság, hogy Diósgyőrben is megszerezted a szurkolókat, ugye a mezőkön hátul ott van egy kis szurkoló logója, illetve hát Nyíregyházán sem voltak ellenségek a szurkolók.
6: Ugye, amikor Diósgyőrbe igazoltam, Diósgyőri barátom megkérdezte tőlem, nem tudom, mondhatom-e így, hogy te most vagy nagyon-nagyon...
5: Idióta vagy?
6: Igen, köszönöm a szót. Nem ezzel szóval, de igen, hasonló szinonimája volt. Vagy nagyon nagy képű, hogy nyíregyházi lakosként, nyíregyházi érzelműként Diósgyőrben jössz edzősködni. És én mondtam, hogy én nagyon bízom benne, hogy az eredmények meg a mutatott játék fogja meghatározni az én itt létemet, nem pedig azt, hogy honnan származom és hol élek. A utolsó helyen vettem át a Diósgyőrt is.
5: Úgy ugye? Szoktad.
6: És ugye a Covidig először benn maradtunk, ugye sikerült a bennmaradás, nem volt az a probléma, tényleg a tavasz folyamán, és ugye sajnos akkor jött a Covid, a Covidig szárnyaltunk, hiszen a téli játékozási időszak az nagyon jól sikerült, minden posztra már két játékosunk volt, meg volt a versenyhelyzet a csapatba kerüléshez, és ugye a 9 mérkőzés ment le, és azon a 9 mérkőzésen mi szereztük a legtöbb gólt és a legtöbb pontot. Sajnos a Covid időszakot azt rosszul menedzseltük le, mi nem voltunk ilyen helyzetben, és nem volt rutinunk benne, ezért visszacsúsztunk a tabellán, hiszen a Covidig már arról beszéltünk, hogy szeretnénk elérni a nemzetközi kupát, jelentő helyeket, és pont egy Diós György mezőköves mérkőzés jött volna, egy borsodi rangadó, amir már csak 2 vagy 3 ponttal volt előttünk a mezőköves, és ha megelőztük volna ők, ha nyerünk, akkor megelőztük volna őket, és nemzetközi kupán induló helyre léptünk volna előre.
5: Aztán jött a Kisvárda, ott pedig érdekes körülmények között lettél edző, hiszen tulajdonképpen meccset nézni mentél oda, hogyha jól emlékszem, amikor igen. Nem volt állásod.
6: Igen, még az előző kérdésedre visszatérve, hogy a Nyíregyháza, ugye nyíregyháziként Nyíregyháza nekem órási dolog volt, hogy odaérhettem a vezetőedzői posztra. Sajnos nem tudtam megélni, hogy Nyíregyháza a spari edzője, hiszen Balmazújvárosban voltak a hazai mérkőzéseink, és nagyon kevesen látogattak el, és az nagyon jó lett volna, hogyha Nyíregyházi stadionba is tudok vezetőedzősködni. Az biztos, hogy ahogy édesapám annó kivitt engem a óvodásként a spari meccseire, ugye én is a gyerekeimet, mind a lányaimat, mind a fiamat természetesen kihordtam, úgyhogy ők nélkülem is ott vannak azon a spari mérkőzéseken, amikor nekem éppen bajnoki mérkőzésem van.
5: Kisvárda?
6: Kisvárda, ugye Attila már előtte is megkeresett egy-két alkalommal, és pont a Miskei Attila barátom hozta Sallai Rólynak a mezét a lányomnak, amiért kimentem megnézni, valamint kíváncsi voltam a Volt Diós Győri utánpótlás játékosaimra, akiket a felnőtt csapatba felkaroltunk, felhoztunk, hogy mit fejlődtek, valamint Kisváron is, már akkor is nagyon jó NB3-as csapat volt a fiatal játékosok, és ezután a mérkőzés után Attila megkeresett, hogy az utánpótlásban lenne egy hely, ami igenis felkeltette az érdeklődésemet, hiszen nemzetközi dolgokkal kapcsolatosan indult ez a történet.
5: Pecskó Tamással beszélgetünk, akivel ezt az interjút 2024. decemberre óta készítjük elő. Amikor hírét vettem, hogy a Budapest Honvéd edzője lesz, akkor fölhívtalak, és mondtad akkor, hogy Tibi, várjunk még egy kicsit, még nem írtuk alá, stb. És utána még 7 kötőjel 10 alkalommal próbáltalak becsávítani a stúdióba, de valahogy nem jött össze. Hogy álltál neki a munkának? Tehát egy tök utolsó csapat, ilyen múlttal, mint a Honvéd, olyan háttérrel, olyan szurkolókkal, annyi éremmel, annyi serleggel, kupával. Mi volt az első dolgod?
6: Ugye nem rajtam múlt, hogy nem is tudtam be másfél éven keresztül, amíg a Honvédnál dolgoztam. Először is órás megtiszteltetés volt, hogy egy ilyen nagy múltú klubhoz tényleg oda tudok kerülni. Ez tényleg felemelő érzéssel töltött el. Valamint órási motiváció is volt számomra. Az, hogy mi volt a múlt, azzal próbáltam nem foglalkozni, hiszen én is a nagy antigaraba, Sallai, Détári, Dajka, Gyimesi, Sikesdi, Andrus Józsi csapaton nőttem fel, ugye nem csak a Honvéd, hanem a válogatott is, ugye akik kint voltak Mexikóba utoljára, tehát gyerekként szurkoltam nekik, és tényleg példaképek voltak, még a mai napig is. Úgyhogy ez egy óriási lehetőség, plusz motiváció, valamint tényleg egy olyan szituáció volt, amit mindenféleképpen szerettem volna megoldani. Amint mondtam, tehát a múltan próbáltam nem foglalkozni, hanem csak a jelenre koncentrálni, hogy legyen sikeres jövő. És ugye a utolsó helyzet csapatoknál azért már van rutinom, ugye ahogy mondtad, a Balmazújvárost, és ott vettem át, és tényleg az nagyobb bravúr volt bent tartani, ott csak 11 mérkőzésünk volt, és 8 pont volt a hátrány. Jelenleg a Honvédnál, amikor átvettem, 15 mérkőzésünk volt, és 3 pont volt a hátrány. Úgyhogy a cél az volt, hogy minél hamarabb ütőképes csapat legyen stabil, de a legnagyobb meglepetés számomra az volt, amikor az első edzőmérkőzés ugye le volt kötve az akkori őszi első Kozám Islanja, és nyertünk, és láttam a játékosaimon azt a felszabadultságot, és azt az örömöt, hogy ugye egy fél éven keresztül alig nyert a csapat, és hogy elhitték azt, hogy tudunk nyerni bárki ellen, hiszen őszi utolsó játszott az őszi elsővel, és nyertél.
5: És az MTK korábbi edzője az MTK későbbi edzőjével?
6: Igen. Igen. És ott már elindultunk, és tényleg az a stabilitás, ami amit ott lefektettünk az első két hétben, az szerencsére jellemezte a csapatot folyamatosan, hiszen ebbe az évben a legkevesebb gólt kaptuk, még hogy az utolsó mérkőzésen, ugye, amikor már nem azzal a csapattal játszottunk, akikkel folyamatosan, akkor is kaptunk 4 gólt, mégis a legkevesebb gólt kaptad az egész bajnokságban, valamint a tavasz idénben is.
5: Hogyha a mutatókat nézem, akkor az utóbbi időszakban a 10 legfontosabb mutatóból, ha jól emlékszem, 7-ben a Budapest Honvéd volt az élen.
6: Igen, ebben teljesen igazad van, hiszen mind a támadó statisztikákban, mind a védekező statisztikákban, a döntőkben ott voltunk, tehát teljes mértékben a legelsők voltunk. Támadó statisztikákban a Vasas a tavasz végére fölénk nőtt, viszont ugye mi a kupára is koncentráltunk, tehát azért meg kellett osztani a bajnokságban a figyelmet a kupára is. Szerencsére a tavaszi mérkőzések alapján 8-9 ponttal általában vezettünk a feljutó helye a harmadik helyezett előtt.
5: A kupáról csak annyit, hogy 80 másodperc választott el benneteket a döntőtől.
6: Hát ez a legnagyobb szívfájdalmam, hiszen MTK-val a 4 közé nem jutottunk be, akkor még volt idegenben lőtt gól az Újpest ellen, későbbi kupagyőztes ellen. A Kisvárdával ugyanúgy kupa elődöntőt játszottam a csapat, és a 93. perc a Pakson 2-1-es állásnál kapufát rúgtunk, most pedig

0: És akkor most miért vagy állás nélkül?
1: Szerintem ezt nem tudom, kéne megkérdezni, hiszen amit én vállaltam, hogy bent tartom a csapatot, azt megcsináltam. Ugye a vezetőség 2 évet adott arra, hogy feljusson a csapat. Sikerült 1 éven belül, hiszen az öltözőben olyan játékosokkal dolgozhattam, amint a szakmai stábban olyan emberekkel dolgozhattam, akikkel megbeszéltük, hogy ez az év van, és itt fel kell jutni, nincs más, hiszen a Honvédnak nem az MB2-ben a helye. Megcsináltuk kupába, ugye azt mondom, hogy mi voltunk az egyetlen csapat, aki 3 MB1-es csapattal találkozott ebbe a sorozatba, és ugye nem kapták ki, hiszen az Algeszeg ellen 11-esek kerestél ki. Amit úgy vállaltunk, úgy megcsináltuk. Én még szerettem volna azt, hogy sikerüljön egy teltházas mérkőzés összehozni. A Vasas ellen ugye utolsó az a mérkőzésen sikerült. Szerintem az egy kimondottan nagyon jó hangulatú és nagyon jó ritmusú NBA-be beillő mérkőzés volt. Mind a két szurkolótábor kitett magáért, mind a két csapat kitett magáért, megmutatta mind a két csapat, hogy tényleg NBA-ben a helye. Amit lehetett, én azt mondom, hogy tiszta lelkiismerettel megdolgoztunk, megtettünk mindent.
0: Egyző sors?
1: Mondhatjuk azt, igen, hogy mindegy, hogy elérd a kitűzött célt, vagy nem éred el a kitűzött célt, az edzőt bármikor ki lehet rúgni.
0: A hosszú távú elképzelések mások. Talán José Mourinho mondta, hogy mindig van a csomagtartójában egy fogkefe, egy fogkrém és egy pizsama, hogyha kirúgják, és még a bérelt házát is elveszik tőle, akkor aznap éjszaka tudjon egy szállodában aludni. Hát azért nem egészen pontosan ez történt veled, de amikor az ember úgy hosszabb távra tervez, akkor gondolom, hogy megtörik benne valami ilyenkor, és most már ez nem először fordul elő veled.
1: A Mourinho ellentétben nekünk nem a klub bérelő házat, hanem saját magunknak, úgyhogy így legalább ne van hova lehajtani a fejünket. Igen, azért az első volt, ami komolyan érintett, az ugye, amit említette az MTK-nál, hiszen 6 pontra voltunk a 3. helyt, és 6 pontra voltunk a kieső helytől a 7. helyen. És ugye a 7-től rosszabbak soha nem voltunk, pont akkor csúsztunk vissza a Fradi vereség után. Úgyhogy az nagyon-nagyon megérintett. Sajnos azt kell mondjam, hogy az edző életben ez benne van, hogy nagyon kevés edző távozik úgy, hogy lejárt a szerződése, és önként, vagy kivásárolja magát, ugye, mint ahogy az elmúlt napokban történt ilyen. A legtöbb váltás ugye, főleg Magyarországon, inkább idény közben történik.
0: Érdekes, hogy ebben az időszakban ugye Robi Keane távozott a Ferencváros éléről, Borbély Balázs távozott az Eto éléről, Hornyák Zsoltot ugye Babu Levente váltja a Puskás Akadémiánál, Révész Attila helyett Subka Attila lesz a Kisvárda edzője, illetve Sergio Navarro helyett Gert Remmel egy észt szakember foglalja el a debreceni kispadot, hogy ez nálunk így Magyarországon ez valahogy azért egy picit furcsa, mert most az edzőt elküldöd, attól még ugyanaz a 20 pár játékos maradott. És azért olyan nagyon nagy csodákat kevesen tudnak tenni egy-egy olyan klubbal, ahová oda kerülnek egyik napról a másikra, nem? Hát egy év, másfél év, 2 év, 2,5 év azért kell.
1: És ahogy Pistánban volt egy vitám, ugye ő egy statisztikát hozott fel, hogy a edzőváltás mindig dob a csapaton egy ideig. Én viszont meg azt mondom, hogy ha visszanézzük az elmúlt időszakot, hogy Hornyák Zsolt 7 évig dolgozott a Puskásnál, ugye többször dobogós volt, Bognár György Pakson, az, jól tudom, 5 éve dolgozik, ugye az elmúlt 3 évben dobogós volt, nemzetközi kupába jutott ki, 2 kupát nyert. Tehát a hosszú távú munkának sokkal nagyobb hozama van, mint a rövid távon való több cserének, de itt, akár mondhatnám, hogy Újpesten Nebojsa Vinyevicset is, hogy 7 évig ott volt, nyert 2 kupát, és soha nem ő volt a legjobb, legerősebb keret Újpesten abban az időszakban, de ha van egy folyamat, szerintem az mindig jobban kifizetődik, valamint ugye azért ugye én nagyon sok fiatal játékosnak próbáltam esélyt adni, mindig a saját nevelősűeknek, és ugye azért a legtöbb edzőnek, ha nincs ideje arra, hogy építsen be a saját nevelősű fiatalt, mert 8-10 hónapod van, vagy max. 1 éved, akkor inkább a külföldi rutinos játékos.

0: játékosokhoz nyúl. A magyar labdarúgásnak pedig nem ez az érdeke. Hiszen ha visszagondolok az MTK-ra, ott hiszem 20 hónapot voltam, 16 játékos mutatkozott be a saját nevelősiként a kezem alatt. Diós Győrbe 5-en mutatkoztak be. MTK-ból 3-an vagy 4-en lettek válogatott játékosok. Diós Győrből ugye a Szűcs Kornél lett. Itt a Honvédnál pedig másfél év alatt 14 saját nevelésű játékos mutatkozott be. Nagyon bízom benne, hogy tényleg innen is lesz magyar válogatott labdarúgó, mert többen is megérdemlik majd.
1: Ha már a fiatalokat hoztad szóba, van egy ajánlás, hogy ugye 4 magyar, illetve egy olyan fiatal, aki mindig a pályán kell, hogy legyen, illetve most már a következő bajnokságtól átlagolva kell teljesíteni ezeket a perceket, és ez egy picit megosztja a közvéleményt. Neked mi a véleményed erről?
0: Ugye a fiatal játékosok bekerültek régebben is, tehát most ha nem menjünk messze, akkor Torgál Sanyi vagy Kanta Józsiék fiatalként ők már játszottak NBA-be, tehát hogyha, ahogy Sanyi mondta annól, hogyha letépem ezt az idős játékosra, akkor megkapom az esélyt. Vagy a Schäfer Andris, amikor feljött az első felnőtt edzésre, és mesélték, hogy a posztján lévő két idős játékosba úgy rúgott bele, hogy csak néztek, nem direkt, csak nem húzta vissza a lábát, nem ehhez voltak szokva. Tehát azért fiatal játékosoknak bizonyítani kell. Az biztos, hogy nagy előny számukra, hogy megkapják a lehetőséget. Az akadémiák szerintem azért vannak, hogy neveljenek játékosokat, és tényleg kerüljenek be. Előnye és hátránya is van, hiszen Balmazújvárosban például megéltem azt, hogy akkor az volt a szabály, hogy 3 játékosnak kellett kezdeni, és akkor indult el a szorzó, és ugye nem voltunk a legacélosabb csapat anyagilag, nekünk minden forintra szükségünk volt, és volt egy-két mérkőzés, amikor megkértem a képviselőurat, hogy a két mérkőzésen ne játszunk már fiatalra, stabilizáljuk a helyünket, és utána játsszuk megint, és volt ez egy fiatal játékos, hogy nyugi, 2 meccs múlva megint mi jövünk, tehát el tudnak kényelmesedni azért a fiatalok, de szerencsére mondjuk a Honvédnál pont nem ilyen fiatalokkal dolgoztam, akik elkényelmesedtek, hanem voltak, akik már alanyi jogon kivívták a jogot, és ez lenne a cél, és ez lenne a jó, hogy ha alanyi jogon kivívják maguknak a kezdőcsapatban való jogot, az a felnőtt játékosnak is jó, meg a csapatnak is jó.
1: Hogyan tovább, Feszkó Tamás? Több mint 25 éve vagy edző, mindig arra törekedtél, hogy a legmagasabb szinten végezd a munkád. Erre indulsz el? Vagy várod a telefonhívásokat?
0: Ugye közel 100 NB1-es meccson álltam mögött, meg lassan, nem is tudom, 200 NB2-es mérkőzés. Az volt a cél nekem mindig, hogy minden magasabb szinten tudjak dolgozni, most is az lenne a cél. Ugye amit mondtam a Balmaz MTK kapcsán, hogy 2 csapatot kellett feljuttassak, hogy NB1-es edző legyek, lehet, hogy most is az lesz, hogy 2 csapatot kell feljutatni megint, hogy NBA-be tudják dolgozni, de nagyon szeretnék tényleg az első osztályba dolgozni, mert minden nap ezért dolgoztam a Honvédnál, nem csak én, hanem a szakmai stáb is, meg a játékosok is ezért dolgoztunk. Ezt az álmot elvették, de azért vagyunk emberek, hogy tudjunk álmodni, és tudjunk tényleg az álmainkat dolgozni.
1: Peckó Tamás, köszönjük szépen!
2: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Magabiztos győzelemmel kezdte a címvédő a labdarúgó VB-t. Belső vizsgálatot rendelt el a kormány az aranykonvoj ügyben. Fokozatosan melegszik az idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
2: Sporthírek.
3: A címvédő Argentina Lionel Messi mesterhármasával 3-0-ás Algéria elleni győzelemmel kezdte a labdarúgó világbajnokság csoportkörét, magyar idő szerint ma hajnalban Kansas City-ben. A 38 éves, 8-szoros aranylabdás világklaszt is először lőtt 3 gólt VB meccsen, ráadásul a 16. találkozóval beérte a VB-k történetének legeredményesebb játékosát, a német Miroslav Klózét. A J csoport másik mérkőzésén Santa Clarában Ausztria-Jordánia 3-1. Az I csoportban Kylian Mbappé duplázott, Franciaország pedig 3-1-re legyőzte Szenegált New Yorkban. A Real Madrid támadója így már 14. VB góljánál jár, és megkezdte a gólgyártást Erling Haaland is a világbajnokságon. A klasszis csatár duplájának is köszönhetően a norvégok 4-1-re nyertek Irak ellen a 4-es bosztoni találkozóján. A labdarúgó világbajnokságon ma 19 órától Portugália a Kongói Demokratikus Köztársasággal, még 22 órától Anglia Horvátországgal csap össze. Holnap éjjel 1 órakor kezdődik a Gána-Panama találkozó, hajnali 4 órától pedig Üzbegisztán-Kolumbia mérkőzést rendeznek majd. Bernardo Silva a Real Madrid labdarúgó csapatában folytatja pályafutását. A 31 éves játékos 2017 óta a Manchester City-t erősítette. A spanyol klub 2 éves szerződést kötött a 109-szeres portugál válogatott középpályással, akinek lejárt a szerződése az angol csapatnál, így ingyen érkezik a madridiakhoz. Molnár Attila győzött 400 méteres síkfutásban az osztravai aranykategóriás nemzetközi atlétikai versenyen. A magyar futó 44,56 század másodperccel ért célba, és az egyetlen századra van az országos csúcstól. Kozák Luca 100 női gáton, Takács Boglárka pedig 100 méteres síkfutásban lett 5.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: A dél-ukrajnai Nyikopolban 3, Zaporizsjában 1 helyi civil halt meg az éjszakai orosz légicsapásokban. Sokan megsebesültek, emellett jelentős a kár több lakótömbben és a helyi egyetem épületében is. Közben a kijevi sajtó arról ír, hogy a G7 csoport engedélyezheti Ukrajnának a legmodernebb nyugati fegyverek legyártását. Itthon azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány az úgynevezett aranykonvoj ügyben, a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a Terrorelhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál. Magyar Péter miniszterelnök egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A legfőbb ügyészség közölte, hogy a jogszabályoknak megfelelően soron kívül minden szükséges intézkedést megtesz az ügy körülményeinek teljes feltárása és érdekében is mindenről részletes tájékoztatást fogadni. Egységesíti az ügyfélkiszolgálási rendszereit az MVM, hogy egyszerűbbé tegye az ügyintézést a lakossági és a versenypiaci villamos energiafelhasználók számára. Az átállás miatt átmeneti ügyintézési korlátozásokra kell számítani, ezért a társaság azt javasolja, hogy az ügyfelek lehetőleg június 30-a előtt vagy július közepe után intézzék ügyeiket. A légkondicionálók helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet honlapján a Népegészségügyi Központ. Figyelmeztetnek arra, hogy a klímaberendezések használatakor kerülni kell a túlzott hűtést, a bel- és a kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne legyen több 8-10 foknál. Könyvbemutatók, dedikálások, szerzői beszélgetések és interaktív gyermekprogramok várják az érdeklődőket a ma kezdődő veszprémi ünnepi könyvhéten. A megnyitót Kis Balázs olimpiai bajnok tartja. Idén 12 stand kínálatát tekinthetik meg az érdeklődők a zeneiskola előtti téren.
2: Közlekedés.
3: Sokan haladnak az M1-es Budapest felé vezető oldalán, a 45-ös és a 18-as kilométer között. Lassul a forgalom a külső sávban. Szintén az M1-esen Hegyeshalom felé lezárták az átterelt sávot a komáromi terelésnél karbantartási munkák miatt. A terelés előtt 2-3 kilométeres torlódás alakult ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
3: A fátyol és gomoly felhők mellett mindenütt sok napsütés várható. Délután 25-30, késő este 16-25 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 23 fokos.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Messi mesterhármasával magabiztos győzelemmel kezdte a címvédő a labdarúgó VB-t. A győri izlandi továbbjutás esetén pedig izraeli csapattal játszik a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőjében. Jó napot kívánok, Mujdica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A címvédő Argentina Lionel Messi mesterhármasával 3-0-ás Algéri elleni győzelemmel kezdte a labdarúgó világbajnokság csoportkörét. Magyar idő szerint ma hajnalban a 38 éves 8-szoros aranylabdás világklasszis először lőtt 3 gólt VB meccsen, ráadásul a 16. találatával beérte a VB-k történetének legeredményesebb játékosát, Miroslav Klózét. A Kansas City-ben rendezett mérkőzés hőse Lionel Messi értékel.
2: Frissnek érzem magam így a 6. világbajnokságomon is, de az igazán fontos az, hogy győzelemmel kezdtünk, pedig nehéz dolgunk volt egy kemény ellenféllel szemben, és sosem könnyű a torna eleje. Viszont sokat számított, hogy már az első félidőben betaláltunk, nagyon egyben van a csapatunk, pozitívak vagyunk a folytatást illetően is. A szurkolóinknak pedig köszönjük a támogatást, itt a stadionban is elképesztőek voltak, de tudjuk, hogy otthonról is sokan drukkolnak nekünk.
3: Nehezen indult számunkra a mérkőzés, keményen kezdett Algéria. Próbáltunk kontrázni, a lesgóluk után viszont nem igazán engedtünk nekik helyzetet. Ami pedig Lionel Messit illeti, nehéz már rájelzőket találni, mert újra és újra elkápráztat minket. Pedig nap mint nap látjuk őt az edzéseken és a meccseken. Most már 20 éve a csúcson van, és még mindig ő tud lenni a döntő tényező. Nem kell ahhoz argentin szurkolónak lenni, hogy csodálattal nézd a játékát.
1: Az argentinok szövetségi kapitányát Lionel Scaloni-t hallották, aki természetesen Messi teljesítményét sem hagyta szó nélkül. A J-csoport másik mérkőzésén Ausztria 3-1-re legyőzte Jordániát Santa Clarában. A Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Vukovic László így látta a találkozót.
4: Ausztria nagyon jól kezdte a mérkőzés, mid révén megszerezték a vezetést, teljesen minden úgy alakult, ahogy az osztrákok is várták meg szerintem a semleges nézők, viszont a vezető gól után az osztrákok nagyon belekényelmesedtek az első fél időbe, erre nagyon jól ráérzett Jordánia, és van két nagyon jó futballistájuk, ugye Tamari és Alolván, aki révén többször veszélyhelyzetet teremtettek, tehát a jordánok már mutogatták azt, hogy van bennük potenciál, és Alolván lévén meg is szerezték az egyenlítést. Igaz, hogy ez a második félidő elején történt. Én azt gondoltam, hogy a szünetben Ralf Rangnick rendezi tudja a sorokat az osztrákoknál, de nagyon jöttek ki a jordánok, és a második félidő első 15 percében komoly nyomást gyakoroltak az osztrák védelemre, és Alolván révén gyönyörű góllal egyenlítettek is. A mérkőzés ezen szakaszában, tehát a 60. percről beszélek, abszolút benne volt a mérkőzésben, a Jordánia meg is fordíthatja, és erre rá is éreztek, mentek előre, és akkor jött ez a vitatott gól, amit utána elvett a VAR, ugye egy szöglet után volt, és azért. A gól után viszont az osztrákok nagyon följöttek, és megrúgták a szabályos gólt, ugye a szöglet után Arnautovic ment oda, a Zabicer szöglete után, és Alarabról pattant a saját kapujába a labda. Ez nagyon megváltoztatta a mérkőzést, innentől kezdve Jordánia természetesen szeretett volna egyenlíteni, de az osztrákok újra rábra kaptak, bátrabban meg tudták tartani a labdát, és innentől kezdve már nem tudott igazi helyzetet kialakítani Jordánia. Tehát azt gondolom, hogy a második félidő elején jogosan egyenlítettek, akkor benne volt, hogy meg is fordíthatják a mérkőzést, de a teljes egészét nézem a mérkőzésnek, és a 99. percben még Arnautovic beadásába kézzel belekapott a Jordánia védő, egy 11-es, Arnautovic ezt gólra váltotta, tehát megrúgta az érvényes gólját is, 3-1, a meccs egészét tekintve Jordániának benne volt akár a pontszerzés is a mérkőzésbe, de ha mindent mérlegre teszünk, akkor az osztrákok azért megérdemelten nyertek.
1: Az így csoportban Kylian Mbappé duplázott, Franciaország pedig 3-1-re legyőzte Szenegált New Yorkban, a Real Madrid klasszisa így már 14. VB góljánál jár. Mbappé a győzelem ellenére nem volt teljesen elégedett a meccs után.
5: Még nem pörögtünk fel 100%-osan a világbajnokságra, de a lényeg, hogy sikerült behúznunk a nyitó meccset. Nem kényelmesedhetünk el, hiszen láttunk már olyan csapatot, amely győzelemmel kezdett, aztán mégis megégett. Senki sincs biztonságban a világbajnokságon. Jöhetnek még meglepetések, de ez a 3 pont jó alap a folytatásra.
1: Kalidou Koulibaly, a szenegáliak védője pedig így nyilatkozott a vesztes mérkőzés után.
6: Az első félidőben jól játszottunk, többször is bekerültünk a francia védelem mögé, befejezni viszont nem tudtuk a helyzeteinket. A második félidőben sajnos már teljesen más volt a meccsképe, érezhető volt a különbség. Nem igazán tudtuk felvenni az ellenfél tempóját, és túl későn érkezett a szépítő gólunk. Talán ha hamarabb betalálunk, több esélyünk lett volna, hogy visszajöjjünk a mérkőzésbe.
1: És megkezdte a gólgyártást Erling Haaland is a világbajnokságon. A klasszis csatár duplájának is köszönhetően a norvégok 4-1-re nyertek Irak ellen az I-csoport Bostonban rendezett találkozóján. A Manchester City támadója Erling Haaland a meccs után a szövetségi kapitányról Sture Solbakkerről is ejtett néhány szót.
7: Jó a kapcsolatom Solbakkennel. Szerintem ezt mindenki láthatta azóta, hogy átvette a válogatottat. Az évek során egyre jobb kapcsolat alakult ki köztünk, ez a legfontosabb. Ami a góllövést illeti, az élmezőnyben vagyok, de nem én szereztem a legtöbb gólt ebben a szezonban. Azt hiszem, hogy Harry Kane, illetve Kylian Mbappé több gólt lőtt nálam. Persze igyekszem én a legeredményesebb lenni. Szerintem ma is ugyanazt az energiát láthatták tőlem. Amikor visszagondolok a teljesítményemre, úgy érzem, ugyanúgy játszottam, mint korábban. A lényeg, hogy folytassam a munkát, és ne gondolkodjak túl sokat ezen. Ebben a helyzetben ez nem könnyű, de a következő feladatra kell koncentrálni. Természetesen örülni kell a sikernek, ugyanakkor meg kell őrizni a nyugalmat.
1: A labdarúgó világbajnokságon ma 19 órától Portugália a Kongói Demokratikus Köztársasággal, míg 22 órától Anglia Horvátországgal csap össze. Holnap éjjel 1 órakor kezdődik a Gána-Panama találkozó, hajnali 4 órától pedig Üzbegisztán-Kolumbia mérkőzést rendeznek majd. Luka Modric, a horvátok 40 éves aranylabdás középpályása, így várja az angolok elleni összecsapást.
2: Számomra a legfontosabb, hogy mindent beleadjak, még most utoljára, és élvezek minden meccset, minden edzést, ami ezzel a csapattal adatik. Sok fiatal játékos van a keretben, akik között én is kicsit megfiatalodom. Jó pár összecsapásunk volt már Angliával, és mindig szoros meccseket játszottunk, ezúttal sem számítok másra. De kiváló csapatunk van, hiszem, hogy jó eredményt érünk el.
1: Az izlandi Vikingú Reykjavik lesz a magyar bajnok Győr ellenfele a labdarúgó bajnokok ligája selejtező első fordulójában. Ez derült ki a tegnapi sorsoláson. Ma pedig az is eldőlt, hogy továbbjutás esetén az izraeli Hapoel Be'er Sheva együttesével játszhat majd a második körben. Az Eto idegenben kezdi a Reykjavik elleni párharcot július 7-én vagy 8-án, a visszavágó pedig július 14-én vagy 15-én lesz majd hazai pályán. Az Európa Liga selejtezőinek első körében a Ferencváros pedig az újvidéki Vojvodinával csap majd össze. Az első mérkőzést július 9-én Újvidéken, míg a visszavágót egy héttel később Budapesten rendezik majd. Orosz Pált, az FTC labdarúgó ZRT vezérigazgatóját Szegő Tibor kérdezte a sorsolás után.
8: Hát ha őszinte vagyok, akkor azért kaphattunk volna könnyebb ellenfelet az első fordulóba, mint a szerb második helyzetet. Tehát azért ez egy komoly erőszóval lesz mindenféleképpen. Az a jó része mindenképpen, hogy erre közel van azért Budapesthez, mert ugye az Novi Sad újvidék az 300 kilométerre van Budapesttől, tehát biztos vagyok benne, hogy nagyon sok szurkolón kell kísér majd minket, őket is egyébként az övéik.
1: Július 9-én lesz ugye az első mérkőzés, adódik tehát a kérdés, hogy mikor és hogyan kezdi meg a Ferencváros labdarúgó csapata a felkészülést.
8: Igazság az, hogy már megkezdtük a felkészülést, nyilván, hogy nem personalizáltan az ellenfélre, hiszen azt most tudtuk meg, de maga a felkészülés, a mérések, és utána a felkészülésnek az első hetén már túl vagyunk. Természetesen most jön majd az edzőtábor, elmegyünk Ausztriába edzőtáborba. A szokásos metodika lesz, tehát visszajövünk, és hát nem sokára már akkor mérkőzés van, tehát ez mindig nagyon-nagyon rossz egyébként, hogy az első kvalifikációs körben kell kezdjünk, annak ellenére, hogy az elmúlt 7 évben folyamatosan ott voltunk, vagy csoportkörben, vagy ligafázisban, biztosan 4 évben tovább is mentünk onnan, mert ugye olyan jó lenne, hogyha más magyar klub is gyűjtene pontokat, és nem az lenne, hogy a magyar csapatoknak tényleg így rögtön az elején be kell kapcsolódni. A játékosok nem nagyon tudnak azért sokat pihenni, lássuk be, de hát ezt már megszoktuk, és igazából ez egy ilyenkor egy ilyen taposó malom, ami elkezdődik, aztán ez megy, és hát remélem, hogy menni is fog sokáig.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A csapatban kétszeres világbajnok Szűcs Luca az ötödik míg a tavalyi bronzérmes Battai Sugár a 8. helyen végzett egyéniben, a női kardozóknál a franciaországi vívó Európa-bajnokság tegnapi nyitónapján, férfi párbajtőrben pedig az olimpiai bajnok Andrássy Tibor jutott a legtovább, ő a 6. helyen zárt. Andrássy Tibor a negyeddöntőben a belga Loyolától kapott ki 15-13-ra, majd Keszi Dórának értékelt.
9: Elég mostuhák voltak a körülmények, azért az nagyon brutális volt ilyen melegbe vívni, és így elhúzták az egész napot, de azt kell, hogy mondjam, hogy jól vettem az akadályokat, és tényleg jól vívtam a csoportban is végig, és aztán a táblán sem voltak könnyű ellenfeleim, de valahogy nagyon magabiztosnak éreztem magam. Gyakorlatilag azt, hogy bennben tudtam vívni az egyéniben, ugyanazt a dinamizmust, ugyanazt a határozottságot tudtam hozni. Hát sajnos a négybe jutásért az ellenfelem is nagyon-nagyon jól vívott, azért az látszott a napfolyamán is, hogy nagyon erős ellenfeleket vert meg, és ellenem is brillírozott az osztónak az elején, illetve a közepén. Úgyhogy nyilván így egy kicsit csalódott vagyok, illetve hát a srácokkal csalódottak vagyunk, mert nem tudtunk érmet nyerni. De én személy szerint azt érzem, hogy mindent kiadtam magamból, és hogy azért azt kell, hogy mondanom, hogy jó formában jöttem ide, és hogy jól vívtam. Így ki lehet kapni, hát abba bízom, hogy a csapaton ott sikerül felállni a dobogóra.
10: Ez miért van, hogy valahogy a belga Loyolának tényleg nem tudjátok az ellenszerét, mert nagyon sokatokat megvert így a szezon közben is.
9: Igen, bár az idei szezonban egyébként nem vívott túl jól, tehát azt hiszem 32 volt a legjobb eredménye, tehát a mai napra nagyon felszívta magát, és tényleg nagyon rég láttam, hogy ilyen jól vívott volna. Kár, hogy ilyen korán összekerültünk, mert tényleg úgy éreztem, hogy egy színvonalas meccs volt, és akár egy döntőnek is beillett volna.
1: Molnár Attila győzött 400 méteres síkfutásban az osztravai aranykategóriás nemzetközi atlétikai versenyen. A magyar futó 44,56 század másodperccel ért célba, és ez egyetlen századra van az országos csúcsától. Kozák Luca 100 női gáton, Takács Boglárka pedig 100 méteres síkfutásban lett 5. Zárásként egy friss hír, a Ferencváros férfi vízilabda csapata ma bejelentette, hogy a világ egyik legjobb center a görög Konstantinos Kakaris érkezik az Olympiakos együttesétől. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

to win again, to never stop climbing the rising road.

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Víz Összeköt, a Nemzeti Sport Rádió vízesport magazinja. Minden szerdán 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Jó napot kívánok, nagy tisztelettel köszöntöm a Víz Összeköt mai adásának hallgatóit. A szerkesztő műsorvezető Bitva Emilt hallják, mai társ műsorvezető kollégám pedig Göbölyös Gábor, az MTI, a Magyar Távirat Iroda újságírója. Szerbusz Göbi, köszöntelek újra itthon, mert hogy a hétvégét Máltán töltötted a Vízilabda Bajnokok Ligája 4-es döntőjén, úgyhogy ez lesz majd a fő témánk, nyilván ezzel nem árultunk el nagy titkot.
3: Nem, szia Emil, köszöntöm a hallgatókat.
2: Még mielőtt Máltáról beszélgetnénk, van egy abszolút aktuális dolog, mert hogy nem csak Máltán voltál ott, hanem azon a sajtótájékoztatón, amelyet a Ferencváros női és férfi csapata tartott. Ugye a férfi csapata bronzérmet szerezte meg a Bajnokok Ligájában, a női csapat pedig döntőt játszhatott, de végül kikapott, és ezüstéremmel zárta a BL idényt. És a két csapat ma tartott egy sajtótájékoztatót, és a fiúknál bejelentettek egy világklasszist. Itt az imént a hírekben a kedves hallgatók már hallatták, de kérlek, oszd meg te is velünk, hogy ki az a görög klasszis, akivel a Ferencváros erősített.
3: Ugye Konstantinos Kakarisról van szó. Gyakorlatilag kimondhatjuk, hogy ő a világ legjobb centere. Egyébként Nyéki Balázs is ezt mondta. Én is így gondolom.
2: És ha már ketten így gondoljátok, akkor az
3: és,
2: már...
3: És azért a játékos társak is, tehát Fogásoma, akivel éppen tudtam beszélgetni, és hozzáteszem, hogy ez már Máltán is egy ilyen nyílt titok volt nagyjából ott az uszoda partján, mindenki csak a bejelentésre várt hivatalosan. Fantasztikus játékos, állítólag nagyon-nagyon jó személyiség, és nyilván ezt még nem tudjuk, mert még így nem volt vele kapcsolatunk, de majd visszatérünk rá biztos, de azt szerintem mindent elárul, hogy ő a bronzmérkőzésen például úgy fordult le kétszeres BL győztes ferencvárosi játékosokról név nélkül, mintha én lennék a vízbe. Tehát az ő tudásáról nagyjából előzetesen szerintem ennyit elég elárulni.
2: Kakarisról, valamint a jövőről majd még beszélgettünk, de egy picit akkor a közelmúltról. Hát az elmúlt egy hétben a vízilabdát kedvelők Máltára figyeltek, mert hogy most először fordult elő, hogy a női, illetve a BL 4-es döntőt is ugyanazon a helyszínen rendezték. Az pedig egy pláne óriási dolog volt, hogy a magyar bajnok csapatok ott voltak mind a női, mind a férfi vonalon, és akkor még ezt egy picit színezzük, ugyanaz a klub adta ezt a két csapatot, mert hogy a Ferencváros játszott a női és a férfi BL 4-es döntőben is. Beszélgessünk először a hölgyekről, hiszen ők kezdték ezt a tornát, és Matajsz Márk volt itt vendégünk két héttel ezelőtt a stúdióban, és arról beszélgettünk, hogy nincsenek komoly terhek, senki nem beszél arról, mit szeretnének elérni, de egyébként mindenki tudja, hogy mit akarnak. Ez pedig legalább a döntőbe jutás. És ez sikerült, de aztán a büntető párbaj az egy pisztoly párbaj, ott csak az egyik csapat nyerhet, és ebből most a Fradi húzta a rövidebbet. Milyen volt a női csapatnak ez a kis hullámvasútja, te hogy láttad ott Máltán?
3: Hát én is akkor időrendbe haladnék, tehát amit mondtál, hogy a teher, az nyilván a címvédő San Andreu elleni elődöntő előtt volt ott a lányokon, és ez nagyon látszódott a vízbe.
2: Tehát, főleg az elején?
3: Hát nem is, ez nem csak az elején, tehát azt gondolom, hogy ilyen két és fél, közel háromnegyedig mélyen tudása alatt játszott az egész csapat, és egyének is, tehát a világklasszisok, a legnagyobb sztárja is a Ferencvárosnak nem igazán találták a helyüket a vízben. Aztán egyszer csak egy ilyen varázsütésre gyakorlatilag megváltozott a mérkőzés, átvette a Ferencváros az irányítást, ugye itt Elefteria Plevritu volt az, aki a hátára vette a csapatot, úgymond érdekes volt, mert pont az előző nap még, amikor beszélgettünk a lányokkal, készítettük az előzeteseket, akkor a Bai Vandával és a Gurisa Tigritával beszéltem, és pont ők mondták azt, hogy az a jó ebben a csapatban, hogy bármikor jön egy hullámvölgy, akkor van 3-4-5 olyan játékos, aki képes egy adott pillanatban megérezni azt, hogy most neki kell felvállalni a lövéseket, és akkor mondjuk ebből jöhet neki olyan olyan eredmények, olyan egyéni eredmények, mint ma a Grétától például az UVSL-i negyed döntőbe, amikor 9 gól dobott, ugye erről majd beszélünk, hogy a döntőben mit csinált.
2: De ott majdnem kilencet,
3: de ott abban az elődöntőben a Plevritu volt az, aki megérezte, hogy, hogy most neki mennek a lövések, neki mennek a passzok, és ha jól emlékszem, akkor 4 gólt lőtt, és pont az utolsó gólnál egy fantasztikus gólpasszt is egyébként előkészített Noah de Vriesnek. Aztán jött a döntő, ugye előtte már mindenki azt mondta, és látszódott is a lányokon, hogy jóval felszabadultabbak, nincsen rajtuk a teher. Én egyébként azt gondoltam, a helyszínen megtekintve a másik elődöntőt, az olimpiákhoz, elég simán győzte le a Matarót. Én azt gondoltam, hogy jóval több esélye van a görögöknek ebben a döntőben, mint a Ferencvárosnak. Ugyanakkor például Vályi Vanda mondta azt másnap az elődöntőt követően, hogy nagyon gyengén játszottak, és hogy ez a döntőben biztos, hogy nem lesz elég, és azt is mondta, hogy ilyen rosszul nem fognak még egyszer játszani ebben a 4-es döntőben. Ez be is jött, igazából a rossz kezdés az ott is megvolt, de ez nagyjából egy ilyen, nem tudom, 10 percig tartott körülbelül a második negyed elején. A Ferencváros elkapta a fonalat, és ugye főleg Gurisotti Gréta volt, aki elkapta a fonalat.
2: 7 gólt lőtt Bajnokok Ligája döntőben.
3: Igen.
2: Ez önmagában, a 9-ről beszélgettünk az elmúlt hetekben, hogy az valami földön túli produkció a női vízilabdában, és ezt nem az OB1-ben dobta a sereghajtónak, hanem a Bajnokok Ligája negyed döntőjében az UVS-ének.
3: A legnagyobb hazai riválisnak
2: és
3: nyilván.
2: És akkor a BL döntőben, tehát a sportág klub szempontból legnagyobb színpada, és 7 gólt szerzel, úgyhogy sül a kezed. Az más kérdés, hogy ez mondjuk most itt a rendes játéküdőben csak a döntetlene volt elegendő, de azért egy Bajnokok Ligája döntőben nem feltétlenül jól kell játszani, hanem nyerni kell, és azért az olimpiákosznak is voltak nehéz pillanatai, de aztán valahogy ez az 5 méteres párbaj most pont fordítva sült el, egyébként mi magyar szempontból megszoktuk.
3: Így van, de szerintem ezt a meccset a Ferencvárosnak meg kellett volna nyernie. Tehát nem tudok egyébként más mondani. 2 perccel a vége előtt 2 góllal vezetett a csapat, talán 80 másodperc volt hátra, amikor egyre szépítettek a görögök. Nem akarom azt mondani edzőhiba, mert nyilván nem értek hozzá ennyire, hogy én most a stábra kenjem a dolgot. Az a része nekem mondjuk furcsa volt, hogy az utolsó 2 percben a 3 támadás mindegyike arról szólt, hogy pörgessük le azt a közel fél percet, és majd lesz valami, és akkor majd kivédekezzük. Szerintem egy picit támadólag, hogyha mondjuk, mert valahogy megpróbáljuk belőni azt a mindent előtt. Nagyon nehéz.
2: Tehát ilyenkor az van a fejekben, hogy nehogy egy rossz lövés legyen, amiből megúsznak, és akkor tényleg a medence aljára kerülsz.
3: Igen, de ez a mérkőzésnek egy olyan periódusában volt, már tényleg mondjuk 3-4 perccel a vége előtt, amikor sokkal jobb volt a Ferencváros. Tehát olyan lendületben volt a csapat, ráadásul tényleg főleg a Grétának gyakorlatilag mindenbe jött. Tehát ha visszaemlékszel, volt egy olyan gólja, amikor a sarokból a támadó idő lejárt, akkor csak így rájtette, hogy majd lesz valami, és a blokkról bevágódott a tényleg védhetetlenül a labda a hálóba. Én azt gondolom, hogy ott egy olyan flóba volt a Ferencváros, hogyha mondjuk belövi a közte 3-at, akkor nincs miről beszélgetni, tehát akkor nem lett volna ideje egyenlíteni az Olimpiákosznak. Ez most így alakult, tényleg valószínűleg ez volt a legbiztosabb taktika, én azt gondolom, amit meg lehetett próbálni 2 perccel a vége előtt, és hát rosszul sült el, tehát talán 3 másodperc volt hátra a támadó időből, amikor a görögök egyenlítettek. Ettől függetlenül érdekes volt, mert amikor lefújták a mérkőzést, én személy szerint nem voltam annyira csalódott, mint nem is tudom, próbálok hozni egy példát, mondjuk visszaemlékszünk a Veszprém Kielce Bajnokok Ligája döntőről.
2: Mondjuk az elég nagy szélsőség.
3: Elég nagy szélsőség, de valahogy úgy éreztem, hogy ez a csapat mindent megtett ebben a döntőben. Mindenki hozta, tehát tényleg 180 fokos fordulat volt jó néhány játékostól, ahogy teljesített az elődöntőbe. Tényleg Kestheirita nagyon-nagyon jó volt, és súlyos sérülése a lábába gyakorlatilag.
2: Hát ő eleve arról beszélt, hogyha valaki azt mondja neki ott április környékén, hogy ő előső keresztszalag szakadással, most már ezt is tudjuk, igen, mert erről ő beszélt, hogy ő egyáltalán játszik, és nem csak turista, vagy nem csak a lelátón ül a Bajnokok Ligája döntőben, hanem játszik, nem hiszi el. és egyébként említetted, hogy nem éreztél akkor a csalódottságot, valahogy ez érződött a játékosokon is, pedig egy elveszített döntő után ott azért összeomlik egy világ, ami teljesen normális dolog, mert életed nagy lehetőségének éled meg, nem sikerül megnyerni egy döntőt, érthető, hogy nagyon-nagyon csalódott vagy. De például Gurisati Gréta beszélt erről, és ezt ma megerősítette a sajtótájékoztatón, hogy most is úgy értékeli az egész szezont, hogy egyébként siker, elveszített döntő ide vagy oda, mert az odavezető út annyira jó volt, és annyira jó csapat lettek, hogy egyszerűen nem tudja kudarcként ezt elkönyvelni, és gyorsan tegyük is hozzá, hogy ez nem az. Tehát a Bajnokok Ligája ezüstérem az egy fantasztikus eredmény, nyilván az arany egy picit fényesebb, de ez a csapat másodjára jutott el a BL4-es döntőbe, és a legutóbbihez képest sikerült előrelépni.
3: Így van, és azt azért látni kell, hogy az rendben, hogy a Ferencváros világsztárokat igazolt Keszthelyi Rita és Bea Ortiz személyében tavaly nyáron, de ez mondjuk nem azt jelenti, hogy az ellenfelek gyengébbek lennének. Tehát ott a másik három csapat az nagyjából hasonló erőt képviselt, mint a Ferencváros. Most abból a zöld-fehérek így jöttek ki, hogy ezüstérmesek, szerintem ez egy óriási dolog. A Grétának a nyilatkozata az pedig a helyszínen, és ma is egyébként én közel nem szoktam sírni, de ott közel voltam, amikor beszéltünk, mert annyira visszaadta, hogy miről is szól igazából a sport, az, hogy egy csapat összekovácsolódik, hogy együtt mennek mindenhova. A mai sajtótájékoztatón például nagyon őszintén beszélt arról a Gréta, hogy ő 4 év van a Ferencvárosnál, de hogy az első 2 évben neki rosszul esett, hogy nem tudott összehozni egyetlen egy olyan csapat programot se, ahol minden játékos ott van. És most erre a szezonra ez összejött, ő a csapatkapitány, beállnak mögé, jól érzik magukat a lányok, tényleg látszik, hogy ez a csapat gyakorlatilag 14-15 barátnőből áll, azért ez hosszú távon óriási előnyt jelenthet.
2: És ritka egy
3: és
2: női
3: nagyon
2: csapatot.
3: Ritka, igen.
2: Látva. Ha már Gréta szóba került, beszélgessünk egy picit arról, hogy az a játékos, aki egy BL döntőben 7 gólt lő, és nincs benne a magyar válogatott bő keretében, ez nyilván egy érdekes kérdés, a legközelebb nyilván, hogyha majd stábunk forgat a férfi, illetve a női válogatottnál is, akkor a női csapatnál valószínűleg Cseh Sándort majd meg fogjuk erről kérdezni, hogy mit gondol a Gréta jövőbeni szerepvállalásáról, lásd Zalánki Gergő és férfi csapat, de azért valamit lehet, hogy nem tudunk mi ebből a történetből, mert azt láthatjuk, hogy élete talán legjobb fél éve, pályafutása legjobb fél éve Gurisati Grétának, viszont nincs ott a Sydney nagy döntőre készülő női keretben.
3: Nagyon érdekes, hogy felvezetted ezt a témát, mert az első 3 mondatod az szerintem egy az egyben ugyanúgy szólt, amit én a Grétának tettem föl, már kikapcsolt mikrofonnal a 4-es döntőt követően, és megbeszéltem, hogy a választ én nem fogom közölni, de nekem ugyanezek az érzéseim. Én azt gondolom, és azt még nem hangzott el tőled, hogy ő lett egyébként az egész BL-nek a gól királya.
2: Igen.
3: Tehát, hogyha ezt még ezzel a tagmondattal kiegészítjük, akkor szerintem most ez ilyen erős lenne, azt mondanám, hogy Cseh Sándort sarokba szorította a Gurisati Gréta, de én azt gondolom, hogy aki látta ezt a 4-es döntőt, meg az egész sorozatot, nyilván erős a magyar vízilabda, és lehet generációt váltani. De amit te is mondasz, egy BL gól királynő, 7 gól a döntőbe, és látszik az, hogy egy nagyon-nagyon jó csapatkapitány, most nyilván nem azt követelem, hogy ő legyen egyből a válogatott csapatkapitánya.
2: Meg nem is követelünk semmit, csak arról beszélgetünk, hogy vajon mi lehet az ok, vagy miért
3: de,
2: nincs ott
3: de a kerülön. De olyan játékosnak, akik láthatóan tényleg mondjuk válogatott játékosok, olimpiai aranyérmesek, bronzérmesek beállnak mögé, és azt csinálják idézőjelben, amit ő mond, szerintem egy ilyen játékost vétek kihagyni, tehát hogy legalább egy összetartásra lehet, hogy érdemes lenne őt meghívni, hogy mi az, amit esetleg hiányol belőle Cseh Sándor, hogy esetleg dolgozzanak együtt ezen közösen, szerintem még mindig egy nagyon nagy erőssége lenne a magyar vízilabdának, és nem beszélünk egy idős játékosról, tehát ezt mondjuk egy 30 éves játékosról beszélünk, nagyon jól elmondtad, hogy karrierje legjobb szezonját zárta. Meglátjuk majd, hogy hova fut ki ez a történet.
2: Beszélgessünk akkor a férfi csapat máltai teljesítményéről. Volt egy pici deja vu érzésem, amikor a Bajnokok Ligája döntőt nézte az ember, bár itt a ugye nem magyar csapatot vert meg végül a döntőben, a későbbi győztes Barcelonéta, de amikor a női kézilabda BL döntőben a Győr kikapott, akkor egy olyan csapat verte meg a Bajnokok Ligája döntőben, amelyben két magyar válogatott klasszis, Albek Anna és Vámos Petra szerepelt. Így végül is tudtunk örülni annak, hogy végül is egy francia csapat nyert, de két magyar főszereplővel. És itt a döntőben megint az fordult elő, hogy játszott egy Prorecco, egy világválogatott, egy majdnem világválogatott spanyol csapattal, a Barcelonétával, ahol két magyar játékos szerepelt egész évben, bár a döntőben, illetve a négyes döntőben csak Búrján Gergő, aki el is döntötte, de mégiscsak lett két Bajnokok Ligája győztesünk, a Ferencváros pedig a harmadik helyen végzett, úgyhogy lett BL győztesünk,
3: meg nem is. Fú, hol kezdjem ezt az egész dolgot? Kezdjük a döntővel rögtön, menjünk, ahogy akkor, szeretted igen, volna?
2: Akár igen, mert nekem volt egy olyan megérzésem, amiről beszélgettünk, hogy valamiért azt gondoltam, hogy a Recco nem játszik majd döntőt. Nekem ez volt a megérzésem. Aztán olyan tükörsimán nyerték meg az elődöntőt.
3: Az nagyon fájó volt, és egyébként pont azután éreztem én azt, hogy itt a Barcelona, tehát nagyon könnyedén le fogják
2: győzni. Mert az Olympiakoszt nagyon könnyen megverték.
3: Igen, nagyon-nagyon simán legyőzte, ráadásul, de 40 gólos meccsen.
2: 8-2 vagy olyan, így indult
3: 8-4 volt az első negyed, egészen brutálisan játszott a Recco. Én nekem egy picit olyan érzésem volt a Recco-val kapcsolatban, megint személyesen látni őket, hogy picit így a vízilabdának a Real Madridja, hogy teljesen mindegy idézőjelben, hogy milyen a játékos keret, mert jó a játékos kerete a Recco-nak, de mondjuk nem összehasonlítható azzal, ami mondjuk, nem is tudom, 2021-ben, vagy 23-ban, 22-ben volt Bajnokok Ligája győztes. Vannak nagyon jó játékosok, és vannak világsztárok, de valahogy mégis egy ilyen felsőbbrendűség van az ő játékukban. Nem tudják elképzelni azt, hogy ebből vereség lehet. Egyébként szerintem a fináléban picit ennek lettek az áldozatai. Én azt éreztem az egész döntőben, hogy lövünk egy gólt, lő egyet a Barcelona, ha nem baj, akkor lövünk még egyet.
2: És ez úgyis a végén megnyerjük?
3: Ez úgyis a végén, én végig ezt éreztem egyébként a helyszínen ott a döntőbe, és talán másfél perc volt hátra, amikor Burján Gergő lőtt azt a jobbra nézek, balra lövöm gól.
2: Abszolút Varga Duminak volt ilyen
3: igen,
2: gól
3: a másik oldalról. Kell. Így van. Tehát akkor lett ugye kettő a különbség, másfél perccel vége jött, és akkor lehetett látni az olasz arcokon tényleg a vízbe, hogy gyerekek, baj van, 90 másodperc van hátra, és kettővel égünk. Ki is kaptak, és óriási döbbenet volt egyébként az olasz játékosoknak az arcán. Tehát amikor kijöttek a vízből, és már készültek az éremátadóra, akkor még volt, aki még rugdosta a falat, meg hasonlók, mert egyszer nem hitt el, hogy ebből...
2: A Recco-nál.
3: Tehát az olasz játékosok elképesztően dühösek voltak, és szerintem kicsit ez tényleg ez a felsőbbrendűség érzése az, ami az ő vesztük lett. Beszélgettem egyébként egy-két ferencváros vízilabdázóval is, ők is azt mondták, hogy nagyon érdekes az egész máltai négyes döntő, mert itt találkozhat gyakorlatilag a világ 8 legjobb csapata, és most a lányokat is ide veszem, és mindenki jóban van mindenkivel, beszélgetnek, megisznak egy üdítőt, egy sört a meccs után. Egyedül a Prorecco játékosai azok, akik ilyen
2: különcködve, vagy hát kicsit így elvonulnak,
3: és nem... kicsit ilyen nagyarcúan közlekednek az emberek között, hogyha ha van ilyen, bár azért szerintem ezt fel lehet ismerni, kicsit valaki nagyképűbb, mint a többiek, és mások is azt mondták, hogy abszolút ezt látták a Recco-n, hogy hát hogy azért, mert mi vagyunk a 11-szeres győztesek, majd így odaadják nekünk azt a 12-et is. Hát nem így lett, hát a Barcelonát egyébként mondhatjuk azt, hogy borította a papírformát, mert tényleg ezt is mondjuk el, tehát Vígvári Vince a férfiak között lett a gólkirály, úgyhogy nem játszott a négyes döntőbe, tehát mondjuk
2: kettővel kevesebb.
3: Vegyük azt le, hogy mondjuk nem tudom, 6 gól minusszal indult nagyjából a többiekhez képest, és így lett gólkirály, és tényleg kiveszel egy ilyen játékost a keretből, és el tudnak menni a döntőig, amit később megnyernek, az óriási dolog. Azt egyébként minden szakember elmondta, hogy a legjobb vízilabdát ebben a szezonban a Barcelona játszotta sebességre, figurákra, mindent együttvéve, de mindenki kijelentette azt, hogy hát Vígvári Vincével, vagy Vince nélkül azért itt erősen csökkentek százalékosan az esélyek. Ennek ellenére a Ferencvárost búcsúztatták, ugye 5 méteres párbajban. Hát, hogyha a lányokra azt mondtam, hogy a döntőt meg kellett volna nyerni, akkor én a fiúknál
2: ugyanaz a forgatókönyv abszolút. Szinte. Ugyanaz a forgatókönyv.
3: Abszolút.
2: Vezetsz egyel, kettővel, olvad a különbség, támadhatsz a kettőért, nincs meg, egyenlítenek. Büntető
3: igen, párban. És ott ráadásul egy emberelőny volt, amit egyébként még jól is játszott meg a Ferencváros, ott a Fekete Gergő az utolsó pillanatban, nem is tudom, talán hárman egyszerre blokkolták a lövését, és akkor a lefordulásból megjött, ott is jött az előny, és aztán jött az egyenlítés. Hozzáteszem, hogy a Ferencváros férfi csapatánál ők se játszottak jól egyáltalán az elődöntőbe, és a fordítani is igazából úgy sikerült, hogy én azt éreztem ott a Barcelonát egy kicsit elfogyott erőbe, a Ferencváros meg látszódóan egyébként nagyon jó kondiba volt, egyszerűen felőrölte az ellenfelet.
2: És akkor jöttek fel, amikor a kulcsemberek a Barcelonátánál kinnültek, és egy picit próbálta őket pihentetni a mester.
3: Így van, így van.
2: Tehát ott... ez inkább egy másfél soros csapat egyébként igen. A Barcelonátá, főleg a vígvári tesó nélkül.
3: Úgyhogy azt a Ferencvárosnak szerintem nyögvenyelősen, de valahogy be kellett volna húzni azt a mérkőzést, és közel is volt hozzá. Most tényleg 5 méteres párbajról meg beszélgetni, hogy ott ki hogy lövi az 5 méterest, teljesen hát lényegtelen. Tehát az egyik oldalon ott van Fogásuma, a másik oldalon egy Aguirre, aki ráadásul élete egyik, tehát én elég sok meccsen láttam már védeni, és nagyon jó kapus, de most extra volt. Tehát az, hogy azt hiszem, hogy 6-szor védett fejjel a mérkőzés során.
2: Úgy kezdte a meccset egyébként.
3: Úgy kezdte a meccset, de mondom, talán 6 lett a vége, még mondta is Nyéki Balázs a meccs után, hogy is mondta, hogy nem olyan felfogásban lőttünk neki, ahogy azt megbeszéltük, tehát ezt lefordítom magyar nyelvre, nem oda lőttük neki a labdát, amit előre megbeszéltünk. Tehát valószínűleg el lett mondva, hogy ne oda a haja környékére próbáljunk célozni.
2: Nyilván azért...

0: negyedbe, mert képtelen védeni. Egyéb valami hasonló volt, ha jól emlékszem, az EB középdöntős meccs Belgrádban, hogy ott is le kellett cserélni, mert már minden befele pattant róla. Itt azért már sajnos az elején egy kicsit vakartam a fejemet, amikor már negyedik védése volt, úgyhogy 2 méterről lőttek az öltfehérek, ez így nagyon nehéz lesz, hogyha ennyire őt tűzbe hozzuk.
1: És akkor ő üvölt, kifele néz,
0: igen, és volt is egy nagyon jó kis különcsatája Manherz Krisztiánnál, talán az első 2 vagy 3 párharcot nyerte a spanyol, és akkor a Hajrában meg a Manu 2 elég erőset belőtt neki, és akkor ment az üzengetés. Hát,
1: ez benne van.
0: Ez kell, most én hozzá, kell, én ez kell a, is, én azt gondolom.
1: Ez a meccs része.
0: Igen, egyébként visszatérve, csak egy ez off topic úgymond, de a női döntő nagyon-nagyon érdekes volt abban a szempontból, hogy én még nem láttam olyan női meccset, ahol volt verekedés. Itt volt verekedés például a Ferencváros és az Olimpiakos játékosok egy nagyon rövid időre, de ott meg kellett állt a játékot, mert
1: én
0: nem is tudom.
1: Én magam sem emlékszek ilyen
0: szituációra. Ez egy nagyon rövid szituáció volt, talán a kis Alexandra, a kapus úszott ki, és ott a fennmaradó görög centerrel ment a hírig, aztán így egy kisebb csapat így odaúszott, és akkor elhúzta a másikat, de jó volt látni most, és tényleg pozitívan mondom, hogy női meccsen is tapasztalunk ilyet, mert szerintem emelte az estfényét, hogy így mondjam.
1: Lett tehát 2 BL győztesünk, ugye Burján és Vigvári személyében, lett egy 3. helyezett csapatunk, illetve az olimpiákhozban pedig ott volt Zalánki Gergő és Angyal. Velük tudtál érdemben beszélgetni, és itt nyilván Zalánki az érdekes kérdés, akinek a jövőjéről még semmit nem tudunk. Mik a máltai pletykák, valóban visszatérhet a Prorekkóhoz? Bármit lehetett-e ott hallani?
0: Hivatalos információ nincsen, ugye az még beszéltük is talán 1-2 hete, hogy akkor jött be a hír, hogy Gergő visszatérhet a Prorekkóhoz. Ő azt mondta, hogy a csapata szeretné személyesen bejelenteni majd ezt az információt, és ezt engedjen meg neki, hogy nem osztja meg még a nagy nyilvánossággal.
1: Itt arra utalt, hogy lehet váltás, vagy a hosszabbítás, vagy nem utalt semmire?
0: Én azt mondom, hogy nagy valószínűséggel váltás lesz, amennyire éreztem a szavaiból, de ezt ugye még nem lehet megmondani. Ugye most itt a Prorekkó az első számú esélyes, hogy oda visszatér, ugye játszott ott már 2 évet, nyert 2 BL-t.
1: Nem is akart eljönni, csak
0: nem,
1: ugye...
0: Nem is akart eljönni.
1: Párizs előtt beütött a krach az olaszoknál.
0: És egyébként az olasz csapatból most nem azt mondom, hogy egy poszton hiányos, de azért oda egy nagyon jó balkezes játékos az szerintem még bőven elférne a világ egyik legjobb csapatába.
1: Én, hogyha a Rekó tulajdonosa lennék, vagy elnöke, akkor biztos azt mondanám, hogy azért valami csak hiányzott, mert nem nyertünk. Szóval,
0: hát ez így van, ez így van.
1: Majdnem 1 hetet töltöttél el Máltán. Elég sok mindent láttál, tapasztaltál. Jó helyen van Máltán a Bajnokok Ligája 4-es döntő? Vízilabdában neked mi volt a tapasztalatod, és mit mondtak a főszereplők, mert azért nagyon sok mindenkivel beszélgettél erről.
0: A főszereplők szerint tökéletes. Ugye Gurisatti Gréta például azt mondta, hogy egész karrierjének a csúcspontja az a máltai 4-es döntő, és azért egy olimpiai bronzérmes játékosról beszélünk, tehát volt már néhány rendezvényen, ahogy Matajsz Márk fogalmazott. Azt gondolom, hogy a sportolók szempontjából és a szurkolók szempontjából egy nagyon jó környezet Málta, mert június elején szuper jó idő van.
1: Nincs még tele turistával,
0: nincs
1: gondolom.
0: Még tele turistával.
1: Nincs 40
0: annyira, nincs 40, csak 30, ami egyébként nem tudom, legalább 40-nek érzed, de nincsen 40 fok. Egy olcsó desztináció idézőjelbe, tehát azt gondolom, hogy a repülővel megközelíthető nyaraló helyek közül egy kifejezetten olcsó helyről van szó. Itt nagyon sok játékossal beszéltem, és egyébként mi együtt laktunk a Mataró és az Olympiakos női csapatával, velük is beszélgettünk elég sokat, majdnem mindenki családdal érkezett, és nem is egy fővel, tehát volt, aki 10-20 fős családi támogatást kapott a lelátóról, mert ide ugye úgy érkeznek az emberek, ráadásul ugye a mérkőzések este vannak, tehát este 7 és este 9 volt a mérkőzés.
1: Egész nap lehet strandolni a családnak.
0: Az egész nap szabad a családnak, azt csinálnak, amit szeretnének, este meg szurkolnak a...
1: Amúgy az ideális.
0: Abszolút, abszolút, és ráadásul nem egy óriási komplexumról van szó, tehát nem is tudom, talán maximum talán egy 2000 néző férhetett ott el, ezt majdnem ki is maxolták. Minden játékos azt mondta, hogy sport szakmailag ez egy tökéletes helyszín. Újságíróként voltak nehézségeim, de hát én

0: azért vagyok ott, hogy ezeket megoldjam, tehát szerintem ez ebből a
1: Ezt
0: szempontból
1: mondjuk
0: lép
1: tényleg
0: le.
1: sok helyszínen el lehet mondani, és mikor azt hallják a kedves nézők, hallgatók, szurkolók, hogy a Magyarország milyen kiváló házigazda egy világversenyen, akkor nagyjából újságírói szempontból is el lehet mondani, hogy itt
0: ez
1: aztán
0: így van.
1: tényleg mindig van áram, mindig van víz, mindig van mosdó, mindig van internet, most csak a legfontosabb dolgokat mondom el.
0: Hát most azt a hármat volt, mondtad, amit egyébként szinte kivétel nélkül hiány volt, de hát mondom, ezt a részét megoldottuk. Mindenki nagyon élvezte, és én egyébként annak viszont külön örülök, hogy a lányoknak a döntőjét is ide vitték, mert azért a női vízilabdában, még a csúcseseményeken is, legyen az bajnokok ligája, olimpia, vagy világbajnokság, azért mondjuk egy női döntőn, még egy női döntőn se telik meg mondjuk általában a lelátó. Itt például az, hogy az olimpiákosznak a női csapata bejutott a döntőbe, az egy óriási lökés volt. Nem tudom, hogy hogyan számoltak egyébként a görög szurkolók, de például a női döntőre a teljes görög kemény mag megérkezett. Ez mondjuk egy 3-400 fő lehetett, ők elfoglalták az egész teljes egyik oldali lelátót, és a férfi bronz meccsen már nem voltak ott, tehát nem tudom, hogy hogy lehetett a logisztika, de fantasztikus hangulatot varázsoltak, ugye a Ferencváros szurkolóival együtt, tehát a legjobb hangulat az a női döntő volt az egész négyes döntőbe, úgyhogy én ennek külön örülök, mert a lányok szerintem megérdemlik, és a női vízilabda szerintem elképesztő gyorsasággal fejlődik, tehát mindenkinek ajánlom mondjuk egy, nem is tudom, 2016-os olimpiai meccset nézzem meg, és egy mostani női BL döntőt, óriási a különbség, tehát most már nincs olyan, hogy egy csapatban csak 3-4 olyan játékos van, aki mondyuk tud egy
1: olyan
0: igazán erőset dobni,
1: igen,
0: ami
1: van egy lövőd, és azzal, hogy messzire mész, ez már kevés.
0: Ez már nagyon kevés. Ez tehát itt már mindenkinek kell, hogy legyen legalább egy olyan lövése, amivel veszélyes tud lenni a kapura, kezd Heidita akár csavarva is képes gólt lőni, tehát szerintem a lányok szempontjából különösen jó, hogy ez a döntő ez Máltán marad.
1: Van törekvés arra, hogy Máltán maradjon?
0: Pont ezt akartam mondani. Ha jól tudom, akkor 3 évre beadta a pályázatát megint Málta. Erről hivatalos döntést egyelőre még nem láttam, de szerintem nagyon jó helye van, és amennyire tényleg a zuhanyhíradó, hogy így fogalmazzak, akivel beszéltem, játékos, sportoló, edző, az mind azt mondta, hogy nagyon jó helyen van ez a négyes döntő. Ami még egyébként szintén érdekesség, hogy nagyon elérhető közelségekben voltak a sztárok is, és most nem csak azokra gondolok, akik a vízben játszottak, hanem mondjuk ott ült a lelátón egymás mellett Madaras Norbert és Felipe Perrone, akik...
1: Róluk volt is egy közös fotó valamelyik portálon, hogy
0: igen,
1: a vízilabda jövőjéről beszélgetnek.
0: Igen, igen, igen. És pont a bejáratnál, ahol kimennek a nézők és bejönnek a sportolók, az két külön bejárat volt, és mindegyik este, hát nem azt mondom, hogy a teljes nézőtér, akik lejöttek, de egy 4-500 ember ott várakozott, jöttek ki a sportolók, nem is csak aláíráskérés vagy ilyesmi, hanem leültek beszélgetni, fényképezkedtek később a kupával, tehát egy ilyen nagy vízilabda családi program volt egyébként az egész négyes döntő, én úgy éreztem, és ebből a szempontból szuper jó helyen van. Hozzátudom, el tudnék képzelni egyébként mondjuk egy hasonlót a Margit szigeten adott esetben, ott is biztos, hogy nagyon jó lenne mondjuk június közepén, tehát a mostani időben. Itt Budapest is egy tökéletes hely lenne ebből a szempontból.
1: Hát akkor viszont jöjjünk vissza Budapestre, mert hogy a Máltai dossziét bezárjuk, és innen is gratulálunk a Ferencváros mind a két csapatának a Bajnokok Ligája szerepléshez, de a klub ma már sajtótájékoztatót tartott, és számomra a legfontosabb mondat, és kérlek ezzel folytassuk, amit az ügyvezető alelnök Nyíri Zoltán mondott ezen a sajtótájékoztatón. A jövőt illetően minden feltétel adott, hogy a két csapat, mármint a női és a férfi, ugyanolyan feltételekkel folytassa a munkát. Tehát amikor ebben a jelen gazdasági helyzetben nem akarom behozni a futballt a víz összekötbe, vagy akár a kézilabdát, de azt halljuk, hogy még a csapatok nem tudják, hogy milyen büdzsével tudnak neki vágni a következő idénnek, lehet hallani több klubról, hogy likviditási gondok, milyen keretünk legyen, akkor a Fradi vízilabdánál a talán legfontosabb vezető arról beszél, és azt mondja el a nagy nyilvánosság előtt, hogy minden ugyanúgy megy tovább, mind a két csapatunk erős marad, majd bejelentik például a KKR-t. Ez elég megnyugtató vízilabda szempontból.
0: Nagyon-nagyon érdekes téma, és a sajtótájékoztató előtt egy 4 órával, amikor érkeztem, akkor hasonló ról kezdtünk el beszélgetni az újságírókról, vagy az újságírókkal, mert nyilván azt mondod, hogy nem hozzuk be a focit, de azért muszáj behozni a focit, és hallottunk ilyen-olyan pletykákat, hogy megszorítások és hasonlók. Ugye azt már tudtuk, azt nagyjából egy fél éve vagy egy éve volt egy ilyen szerződés hosszabbítási hullám a Ferencvárosnál, hogy mindenkinek nagyjából 2028-ig
1: az olimpiai ciklus
0: van szerződése. És azt azért szerintem mindenképpen érdemes elmondani magáról a vízilabdáról, párhuzamba állítva a labdarúgással, hogy az, hogy neked legyen egy világklasszis vízilabda csapatod, tényleg nem tudok pontos számokat, de mondjuk, nem tudom, 100-150 millió forint, most csak tényleg tippeltem, de ha mondjuk ezzel szembeállítjuk a futballt, ott meg 10-20 milliárdokról beszélünk, tehát ahhoz képest, hogy mennyibe kerül egy
1: az
0: Európa Liga.
1: Az arányokat tekintve ez persze óriási a különbség.
0: Óriási a különbség, és azért itt mindenképpen jelezzük meg, szerintem Nyíri Zoltán személye ebből a szempontból kulcsfontosságú, tehát egy korábbi vízilabdázóról beszélünk, aki még most is játszik a Masters-be, ha jól tudom, még bajnoki címet is nyertek. Neki mindenképpen szívügye az, hogy működjön a Ferencváros vízilabda szakosztálya, és nyilván szerintem egy Ferencvárosnál az, hogy működjön, az nem merülhet ki annyiban, hogy elindulunk az OB1-ben, tehát ott valószínűleg a legmagasabb szinten képzelik el a jövőt, és azt gondolom egyébként egy szurkolónak, meg a játékosoknak is annál jobb üzenet nem kell, mint hogy idehozzák a világ legjobb centerét, és egyébként a nőknél is ezen a poszton erősített a Ferencváros.
1: A Horváth Zsófia érkezett Szentesről, illetve az orosz válogatott Maria Borisova, olimpiai bronzérmes, Horváth Zsófi pedig egy korosztályos Európa-bajnok vízilabdázó, 19 éves, és hát mind a két csapatán ugye a center poszton erősítettek, a holland De Vries megy majd el a hölgyektől, a férfi csapattól pedig a spanyol De Toro. Tehát itt nem arról van szó, hogy hoztak egy világklasszist a férfi csapathoz, egyébként hatan meg távoztak.
0: Igen,
1: hanem egy poszton történt egy olyan csere, ami ha csak a nevet nézzük, egyértelmű az előrelépés.
0: Igen, és egyébként ezt beszélgettük a helyszínen, hogy igazából nincs is más poszt a Ferencvárosba, ahol lehetett volna ekkorát előrelépni. Tehát az összes poszton gyakorlatilag olyan játékos van, akit most világ top 5 körülbelül. Egyedül a center poszt volt az, De Toro egyébként, tehát egy világbajnok, spanyol centerről beszélünk, de világszinten azért vannak nála jobbak, és
1: tehát egy 20-as skálát nézzük, ő 17-es, ami extra,
0: nagyon
1: és
0: jó.
1: Hoztak egy 19-20-ast.
0: És hoztak egy 19-20-ast, igen. És egyébként a nőknél majdnem, hogy ugyanez a helyzet, tehát ott is pont a Grétával beszélgettem, hogy neki nagyon sokszor kellett egyébként centereznie ebben a négyes döntőben.
1: Sajtótájékoztatón is elmondta, hogy azt nem bánja, hogy kevesebb pofont fog majd kapni, mert hogy a centerposzt,
0: igen,
1: hát
0: ugye,
1: a back az nem egy
0: De Vries volt az egyetlen igazi centere a Ferencvárosnak. Helyette hoztak most kettőt, ugye az egyik egy U16-os világbajnok magyar játékos, aki már a felnőtt válogatottban is játszott a világkupa selejtezőkbe. És egyébként az orosz lánynak a története nagyon-nagyon érdekes, mert ugye az orosz vízilabda az elmúlt 3 évben az gyakorlatilag eltűnt a nemzetközi térképről.
1: Legalábbis válogatott szinten.
0: Klub szinten is, mert ugye az orosz klubok nem indulhattak a nemzetközi sorozatba, és én beszéltem a sajtótájékoztatán, megkérdeztem Matajs Márkot, hogy az orosz lányt hogy sikerült scoutolni. És
1: Játszott Padovában,
0: az már korábban volt, de hogy az orosz válogatott játszott itt Budapesten egyébként januárban, itt volt egy néhány napra edzőtáborozni, és ott látták meg, és beszéltek vele, hogy mi lenne, ha. És ugye az ő személyében is egyébként olimpiai bronzérmes, világbajnoki bronzérmes, 28 éves, ha jól tudom, 28 éves játékosról beszélünk. Érdemes lesz egyébként figyelni, akár válogatott szempontból is, mert ugye az oroszok most a Sydneyben sorra kerül világkupán térnek vissza a nemzetközi vérkeringésbe, és amennyire jók az információim, elképesztően erősek.
1: Abban biztos lehetünk, hogy attól, mert az orosz vízilabdát és most főleg a hölgyekről beszélünk, mert a férfi válogatottjuk azért már Sydney óta inkább van egy pici lejtmenetben, ugye azért a 80-as, 90-as évek azok inkább az orosz férfi csapatról szól, de a nők nagyon jók voltak.
0: Hát és a női válogatott, én azt gondolom, hogy a lehető legrosszabb kor került ki, úgymond a Pixisből, tehát ők nagyon-nagyon felfele mentek.
1: Viszont biztos, hogy dolgoztak, meg játszogattak, szóval egy érdekes helyzet állhat majd elő Sydneyben.
0: Igen, én a Borisovának a szerepére nagyon-nagyon kíváncsi leszek, mert egy olyan játékos, aki nincs szem előtt mondjuk 3 évig, egyszer csak megjön a nemzetközi mezőnybe, az szerintem tudja borítani a papírformát, és tényleg a Ferencvárosnál láthatóan erre van nagy szükség, mert ha egy BL döntőbe, vagy BL elődöntőbe Gurisatti Grétának kell bemennie, centereznie, akkor értelemszerűen az külső körön a lövőknél ott egy mínusz lesz, tehát hogy ott, és valószínűleg a Gréta nem is tudja magával annyira jól bevinni az embert, mint Penny, ezt egy klasszis center.
1: A sajtótájékoztatón Matajsz Márk és Nyéké Balázs.
0: Igen, nagyon jól érthetően egyébként elmondták, tehát aki nem is ért annyira vízilat, de az annak is teljesen egyértelmű, hogy ez hogy működik. Fogásom, ezt még mindenképpen el akartam mondani, mert a Fogásom és a Kakarisz a sajtótájékoztatón egymás mellett beszélgetnek, és pont oda jöttek hozzám, és két nagyjából ugyanolyan magas játékosról van szó, és kérdeztem a Somát, hogy hány kiló van köztetek, és mondta Soma, hogy 45. Az úgy egészen elképesztő volt, és egyébként pont Kakarisz olyan könnyedén fordul be, és veszi föl a poszt, akár másfél-kettő méterrel a kapu előtt, hogy ugye a lövők akkor értelemszerűen közelebb tudnak húzódni, tehát egy emberről beszélünk, de ez összességében az egész csapatnak egy óriási segítséget jelentett.
1: Hát az biztos, hogy azzal, hogy a Ferencváros egy ilyen kaliberű játékossal még tudott erősíteni, az azt feltételezi, és azt mutatja, hogy itt tényleg a csapatbüdzsé, illetve a klubbüdzsé a vízilabdánál mindenképpen rendben van. Aztán majd meglátjuk, hogy a következő hetek, hónapok milyen változásokat hoznak, illetve hát nyitott kérdés még ugye Zalánki Gergőnek a helyzete, hogy ha távozik valóban az olimpiákhoz, akkor tényleg a Rekó lesz a végállomás, vagy esetleg egy másik csapat, de utóbbira azért ne tegyünk. Göbös Gábornak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt elénk, és megosztotta a máltai élményeit, illetve egy kicsit beszélgethettünk itt a két nagyon eredményes magyar klubcsapatról, a Ferencváros női, illetve férfi együtteséről. Csak a rendkedvéért mind a két csapat megnyerte a bajnokságot és a kupát, és a Bajnokok Ligája 4-es döntőjében pedig ezüst, illetve bronzérmet szerzett. Göbös Gábornak köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Kedves hallgatóknak pedig a figyelmet, jövő héten folytatjuk, viszont hallásra.
2: Ez volt a Vízösszeköt, a Nemzeti Sportrádió vízesport magazinja.

0: Ez a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.
1: A Ferencváros labdarúgó csapata az Újpesti Dózsa sorozatban elért 7 bajnoki aranyérmét követően 1976-ban első lett, ezt megelőzően éppen a Lilafehérek hetese előtt 1968-ban állhatott a dobogó legmagasabb fokára. A Sporttörténelem adásában Elpap István és Turi Gábor beszélgett a tavaszi szezon hajrájáról, fókuszba állítva a 76. június 9-i Ferencváros videóton mérkőzést.
2: Igen, köszöntöm a tisztelt hallgatókat. Az 1975-76-os idény egyik sorsdöntő találkozója a június 9-i Ferencváros videóton volt. Az őszi szezonban 1975. novemberében 0-0-ás döntetlennel végeztek egymással.
1: Ugye ez volt az a bizonyos Csikó Fradi, Dalnoki Jenő volt a vezetőedző. Milyen volt ez a Ferencváros dalnoki keze alatt?
2: Hát a dalnoki érában karakteres együttesé formálódtak a fiatalok, a zöldfehérek 1975-ben már megmutatták az oroszlán körmeiket. A kupa győztesek Európa kupájában csupán a Dinamo Kijev előzte meg őket, előtte egy évvel 1974-ben megnyerték a Magyar Kupát. A 75-76-os évad őszi szezonja után is az FTC vezette a tabellát 3 ponttal megelőzve az újpesti Dózsát. Dalnoki Jenő nem véletlenül jegyezte akkor meg, idézem, a csapatépítésben az a leglényegesebb, hogy kialakult az az együttes, amely képes arra, hogy a legnehezebb akadályokat is eredményesen vegye. Dalnoki hozzátette, fiatal az együttes, legtöbb tagja előtt szép jövő áll. Az őszi játékos rangsorban az első 10-be Bálint László, Hajdú József és Ebedli Zoltán is bekerült. A posztonkénti rangsort a jobbhátvéd Martos Győző, a centerhalf Bálint, a jobboldali középpályás Nyilasi Tibor és a balszélső Magyar István is vezette a zöldfehérek közül. A Népsport azonban figyelmeztetett, idézem, az egyre törés neheze még hátra van.
1: Hát bizony hátra volt.
2: Igen, május 15-én a Ferencváros az Újpest elleni mérkőzésen demoralizáló 8-3-as vereséget szenvedett a Népstadionban. Érdemes néhány sor erejéig felidézni a Népsportot, mit írt akkor az ötcsillagos mérkőzésről. Felejthetetlen pompás mérkőzés volt, azzá tette a mérkőzést a nagy részében maga színvonalú és kiegyenlített játék, a sok gól, amelyek közül nem egy korszerű támadásból született, és a nagy iram, a sokáig kiélezett küzdelem. Olyan időszakok is voltak, amikor a szurkolók valósággal tomboltak a nézőtéren, több mint egy órán keresztül hihetetlenül gyors, lendületes, küzdelmes volt a játék ritmusa magával ragadta a közönséget. Az újpesti Dózsa pompás játékkal bravúros győzelmet aratott, olyat, amelyre joggal lehet büszke. Várhidi Pál szakvezető így értékelt, idézem, rendkívül magas színvonalú mérkőzésen alaposan kitett magáért a csapat, nagyon jól kihasználtuk a helyzeteinket. Ne hallgassuk el, a közelmúltban elhunyt Fazekas László 5, azaz 5 gólt szerzett teljesítményére a szaklap 10-es osztályzatot adott.
1: Mennyire volt valós ebben az értékelésben az említett kiegyenlített játék meghatározása?
2: A vesztes zöldfehérek közül a 2 gólos Szabó Ferenc 8-ast kapott, de a forduló csapatába 6 újpest is bekerült, Kellner Jenő, Sarlós András, Tóth András, Fazekas, Törőcsik András és Fekete László.
1: A videóton melyik csapattal mérkőzött?
2: Ugyanebben a 25. fordulóban a Vidi a Sóstői stadionban 0-0-ra végzett a Salgó Tarjánnal. 38 ponttal vezette a tabellát, egy egységgel állt a zöldfehérek előtt, utólag megkockáztatható lehet, hogy ezen a találkozón úszott el a székesfehérváriak bajnoki címe. Ráadásul Kovács Ferenc edző nem rejtette véka alá, idézem a mestert, hiányzott a megszokott lelkesedés, a küzdőszellem is.
1: Mi történt a május 29-i fordulóban?
2: A Vidi 2-0-ra kikapott a jó erőkből álló Tatabányától, ha X az eredmény, ki tudja, mi történt volna később. Ezzel szemben a Fradi Szombathelyen győzött 3-1-re, az élen helycsere történt, a Fradinak 39 pontja volt, a Videótonnak 38. Június 2-án kettős rangadón az FTC 3-1-re nyert a Honvéd ellen. Más kérdés, hogy a nagy meccset, 5 csillagot kapott a Népsporttól, a Vasas Újpesti Dózsa találkozó hozta, a piroskékek 5-4-re nyertek, a Videóton is nyert Békés Csabán 3-2-re. A tabellán a helyzet nem változott. A zöldfehérek lendülete Muha József vezérletével, idézem a szaklapot, végig kitűnő teljesítmény nyújtott, jó labdákat adott előre, sokat szelt. Megmaradt június 5-én a Csepper 2-1-es legyőzésével, a székesfehérváriak viszont pontot vesztettek Videóton Honvéd 1-1. Kovács Ferenc szakvezető kesergett. Gólokkal kellett volna nyernünk ezt a mérkőzést, ha a helyzeteknek csupán egy részét kihasználjuk.
1: Na és akkor így érkeztünk el az utolsó előtti, a június 9-i fordulóhoz.
2: Amelyet a Népsport így vezetett fel, idézem, az utolsó előtti forduló dönthet, ám az eredmény ismeretében Ferencváros Videóton 1-1 prolongálta ezt a jóslatot. Idézem ezt is, a legfontosabb döntések egy héttel elnapolva, a címlapon még ez állt, a vendégcsapat közelebb állt a győzelemhez.
1: Amúgy hogy értékelte a Népsport ezt a találkozót?
2: A tudósítás utáni értékelésben ez állt, tudatosabban játszott a Videóton az FTC, kihagyta a legjobb helyzeteket is. A 4 csillagosra értékelt találkozó első gólját a 29. percben a vendégek szerezték, Szalmási Tamás 17 méteres, nem túl erős lövése került Hajdu kapujába. A Népsport szerint a szünet után is nagyon küzdelmes volt a játék. A szaklap korholt is, miután Kovács József a vendégek egyik kulcsembere 16 méterről mellé lőtt, idézem a Népsportot. Nem lehet magyarázatot találni arra, hogy egy rutinos játékos ilyen óriási helyzetben ennyire nem találta fel magát. Kovács lekezelhette volna az átadást, és abba a sarokba rúgja, ahová amelyikbe akarja. De most a döntő mérkőzésen majdnem tacs lett belőle. A 65. percben, mint később kiderült, kulcsmomentumnak lehetett tanulja a 30 ezer nézés a televízió előtt ülők. Egyébként miután minden jegy elkelte az MTV műsorra, iktatta a találkozót. Mayer egy szabadrugás megítélése után elrúgta a labdát, ezért Münz kiállította.
1: De a szabályok szerint piros lap járt a szabálytalanságért.
2: Igen, az NS a következőképpen kommentálta a játékvezetői döntést, teljesen igaza volt a játékvezetőnek, mindenki tudja, hogy nálunk sípszó után tilos elrúgni a labdát, és aki mégis megteszi, annak számolnia kell a kiállítással. Tehát még egyszer, jogos volt a szigorú ítélet, csak ezen a mérkőzésen nem egyedül Mayer rúgta el a labdát. Az ember előnyt kihasználta az FTC a 79. percben, Muha átadását Pusztai László közelről belőtte. Ezzel kiegyenlítettek a hazaiak, ugyan Nyilasi Tibor még fejesből megszerezhette volna a győzelmet, de maradt az 1-1. Nem véletlen, hogy a ferencvárosi 8-as játékáról ezt írta a Népsport néhányszor: nagyszerű cselekkel tölt kapura, de a legjobb helyzeteket is elhibázta.
1: Amúgy milyen teljesítményeket hozott az 1-1-es X?
2: A hazaiaknál Martos volt a legjobb hátvéd, a középpályán Muha harcos felfogásban küzdött, inkább szerelt, mint támadott, s végül azzal kerekedett társai fölé, hogy a gólt ő készített elő, Pusztait gólja dicséri.
1: És a Videótonnál?
2: Idézem, Kovács László jó érzékű hárításaiért érdemel elismerést, néhány bizonytalankodásáért viszont elmarasztalást, a hátvéd csörből az erőteljes Baranyi főleg feljátékával, gyorsaságával tűnt ki. Fejes az első félidőben kitűnően játszott, de szünet után visszaesett. A középpályán találjuk a mezőn legjobbját, nagy kettő személyében beszáguldozta az egész pályát, a saját 16-osán belül nem egyszer felszabadított, s időnként mesterien szervezte a támadásokat is. Negyedórás kihagyástól eltekintve Kovács József is válogatott szinten játszott, nyugodtan, ügyesen kombinált, összességében. Ez a döntetlen továbbra is nyíltá tette a bajnoki címért folyó versenyt. Az edző nyilatkozatokból egyértelmű volt, melyik csapat szakvezetője volt elégedettebb, Dalnok Jenő szerint. Idézem, gólokkal kellett volna nyernünk, mert nagyon sok helyzetünk volt. Kovács Ferenc, jó mérkőzés volt.
1: A mezőny legjobbja, a székesfehérvári nagy kettő János tett egy érdekes megjegyzést.
2: Ezt mondta, ha nekünk lett volna ilyen örökké zsibongó, biztató bennünket, örökké űző hajtó szurkoló táborunk, akkor már birtokunkban éreznénk a bajnoki aranyérmet. Bárki ellen fogadom, hogy ezt az egy pontot, s valószínűleg azzal együtt a bajnokságot nem csak Nyilassék, hanem a szurkolóikkal együtt sokan szerezték meg. Ám mintha már lemondott volna a játékos a bajnoki címről, talán egy életen át arra a pillanatra készültem, hogy egyszer nekem is legyen bajnoki aranyérmem. Hajtottam, dolgoztam, lemondtam és áldoztam érte, és most vége, vége. Szeretnénk sírni a keserűségtől. Pusztai László gólját elevenítette fel utólag, az volt a szerencsém, hogy a védő támaszkodó lábára jött a labda, képtelen volt moccani, és abban a pillanatban éreztem, nem hibázok.
1: Összességében milyen volt a mérkőzés?
2: A visszapillantásban a Népsport ezt írta: erre a 90 percre emlékezni kell. Ugyanakkor a szaklap nem tagadta, a zöldfehérek számára döntetlen egy biztató eredménynek tűnt, és emellett szembe kellett néznünk azzal a ténnyel is, hogy legjobbjaik a bajnokság hajrájára, legalábbis idegileg elfáradtak, és néha csak árnyékai önmaguknak így, és ezért adták fel azt a küzdőmódot, amely az ősszel annyi sikert hozott nekik. A Népsport következtetése, hogy végleg elmosódtak azok a különbségek, amelyek egykor a fővárosi nagycsapatok és a vidék között mutatkoztak, ahol egy-egy csapat nem állandóan kirabolt bányához hasonlít, hanem meg tudja tartani, magához tudja kötni a tehetségeket, ahol az egyesületi vezetés valóban urra a helyzetnek, tud távlatokban gondolkodni és dolgozni, ahol az első részsikerek nem nyithatnak meg ellenőrizhetetlen és uralhatatlan érzelmek zsíripjeit, ott nincs mitől tartani. A szaklap kitért a bíráskodásra és a 11-esre vonatkozóan, ezt írta, a teljesen megalapozott döntések is csak akkor igazságosak, ha egyforma súllyal alkalmazzák mindig és mindenkivel szemben.
1: Na és mi történt az árófordulóban?
2: Az utolsó körnek 2 pontos ferencvárosi előnnyel vágtak a csapatok, a Zöldfehérek Zalaegerszegen mérkőztek, a Vidi Szegedre utazott. Az akkori Zuhany híradó megszellőztette, hogy Kovács Ferenc, a fehérváriak szakvezetője, arra kérve kereste fel Szőcs Jánost, az ÉTI edzőjét, hogy a fair play szellemében tegyék oda magukat, mire állítólag Szőcs megjegyezte, nem biztos benne, hogy lesz ráhatása, mert a két csapat futballistái már kapcsolatba léptek egymással.
1: Hát fogalmazunk úgy, akkor ezek szerint nem történt meglepetés.
2: Így van. Telt ház, azaz 22.000 néző előtt 4 csillagos mérkőzésen 0-0-ás félidő után 3-1-re győzött a Ferencváros. A fiatal fradisták Ebedli Nyilasi Szabó góljával hozták a papírformát, akár csak a Szegeden 4-2-re győztes Vidi. A ferencvárosi Juhász István, aki az 1968-as bajnokcsapat tagja volt, nem tagadta. Nagyon boldog vagyok, hogy labdarúgó pályafutáson végén ilyen nagy örömet szereztek a fiúk. Azt hiszem, megérdemelten nyertük az utóbbi évek legizgalmasabb bajnokságát. A fehérváriak szereplését így értékelte a Népsport. A Videóton csapata érett, korszerű játéka, nagy közönség sikert aratott, ezüstérmivel pedig fennállásának legszebb eredményét érte el.
1: De érdemes felidézni a szakvezetők értékelését is.
2: A ferencvárosi dalnoki ezt mondta az aranyat hozó idényről. Túl teljesítettük a tervünket, erre az évre nem irányoztuk elő a bajnoki címet, csak egy 3 éves terv végére, tehát jövőre következett volna ez a cél. Jól szerepeltünk az ősszel, úgy láttuk, sokat fejlődött a csapat, első helyen fordulhattunk, s ekkor gondoltunk először arra, hogy bajnokok lehetünk. Fiatal csapat a Ferencváros, zömében a fiatal játékosok adják a csapat stílusát, ők jelentik a lendületet, azt az akarást, amely jellemezte játékunkat. Tapasztalatlanságuk miatt nem várható tőlük, hogy az évben lejátszandó összes tétmérkőzésen egyformán be tudják osztani erejüket. A hullámvölgyet szinte természetesnek tartottuk, vártuk, számítottunk rá, nem lepett meg bennünket. Elsősorban idegi fáradtságról volt szó. Amikor bekövetkezett, az volt a feladatunk, hogy amilyen hamar csak lehet, úrrá legyünk rajta. Sikerült leküzdenünk, ezért is nyertük meg végül a bajnokságot.
1: És miképpen látta Kovács Ferenc?
2: Ő sem volt elégedetlen. Az 1974-76-os évre a 3.-5. hely egyikét tűztük célul. Az ezüstérmet szereztük meg, és ezzel magasan túl teljesítettük tervünket. Sokáig versenyben voltunk a Ferencvárossal a bajnoki címért, és nagy harcban csak az utolsó fordulóban dőlt el a küzdelem. Úgy érzem, hogy a csapat ezzel a szép teljesítményével kivívta magának az elismerést. Az elmúlt bajnokságban a 4. helyen végeztünk, s hogy előbbre léptünk, azt a sikeres hazai szereplés mellett jó idegenbeli mérlegünknek is köszönhetjük.
1: A Ferencvárosban dalnoki több nagy játékost is mellőzött, Albert Fórián 74-ben visszavonult, Branikovics László 76-ban Cseperre igazolt, és Szőke István is mellőzött lett, hogy csak a leghíresebbeket említsük.
2: Dalnoki próbált választ adni arra is, miért mellőzött korábbi neves labdarúgókat, idézem. Utólag sem akarok senkit megbántani, de nem elsősorban a játéktudást keveseltem néhány régi labdarúgónknál, hanem az emberi kvalitásokat. Magam sem végeztem sajnos egyetemet, és eszem ágában sem jut arra gondolni, hogy doktori disszertáció kell mondjuk a jó támadójátékhoz. De hosszú évek vergődése bizonyította, hogy sebzett lelkű, befelé forduló vagy beszűkült látókörű emberekkel a sportban sem lehet magasan szárnyalni. Nehezen szántam rá magam az egykori társak vagy közvetlen utódok félreállítására. Nem mintha következményektől féltem volna, mert ha visszagondolok azokra a hónapokra, olyan voltam akkor, mint egy bajtkereső öngyilkos jelölt. De szerettem, kedveltem néhányukat, és nem éreztem biztosan, hogy jogom van-e egy egyéni elképzelésem megvalósítása érdekében pontot tennem a karrierjük végére. Aztán tisztáztam magamban, hogy mit akarok ezzel az egész edzői tevékenységgel. Pénzre, hírnévre nem vágytam, az egyesületnek akartam visszaadni valamit abból, amit annak idején kaptam.
1: Hát akkor ennyi volt a Ferencváros Videóton 1976-ból, 50 évvel ezelőttről. Ez volt a Sporttörténelem Turi Gáborral.
0: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es magyar nagydíj a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Vendégem a stúdióban Gubacsi Zsófia, akit Gubacsi Zsófiként ismertünk meg még tínédzserként, amikor az Orange Bowl nevű amerikai utánpótlás tornán berobbant, és hát utána más nem mondjak, például ugye párosban is, meg egyéniben is van egy VTA torna győzelem, 2001 Roland Garros 32 közé jutottál, és akkor kezdjük is azzal, hiszen nemrég ért véget tulajdonképpen a francia nyílt teniszbajnokság, és ott lehettél a 15 éves lányoddal, aki szintén teniszezik. Szóval köszönjük, hogy bejöttél ide a Nemzeti Sportrádióba, és milyen volt ez a visszatérés Párizsban neked?
6: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, örömmel jöttem. Hát egy nagyon-nagyon jó élmény volt, tényleg 20 év után tértem vissza Párizsba, arra a helyszínre, ahol azt kell, hogy mondjam, hogy életem sikerét értem el a Roland Garroson, 2001-ben bekvalisztam, és a harmadik fordulóban Serena Williams ellen játszhattam. Tehát tényleg ez egy olyan hely számomra, ami egy fantasztikus élmény és emlék örökké. A Grand Slam-ek között nekem a Roland Garros a kedvencem. Tehát mindegyik Grand Slam más metódika, más ugye a pályaborítás. És
5: de a salakot szeretted te is magyarként a legjobban.
6: Európaiként azt kell, hogy mondjam, hogy mi ugye salakon nőttünk föl, a játék stílusom az arra volt a legalkalmasabb, azon tudtam a legjobb eredményeimet elérni, így igen, ez volt a kedvenc borításom. És hát visszakanyarodva arra, hogy idén hogy jutottunk ki Párizsba, vagy hogy jutottam ki Párizsba, a kislányom által, aki szintén ugye teniszben érdekelt, és ő kapott az egyik szponzorától egy meghívást, hogy jöjjön, nézze meg a Grand Slam-et, meg egy pár dolgot ott szerettek volna még vele így pontosítani, így ilyen szponzorációs dolgokkal kapcsolatban, és én voltam, aki elkísértem, hát nagyon nagy örömmel, és nagyon, nagyon jó volt ezt így megélni, és így visszamenni Párizsba.
5: Szigorú teniszanyuka vagy?
6: Nem, lányod teniszező?
5: Én emlékszem, mintha azt mondtad volna korábban, hogy annyira nem is nagyon akartad, hogy ő teniszező legyen.
6: Igen, jól emlékszel, tehát, hogy én egyáltalán, én anyuka vagyok, tehát nem mondom magam edzőnek, nem mondom magam teniszanyukának, tehát próbálom segíteni, amiben ő kéri vagy igényli, de ez az ő kis útja, ez az ő kis pályája. Természetesen támogatjuk, amiben csak tudjuk, és amiben kéri, de ez az ő kis pályája most már innentől kezdve.
5: Még róla beszélünk, illetve általánosságban arról, hogy mondjuk akkor milyen nehézségekkel kell szembenézni egy tini lánynak, hiszen neked is van tapasztalatod innen Magyarországról, de még azért beszéljünk a mostani mezőnyről, mármint a női elődöntőről, ahol végül is a 19 éves Andrejeva, Mirja Andrejeva megnyerte a Roland Garrost, de hát mit mondjak, nagyon fiatal, azért régebben is ebben a korban már nyertek Roland Garrost, hát más nem mondjak, mondjuk Szeles Mónikát, de ez nem meglepő, vagy van benne meglepetés, hogy 19 évesen valaki ezt megnyeri?
6: Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy meglepő olyan szinten, hogy a teniszbe is egy kicsit kitolódtak ezek a dolgok, tehát mostanában azért nem ezek a tini lányok, akik berobbannak az élmezőnybe, van sok nagyon jó ifi játékos, aki ott van, és többek között Magyarországon is vannak nagyon jó, nagyon tehetséges játékosaink, mind utánpótlásba is, mind minden szinten, ugye a legjobbak között is a főtáblán olyan jó volt, hogy öt magyarnak szurkolhattunk, és minden meccsen ott voltunk, ez szerintem egy óriási dolog, és ezt kell tudnunk tartani, ami nem könnyű egy ilyen kis országként ebbe a sportágba, mert azért a nagy országok, a nagy tenisznemzetek azok, akik egy kicsit, azt kell, hogy mondjam, hogy könnyebb helyzetben vannak, akiknek vannak Grand Slam tornáik, akiknek még nagyobb hátterük van ahhoz, hogy ugye az utánpótlást neveljék, és hát Andrejeva is egy olyan játékos, aki Olaszország egy nagyon távoli szegmenséből jött, és ugye a szülők látott az anyuka egy döntőt, és ő azt mondta, hogy az ő gyerekje pedig teniszezni fog. Ott két lány is van, akik teniszeznek. És hát ugye a tehetség, a kitartás, meg úgy sok mindennek össze kell jönni, klaffolnia kell ahhoz, hogy egy ilyen sikert megérjen egy gyerek, amiután elkezd teniszezni. És azért meglepő, azt kell, hogy mondjam, mert hogy sűrű a mezőny, tehát a női mezőnyben, míg a férfiaknál azért most is van egy-két olyan játékos, aki nagyon uralja a mezőnyt, a nőknél azért sokkal több egyforma jó játékos van. Szabalenka, azt kell, hogy mondjam, hogy kiemelkedő, de Andrejevának mindig is láttuk, hogy egy iszonyatos, tehetséges, jó játékos, de sok mindennek össze kell állni, meg azt gondolom, hogy mentálisan is meg kell érni erre az egész Grand Slam győzelemig elvezető útra.
5: Még később akartam megkérdezni, de most azért ide illik, hogy akkor a pénznek milyen szerepe van, hát ezt most már az elmúlt évtizedekben ugye bőven hallottuk, láttuk, akárhonnan nézhetjük, hogy ugye gazdag orosz szülők gyerekei női vonalon, és akkor kikötnek ott az USA-ban.
6: Igen, mert ugye Amerikában sokkal jobbak az egész viszonyok ahhoz, hogy teniszezzenek, de ők például nem is Amerikában, tehát ők Franciaországban van az egyik bázisuk, ahol ők készültek kisebb korukba, a Morotoglu Akadémián, ott a Francia Riviera környékén. Nagy szerepe van, igen. Tehát, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy nem minden a pénz a teniszbe, de mivel, hogy akkora csapatok vannak, amit te is látsz most már a tévében, hogy ez egy ilyen nem egy személyes dolog, hogy most már egy játékos utazik egy edzővel, vagy esetleg a szüleivel, és akkor ők juttatják el oda, hanem ahogy lépegetnek előre a játékosok, úgy egyre nagyobb csapat kell mögé sajnos, mivel hogy nagyon sűrű az év, tehát nagyon-nagyon sok verseny van, amin részt kell, hogy vegyél, nem elég, ha csak pár versenyre mész el egy évbe, hanem tényleg ott kell legyél, minimum 15-20 versenyt kell játszál egy évbe, ahhoz meg ugye fizikálisan nagyon ott kell lenned, mentálisan, és így a csapat egyre csak bővül.
5: Mit szóltál ahhoz, hogy azért itt például Márta, gyorsan akartam Kostyuk. Mondani, ilyen Kostyuk, tehát az ukrán is ott volt, ő korábban a korábbi világelsőt, Sionteket is legyőzte, aztán Svitolinát, a honfitársát legyőzte, Andrejevától simán kikapott az elődöntőben, Szabalenka a világelső pedig ugye 6-3-4-1-ről kapott ki és búcsúzott, méghozzá a szintén orosz, és ahogy te itt korábban mondtad, nekem felhívtad a figyelmemet arra, hogy balkezes, majd elmondod, hogy ennek ugye milyen jelentősége van a teniszben, szóval Schneider ellen is hiába vezetett, kikapott a világ első, és nem jutott be a legjobb négy közé.
6: Igen, ezért mondom, hogy a női mezőny elég sűrű. Tehát,
5: Halinskát, bocsánat, a lengyelt nem mondtam, 123-ból top 25-ös teniszező lett.
6: Kvalifikációból jött, és nyert azt hiszem 9 meccset, a 10-et, vagy lehet, hogy 10-et nyert.
5: Még a szállással is gondja volt, mert nem gondolta, hogy ilyen sokáig kell maradni Párizsban.
6: Igen, tehát hogy erre mondom, hogy a női mezőnybe is a játékosok megtanulnak egy szinten teniszezni, és utána, amit én gondolok, hogy nagyon-nagyon egy ilyen lelki dolog, hogy ki mikor hiszi el, hogy ő odavaló, és annyira jó, hogy akár nem csak top 100-as, hanem még ott a legjobbakat is el tudja csípni, és hát Szabalenkánál egy óriás meglepetés volt, igen, hogy Schneidertől kikapott, főleg egy ilyen vezetés után, de ebből is látszik, hogy ez egy mennyire egy mentális játék is. Tehát jó, hogy van egy jó játékod, az elején uralod a meccset, vagy vezetsz nagyon, de be is kell tudni fejezni.
5: Mi történik ott? Világ első vagyok, megnyerem az első játszmát, vezetek a másodikban is, és aztán utána 6-0-ra kapok ki a döntő játszmában.
6: Hát ezt csak ő tudja megmondani, hogy ott ő benne, ott most mi zajlott,
5: de
6: így a pályán, amiket így játékosként akár én is megéltem, vagy amiket tapasztalunk, hogy nagyon nehéz ezt az utolsó egy-két gémet is bevinni, hiába. A másikról lemegy a teher, úgy van vele, hogy neki már ugye nincs mit veszteni, annyira vesztésre áll, felszabadul. Te meg szeretnéd ugye minél relatíve gyorsabban befejezni a mérkőzést, lehet, hogy egy picit visszább veszel a játékodból, és az a pici, icipici visszavét, vagy egy pár olyan hiba, egy ki nem kényszerített hiba, akár meg is tudja fordítani a meccset, mert rád jön eredménybe 4-1, 4-2, 4-3, ott már megint egy picit még görcsösebb az ember, vagy nem úgy engedi el a dolgokat, elkezd a fejébe rossz gondolatok bejönnek, és onnantól kezdve nagyon nehéz ezt kivinni. Főleg itt is látszott, hogy a döntőszedbe 6-0. Tehát nem ennyivel jobb a Schneider, vagy bármi, hanem fejbe, ha kiesel abból a fókuszból, abból az állapotodból, amiben te ott vagy, és jól játszol, akkor nagyon nehéz visszajönni. Van, hogy ugye a meccsen vannak hullámok, és egy kicsit ugye elveszte a játékos pár gémet, de gyorsan kell tudni visszajönni, tehát ezért mondom, hogy ez nagyon-nagyon mentális játék.
5: Mondjuk erről eszembe jutott a 2012-es londoni olimpia női döntője, ott az egyik Williams 6-0-6-0-ra mosta le Sarapovát, mert tudom, hogy erről kellett beszélnem, még közvetíteni, de hát nagyon nem volt mit közvetíteni, mert Sarapova mintha nem lett volna a pályán. Az egy másik állapot, amikor igen, az első pillanattól kezdve az ellenfél nem ad esélyt.
6: Vagy nem tudsz igen bejönni abba a kis zónádba, abba a játékodba, másik vagy annyira jól játszik, vagy te esetleg annyira valami miatt aznap nem tudod ezt így összehozni, tehát ezért mondom, hogy nagyon nagy szükség van a csapatban a mentális dolgokat is, hogy valaki kezelje. Már Kostyuk, amit mondtál, hogy ő számomra nem annyira meglepetés, mert őnek is az utóbbi időben iszonyat jó formában van, rengeteg mérkőzés nyert, úgy ment oda a Roland Garrosra.
5: Tornagyőzelemmel.
6: Tehát egy nagyon jó játékos ő is. Ő neki nem sikerült még igen Grand Slamen oda kerülni a döntőig, de számomra ő is egy nagyon-nagyon jó játékos. Svitolina is, tehát őnek is, én nekem ő volt a titkos esélyesem, főleg miután Annával azt az óriási meccset játszották.
5: És
6: igen, az első fordulóban és a személyesen is végig tudtok drukkolni.
5: Nagyon egy döntőszett
6: 7-6, fantasztikus meccs volt tényleg, tehát hogy megélni, hogy ilyen közel van egy top játékoshoz, ez arra kell, hogy adjon neki önbizalmat, hogy odavaló is a legjobbak közé, mert a játékképe alapján nagyon jó taktikával játszott. Néha, amikor ki is esett az ő taktikájából, ami működött Svitolina ellen, vissza tudott jönni. Sajnos ez a szuper tiebreakot nem sikerült, de én úgy gondolom, hogy neki is, és a többi magyarnak is jó esélye van, hogyha elhiszik ki szerencse kell hozzá, mint mindenhez az életbe, de én nagyon bízom benne, hogy itt oda tudnak ők is kerülni. Miután látszik, hogy egy kvalis döntőt tud játszani.
5: Hát erről beszéljünk még egy kicsit, hogy mi kellene ahhoz, hogy egy magyar tenisz ő ilyen messzire jusson egy Roland Garroson, hiszen nekünk azért valószínűleg ez a borítás marad a legjobb borítás.
6: Kicsi, higgyét, tehát hogy én mindig azt próbálom mondani mindenkinek, aki így a teniszben van, meg az utánpótlás gyerekeknek is, hogy nagyon picin múlnak ezek a dolgok, tehát hogy az elvégzett munka, ha megvan, ha te ők például ott vannak a legjobbak között már évek óta. Bondár Anna, Gál Fidalma, Udvardi Panna, tehát hogy olyan jó játékos.
5: Panna a legjobb a világon.
6: Igen, jelen pillanatban ő a legjobb, őnek is több WTA torna győzelme van, neki a salak, az egyértelmű, hogy ugye ő úgy építi fel a versenyét, hogy azon játszon legtöbbet.
5: Ha Anna például megvertem volna, bocsánat, hogy a szabadba vágok Svitolinát, akkor nyilván ugyanúgy még szerencse kell, milyen ágon vagy, milyen sorsolás, kik esnek ki az ágadról, ez mind kell hozzá.
6: Mind kell, tehát hogy ezért mondom, hogy nagyon összetett ez a dolog, tehát azt nem tudod mondani, hogyha ő megverte volna, akkor ő odáig jut utána el, mert minden ellenfél más, hogy a te játék stílusodnak ő mennyire fekszik, vagy az épp az adott nap te mit tudsz magadból kihozni, ugye a Grand Slamen két naponta játsszák a meccseket az egyéb tornákon napról napra, tehát nyersz egy meccset
5: esős
6: következő.
5: Még nem is beszéltünk, miatt félbeszakad a meccset.
6: Igen,
5: mondjuk
6: igen.
5: Pont majdnem megnyerted, de majd holnap folytatod.
6: Majd holnap folytatod, és lehet, hogy aznap van még egy meccset, ha ugye úgy hozza ki az időzítés. Tehát nagyon, nagyon sok összetevős a dolog, és hogy ki ugye emberileg, fizikálisan épp egy betegség, vagy épp bármi közbeszól, hogy tudja magából kihozni. De én tényleg azt látom, hogy nagyon picin múlik ez a különbség, hogy ki tudod eljutni a top mezőnybe, és akkor már az is óriási dolog, ugye itt százon belül lenni, vagy az ifiknek oda kerülni egy Grand Slamre, ez most a nagy cél szerintem nálunk az utánpótlásban, hogy minél több ifi gyereket ismét eljuttassunk arra a szintre, hogy oda kerüljenek, hogy ezeken a Grand Slameken megtapasztalják azt az érzést, azt a milliót, hogy miért érdemes utána ugye egy szintén újra kezdeni, mert ugye amikor kinő az ifi mezőnyből, akkor kezdheti a felnőtt karriert, ott nulláról indulsz, és újra fel kell magad építeni, de ez egy óriási motiváció, amikor nem csak a tévéből, hanem ott megtapasztalják már előtte, hogy na miért is érdemes dolgozni.
5: Még ami felmerült bennem, az mindenképpen egy külön világ lehet, hogy ott a Roland Garroson Párizsban, ezeken a nagy Grand Slam versenyeken, most, hogy 20 év után ugye visszatértél, méghozzá a lányoddal, a sztárokkal mennyire lehet találkozni, mert a televízióból az is átjön, hogy azért ott hát nem is minden sarkon, de ott a sok stadion között, ugye televíziótársaságoknál szakkommentátorok, szóval azért be lehet botlani, meg akár Joe McEnroe-ba is.
6: Igen, teljes mértékben, tehát, hogy annyira ott mozognak az emberek között, a nézők között, meg ugye amikor a meccsekre mennek, persze akkor ugye nem zavarja az ember, meg felvezetik őket, vagy utána, amikor jönnek le a pályára, vagy akár amikor edzésre mennek a pályákra, tehát hogy teljesen testközelbe találkozhatsz így játékosokkal, akár nézőként is, meg a régi sztárokkal, akik ugye a tévétársaságoknak dolgoznak, vagy épp ott lejönnek egy-egy saját nemzetbéli játékosukat megnézni és drukkolni nekik, tehát ez is egy fantasztikus érzés. A játékosok köré keveredni pedig igazából azoknak, akiknek van olyan akkreditációjuk, hogy oda be tud menni, de ez teljesen érthető, tehát nekik is kell azért az a rész, hogy egy kicsit tudjanak önmaguk lenni, és ne a külső nézők zavarják őket, de sokan kijönnek, és tényleg megnézi esetleg a páros partnerét, hogy játszik, tehát pályaszélén is találkozhatsz nagyon jó játékosokkal.
5: Valakivel nem futottatok össze véletlenül ott a 15 éves lányoddal, vagy nem tudom, neki például ki a mostaniak közül a nagy kedvenc favorit?
6: Neki ugye a Szabalenka, Oszaka ott ült pont mellettünk, tehát ez egy óriási élmény volt.
5: A japán Naomi Oszaka.
6: Igen, és az óriási élmény volt. Akkor a Koboli, aki a férfiaknál döntőt játszott, szintúgy úgy vele is összetalálkoztunk. Tehát nagyon nagy élmény tényleg ilyen testközelből ott lenni.
5: Itt a Nemzeti Sportrádióban Gubacsi Zsófiával beszélgetek, egykori teniszezővel, aki nemrég ott volt a Roland Garroson is, na de szintén egy viszonylag friss hír, hogy Serena Williams 44 évesen a legendás amerikai játékos 23-szoros Grand Slam torna győztesként párosban visszatért. És még hát győzelemmel is egy 19 éves partnerrel, de hát milyen üzenete van ennek számodra?
6: Hát igen, ő nem az első olyan játékos, aki szülés után 40 fölött visszatér. Most ez egy így a női teniszben ezt így próbálja a WTA támogatni, hogy minél tovább kitolódjon a karrierjük a játékosoknak, és ilyenkor védett ranglistával vissza tudnak térni. És ő is az egyik ilyen játékos közülük, de Wozniackiról is ugye lehetett hallani, hogy ott az első gyerekszülése után visszatért, akkor kicsit régebben még az én időmből, de igazából ő is jóval fiatalabb, a Kim Clijsters is ugye volt, és hogy gyerekszülés után visszatért, akkor a legjobb példa a Bencsics, tehát sok-sok ilyen játékos van, akiket próbálják most ebbe az irányba elvinni, hogy ne olyan rövid legyen a játékosoknak a karrierje. Ezért azért jóval megnehezítik a fiatalok bejövetelét ebbe a rendszerbe, mert hogy ugye őket így eléggé védik ranglista szinten, meg ilyen dolgokkal, de ez azt jelenti, hogy sőt, akit nem szabad kifelejteni, Svitolina, ő is gyerek után visszatért, és jobb eredményeket ér el most, mint ugye előtte elért. Akkor is tudtuk, hogy egy nagyon-nagyon jó játékos, iszonyat fit és jól játszik, de most egyszerűen olyan energiákat mozgat még jobban meg magából, amit előtte nem tudott fiatalon most is még nagyon fiatal, de azt gondolom, hogy a Williamsnél egy kicsit más, őnála azért rengeteg olyan szponzori dolog is ebbe közre játszik, hogy...
5: Ez jutott eszembe, hogy mennyire üzlet ez?
6: Szerintem főképp az, de ő azért szereti a teniszt annyira, hogy én azt gondolom, hogy ezzel vissza is ad a tenisznek, hogy újra láthatják őt a pályán játszani, és sok mindent tud is adni a tenisznek.
5: Te mit tudsz adni, illetve milyen céllal hoztad létre még 2008-ban ezt a bizonyos Gubacsi Zsófia teniszklubot, ugye teniszklub SE egész pontosan sportegyesület, 2007-ben vonultál vissza.
6: Igazából azzal a szándékkal, hogy nagyon szerettem a teniszt, tehát hogy mindig is gyerekkorom óta ez volt, amit én nem azt mondom, hogy hobbiként, hanem hogy úgy elkezdtem csinálni, és persze egy idő után nekem ez a hivatásom, tehát nem is azt kell, hogy mondjam, hogy a munkám vagy a szakmám, hanem nekem ez egy ilyen hivatás, hogy nagyon-nagyon szeretem, és amit adott nekem a tenisz, azt én szeretném minél több gyereknek, amatőrnek, amit ők ebből magukkal tudnak vinni, mindenki a saját szintjén visszaadni, és a legjobbat közvetíteni a teniszről, mert tényleg annyira jó dolgok vannak benne, tehát maga az egyik dolog ugye az egyesületem, amit csinálok, a teniszklubom, és a Budapesti Honvédnál is a teniszszakosztálynak én vagyok a vezetője.
5: Ez 2023 óta nagyjából?
6: Igen, és nagyon-nagyon szép eredményeket érünk el ott is az utánpótlás gyerekekkel. A legjobb klubok között vagyunk Magyarországon, így akik utánpótlás gyerekek vannak nálunk, szuperligás csapatunk van, tehát a legjobb 6 csapatban tavaly érmet szereztünk velük, és mind olyan játékossal, akik tehát nem ilyen vásárolt játékosok, vagy csak arra a klubmeccsre jönnek, hanem akik nálunk inkább az ifi utánpótlás játékosok, ők játszanak, vagy vannak olyan játékosaink, akik egyetemről jönnek haza, ugye nyáron itthon vannak és játszanak. Én azt gondolom, hogy mindenkinek ezt a teniszből, amit magáévá tud tenni, és ami neki örömet ad, én ezt szeretném visszaadni, meg hogy milyen jó dolog sportolni, és ez egy tök jó sport.
5: Gondolom, hogy ugyanolyan népszerű ez a sportág, de legyen ez egy kérdés, hogy a népszerűség listán hol tart? Mennyire nehéz vadászni teniszező gyerekeket?
6: Azt kell, hogy mondjam, hogy nem könnyű, de nem lehetetlen. Tehát akiket meg el tudjuk ültetni bennük a bogarat már kisgyerekkorba, én azt gondolom, hogy minél előbb ugye megmutassuk nekik ezt a sportot, de a célom ezzel nem csak az, hogy a tenisz népszerűsíti, hanem maga az egész sportot. Tehát, hogy kezdjenek el, sportoljanak. Nehéz a mai gyerekeket ugye ebből a gyors virtuális virágból azért kimozdítani, de ha minél előbb elültetjük ezeket a bogarakat bennük, és megszeretik, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy van gyerek, vagy aki van, őket kell nagyon megbecsülni, és nagyon, nagyon támogatni mindenbe. Az, hogy utána esetleg nem lesz élsportoló belőle, nem mindenkinek ugyanaz az útja. Nekem nagyon nagy öröm az is, amikor egy gyerek jár hozzánk évekig teniszezni, utána a tanulás irányába megy el, elvégez egy egyetemet, lesz egy jó munkája, aztán visszakanyarodik olyan szinten, hogy a csapat tagja, tehát játszik csapatbajnokságokat, vagy lejár utána hobbi szinten teniszezni, tehát ők is a teniszben maradnak, és ott marad bennük az a tenisz szeretet. Szerintem ez is nagyon-nagyon fontos, és kell, hogy egy ilyen bázis is legyen. Gyerekekből pedig az folyamatos kihívás, ugye mindig az adott generációnak egy kicsit megújulva az ő nyelvükön megtalálni hozzájuk az utat, hogy miért a teniszt válasszák, hiszen annyira felgyorsult a virág, hogy azért a tenisz azért egy lassabb sport, tehát hogy ott azért sok-sok évet kell abban neked belefektetni, miután lesz siker. Ez ugye a szülők is sokszor nehezen értik, hogy ez nem olyan, hogy elkezdek teniszezni, és akkor egy éven belül én akkor most itt magyar bajnok leszek, vagy bármi. Tehát évek munkája, mire ugye eljutsz oda, hogy te szépen tudsz lépegetni előre, ezért kell nagyon jól meghatározni a mindig az adott célukat az adott gyereknek, vagy az adott családnak, hogy mindig legyen egy következő lépés, és ne csak a nagy messzi távoli célt lássák, hanem kisebb részcélok is legyenek, és akkor így lehet ezt szerintem hosszan kitolni, hogy ott maradjanak a tenisz mellett.
5: A telefon szerintem nyugodtan közben leteheted, de a következő kérdés arra vonatkozik, hogy edzősködéssel kacérkodtál-e? Szerintem arra most nincs időd, inkább te vezető vagy, nem?
6: Igen, elvégeztem, több edzői papírom is van, amivel azt kell, hogy mondjam, hogy papírom van róla, de itt is szerintem a tapasztalat az, ami a legnagyobb fegyver, vagy legnagyobb dolog az embernek, hogy ugye mennyi évet, mennyi időt töltesz el ott a pályán a gyerekek mellett, ahogy tanítod őket, a kicsiktől elkezdve teljesen mást igényel, mondjuk egy olyan játékos, aki már ifiként teniszezik, vagy

0: ő most 15 évesen milyen jövőképpen rendelkezik, de mondom, általánosíthatunk is, nem kell leragadni nála, hogy egy magyar tehetség, nyilván eredmény is kell, de lehet, hogy nem 15 évesen, mert hát vannak későn érő típusú játékosok is.
1: Ez nagyon fontos megérteni, hogy nem minden gyereknek az érettsége sem fizikálisan, sem mentálisan ugyanaz. Tehát, hogy itt korokból nem lehet beszélni, hogy most például az Andréva 19 évesen ott lesz, és hogy melyik magyar tehetség lesz 19 évesen ott.
0: Vagy hogy Andréva hol lesz 28 évesen.
1: Így van, tehát hogy lehet, hogy viszont nagyon gyorsan kiég, nem bírja ezt tartani, azért ez egy elég kemény világ ott lenni, megfelelni minden szinten, eredmény szinten hozni ezt az eredményt, és minden magasabbra rakod magadnak a lécet, annál azt ott kell tudni tartani, tehát ha már egy kicsit lentebb jön, akkor ugye...
0: Hát egy vereség a 32 vagy a 16 között, és már nem rólad beszélnek, hanem arról, aki nyert.
1: Így van, meg a teniszben mindig elindulnak ugye 128-an egy főtáblán plusz a kvalifikáció, és a hétvégén csak egy az, aki örül. Tehát azokat is részsikereket meg kell tudni élni. Én azt gondolom, hogy inkább általánosítok, hogy sok olyan gyerek van, aki nagyon szépen megtanul teniszezni, fejlődik. Itt nagyon sokat számít, hogy ugye mennyire türelmesek mind az edző, mind a szülő, hogy kivárja, hogy az ő adott érési folyamata hol tart, és mögé kell tudni rakni azokat a dolgokat, mindaz, hogy utazással, mindaz, hogy a lehető legjobb edzőkkel tudjon felkészülni, és itt is a lehető legjobb edzőket, az nem azt kell mondani, hogy ő a legjobb edző, hanem hogy kinek mi. Tehát, hogy emberileg is, hogy jön ki a játékos az edzővel, vagy akivel együtt dolgozik, ne jöjjön közbe sérülés. Tehát nagyon-nagyon összetett sport ez az egész, és én mindig azt mondom a gyerekeknek, hogy minden mérkőzés egy újabb kis mérkőzés, megnyered, nagyon kell örülni, és ezeket az örömöket kell magaddal vinni, akkor tudsz tovább lépni. És itt nincs idő azzal foglalkozni nagyon, hogy a vereségeken sokat buslakodni, mert jövő héten jön a következő verseny, és újra a legjobb adat kell tudni adni, tehát ezekon nagyon gyorsan túl kell tegyed magad, különben beragadsz, és minél jobban beragasztod magad, annál jobban megy el az önbizalmad, nem tudod a legjobbat kihozni magadból. Tehát én azt szeretném nekik, hogy ugye mindenki a saját szintjén hozza ki magába, és itt nem mindenkinek az a szint, hogy profi teniszező lesz, hanem akár egy magyar bajnoki cím, vagy akár, hogy egy csapat tagja, már az is az ő szintjén, de ezeknek fel kell ismerni, és nem olyan célokat előállítani a gyerek elé, amit ő nem tud megvalósítani. Én azt nem szeretem, mert akkor mindig csalódott lesz, tehát lehet nagyon magasra rakni a lécet, és igen, kell nagyot álmodni, tehát egy nagy vízióba kell egy nagyot álmodni, de erre mondtam, hogy a rész dolgokat ki kell tudni jelölni, és ebbe ugye nagy szerepe van a edzőknek, a mentoroknak, a csapatban, a szülőknek, hogy ezek jól belegyenek az ő adott kis lelki szintjéhez, meg érettségéhez mérten lőve.
0: Azt is felírtam még magamnak, hogy azért, ha figyeljük itt a cseh, a szlovák, a román, vagy éppen a volt jugoszláv utódállamokat, illetve országokat, akkor ők a kultúrájuk miatt, a tenisz történelem miatt miért tartanak, mintha előbbre tartanának. Tehát abban biztos, hogy azért tudnak ilyen top 20-as játékosokat. Persze főleg női vonalon, de ha kell férfi vonalon is, lássuk Djokovicot.
1: Így van, de a cseheknél is férfi vonalon most is az új fiatal srác, a Menšík, aki ott van. Ők nagyon tenisz nemzetek, a nagyobbak, a szlovákok, igazából a csehek a legnagyobbak, azt kell, hogy mondjam, a szlovákok, a szerbek, ugye Djokovic által lett egy ilyen nagy löket benne, és magyar szinten azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon szerencsések vagyunk, tehát nekünk is oké, hogy nincs világ első játékosunk, de a top 100-ba van 5 játékosunk, akik azért a legjobbakkal is ott nagyon-nagyon közel állnak hozzájuk, és nagyon pici választja el, hogy valamelyikőjük mikor tud berobbanni. Én azt gondolom, hogy rendszer. Én nálam ez a kulcs, hogy az, ami nálunk egy kicsit hiányzik, hogy nincs egy adott olyan rendszer fölépítve, amivel a gyerekeket végig tudjuk kísérni, vagy az adott gyerekekből, mert itt nem egy gyerekbe kell gondolkozni. Tehát az szerintem nagyon nagy hiba, amikor a rendszer kiemel egy jó gyereket, és akkor azt az egyre rárak minden nyomást, meg mindent is.
0: Talán még 2-3-ra is hiba.
1: Igen.

0: tenni, mert mi van, ha megunja.
1: És nem tudhatod, hogy melyik gyerek mikor érik be, és mikor jön el nála. Az a legjobb, amikor tudsz ilyen 5-6-8 gyereket is akár. Ugye ez azt mondják, hogy pénzkérdése. Pénz is, de nem csak az. Tehát igazából ez azt gondolom, hogy szervezettség meg rendszer szinten hogyan tudod őket támogatni, és megpróbálni eljuttatni, és nem biztos, hogy a legjobb fog eljutni az élre, amit te vársz ifiként. Annyira sok minden történik velük, sok változáson mennek át. Én ezt gondolom, hogy nekik ez az előnyük most, amik benne vannak, ugyanígy a románoknál is, hogy nagyon sok játékos segítenek, sok verseny van náluk, ami az is nagy előny, nem kell utazni annyit, hanem otthon lemozoghatnak jó néhány versenyt. Ezekbe a dolgokba azt gondolom, hogyha tudunk előrelépni, akkor nálunk is vannak tehetséges gyerekek. Szerintem mi egy elég jó alap vagyunk ahhoz, hogy oda jussanak a játékosaink.
0: Köszönöm szépen, ez nagyon jó végszónak. Gubacsi Zsófia volt itt az elmúlt fél órában a vendégünk a Nemzeti Sportrádióban, korábbi kiváló teniszező, aki most ott volt a Roland Garroson is Párizsban, 15 éves lányával, aki szintén teniszezik, de a lényeg, hogy például 2001-ben ugye a selejtezőből indulva egészen a legjobb 32 közé jutott. Köszönöm szépen, Zsófia, hogy itt voltál. Virányi Zsolt búcsúzik.
1: Nagyon szépen köszönöm én is.
2: Korábbi műsorunkból hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
3: Természet, történelem, hagyomány. Idén-nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Június 22-től minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Messi mester hármasával magabiztos győzelmmel kezdte a címvédő a labdarúgó VB-t. Soron kívül vizsgálja az aranykomboly ügyet a legfőbb ügyészség. Fokozódik a meleg. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
2: Sporthírek.
4: A címvédő Argentina Lionel Messi mester hármasával 3-0-ás Algíria elleni győzelemmel kezdte a labdarúgó világbajnokság csoportkörét, magyar idő szerint ma hajnalban Kansas City-ben. A 38 éves, 8-szoros aranylabdás világklasszis először lőtt 3 gólt VB meccsen. Ráadásul a 16. találatával beérte a VB-k történetének legeredményesebb játékosát, a német Miroslav Klozét. A J csoport másik mérkőzésén Santa Clarában Ausztria-Jordánia 3-1. Az I csoportban Kylian Mbappé duplázott, Franciaország pedig 3-1-re legyőzte Szenegált New Yorkban. A Real Madrid támadója így már 14. VB góljánál jár. És megkezdte a gólgyártást Erling Haaland is a világbajnokságon. A klasszis csatár duplájának is köszönhetően a norvégok 4-1-re nyertek Irak ellen a 4-es bosztoni találkozóján. A labdarúgó világbajnokságon ma 19 órától Portugália a Kongói Demokratikus Köztársasággal, még 22 órától Anglia Horvátországgal csap össze. Holnap éjjel 1 órakor kezdődik a Gána-Panama találkozó, hajnali 4 órától pedig Üzbegisztán-Kolumbia mérkőzést rendeznek majd.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenes megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés. A miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre kezdeményezte az ülés összehívását. Rov Bálint indítványában 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel például a médiatörvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány az úgynevezett aranykonvoj ügyében a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a Terror Elhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál. Magyar Péter miniszterelnök egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A legfőbb ügyészség közölte, hogy a jogszabályoknak megfelelően soron kívül minden szükséges intézkedést megtesz az ügy körülményeinek teljes feltárására. Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset pedig 541.200 forint volt, derül ki a KSH közleményéből. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset 11,2, a reálkereset pedig 8,9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, valamint az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A múzeumok éjszakáján idén is számíthatnak a látogatók a BKK külön járataira. A tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, melyeket a programokra szóló karszalaggal lehet használni. Szombat éjszaka nosztalgia járatokkal is lehet majd utazni. Ezekre kizárólag nosztalgia vonaljeggyel, vagy nosztalgia napi jeggyel lehet felszállni.
2: Közlekedés.
4: Az M1-es autópályán több járműt között össze Bicskénél, Budapest felé az átterelt sávon, a 37-es kilométernél a helyszínelés idejére a forgalom hegyes halom felé csak a leálló sávon halad. Budapest felé pedig csak a külső sávon, mindkét oldalon 6-7 kilométeres a torlódás.
2: Időjárás.
4: Lassan beköszönt a kánikula, a napos gomoly felhős időt holnap is csak elszórtan zavarhatja meg egy-egy zápor, heves zivatar. A ma még többfelé élénk szél, holnapra mérséklődik, hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mostani magazinunkban a telefonvonal túlsó végén kapcsoljuk a vendégünket, dr. Szélig Viktort, aki majdnem 9 éven át a Hidrofehérvár AV 19 sportigazgatója, általános igazgatója, menedzsere volt, vezetője a klubnak, és most távoztál, de megvan az új helyed Milánóban. Hát erről fogunk beszélgetni a következő percekben. Kezdjük azzal, hogy még a nyaralást is felborította ez a május elején jött új lehetőség. Hogy alakult ki? Vagy azért volt idő, vagy lesz idő pihenésre is?
2: Lesz idő pihenésre is egyébként. Ugye szerdán volt amúgy is egy kis kikapcsolódás, ami ettől a lehetőségtől teljesen független Olaszországban lesz egyébként, de hát így legalább jól egybevágnak a dolgok. Ezt ugye olyan május elején kaptam először hívást ezzel kapcsolatban, hogy érdekelne ez a feladat, és akkor beszélgetünk egy kicsit egymással, egy-két hét elment ezzel, és akkor utána még a mielőtt volt ez a közgyűlés, ahol a csapat megkapta a zöld lámpát, előtte egy-két héttel volt az, hogy akkor eldöntöttük, hogy akkor ezt csináljuk közösen, és hát belevágtuk, az első lépés az sikeres volt, a csapatot felvették a ligába, és hát most jönnek meg igazán a feladatok.
1: Mivel tudtak téged oda csábítani?
2: Nagyon érdekesnek találtam ezt az egész projektet. Egy teljesen új csapatról van szó, az egész stábot össze kell rakni, a csapatot össze kell rakni, az egész kultúrát meg kell teremteni, és ennek az egésznek fitelni kell majd, amennyire csak lehet az ISZOKI ligába, és mindenféle előírásait betartani, mellette pedig versenyképes csapatot szeretnének. Persze ez nem a mindezén feladatom lesz. Nekem most az elején inkább nem is annyira a csapatnak az összerakása, hiszen az már elkezdődött a Küsznek Szorli vezetésével, aki egyébként az elnökségben is benne van. Tehát nem ez lesz az elsődleges feladat most, hanem egy csomó más liga feladat és szervezési feladat, illetve az majd, hogy a szezon közben ezeket a dolgokat, egy csomó dolgot elsősorban a sportra tartozik, azokat átvegyem és utána majd csináljam. De mondom, ami érdekes volt, az egész kihívás, tehát hogy hogyan lehet, nem feltétlenül azt mondom, hogy a semmiből, mert azért Milánóban volt elég komoly hoki.
1: 2005-ben ugye Fehérváron talán még akkor ott játszottál, és nem Briançonban. Kontinentális kupa 4-es döntő, ott volt a Milánó Vipers is.
2: Igen, én nem játszottam ezen a mérkőzésen, de láttam a mérkőzést, de kimentem és megnéztem ezt a mérkőzést, úgyhogy igen, tehát hogy volt, vannak hagyományai a milánói hokinak, sikeres hagyományai, valamennyire erre is építve, illetve az elmúlt téli olimpiának a lelkesedését is valahogy ötvözve kialakítani megint egy kis ilyen hoki hype-ot Milánóban. Tehát, hogy ez tulajdonképpen a feladat, és ami miatt az egész nagyon izgalmasnak tűnt.
1: Az igaz, hogy ott lesz, ahol a női tornát rendezték? Ha jól emlékszem, az egyik metró végállomás környékén, ott volt ugye a női korongtorna, és hogy ott lesz most ideiglenesen a központ.
2: Igen, ez így van. Azokat a nagyon sok létesítményt, amiben itt az olimpiai eseményeket lebonyolították, ezeket elbontották, de ott lesz a helyszín egyébként, és ott fognak egy nagyon hasonló csarnokot felhúzni. A terv az az, hogy egy, kettő, három, tehát ez így változhat hány évre, amíg sikerül egy végleges megoldást találni, annyi különbséggel, hogy ez egy 4000 fős befogadó képességű csarnok lesz, ami azért az olimpiának megfelelt, akkor nagyon reméljük, hogy az Ice Hockey Ligának is jó lesz, illetve hát ez a csarnok, ami ugye most épül, vagy most fogják felhúzni, ez fog majd a 2026-es női 11-es világbajnokságnak is majd helyszínt adni. Tehát én úgy gondolom, hogy ez rendben lesz majd mindenféle szempontból. Itt az idővel azért van egy kis versenyfutás, mert október elejére meg kell lenni ennek a dolognak. Én nagyon remélem, hogy ez így is lesz.
1: Magyarán még építkeznek, valahogy így képzeljük el a téli olimpia után, ami ugye februárban volt, és hát ez a bizonyos B csoportos divízió egypárás női világbajnokság már jövő ősszel lesz, tehát az még bőven odébb van, de a női válogatott ott próbál majd visszajutni 2027-ben a 28-as elit VB-re, de hát nem lesz könnyű nekik sem. A férfi válogatott most ugye bent maradt sorozatban egymás után másodszor, és készület a harmadik elit világbajnokságra. A Milánó HC utánpótlására mit kell tudni? Tehát, hogy azért Milánóban a labdarúgáson mindenki tudja, AC Milán internacionális, sőt, a téli olimpián találkoztam, ott nagyon jó női röplabdabajnokság, az olasz női röplabdabajnokság világhírű. Hogy fér bele ebbe a jégkorong?
2: Mondom, ez korábban is belefért, sőt, hát európai szinten is egy jó csapat volt.
1: Akkor úgy kérdezem, hogy most mit kell tudni a mostaniakról, tehát, hogy magyarán most osztrák jégkorong bajnokság, de ott Alpesi Liga, vagy merre jégkorongoztak a milánói kisebb csapatok, vagy a kis csapat?
2: Nem volt itt Alpesi Ligás hoki csapat, tehát ez egy teljesen új organizáció. Ez utánpótlás volt Milánóban, ami pont azért, mivel nem volt nagyon kiputása a felnőtt csapat fele, azért ez hát küzdött létszám problémákkal, illetve komoly elvándorlással. Úgyhogy ez is abszolút a terv, hogy a milánói hokiklub az nagyon szoros kooperációban fog majd működni az utánpótlása, és ez is lesz egyébként az egyik feladatom is majd, hogy ezt így koordináljuk, illetve ugye a milánói utánpótlás jégkorongnak az egyik vezetője is tagja lesz majd a felnőtt csapatnál a hordnak, illetve ugyanez a terv, hogy a felnőtt csapatból is valaki, valószínűleg én leszek, aki meg az utánpótlásnál fogott részt venni. Tehát mindenképpen egy ilyen komplett struktúrában megy a tervezés, tehát nem csak egy felnőtt csapatot kell megálmodni, hanem letenni annak az alapját is, hogy itt legyen egy későbbiekben majd egy teljes spektrum, ahol remélhetőleg majd a milánói utánpótlásból is fel tudnak kerülni a gyerekek a felnőtt hokiba, itt a női hokival is fognak egyébként foglalkozni, tehát tényleg mindenféle szegmens, vagy mindenféle korosztály megtalálja majd a boldogulását a jégkorongban, remélhetően Milánóban.
1: A te feladatod az elsősorban az lesz, hogy a csapatot összerakjad?
2: Most még nem, a következő szezonra nem, hanem ez majd, amikor már kint vagyok, már megismertem ott a dolgokat, tudom, hogy mi hogy működik, illetve kialakulnak, ugye minden új klubnál lesz fontos dolog, hogy kialakuljanak azok a munkamegosztások, azok a feladatok különböző embereknek címezve, akkor beálljon egy rend. Igen, a sportrész lesz van az én feladatom, de egyelőre most a következő szezon vonatkozása a csapat és összeállítása nem az én feladatom lesz, de a későbbiekben majd igen. Tehát mikor mondom már, úgy én is egy picit kiismertem magam, meg megismertem mindent és mindenkit, akkor ezt a feladatot is majd át kell venni.
1: Ez most hiányzott neked? Tehát amikor májusban először kerestek, akkor azt mondtad, hogy úgy de jó, hát amúgy is én még benne akartam maradni a jégkorongban, és pont kapura jön, vagy azért gondolkodtál, hogy mi legyen?
2: Amikor hívtak, akkor már gondolkodtam rajta, hogy mi legyen, igen. Tehát ez volt a terc, hogy a rejelvári szezonnak vége van, akkor egy pár hetet mindenképpen szeretnék pihenni. Én pont gondolom, hogy ez meg is volt, úgyhogy már pont ilyen szempontból pont jó volt az időzítés, mert már érdekelt volna az, hogy mi ezt fog kezdeni mondjuk a következő szezontól, tehát a időzítés az önök volt.
1: Ha ezt figyelembe veszük, akkor tulajdonképpen jókor kerestek. Mi a legnagyobb kihívás számodra ebben a melóban, ami ezek szerint mondjuk ott nem szeptembertől, amikor már Milánóban leszel, hanem tulajdonképpen már most is van kihívás, de évközben kell neked a következő szezonra megmutatni, hogy milyen a Szélig Viktoros Milánó, miközben hát már benne is leszel.
2: Ez az egész dolog, én úgy mondom, hogy az egész dolog egy óriási kihívás. Tehát itt most azért viszonylag kevés idő van arra, hogy itt minden összeálljon, hogy az a kis csapat, akik még biztos vagyok benne, hogy bővülni fognak majd tagokkal, tehát a stábról beszélek, azok hogy fognak tudni együtt dolgozni. A sport is persze nagyon fontos, és az, hogy a csapat versenyképes legyen, de szerintem legnagyobb kihívás ebben az, hogy az egész struktúra, amit így most majd közösen megpróbálunk kialakítani, az már az elejétől kezdve azért egy olyan partner legyen az Ice Hockey Ligában, akiben megbízhatnak, és aki kiszámíthatóan ott tud lenni a versenyben. Tehát, hogy ez egy picit most pont ezért, mert ennyire új minden, ez egy kicsit talán most több is, mint csak az, hogy most milyen eredményt fog a csapat majd elérni az első szezonban, ahol azért senki nem azt várja, hogy majd megnyerik a bajnokságot, mert egyrészt, hogy ez ritkán szokott előfordulni, kettő meg azért gondolom ilyen szempontból is szerintem a következő szezonban már, amikor minden azért sokkal fixebb lesz, amikor már így megismernek őt bennünket, mindenki tudja, hogy mire lehet számítani Milánótól, akkor talán úgy gondolom egy picit egyszerűbb is lesz.
1: Mekkora szerepe van a mostani oda szerződésedben az, hogy te azért Briançonban hosszú éveken keresztül játszottál, és van hasonlóság a francia és az olasz Alpokban zajló jégkorong élet között, gondolom.
2: Én úgy gondolom, hogy a játékos pályafutás az egy dolog, tehát az valamilyen szinten, meg valameddig az embernek talán ad egy hitelességet, hogyha ezen a sportvallon mozog, de itt sokkal inkább azt számított, hogy itt az Ájszok Ligában azért jött 10 éve. Én benne voltam a munkában, és ismerek nagyon sok mindenkit, tehát én úgy gondolom, már amikor mondom, egy picit gondolkodtam csak az első telefonhívás után, hogy itt szerintem tényleg sokat tudunk egymásnak segíteni olyan szempontból, hogy a liga elvárások hogyan tud a klub ennek megfelelni, és én meg azt tartottam az egészben inkább kihívásnak, hogy ez hozzá mit fog tudni rakni, biztos vagyok benne, az elején látszik, hogy egy picit, vagy adni, tehát hogy jobban látszik, hogy a mentalitás egy picit más, és erre én nagyon kíváncsi vagyok, tehát hogy egy más közegben hogyan tudnak a dolgok működni, illetve én hogyan fogok majd ebben változni. Tehát nem feltétlenül játékos pályafutás volt az, bár biztos, hogy számomra talán egy kicsit olyan szempontból egyszerűbb lesz, hogy én majd azért 10 évet eltöltöttem külföldön az játékosként, de most meglátjuk majd, milyen hosszú időt meg sportvezetőként.
1: Az olasz embereket nyilván mindenki szereti, meg az olasz temperamentumosságot, úgy egyáltalán. Olaszország vonzósága miben rejlik számodra? Tehát az emberek mentalitása, az ételek különlegessége, vagy ez lehetne bárhol máshol, Tajvanon is, egyszerűen szakmai kihívás?
2: Ez egy szakmai kihívás elsősorban, másodszorban pedig hát kezdtük a beszélgetést, hogy Olaszországban megyek most majd egy picit kikapcsolni, én szeretem Olaszországot, tehát úgy mindent, úgy ahogy van. Ez a projekt egyébként Olaszországban lesz Milánóban, de akik ebben részt vesznek, azok azért abban azért elég komoly észak-amerikai így behatás van, tehát így csak a személyeket, akik ebbe mondjuk tulajdonosi szinten vagy board szinten bele lesznek vonva. Tehát ez nem feltétlenül első körben egy 100%-os olasz mentalitással felépített dolog lesz, bár biztos, hogy előbb-utóbb majd az is része lett majd ennek, meg hát fontos is az, hogy ugye a kezdetek az egy dolog, de utána majd, hogyha az egész dolog beindul, akkor próbálni minél több milánói illetőségű, akár befektetőket, illetve olyan embereket is bevonni majd. Ugye most nem szurkolókról beszélek, nem akik követik az egész dolgot, hanem akik igazán majd magáinak tudják érezni ezt az egész projektet, hiszen hosszú távon azért ez a fenntartható működésnek az egyik alapja.
1: Ha már Olaszország, az olaszok ugye kiestek Szlovéniával szemben az Elit VB-ről, mi bent maradtunk. Magyar hokinak a fejlődése az most szerinted hol tart, mert ugye itt egy darabig 7 évente jutottunk fel az Elitbe, most egymás után másodszor bent maradtunk, de tudjuk, hogy nincsenek azért ott az oroszok, a fehér oroszok, és most már, ha nem is a Spájzban vannak az oroszok, de közelítenek, hogy visszatérhessenek az Elit VB-re, ha figyeljük az eseményeket, ez is benne van még a pakliban, de hát pontos forgatókönyvet nem tudunk, de a kérdés az úgy szól, itt Szélig Viktorral beszélgetek ebben a Jégkorong magazinban, a Nemzeti Sportrádióban, hogy az Elit VB-n mit lehet valóban úgy tanulni, amit aztán fejlődésképpen ki is lehet tenni az ablakba, mert hát azért tegyük hozzá, szerintem te is el szoktad mondani, Majoros Gergely szövetségi kapitány is, meg szinte mindenki, hogy nem biztos, hogy ott van a helyünk, de jól kihasználjuk a lehetőséget, és végre bent tudunk maradni, ami óriási csoda.
2: Nagyon nehéz egyébként megítélni, és mindenki egy picit azt várja, vagy arra szeretne választani, akkor nem is léptünk elő a tavalyi évhez képest, hogy nem léptünk előre. Szerintem nagyon nagy dolog az, hogy jövőre már harmadszóra is a Elit világbajnokságon játszott a magyar válogatott, és ez teljesen független most. Persze nem független, de olyan szempontból igen, hogy most orosz-fehér orosz nincs ott, hogy ilyen szintű mérkőzéseket tudnak játszani a srácok, és ilyen szintű tapasztalatokat tudnak szerezni. Azért ide is voltak új arcok ebben a válogatottban, de nagyon jól látszik az is, hogy hol vannak hiányosságaink, ugye melyik poszt az, ahol évek óta azért úgy mondjam, hogy talán egy picit távolabb vagyunk ettől az Elit színvonaltól, mint ahol szeretnék lenni, és erre is jó, mondom, ez a versengés, ez egy nagyon jó kis tükör a jégkorongnak, hogy a magyar jégkorongnak az, hogy mik a hiányossága, és a legnagyobb feladat pedig az, hogy ezeket észrevegyük és tanuljunk belőle, és lehetőleg olyan döntések szülessenek, amit lehet, hogy nem azonnal, vagy a következő szezonra, de mondjuk egy pár év múlva már egy versenyképesség, vagy egy olyan magyar válogatottnak a lehetőségét adják, akik nem csak mondjuk azért versenyeznek majd, hogy megszerezzék azt az egy győzelmet, hogy bemaradjanak, hanem esetleg már meg tudnának szorozni, mondjuk sokszor esélyesebb elvétel. De egyetértek, hogy jól használunk ki a lehetőséget, én úgy gondolom, hogy a szakmai stáb ebben az évben a maximumot kihozta ebbe a válogatottból, ami benne van, ez most pont megint egy bemaradást ért, de mondom, nagyon kíváncsi leszek, hogy hogyan tovább, remélem, hogy a magyar jégkorong így most ilyen nagy többes számban, hogy tudunk belőle tanulni, és olyan döntések és stratégiák születnek majd, ami majd abban segít, hogy évek múlva, mert teljesen felesleges van a következő szezonra is óriási előrelépést várni, de majd így évek múlva remélhetőleg mondom, egy picit tudunk zárkózni, látva azt, hogy a konkurencia is nagyon fejlődik, és tényleg óriási a verseny.
1: 25 évvel ezelőtt, vagy akár csak ott 2002-ben a dunaújvárosi székesfehérvári világbajnokságon gondoltál arra, vagy álmodoztál arról, hogy majd több mint 20 év múlva ilyen lehet beszélni, hogy bennmaradunk, és hogy most már sorozatban a harmadik elit VB-re készülhetünk?
2: Álmodozni lehet, hogy álmodoztunk róla, vagy álmodoztam róla, de hát akkor annyira messzinek tűnt az egész dolog, hogy ihaj. Tehát igen, most ugye a liftező kategória lett volna a következő, ami én úgy gondolom, hogy a fejlődési szempontból, tehát az elit világban és a divizió A között mondjuk be tud jutni a csapat, kiesik, vissza tud jutni, kiesik. Lenne a következő lépés, hogy az, ahova el tudnánk jutni. Ez most így, mondom, egy külső körülmények miatt is ez most maradt egy ilyen átcsoport alja pozíció, ami mondom, tök jó, tök érdekes, de hát a következő évek, mondom, már itt a szervezeti átalakítások miatt, ugye a két kizárt csapatnak a lassú visszatérése miatt, illetve a divizió egy ás világbajnokságnak a lebonyolítási rend változtatás miatt is nagyon érdekes lesz, hogy hogyan fog alakulni, mert tényleg lehet, tehát biztos vagyok benne, hogy lesznek majd itt nagy mozgulódások, és mondom, hogy ha már arra ki tudjuk, vagy fel tudjuk használni ezt a három, vagy remélhetőleg majd több világbajnoki szereplést még itt az elitben, hogy ebből tanuljunk, akkor szerintem már megérte ez a dolog.
1: Zárásul azt áruld el, hogy mit várhat akár a két magyar jégkorong csapat, meg te, ti mit vártok ott Milánóban majd ettől az új együttestől, és ezek szerint akkor kanadai, amerikai játékosokkal, meg olaszokkal lesz valahogy felépítve ez így hirtelenjében, de mire lehet jó a 14 fős mezőnyben? Ez a harmadik olasz csapat ugye a Bolzano, a Bozen és a Val Pusztéria mellett, és ott lesz a Ferencváros, meg a Fehérvár.
2: Én arra számítok, hogy egy nagyon jó kis versengés lesz, ugye változások lesznek azért mindenhol bőven, itt a magyar csapatoknál is biztos vagyok benne. Egy cél van, mondom, versenyképes csapatot szeretnénk Milánóban, ami mondom azt jelenti, hogy egy új organizáció szerintem nagyon fontos az, hogy vonzó legyen, ahhoz meg, tehát hogy jöjjenek a nézők, hogy a nézők után csak egy meccsre jöjjenek, hanem mondjuk vegyenek bérletet is, ahhoz meg az kell, hogy a versenyképes legyen a csapat, tehát hogy nem mérkőzésre legyen esélye arra, hogy megnyeri az adott mérkőzés, bár ez nem jelenti azt, hogy meg is fogja. Érdekes volt a tavalyi szezon, ugye négy különböző országból került be négy csapat az elődöntőbe. Hát kíváncsi vagyok, azért évről évre azért átalakulnak, vagy át tudnak alakulni valamelyest az erőviszonyok. Látszik itt az igazolásokból, hogy vannak olyan csapatok, akik tavaly mondjuk még a rájátszásba se kerültek, de azért elég szépen erősítenek. Szerintem azzal, hogy versenyképes a liga, az Ice-Hockey liga, ezzel eddig sem volt probléma, de abban biztos vagyok, hogy mindenkinek azért nagyon fel kell kötni az atyát, hogy ha a rájátszás részvevője szeretne a következő szezonban, én mindenképpen nagyon érdekes és jó szezonra számítok.
1: Egy biztos, hogy ez a csapat az osztrákok közül a Graz volt, mármint az elődöntőben, amelyik a Fehérvárt is búcsúztatta, és hát meg is nyerte az osztrák bázisú jégkorongbajnokságot egyetlen osztrák csapatként, hogy is mondjam, csak megmentette a mundér becsületét. Szélig Viktornak köszönöm szépen, a Fehérvárral és a Fehérvártól tavasszal távozott, ugye 9 évet lehúztál, mint általános igazgató, és most a Milánó HC jégkorong csapatának sportigazgatójaként nyilatkoztál a Nemzeti Sportrádióban. Egy kalappal sok sikert, köszönjük szépen, hogy itt voltál rendelkezésünkre által. Virányi Zsolt búcsúzik a Jégkorong magazin végén. Viszont hallásra. Két hét múlva ismét jelentkezünk.
0: Korábbi műsorunkból hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
3: Ha végre itt a nyár, és meleg az idő, az ember strandra jár, mert azért van itt ő. Énekelte Brandt István szövegét annak idején Kovács Eszti, ezt a dalt azóta több százan feldolgozták, de az eredetit annak idején Kovács Eszti énekelte nagyon-nagyon régen, és ez a mottoja a mai műsorunknak is. Szólunk azokhoz, akik strandon hallgatnak minket, és természetesen azokhoz is, akik tárgyalásra rohannak, esetleg már hazafutnak, így 2026, június 10-én. A Hazafutás szerkesztője, Szűcs Miklós hangmérnöke, Egréder István, továbbá a riporterek és kommentátorok nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a műsorvezető Edvi László. A mai műsorban labdarúgásé, vívásé és vízilabdáé a főszerep, de természetesen minden más esemény is szóba kerül, ami éppen most aktuális, úgyhogy töltsék velünk a következő 3 órát.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: 7. napjánál tart a labdarúgó világbajnokság, és a jól számolom 18 napja ért véget a budapesti történelmi bajnokok ligája döntő. Hát első és másodsorban ez utóbbiról fogunk beszélgetni. A következő 1 órában köszöntöm itt a stúdióban Dinnyés Mártont, a BL döntő kommunikációs vezetőjét.
4: És üdvözlök mindenkit.
3: És Fűrész Ádámot, a BL döntő projektmenedzserét.
5: Én is üdvözlök mindenkit.
3: Szervusztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Hát kezdjük rögtön a végén. 18 napért véget ez a bizonyos bajnokok ligája döntő. Kipihentétek már magatokat?
5: Igazából mondhatjuk azt, hogy a döntő véget ért, tehát futballmérkőzést már nem játszunk, de maga a szervezés az nem zárult még le teljesen. A mai napig is zajlanak munkálatok a Puskás Arénánál. Például a fölépített Champions Village, ami egy hospitality vendéglátó sátorváros volt, még a mai napon is bontják, és ennek holnap lesz az utolsó napja, hogy mindent elpakolnak. Úgyhogy utána ott fizikailag a munkálatok véget érnek. A pénzügyi lezárás is folyamatosan zajlik, úgyhogy tennivaló még van, de pihenni már sikerült, tökéletesen még biztosan nem pihentük ki magunkat mindannyian.
3: Na mindjárt megbeszéljük, hogy mennyit nem pihentetek korábban. Emlékeztek, most mindkettőtökön szól természetesen a kérdés, arra a pillanatra, amikor megkapta Budapest ennek a BL-nek a rendezési jogát?
4: Szerintem emlékszünk mind a ketten, és nyilván ez egy olyan álom volt, amit úgy régóta mindannyian őrizgettünk, és mindannyian szerettük volna, hogy eljussunk ide. De ahhoz képest, hogy amikor megtörtént, olyan 700 nap volt már csak hátra magáig a döntőig, tehát akkor már nem volt olyan nagyon-nagyon sok idő. És akkor rögtön az volt az első gondolatunk, hogy nyilván ez fantasztikus dolog az egész országnak, meg Budapestnek, meg a stadionnak, de a következő már az volt, hogy akkor mik az első lépések, és csak hogy lásd, hogy miről van szó, hogy itt már szeptemberben rendeztünk egy nagy újságírói konferenciát, ahol nem is újságírói, hanem a kluboknak a média kettő munkatársai.
6: Kettő évet
4: tehát 25-ben már, 25-ben. Már, 25-ben már rendeztünk egy nagyobb konferenciát, tehát elég hamar elindult a dolog, és hogy az Ádám az előbb utalt rá, szerintem nagyon-nagyon jól jelképezi az egész folyamatot, hogy a BL döntő nyilván egy szurkolónak a mérkőzésről szól elsősorban, de mi életünkben számos kísérőesemény, minden feladatnak a pontos lebontása, ez volt az elsődleges, ami eszünkbe jutott.
6: Ennek a megszervezéséről is feltétlenül fogunk beszélgetni, de akkor térjünk rá Ádámra, hogy te emlékszel erre a pillanatra, amikor bejelentették, hogy Budapest, igen, 2026.
5: Igen. Én is nagyon jól emlékszem, és igazából egy nagyon hosszú út vezetett odáig, mert abszolút nem a Bajnokok Ligája pályázati anyagával indult ez az egész, hanem folyamatosan építkeztünk, Szuperkupa, Euró 2020, Európa Liga döntő, és minden egyes lépcsőfok az szükséges volt ahhoz, hogy egyáltalán Budapest és a Puskás Aréna szóba kerülhessen, mint egy Bajnokok Ligája döntő helyszíne, és mi már 2023 őszén elkezdtünk a pályázati anyaggal foglalkozni. Úgyhogy az a folyamat az megkezdődött ott az őszi-téli időszakban, és én 2024-ben az év első felét Berlinbe töltöttem, mert a Németország Európa-bajnokságon dolgoztam. Úgyhogy még onnan Berlinből véglegesítettük a pályázati anyagnak a végső fázisát, és egy tavaszi nap volt, és benn voltunk a stadionban, már készültünk az első mérkőzésünkre, egy egészen népes csapat már ott volt az Euro 2024-es brigádból, amikor üzenetbe értesültem az egészről, a főnökünk küldött egy üzenetet a csoportbeszélgetésbe, akik a pályázaton részt vettek, hogy gratulálok, urak, és akkor lejátszottam a Bajnokok Ligája himnuszt, és úgy sétáltam be az irodába, úgyhogy nekem az egy nagyon boldog pillanat volt, mert tényleg rengeteg munka volt benne.
6: Libabőrösök lettetek, ahogy most ezt mondtad, hogy hallgattad, Marci?
4: Szerintem azért igen, mert még kicsit még...
6: Mert én igen egyébként. Tehát ahogy Ádám elmondta, tényleg ez egy fantasztikus érzés lehetett ennek a városnak, ennek a stadionnak, ennek az országnak.
4: Abszolút libabőrösök lettünk, de én azért mennék egy picit vissza, mert 2019-ben nyitottam meg kapuit a Puskás Aréna, és most nem azért révedek vissza itt a múltba, hogy most erről beszélgessünk, de már akkor végig benne volt a levegőben, hogyha apró részleteit néztük a stadionnak, és itt kiélveztük, bementünk oda, engem most is kiráz a hideg, hogy erről beszélek, már akkor arról beszéltünk, hogy nyilván válogatott meccsekre teljen meg, legyen egy fantasztikus élmény, de itt lehetne rendezni egy Bajnokok Ligája döntőt. És ha így nézi az ember, hogy egy kicsit majdnem 10 év eltelik, mire megrendezzük, vagy bő 5 év, akkor egy kicsit látod, hogy ez mit jelentett a mi számunkra.
6: Korán is jött, nem? Tehát talán az átlagember nem is gondolta volna, hogy ilyen kis idő telik el a stadion átadása és a VH döntő.
4: Szerintem az a Covid, között. Amiről beszélsz, az jött korán.
6: Az jött korán.
4: Tehát, hogy a Covid bejött, és akkor egymás után rendeztük a meccseket. Tehát, hogy ha ezzel a fejjel gondolkodunk, más szempontból, hogyha nincs az a tapasztalat, nem látja ott az UEFA, hogy itt megrendezzük a Liverpool, meg a Manchester City, meg különböző nagy csapatoknak a meccseit, mondhatni, hogy Európai Szuperkupa, nyilván a Bayern sikerével, gondoltam, hogy közbeszúrod. Ha ezek nincsenek, akkor nem jutunk el ide, és nekünk tényleg nagyon fontos volt ez az építkezés, de szerintem az UEFA-nak is. Tehát az EB meccsek, nyilván ott is csak nálunk volt, ha emlékeztek rá, csak nálunk volt teltház, az a francia meccs, ahol a Kánikulában játszottunk, és itt tovább, és itt tovább. És utána jött egy Európa Liga döntő, ami az első olyan klub döntő, ahol azért meg lehet nézni, mit tud ez az ország. Egyébként nem csak a stadionban, mert sokat beszélünk erről, de egy kicsit kinyitnám ezt a teret. Szerintem stadion szempontból nem nagyon volt itt kérdés. Aki már járt valaha ott abba az arénába, akár egy válogatott meccsen, az pontosan tudja, hogy ez működni fog. Nyilván mindent a helyére kell tenni, meg mindennek, hogy mondjam, kell, hogy legyen egy felelőse. De az, ami a városban történik, a repülőtéren történik, a hotelek tekintetében történik, azért az még egy nagyváros esetén is kihívás lehet.
6: Nyilvánvalóan azért más egy válogatott mérkőzés, amelyen két csapat vesz részt, és egyik az idegenbeli csapat, a másik a mi hazai gárdánk, és jön mondjuk a vendégcsapattal 15-20 újságíró. Na most itt erről azt hiszem tudsz beszélni hosszansan. Menjünk bele egy kicsikét számháborúba az újságírók terén például.
4: Most itt fölveszem a szemüvegemet. Baricsa Gábor kollégám kicsit segített is vele, hogy a számokat ellenőrizte, hogy minden jó legyen, amit mondok, számítottam rá, hogy kérdezed. És tényleg így van, de egy pillanat előttem itt a számokat itt darálom, ami amúgy is unalmas. Van egy sportélmény, van egy sportélmény, amit be kell mutatni, amiről beszélni kell, amit tévében meg kell mutatni, csak akkor ér valamit. Tehát az egész, a mi szemléletünk ez, és hát nyilván ezt az UEFA koordinálja, de úgy kell elképzelni, hogy összesen 800 fő az, akire azt mondjuk, hogy írott sajtó plusz fotós. De most csak ha a fotósokra rámegyünk, a fotós is úgy néz ki, hogy 160 főt akkreditáltunk az UEFA-val közösen a pálya szélére, de 30-an még a tribünről fotóztak. És összességében minden egyes olyan pont ki van találva, onnan a legjobb fotókat el lehet készíteni arra a pillanatra, amikor fölemelik a trófeát. De ha átmegyek a tévére, hát az az igazán brutális. Tehát ott az összességében 3000 fő volt, aki valamilyen módon a tévé közvetítésekkel összefüggésben kapott akkreditációt. Ebben benne van az a 2000 ember, aki közvetlenül dolgozott, és a többiek lehet, hogy inkább műszaki területen. Összesen 70-80 országból érkeztek újságíró kollégák erre a rendezvényre. Én azt hiszem, hogy önmagában már ez is egy nagy siker egyébként az országnak. Tehát, hiszen ők lehet, hogy most szembesülnek azzal először, hogy Budapest, és akkor elmennek, megnézik a belvárost, és elájulnak. És még azt is hozzáteszem, hogy nagyon kevés olyan adottságú város van, ezt talán mondhatom, meg annyira nem vagyok öreg, de az egy pár meccsen már voltam, nagyon kevés az olyan adottságú város, ahol ki lehet gyakorlatilag sétálni a belvárosból a stadionba. De akkor legrosszabb esetben, ha valaki kicsit elfáradt, vagy besörözött, akkor mondjuk felszáll a metróra. De a legtöbb nagy aréna a mai futballban, az kimondottan a városon kívül egy ilyen semleges területen található. És pont beszéltünk Ádámmal idefelé jövett, hogy Münchenben is igazából lehet, hogy csak annyit kellett biztosítani a PSG szurkolók számára, hogy felszálltak a helyi vonatra, amit indítottak nekik egy járatot.
6: Hatos.
4: A hatos járatot.
6: A hatos ez már.
4: Nálunk pedig átsétáltak a Kerepesi út másik oldalára.
6: A világ egyik legtöbb helyéről, a Városligetről végül is. Tehát
4: így van, onnan érkezett, de a meccs után van, csak becsekkoltak a járatukra, és buszokkal, PSG feliratú budapesti kék buszokkal vitték ki őket a reptéren, a saját termináljukba, ahol csak ők szállhattak fel a gépekre. Szerintem ezért próbáltam az előbb megnyitni ezt az irányt is az újságírók mellett. Ez egy fantasztikus szolgáltatás volt, amit itt nyújtottunk.
6: Egyébként az UEFA kérése volt ez a délutáni időpont, vagy kora esti időpont. Mert ugye azok kedvére, akik nem követték a fejlődés történetet, ugyebár 2010-ig volt szerdán a döntő, 2010-ben Madridban volt, ha jól emlékszem, először szombati döntő, de még mind esti döntők voltak.
5: Így van, most először volt 6 órakor a kezdőrugás, ez abszolút egy UEFA kezdeményezés volt, amiről természetesen kikérték a véleményünket. Mi ezt szervezési szempontból az első pillanattól támogattuk. Nyilván nagyobb nyomást helyez mondjuk a reptérre, ugyanakkor a biztonsági szolgáltató, a rendőrség az ő működésüket úgymond napfényben sokkal könnyebben el tudják látni, és sokkal magabiztosabban tudtunk odállni ez az egész 6 órás kezdőrugáshoz. Úgyhogy ez egy újfajta kezdeményezés volt, ami nagyon sok olyan felállítást és operációt eredményezett, amivel korábban még se az UEFA se, hát mi találkoztunk válogatott meccseken, de nyilván nem összehasonlítható.
6: Vagy a francia, ez az egész. Udemeleg volt.
4: Udemeleg volt az erdély.
5: Így van. Úgyhogy ez egy újítása volt itt a budapesti döntőnek.
4: Én azt hozzátenném, hogy magyar szempontból mi marad itt? Hát például a gyerekek meg tudják nézni a meccset, hogyha nincs is jegyük, úgy leülni egy BL döntő megnézésére, hogy ez itt történik a mi fővárosunkban, az egy óriási különbség, és ebből a szempontból azért nem hátrány ez a 18 órás kezdés. Egyébként, amit az Ádám mondta, hogy az angol futballt, aki követi, az tudja, hogy az összes nagy rangadót csak természetes fényviszonyok között rendezik, mert a rendőrség így vállalja, vagy ezt preferálja. Úgyhogy ez nem egy újdonság ilyen szempontból. És lehet, hogy hozzájárult ahhoz, hogy a legnagyobb bulvárhír, ami hozzám eljutott a meccs szervezése előtt, hogy egy 10 év körüli gyerek megpróbált egy műanyag gépkarabénak látszó tárgyal bejutni, ami valójában egy játékpisztoly volt.
6: És mit kell ilyenkor tenni?
4: Ilyenkor ugye ez nem a stadion, ez nem a stadionnál történt, hanem a Hősök terénél, és nyilván van egy ilyen tömegpszichózis, hogyha valaki ezt meglátja és rosszul reagál, akkor abból gond lehet, de hát nyilván elvezették a gyereket, vagy elvették szegénytől ezt a pusket, de azért most ezen rögünk, de ha meg úgy állítjuk be, hogy egy órával a mérkőzés kezdett előtt ez volt a legnagyobb esemény, akkor azért abban megállapodhatunk, hogy lehet, hogy a Margit szigeten ennél több pofon csattan el egy átlagos vasárnapi napon.
6: Bármikor. Egyébként elgondolkoztam rajta, hogy azért Athénban, Madridban mondjuk egy jó meleg nyári, koranyári délutánon BL döntőt rendezni, azt majd szerintem az UEFA is el fog ezen majd gondolkozni, mert nekünk is szerencsénk volt, hogy nem volt kánikula, mert lehetett volna őrült kánikula május 30-án.
5: Tehát... Itt a lehetőség egyébként, ugye a jövő évi madridi döntővel, hogy újra elgondolkoznak rajta. Abszolút készültünk a kánikulára is, tehát benne volt a pakliba, és pontosan ezért gondoskodtunk olyan szurkolói jóléti lehetőségekről, ami esetleges ilyen helyzetben hasznos tudott volna lenni. Például párakapukat telepítettünk már a stadionba érkezéskor, a Dózsa-György úton, a Stefánia úton ilyeneken át lehetett sétálni, illetve különböző vízvételi pontok voltak a stadion parkjában, ami egyébként ingyenesen elérhető volt a szurkolók számára. Úgyhogy fel voltunk készülve kánikulára, és természetesen a büfékben a víztöltöttség az egy ideje nagyon kiemelt fontossággal rendelkezik az UEFA-nál is, úgyhogy erre mindig különös hangsúlyt fektetnek, meg fordítanak, úgyhogy abszolút minden ilyesmivel, amit meg tudunk tenni, azt szervezési oldalról megtesszük.
6: Hát a magyarok mindig jó szervezők voltak, emlékszem a vizes világbajnokságon, amikor őrült meleg volt a Margit szigeten, akkor zacskós vizeket osztogattak.
5: Abszolút,
6: tehát
5: abszolút,
6: az is egy fantasztikus. Tehát gyakorlatilag életmentő volt. Tehát amikor egy délelőtti mérkőzésen volt 45 fok, és ott a Margit szigeten fák ugyan vannak, de nem, nem az uszoda környékén. Igen. Na, hát a szervezés az gondolom egy óriási feladat. Na most picit tényleg térjük vissza ez a bizonyos bejelentés utáni napra, ott gondolom pesgőt bontottatok, aztán másnap is pesgőt bontottatok, aztán a harmadik nap el kellett kezdeni dolgozni.
5: Így van.
6: Bontottatok pesgőt? Mert olyan diszkréten mosolyogtál erre a felmentésre.
5: Fizikailag nehézkes volt pesgőt bontanunk, mert ugye a pályázatot író csapatból ketten éppen Németországban dolgoztunk az Európa bajnokságon, a többiek itthon voltak Magyarországon, úgyhogy szerintem a pesgőbontás az ott fizikailag elmaradt, természetesen nagy öröm az megvolt, és megosztottuk a boldogságot másokkal is. És igazából ott ugye 24 őszén, ott szeptemberben már elindult egy első úgynevezett working visit lezajlott. Az UEFA ilyen fél évente megtartott working visitekkel dolgozik, amikor minden szakemberüket idehozzák a helyszíne, és ezt úgy kell elképzelni, hogy itt vannak 2-3, akár 4 napon keresztül, és tematikusan projektről projektre átnézik a stadion szakembereivel, a hatóságokkal, a külsős partnerekkel, a labdarúgó szövetség szakembereivel azt, hogy ők a saját területükön mit szeretnének megvalósítani, szerintünk azt hogyan lehetne megvalósítani, hogyan dolgozzunk együtt, hogy minden a lehető legtökéletesebben zajlódjon majd a jövőben, és azért azt tudni kell, és szerintem ez nagyon gyorsan megérkezett ez az információ itthon mindenkihez, hogy ez a Bajnokok Liga, ez tényleg a legfelsőbb polc. Tehát itt mindenben mindenki a legprofibb hozzáállást várta el, a legapróbb részleteket kellett kidolgoznunk, és tényleg a legjobb tudásunk szerint közre működni, abban, hogy az UEFA elképzelései azok implementálva legyenek a Budapest és Puskás Aréna sajátosságaihoz. Úgyhogy ott 2024 őszén kezdtünk el ezzel foglalkozni, az még csak egy kisebb látogatás volt, körülbelül 15 fővel érkezett az UEFA, és ezek szépen lassan megnövekedtek. Februárban 2025-ben ott már egy nagyobb látogatás, 40 fő, ott mi is egy nagyobb delegációt vontunk be az MLS oldaláról, illetve hatósági jelenlét volt, BKK-s jelenlét, Puskás Aréna, reptéri jelenlét, ott már a reptérrel is megkezdtük az egyeztetéseket. És 2025 májusában lehetőségünk volt többünknek kilátogatni a müncheni döntőre. Ott engem kifejezetten egy operatív szerepkörre vontak be, úgyhogy nekem lehetőségem volt az UEFA Venue Management csapatába beülni, 12 napot dolgoztam velük a müncheni finálé előtt, és nagyon bíztam benne, hogy ez nem egy megfigyelői szerep lesz, hanem tényleg egy aktív, operatív szerepkör, és szerencsére így is történt, tehát ott az első napomtól kezdve abszolút feladatokkal bíztak meg, ötleteimre voltak kíváncsiak, és nekem nagyon hasznos volt, már csak az, hogy ott ültem az irodába, és láttam azt, hogy egy BL döntő kapcsán milyen kihívások fordulnak elő délelőttől délutánra, egyik napról a másikra. Úgyhogy ez egy óriási élmény volt, és tényleg az volt az a pillanat, amikor nekem is így kinyílt a szemem, hogy na mi is egy BL döntő. Hogy az egyik pillanatban NFL elkapó Odell Beckham Jr. kísérem be az egyik parkolóból, mert késve érkezett, a másik pillanatban a David Beckhamék tartanak műsort az egyik Skyboxba, tehát a legnagyobb hírességek érkeznek, a legnagyobb futballcsapatok a legprofibb stábbal érkeznek a stadionba, ahogy a Marci is említette, óriási média érdeklődés, és hát zsong az egész város a BL döntő körül. Ahogy onnan hazajöttünk, a döntőt megelőző két napban egyébként egy hatfős stáb, MLS Puskás Aréna, Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség és Országos Rendőrfőkapitányság delegációjával megérkezett. Ők kaptak egy nagyon komoly körbevezetést, minden Bajnokok Ligáját érintő területet megnéztek, nem csak a stadiont, a fan meeting pointokat, a Champions Festival területét, a díszvacsorát, mert hogy van egy meccsnapot megelőzően egy díszvacsora, azt is hogy képzeljük el, milyen lokáció,
4: neked a
5: milyen
4: berendezés,
5: a legendák tornáját, ami egy tavalyi kezdeményezés volt, és idén nálunk másodszor valósult meg, úgyhogy a stáb többi tagja ott tudott lenni ezeken a helyszíneken, nekik volt szerencséjük a mérkőzést megtekinteni a lelátóról, én akkor dolgoztam, és ezt egyáltalán nem bánom egyébként, úgyhogy nekem abszolút egy meccsnapi operatív pozícióm is volt kint Münchenbe. Onnan hazajöttünk, összevetettük a tapasztalatokat, és ott érezni lehetett, hogy akkor az UEFA-nak tényleg a mostantól minden szempár ránk szegeződik, és 100%-ban elkezdtünk fókuszálni. Tehát körülbelül egy év volt az igazán intenzív munkavégzés, amikor tényleg az összes UEFA-s és külföldi szakember is már arra koncentrált, hogy Budapesten mi fog majd történni, és hogyan vigyük tökélyre ezt a rendezvényt közösen.
6: Te legjobb helyre mentetek végül is tapasztalatot gyűjteni, mert ahogy mondani szokták a németek, azért elég jó szervezők. Mit tanultatok azon a bizonyos müncheni BL döntőn? Gondolom azért voltak olyan pontok, amire azt mondtátok, hogy na ezt mi is átültetjük.
5: Nekem személy szerint ugye nekem volt szerencsém előtte 2024-ben már Németországba, Berlinben 6 EB meccset végigcsinálni, úgyhogy...

0: Amit elmondtam, hogy ez a szemfelnyitó felismerés a létszámokat tekintve, a méreteket tekintve, és azt tekintve, hogy mennyire prémium minden, mind hozzáállásban, mind kivitelezésben. És például ott találkoztunk először ezzel a Champions Village-el, amit a műsor elején említettem, hogy ott Münchenben is az egyik parkolót beépítették sátrakkal, és akkor azt hiszem, ha jól emlékszem, 5000 hospitality ellátásban részesülő vendégnek volt ott a vacsorája, főleg a szponzorcsoportoktól érkeztek ide a vendégek. Ilyet nem láttunk korábban. Tehát ez is egy nagy élmény volt ezt bejárni, és utána abszolút hasznos tapasztalatokat szereztünk, hiszen ezt az egészet a Puskás Aréna tőszomszédságában, a Szoborparkban majdhogy nem visszaépítették. 3300 főről beszélünk Budapest tekintetében, úgyhogy ez a sátorváros nálunk is megvalósult, és ez fontos volt logisztikailag is látni, hogy mi történik itt pontosan.
1: De mondanék olyat is, amiben meg talán mi tudtunk jobbak lenni egy adottságnak köszönhetően, ami a Puskás Arénára vonatkozik. A pályaszéli interjúk az mindig az tényleg olyan, mint egy mély kaptár, tehát ott rengeteg tévécsatorna akarja a legjobb interjúját megcsinálni, és kaptunk olyan visszajelzést, hogy Münchenben erre éppen csak, hogy megvolt a szükséges terület. Nálunk ennél nagyobb terület van, és mégsem megy a hangulat rovására, mert azért vannak olyan stadionok, ahol meg túl nagy ez a terület. Nálunk pont megfelelő méretű volt, mindenki el tudta végezni a munkáját kényelmesen, műszakilag is és szakmailag is.
0: Még egyet, ha erre rácsatolhatnék, mert ez is szintén fontos, hogy például Münchenben nem kapott az UEFA engedélyt arra, hogy helikopteres közvetítést valósítson meg a mérkőzést, közvetlenül megelőzően, vagy a mérkőzés alatt.
2: Biztonsági okokból?
0: Igen, biztonsági okokból. Tehát ott tényleg a német bürokrácián nem tudták ezt a kérést átvinni, úgyhogy ez egy kifejezett kihívás volt előttünk, amikor ide érkeztek. Mondták, hogy ezt nagyon-nagyon szeretnék, és biztosak benne, hogy Budapesten
1: volt,
0: megvalósítható.
1: Hanem nálunk volt egy 70 méteres darukamera, voltak drónok, és emellett volt ugye a helikopter, amivel speciális, mert az operatőr is csak engedéllyel mehet föl rá. Tehát az nem egy egyszerű történet. Ez mind segített abba, hogy aki nagyon távolról nézte, mert azt hiszem 200 országba adták a meccset élőbe, aki nagyon távolról nézte, az is azért elég szép képeket kapott Budapestről.
0: Abszolút, főleg amikor a buszos bevonulást, igazából már a hoteltől elindulva végigkövethettük a csapatbuszokat, azt hiszem azok lenyűgöző felvételek voltak.
2: Igen, őszintén mondom, nézői oldalról én nagyon szeretem ezeket a buszos bevonulásokat, amit nem szeretek, amikor az üres öltözőben látom a kirakott messzeket, az egyáltalán nem érdekel. Sokkal jobban érdekel, amikor a fickók leszállnak fejhallgatóval a fejükön dazán.
1: De jobb, mint a meccs.
2: Na, ez a meccs nem volt rossz, de nem volt jó se, de hát a meccsről már annyi mindent elmondtunk, még maradjunk tényleg a szervezési oldalnál. Ez maga a találkozó, ez 90 perc, döbbenetes egyébként szerintem, akik hallgattak bennünket, szerintem percről percre megdöbbennek, hogy ezért a 90 perc jó, ez 120 lett, vagy mondjuk legyen mondjuk bruttó 180, de hogy ezért tényleg két éven keresztül ekkora munkát kell végezni, ez egészen elképesztő. Említetted, Ádám, hogy azért egy csapat már létezett a bejelentés előtt is. Nyilván ezt a csapatot azért bővíteni kellett. Mind kommunikációs oldalról, mind a te oldaladról.
0: Így van.
2: Milyen bővítések voltak itt?
0: Az MLS oldalára...
2: Mekkorára is kellett felduzzasztani a létszámot?
0: Bedobok egy nagy számot az elején, és akkor utána lebontjuk. A Marci említette már, hogy hány akkreditált média és sajtómunkatárs volt. Magára a Puskás Arénás belépésre összesen 19 ezer ember akkreditációs kérelme érkezett be a rendszerbe. Ez egy hatalmas szám.
1: Tényleg a takarítótól, a műszaki emberen át, a sportolóig, vagy a futballistáig.
2: Ez Magyarországról 19 ezer?
0: Nem. Tehát ez UEFA-s szakemberekkel együttvéve, nemzetközi szakemberekkel, tehát
2: összesen.
0: Tényleg
2: bontjuk ezt ki, mert ez azt hiszem, hogy mindenkit érdekel, mert ugye ott a stadion 63 ezres, ugye? Egy jelöntőn, vagy lakörül,
0: kicsit
2: kevesebb. De hogy ennek a Mennyi az, azt mondja, hogy az egy harmada, aki akkreditált.
1: Hát annyi, mint, mint egy adott csapat szurkoló, mint az Arzenál szurkolók. És igazából többen.
2: Kik ezek a 19 ezerek?
0: 19 ezer akkreditációs igényből végül 16 ezer vett föl akkreditációt, és körülbelül ennyi is érkezett meg a mérkőzés napon. Itt beszéltünk több mint 3000-es biztonsági létszám.

0: Beszéltünk több száz főről, akik a stadionnak a büfét, illetve a catering szolgáltatását biztosították.
1: Bocsánat, 10 000 ember fogyasztott itt gyakorlatilag vacsorát a mérkőzés
0: így
1: közben.
0: Van,
1: tehát
0: így van,
1: erre,
0: így van,
1: erre
0: így
1: is
0: van.
1: gondoljatok. Nem csak arról beszélünk, hogy a szurkoló megiszik egy sört a szünetben.
0: Így van, tehát ahogy a Marc mondta, körülbelül 10-12 000 ember részesült valamilyen szintű hospitality ellátásban, vagy a Champions Village-be, vagy a Bokcsarnokba, vagy magában bent a Puskás Arénának a kijelölt területein. Tehát itt felszolgálókból is óriási létszámról beszélünk. Ott van a rengeteg partnercég, akivel az UEFA együttműködik, az ügynökségek, akik megvalósítják ezeket a hospitality programokat például. Nem mehetünk el szó nélkül a Puskás Aréna üzemeltetői csapata mellett sem, és hozzájuk kell venni például azt a több száz főt, akik az egész telek területnek a takarítását folyamatosan végezték, tehát itt nem csak a stadionról van szó, hanem a kerítésen belül mindenről, közvetítésért felelős több mint 2 000 főről, és természetesen ott van az MLS stábja is, akik ebben az esetben 30-35 fővel voltunk körülbelül a BL szervezésnek az utolsó heteiben már bevonva. Ebből 25 fő az hosszú távon állandó MLS alkalmazott, mindannyian rendelkeznek már korábbi UEFA eseményekről tapasztalattal, ami egyébként kiemelten fontos, és ezt korábban is elmondtuk, tehát meg kell tanulni az UEFA-val együttműködni, meg kell ismerni az ő módszereiket, ahhoz, hogy az ember egy BL döntőt ilyen színvonalon és ilyen zökkenőmentesen meg tudjon csinálni. És volt 10 olyan kolléga is, akit kifejezetten rövid távon projekt jelleggel alkalmaztunk. Ezek közül voltak egyébként olyanok is, akik először dolgoztak velünk, viszont ennek a 10 főnek is a nagyja olyan szakember, akikkel korábban volt már lehetőségünk együtt dolgozni, és nekem személy szerint nagyon fontos volt, hogy olyan embereket vegyünk föl a csapatba, akik pontosan tudják, mit jelent az MLS-szel, és mit jelent az UEFA-val együttműködni, együtt dolgozni, úgyhogy ez kiemelten.
1: Úgy hallottam, hogy volt olyan pozíció, amire 50-en
0: így van, így van, így van.
1: Tehát volt, ezt így kell elképzelni.
2: Egy pozícióra.
0: Voltak olyan feladatkörök, amik bajnokok ligája specifikusak, és egyébként korábban még nem ilyen szinten valósítottuk meg ezt a feladatkört, úgyhogy igen, ezeket konkrétan meg is hirdettük az MLS felületein, LinkedIn-es felhívásokon keresztül, és itt külföldről és Magyarországról is jöttek jelentkezők, több mint 50-en, ahogy a Marci említette, 5 interjút is lefolytattunk, mire megtaláltuk a megfelelő szakembert.
2: Na, innen folytatjuk a beszélgetést a Bajnokok Ligája a döntőről, Dinnyi és Mártonnal, a BL döntő kommunikációs vezetőjével is, Fűrész Ádámmal, a BL döntő projektmenedzserével.
3: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Messi mesterhármasával magabiztos győzelemmel kezdte a címvédő a labdarúgó VB-t. Napokon belül a parlament elé kerül a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatalról szóló javaslat. Fokozódik a meleg. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
3: Sporthírek.
4: A címvédő Argentina Lionel Messi mesterhármasával 3-0-ás Algéria elleni győzelemmel kezdte a labdarúgó világbajnokság csoport körét. A 38 éves 8-szoros aranylabdás világklasszis először lőtt 3 gólt VB meccsen. 16 találatával pedig beérte a VB-k történetének legeredményesebb játékosát, a német Miroslav Klose-t. A J csoport másik mérkőzésén Ausztria-Jordánia 3-1. Az I csoportban Kylian Mbappé duplázott, Franciaország pedig 3-1-re legyőzte Szenegát. A norvégok pedig Erling Haaland duplájának is köszönhetően 4-1-re nyertek Irak ellen. A labdarúgó világbajnokságon ma 19 órától Portugália a Kongói Demokratikus Köztársasággal, még 22 órától Anglia Horvátországgal csap össze. Holnap éjjel 1 órakor kezdődik a Gána-Panama találkozó, hajnali 4 órától pedig Üzbegisztán-Kolumbia mérkőzést rendeznek majd. A Paks a görög Panathinaikos csapatával találkozik a labdarúgó konferencialiga selejtezőjének második fordulójában. A sorozat másik magyar együttese, a Debrecen, a máltai Marslaslok és az örmény Pjunik első fordulós párharcának továbbjutójával csap össze. Komoly erősítést jelentett be a Ferencváros férfi vízilabda csapata. Az FTC leigazolta a görög válogatott centerét, Konstantinos Kakariszt. A görög válogatott klasszisa az Olimpiakosztól érkezik, a legutóbbi idényben magyar kupát, magyar bajnokságot és BL bronzérmet nyerő együtteshez.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. A hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenes megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Azonnali belső vizsgálat indul a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a Terror Elhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál az úgynevezett aranykonvoj ügyben. Erről írt közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A legfőbb ügyészség közölte, hogy a jogszabályoknak megfelelően soron kívül minden szükséges intézkedést megtesz az ügy körülményeinek teljes feltárására, és mindenről részletes tájékoztatást fogadni. Már nyáron elkezdi a téli felkészülést a Magyar Közút. 10 új tehergépjárművet vásárolnak, amelyeket nagysebességű hóeltakarításra alkalmas homlokekével, sószóró berendezéssel és latyakoló eke illel ellátott hóekékkel szerelnek fel. A járművek a síkosságmentesítés mellett szállítására is alkalmasak. A légkondíciálók helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet honlapján a Népegészségügyi Központ. Figyelmeztetnek arra, hogy a klímaberendezések használatakor kerülni kell a túlzott hűtést, a bel- és a kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne legyen több 8-10 foknál, a hideg levegő pedig ne áramoljon közvetlenül a bent tartózkodókra. Fontos a készülékek rendszeres tisztítása és fertőtlenítése is. A május végi kánikula után újabb hőhullám érte el Franciaországot. A hétvégén szinte az egész országban akár 40 fok is lehet, emiatt hőségriasztást rendeltek el. Egyedül az Atlanti-óceán partvidékén Bretagne régióját és a Le Mans csatorna partmenti szakaszát kíméli meg a meleg.
3: Közlekedés.
4: Filmforgatás miatt a hétvégén nem jár egy szakaszon a 2-es metró, a Deák Ferenc tér és az Őrs vezérterek között pótlóbuszok viszik majd az utasokat.
3: Időjárás.
4: Lassan beköszönt a kánikula, a napos gomoly felhős időt holnap is csak elszórtan zavarhatja meg egy-egy zápor, hevei zivatar. A ma még többfelé élénk szél, holnapra mérséklődik, hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kérek hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
2: 18 napja volt Budapesten az a bizonyos történelmi bajnokok ligája labdarúgó döntő, ami az első volt, és reméljük, hogy ez tényleg első lesz a sorba, és majd még sok fogja követni. Hát erről beszélgettünk az elmúlt fél órában Dinnyi és Mártonnal, a BL döntő kommunikációs vezetőjével, és Fűrész Ádámmal, a BL döntő projektmenedzserével, akik továbbra is itt vannak a stúdiónkban. Köszönöm, hogy itt vagytok, urak. Szóval elképesztő dolgokat mesélt Ádám itt az elmúlt percek során, főleg azok számára, akik úgy szocializálódtak fiatal korukban, hogy kimentek egy futballmérkőzésre, ahol nem volt lelátók, támasztották mondjuk a korlátot, és Szokor rádión hallgatták a vasárnapi koktélt, én ilyen voltam. Édesapám mindig kivitt engem, és mindig akkor volt a vasárnapi koktél Komjáti György műsora, és ezt hallgattuk, ehhez képest, amit Ádám itt elmondott, az elmúlt percek során döbbenetes. Ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy még bizonyos új feladatokat is ki kellett osztani, amilyenek korábban nem voltak. Na, ez a 19 ezer ember, aki akkreditációt kért, és amelyből 16 ezer dolgozó volt a BL-döntőn. Ez milyen feladat volt, ami új volt ezen a budapesti BL-döntőn?
1: Én mindenképp mondanék egyet, mert az előbb már félig meddig érintettük, amit mi úgy hívunk, hogy a legendák mérkőzés. És azért emelném ki, mert ez szintén egy olyan dolog, amiből az ország, a város az átlagnál többet profitál. Az, hogy ide jönnek BL győztes, aranylabdás futballisták, és a mi legendáinkkal játszhattak egy mérkőzést Juhász Rolandék vezetésével. Egyébként Juhász Rolira amúgy is az átlagnál kicsit több feladat hárult, mert ő volt az eseménynek a budapesti nagykövete, és számos rendezvényen részt vett, és népszerűsítette például ezt a tornát is. Szóval ez szerintem egy óriási élmény volt, és egy nagyon laza hangulatú dolog. Pont valami olyasmit, te a Szokor Rádiót idézted meg, de talán ez nem a legjobb párhuzam, de valami olyasmi sugárzott ebből az eseményből, ami a futballnak azt a hangulatát adja meg, amit sokan ma hiányolnak. Kicsit emberközeli, kicsit lazább, kicsit elérhetőbb, ott van előttem a sztár, akár még, ha szerencsém van, alá is írja, kicsit kisebb a tét, miután nem pénzre megy a játék, ha most akárhogy is veszük, ez így van. Nyilván nem véletlenül hozta be az UEFA, végig gondolta, és ránézett a dolgokra, és azt mondta, hogy bocsánat, de hát itt a rendezővárosban nagyon sok ember nem lesz, nem csak Budapesten, ez az összes BL döntőnek a sajátossága, és akkor idehozza ezt az eseményt. Úgyhogy elnézést, hogy ezt beszúrtam ide Ádám elé, de szerintem ez egy nagyon fontos dolog.
2: Egyébként a legendákra, mert arra nyilván a hallgatók is kíváncsiak.
0: Igen, és egyébként akkor, ahogy Marci már egy kicsit kívülről kezdett, és nem a stadionra összpontosított, akkor én is folytatnám itt, hogy meg kellett valósítanunk két fan meeting pointot, aminek az volt a célja, hogy a városunkba érkező szurkolóknak legyen egy találkozási helye, ahol ők nem csak összegyűlnek, lepacsiznak, és majd átcsámborognak a stadionba, hanem itt programok vannak, itt büfé lehetőségek vannak, és itt tényleg egy ilyen ünnepi hangulatban tudnak felkészülni a mérkőzésre, és esetleg onnan együtt átvonulni. Na most ilyet már csináltunk az Európa Liga döntőn, ahol például a Róma nagyon nyitott volt az együttműködésre, és az egészet a Nemzeti Rendezvény Ügynökség valósította meg akkor is, és most is, és a Rómával egy komoly, teljes, egésznapos programtervet raktak össze arra, hogy a szurkolókat ott tartsák, a szurkolókat szórakoztassák, és a szurkolók jó hangulatban együtt érkezzenek meg majd a stadionhoz. Na most tényleg két top klubbal kellett együttműködni, és ez abszolút meglátszott, hiszen az ő elvárásaik és az ő ötleteik is olyanok voltak, amik egy top klubhoz méltó, és mind a két csapattal párhuzamosan ugye az MTK sportparkot kijelölve a Párizs szurkolóknak, a Városligeti Nagyrét volt kijelölve az Arzenál szurkolóknak, ott gyakorlatilag reggel 10-es nyitástól kezdve, még a mérkőzés után is volt programszervezve, betervezve színpadi programok, koncertek, futballbajnokság a szurkolók között. Úgyhogy ott tényleg egy nagyon jó együttműködés zajlott oda-vissza a klubok és az NRU munkatársai között, hogy ez minél vonzóbb legyen, és minél inkább koncentráltan tudjuk a szurkolókat egy helyen, és ezt megfeleltük azzal, hogy a reptérről már egy úgynevezett Champions Express járat szállította az adott városból érkező szurkolókat direktbe ezekre a fan meeting pointokra.
1: Ehhez hagyd tegyem hozzá a kommunikációs szakmai részét, hogy mi a kihívás, mert szerintem nagyon jól tudja szemléltetni. Ugye itt ülünk mi Magyarországon, és nagyon büszkék vagyunk a BL döntőre, na de hogyha van egy specifikus üzenetünk, hogy ide menj vagy oda menj, hát azt mi, ha kitesszük a Facebook oldalunkra, ott több százezer ember látja a magyar válogatott szurkolói elsősorban, akiknek mi rendszeresen kommunikálunk, meg a magyar futballnak a követői, akiknek lehet, hogy nem, hogy a mérkőzésen nincs együtt, hanem éppen nyaralnak, vagy nincsenek itt. Tipikus példa, hogy azt a döntést hozta az UEFA, hogy csak két nappal a mérkőzés előtt fogjuk közzétenni azt az információt, hogy a helyszíneken óriás kivetítős meccsnézési lehetőség van. Miért? Azért, mert ismerik az angol szurkolókat, és úgy gondolták, hogyha ezt mi nagyon reklámozzuk, eljut hozzájuk a hír, akkor tömegesen jönnek majd olyan szurkolók, lehet, hogy én is ezt csinálom, ha Arzenál szurkoló lennék, akinek nincs jegye, valahogy oda megyek, nézem, hát tudok menni a stadionba.
2: Ismerek Chelsea szurkolót, akik 12-be kiment Münchenbe, úgyhogy nem volt jegye, csak azért, hogy szurkolói zónában nézze, bocsánat.
1: Hogy maga a kommunikációs szakmai rész, nem akarok nagyon mélyen belemenni, de nagyon érdekes, mert kisebb, de azért mégiscsak tömeges információkat kell eljuttatni azokhoz, akiket az érint. Viszont nem akarod vele igazából azokat bosszantani, akikre meg nem tartozik, és ez nem mindig egy könnyű feladat. Tehát nekünk ezért volt nagyon fontos az, hogy összehangoljuk a munkánkat például a közösségi közlekedésben dolgozókkal, meg a reptéren dolgozókkal, nyilván a rendőrséget nem is mondom, mert elképzelhetetlen volt a velük való együttműködés nélkül egy hatékony, most a kommunikációnak nem az elvont újságírói értelmét, hanem konkrétan azt, hogy mondjuk milyen kapuhoz mennyi, melyik megállónál szállja le, és pont azok az emberek tudjanak róla. Azt azért hozzáteszem, hogy szerintem nekünk óriási előnyünk, és nyilván hazabeszélek, és számomra ez a legfontosabb, hogy rendszeresen a válogatott mérkőzéseken megtelik az aréna. És bár nem ugyanaz, mert nyilván ott nincs 10 000 ember, aki öltönybe elfogyaszt egy vacsorát, de az a tény, hogy 60 000 ember, sőt még egy picit több a válogatott meccsre ki tud jönni, az egy rutint ad nekünk abban, hogy mikre kell figyelni. Hogy odafigyelünk arra, hogy az egyes villamos, nyilván nem mi, hanem aki ezért felel, hogy az egyes villamos rendszeresebben járjon, gyakrabban jöjjön, milyen üzenetet lehet nekik eljutatni. Ez nem a
2: tapasztalatból mondom.
1: Hát, természetesen van, de mihez hasonlítod? Lehet, hogy nem az isztambuli szervezéshez, vagy
2: az átlagnapokhoz hasonlítom. Biztos. Tehát amikor átlagnapon elég az egyes villamos, hogy 20 percenként jár este, valószínűleg egy EB mérkőzés után, egy EB 8-at döntő után nem elég, hogy 20 percenként
1: jár. Ez egy sajnálatos dolog, hogy nyilván aki rendezi, ott azért nagyon sok kellemetlenség is van, és ezt is mondjuk el, ezt ne takargassuk, és én azt gondolom, hogy aki ilyesmit élt át, attól most is itt is elnézést kérünk, nyilván van olyan, hogy dugóba ül emiatt az ember, nyilván van olyan, hogy a környékbeliek szemetet találnak, tehát ezt ne tagadjuk le.
2: Nem és, csak japán szurkolók
1: talán nem ez az általános.
2: Mennyire voltak szabadok az Arsenal, illetve a PSG szurkolói Budapesten? Tehát ha most azt mondta volna a mérkőzés előtt mondjuk 11 órakor egy 60 fős PSG szurkolói csoport, hogy felmegyünk a várba, vagy elmegyünk a Norma fához, és esetleg ott sütögetünk együtt az Arsenal szurkolókkal. Ez valid? Tehát ilyen létezhetett volna, vagy azért kordába voltak tartva, főleg a kemény mag szurkolók, kemény maguhoz tartozó szurkolók?
0: Mindent elkövettünk az annak érdekében, hogy a reptértől az út a stadionig az egy nagyon zökkenőmentes útvonal legyen minden szempontból.
2: Ezt hogy képzeljem el? Rendőri felvezetés és buszok? Tehát iránybuszok?
0: Buszok, reptéri, vagy rendőri kísérés.
1: Már a terminálnál kezdjük.
0: Így van, tehát a terminálnál való érkezés.
1: Megbontották a két terminált, bocsánat, ugye az egyes terminál, ami általában...
2: PSG terminál, meg Arsenal terminál?
1: Így, pontosan óriás. Így volt. Tehát innen indul a dolog. Bocsánat, Ádám.
0: Semmi gond. És innentől kezdve létrehoztunk, illetve nem mi, hanem az NRU a BKK-val együttműködve egy Champions Express járatot, ami kifejezetten a Bajnokok Ligája döntőre érkező, jeggyel rendelkező szurkolókat szállította a reptérről direkt be a fan meeting pointokra, ahol ugye lehetőségük volt jól érezni magukat, és ott eltölteni az időt. De amennyiben nekik Budapest belvárosa vonzóbb, természetesen szabadon távozhattak, szabadon visszajöhettek, tehát kibejárás ez megvalósítható volt. Nagyon jó együttműködésünk volt az egész projekt során a rendőrséggel, és nagyon jó együttműködésünk volt a Paris Saint-Germain csapatával attól a pillanattól, hogy kiderült, hogy ők lesznek az egyik döntős csapat, mert ők tudták azt előre, hogy náluk van egy kor szurkolói csoport, akinek az a szokása ilyen idegenbeli túrákon, hogy közösen elmennek egy ikonikus pontjára a városnak, reprezentálják magukat, készítenek egy fotót, és akkor onnan visszamennek akár a találkozási pontra,
2: vagy már... Hősök tere vár, ezt nyilván.
0: Vagy már onnan vonulnak akár a stadionig, ha erre lehetőség van, és
1: és ha figyeltétek, bocsánat, akkor a PSG erre a közösségi oldalon nagyon rá is játszott, mert a meccs előtti napokban ilyen videókat tettek ki, fantasztikusan összevágva ezeket az általad most említett budapesti helyszíneket. Hozzáteszem, hogy a PSG szurkoló táboráról sokszor nem hangzik el, mert mindig csak arról beszélünk, hogy, hogy egy milliárdos klub, stb. És a sport teljesítményről, de a szurkoló tábora azért az kiemelkedő. Tehát itt a három emeleten keresztül lehetett látni az állva szurkoló párizsi szurkolókat, tehát szerintem ezt azért mondjuk el róluk, hogy, hogy ilyen értelme szerencsénk van, mert az Arzenálnál ebben nincs meglepetés, de szerencsénk van, hogy két olyan csapat jutott be, amelyiknek a szurkoló tábora nagyon-nagyon jó hangulatra képes.
2: És azért lehetek őszintén, szerintem imádkoztattok, hogy ne kerüljön be a Bayern München, mert ugye így két repülős szurkolótából érkezett, miközben ha Bayern München bekerül, akkor benned van a pakliba, hogy autókaraván indul el, és az egy egészen más biztonsági garancia, hogyha Hegyeshalomtól kell autókaravánt kísérni, mint egy londoni és egy párizsi szurkolótábort, amely repülővel érkezik.
1: Különösen, hogy ugye zajlik az M1-es autópályának a nagyszabású felújítása, ez abszolút benne volt, tehát az Ádám tud beszélni, abszolút benne volt az UEFA és a szervező gondolkodásában, tehát ezt modellezték a szervezők. Ugye van egy pont, amikor még nem lehet tudni, hogy kik jutnak be, nagyon sokan bíztunk benne. Ezt talán azért mondhatom, hogy a Liverpool köztük lesz, vagy a Salaival, a Galata, ha valami csoda történik azon a párosításon. De ez is benne volt a pakliban, hogy mi van akkor, hogyha autóval nagy tömegek
0: érkeznek. Így van, tehát, és konkrétan egyébként a legjobb 8 között már megindultak az egyeztetések direktbe a klubokkal is, kérdőívet töltöttek ki, és ott már lehetett ezekről infókat csepegtettek felénk, hogy mi várható szurkoli magatartás tekintetben döntőbőtes esetén, hogy utaznának. Amikor az elődöntős meetingeket tartottuk meg, ott a München már kifejezetten hangsúlyozta, hogy a reptéri forgalomra igazából nem is készülnek. Megmondom őszintén, mindkettőnek vannak előnye és hátránya is. A repterünk az a forgalmát tekintve nagyon-nagyon ki lett maxolva, és nagyon sok budapesti terület, köztük a reptér is mozgott a limiten a mérkőzést megelőző 1-2 napban, illetve a mérkőzés napján. Minden zöggenőmentesen zajlott, de például a München esetleges döntőbejutása az pont a reptérről levett volna egy kis nyomást, és helyezett volna nyomást az autópályára, ahogy azt említettük. Úgyhogy itt minden mindennel összefügg és kapcsolódik egymáshoz. Ahogy a Marci is említette, nem egy haditervvel készültünk, úgyhogy mindenre voltak elképzelések. Ha München jutott volna be, arra is lettek volna javaslataink, hogy az ő szurkolói buszaikat hol és hogyan fogadjuk, illetve milyen fajta megerősített reptéri rendőri jelenlét lett volna akkor az autópályákon és a közutakon. Így alakult, a reptér azt hiszem tökéletesen vizsgázott, és nagyon sok más terület is tökéletesen vizsgázott itt a városunkban.
2: Kísérő rendezvények, ezekről feltétlenül beszéljünk, mert azért azt hiszem, hogy minden magyar ember, minden sportrajongó magyar ember nagyon irigyelt benneteket, mert nem csak a jelen sztárjaival találkozhattatok, hanem a múlt sztárjaival is. Szóval ezek a kísérő rendezvények szervezése, a fickók, akik jöttek, mennyire voltak egykori sztárok, és mennyire voltak húsvér emberek?
1: Hát abszolút húsvér emberek voltak, és azt lehet érezni, hogy itt egy kicsit ők is kiélvezik mindazt, amit a karrierjük során elértek. Tehát, hogy amikor bevonulnak a csapatok, és bemutatják egyesével a játékosokat, és mindenki kap egy nagy tapsot, egyébként szerintem Torgeles annyi kapta a legnagyobb tapsot, lehet, hogy a legvegyesebbet is egyben, de na, minden esetre a világsztárok Figóék.
2: Ki az a Luis Figó? Ki az teszik el a Torgeler rajongók, igen.
1: Ez szerintem nekik egy nagyon jó pillanat, és ezt éppen ezért tudja élvezni a közönség, és ahogy mondtam már, valamiben gondolkodik az UEFA, ami mindenképp a rendezővárosé lehet is. Ugyanez a program, ami a Hősök terén zajlik, és hát ingyenesen megtekinthető volt. És onnan is azt az információt kaptuk, hogy még egy stadionnyi ember nézte ott a mérkőzést. Szóval, hogy ahogy az ember megérkezik a városba, rögtön érzékeli ezt a Bajnokok Ligája döntő hangulatot, mégpedig azért, mert rengeteg helyen viszont látja az ezzel kapcsolatos eseményeket. És még kiemelném azt is, hogy ami hosszabb távon történt, rengeteg fotózás, filmezés, amit itt megvalósított az UEFA, és megint csak mondom, hogy 200 országban közvetítették a meccset, amielőtt leadták ezeket a filmeket, és még talán Nemes Márton képzőművészt is emeljük ki, hogyha találkoztatok a Bajnokok Ligája arculatával, dizájnjával, hát ez egy magyar művésznek a neon fényeket idéző ötletei alapján valósult meg. Úgyhogy én azt gondolom, hogy maradt benne bőven olyan dolog, nem csak abban, hogy maga az aréna Puskás Ferencről kapta a nevét, amire nagyon kevés példa van, hogy a BL egyik legnagyobb, vagy a BL döntők egyik legnagyobb alakja adja a nevét. Szóval nagyon sok olyan magyar sajátosság van és kísérő dolog, ami miatt évtizedek múlva is büszkék lehetünk. Mert nem egyetlen egy hiányérzet maradt, megmondom őszintén ezzel kapcsolatban, hogy azért ezt is elmondjuk, hogy ugye az egésznek a kulcsa azért mégiscsak maga a mérkőzés, és nyilván ti kielemeztettétek már százszor, de vannak olyan meccsek, amik legendás módon, legendásan bevonulnak a történelembe, mint mondjuk ha azt mondom, hogy isztambuli BL döntő, vagy barcelonai, akkor az ember úgy gondol erre-arra, és talán az még jobb lett volna, hogyha valami olyan történelmi rekord születik itt, vagy mondjuk az Arzán megnyeri az első címét, és ez egy hivatkozási alap. Tehát hogy egy picit talán ez az, ami...
2: Hát egy 11-es párbaj, akkor is dráma végül is. Tehát azért megvolt ennek a drámája, megvolt ennek a feelingje, ennek a Bajnokok Ligája döntőnek is. Egy Luis Figót, hogyha Dinnyi és Márton, vagy Fűrész Ádám holnap felhív, akkor azt fogja mondani, hogy ja persze, hát Ádám, Marci, emlékszem rátok a budapesti buliról.
0: Ha Szabó Vilmos a nemzetközi szervezési osztály igazgatója fölhívja, akkor lehetséges, hogy emlékezni fog rá, mert ők már az Euro 2020-as, azt hiszem valamilyen sorsolást tartottak meg itt nálunk az EB előkészületek alatt. Ott már jó viszonyba kerültek egymással, és a Vilmos mindig büszkén beséli, hogy emlékszik rá a Figó, és kezet szoktak fogni. Én személy szerint teljes mértékben a háttérből dolgoztam, úgyhogy nekem a Legends mérkőzése se volt lehetőségem átmenni, mert éppen az edzésnapot bonyolítottuk le az aréna vezetési pontján közben, úgyhogy...
1: Nekem meg sokkal többet jelent, hogyha mondjuk fölhívom Juhász Rollit, vagy Gera Zolit, akkor fölveszi nekem a telefont. Ezzel együtt az, hogy itt voltak ezek a
2: világ... Nekünk is felveszik, de Figó nekünk nem veszi fel.
1: Azzal együtt, hogy itt voltak a világsztárok, ez szerintem azért is fontos, mert ők maguk is beszélnek róla. És ezt pontosan tudjuk, hogy mit jelent egy ország számára, hogyha úgy benne van a futball vérkeringésében. Ugye ezt szokták kiemelni Szoboszlai Dominikkal kapcsolatban is, hogy túl az ő személyes jelentőségén az, hogy ő képvisel egy országot, amiről már hallottunk általa többet, külföldiek, az egy picit segített ebben. Úgyhogy azt hiszem, hogy jól jártunk vele, hogy itt voltak a világsztárok, és azok is, akik úgy döntöttek, hogy kimennek a mérkőzésekre, és a magyar szurkolóknak a rajongását mutatja, hogy az UEFA még nem adta közzé a részvevők listáját, amikor már a jegyek 90%-a elkelt erre az eseményre, és hát 80-90%-ban magyarok vettek jegyet, tehát ott tényleg a magyar szurkolók voltak.
2: Nem tudom, hogy szóba akartam-e hozni ezt a jegyelosztást, de hogyha már így te hoztad szóba, azért itt országos felzúdulás volt. Tegyük már ezt tisztába, ezt a bizonyos jegyeloszlást nem rajtatok múl, de gondolom ti is kaptatok fenyegető üzenetet gazdagon a jegyeloszlás miatt.
1: Én azzal kezdeném, hogy a Bajnokok Ligája tényleg a világnak az eseménye. Végig az egész műsorunk erről szólt. Tehát vannak olyan meccsek, amik kiemelkedőek, de ez egy világesemény. Egy nagyon nehéz helyzetben van az UEFA, amelyik egyébként a jegyek elosztásáról dönt. Kinek adja? Annak a csapatnak, aki bejut, és lehet, hogy története során először is utoljára jutott be a BL döntőbe, bár ez nem nagyon jellemző, mert inkább egy szűkebb körre jellemző, de mondjuk akkor is, kinek adja a jegyek többségét? Az érintett csapatoknak, vagy a helyieknek? Vagy esetleg nyissa meg még jobban, hogy a világ minden területéről ide tudjanak jönni. Nyilván ez egy folyamatos egyeztetés és egy egyensúlyozás eredménye, és most az az elv nagyjából, hogy 30%-ot kapnak a csapatok szurkolói, tehát összesen 60-at. Szerintem ez azért ez egy korrekt
2: nem
1: dolog.
2: Nem volt a gond szerintem.
1: És a maradék 30, akkor viszont nézzük meg, hát itt viszont bejön az ami működteti a Bajnokok Ligáját, a szponzori pénzek, a partneri pénzek, tehát a tévéközvetítés szponzor és az egyéb különböző partner szervezetek, ez bőven elviszi azt a 30 000-et, és néhány száz kerül ilyen módon a helyi város. Ez egyébként ugyanígy volt Münchenben is, vagy bárhol máshol is, és még azért azt is tegyük hozzá, kicsit csöndbe, de ettől függetlenül igaz, hogy azért a BL döntő helyszínek között a budapesti aréna inkább egy kisebb helyszín, sőt, hát kimondottan kisebb, mondjuk, ha a Wembleyhez hasonlítjuk. Tehát azért ez is számít, pár ezer jegy tekintetében, de én ezért hangsúlyozom azt, hogy mind az önkéntesek között, mind a kísérő eseményeken, mind pedig, gondoljunk abba, hogy ebbe a 3000 tévének dolgozó emberben is lehet, hogy 1500 magyar, tehát hogy azért rengeteg ember került kapcsolatba, nem tudom, az önkéntesek között hányan voltak magyarok, de ott is több
0: ilyen 80-20 százalékos arányba oszlik meg a magyarok külföldiek.
2: Hát csak az átlag Kisvárda, Paks, Zalaegerszeg szurkoló dühöng egy kicsikét, hogy ott vagyok hóban, fagyban, az Zalaegerszeg Pakson, ott vagyok a Kisvárda, Nyíregyházán.
1: De mindannyian tudnának kapni bárhogy is egyet.
2: Nyilván sehol nem tudnának kapni.
1: Mert így van, hát igen, természetes. Igen.
2: Mennyi jutott végig is összesen?
1: Néhány százalék. Néhány százalék a jegyeknek.
0: Egyébként a müncheni számokhoz képest szinte egységes.
2: Ott a müncheni szurkolók dühöngtek, jövőre a madridi szurkolók fognak dühöngni, stb. Nem jutottak be. Neked a sajtóterén gondolom azért voltak fájó pontjaid, akik el kell utasítani. Milyen helyekről kaptál akkreditációs kérelmeket? Gondolom, ez hosszan sorolhatnád az egzotikus helyeket és az egzotikus médiumokat.
1: Abban a nagyon szerencsés helyzetben vagyok, hogy a újságírói akkreditálás nem a mi hatáskörünkbe tartozik, hanem az UEFA-ba is. Itt nagyon sok szempontot figyelembe vesz az UEFA, próbál egyébként igazságot tenni, például figyeli, hogy ki jár mérkőzésekre a Bajnokok Ligájában rendszeresen, mert ki az az ember, aki mondjuk egy harmadik országból csak erre a meccsre ad be akkreditációs kérelmet, úgyhogy esetleg nincs is érintett játékos a pályán, aki az ő országából érkezne, annak valószínűleg nem ad. És én azt gondolom, hogy azért a magyar sajtónak a képviselete az megfelelő volt. Azért jó pár magyar újságíró ott volt, és hát hogyha összehasonlítjuk korábbi BL döntőkkel, hogy ott hány magyar újságíró volt meg itt, akkor azt mondhatom, hogy bőven 10-szeresnél több. Tehát nyilván ez ettől még lehet, hogy van, akiben maradt hiányérzet, és ezt tudom, hogy milyen. Erre azt tudom mondani, hogy nyilván itt a munkavégzésnek is átalakult a terep, erről sokat tudnánk beszélni. Van, ami számomra is fájdalmas irányba, egy picit van, ami érthető irányba mozdul, de egy picit kevésbé a helyszíni tudósításnak a jelentősége kerül most már előtérbe, és azt lehet látni, hogy például a fotósokat nézve eleve leosztott, hogy egy ügynökség hol ül, de azért ezt is hozzáteszem, mindig van innováció, most például erre a mérkőzésre, a BL döntőre a fotós maga jelölhette ki egy bizonyos mozgástéren belül, hogy ő honnan szeretne fotózni, mert ő szembe a nappal szeretne, vagy éppen ezt a pozíciót szereti, vagy azt a pozíciót szereti, és ezt egy számítógépen előre meg tudta tenni, ki tudta választani, tényleg azt gondolom, hogy a profizmust segíti mindez elő, meg hát a szurkolói élményt, hiszen kinézi ezeket a fotókat, nem ő maga, hanem az újságjában, vagy pedig az internetes oldalon azok, akik követik. Úgyhogy én bennem nem maradt ilyen hiányérzet, kevés olyan telefont kaptam utána, hogy menjek a fenébe, pedig azért van ilyen is, és el is fogadom. Szerencsére nem mi döntünk róla, tehát ennyiből nem is aktuális. Sajnálom, hogyha bárki lemaradt róla, mert tényleg azt hiszem, hogy mindannyiunknak a közös öröme, de azt tudom mondani, amit az elején mondtam, hogy ez egy világesemény, és egy világeseményre nem tudunk mindannyian.
2: Hadd hozzak egy személyes dolgot ide, az 1995-ös Bajnokok Ligája döntőre, az Bécsben volt, és a Milán játszott az Ajax-szal, akkor kis vidéki rádiótól tudtam akkreditálni, és a mérkőzés után gyakorlatilag csak magyar hangot hallottam a sajtószobában. Tehát olyan mennyiségű magyar újságíró szakadt ki néhány évvel a rendszerváltást követően a közeli bécsi eseményre. A másik meg egy nem személyes emlék, de egy érdekesség, ugye már a BL történetében egyetlen megismételt döntő volt, 1974-ben, és a Heysel stadionban a döntőn 48 ezer néző volt, majd a megismételt mérkőzésen 24 ezer. Tehát gyakorlatilag tárva volt, nyitva volt az ajtó, bárki bemehetett volna, és a brüsszelieknek csak a fele volt kíváncsi egy Bayern München Atletico Madrid. Tehát ott a sokat váltott a világ. Említettétek itt korábban, hogy most már tudtatok aludni is egy keveset, így a BL döntő után, de miket kell még csinálni így egy ilyen BL döntő után néhány nappal? Mert ezt nem tudják az emberek, mert azt hiszik, hogy lefújják a mérkőzést, felszáll utolsó repülő is Londonba, illetve Párizsba, illetve hát a UEFA celebritások, ahova mennek, de itt maradtok, És tovább dolgoztok.
0: Így van, így van. Ahogy említetted, lefújják a mérkőzést, és a tömeg nagy része távozik. Igen. Viszont a vendéglátóhelyiségek utána még 2 vagy 3 órán keresztül nyitva vannak, tehát természetesen ezt mi megvártuk. És egyébként, ahogy ezek bezártak, végeztek, és az utolsó vendég is kitette a lábát, ott abban a pillanatban az UEFA és a partner szervezetei megindítják a bontási folyamatokat, tehát ez a rengeteg extra design elem, amiket ők behoznak, signage, különböző brand és signage elemek a stadion környezetében és a stadionon belül, ezeket mind le kell bontani, mert a stadionnak van egy visszaadási procedúrája is. Tehát a lefújást követően és az azutáni 2-3 napban ott egészen konkrétan a stadion az elkezd visszaredukálódni csak idézőjelesen Puskás arénává, és minden BL branding eltűnik, és ezzel egy időben például a meccs másnapján még volt egy külön szponzori aktivitás, a PlayStationnek volt lehetősége egy 4 csapatos mini tornát tartani bent az aréna gyepén, ez nekik egy ilyen exkluzív joguk, aminek keretén belül 4 csapat mérkőzött meg egymással, és mind a 4 csapatban volt egy-egy sztárjátékos, korábbi játékos, akik ott voltak, és akkor ők meghívtak nemzetközi influencereket, akik futballozhattak egyet az aréna gyepén, és ez alatt folyamatosan a bontási munkálatok zajlanak, és a meccset követő második és harmadik napon a különböző területeknek a visszaadás-visszavételi procedúrájával mi megérkezünk újra a stadionba, végigjárunk minden területet, megnézzünk minden esetleges sérülést, és visszavesszük a stadiont az aréna munkatársaival együtt.
1: Meg hát láthatták a szurkolók, hogy ugye volt egy finn meccsünk, és ott még láthattak bizonyos elemeket, meg hát a kommunikációnkban is megint, hogy ne erre menjetek, mert ott még lezárások vannak. De egyébként az én részem meg olyan értemben elég unalmas a műsor szempontjából, hogy nem nagyon volt utókommunikáció. Ha emlékeztek rá az az Európa Liga döntő után, ami 3 évvel ezelőtt volt, ott azért voltak ilyen érek, hogy hát bocsánat, de az olasz szurkolók ilyen nyilvános vizeldének használták a város bizonyos részeit, meg ott körülvették a játékvezetőt a reptéren, és akkor megjelent róla egy tudósítás az interneten. Itt mi akkor könnyebbültünk meg, amikor talán, ha jól emlékszem, az utolsó üzenetet másnap délután a Budapest Airport kollégájától kaptam, hogy minden lezárult, mindenki elment, igaz, hogy ültek mindenhol, várták a gépüket a szurkolók, de mindenfajta esemény nélkül elhagyták az országot, tehát utókommunikációban most nem nagyon volt, talán büszkén is mondhatom, de más szempontból azt kell mondanom, hogy nekünk nem volt olyan nagy feladatunk, mint a korábbi időszakban, vagy akár egy kiemelkedő válogatott mérkőzés után.
0: Én azt gondolom, hogy egyébként a BL döntő napja, mint meccsnap, az az egyik leggördülékenyebb meccsünk volt a Puskás Arena történetében.
2: Egyetlen záró kérdés, mikor kezditek el szervezni a második budapesti bajnokok ligája döntőt?
0: Én itt a szervezés folyamán azért tettem olyan kijelentést, hogy ha ezt jövőre újra meg kéne csinálni, akkor nem biztos, hogy egyből beleugranék, egy év szünetet el tudok fogadni, mert nagyon feszített volt a tempó, és tényleg nagyon, nagyon aprólékosan, nagyon sok mindenre kellett figyelni. Azt gondolom, hogy tökéletes rendezvény meg esemény nem létezik, viszont ha javítanunk kell dolgokat, azok apróságok, úgyhogy a vizsgamunka az
2: akkor jövőre,
0: kitűnően hát sikerült.
2: Jövőre adjátok
1: bármikor rendeznék, azonnal szervezhetjük a következőt, és hát ugye tudtok róla, hogy 2-3 év múlva szeretnénk is, ha nem is egy BL döntőt, de egy konferencia liga döntőt megrendezni, ahol az UEFA korábban kisebb helyszínekre vitte, de most azt látjuk, hogy egy ilyen nagyobb és nagy presztízsű aréna, mint a Puskás Aréna is lehet helyszíne.
0: És hát Budapest lehetne az első olyan város, ami vendégül látja női BL döntőt, a Szuperkupát, az Európa Ligát, a BL döntőt és esetlegesen így a konferencia ligát is.
2: Mi be fogunk számolni róla, az biztos. Köszönöm Fűrész Ádámnak, a BL döntő projektmenedzserének, és Dinnyés Mártonnak, a BL döntő kommunikációs vezetőinek, hogy a Nemzeti Sport Rádió vendégei voltatok.
1: Mi köszönjük.
0: Köszönjük szépen a lehetőséget.
3: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Hetedik nap a futballvilágbajnokságon sorsolás a nemzetközi kupák selejtezőjében. Megváltak a férfi kézlabda válogatott szövetségi kapitányától, és világklasszist igazolt a Ferencváros férfi póló csapata. Hát többek között erről is fogunk beszélgetni a Nemzeti Sportkörben 2026. június 17-én, és akikkel beszélgetek, Csisztu Zsuzsa, rádió műsorvezetője, illetve, és nem mondom a többi titulusulat, mert elmen az egész adásidő, és az MTI két sportszerkesztője, Spiller István és Göbölyös Gábor, szervusztok!
6: Sziasztok!
2: Göbi, kezdjük veled, mert egy sajtótájékoztatóról érkezel, és ugyanolyan fél kettő magasságában már elmondtad a szenzációs hírt a férfi Ferencváros férfi vízilabda csapatával kapcsolatban, de hát, ha valaki fél kettőkor nem hallgatott minket, most meg hazafutás közben hallgat minket. Szóval mi történt a vízipólósok sajtótájékoztatóján?
6: Hát ugye a Ferencváros vízilabda csapatánál hagyomány, hogy a BL végjátékát követően néhány nappal tartanak egy sajtótájékoztatót, elmondják, hogy kik az érkezők, kik a távozók. Általában hosszú a lista, most nagyon rövidre fogták, főleg a férfiaknál. Egy változás van, érkezik a világ legjobb centere, és ezt nem csak én mondom, hanem a Ferencváros edzője Nyéki Balázs, illetve Nyíri Zoltán ügyvezető alelnök is. Konstantinos Kakarisról van szó. Aki látta mondjuk esetleg a bronzmeccset szombat este, az neki megmaradhatott egy 135 kilós, 2 méteres férfiről van szó, akit 3-4 ember sem tántorít el abban esetleg, hogy gólt szerezzen centerből.
2: Bud Spencer.
6: Nálasztam egy kicsit nagyobb.
2: Az is vízilabda. Ő is center volt, nem is akár nem vízilabda.
6: De ami a lényeg, hogy ha volt poszt a Ferencváros férfi csapatánál, ahol lehetett még javítani egy kicsit, akkor az a center poszt volt, ezt jól látták a klubvezetők is, hát szerényen a világ legjobbját megszerezték erre.
2: Egyébként szerint akkor minden rendben van? Mert ugye lebonták, voltak olyan hangok is, hogy esetleg gond lehet a Ferencvárosnál vízilabda téren.
6: Hát ennél jobb üzenet szerintem nem kell a játékosoknak, meg a szurkolóknak se, hogyha azon a poszton megszerzed a világ legjobbját, akiért ráadásul jó eséllyel azért sorba álltak a nagy csapatok, tehát ő játszott korábban a Rekkóban, most az Olimpiákoszban. Szerintem
7: már korábban is akarta hozni a Fradi.
6: Igen, ezt mondta igen, a Nyéki Balázs, amikor kinevezték 23-mal, őt akarta először a Kakariszt megszerezni, de hát akkor jaj, éppen a...
7: Stílszerűen.
6: Akkor a rekord
7: szerződött. Az új vezetőt, akkor mindjárt a legjobb centert ide.
6: Egyébként a Mandics miatta érkezett annó a Ferencvároshoz, úgyhogy ez egy nagy húzás volt.
8: De szerintem nem? Alapvetően ugye ma már nehéz nagyon jó centereket találni. Egyáltalán ez a pozíció, ti talán jobban értetek hozzá a fiúk, de nem azt mondom, hogy megszűnőben van, de nem az a fajta klasszikus pozíció, ami régen volt, hogy valaki ott áll, azt várja, hogy ott bedobják neki a labdát, és majd akkor ő ebből gólt szerez. Tehát önmagában úgymond ez a fajta center státusz szerintem, és az, hogy valaki ennyire kimagasló benne, mint Kakari, szerintem ez is nagy dolog, tehát azért azt mondja, hogy a világ legjobbját, mert ő még megtestesíti minden szempontból ezt a fajta klasszikus center feladatkört, és tavasszal volt alkalmam ugye egy hosszabb forgatásra lemenni az edzésre, Nyéki Balázsra beszélgettem, ugye fogásom a technikáját jártuk körül, most ugye ebben az esztendőben az nem sikerült nekem, mindig szokott ugye, hogy teljes párbajban tovább löki a csapatot, de ott is az hangzott el, hiszen akkor azt kérdeztem Nyéki Balázstól, hogy azért az mekkora teher, hogy ez cipelik, hogy gyakorlatilag szezonról szezonra megnyernek mindent. Ő most már ugye tavaly esztendő alapján az év edzője címet is viszi, és hát a maga szerénységével tényleg azt mondta, hogy ez ennél nagyobb inspiráció nincs, de lehetett egy picit szerintem érzékelni valami kis, nem is azt mondom, hogy hullámvölgyet ezen a csapaton, hiszen azért tudjuk, hogy dupláztak mind a férfi, mind a női oldalon a bajnokság és kupa megszerzése, tehát ez is elképesztő.
2: Tehát 4 éve kapott ki utoljára Ferencváros.
6: Igen, pontosan.
8: De valahogy elképzelhető, ugye, hogy a nemzetközi szintéren egyszerűen a sorokzatoknak az a szokásos rendje egyszer meg kell, hogy szakadjanak.
2: Hát most innentől fog, akkor megint nyer zsinórban nem kettőt, hanem mondjuk ötöt, ha tényleg.
6: Azért vannak kihívók, tehát hogy azért a Rekó és a Barcelonata is.
7: BL negyedikből igazoltak, ne felejtjétek.
2: Hát Ferencváros vízipóló
7: csapata. Na, nőket is dicsérjük meg, ők meg finalisták voltak.
8: Bizony. Fantasztikus volt ez a csapat.
2: És én nagyon sajnáltam, tehát én nem értem, hogy miért kell ezt 5 méteresre kell eldönteni. Jó, mondjuk tehettek róla, hiszen a hajrában vezettek tényleg.
7: A zárónapon valóban megfordul a fejébe az embernek, mert ha elődönt, ugye ebben formáció van, akkor ha elhúznád a vízilabda, az egy nagyon fárasztó sport.
2: De most 2-3 perc.
7: Jó.
6: De ott... ha nyerünk, akkor is ezt mondod?
7: Mm. De nem, és akkor én azt mondom, hogy amikor jó, helyezés jó. Dől el, akkor ott lehetne bedrakni ezt a 2-3 percet mondjuk.
2: Hát csak úgy ránézek, ugye itt a jégkorong időnként játszanak 8-9 órás mérkőzéseket, most értünk a héten a Stanley Cup. Mennyi a csúcs a Stanley Kupa döntőjében?
7: A 9. harmad, 116. perc hosszabbítás. És én egyszer közvetítettem a Carolina Detroit, az a 6. harmad volt, reggel 1-kor kezdtünk, és 7:30 lett vége.
6: Gimnazista voltam, és mentem az iskolába, és valamelyik kötök elaludt, emlékszem. A
7: én nem, ez biztos kezdve. Annak a ligának a legöregebbje egy bizonyos Igor Larionov volt, és kilőtte a győztest.
2: Larionov, 7:30.
7: 42. Olyankor az volt a legrosszabb, hogy a vége van 4-kor, 5-kor, beülsz a kocsiba, és még egy alvó Budapesten hazamész.
8: Igen.
7: De reggel 7:30 hétfőn,
8: hát az,
7: amikor már elég. A szemedet is, mint a Tom és Jerrybe fogpiszkálóval támasztott ki, hogy lenerül csukjad,
8: és meg ott egy a budapesti dugóba, forgalom,
7: és dugóba hazam.
2: Én végignéztem ezt a mérkőzést, én lelkes nézőtök voltam, 7:30 volt, reggel mennem kellett abba a tévébe, ahol együtt dolgoztunk a Zsuzsával.
7: És a körbe zárult.
2: Gömbi, 7:30 lezuhanyoztam, és elindultam. Tehát elindultam dolgozni, mert hát ott vártak engem. Ennyi volt, viszont nem akartam én se ott hagyni már a 9.
7: 2006, és akkor volt, hogy a...
6: Akkor egyetem.
7: Vagy a 2002-es, mindegy.
2: Az a régi,
7: és akkor valaki rám írt, hogy hagyjátok már abba, érettségi van reggel 8-kor. Ugyanebben most is érettségik van.
8: Hát ez hogy ilyenkor szokott mindig ugye a csúcspontjához érni.
7: De valaki úgy megy érettségizni reggel 8-ra, hogy reggel 1-től még hoki meccset néz, vagy bármit. Most a foci VB alatt is.
8: Kicsit ez nehézkes egyébként.
2: Jó, hát mondjuk aki a foci világbajnokságon azért nem alszik ma, mert meg akar nézni a Gána, Panama, illetve az Üzbegisztán, Kolumbia mérkőzés, mert ezek lesznek magyar idő szerint éjszaka, hát azért az bukjon meg a magyar érettségi.
6: De fordítva, annak minden tisztelet.
2: Annak minden tisztelet.
7: Figyelj, na. Akkor valaki felelt érettségében, hogy beszél valamit Deák Ferenc, de kiváló csatár volt. Hát a bamba. Volt ilyen érettségi törőből.
2: Hazabölcse, hagyjuk már ezeket a hazabölcseit.
8: László csatát hallgattam reggel, és olyan álomszép dolgokat mondott Üzbegisztánról, és az üzbegisztáni fociról, hogy
2: nem kedvence. Akkor te felmaradsz meg, nézed mindenképp.
8: Csak úgy azt kell mondanom, hogy sok minden jutott volna az eszembe, de az, hogy az üzbég labdarúgás az valakinek tetszik, akit mondjuk ismerünk, és azt mondta, hogy nagyon is, és hát, hogy nyilván persze nem nagyon szoktak abból a ligából igazolni, mondjuk a menedzserek meg a scoutok az európai labdarúgásban, inkább Ázsia felé mennek, hát, ugye ezek a játékosok.
2: Szerintem, hogy nem akarnak onnan igazolni.
8: Kíváncsiak. Hát figyelj, én az nekem László Zsova véleményem mindenképpen mérvadó, azt mondta, hogy szerintem nagyon, legalábbis az utánpótlás szinten, amikor ő látta őket, akkor nagyon klassz focit játszottak, hát, meglátjuk.
2: Én a Magyarország-Olaszország mérkőzést szívesebben néztem volna a futballvilágbajnokságon. Igen, így vagyok vele, de
8: focinéből
2: fogunk beszélgetni, viszont a magyar válogatott nem jutott ki a VB-re a 48 közé, mint ahogy a férfi kézlabda válogatottunk a 32 közé se jutott be, és hát ez a végét jelentette Csema Rodriguez magyarországi szövetségi kapitányi ténykedésének. Most kíváncsiak a véleményetekre, pont időben most kellett megválni tőle, nem kellett volna megválni tőle, vagy későn váltunk meg tőle?
7: Későn. Majd elmondom, mindenki mondja a magát. Szerintem előbb kellett volna meneszteni.
8: Én is azt gondolom, hogy már volt egy lefelé haladó szakasz ebben a kapcsolatban. Tehát az biztos, hogy réges-régen azon a fajta lelkes pontján ez a nevezzük így házasság, ami a válogatott és a Csema között kötetett, és egyébként egy időben elképesztő szinten buzgott. Tehát lehetett látni azt az őrületes odaadást, ahogy a játékosok itták Csema szavait, és ahogy egyébként úgy tűnt, hogy ez egy oda-vissza lüktető, nagyon intenzív, tűzbe, egymásért tűzbe megyünk mentalitás, és én nem azt mondom, hogy ez szándékosan megváltozott, vagy hogy a résztvevők ne úgy akarták volna. Egyszerűen van az a pont, amikor egyszerűen ugyanazok a szavak, amelyek korábban hatottak, egy idő után nem hatnak. Tehát, hogy nincs meg a frissítési képesség, nincs meg az a fajta megújítási képesség egy ilyen kapcsolatban, és én ezt a kis fáradtságot, ezt már korábbi világeseményeken is éreztem, miközben persze tudom, hogy nagyon szerették Csemát, tehát tényleg ő egy emberileg karakterében egy nagyon-nagyon szerethető személyiség, egy nagyon pozitív figura, de valószínűleg egy picit túlnyúlt ez az együttműködés. És hát az is érdekes dolog, hogyha ez az egy gól az nem úgy alakul, ahogy akkor most az eszünkbe se jutna, mert akkor készülnék a világbajnokságra.
2: Most a szabad kártyát kapunk, attól nem lett olyan jobb edzőse.
8: Ez igaz, de mondjuk én megint azt mondom, hogy nem a szabad kártyába kellett volna bíznunk, igen, hogy Csema Rodriguez, mert ha csak a szabad kártyával van ott a világbajnokságon ez a válogatott, szerintem akkor is egy megroppant kapcsolatról beszélnénk szakmai szempontból, vagy nagyon újra gondolandó kapcsolatról beszélnénk. Nyilván azért nem gondolnánk újra, mert olyan közel lenne a világbajnokság felkészülése, hogy nem lenne érdemes ugye egy új szakvezetőt keresni, hanem akkor nyilván menne tovább. De én azt gondolom, hogy ez már korábban ez a probléma felbukkant, a felismerés jött egy kicsit későn, mindenki egy picit abban bízott, hogy működött ez, működni fog. Igen, hát a mai kézilabda tényleg ilyen, egy gólon gyakorlatilag kapitányi pozíciók, válogatott kijutás, akár olimpiai szereplés is.
2: Bizony, Pisti mindjárt elmondja a véleményét, de akkor Göbi is.
6: Én is azt mondom, hogy későn, de szerintem a későn azt úgy gondolom, hogy a szerbek elleni visszavágó másnapján kellett volna szerintem.
2: Vagy neki kellett volna mondani, vagy
6: meneszteni. Igazából én azt éreztem azon a visszavágón után, hogy ő nem érzi azt, tehát, hogy mi történt azon a mérkőzésen valahogy, mert ha csak kimondjuk, azért azzal a verességgel az 2 év múlva sorra kerül olimpiai szereplés, az ilyen 0-5%-ra csökkent. És én ezt nem láttam a szövetségi kapitány, hogy ez neki átjön ez a dolog. Az meg egy másik kérdés, hogy szerintem a visszavágón is, meg az első meccsen is voltak olyan nyilvánvalónak tűnő, inkább így fogalmazok, edzői hibák. Itt például a legvégén, hogy miért nem támadunk mondjuk kapus nélkül az utolsó támadásnál, amikor egyetlen gólra lenne szükségünk. Az számomra megfejthetetlen volt. Ott vége lett az egésznek szerintem.
7: Ilyenek korábban is voltak. Egy ilyen kézilabda, vízilabda, mi nagyon olimpia ciklikusságba gondolkodunk. Tehát itt Párizs után lehetett volna szerintem egy vérfrissítést már, és már ott is voltak olyan jelek. Voltak jó kifutott VB-ink, de voltak nagyon rosszul sikerült EB-ink is, és emiatt gondoltam azt, hogy esetleg nyilván egyszerűbb lett volna, egyszerűbb hagyni valakit, főleg ha nem, az eredmények nem egetrengetően rosszak. És szerintem itt pont az történt, hogy ott hagyták, és amikor az, hogy valaki egy edzői, előtte ő nem nagyon volt edző, és itt ő megkapta azt a visszanemtérő alkalmat, hogy egy komoly válogatottnál dolgozhatott. És ez csak nálunk fordulhatott elő, miközben mondjuk magyar edzők nem kapnak ilyen bizonyítási lehetőséget, esetleg majd beszéltünk róla, hogy lehet, hogy magyar utódja lesz Csömának, és itt pont olyan edzői dolgot, ami egy edzői jellemfejlődésben és szakmai fejlődésben most látszódott meg, hogy ő ilyen szituációkban nem tudott úgy reagálni, nem olyan emberek segítették, illetve amikor ő neki kellett volna meghozni a döntést, akkor nem, most nem jó lapokhoz nyúlt abszolút, és ezért gondoltam azt, hogy Párizsnál lehetőség lett volna, de aztán még a szövetség úgy döntött, jó, megvan, akkor menjünk neki egy újabb 4 éves ciklusnak, csak közben behúztuk a legnehezebb ellenfelet, és itt kijött az, hogy ezek a pici különbségek nála edzői, majd később 5-10 év múlva lehet, hogy előjönnek, de most nem jött elő. Ezek az egy gólok, amire itt Gábor és Zsuzsi is célzott, hát ez nem ide. És ha olimpiába gondolkodsz, mert mondom, itt el kell fogadni a magyar közvéleményt. Ezt, aki ide jön, az tudja, hogy klasszikus csapatsportákban mi vízilabda, kézilabda, és akkor örülünk, ha esetleg még valaki kijut. Kosárlabda, vagy a 3x3-as kosárlabda, tehát ilyenekben van. És itt az, hogy ez egy sorsdöntő VB lesz a Los Angeles-i kiutás szempontjából, az itt most nagyon-nagyon léket kapott ez a kiutási hajó. És ezért gondoltam, hogy ő nálam, amikor végignéztem az összes meccsüket Párizs óta is, minden, voltak hiányérzeteim, hogyha egy edzőnek ilyen szépen kell fejlődnie szakmailag, nála, és akkor a laikusok is, hogy miért nem húzta ezt meg? Egy Göbi szóba tudja hozni ezt a 7-6 elleni játékot. Tehát neki, aki ez a élete, a szakmája, a mindene, hogy akkor miért nem? És ráadásul itt...
8: Ami persze nem garancia, hogyha meghúzta volna, akkor megvan nem az
9: garancia, akkor persze. De, tehát ez világos. Matajsz Márk a női BL döntő utolsó támadását kapus nélkül csinálta, úgyhogy döntetlen volt az állás.
7: De ott van egy ilyen fajta szakmai fejlődés, megújulás, reagálás. Tehát amikor emlékszem, akkor bejött még, de Debrecenben volt EB meccsünk, és akkor a Dán edzőandóan lehozta ellenünk, és akkor először mi?

0: 6-5-re, 7-5-öt játszani, hogy az ellenkezője ugyanolyan mutatságú volt.
1: A végeredményt tekintve a kinti meccs nem is volt vészes. Igen. A végeredményt tekintve, de ott is volt a meccsnek egy olyan szakasza, hogy kinézett egy komoly zakó, és utána visszajöttünk -2-re, jó, hát akkor ez, ha nem is könnyen, de meg lesz. Aztán így még nagyobb ajakra huppanás volt, szereted ezt a verziót.
2: Ajakra huppan.
1: És utána még a szabadkártyás, hogy megkapta a török meg a szaudi. Nálunk rangsorok.
0: Ezt most hagyjuk, hogy miért kapták el. Ez egyszerűen vérlázító. Viszont szeretném, hogyha a kézlabda mellé felsorakoztantán két másik magyar sportot, a labdarúgást, illetve a jégkorongot. Ez azért, úgy állítanám párhuzam ezeket a sportokat, hogy ugye mindegyiknél külföldi edzők vannak most már egy jó ideje. A labdarúgást...
1: A hokinál hogy érted?
0: Hát, hogy 24 éven keresztül volt külföldi szövetség. Innen akarok indulni. Ugye, hogy a hokiból mi alulról indultunk, és örömmel vettük a külföldi edzők, hogy érkeztek. A kézlabdából, labdarúgásból mi magasan vagyunk is. És mégis külföldi szövetségi kapitányunk van, és a hokisok ugye már próbálkoztak mindenféle vonallal az elmúlt 20-valány évben, volt szlovák vonal, volt skandináv vonal, volt Észak-Amerika vonal, és most egy magyar, színmagyar stáb sikeres, és elmondják a hokisok, hogy 5-6-7 évet eldobtunk. Nem fogjuk ugyanazt mondani labdarúgásban, és kézilabdában is? Mert ugye hokiban is sokáig nem tudtuk elképzelni, hogy ki lesz az, aki magyar kapitány lehet. Most jelenleg ott tartunk, hogy kéziben és fociban se tudjuk elképzelni, hogy ki lehet magyar kapitány, de nem lenne még mindig jobb, hogyha magyar kapitány tennénk? A nyugodtan kimondhatjuk sikertelen Rossi és a sikertelen Csema helyére?
2: Nagyon nehéz helyzetben lenne szerintem egy magyar kapitány, mert akkor tehát a két kirakat csapatunkban nem játszanak magyarok. Tehát néhány magyar játszik. Akkor szerintem adta magát a dolog, hogy egy külföldi edző legyen a magyar válogatott élén, aki nemzetközi szinten klasszis játékos volt tényleg, de most ugye elméletileg magyar páros ülhet le a kispadra, hogyha igazak a
3: Sótonyi Lászlót hírek. Hallottam. Mint esetleges. Mm-hmm. De azért, abban azért hát nem azt mondom, hogy javítsalak, illetve ez eszembe nem jutna ilyet mondani, csak azért azt mondod, a sikertelen Marco Rossi és a sikertelen Csema. Ne felejtsük el, hogy nem, tehát ezek mindkét edzőnek voltak sikeres korszakai, inkább túlérett ez a dolog, vagy rosszul öregedett.
0: Bocsánat, hogy bejuttunk a legjobb 24 közé Európából, 54 ország indul, és gyakorlatilag 20-at nincs bajnokság, az akkor sikert nem érték el.
3: Nem, Laci, azért nem lehet elvitatni, hogy volt egy olyan időszak a magyar válogatottnak, hogy ezt el szoktuk mondani, szerintem volt egy nagyon-nagyon szerencsés ez a mindenbe fele pattant időszak.
2: Gondolj, ezért az Európa...
3: Így van, gondolj, ilyen Nemzetek Ligája szereplés, ugye az angolok elleni tényleg parádé. Tehát én volt egy olyan korszak, amire nem véletlenül emlékszik mindenki úgy, de egy kicsit én úgy érzem, és visszatérve arra, hogy amikor a két külföldi szakvezetőt említett, még egyszer mondom, hogy egyszerűen ezek a sikerek már rosszul öregedtek, és még mindig abban éltünk tovább, és most kézilabdában eljött a pillanat, ahol, ahogy azt mondta tulajdonképpen nyilván a szövetség, hogy viszont akkor tovább nem várunk, mert ugye most van egy váltási lehetőség. Ezt nem lépte meg az MLS nyilván Marco Rossinál. Nyilván mindenki tudja, vagy ők tudják, hogy miért, majd ezt az idő eldönti, hogy ez mennyire volt jó, vagy nem volt jó döntés. Én inkább azt gondolom, hogy szerintem a sose kérdés, hogy van olyan magyar edzői potenciál, amely fel tud nőni a feladathoz, hiszen ha jégkorongra gondolunk, tényleg Magyaros Gergelyeknél, akkor ez bebizonyosodott, hogy tulajdonképpen igen, egyrészt kérdés a türelem, tehát a szakma türelme, a szövetség türelme, az adott esetben a szurkolók türelme, mert ez nem biztos, hogy egy-két éven belül, vagy mondjuk adott esetben akár a Los Angeles-i olimpiáig, amire ugye még nem engedtük el a kvalifikációt, hiszen tudjuk, hogy még egy Európa-bajnokságról azért erre van mód. Én inkább azt gondolom, hogy az lesz a kérdés, hogy ad-e a közvélemény majd és egy magyar kapitánynak annyi türelmet, mert szerintem tipikusan jellemző a hazai labdarúgásra is, hogy még a magyar élvonalban sem szokott egy magyar edző annyi türelmet kapni, mint adott esetben egy külföldi. Tehát valamilyen okfolytán ez egy ilyen fura szokásunká vált. Meglátjuk, de hogy abban az irányban mindenképpen fontos lenne lépni, hogy magyar szakemberek vezessenek magyar játékosokat.
0: Hokiban bejött, maximálisan bejött.
1: Azt gondolom, ez nem egy rossz irány. A hoki szövetség mert lépni, és én úgy gondolom, hogy van azért egy sportágfejlesztési koncepció mindenhol, aminek része az edzők képzése is. Hát azt

0: azt rühellem, ez tényleg, hogy állandóan el kell mennünk edzőknek ilyen továbbképzés, csak közben ránk állandóan csak tanulási fázust bíznak, vagy másodedzőt, vagy valami kiszolgáló igen. személyzetet, és soha nem látsz egy perspektívát, hogy valaki oda tud jutni. Most a magyar hokinál ez megtörtént, hogy végre a szakmai stáb, nem csak a szövetségi kapitány, hanem a többi edző is meg, aki ott dolgozik a szűk környezetben, azok magyarok. Mert, és ez is egy hitvallásom, hogy mi itt fogunk,
1: hozzá, sikeresek.
0: Itt fogunk, itt éljük le az életünket, ez nekünk a szívügyünk akkor is, hogyha belénk rúgnak, ha rosszabbal fizetnek, minket itt fognak eltemetni, a sírunkon egy hokibot lesz, tehát ez egy külföldi jön, jó esetben nyomot hagy, rossz esetben meg levére sem emlékszel. Most ha végignézned, amikor kiadta az MT-nél a Csema Rodriguez előtti szövetségi kapitányoknál, nézd meg az összes külföldi, tudom, Vranya, ez meg, nem tudom. Tehát valakire nem is emlékszel, igen. És úgy volt itt, és így vett föl havi több sok ezer euró.
1: Dusan Bajevra emlékszünk.
0: Az megkérdeztem, hogy ki
1: az első fél siker után kirúgták, a világ egyik legsikeresebb szakemberi Dusan Bajevra.
0: És meg ott végig, kik voltak, és nem emlékszel rájuk. És focinál is volt, hogy végre kapott.
1: Bocsánat, hogy jégkoromban sem nagyon emlékszünk az utolsó 3-4 kapitányra.
0: Jó, volt, aki betegség, mert se tudott menni VB-re. Volt ilyen is. Egy Simpson mesteret. Ben feljutottunk, és elmegy. És akkor piszlogok. Na mi volt? Végre feljött egy magyar válogatott, és elmennek.
1: Majoros Gergelyet tudsz találkozni a velencei strandon például, én ezt ott találkoztam vele, és ott meg lehet neki gratulálni. És őszintén
0: én ezt sértésnek veszem. Tehát a magyar hokival, a magyar edzői karral, a magyar játékosokkal kiharcoljuk a feljutás Ljubljanában, és utána fogja, és elmegy. Na, akkor menjél.
1: És Csema is fogja a kalapját, és elmegy végül is. Tehát hogy milyen szájízen
2: megy. Jó, hát lehet, hogy megviseli azért, mert tudjuk, hogy szeretetitlen némeg.
1: De neki nem kell
0: az MLS-be húzni egy ilyet. MLS merne húzni egy ilyet. A kézi szövetségen most meglátjuk, a hokisok mertek. Hajrá!
1: Innen folytatjuk Csisztu Zsuzsával, Spiller Pistával és Gövölyös Gáborral.
3: Ez a Nemzeti Sportkör. A Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: Örömünnep Torockon a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockon. Összefoglaló. A második rész szombaton 11 óra 15 perckor a Duna World-on.
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Messi mester hármasával magabiztos győzelemmel kezdte a címvédő a labdarúgó VB-t. Szeptember végéig megerősítik a járőr szolgálatot a 7. kerületben. Okozódik a meleg. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
3: Sporthírek.
5: A címvédő Argentina Lionel Messi mester hármasával 3-0-ás Algéria elleni győzelemmel kezdte a labdarúgó világbajnokság csoportkörét. A 38 éves 8-szoros aranylabdás világklasszis először lőtt 3 gólt VB meccsen, 16 találatával pedig beérte a VB-k történetének legeredményesebb játékosát, a német Miroslav Klose-t. A J csoport másik mérkőzésén Ausztria-Jordánia 3-1. Az I csoportban Kylian Mbappé duplázott, Franciaország pedig 3-1-re legyőzte Szenegált. A norvégok pedig Erling Haaland duplájának is köszönhetően 4-1-re nyertek Irak ellen. A labdarúgó világbajnokságon ma 19 órától Portugália Kongói Demokratikus Köztársasággal, míg 22 órától Anglia-Horvátországgal csap össze. Holnap éjjel 1 órakor kezdődik a Gána-Panama találkozó, hajnali 4 órától pedig Üzbegisztán-Kolumbia mérkőzést rendeznek majd.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Továbbra is tagadja bűnösségét a 11 éves Thiel Tamás meggyilkolásával vádolt férfi. A kecskeméti törvényszéken áprilisban kezdődött a per. A férfi akkor és a mai tárgyaláson is azt állította, nem követte el a gyilkosságot. Az eljárás másfél évvel ezelőtt kezdődött, amikor több mint 2 évtized után kiderült, hová rejtették el a 2000-ben megölt bajai kisfiú holttestét. A vádlott először csak a helyszínt jelölte meg. Aztán beismerő vallomást tett, de később azt állította, hogy erre a rendőrök fenyegetéssel, zsarolással vették rá. A kihallgató tisztek esetében a katonai törvényszék nem állapított meg bűncselekményt. A most 42 éves férfi a letartóztatása után több egymásnak ellentmondó vallomást tett. A per tanúk, szakértők meghallgatásával folytatódik. Szeptember végéig megerősítik a járőrszolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébetvárosban. A buli negyedenként is ismert területen, csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnal 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. A kezdeményezéssel a rendőrség munkáját szeretnék támogatni, mert a helyiek tapasztalata szerint nincs elég egyenruhás az utcákon Erzsébetvárosban.
3: Közlekedés.
5: Félforgatás miatt a hétvégén nem jár egy szakaszon a 2-es metró, a Deák Ferenc tér és az Őrs vezértere között. Pótlóbuszok viszik majd az utasokat.
3: Időjárás.
5: Lassan beköszönt a kánikula, ma még többfelé élénk szél, holnapra mérséklődik, hajnalban 12-17, napközben 27 és 32 fok várható.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Nemzeti Sportkör 2026. június 17-én Csisztus Zsuzsával, Spiller Istvánnal és Göbölyös Gáborral, és hát nem hoztuk még eddig szóba a labdarúgó világbajnokságot, nyilvánvalóan nem lehet műsort csinálni foci VB nélkül. Gondolom nézitek ti is a mérkőzéseket, a 7. napnál tartunk. Mi a benyomásotok erről az első 6 napról? Véremenő küzdelmeket látunk, taktikai csatákat, vagy pedig a kedélyes juniálist olyan világifjúsági találkozót. Talán Spiller Pistának ez a név még mond valamit a kora miatt. A régi
0: Helsinki az nyugat. Ugye 20 meccsből 8 döntetlen, de ha valaki megmondta volna, hogy Spanyolország zöldfoki köztársaság is döntetlen lesz lőtt gól nélkül. Nekem sokkal jobban tetszik ez a VB, mint ahogy eredetileg ráhangolódtam. Jobbak a meccsek, tehát jobb úgy este lefeküdni, hogy ezt nézed, most már nincs Stanley Kupa döntőse, hogy keresztbe verjen, reggel úgy kelni, tehát nyilván egy reggeli kakaónál egy osztrák-jordán meccs, az minden álmom.
1: Itt csak a Gána Panama, ne felejtsd.
0: Na most Kolumbia üzbég lesz.
1: Olyan is van, üzbég Kolumbia, meg Gána Panama.
0: Talán majdnem a nyitó meccs volt az eddig a 20-ból, amelyik úgy kevésbé, amelyik nagyon éjjel van, az összefoglalóját megnézem, de látom, potyognak a gólok. Tök jó volt, hogy ezt is ki lehetne nézni, vagy biztos a statisztikusok megnézik, hogy Messi, Mbappé és Haaland egy nap alatt 7 gólt lő, 3-2-2, most délután
1: majd Ronaldót várjuk.
0: Szóval szerintem sokkal jobb a VB, mint ahogy, és olyan kis csapatok is pontokat tudnak szerezni, amelyeket eredetileg még mindenki is lesz sajnált. Mi megnéztük, hogy hát ha ők ott vannak, akkor mi ott lehetnénk, magyarok, de az egy spanyol, VB-n egy spanyol-magyar 0-0-nak örülnek.
1: Hát, hogy ne felejtsünk valamit, hogy Curaçao, Üzbegisztán, Jordánia a történelmiek a legfontosabb mérkőzését játssza, a legfontosabb hármat, miközben az ellenfelek, akik nem tudtak nyerni, mondjuk Spanyolország, Brazília, akik nem tudtak, Uruguay, akik nem tudtak
0: győzelemet. Törökre megmondtad volna, hogy kikap az Ausztráltól?
1: Én nem tudom, komolyan vehetjük ezt a kört egyébként? Most akkor
7: a csoportkört?
1: Igen.
0: Ha
1: igen,
0: nagy csapat kiesik, akkor bánhatja, hogy nem vette komolyan.
1: Ezt mondom, nem fog kiesni, nem tud kiesni. A 48-ból 32 csapat tovább megy.
0: Viszont jelenti, utána lesz nehez dolga, ha csak éppen bebobiskol.
1: Az miért lesz nehezebb?
0: Hát mert lehet, hogy csoport harmadikét tovább, mert akkor kap mindjárt nehezet, és akkor...
1: Na, akkor mondok neked valamit, legjobb 16 között, ha csoport első lesz Franciaország és Németország, akkor egymással játszik. Tehát érdemes harcolni csoport elsőségért, mert szépen megkapja Németország, Franciaországot, és egyikük ott fog kiesni. Szóval én nagyon, még amit mondani akartam, hogy a kis csapatunknak ugye történt legfontosabb meccse, viszont a nagy csapatok 5,5 hétre érkeztek. Tehát addig nyilvánvalóan, hogyha egy Spanyolországnak tényleg győzni kellett az Öldfoki szigetek ellen, akkor legyünk őszintén, győzött volna.
0: De megismerted volna az Öldfoki
7: kapuját. A spanyoloknak, tehát az jól látszódott, hogy a spanyolok úgy gondolták, hogy ezzel hogy a csapattal is nőne, igen, hogy nyernek. Nico Williams Jamal a padon, tehát a két leglendületesebb játékosokat kivették, és azt hitték, hogy elég lesz. És abban biztos vagyok, hogy előzetesen ott 3 ponttal kalkuláltak, tehát szerintem a második körnek, második fordulnak úgy neki menni, hogy azt a meccset, amit biztosan hozni kellett volna, azt nem hozták, azt szerintem nagy nyomás jelent. Tehát oké, azt mondja a spanyol szövetségi kapitány, hogy ők 7 meccset terveztek eredetileg, de azért nagyon rossz lehet így indítani.
2: És szerintem ez az, amit már a franciákkal lát, ott is ugye volt egy fél idő, amit valószínűleg Didier Deschamps megrázta őket az öltözőben, hogy srácok, ez így nem lesz jó. És Argentina, mintha ebből már tanult volna, és ők már nem úgy jöttek ki, tehát hogy ott már egy egészen más mentalitással, hogy ez azért nem egészen az. Oké, hogy sok minden látom az arcotokon, volt véleményes az, amit közösen.
0: 14 labda érintése volt. Hát körülbelül a labdaszedő gyerekeknek összesen több volt, majd utána a
7: második... Olyan Zabálnak nulla volt az első
0: jó.
7: Időben.
0: Jó, de a mezőjátékosokból, és...
2: Jó, de hát Mbappé-ből kettőt gólra váltott.
0: És utána kettő gól. És nem cserélte le? Nem cserélte le?
2: Na hát azok voltak egyébként, szerintem a nagy húzások.
0: Nem,
2: maradj a pályán.
1: Jó, Barcola beküldte, és az egyik labdaérintésből gólt lőtt.
2: Hát szerintem Barcola lesz az egyik igazán nagy
7: kiemelkedő. De azt, hogy a franciák megtették, hogy az aranylabdás helyére beküldenek egy majdnem ugyanolyan jót.
2: Igen,
7: ugyanolyan jót.
1: Hát jó, tehát nekik. Akkor nektek egyenlően tetszik a világbajnokság, úgy veszem ki a szavaitokból. Nekem világifűsági találkozó. Szórakozgatnak az emberek, táncikálnak, itt van
0: de
1: ez
0: várjál,
1: a...
0: De várjál, utalást tette a koromra. Te voltál vitten?
1: Nem voltam vitten, de tudom, hogy mi az. Mint te voltál?
0: Nem.
1: Csak
0: én IBV-n voltam.
1: Csak te legalább tudod, hogy mi az a világifűsági találkozó.
0: Azt is tudom, mi az. Mindent a nőkért, mi azt néztük be. A serdülő válogatott mezünk még Emenkával.
2: Én azt gondolom, hogy itt a csoportmeccsek kapcsán egyszerűen nem lehet generális véleményt mondani, mert vannak jó mérkőzések, és vannak gyenge mérkőzések.
1: És a csapatokról se lehet szerintem véleményt mondani.
2: És nem lehet, mert ugye valóban előkerülnek olyan csapatok, mint az Öldfoki szigetek, amikre fogalmunk nem volt, nem is tudtuk őket sehova se tenni, és jön egy ilyen meglepetés. Szóval én megint azt mondom, és persze nyilván van olyan, ami Curaçaóval történt, tehát hogy van ilyen is, és olyan is, úgyhogy nem lehet, én legalábbis azt gondolom, hogy aki általánosan bűt vagy bát mond, az nem mond igazat, mert tényleg mérkőzése válogatja, és még most ugye azért nyilván portugálok színrelépése még várat magára, az angolok színrelépése még várat magára, tehát szerintem azért, igen, ezeket azért mindenképpen látnunk kell így az első körben, hogy azt tudjuk mondani, hogy valamilyen ez a világbajnokság így is startnál, és hát tényleg azon fog múlni, hogy amikor elindul az egyenes kiesés, akkor ott körülbelül ki hogyan tudja összerántani ezeket a játékosokat. Nyilván össze tudják. Most szerintem a francia válogatottan látszott a legjobban, amelyiknek a zöme nagyon fáradtan érkezhetett a BL döntő miatt.
0: Még BL döntő volt itt Pesten.
2: Ezt mondom, két hete. Még nem is volt két hete. BL döntő, és gyakorlatilag itt vannak és játszanak, hogy legalábbis a VB-s tartjáig nem volt
0: két
2: hét.
0: Milyen jó nyaralásuk lehetett.
2: Bizony, jól lelazultak.
7: Egyébként, ha kérdezed, hogy mi az, ami mondjuk rossz, nem tudom ti, hogy vagytok vele, én a bíráskodástól ki vagyok. És nem is a rossz ítéletek miatt, hanem én azt...
1: Minden sportban.
2: Ez valami új. Bocsáss meg, ez új. Ez valami új.
7: Én talán a világbajnokságok történetében először látom azt, hogy lehet, hogy ez a FIFA-nak egy terve volt, hogy a játékvezetőket ilyen főszereplővé emeli a játékosok mellé. Azzal, hogy a VAR-nál bemondják az ítéletet, amiből most például az argentinokat itt láttuk a szünetben,
2: volt
7: nyilvánvaló rossz ítélet. Szerintem még ki is nevették a játékvezetőt, az biztos, hogy a lelátón igen, de talán a stáboknál is. Én ebből a szempontból inkább ilyen régi módi lennék, tehát régen voltak Pul Sándor, Kolina, tehát
2: igen.
7: Akkora tekintélye volt a játékvezetőnek, hogy
0: és
7: valamit
0: nem
7: mondott,
0: nem volt videója.
7: Tehát ha ő mondott valamit, az úgy van. Most pedig tényleg ilyen, nem akarok csúnya szót használni, de ilyen bohócok állnak
0: mondta
7: ott,
0: akkor, hogy megvárt egy picit, kivárt egy ütemet, egy ítélet, és a játékosok reakció, ki megy a labdáért, kinek ítél bedobás, ki megy szögletre. Látod, hogy 11-es volt, és a védő már, az én voltam. Most rádióban vagyunk, nem látja, de le tudta olvasni az arcáról, hogy a védő ezt elrontotta.
2: Na ez a fajta dinamika.
1: Az egyéniség, igen, de meg, a bíró
2: meg van egy dinamikája, igen, egy mérkőzésnek, amit az ember nyilvánvalóan ekkora gyakorlattal megtanul olvasni, és nem az a cél, amit te is mondasz, ugye, hogy főszereplő avanzsáljon a bíró, sőt, hát ugye egyértelműen a poolféle ideológiának volt a lényege az, hogy ha nem vesznek észre a pályán, akkor, vagy, akkor teszed igazán jól a dolgodat, mert akkor valóban a 2x11 főszereplő figyel a közönség, de hát ez sajnos, vagy elkerülhetetlen, hogy annak az amerikai cirkusznak a része, ahova az egész világbajnokság fel lett tupírozva. Ez ennek az egész világnak a sajátossága, benne egyébként nyilván a kritikával illetett ivószünetekre, fűlocsolásra.
0: 8 gól esett eddig ivószünetek utáni percekben.
2: Igen.
1: Ez gyakorlatilag időkérés, és gyakorlatilag labdarúgás, két félidős sportból, négynegyedes sport, tehát amerikai mintára.
0: A 18 fokba évő szünet a fedett pályán. Legnagyobb talán.
1: Igen, humorosan mondta valamelyik közvetítés során, hogy milyen jó pofa lesz majd a Paks Kisvárdán december 8-án, amikor 3 órás ivószünetet fognak tartani. Na, Mbappé, Holland és Messi hát berúgta az ajtót, úgyhogy Ronaldónak azt hiszem muszáj lesz tevékenykednie, hamarosan kezdődik ez a bizonyos találkozó. Ez a mérkőzés azért érdekes, ugyebár a Portugália találkozó, mert ugye a Kongói Demokratikus Köztársasággal játszik. Na most nem tudom, a hallgatók közül mennyien tudják, mennyien nem. Tegnap volt az évfordulója a Magyar-Szalvadornak, a 10-1-nek. Ma van az évfordulója a Magyarország-Kórea 9-0-nak. Ezek ugyebár a legnagyobb győzelmek a labdarúgó világbajnokság történetében, és egy harmadik ilyen eset volt még, nyilván ti tudjátok, gondolkoztok is, hogy melyik volt, amikor 9 gólos különbség volt két
7: válasz. Szaúd-Arábia, Németország 2002-ben, nem?
1: Nem, hanem 74-nél kell keresni.
0: Nézi Jenő halálára.
1: 74-nél kell keresni.
0: Tehát, hogy ő hiányzik. Az idősebb.
1: 74-ben volt, amikor Jugoszlávia 9-0-ra verte Zairét. Na most én azért mondom, mert ugye...
2: Erre számítasz a Portugália?
1: Zaira a Kongói Demokratikus Köztársaság. És most én nagyon-nagyon félek, hogy egy feltűzelt Ronaldo megdönti ezt a bizonyos 9-0-ánkat, vagy a 10-1-ünket. Ne féljek!
2: Azért ez nem fog bekövetkezni, szerintem sem.
7: Azért láthattuk, tehát szerintem a Curaçaói válogatott volt az egyetlen, amin látszódott, hogy mekkora osztálykülönbség van tudásban, és fizikailag is, és ők még ki is támadtak. És az afrikai csapatokon már látszik, hogy olyan fizikumuk van, hogy én nem tudom elképzelni, hogy bárkitől 9 gólt
2: kapnának. Én ezt
7: látom
2: egyébként most a világbajnokság, tehát a Katari VB óta az egyik legnagyobb változásnak, hogy Afrika kontinensként is olyan színvonal emelkedésen ment keresztül, és most szinte minden részebb őt mondhatnánk, és nyilván nem csak azt, akire az ember alapvetően így gondol a legjobb 4 közül, hanem én azt gondolom, hogy tehát fizikumban, de egy játék tudásban is, taktikában is ezek a csapatok. Most már lassacskán arról fogunk beszélni, hogy Afrika versus tényleg európai futball. Ugye? A nagy nemzetek, nem beszélve az, hogy...
1: De nem éltél még 1990-ben.
2: Tényleg.
0: Akkor is azt hittük, hogy
1: akkor ezt már lejátszottuk, amikor Kamerun először beindult a legnagyobb 8 közé, ekkora öles cikkeket írogattak, hogy innentől fogva Afrika átvett a ennek 36
7: éve. De szerintem rezetelték ezt a dolgot. Én abszolút azt látom, tehát látom most az afrikai csapatok meccseit, én abszolút úgy látom, hogy ők a fizikai dolgokra helyezték a hangsúlyt, és nagyon jól tették. Tehát a spanyoloknál, a spanyol zöldfoki szigetek meccsen látszott a legjobban. Egy darab falta hozta le a mérkőzést a csapat. Egyetlen egy. A spanyolok ellen, akik passzoltak, nem tudom, 400-at.
2: Igen. Jó, szóval lényeg, nem csak Marokkó, ezt akarom mondani, hogy tudomásul kell szerintem azt most már venni, hogy nem csak Marokkó az, amelyik komoly játékerőt tud képviselni erről a kontinensről.
1: Tudom, én még egyszer mondom, 36 éve várjuk ezt a bizonyos afrikai játékot, és ugye Marokkó, tudjuk földrajzilag Afrika, de a Afrikában a délebbre lévő országokra gondolok.
2: De most arra gondolsz, hogy minden világbajnokság elején jók, és a végén elfáradnak? Tehát, hogy
1: soha nem tudnak átlépni az árnyékukon, arra gondolok. Hiába le vannak ott 10, akkor is azt mondom, hogy 8 nem lesz közülük.
7: Igen, de abban az időszakban, amit te mondtál, azt lehetett megfigyelni az afrikai csapatokon, hogy mindenki azzal törődik, hogy valamelyik európai csapatba eladja magát, és az édesanyját is eladná egy cselér, vagy hogy megpörgeti a labdát az órán, de ez változott meg most. Tehát én azt látom az afrikai csapatokon, hogy képesek egymásért küzdeni, azért küzdeni, hogy 0-0 legyen a spanyolokkal.
1: Mert Európában.
7: Igen, de azért sokan nem. Tehát,
0: ezt a veszett
7: Kongóból még nem sokan szerintem.
0: Én sem érzem annyira, mert de igazából a csoportkört kellene megvárni, mert most az, hogy az argentinok elverik az Afrika reprezentást, Algériát 3-0, az rendben. Francia, ezek komoly ellenféllel szemben mutatott eredmények, de tényleg az ilyen csoportkör után húznék vonalat az afrikai szereplést illetően.
1: Sőt, lehet, hogy majd egy körrel később, hiszen ugye a csoportkör után is még 32-en marad. Neked még kimond egy félelmetes.
0: Holland, Japán 2-2, Katar, Svájc 1-1.
1: Hát a Japánt azért nézzük le azért.
2: Ne, a Japán az, sőt, sokat szerint az egyik komoly. Az közé kell, hogy az is érje Japán, legalábbis megvan rá az esély.
1: Amíg néhány percünk, és a világbajnokságról szeretnék egy kicsikét hazatérni, hiszen sorsoltak a nemzetközi labdarúgó kupákban. A legfrissebb hír ugyebár a konferencia liga sorsolás, hiszen az néhány perccel ezelőtt történt. A Paksa Panathinaikosszal játszik, a Debrecen pedig a Pjunik Jereván, illetve egy máltai csapat, és próbálom kimondani a nevét, úgy hívják őket, többször meghallgattam egyébként, hogy Marsaslok, valószínűleg az életben nem hallott még magyar ember erről a csapatról, tehát a Marsaslok és a Pjunik továbbjutójával találkozik a Debrecen.
0: Vezet az Irtis Pavlodára, egyszer benn voltunk a Göbivel egy szergezés.
7: Haladás
0: játszott, vezet az Irtis Pavlodár, ez hangzott el a rádió közvetítésben. De itt is a Pjunik Jereván azért esélyesebb, mint a máltai Solymok.
1: És a Debrecennél?
0: Hát azt... Na, azt meg kéne. Panathinaikos?
1: És a Paks Panathinaikos.
7: Hát az Paks már jóval könnyebb ellenfelekkel szembe is képes volt már elbukni.
2: Görögországban.
0: Nem egyszerű.
2: Nem lesz könnyű feladat.
1: Na, ezek a friss hírek, ugye, a konferencia.
0: Legyen magyar csapat, még szeptemberben kívánom.
1: Na jó, ez a konferencia liga, ahol nagyon-nagyon nehéz eljutni, mert nem lehet hibázni. Ugye a másik két kupa könnyebb, mert onnan még mindig lehet lejjebb esni.
0: De nem egyszerű ellenfelek.
1: A BL-ből kettőt lehet leesni, az EL-ből egyet. Na most a Eto a Vikingur Reykjavik ellen kezd, ezt azért gondolom be lehet húzni, utána viszont a Hapoel Berseva.
0: Te figyelj, az Etónál mi van?
1: Hát ez
0: tegnap
1: az...
0: volt a sorsolás.
1: Tudjuk az új edző nevét, tudjátok az új edző nevét?
0: Ez friss, mert van csak sajtó.
1: Ez már
7: dél-amerikai.
1: Efrain Juárez, vagy Efrain Juárez.
0: De ez már fix, hogy még sajtó.
1: Még majdnem.
0: Sorsolás.
2: Hát állítólag Európába szeretne szerződni, és most nagy boldogsággal azt nyilatkozta valahol, hogy meg is találta ez a megfelelő csapatot.
0: Minden meccs van.
2: Rögtön egy bajnoki csapatot.
0: Minden meccs van. Se sportigazgató, és keressük tegnap reakció sorsolás, ugye volt, Fradinak sorsoltak, Fradinál volt legalább nyilatkozat, hogy Vojvodina, aztán most kidőtt, hogy Twente, a második körnél...
2: Twente bavart.
0: És a Etónál egy Facebook bejelzés, egy sor, játszunk a Vikingúrral. És akkor semmi
7: nem
0: reakció.
7: Az, hát
0: holnapon utánpótlás hírek voltak.
7: Technikai
2: vezetőt.
0: Pakazsőnek volt legalább egy könyve, ami megjelent. Ennyi, egy csapat van nyugaton, de vegye föl a telefont, könyörgöm valaki.
1: De van szép, hogyha a Vikingur...
2: Nézzük a VB-t, nem lehet?
1: Hát azért jó, mert hogyha a Vikingur Reykjavikon túljutnak, onnantól fogva már csak egyetlen lépés, hogy, nem, hogy valamelyik csoportkörbe szerepeljenek, mert ugye BL-ből még át lehet esni.
0: Hát ki vezeti most az edzéseket? Hogy milyen állapot vannak a fiúk? Hapoelnek tudod, hol volt a legutóbbi nemzetközi kupa meccse? A te szülővárosodban, édes.
1: Ja persze, hát ők Debrecenbe járnak folyamatosan.
0: Tehát ha tovább megy a Viking, akkor legalább a Debrecenig is kell elmennie. Tehát nem, Izrael nem játszhat most nemzetközi meccset, ugye, saját.
1: És akkor Ferencváros, amely szokatlan módon...
0: Ne legyen
1: Európa,
0: bal, helyez jutott eszembe egyből.
1: És utána meg Twente. Azért ez nem ugyanaz ág, mint a bajnok.
0: Lehetett volna rosszabb is.
1: Lehetett volna rosszabb?
0: Igen, de a Vojvodina a két szurkolótábort is, mert ne legyen balhé.
7: Szerintem ott nem lesz. Ha jól olvastam, akkor Orosz Pál már azt nyilatkozta,
0: hogy nem lesz balhé.
7: Nem, hanem hogy ígéretet kapott arra, hogy nagyon-nagyon sok vendégjegyet fog kapni a csapat.
2: És akkor ez elég.
1: És a Ferencváros,
7: szerintem elég.
1: Okay. Tudjuk, hogy most kikből áll? Mert ugye most elmondtad, hogy
0: hát
1: a Győrnél...
0: Hát ott már legalább van Győri edző.
1: Győrre semmit tudunk a Ferencvárosról, ugye tudjuk az edzőt, és legalább tudjuk a vezetőket, de hát, ja, hát ott azt a csapatot se ismerjük jelenleg a Ferencváros.
0: Ez a probléma, hogy ilyen hamar kezdesz. Tehát lesznek a nagy csapatok, majd még a VB, megy a VB.
2: Hát ez az, könyörgöm.
0: Tehát VB árnyékában kell itt majd szerepelni. Hát ez a sorsunk, hogy... hogy
1: tudod, ilyen... ez jó is lenne egyébként, ha emlékszünk, mikor Debrecen a Batéval játszott, mert a Bate Borisov játékosai az olimpián voltak a belorusz válogatottal, úgyhogy Debrecen majdnem nyert Borisovban, aztán hazajöttek az olimpiára.
0: Izland nincs kint, Izrael nincs kint, hát Szerbia nincs kint, Holland kint van, de...
2: jönnek szembe.
1: Játékosai lehetnek kint. Tehát játékosai lehetnek kint.
0: Fradinak is van játékosok kint.
7: Egy.
1: Na, úgyhogy ezt na, lesz akkor a főtáblán csapatunk? Mit gondoltuk? Azt mondtad, Pista, hogy egynek örülnél.
0: Hát egynek örülni. Nem egyszerű.
7: De egy lesz.
0: Most nyugodtan célozhatnám a koromra, de én azért emlékszem, hogy azért ezek a kupaszerdák, ezek ünnepnapok voltak.
2: Konferencia ligában lesz szerintem csapatunk. Ezt én azt mondom, azt szerintem biztos.
7: Egy biztos. Nem tudom, hogy melyik zöld-fehér lesz.
1: Igen, ez jó, mert az zöld-fehér és a Ferencvárosi győrfehér.
0: És én szintén vesztő vagyok, tehát a Debreceni zöld-fehér.
1: Én egy piros-fehérben reménykedek, de nem
0: állás, ezt
1: nem a mai nemzeti sportkörre beszéljük meg, mert lehet az időn. Köszönöm Csisztus Zsuzsának, Spiller Istvánnak és Gábornak, hogy itt voltatok.
3: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
8: Európa és Afrika csatája tovább robog. A kora esti programban a technikás és mindig győzelemre éhes portugál válogatott lép pályára, az ellenfél pedig a fizikailag rendkívül erős Kongói Demokratikus Köztársaság együttese lesz. Kezdés 19 órától. A késő esti sávban igazi európai gigászok csapnak össze a csoportkörben. A VB aranyra áhítozó, sztárokkal teletűzdelt Anglia mérkőzik meg a mindig veszélyes, taktikus és elszánt Horvátországgal. A két csapat legutóbbi nagy világversenyeken vívott csatái után garantált a feszültség és a dráma. Anglia-Horvátország labdarúgó világbajnoki csoportmérkőzés 22 órától élőben a Nemzeti Sportrádióban.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 2026. június 17-én 3 perc múlva lesz 5 óra és labdarúgó világbajnoksággal folytatjuk a hazafutást. Említettük már itt a korábbiak során, hogy a mai nap során mármint a 7. napot a Portugália-Kongói Demokratikus Köztársaság mérkőzés nyitja, de hát 6 napon már túl vagyunk. A 6. nap eseményeit Szabó Bence foglalja össze önöknek.
9: Győzelemmel mutatkozott be az előző két VB döntőse, Mbappé, Haaland és Messi is betalált. Ez történt este a labdarúgó világbajnokságon. Kedden este magyar idő szerint 21 órától csapott össze a francia és a szenegáli válogatott. A további részletek a mérkőzés kommentátorától, Edvi Lászlótól.
10: Megnyerte Franciaország a mérkőzést a 6. nap első mérkőzésén, tehát Franciaország, Szenegál 3-1. Hát az első félidő meglehetősen unalmasra sikerült ezen a találkozón, mondhatjuk úgy is, hogy nehezen vették fel az üzemi hőmérsékletet a csapatok. A franciák kimondottan csalták a játékot az első játék részben. Igazából szenegáli helyzetet láthattunk, talán kettőt, Jackson, illetve Sarr volt az, aki próbálkozhatott. Aztán a második játék Memphisben fölpörögtek az események. Előbb Olizé, aztán Mbappé próbálkozott is a szenegáli kapusnak Mendynek kétszer is hárítania kellett. Aztán az 58. percben Mbappé gyanús körülmények között buktatta Sadio Mané. A játékvezető és a videóbíró sokáig vizsgált az esetet, végül nem adott 11-est a francia csapat javára, ettől aztán felpaprikázódott a francia válogatott, és a 66. percben megszerezte a vezetést. Olizé nagyszerű passzát követően Mbappé elmozgott a védőjétől, és jobbról a hosszú sarokba lőtt, ezzel vezetett Franciaország a 66. percben 1-0-ra. Egy perccel később a szenegáli Jackson Lesről talált be, vagyis maradt az 1-0-ás vezetés a franciáknak, majd a cseleként beállt Barcola egy perccel azt követően, hogy pályára lépett a 82. percben, lyukra futott és fantasztikus szép mozdulattal átemelt a labdát Mendy fölött. Ekkor már 2-0-ra vezetett Franciaország, és úgy tűnt, hogy eldől a találkozó, azonban egy őrületes hajrát láthattunk. A pontok eloszlását nem befolyásolt ez a hajrá, de jó volt látni, ugyanis a 90+5. percben a kicsikét leeresztő és már a győzelmi mámorban talán eltűnő franciákkal szemben Bailly a cseleként beáll 18 éves PSG játékos jobbról a rövidre lőtt, és ezzel szépít a Szenegál csapata, és amikor úgy gondolták az afrikaiak, hogy akár pontot is szerezhetnek, hát nagyjából ezt egy olyan 15 másodpercig gondolhatták, ugyanis a középkezdés követően ismételten érkezett Mbappé, és 3-1-re alakított az állást egy 28-29 méteres lövésről, így aztán Franciaország 3-1-re győzte le Szenegált.
9: A meccsen két gólt szerző Klassz és Kylian Mbappé így értékelt a mérkőzés után.
11: Még nem pörögtünk fel 100%-osan a világbajnokságra, de a lényeg, hogy sikerült behúznunk a nyitó meccset. Nem kényelmesedhetünk el, hiszen láttunk már olyan csapatot, amely győzelemmel kezdett, aztán mégis megégett. Senki sincs biztonságban a világbajnokságon. Jöhetnek még meglepetések, de ez a három pont jó alap a folytatásra.
9: A szenegáliak oldaláról, a csapatkapitány Kalidou Koulibaly nyilatkozott.
12: Az első félidőben jól játszottunk, többször is bekerültünk a francia védelem mögé, befejezni viszont nem tudtuk a helyzeteinket. A második félidőben sajnos már teljesen más volt a meccsképe, érezhető volt a különbség. Nem igazán tudtuk felvenni az ellenfél tempóját, és túl későn érkezett a szépítő gólunk. Talán, ha hamarabb betalálunk, több esélyünk lett volna, hogy visszajöjjünk a mérkőzésbe.
9: A francia válogatott szövetségkapitánya Didier Deschamps a két gólt szerző Kylian Mbappéről beszélt a sajtótájékoztatón. Kylian rendkívüli játékos, mindig is ezt mondtam, még akkor is, ha nem játszik kiemelkedően egy mérkőzésen. Egyetlen mozdulatával képes eldönteni egy meccset a csapata javára. Persze megértem, ha valaki azt mondja, igen, de nem védekezik eleget. Nem is azért van a pályán, hogy védekezzen. Kevesebbet védekezik, mint a többiek? Egy kicsivel igen, de nálunk megteszi azt, amit kell. És azon túl, amit ma nyújtott, gondoljunk csak bele, megdöntötte Olivier Giroud rekordját úgy, hogy még 28 éves sincs. És már az első naptól kezdve, amióta megérkezett, ahogy korábban is mondtam, akár a pályán, akár azon kívül rengeteget tesz a csapatért. Kívülről talán sokak önzőnek látják, de a valóság más. Szóval örülök neki, nagyon boldog vagyok a teljesítménye miatt. Most pedig következzen a szenegáli válogatott szövetségkapitánya, Pape Thiaw. Természetesen van bennünk csalódottság, mert ahogy alakult a mérkőzés, úgy érzem, ha hatékonyabban használtuk volna ki a helyzeteinket, egy vagy akár két gólos előnnyel is mehettünk volna a szünetre. De ez a futball. Franciaország könyörtelenül kihasználta a lehetőségeit. A második félidőben, ahogy telt az idő, hibákat követtünk el. Szinte minden francia helyzetet könnyen elveszített labdák előztek meg. Egy ilyen technikailag rendkívül sokoldalú csapat ellen ezt nem engedhettük volna meg magunknak. Gratulálunk el Franciaországnak, mi pedig készülünk a következő mérkőzésre. Az így csoport következő meccsén a VB-re 28 év után kijutó Norvégia játszott a tornára 40 év után visszatérő Irakkal. A norvégok az összecsapás esélyeséhez méltóan kezdtek, és a 29. percben Haaland révén megszerezték a vezetést. Irak Hussein góljával egyenlített ugyan 10 perc múlva, de az első játékrész végén jött az újabb norvég gól egy óriási védelmi hiba után, ismételten Haaland volt eredményes. A második félidőben még két norvég gól esett, az első egy fejes után Østigård részéről, majd a találkozó legvégén Huijsenért szerencsétlenül a labdába, így gólja mellé egy öngolt is jegyzett. Norvégia 4-1-re nyert Irak ellen. A A találkozóról megosztotta véleményét Bene Ferenc, a Nemzeti Sportrádió szakértője.
13: Először is láttam egy rendkívül bátran futballozó iraki csapatot, ami a világbajnokság mostani trendje alapján nem a szokásos saját védőharmadba visszahúzódó stílust követte, hanem nagyon bátran, olykor felvállalva az ellenpéltér felén való letámadást is futballozott. Ez tényleg örömteli volt, hiszen a világbajnokságon eddig nem ez volt a jellemző. Ugyanakkor a norvégok pedig a szokásos, inkább fizikális futballra épülő játékukat hozták. Ugyanakkor azért azt kell, hogy mondjam, hogy nem úgy, mint a cseh válogatott, hogy gyakorlatilag a saját térfelükről direktbe futballoztak, de azért a 4-4-2-es játékrendszerükből adódóan egy holland szorlott égpáros azért fizikálisan jóval erősebb testalkotó és magasabb játékosok, mint az iraki védők. Ezáltal a norvég labdarúgás inkább, illetve a norvég csapat inkább a széleken való bontások utáni beadásokból tudott érvényesülni. Hát ebből szerezte Holland az első gólját is, ami egy, azt kell, hogy mondjam, hogy tipikusan hollandos gól volt. Ami pozitívum taktikailag ebben a gólban, hogy Wolf, a balhátvéd, élesen, laposan lőtte be a labdát az iraki kapus és a védők közé. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy tanítani kellene ezt, hiszen erre nagyon-nagyon nehéz odaérni, hiszen a védők mögé kerül a labda, viszont olyan élesen van belőle, hogy a kapus nem tud rá kijönni, és erre érkezett Holland. Aztán ezek után egyenlített Irak, tehát az első félidőben a norvég válogatott nem volt igazán a védekezésnek a magas iskoláján, hiszen meglepő módon több esetben is, főleg fejjel meg tudták verni a norvég védőket, amire megmondom őszintén, én nem számoltam, és hát Ayman Hussein gólja is egy beadás utáni fejesből történt, ami számomra, mondom, meglepetés. A második félidőben viszont stabilizálódott a norvég védekezés, ami az első félidőben nagyon nem működött, és igazából egy, hát azt kell, hogy mondjam, hogy végig is egy sima norvég győzelem alakult ki, és sima is megérdemelt norvég győzelem. Azt kell, hogy mondjam, hogy összességében az irak kiválogatott a második fél időben érezni lehetett, hogy percről percre jobban elfárad a norvégok. Egyértelmű labdabirtok másik felénye is tettek szert, és hát ez a mérkőzés elsősorban Hollandról szólt. Azt meg kell, hogy említsem, hogy még az első fél időben vezetés szerzett Holland egy nagyon érdekes gólból, ami egy gyakorlatilag egy labdakihozatal alakult ki az iraki védőharmadban, és az iraki szélső védő röviden adta haza a kapusának a labdát. A kapus meg ahelyett, hogy közelebb ment volna a labdához, hogy leszűkítse a labda útját, inkább elkezdett hátrálni, de hát gyakorlatilag nem ment el a labda hozzá, és Holland erre lecsapott. Érezni lehetett az iraki védőkön, hogy meglepődtek azon, hogy milyen lendülettel és milyen dinamikával támadott a Holland. Hát a jutalom egy gól volt, de mondom, a második fél időben egyértelműsítette az európai csapat a fölényét, és ilyen arányban is megérdemelten győzött.
9: A két gólt szerző Erling Holland így nyilatkozott. Jó a kapcsolatom Solbakkennel. Szerintem ezt mindenki láthatta azóta, hogy átvette a válogatottat. Az évek során egyre jobb kapcsolat alakult ki köztünk, ez a legfontosabb. Ami a góllövést illeti, az élmezőnyben vagyok, de nem én szereztem a legtöbb gólt ebben a szezonban. Azt hiszem, hogy Harry Kane, illetve Kylian Mbappé több gólt lőtt nálam. Persze, igyekszem én a legeredményesebb lenni. Szerintem ma is ugyanazt az energiát láthatták tőlem. Amikor visszagondolok a teljesítményemre, úgy érzem, ugyanúgy játszottam, mint korábban. A lényeg, hogy folytassam a munkát, és ne gondolkodjak túl sokat ezen. Ebben a helyzetben ez nem könnyű, de a következő feladatra kell koncentrálni. Természetesen örülni kell a sikernek, ugyanakkor meg kell őrizni a nyugalmat. Az iraki szövetségi kapitány Graham Arnold így látta a meccset. Irak 40 éve szerepelt világbajnokságon, de most itt vagyunk és megszereztük az első gólt. Ezért is rendkívül büszke voltam az első 65-70 percre. Úgy éreztem, nagyon jól játszottunk, nagy nyomást helyeztünk Norvégiára, pedig ők egy nagyon erős csapat. Nagyon büszke vagyok a játékosokra és arra az erőfeszítésre, amit a pályán tettek. Ugyanakkor elkövettünk néhány hibát, és ilyen szintű játékosok ellen ezeket a hibákat megbüntetik. Tanulnunk kell ezekből. Nehéz csoportba kerültünk, de a mai mérkőzésből minden pozitívumot ki kell emelnünk, és fel kell építenünk magunkat a következő találkozóra. E mérkőzés után bemutatkozott a torna címvédője, az argentin válogatott Algéria legjobbjai ellen. Argentína 3-0-ra nyert Messi mester hármasával. Erről a találkozóról Bene Ferenc, a Nemzeti Sportrádió szakértője beszélt.
13: Már az 5. perc környékén feltűnő volt, hogy Messi milyen dinamikával és milyen sebességgel rendelkezik még mindig, elképesztő számomra. Akkor még nem is gondoltam volna, hogy ez igazi Messi showt hoz ez a találkozó. Nekem mondom, az volt feltűnő, hogy rendkívüli sebességgel rendelkezik még mindig. Ugye úgy indult a találkozó, hogy egy lesgolt szerzett Lionel Messi, ami egy védőközi bepasszott labdára lecsapott. Később kiderült, hogy pár centis lesen, és nagyon nagy magabiztossággal két lövőcsellet elküldve Zidane kapust nagyon magabiztosan lőtte be a hálóba a labdát. Ezt nem adták meg. Tényleg elképesztő, hogy mennyire csodálatosan labdabiztos az egész argentin válogatott. Tehát láttunk egy olyan algériai csapatot, amelyik nagyon-nagyon szimpatikusan felvállalta a futballt. Megmondom őszintén, inkább egyéni villanásokkal tudták észrevétetni magukat, tehát a támadójátékuk nem volt különösebben acélos, de azt érezni lehet, hogy azért az algériai válogatott nem rossz futballistákból áll. Nagyon sokszor egy-egy elleni játékkal tudtak létszámfölényt kialakítani, de az argentin csapat védekezése csapatszinten, hangsúlyozom, csapatszinten is, és azt kell mondjam, hogy koncentrációban is tényleg top szintet képviselt, és annak ellenére, hogy 3-0-ra nyertek, és Messi szerezte a 3-0-t, de azt ki kell, hogy emeljem, hogy azért az argentin válogatott minden csapat részben és a futball minden elemében kiemelkedőt nyújtott. Talán a németeket is ide veszem, de azért Curaçao szempontjából nem biztos, hogy mérvadó a német válogatott győzelme. Viszont Argentína talán az egész világbajnokságon eddig a legmeggyőzőbb teljesítmény nyújtotta.
9: A 3 gólt szerző és ezzel VB történelmet író Lionel Messi így értékelt a mérkőzés után.
14: Ahogy mondtam, minden, amit most megélek, egyszerűen fantasztikus. Szerencsés vagyok, hogy valóra válthattam minden álmomat, sőt, még annál is többet, mint amit valaha remélni mertem, egyénileg és csapatszinten egyaránt. Élvezem ezt az időszakot, de nagyon. Csodálatos csapat vesz körül, jól érzem magam, és szerencsés vagyok, hogy a pályán is azt csinálhatom, amit mindig is szerettem. Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés vár ránk, mert tisztában voltunk vele, hogy nagyon jó játékosaik vannak, dinamikusak, intenzívek, és ha hagyjuk őket játszani, képesek helyzeteket kialakítani ellenünk. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy végül is jól védekeztünk, amikor nem nálunk volt a labda. Szerencsések voltunk, hogy megszereztük a vezetést, és ezután kézbe tudtuk tartani a mérkőzést, még ha nem is teljesen a megszokott módon, vagyis labdabirtoklással. Az első fél időben ugyanis egy kicsit küszködtünk. A második fél időben azonban megváltozott a játék képe, ami teljesen természetes. Egy nagy torna első mérkőzései, különösen a világbajnokságon, mindig nehezek. A legutóbbi világbajnokság tapasztalataiból is tudjuk ezt, és most is azt látjuk, hogy senki semmit nem ad ingyen. Ez egy rendkívül kiegyensúlyozott és versenyképes világbajnokság. Most éppen Rafael Nadalról szóló sorozatot nézzük, és nagyon tudok azonosulni vele. Úgy érzem, ebben hasonlítunk egymásra. Én is mindig a maximumot akarom nyújtani. Mindig a lehető legjobb állapotban akarok lenni, mert így élvezem igazán azt, amit csinálok. Ami a rekordot illeti, nyilvánvalóan megtiszteltetés ott lenni, Klose és a többiek mellett, akik előtte jöttek. Ronaldo is ott van, de nem hiszem, hogy ez bármit is jelent. Mbappé 2 gólt szerzett, és ő is ott van a dobogon. Végső soron ez csak egy statisztika, bár büszke vagyok arra, hogy mindegyikkel versenyezhetek.
9: Reggel 6 órától rendezték az Ausztria-Jordánia találkozót. Erdei Márk tudósít.
15: Kinkeserves győzelemmel kezdenek a sóborok. Ausztria, Jordánia 3-1. Ne tévesszen meg senkit a végeredmény, az, hogy 2-vel nyert Ausztria, ez egy sokkal szorosabb mérkőzés volt. A 21. percben Schmidt góljával szerezte meg a vezetést Ausztria, az egy parádés bomba volt, 18 méterről középről szépen eltekerte a labdát a védők, valamint a kapus mellett is, és így vágódott be az ő labdája a bal felső sarokba. Ezzel az eredmény, illetve ezzel az állással fordultunk rá a második játék részbe, amelynek az 5. percében Ali Olván tudott betalálni, szintén egy kiváló tekeréssel. Ő volt az, aki végigcipelte a labdát az ország térfélen, majd belépett a 16-oson belülre bal oldalon, és végül még jobban befelé tolta egyszer a labdát, majd ő is kiválóan eltekerte a bal kapufa irányába, sőt nem csak az irányába, hanem arról bepattant a labda az osztrák kapuba. Ekkor tehát 1-1 volt, majd 17 perccel később, 67. percben nem adták meg Arnautovicsnak a gólját, hiszen Posch a gólt megelőzően kezezett, viszont 10 perc játék megállítás után, ugye ami a videózás, valamint az ivószünet eredményezte, jött megint egy osztrák szöglet, azt követően pedig elsőre úgy láttuk, hogy Arnautovicsnak megvan a szabályos gólja, de végül nem az ő fejéről, hanem a középső védő Al Arab Buksiáról pattant be a labda a jordániai kapuba, ezzel az öngóllal tehát 2-1 volt Ausztriának, majd az utolsó, vagyis a Schlusspoénra a 102. percig kellett várni, amikor egy büntetőt kaptak az osztrákok, amely labda ugye megpattant Obait kezén egy beívelés, illetve egy befelé passzolt labda Arnautovics részéről, Obait kezét érte, ezt követően pedig éppen Arnautovics volt az, aki szépen bebombázta a kapunak a jobb alsó sarkába a labdát, ezzel ugye végképp eldőlt minden, ráadásul a középkezés után le is fújta a játékvezető egyből a mérkőzést. Ezzel tehát a J-csoport második mérkőzésén Ausztria, Jordánia 3-1.
9: Megosztott a gondolatát a mérkőzésről Vukovics László, a Nemzeti Sportrádió szakértője.
16: Körülbelül ezt gondoltam, hogy 2 góllal nyernek az osztrákok, és az első 20 percben megerősítve is éreztem ezt, hogy Ausztria nagyon jól kezdte a mérkőzés, midrévén megszerezték a vezetést, teljesen minden úgy alakult, ahogy az osztrákok is várták meg szerintem a semleges nézők. Viszont a vezető gól után az osztrákok nagyon belekényelmesedtek az első fél időbe. Azt gondolták szerintem, hogy ha ilyen jól játszanak, akkor magától jönni fognak a dolgok maguktól, de erre nagyon jól ráérzett Jordánia, és van 2 nagyon jó futballistájuk, ugye Tamari és Al Olwan, aki révén többször veszélyhelyzetet teremtettek, Schlager még tudott védeni, a belső védőn a kipattanó labda hátáról nem lett gól a jordán lövés, tehát a jordánok már mutogatták azt, hogy van bennük potenciál, és Al Olwan lévén meg is szerezték az egyenlítést, igaz, hogy ez a második fél idő elején történt, mert én azt gondoltam, hogy a szünetben Ralf Rangnick rendezi tudja a sorokat az osztrákoknál, de nagyon jöttek ki a jordánok, és a második fél idő első 15 percében komoly nyomást gyakoroltak az osztrák védelemre, és Al Olwan révén gyönyörű góllal egyenlítettek is. A félpályánál volt egy osztrák labdavesztés, hozta befelé tükörszélsőként Al Olwan is elrúgta a hosszú sarokba. Ezzel Jordánia, mivel megszerezte a vezetést, teljesen mérkőzésbe került, és a mérkőzés ezen szakaszában, tehát a 60. percben beszélek, abszolút benne volt a mérkőzésben, hogy Jordánia meg is fordíthatja, és erre rá is éreztek, mentek előre, és akkor jött ez a vitatott gól, amit utána elvette a VAR, ugye egy szöglet után becsúsztatták a labdát, ugye Arnautovics elvette a VAR, vagy hát kezezés volt, és azért, de ez a gól után viszont az osztrákok nagyon följöttek, és megrúgták a szabályos gólt, ugye a szöglet után Arnautovics ment oda, a Zabicer szöglete után, és Al Arabról pattant a saját kapujába a labda. Ez nagyon megváltoztatta a mérkőzést, innentől kezdve a Jordánia természetesen szeretett volna egyenlíteni, de az osztrákok újra rábra kaptak, bátrabban meg tudták tartani a labdát, és innentől kezdve már nem tudott igazi helyzetet kialakítani Jordánia. Tehát azt gondolom, hogy a második fél idő elején jogosan egyenlítettek, akkor benne volt, hogy meg is fordíthatják a mérkőzést, de a teljes egészét nézem a mérkőzésnek, és a 99. percben még Arnautovics beadásába kézzel belekapott a jordániai védő, egy 11-es, Arnautovics ezt gólra váltotta, tehát megrúgta az érvényes gólját is. 3-1, a meccs egészét tekintve Jordániának benne volt akár a pontszerzés is a mérkőzésbe, de ha mindent mérlegre teszünk, akkor az osztrákok azért megérdemelten nyertek.
9: A VB ma este az első kör utolsó 4 mérkőzésével folytatódik. Az első ma esti mérkőzést 19 órától rendezik, ahol Portugália a Kongói Demokratikus Köztársasággal mérkőzik majd meg.
17: A világbajnokság 6. napját Szabó Bence foglalta össze, most pedig 2 perc múlva jön a Nemzeti Sport Krónika itt, a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Június 22-től minden nap 17:50 perckor a Dunán.
3: Műsorajánlót hallott.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Messi mesterhármasával magabiztos győzelemmel kezdte a címvédő a labdarúgó világbajnokságot. A világ egyik legjobb centerével erősít a Ferencváros férfi vízilabda csapata. Takács Kisvirág válogatott kosárlabdázó Valenciába igazolt. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Somogyi Zsófia.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Labdarúgással kezdünk, hiszen zajlik a labdarúgó világbajnokság. A címvédő Argentína Lionel Messi mesterhármasával 3-0-ás Algéria elleni győzelemmel kezdte a csoportkört. A 38 éves, 8-szoros aranylabdás világklasszis először lőtt 3 gólt világbajnoki mérkőzésen, 16. találatával pedig beérte a VB-k történetének legeredményesebb játékosát, a német Miroslav Klózét. A Kansas City-ben rendezett mérkőzés hőse Lionel Messi értékel.
2: Frissnek érzem magam így a 6. világbajnokságomon is, de az igazán fontos az, hogy győzelemmel kezdtünk, pedig nehéz dolgunk volt egy kemény ellenféllel szemben, és sosem könnyű a torna eleje. Viszont sokat számított, hogy már az első félidőben betaláltunk, nagyon egyben van a csapatunk, pozitívak vagyunk a folytatást illetően is. A szurkolóinknak pedig köszönjük a támogatást, itt a stadionban is elképesztőek voltak, de tudjuk, hogy otthonról is sokan drukkolnak nekünk.
1: A J csoport másik mérkőzésén Ausztria, Jordánia 3-1. Az I csoportban Kylian Mbappé duplázott, Franciaország pedig 3-1-re legyőzte Szenegált. A Real Madrid klasszise így már 14. világbajnoki góljánál jár. Mbappé a győzelem ellenére nem volt teljesen elégedett a mérkőzés után.
3: Még nem pörögtünk fel 100%-osan a világbajnokságra, de a lényeg, hogy sikerült behúznunk a nyitó meccset. Nem kényelmesedhetünk el, hiszen láttunk már olyan csapatot, amely győzelemmel kezdett, aztán mégis megégett. Senki sincs biztonságban a világbajnokságon. Jöhetnek még meglepetések, de ez a 3 pont jó alap a folytatásra.
1: A norvégok pedig Erling Haaland duplájának is köszönhetően 4-1-re nyertek Irak ellen. A labdarúgó világbajnokságon ma 19 órától Portugália a Kongói Demokratikus Köztársasággal, míg 22 órától Anglia Horvátországgal csap össze. Holnap éjjel 1 órakor kezdődik a Gána-Panama találkozó, hajnali 4 órától pedig Üzbegisztán-Kolumbia mérkőzést rendeznek majd. Most pedig akkor foglalkozunk az Anglia-Horvát mérkőzéssel, hiszen Luka Modric, a horvátok 40 éves aranylabdás középpályása így várja a ma esti összecsapást.
2: Számomra a legfontosabb, hogy mindent beleadjak, még most utoljára, és élvezek minden meccset, minden edzést, ami ezzel a csapattal adatik. Sok fiatal játékos van a keretben, akik között én is kicsit megfiatalodom. Jó pár összecsapásunk volt már Angliával, és mindig szoros meccseket játszottunk, ezúttal sem számítok másra. De kiváló csapatunk van, hiszem, hogy jó eredményt érünk el.
1: A Paksa görög Panathinaikos csapatával találkozik a labdarúgó konferencia liga selejtezőjének második fordulójában. A sorozat másik magyar együttese a Debrecen, a máltai Marsaslok és az örmény Pjunik elsőfordulós párharcának továbbjutójával csap majd össze. Az is kiderült a mai néoni sorsoláson, hogy a kupagyőztes Ferencváros továbbjutás esetén majd a holland Twente együttesével találkozik, amennyiben ugye megnyeri a szerb Vojvodina elleni mérkőzését, és az Eto pedig majd az izraeli Hapoel Berseva csapatával találkozik, hogyha az első kört megnyeri az izlandi Reykjavikkal szemben. Dani Röll lett az osztrák labdarúgó bajnokságban szereplős, a magyar válogatott Regics Damirt is foglalkoztató Red Bull Salzburg vezetőedzője. A 37 éves német szakember a május közepén menesztett Daniel Beichlert követi a kispadon. A szerződése 2029 nyaráig szól. A folytatásban egy kézilabda. Mégsem Klivinger Bálint lesz a Ferencváros vezetőedzője. Klivinger Bálint, ugyanis a Sziget Szent Miklósnak a csapatának lett a vezetőedzője, és így ellentétes azzal az állítással, amely egy januári bejelentés alapján a Ferencváros közölt, hogy ott végzi majd a vezetőedzői munkáját, ugyanis a fővárosi zöld-fehérek ezt januárban bejelentették, hogy a Pásztor István helyét majd

0: Vízilabda szakosztálya ma tartott át sajtótájékoztatót, Nyéki Balást, a férfi vízilabda csapat vezetőedzőjét Dera Emese kérdezte.
1: Voltál bent nálunk nemrég a Nemzeti Sportrádióban, ott a szezont hosszan értékelted, a jövőről kevesebbet beszéltél éppen a mai sajtótájékoztató miatt. Ezek tudatában, hogy tudjuk, hogy hogy áll össze a csapat, mik lehetnek a célkitűzések, és ebben akár segítség is, ez nagyon rossz szó, majd kijavítasz, lehet, vagy motiváció lehet az elveszített BL cím?
2: Hát azért beszéltem kevesebbet a jövőről, ugye egyrészt, mert mindig megvárjuk a sajtótájékoztatót, a másik rész pedig az azért, mert nagyon egyszerű, vissza akarunk térni Európa trónjára, és ahhoz nyilván, ahogy mondtam, azt a fajta ürességet, amit én érzek, tudom, hogy a játékosaimban is körülbelül hasonló érzések kavarognak, azt tényleg éjségé alakítsuk, és visszatérjünk arra a szintre, ahol előtte voltunk. Nem mondom, hogy letértünk volna az útról, vagy valami nem működött, de nem értük el a célunkat, úgyhogy bajnokok ligáját akarunk nyerni, és erre szükségünk van Konstantin Kakarisra is, mert olyan pozíciós játékot tud majd hozni a Ferencvárosnak, ami még nem volt a klub történetében.
0: Zajlik a vívó Európa-bajnokság Franciaországban, és a négy magyar induló közül három is bejutott a legjobb 16 közé a férfi kard egyéni versenyében, három magyar versenyző, sőt, Szatmári András már georgiai ellenfejét legyőzve a legjobb 8 között, rajta kívül még a negyeddöntőbe jutásért harcol háromszoros olimpiai bajnokunk Szilágyi Áron, valamint Rab Krisztián is, és a férfi kardozók mellett ma a női tőrőzők is pásra léptek, illetve lépnek, és ott is négy magyar indult, köztük pedig a fiatal 19 éves Pap Jászmin bravúros szerepléssel ott van a 8 között, ő először szerepel felnőtt világversenyen, és szintén ott van a 8 között a tavalyi Európa-bajnokságon bronzérmes Pásztor Flóra. Tóth Dávid szövetségi kapitánya a múlt heti Európa-bajnokság tapasztalatait feldolgozva július végén pótválogatót ír ki női K2 500 méteren, és a női kajak négyest is szeretné megerősíteni az augusztusi poznanyi világbajnokságig. Kékesi Márton kétszeres olimpikon alpesi síző lezárta a válogatott beli pályafutását. Klubja a DVTK honlapjának mai beszámolója szerint a 30 éves sportoló több mint 425 nemzetközi FIS verseny, két olimpia, egy ifjúsági olimpia, egy EJOF, 12 korosztályos és felnőtt világbajnokság és 23 magyar bajnoki cím után hozta meg döntését, amely először egy évvel ezelőtt fogalmazódott meg benne. Mint mondta, egyrészt a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen már nincs több passziválási lehetősége a PhD képzésben, amelynek éppen a célegyenesében jár, ezért erre most több minőségi időt szeretne fordítani. Másrészt pedig úgy érzi, gondolnia kell családjára és az élet más területeire is. András Csaba 3-2-re kikapott a kínai Yuan Li Centől a selejtező második fordulójában az asztali teniszezők VTT sorozatának kontender besorolású jubjánai viadalán. A nigériai születésű magyar Enahoro Asszén összetettben a negyedik helyen végzett a 83 kg-os súlycsoportban a Litvániában rendezett erőemelő világbajnokságon, felhúzásban pedig ismét a világ legjobbjának bizonyult. A Magyar Szövetség szerdai tájékoztatása szerint a sportoló guggolásban 300 kg-os országos csúccsal zárt, majd fekvenyomásban ugyan technikai hiba miatt értékes kilogrammok maradtak a platformon, de a verseny végére így is 835,5 kg-os összetett eredményt ért el, amely új országos rekord és egyéni csúcs is lett. Felhúzásban a világjátékok ezüstérmes Enahoro második kísérletére 383 kg-mal teljesített, amellyel megdöntötte saját világrekordját. Ez volt pályafutása 5. világcsúcs javítása ebben a fogásnemben. Kedves hallgatóink, adásunk végéhez érkeztünk, ahogyan az adásunkban meghallhatták, tehát a címvédő Argentína 3-0-ra nyert Algériával szemben, Ausztria Jordániát 3-1-re győzte le, Kylian Mbappé duplázott, Franciaország pedig 3-1-re ezzel legyőzte Szenegált, valamint a norvégok Erling Haaland duplájának is köszönhetően 4-1-re nyertek Irak ellen. Ezek a legfrissebb eredmények a labdarúgó világbajnokságban, este pedig majd 7 órától Portugália a Kongói Demokratikus Köztársasággal, míg 22 órától Anglia Horvátországgal majd csap össze, tehát ez a két mérkőzés vár ránk a labdarúgó VB-n. Én ezzel megköszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok, a viszonthallásra!
3: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 2026. június 17-én 2,5 perc elmúlt 17:30, és vízilabdával folytatjuk a hazafutást. A délelőtt során sajtótájékoztatót tartott a Ferencváros vízilabda szakosztálya, ezen a sajtótájékoztatón rádiunkat Bero Emese képviselte, az ő összefoglalóját hallhatják.
2: Kuruc Gurisatti Gréta a női csapat csapatkapitánya, és annyira benne van a fejemben, de szerintem sokak fejében az a nyilatkozat, amit tettél a BL döntő után, hogy neked a megtett út a fontos, és nem is az volt a legfontosabb, hogy arany vagy ezüst érem a végén. Ez még most is így van pár nappal a történtek után?
3: Abszolút. Tényleg én azt ott ugye, ahogy mondtam, hogy én nem cserélném el semmire ezt a csapatot. Szerintem a sportban nagyon kevésszer van annál nagyobb érték, mint hogyha tényleg minden napodat úgy töltöd, hogy jó kedvel mész be, hogy jó azokkal együtt lenni, akikkel vagy, és hogy együtt tudunk elérni egyébként. Szerintem a BL döntőt, hogy elértük, az egy nagyon nagy siker volt. És megértettem a többieknek a szomorúságát is, mert amikor ennyire közel vagy ahhoz, hogy mindent megnyerj, akkor nyilván utána az emberben van egy hiányérzet, és bennem amúgy tényleg nem volt, vagy nincs is azóta sem, mert egyszerűen tényleg az a 4 év, amióta itt vagyok a Fradiban, minden évben egyel több valamit tudtunk elérni. Kezdődött egy magyar kupa győzelemmel, utána volt egy magyar bajnoki győzelmünk, már idén mind a kettő megvolt, és pluszban még volt egy BL érmünk, tehát minden egyes szezonban egyel többet és többet értünk el, és ez nekem sokkal többet ér, vagy többet ad, hogy tudom, hogy mekkora munka volt nekem is benne, mekkora munkája volt a csapatnak, az edzőknek ebben, mint amikor odaigazolsz, úgymond egy sztárcsapathoz, és hogy gyakorlatilag tényleg a saját kis pici kis dolgaidat, ha megteszed, akkor minden rendben van. Nyilván ennek is van egy jó értéke. A sportban nyilván azért a kupák és az aranyérmek az sokszor az elvárt, viszont szerintem itt ez a folyamat, ez nagyon szívet melengető.
2: De hogyha már beletett munkáról beszélsz, ez elsősorban szakmai munka, vagy bármi más, ami a háttérben van?
3: Ez igazából így összességében, tehát gyakorlatilag az, hogy amióta a Matasz Márk, ugye az edzőnk, ez volt a második szezonja, szerintem egyszerűen teljesen más a játékképe, taktikailag szerintem nagyon jól felkészültek vagyunk, fizikálisan ez látszódott az Olympiakos ellen is, hogy folyamatosan vittük a lefordulásokat, ugye a harmadik negyedben 6 gólt is lőttünk, ami azért nagyon ritka, tehát hogy a fizikumunk is rendben van, itt a kondi edző munkája, az úszó edző munkája, ugye a taktikai részről ugye a szűkebb stáb munkája, és ugye azért a mentális része is benne van, illetve ez a csapat kohézió is, úgyhogy én szeretem érezni azt, hogy ebben nekem is volt nagy feladatom, hogy egy ilyen jó játékosokból álló csapattá tudjunk így összekovácsolni, de nyilván ehhez a lányoknak is kell a habitus, hogy ez a mindennek az összessége tud szerintem úgy összeállni, hogy azért a BL döntő azt szerintem nem lehet egy kudarc.
2: De hogyha előre nézünk, akkor egy sportolónak mindig gondolom az a célja, hogy még sikeresebb legyen a következő szezon, viszont ennek a szezonnak az eredményeit felülmúlni csak egyféleképpen lehet egy Bajnokok Ligája győzelemmel. Ez lehet a cél? Egyáltalán megfogalmaztok ilyen konkrét célokat, amikor nekivágtok egy új idejnek?
3: Hát szokott lenni mindig egy-egy ilyen beszélgetés, ilyen csapatszintű, ahol csak a lányok vannak, és én mindig azt szoktam mondani, egy könyvből ez egy idézet, hogy ez egy shoulder party, ez egy nagyon kedves kis versikének az egyik idézete, és igazából arról szól az egész, hogy a család, amikor együtt ül, akkor együtt vacsorázik, akkor lökheti mindenki a sódert, és ha senki nem szól rá a másikra, hogy fejezze be, vagy hagyja abba, vagy hogy tök mindegy, vagy hogy, hanem ott tényleg mindenki kimondhatja az, amit a szívét nyomja. És én szoktam ilyen beszélgetéseket tartani, és ott szoktuk, vagy ott került többször szóba, hogy igen, mi meg fogjuk nyerni a bajnokságot, meg fogjuk nyerni a magyar kupát, és hogy ezt nem azért mondjuk, mi már nagyképűek vagyunk, hanem azért mondjuk ki, mert hogy ez a lehetőség, ez bennünk van, és hogy ettől nem szabad megijedni. És a Bajnokok Ligájával kapcsolatban szerintem senki nem gondolta volna, hogy a döntőbe is talán ekkora. Én azt éreztem egyébként, hogy fölénybe tudunk játszani, tehát fizikálisan én azt éreztem, hogy az olimpiákhoz teljesen felőrültük, viszont az a pici valamiért hiányzott, és én ebbe is szoktam hinni, hogy valamiért lehet, hogy az Olympiakos, ugye ő az elmúlt években is többször ott volt már a Bajnokok Ligája döntőibe, lehet, hogy ők most valamiért azt jobban megérdemelték, úgyhogy emiatt én nem tudok tényleg csalódottságot érezni, de biztos vagyok benne, hogy jövőre is lesz ilyen sóderpart is megbeszélésünk, és ott is ott azt gondolom, hogy ott már jobban meg tudjuk mondjuk a Bajnokok Ligájával kapcsolatos elvárásainkat fogalmazni, és itt nem mindig az, hogy most az aranyérem, hanem hogy ki mit vár el saját magától játékilag, a másiktól, és egyébként azokba szerintem nem volt hiány.
2: Senki nem gondolta volna, így fogalmaztál, senki nem gondolta volna?
3: Azt nem gondolta volna szerintem senki, hogy az Olimpiákhoz ellen ennyire dominálva tudunk majd játszani. Az, hogy ott lehetünk a döntőbe, vagy hogy megnyerhetjük, nyilván azért mi így egymás között ezt azért így többször elmondtuk, de amikor ott van az ember, és így átérzi azt, hogy jó, oké, ez most, amiről így több hónapja így beszélünk, teszünk, hát ez most így ott van kézzelfoghatóan, az teljesen más élmény. És ugye a csapatnak a nagy részének ez volt az első döntő élménye, nekem is eddig csak egy volt, és akkor egy új törés miatt nem játszhattam, szóval igazából nekem is ez volt az első döntős élményem. Úgyhogy szerintem ezekkel a tapasztalatokkal jövőre biztos, hogy többek leszünk, de én tényleg én azt éreztem, hogy a San Andreu meccs ellen, vagy előtt igazából én azt éreztem, hogy ezt megnyerjük bármi áron, és ugye a mérkőzés az teljesen nem úgy alakult, ahogy nekünk kedvezett, szerintem minden egyes olyan szituációból, ahol negatívan lehetett kijönni, ott negatívan jöttünk ki az elvett góllal, a két méterek lefújásával, és a többi, és a többi, és egyszerűen mégis azt éreztem, hogy jó, megyünk, és akkor ez valahogy meg lesz. És egy 5 méteres párbajon múlt ez az egész, és valamiért utána a meccs után tök azt gondoltam, hogy ez nem véletlen, hogy valahogy ez így alakult, pedig a meccs közben szerintem nem túl sokan fogadtak volna ránk, hogy azt megnyerjük, és ilyen a sport, hogy szerintem csak tenni kell a dolgunkat, és ha valamit tényleg úgy szívből akarunk, akkor az össze fog jönni.
2: Fogásom, sokat és sokan beszélnek a BL 4-es döntő óta arról, hogy az elveszített elődöntő után mekkora munkátok volt abban, hogy megfelelő szintre jöjjetek vissza a második napra. Ez volt a szezonnak a legnagyobb feladata?
4: Fú, szerintem maga az elődöntő volt a szezonnak a legnagyobb feladata. És ha így vesszük, akkor azt nem tudtuk meglépni, hiszen az az a meccs, amiért igazából az egész évben edzünk, és amiről az egész évünk szól. Hiszen ezt kimondtuk már az évelején is, és jövőre is ki fogjuk mondani, vagy ősszel, amikor elkezdjük a szezont, hogy az a cél, hogy Európa csúcsára érjünk. És tényleg, ez minden napjainknak a része, nem csak hozzáállásban, hanem erről beszélünk is csapaton belül. Lehet, hogy kicsit az elmúlt két évnek a sikerei és az, hogy 10 trófeát nyertünk, ez egy olyan ilyen maximalista hozzáállásra nevelt minket, amit nem tudtunk talán elbírni, és ami inkább nyomásként volt jelen, mint mondjuk egy felszabadult játékként, vagy olyan nagy magabiztosságként, ami mondjuk segített volna számunkra. Szerintem tanultunk ebből, és azt gondolom, hogy ez a bronzérem megszerzése, ez nagyon fontos volt, nem csak most ebben a pillanatban, hanem a jövőre nézve is, hiszen nem voltunk még ilyen szituációban, hogy egy vesztes döntő után egy újabb meccset kell nyernünk, és összeállni valahogy 48 óra alatt. Meg tudtuk lépni ezt a lépést, és ez egy jó visszacsatolás volt szerintem minden játékos számára, hogy vannak ilyen energiánk is, és erőnk is. Úgyhogy okosabban és rutinosabban tudjuk majd összelekezni az új szezont.
2: De hogyha már így fogalmazol, hogy az az elődöntő volt a legfontosabb lépés, és ezt nem tudtátok sikerrel teljesíteni, akkor ez azt jelenti, hogy te ezt az idényt nem nevezed sikeresnek?
4: Hát nem tudom teljesen sikeresnek nevezni egyáltalán. A két hazai trófea az úgy gondolom, hogy az alapelvárás számunkra, illetve a szurkolóink számára is. A BL az ha már döntőt játszottunk volna, akkor nyilván sokkal könnyebben tudtam volna azt mondani, hogy ez most siker.
2: Még egy vesztes döntő után is?
4: Még egy, szerintem igen, egy vesztes döntő után is. Azért azt szeretném látni a szépségét is benne. Itt elhangzott, hogy 7 Final Four-ból, és nem Final Four, mert előtte Final 8 is volt, de hogy 7 BL indulásból 6 érmet szereztünk, amiből 3 arany. Ha egy összességében nézzük kollektíven a képet, akkor ez nagyon szép. És azért is volt fontos egyébként, hogy bronzérmet nyerjünk, de van bennem egy hiányérzet, igen, egy kis üresség. Már csak azért is valószínű, mert úgy érzem, hogy volt bennünk még több is az elődöntőben, nem tudtunk igazán jól játszani, és ahogy beszéltem a csapatban másokkal, ők is így voltak ezzel, hogy úgy az a legrosszabb érzés talán, amikor egy vesztes meccs után még van a játékosban, és tudja, hogy tud jobban játszani, ez idegesítőbb és fájóbb tud lenni, mint maga a vereség is.
2: De akkor lehet, hogy a következő szezonnak ez az egyik legnagyobb feladata, hogy megtaláljátok, vagy nem tudom, lehet, hogy már megtaláltátok azt az okot, hogy miért nem jött ki belőletek az a játék?
4: Szerintem még nem találtuk meg, és ez igazán majd így akkor tudunk ezzel foglalkozni, hogyha újra együtt fogunk, és már visszatértünk. De igen, tudnunk kell kezelni igen, ezt a helyzetet, hogy mi vagyunk. Most már ugye teljesen más a szituáció, mert most mi váltunk át üldözővé, és az üldözött szerepből most mi vagyunk azok, akik az aranyérmeket haza akarják hozni. Úgyhogy ez egy új feladat lesz, amihez majd alkalmazkodnunk kell.
2: Ugye kétszer nyertetek Bajnokok Ligáját ezt megelőzően, előtte azért sokáig voltatok, vagy többször voltatok ti is üldözők, azért az visszaidézhető az az érzés, és hogy mi az, ami ott sikerült, amikor ismét megnyertétek először a Bajnokok Ligáját?
4: Szerintem igen, szerintem visszaidézhető. Elő kell hozni, de szerintem ezzel nem lesz gond. Most mi tényleg nehéz így a jövőbe beszélni, mert van még egy válogatott feladat előttünk, és annyira szűk az idő ilyenkor, hogy így gyorsan át kell váltani az agyat válogatott üzemmódba.
2: Az most mit jelent egyébként?
4: Hát azt, hogy így lehet, hogy leggyorsabban kipihenni, és időzőjelesen elfelejteni, vagy magad mögött hagyni a klub szezont, sikereket, kudarcokat, és átkapcsolni abba, hogy most esetlegesen az ellenfelekből csapattársak válnak, és egy országért küzdünk. Szóval abban majd vissza kell jönni, és újra egymásra hangolódni ősszel a nyár végén. Ugye a Frad is életre, vagy csapatra, és akkor foglalkozom majd ezekkel a dolgokkal.
2: Nyilván mindig megtiszteltetés, és nagy öröm, hogy elmehetsz a válogatottba, de azért most lehet, hogy egy picit jobban esne a pihenés?
4: Most van 2 hét pihenünk egyébként, most már csak másfél. Igen, ez mindig kérdés, hogy mi a fontos a játékosnak. Magam részéről nem is a pihenést tartanám mostán legfontosabbnak, hanem ugye küzdködtem csípő gondokkal és kisebb-nagyobb sérülésekkel ebben a szezonban. Talán inkább amire legjobban vágyom, azt most egy ilyen erős alapozás, gyógytornával, állóképességi munkával. Jó, nem a mai nap, csak látom, hogy kikerekedettem, nem a mai nap, hanem egy kis pihenő után.
2: Igen, mert egy játékostól ritkán hall ilyet az ember, hogy a legjobban arra vágyom, hogy legyen egy erős alapozás.
4: Igen, de ez azért egy furcsa szitu, mert azért a nyaraink az, nem is tudom, 11-2-3 éve, 4 éve folyamatosan felkészüléssel telnek, ugye akkor még utánpótlás válogatottal, most azóta, nekem 2018 óta felnőtt válogatott felkészüléssel, ami persze csodálatos dolog, és csodálatos élményeket szereztem, meg eredményeket érhettünk el, viszont ha nézem teljesen a sport szakmai részét, illetve az egyéni oldalát, akkor az a 2 hónap felkészülés az mindig hiányzik, és általában ezeket úgy oldjuk meg, hogy ilyen mini alapozásokkal így a formát kicsit toljuk magunk előtt, hogy egy picit javítjuk, akkor visszafogásnak, akkor megint picit javítjuk, és azt érzem, hogy egy ilyen jó hosszú, nyilván prevencióval, gyógytanámból egybe kötve egy alapozás, az egészségemnek is jót tudna tenni. Hát valószínűleg ezt egy a válogatottal, végülis ez a világkupa most nem a világ legfontosabb eseménye, és nem úgy fogjuk fel, mint hogy olimpiára mennénk, persze megfelelő feszességgel, de hogy már valószínűleg ezt a kettőt így egybe kötjük, és mindenki jól járjon, mottóval állunk bele ebbe a nyárba.
2: Nyéki Balázs a férfi csapat vezetőedzője, voltál bent nálunk nemrég a Nemzeti Sportrádióban, ott a szezont hosszan értékelted, a jövőről kevesebbet beszéltél éppen a mai sajtótájékoztató miatt. Ezek tudatában, hogy tudjuk, hogy áll össze a csapat, mik lehetnek a célkitűzések, és ebben akár segítség is, ez nagyon rossz szó, majd kijavítasz, lehet, vagy motiváció lehet az elveszített BL cím?
5: Hát azért beszéltünk kevesebbet a jövőről, ugye egyrészt, mert mindig megvárjuk a sajtótájékoztatót, a másik rész pedig az azért, mert nagyon egyszerű, vissza akarunk térni Európa trónjára, és ahhoz nyilván, ahogy mondtam, ezt a fajta ürességet, amit én érzek, tudom, hogy a játékosaimban is körülbelül hasonló érzések kavarognak, azt tényleg éjségi alakítsuk, és visszatérjünk arra a szintre, ahol előtte voltunk. Nem mondom, hogy letértünk volna az útról, vagy valami nem működött, de nem értük el a célunkat, úgyhogy bajnokok ligáját akarunk nyerni, és erre szükségünk van Konstantin Kakarisra is, mert olyan pozíciós játékot tud majd hozni a Ferencvárosnak, ami még nem volt a klub történetében.
2: Mi kell ahhoz, hogy ez az üresedés éjségé váljon? A szünet, a pihenés, az segít ebben, hogy egy picit úgy helyre kerüljenek a dolgok, picit leülepedjenek az élmények, és akkor az új szezon kezdete az már akár automatikusan hozza ezt az új motivációt?
5: Hát mindenképpen ki kell pihenni magunkat fejben. Nyilván a válogatottaknak lesz egy világkupa, de előtte is van 2 hét szünetünk, és utána is lesz 3 hét szünetük, úgyhogy ez alatt az idő alatt fel tudják dolgozni azokat az érzéseket, amik bennük kavarognak, valamint azt a fajta hiányérzetet, amit éreznek, olyan energiákkal próbálják majd átalakítani, amivel újra mi tudunk lenni Európa legdominánsabb csapata. Enélkül nem megy, ami a legfontosabb, az az idő. Tehát mint minden nehezebb időszak megéléséhez idő kell, itt ez is idő kell, segíteni fog a Magyar Kupa, ha meg tudjuk nyerni. Nyilván célkitűzés lesz, hogy nyáron megszerezzük a Magyar Kupa serleget, utána pedig a Bajnokok Ligája elinduljon, és a Bajnokok Ligájába olyan teljesítmény nyújtsunk, amivel kialakítjuk azt az önbizalmat, amire szükség van a végső sikerhez.
2: Nyíri Zoltán ügyvezető alelnök úgy fogalmazott, hogy nem elvárás, te azt mondtad, hogy célkitűzés, de az, hogy a klub részéről nem elvárás az, hogy nem az idei, hanem az előző 2 év sikereit megismételjétek, az könnyebbség egy picit, vagy egy picit rosszul esik, hogy nem várják el tőletek.
5: Előtte se várták el, nagyon korrekt állnak ez a témához. Mi magunktól várjuk el, ez az egyik legfontosabb belső motiváció. Úgy álltunk az előző években is a trófeákhoz, meg a bajnokságokhoz, hogy elvártuk magunktól, hogy ott legyünk a csúcson, és olyan teljesítmény nyújtsunk, ami azt gondolom, hogy világra szóló. Nyilván az elmúlt 3 év lezárult, az a 10 kupa, amit megnyertünk, az nem volt elvárható, de magunkkal szemben mégis azt tettük ki a szemünk elé, azt tűztük ki a szemünk elé, hogy így fejezzük be ezt az időszakot.
2: Hogyha már pihenésről beszéltünk, és azt tudjuk róla, hogy például a kézilabdát nagyon szereted, hogy ez a labdarúgáshoz és most a világbajnoksághoz?
5: Szeretem az összes csapatsportágat, ezeket a látványsportokat. Most kevésbé nézem egyelőre a foci VB-t, de reggel azért nyilván arra keltem, hogy a Messi 3 gólt lőtt az argentin válogatottba. Ennek nagyon örültem, mert az előző VB-n is az argentinoknak szurkoltam, most is így vagyok vele. Bízom benne, hogy valami egészen egyedülállót tud újra letenni az asztalra. Messi az nyilván azt gondolom a sportágnak is jó, és mivel a kedvenc játékosom, ezért én is örülnék neki, de hát nem tudom annyira az esélyeket, azt látom, hogy a spanyolokat esélyesnek nyilvánították ki az elején, vagy kiáltották ki, és rögtön az 5-foki szigetek ellen egy blamával kezdtek. A VB hosszú, nem most kell jól teljesíteni, de biztos, hogy érdekes lesz, hogy melyik csapat ér majd a végső sikerre.
2: 5 hetes ez a világbajnokság. Edzőként látni és belegondolni ebbe, az azért nagyon sok kihívást tartogat egy-egy csapatnak, nem?
5: Hát igen, és minden ilyen világversenynél át kell értékelni azt, hogy néz ki egy felkészülés. Nagyon kevés idejük volt a csapatoknak a felkészülésre. Itt igazándiból az együtt töltött idő alatt kovácsolódnak össze majd a csapatok és a válogatottak, és ott próbálják magukat felépíteni arra a szintre, ami a végső sikerre vezethet. Nagyon érdekes feladat, és nagyon fárasztó is egyben. De azért az meg nem feltétlenül baj, hogy a játékosoknak van a mérkőzések között pihenő idejük.
1: A Ferencváros vízilabda csapatának délelőtti sajtótájékoztatóján Bera Emese képviselte a Nemzeti Sportrádiót, és a hazafutás utolsó perceiben vívással foglalkozunk, hiszen Franciaországban Párizs mellett zajlik a vívó Európa-bajnokság. Ma 2 fegyvernemben is, férfi kardban és női törben rendezik a futamokat a versenyeket, és a helyszínen ott van kolléganőm Keszi Dóra. Hát mit tudsz elmondani, Dóri, a mai napról, mennyire voltak sikeresek a magyar versenyzők?
6: Tényleg köszöntöm a hallgatókat, pont jókor hívtatok, mert egyébként körülbelül egy percért véget rak Krisztián a szója, ez pedig azt jelenti, hogy két női szőrözőnk és két férfi kardozónk is már a nyolcban van, de jövök is a részletekkel akkor. Hát a FIBA Európa Bajnokság második napján ugye női szőrözők és férfi kardozók léptek pályára, ugye női szőrözők jártak rosszabbul, mert ők reggel 8 óra 30-kor kezdtek, ami azt jelenti, hogy 6 óra 20 perckor ment értük a buszok szállodába, és el kellett indulniuk, ami nagyon-nagyon korai kelés jelentett számukra. De ezt képest elég jól vették az akadályokat a lányok az elején, mert az újonc papjázni, valamint Szondrickat, a csak egyéniben induló Lukkovicóra és Fászlóra is sikeresen vette a csoportkört, így mindannyian folytathatták a 64 között az egyenes kieséses szakaszban. Ugye Sort Kondrics Kata kezdte, aki simán 15-9-re túllépett lengyel ellenfelén Karolina Zsugavskán, ezután jöhetett számára az olasz Martina Batini, akit azonban nem sikerült sajnos Katának legyőzni, 15-10 lett a vége, oda is Kata sajnos a 32-ben útudott. Bocsánat, elég nagy a háttérzaj, de hát a szóműsorra készültek itt a franciák az Európa-bajnokságra, úgyhogy két asztal között mindig DJ szórakoztatja itt a közönséget, de igyekszem azért hangosan elmondani az információkat. Akkor menjünk is tovább, Lukovics Dórára rossz szezonjának köszönhetően sikerült a csapatból észak az egyéni versenyen indulhatott, de sajnos itt sem sikerült maradandót alkotni, ő a 64-ben búcsúzott a román Emilia Corvo ellen, igaz a vége itt elég szoros lett, de sajnos a román győzött 15-13-ra. Majd Papp Jászmin újoszként, úgyhogy nem ijed meg a feladattól, ő ugye még a juniorok között is versenyed, és 19 évesen fantasztikusan menetel első asztalját a 64-ben, simán nyerte a spanyol Teresa Maria Diaz ellen 15-8-ra, majd jöhetett a román Rebecca Campesco, Jászmin már is az elején elment 4-5 túlsal, és ez szinte végig tartotta is, úgyhogy 15-12-es győzelme jutott a legjobb 16-ba. Itt az olasz Martina Patini várta, itt azonban az olimpiai bronzérmes világ, és Európa-bajnok olasz rutinja előjött, de Jászmin ettől sem ilyet meg, 7-6-nál fordított, és megverte az olasz 15-13-ra, úgyhogy már ezt bravúrnak számított, hogy 8-ba került első szöldelbején. Itt azonban Arianna Erigo, igen, egy olaszban is vár rá, a csúszások miatt erre majd váratóan 4-7-kor kerül sor, és aztán jött Pásztor Flóra is, tehát szintén hibátlan csoportkört ment. Ennek köszönhetően a 64-ben nem is kellett vívnia, ő a legjobb 32-ben folytathatta a napot. És neki is egy spanyol erce jutott, Arianna Castro, hogy mondjuk szoros asszót vívtak, mindenket 12-nél pár percig állt is a mérkőzés, a spanyol tápolni kellett, de szerencsére ez a Flórát nem zavarta meg a kiszünet, és 15-12-re megnyerte az asszóját. 16-ban következett a Moldav Adeline Szelin 15-9-re szép Flóra győzött, és a négybe jutásért szintén negyed hét tájékán a spanyol Maria Marino ellen lép majd pásra, ez hamarosan kezdődik. És a férfi kardozói nem sokkal 12 óra előtt képek pásra, ők azért jobban jártak, picit tovább aludhattak, mint a női szőrözőink. De csoportkört itt is hozták a miaink, azonban az újonc Alonso Benedek sajnos rögtön búcsúzott a 64-ben, a spanyol Santiago Madrigal verte 15-11-re. De a Krisztián viszont remek csoportkörének köszönhetően szintén olyan ágra került, hogy csak a 32-ben kellett vívni a egyenes kieséses szakaszban, ugyanígy folytathat a Szilágyi Áron is, azonban Szatmári András nem volt ilyen szerencsés, neki a 64 között is kellett egy asztot vívnia. Ráadásul a szomszédos úszoda termében, erről, ahol a csoportkörök zajlanak, erről azt kell tudni, hogy itt borzasztóan párás meleg van, alig van levegő. Minimális hétkondicionálás van két hatalmas teremre, úgyhogy minden tiszteletem Andrése, hogy ilyen körülmények között is megnyerte a szóját az orosz Japánkoval ellen 15-12-re. Számára a 32-ben is egy orosz versenyző következett, Dmitrij Nasonov, azt is hasonló különbséggel 15-13-ra nyerte Andris. A győztet egy fiatal grúz kardvívó, Alexander Szavákilák, de a 16-ban, aki megtette egyébként azt a szívességet, hogy az előző körben a nehezebb ellenfelet Cosimo Bertinit búcsúztatta, így Andrisnek ez a grúz fiú, mondhatjuk azt, hogy papírforma volt, le így győzte 15-6-ra. Ugye már biztosan van ugye férfi kardozónk a 8-ban. Irágyáron a sorsolásra köszönhetően a 32-ben vívta első egyenes kieséses asszóját, a lengyel Szima Hicsikot búcsúztatta 15-9-re, majd jöhetett egy nagyon kemény ellenféle a francia Maxime Pian Fessy, hát akinek a nevétől egész nap zengett a csarnok, mert azért az érezhető volt, hogy a francia hazai pályán van, sokáig vezetett is, majd áron azért feljött 9-9-re, ezután fejszel mellett haladtak, de végül sajnos Pian Fessy nyert 15-13-ra, és hát végezett ugyan Rjöttinap Krisztián, aki 32-ben a szlovén Petr Kráncs ellen kezdett, itt hozta is ki a kötelezőt, a szlovének esélyesen volt, mondhatjuk, 15-7-es magyar győzelem született. a legjobb 16-ban pedig az ukrán Andrei Jagoszka következett, szinte végig vezetett Kicicski ki, majd az ukrán fordítani tudott sajnos 13-12-re, de szerencsére Kiki azért nem hagyta magát, és 15-14-re megnyerte az asztót, ez azt jelenti, hogy Szatmári Andris mellett ő a másik magyar, aki bejutott a 8-ba, további asztók pedig majd a későbbiek folyamán jönnek. És hát holnapi nap folyamán az utolsó egyéni versenyszámok, ugye női párbajtőr és férfi tőr maradt hátra, és hát pénteken kezdődnek a csapatversenyek, akkor férfi párbajtőr és női kard küzdelmekkel kezdődnek majd a csapatversenyek, úgyhogy a további napokban is egyébként izgalmas versenyek várhatók.
1: Dóri, az eredmények mellett még én három dologra kaptam fel a fejemet. Az egyik az, hogy 6:20-kor ment a lányokért a busz, de ezzel most lépjünk túl, ez az én bajom, hogy én 6:20-at nem nagyon ismerem az órán, viszont mondtál ilyeneket, hogy komoly csúszások is vannak, meg meglehetősen párás levegő. Ez azt jelenti, hogy vannak gondok a szervezéssel? Tehát nem igazán ideálisak a körülmények ott Franciaországban?
6: Hát nem, azt kell mondjam, hogy sajnos nem, és itt megint láthatjuk azt, hogy egyébként a magyar sportesemények mennyire jól szervezettek, mert azt képest, hogy Európában vagyunk, a légkondicionálással itt is megküzdünk, mondhatom azt is, hogy deja vu érzésem van, mert a tavalyi genovai Európa-bajnokságon ugyanígy jártunk, nagyon megküzdöttek a srácok a borzasztó meleggel, és hát el lehet képzelni, hogy én nyári ruhában is nagyon rosszul vagyok ott bent a melegben, hogyha át kell mennem a másik teremben, nem, hogy még ők, akik vívoruában vannak meg sisakban, tehát folyik róluk a víz. Úgyhogy csúszásos meg az szintén van, sajnos, mert az egyik páston, itt a főpáston között a kék páston állandóan technikai problémák vannak, ami megcsúsztatja az egész programot, úgyhogy valószínűleg ma is elég későn nézzük majd, reményeim szerint azért is, mert ugye lesz magyar érmes.
1: Ez a lényeg, hogy legyen magyar érmes, és jó szerepeljenek a magyarok. Köszönöm szépen Keszi Dórinak, aki Franciaországból Párizs mellőli vívó Európa-bajnokságról jelentkezett, és hát miután órára nézve 2 perc múlva 6 óra lesz, önöknek megköszönöm a figyelmet, hiszen hazafutás műsor ide lejárt. A szerkesztő Szűcs Miklós, a két hangmérnök Egréder István és Nagy Máté, tovább a riporterek és a kommentátorok nevében is búcsúzik a műsorvezető Edvi László, de ne menjenek messzire, hiszen 2 perc múlva kezdődik a körkapcsolás, amelynek műsor vezetője Virányi Zsolt már itt van, és ő ül az én helyemre, úgyhogy maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
0: Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolat.
2: Köszöntöm Önöket este 6 órától. Éjfélig körkapcsolás, benne a közvetítés a labdarúgó világbajnokság mérkőzéseiről. Virányi Zsolt vagyok, valamint Szalai Kristóf szerkesztő társam és Nagy Máté hangmérnök, aki keveri itt nem csak a zenét, hanem az összes bejátszást, a helyszíneket és az atmoszférát. Messi tripla, Mbappé, Holland dupla, de vajon Cristiano Ronaldo lő-e gold gólokat, egy tripla vagy egy mester négyes összejön-e? 19 órakor kezdődik a világbajnokságon, meg mindig ugye a labdarúgó VB-ről beszélünk, a Portugália-Kongói Demokratikus Köztársaság mérkőzés, német Kornélia Reggős László Pál közvetít, majd Bene Ferenc szakértő segítségével. 22 órától pedig az első európai rangadó a labdarúgó világbajnokságon, mert hogy pályára lépnek az angolok és a horvátok 22 órától. Houston a helyszíne az első összecsapásnak, a portugál mérkőzésnek, aztán folytatódik egyébként az eljelű négyes, mert hogy 8 darab négyes csoportban zajlik a foci VB, és az angol-horvát meccs majd Dallasban 22 órától, ezt is közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban egészen éjfélig, vagy hát ki tudja, hogy hány perccel lógunk túl majd a himnuszon és az éjfélen. Gána Panamával mérkőzik magyar idő szerint hajnali 1-től Torontóban, és ha már a csoportok, akkor a KL 4-esben ugye ez a bizonyos Portugália-Kongói Demokratikus Köztársaság összecsapás kezdődik kevesebb, mint egy óra múlva itt. A másik két csapat, Kolumbia és Új-Zéland, a Mexico City-ben, Mexico városban hajnali 4-től. Ebben a műsorban egyébként még vízilabdával is foglalkozunk, az első órában pedig például Borsos Lászlót, vagy éppen Dénes Ferencet és Novotny Zoltánt is hallhatják a foci VB-ről. Maradjanak velünk!
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban.
1: Továbbra is Virányi Zsolt vagyok, és most Dénes Ferenc sportközgazdásszal beszélgetek itt a Nemzeti Sportrádióban a Körkapcsolás című műsorban, hiszen zajlik a labdarúgó világbajnokság, és mielőtt Dénes Ferenc elmondaná az általános véleményét a labdarúgó világbajnokságról, bár ezt korábban már elmondtad. Szia Feri!
2: Szervusz, és üdvözlöm a rádió hallgatókat!
1: Legyünk olyan szempontból aktuálisak, hogy ugye előttünk van Cristiano Ronaldo és a portugál válogatott bemutatkozása, este 7-től a Kongói Demokratikus Köztársasággal játszik majd a portugál csapat. No de, három másik sztár, kezdjük Lionel Messivel, aki már majdnem 40 éves, hamarosan 39 lesz és mesterhármasával győzött Argentina, Algéria ellen. Holland duplájával Norvégia 4-1-re úgy ütötte ki Irakot, hogy egyébként 1-1-nél ajándékoztak egy gólt Hollandnak és a norvégoknak, az irakiak, és utána még ki is egyenlíthettek volna kétszer is, de végül 4-1 lett Norvégiának, és Mbappéval a franciák ugye Szenegált 3-1-re győzték le, de ott is a legvégén jött a harmadik francia gól. Ki lesz, vagy ki a sztárja ennek a világbajnokságnak, ennek a 48 csapatos, ilyen szempontból történelmi, nagyon nagy létszámú labdarúgó világbajnokságnak, ráadásul ugye három helyszínen?
2: Amikor beszélgetünk, egyértelműen Messi a legnagyobb sztárja. Egyébként is ugye a sztárokra hegyezik ki a sajtó, nem csak nálunk, hanem a világon mindenütt a figyelmet, hiszen ők hozzák a kattintást, ők hozzák az olvasást, az olvasottságot, és hát az, hogy ő rúgta az első mesterhármast, egyébként is nagy figyelem összpontosul rá, és ebben azt akartam mondani, hogy nem nyomna nagyon Messi, de hát nehéz elképzelni, hogy a futballban bármi is nagyon nyomna Messi. Szóval ő hozta azt addig, amit azt gondolom, hogy egy világsztártól várt a közvélemény, és szerintem ezt is várja a továbbiakban is tőle.
1: Az, hogy az Egyesült Államok mondjuk 1994 után ismét VB-t rendez, most ugye Mexikóval és Kanadával, nagy meglepetés nem érhetett bennünket, hogy teltházas. De például az mennyire tetszik a show jellege, hiszen a Super Bowl kapcsán évtizedek óta, most már évek, hosszú évek óta beszélgetünk, mondjuk az elmúlt 20 évben, és a Super Bowlról is csak rengeteg alkalommal. Jó ez a nagy show jellegű körítés, szükséges, nem szükséges, hiszen azért a foci meccseket nem ezek határozzák meg, ez a felvezetéshez kell, meg a meccs előtti időszakra.
2: Én nagyon lelkes vagyok ebben az ügyben.
1: Azért is kérdezlek, mert tudom, hogy ezt aztán még alá is fogod támasztani közgazdaságilag is.
2: Egyébként valóban van egy személyes dolog, nekem tetszik. Most az az, hogy ha valamit tetszik, abból persze szakértő vagy közgazdász, ezt nem feltétlenül építő elméletet, de azt látom, hogy rendkívül vonzó például az amerikai sportokban. Most az amerikai sportokban, ha valami vonzó, azért arra figyelni kell, mert az amerikai sportok a világ legnagyobb pénztermelő ligái, és a legnagyobb olyan sportvállalkozások, és most ligákról beszélünk, amelyek tényleg pénzjárként működnek, és nagyon sikeresek. Tehát, és ennek része ez a típusú szórakoztatás. Egyszerű logika. Meg kell nézni azt, hogy milyen mértékben támogatja ezt. Például ez a típusú körítés, ahogy te fogalmaztál, mit lehet ebből adaptálni általában az európai labdarúgásra, és mit lehet ebből átvenni nekünk magyaroknak majd a későbbiek során a saját labdarúgásunkban, és majd a hivatásos sportban általában. Pont ez az egyik ok, ami azt gondolom, hogy ez a típusú tapasztalatszerzés, ez a típusú átalakítási folyamat, ami egyrészt Amerikában vitte a világbajnokságot, és azt látom, hogy a FIFA stratégiái, vagy a futball stratégiái arra gondolnak, hogy onnan visszaimportálva európai labdarúgást teszik vonzóvá is. Szükség is van rá. Tehát nem csak arról van szó, hogy nekem tetszik meg, hogy az amerikaiak így csinálják, hanem erre egyértelműen szükség van. Felnő egy olyan generáció, az E-generáció, de már a millennium generáció is sokkal inkább ki van hegyezve a médiára, a sokszínű platformra, egyre inkább szűkül az az időtáv, amiben a figyelemet le tudja kötni akármi, futball és a futball ugye elvileg 90 percig tart. Számos olyan oka van, amelyik azt mondja, hogy ezek a játék megszakítások, a média sztorik, a szemszájnak állandó inger kínálása egy fontos lépés az európai labdarúgás fejlődésében. Én most ezt látom, és bevallom őszintén, nekem tetszik, amit látok.
1: Érdekes megfogalmazás, meg érdekes, amit mond a szokás szerint, és hát egyetértek, hogy ott van például, hogy a mérkőzés előtt a himnuszt, ugye a kezdőkörben hallgatják, ott körben a két csapat, a fiatal kislányokkal, kisfiúkkal együtt, a két ország, a két csapat zászlaját ott kihúzzák rengeteg segítővel, tehát ez is mind a körítés része, de nagyon jól mutat, hát most csak a Norvég-Irak meccset mondom, ami nem a VB legnagyobb érdeklődéssel számon tartott meccse, telt ház előtt, mint majdnem azt mondom, ha Núkámban lenne, de lehet, hogy rossz, vagy Camp Nou-ban rossz a hasonlat, de hogy háromszintes stadion, pazarlátvány még napfényben, és aztán ugye, amikor már besötétedik, akkor más körülmények között, és ez a meccs előtti szituáció, talán egyedül azzal nem értek egyet, de hát nyilván a pénz beszél, hogy akkor kell 3 perces ivószünetnek álcázott valójában a reklámszünet az USA-ban. De ez akkor tényleg fejlődést jelenthet, ahogy mondod, és egyben kérdezem is az európai labdarúgás számára, és még egy gondolat, hogy azért az elmúlt világbajnokságok ehhez képest egy szürke kisegerek voltak. Tehát akár a katari, akár az oroszországi, de én megkockáztatom, hogy a brazil vagy a dél-afrikai is, tehát ott semmi ilyen, ott csak idézőben csak egy labdarúgó VB volt.
2: Abszolút egyetértek veled, és örülök, hogy ezt mondod, hogy neked is tetszik ez a dolog. Van egy nagyon fontos, nem nagyon sok fontos dolog van, de kettőt emeljek ki. Az egyik az az, hogy ezek a típusú összetett szórakozások, tehát amikor veszek egy jegyet, és egyébként sok minden más szórakozást kapok, az nagyban segít abban, hogyha egy mérkőzés idézőjelben nem úgy sül el. Valami miatt a csapatok nincsenek formában, nagy a taktikai küzdelem, és így tovább az összes ilyen blablát, hadd nem mondjam el. Magyarul és hétköznapi nyelven unalmas a meccs, akkor is azt tudom mondani, hogy volt-e egy olyan eseményen, ami történt csomó dolog veled. Vendéglátás, ettünk, ittunk, beszélgettünk, énekelgettünk, veregettük a vendég szurkolók vállát, megnéztünk egy Nótár Mari koncertet, ha Magyarországra levetítem ezt a dolgot, ami volt 5 perces vagy 12 perces. Történt sok minden velünk, ami jó dolog. Történt, hát a meccs meg olyan volt, amilyen. Ez a Super Bowl lényege egyébként, ha már felhoztad fel, és nem én hoztam fel a dolgot, de örülök, hogy felhoztad. Tehát pont ez a lényege, ez az összetett szórakozás. És akkor hadd vetítsem, ez megint nagyon hozzá, hogy Debrecen meccs, mondjuk kiemelt mérkőzésen, tankcsapda énekli a himnuszt, a Debrecen himnuszát szünetben rögtönzött koncertet ad. Hát ez már... az már milyen jó dolog. Vagy egy helyi sztár, mondjuk Pakson, és elnézést kérek a paksiaktól, hanem is önöm a helyi sztárokat, vagy bárhol máshol, az tud vonzó lenni, érdekes lenni. Most tényleg meg ne bánhatódjon senki, kérlek, tesse meg a szurkolók sokat. Ahhoz képest, hogy egy nagyon kedves idős szurkoló, akinek a születésnapjára megveszik azt a jogot, hogy akkor elrúghatja a kezdő labdát, szegény bottal meg, kocog oda, vagy beborózkál a középet, elrúgja a labdát, meglengeti.
1: Nem kell neked befejezni, majd elmondom én, mint aki azért mérkőzésekre járok 20 éve, hát ez egy statisztikai adat, de semmi érdekes, úgy nincs benne, ami eladhatóvá teszi, akár a rádióban, akár a televízióban, mert most megint furcsa lesz, amit mondok, de 1990-ben volt egy, a VB előtt egy Magyarország-Kolumbia mérkőzés, elnézést, és ott persze a mérkőzés előtt bement egy emlékeim szerint félmeztelen hölgy. Na, arra mindenki emlékszik, pedig a rendszerváltás környékén voltunk, és azt nem felejtik el, nem azt mondom, hogy azt kell csinálni, hanem inkább épp azt, amiről most eddig beszéltünk, hogy lehet normális szabályok és eladható módon, és mindenféle azért szabálynak is megfelelően, és nem elmenni a szexizmus, vagy épp a vulgarizmus irányába, de ezek maradnak meg elsősorban, és ezeket észre kell hasznosítani, amiből gazdasági előnyöd is lehet.
2: Abszolút, és örülök annak is, hogy utaltál arra, hogy ehhez persze kell egy valamilyen típusú környezet, infrastruktúra, amit ugye szolgáltatási térnek, vagy sporttérnek is szoktunk mondani. És hála az elmúlt másfél évtized sport- és futballfejlesztési programjainak, azért a stadionok egy jelentős része sokkal nagyobb képességekkel bír ahhoz, képest, hogy oda menjünk, és akkor jegyszerű bácsi néni automata megnézi a jegyet, rendben van, megmotoznak, nincs nálam képfegyver, oké, bemegyek, megnézem, kapok egy pohár sört. Szóval ennél sokkal többet tudnak a stadionok. Képesek fényjátékra, képesek arra, hogy zenét, jó minőségű zenét szolgáltassanak, képesek arra, hogy rövid távon, tehát a pályán, ahogy mondom az előbb, rögtönzött koncertet adjanak. Szóval van egy csomó olyan dolog, amivel lehet emelni a szolgáltatás színvonalát Magyarországon is. És igen, igaz, ez pénzbe kerül. És azt kell mondom, hogy rá kell szállni a pénzt, mert ha nem szálljuk rá a pénzt, már Magyarországon sem fogja, sem az új generációs, sem a régiek. Egyszerűen kevés lesz az, hogy futballoznak a pályán az emberek. Tényleg senkit nem akarok megbántani ebben, és tudom, hogy ebben nagy vitáink vannak barátokkal, ismerősökkel, de ez egyértelműen látszik, hogy egy olyan típusú, olyan változó világban élünk, amiben ez a régi klasszikus futball, a romantikus futball, nem azt mondom, hogy kiveszik, de egyre inkább veszít a jelentőségével. És fontos a VB kapcsán elmondani azt, hogy a FIFA szerintem ezt vette észre, már régen vette észre, és elébe akar menni, mert igen, a labdarúgás a legnépszerűbb sportág, de azért a kosárlabda nagyon erős például a világon, és mindenki más tesz azért, hogy a labdarúgás mellé esetleg elé kerülve legyen a legnépszerűbb sportág. Jól tette a FIFA, hogy ebbe az irányba elindult.
1: Ha már szóba hoztam, mint az 1990-es egyébként eszembe jutott a Fáj utcában rendezett magyar-kolumbiai focimeccset, mondok egy sokkal aktuálisabb témát, MVM Dome női kézilabda Final Four 4-es döntő, ahol szintén remek irányba elment az, hogy mint a jégkorong világbajnokságokon az elit VB-n, ahol szerencsére mostanában a magyar válogatott is most már kétszer egymás után ott lehetett, sőt jövőre már harmadszor. Szóval, hogy ott körítés van, ott ki lehet próbálni a sportágat, rengeteg játék van, és valóban ennek az Z-generációnak szól, hogy a gyerekek, ha ott vannak, akkor érdeklődjenek iránta, ne csak mondjuk egy névért vagy egy legendáért, hanem úgy egyáltalán kipróbálják a sportágat, ne unatkozzanak, hogy te szoktad mondani, hogy ez nagyon fontos része, hogy a kívül is, vagy tudja a gyerek, hogy a két meccs között egyébként, ha kimegy, akkor ott még kipróbálhatja a kézilabdát, számtalan ügyességi játék keretében, vagy találkozhat sztárokkal, aláírásokat gyűjthet, stb. Ez egy téma. A másik még akkor legyen röviden az, hogy ugye rengeteg kritika, hogy 48 csapat sok, lehet szídni a foci világbajnokságot meg a FIFA-t. Nem azt mondom, hogy ez a legideálisabb, mert minimum két afrikait biztos, hogy kivennék, vagy egy afrikait és egy ázsiait azonnal, és két európait betennék. Na de hát azért élményként, és sajnos semleges szurkolók maradunk most is, nincs ott a válogatott már 1986 óta rendszeresen, tehát 40 évvel, hogy azért jó ez egy ünnepnek továbbra is, a labdarúgás ünnepe ez a foci VB, és persze lehet, hogy attól, amit te mondtál, vagy te részleteztél, ahogy ezt eladják az amerikai, az Egyesült Államokban megrendezett meccseken, de Kanadában és a Mexikóban is. Még akkor is a Mexikóban azért a gazdasági társadalmi helyzet egész más, tehát ott azért a drága jegyeket nehezebben tudják megvenni.
2: Követem, magam is meg vagyok lett, hogy mennyire lelkesen követem a világbajnokságot, és nézem a mérkőzéseket. Hát azért Katar csak döntetlent játszott a szuper esélyes, vagy titkos esélyes, svájciakkal.
1: A hajrában egyenlítettek egy európai focira jellemző fejessel, ami nem Katarra jellemző.
2: Igen, de Nem állítom, hogy most ettől megváltozik a vélemény, és azt mondom, Katár a legfőbb esélye, de nem voltak ügyetlenek. Vagy azt mondom, hogy Marokkó milyen futballt játszik, az ausztrálok legyőzték a törököket, a kanadaiak is megszerezték az első pontjukat, úgyhogy a Davis nem is játszik sérülés miatt. Szóval azért csak óvatosan azzal a dologgal, hogy akkor most hány európainak is van helye. És azért, ha két európairól beszélünk, akkor azért Nigériát is mondhattad volna, mert azért Nigéria is azért a top országok közé tartozik, amelyik
1: igen, nincs ott ez, az évén. Ezt szigorúan úgy veszem, hogy Nigéria oldja meg a kontinens emberről, nem oldotta meg. Persze ezt mondhatják az afrikaiak is, hogy akkor oldjuk meg mi magyarok, vagy az olaszok azt, hogy jussunk be abba a 16-ba.
2: Vagy a dánok, vagy a lengyelek. És így tovább mondhatjuk ezeket az országok nevét. És sajnos azt kell mondani, hogy ha számba veszük, bizony vannak jó páran, akiket ha már ilyen szavazásos alapon nézzük, akkor bizony előttünk járnak, és esetleg a végén sokkal szívesebben látnak. Szóval nyilvánvaló zöldfoki szigetek nem fognak feltétlenül tovább jutni, nem fognak négy közé kerülni. Tehát csak a spanyolokkal csak elértek egy döntetlent, ami ennek az országnak nagyon fontos. Akik szerint futballromantikusok, azoknak most tényleg ünnepelniük kell, mert egy kis ország a nagy vadat levadászta, vagy legalábbis nem engedte, hogy elfogja, és így tovább, hogy ilyen viasonlattal érjek. Én is azt gondoltam, hogy ez nem lesz jó, de ezek a váratlan eredmények azt hozzák, hogy kifejezetten izgalmas lesz az utolsó két fordulót. Emlékszem, akkor mindig már ilyen ellet szokták nagy csapatok lalázni ezt a dolgot, de azért mondjuk a németeken kívül, mondjuk meg a franciákon kívül azért itt figyelniük kell a nagy csapatoknak is, mert könnyen jégre léphetnek. Szóval izgalmas a dolog.
1: Köszönöm szépen, Feri. Dénes Ferenc sportközgazdást hallották itt a Nemzeti Sportrádió Körkapcsolás című műsorában. Hamarosan folytatjuk.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban.
3: Eddig két nemzet volt, amely meg tudta védeni a világbajnoki címét, az olasz meg a brazil. Az argentinok egy meccs után Messi formáját látva, és azt a csapatot, azt a kohéziót, ami mögötte van úgymond a pályán, azt látva esélyesek lehetnek az argentinok arra, hogy ők is duplázzanak.
4: Most még esélyesek, igen. Hát, hogyha egyáltalán az esélyekről beszélünk ilyenkor, felhívom azért mindenkinek a figyelmét arra, hogy az eddigi 22 világbajnokság felét Európában rendezték, másik felét Európán kívül. Európában a nem európaiak közül csak Brazília nyert VB-t még 1958-ban Stockholmban. Európán kívül az öreg földrészről meg csak Németország végzett az élen 2014-ben Rio de Janeiroban. Ez azt sugallja, hogy Argentina akár megvédheti címét. Na de azért ott van még Brazília is. 5 érem nélküli csúcs találkozó után dörömbölhet a döntő helyszínének kapuján, és ezen nem változtat az sem, hogy Marokkó ellen 1-1 arányú döntetlent játszottak. Végső soron, ha úgy veszem, mindkét csapatnak jó ez az 1-1, ez talán igazolódott abból is, hogy nagyon-nagyon kevés volt a kapura lövés. De ha meg visszatérek az esélyekre, tehát itt mondom az Európán kívül rendezett világbajnokságok esetében, így Argentina meg akár Brazília is esélyes lehet. De a fogadóirodák fütyülnek az eddigi tendenciára, és az Európa-bajnok Spanyolországot, meg a legutóbbi két döntőben arany- és ezüstérmes Franciaországot tartják esélyesnek, és akkor azt mondom, hogy a kifejezetten tornacsapat Németországra is figyelni kell. Játszottak egy kedves kis edzőmérkőzést Curaçao ellen, és nyertek 7-1-re, tehát ők biztosan hozták a papírformát, és a fogadóirodák szerint nem lehet leírni Angliát és Portugáliát sem, a két együttes még nem lépett pályára, hiszen mai éjszaka kerül sor a játékukra. Úgyhogy úgy is lehet nézni, hogy túl vagyunk 20 mérkőzésen. A házigazdák fele más módon mutatkoztak be, mondjuk az Egyesült Államok imponáló játékkal győzte le Paraguayt, Pulisic 45 perces irányításával, mert aztán sérülés miatt lecserélték. Balogun is 2 gólos, ugyanúgy, mint Holland meg Mappé, és még ide tartozik egy svéd Azari is, aki szintén 2 gólos, tehát a góllövőket is nem árt figyelni. De visszatérve tehát a házigazdákra, a Mexikó azért magabiztos győzelmet aratott a nyitányon, és akkor gondolom, hogy Quiñones is beírta a nevét örökké a világbajnokságok történetébe, hiszen ő lőtte a VB első gólját. És ennek a mérkőzésnek érdekessége volt még a sima mexikói győzelem ellenére az is, hogy a brazil bíró Sampaio 3-szor is felmutatta a piros lapot. Nyitó mérkőzés hangulatához 3 piros, igen érdekes. És nem szenvedett vereséget a harmadik házigazda Kanada sem. Döntetlennel kezdtek, ami azért is érdekes, vagy azért is fontos, mert története első VB pontját szerezte a juhar leveles csapat, és úgyhogy a 78. percben egyenlítettek Bosznia-Hercegovina ellen. És hogyha a nagyokat nézem, hát Argentina, Franciaország, Németország úgy kezdett, ahogy kell. Brazília és Hollandia meg úgy kezdett, hogy ez még elmegy, hiszen minden simán következhet ezután. A hollandok ugye egy gyenge első fél idő után szenzációs második fél időt játszottak Japánnal, vagy ezt úgy lehet mondani, hogy a japánok a hollandokkal, mert a japánok játékára is fel kell figyelni. 2-szer egyenlítettek, 2-2. Brazília is ugyan, Spanyolország is döntetlent játszott, de ez már a blama kategóriájába tartozik. Tehát az ötfoki szigeteket a spanyoloknak illik legyőzni, még akkor is, hogyha a 2010-es világbajnokságon, ahol elsők lettek, az első mérkőzésükön 1-0-ra kikaptak Svájctól. Tehát az Zöldfoki szigetek azért nem Svájc. És ahogy mondtam korábban, Anglia és Portugália még hátra van.
3: Melyik volt eddig a legjobb meccs, amit Zoli bácsi látott? Az USA ugye kiemelkedőt nyújtott önmagához képest, Elefántcsontpart meglepően jó futballt játszott, amit említettünk, tényleg Franciaország és az argentinok hozták, hogyha nagyokat beleértjük, még úgymond a

0: Csehország ellen, úgyhogy Oh Jung-ju lázasan lőtte a győztes gólt. És aztán meglepetésekről beszélhetünk, tehát hogy melyik a legjobb, melyik nem a legjobb. A sajtó szerint a világbajnokság eddigi legnagyobb meglepetése a Spanyolország zöldfoki szigetek gól nélküli mérkőzése. Papíron lehet, hogy ez nekem legalább ekkora meglepetés, hogy Ausztrália 2-0-ra legyőzte Törökországot. Úgy, hogy a mérkőzés az ausztrálok tér felén játszódott, zajlott, sőt, inkább a kapujuk előtt. De kapusuk, Patrick Beach mindent védett. 8 nagy helyzetben hárított. 3 ellentámadásukból meg 2 ült.
1: Igen, azt lehet látni összességében, hogy a itthon úgymond kis országok, lebecsülendő országok, gondolok itt Szaúd-Arábia, Katar, zöldfoki szigetek, az imént említett Ausztrália, azért meg tudják viccelni a náluk sokkal esélyesebbnek vélt ellenfeleket. Ez miért lehet, az európaiak miért szenvednek? Vagy a nagyobb országok miért szenvednek? Miért például Uruguay, ha épp Szaúd-Arábiát említettem, miért szenvednek a nagyobbak a kisebbek ellen?
0: Véleményem szerint nem szenvednek, hanem ők egy 5-7-es tornára készültek. Tehát ahogy az várható, ugye akkor az úgynevezett kisebbek az életükért küzdenek, tehát mindent vele adva játszanak. A nagyok pedig jóformán edzőmérkőzésnek fogják fel ezeket a találkozókat. Hát azt lehet mondani nyugodtan, hogy ez a világbajnokság nem is a 32 között, hanem a 16 között kezdődik, tehát a 8-at döntővel. Addig lesznek érdekességek, amire felkapjuk a fejünket, lesznek érdekességek, amire csettintünk, és lesznek érdekességek, amikből tanulságokat szűrünk le. Vagy hát én úgy éreztem, hogy az első fordulóban azért nagyobb és keményebb összecsapások lesznek, és a harmadik forduló alazább, amikor már osztogatnak meg ellenfelet, választanak jóformán a csapatok, és van néhány tét nélküli mérkőzés is olyankor. Most az első fordulóban meglepő módon 20 mérkőzésből 8 végződött döntetlenül. Ez azért kicsit több az első fordulókhoz képest, de ez is azt mutatja, hogy egy döntetlen az még biztonságot ad, több, jobb, mint egy vereség, és majd utána a második, harmadik fordulóban kell kivívni a továbbjutást, amit persze árnyal még az is, hogy a 8 legjobb harmadik is tovább jut, tehát esetleg egy egyetlen mérkőzésen mutatott jó teljesítménnyel is a 32 közé lehet jutni. Figyelemre méltó eddig, hogy a 20 meccsen 62 gól esett, ez a 3 gólos átlag fölött van, úgyhogy ez egy jó arányszám. Az egyenes kiesésben már nem igen lesz meg a 3 gólos arány, de lehet, hogy ezt a 3 gólos arányt azért erősíti a német Curaçao 7-1, vagy a svéd tunéziai 5-1, vagy az Egyesült Államok Paraguay 4-1, az Irak-Norvégia 1-4, de ezek olyan eredmények, amik ugye gólokban gazdagok. És aztán, hogy melyik volt a legszebb gól eddig, azt is nehéz megítélni, mert a koreaiaknál az egyik srác szinte talpal a kapunak félig háttalálva szerzett gólt, vagy én a tegnapi francia-szenegáli meccsen az első két francia gólt a szépek közé sorolom, mert látni, hogy egy begyakorlott szisztémáról van szó, és ezt kétszer is meg tudták ismételni 4 szereplővel. Tehát más adta a labdát az első gólnál, és más futott keresztbe, és lőtte be, és más a másodiknál.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
3: Egy kis nosztalgia, sok zene és és felejtetetlen slágerek.
4: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb. És szerintem zseniális ez a szöveg.
5: Ez überelhetetlen.
3: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
5: Nagyon megdobogtattad a szívemet. A

0: Igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad június 19-től minden pénteken 22 óra 55 perckor a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Messi mester hármasával rajtolt Argentina a labdarúgó VB-n. Tömeges leépítés kezdődik a BBC-nél, fokozódik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
2: Sporthírek.
3: A címvédő Argentina Lionel Messi mester hármasával 3-0-ás Algéria elleni győzelemmel kezdte a labdarúgó világbajnokság csoportkörét. A 38 éves 8-szoros aranylabdás világklasszis először lőtt 3 gólt VB meccsen, 16 találatával pedig beérte a VB-k történetének legeredményesebb játékosát, a német Miroslav Klozét. A J csoport másik mérkőzésén Ausztria-Jordánia 3-1. Az I csoportban Kylian Mbappé duplázott, Franciaország pedig 3-1-re legyőzte Szenegált. A norvégok pedig Erling Haaland duplájának is köszönhetően 4-1-re nyerte Irak ellen. A labdarúgó világbajnokságon ma 19 órától Portugália a Kongói Demokratikus Köztársasággal, még 22 órától Anglia Horvátországgal csap össze. Mind a két meccset a Nemzeti Sport Rádióban és az M4 Sporton közvetítjük. A Paks a görög Panathinaikos csapatával találkozik a labdarúgó konferencialiga selejtezőjének második fordulójában. A sorozat másik magyar együttese a Debrecen a máltai Marsas Lok és az örmény Pjunik első fordulós párharcának továbbjutójával csap össze. Komoly erősítést jelentett be a Ferencváros férfi vízilabda csapata. Az FTC leigazolta a görög válogatott centerét, Konstantinos Kakariszt. A görög válogatott klasszisa az Olimpiakosztól érkezik a legutóbbi idényben magyar kupát, magyar bajnokságot és BL bronzérmet nyerő együtteshez. A Salamangából a Valencia csapatához igazolt Takács Kisvirág, a magyar női kosárlabda válogatott centere és csapatkapitánya.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyon kimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenes megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Tömeges leépítés kezdődik a BBC-nél. A jelenleg 22 ezer főt foglalkoztató brit közszolgálati médiatársaságnál jövő tavaszig 550 dolgozótól válnak meg a következő 3 évre kitűzött, átszámítva több mint 200 milliárd forintos költségmegtakarítási cél elérésének első lépéseként. A következő években akár 2000 fővel is csökkenthetik az állományt. A BBC vezérigazgatója hangsúlyozta, a lakosság körében folyamatos az átvándorlás a hagyományos televíziózástól az alternatív, jó részt online tartalomszolgáltatókhoz, és ennek tükröződnie kell a BBC létszámgazdálkodásában is. A mostani elbocsátások során a felsővezetői munkahelyek legalább 10%-a is megszűnik. Nyári diákmunkát segítő programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. Azok a munkáltatók kérhetik a bértámogatást, akik 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákokat foglalkoztatnak a nyáron. A kérelmeket július 1-e és augusztus 31-e között határozott idejű foglalkoztatásra nyújthatják be a székhely, telephely vagy a munkavégzés helye szerint területileg illetékes hivatalhoz. A támogatás összege legfeljebb 280 ezer forint lehet.
2: Közlekedés.
3: Az M0-as autóúton a keleti szektorban az M5-ös autópálya felé a Csömör csomópont környékén korábban több jármű ütközött össze. A 64-es kilométernél a forgalomkorlátozás megszűnt, de a torlódás továbbra is 5-6 kilométeres. Filmforgatás miatt a hétvégén nem jár egy szakaszon a 2-es metró, a Deák Ferenc tér és az Őrs vezértere között pótlóbuszok viszik majd az utasokat.
2: Időjárás.
3: Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél mérséklődik, csak a zivatarokat kísérhetik erős, viharos széllökések. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
5: Néhány perccel 3:47 előtt továbbra is a Körkapcsolást hallgatják itt a Nemzeti Sport Rádióban, és téma a labdarúgó világbajnokság, hiszen 19 órakor Portugália, Kongói DK, Demokratikus Köztársaság. Ez a mérkőzés lesz a mai első, az újabb játéknapon. Túl vagyunk már 20 mérkőzésen, ez lesz a 21. majd Houstonból. Német Kornél és a Regős László Pál Bene Ferenc szakértővel közvetíti a mérkőzést. Viszont addig is kapcsoljunk Borsos Lászlóhoz, a Nemzeti Sport munkatársához, akivel Szabó Bence beszélgetett, méghozzá kollégánk Mexikóvárosban van, hiszen ott lesz magyar idő szerint majd 4 órakor a Kolumbia-Üzbegisztán igencsak pikánsnak, érdekesnek ígérkező összecsapás, az utolsó csoportmérkőzés. Tehát Borsos Lászlót halljuk Mexikó fővárosából.
6: Mi az, amit láttál most a sajtótájékoztatóból, mert hogyha jól mondom, akkor az üzbégek sajtótájékoztatóján vettél részt?
7: Így van, itt voltam az Aztec stadion melletti média központban, és Fabio Cannavaro is tiszteletét tette, ami önmagában azért érdekes, mert az ázsiai világbajnoki kvalifikáció során Szecko Kaplanec, egy szlovén mester, illetve Timur Kapadze, egy üzbék grúz mester volt az, akik kimutatták a csapatot. Kaplanecnek hát sajnos rákos megbetegedés miatt ott kellett hagyni a csapatot, az utolsó 4 meccsen pedig Timur Kapadze volt az, aki bebiztosította az automatikus kvalifikációt érő második helyet, aztán mégis a szövetség úgy gondolta, hogy meneszti a szakembert, és Fabio Cannavarót nevezte ki úgy, hogy itt a sajtóközpontban vele találkozhattunk, és újságírók őt kérdezhették, és hát nyilván elmondta, hogy eredményekről konkrétan nem beszélt, hanem csak azt mondta, hogy az lenne a legnagyobb érdem, hogyha meg tudnám mutatni ez a csapat a világnak, hogy mégis mi is jellemzi Üzbegisztánt. Azért ez mégiscsak egy olyan válogatott, amely 1994 óta próbált a selejtezők útján kijutni erre a tornára, és most sikerült először, többször közel is járt már, de eddig egy Ázsia kupa elődöntő szereplés volt az ország pályafutásának a csúcsa. Most viszont először itt lehet a csapat ezen a tornán, egy VB-n, és hát nyilván azt szeretné a szakmai stáb elérte Fabio Cannavarót, és hogyha az emberek azt látnák, hogy mégis mi jellemzi az üzbék futballkultúrát, és milyen elképesztő mentalitással játszanak ezek a srácok. Hát nyilván Kolumbia ellen nem lesz egyszerű dolguk, ezt egyébként Fabio Cannavaro is elmondta, nagyon dicsérte az ellenfelet, nyilván olyan játékosaiknak tudnak felvonultatni a kolumbiaiak, amilyeneknek az üzbék válogatottnak egyáltalán nincsenek, nyilván Luis Diaz-t, illetve James Rodriguez-t emelte ki elsősorban, de azt azért hozzátette még, hogy nem csak rájuk kell majd figyelni, és elhangzott az a már-már közhelyes állítás is, hogy csapatként lehet az ilyen ellenfelekkel szemben érvényesülni. Illetve meg Fabio Cannavaro volt egy olyan pont, amikor nem is elérzékenyült, de azért érzelmesebbre vette a figurát, mert elmondta, hogy neki ez számára egy különleges hely az Azték stadion, és gyerekkora óta az volt a vágya, hogy egyszer játékosként pályára lépjen itt, és ez neki nem adatott meg, viszont most edzőként az üzbék válogatott élén itt lehet. Elmondta, hogy azért kötődik nagyon ehhez a stadionhoz, mert egyrészt rengeteg ikonikus gólt látott itt annak idején még gyermekként, illetve az olasz válogatott is játszott itt még annó az 1986-os világbajnokságon, amit ő lát. Ott a nyolcaddöntőig jutott a csapat, egyébként pont a franciák ellen ott a nyolcaddöntőben esett ki az Azték stadionba, úgyhogy mondta, hogy vannak nagyon fájdalmas emlékei is, de azt is hozzátette, hogy ő ezt egy igazi futballkatedrálisnak tartja, nem tud ennél jobb szót találni, de a világ három legikonikusabb stadionja között tartja számon az Aztékát, és egyébként nekem is van már személyes tapasztalatom, mert a nyitó meccsen itt voltam, és valóban tényleg ez egy lenyűgöző aréna, amikor megérkeztem néztem a lelátóra, én csak 3 percen keresztül pislogtam, nem is ültem le a helyemről, hanem csak néztem, hogy megpróbáltam is feleleveníteni magamban, hogy a történelmi mondj mozzanatokat, vagy Diego Armando Maradónának a gólját, vagy hogy Pelét ünneplik a társak 1970-es világbajnokságon, mint megnyerte a brazil válogatott a világbajnokságot, és most is azért bízom benne, hogy sok szép emlék fog majd ehhez a stadionhoz fűzni engem is, meg hát gondolom Fábio Cannavaro meg az, hogy az üzbék válogatottat, illetve őt.
6: Beszélhetünk a többi találkozóról is, ugye ezen kívül Gána, Panama, Anglia, Horvátország, illetve Portugália, Kongói Demokratikus Köztársaság mérkőzéseket rendeznek ebben az utolsó körben. Hát azért ez az európai csata az eléggé komoly rangadónak látszik, illetve a portugáloknak valószínűleg azért nem lesz annyira nehéz dolga.
7: Igen, de nem mondom őszintén, ez furcsa dolog, hogy helyszíni tudósítóként vagyok itt egy világbajnokságon, és alig látok válogatott meccseket, például a tegnapi nap folyamán is hát egyet sem sikerült elkapnom, mert folyamatos munka van, úgyhogy leginkább csak a csoportnak a másik párosításával tudtam mérhatóban foglalkozni, de igazán az üzvég, illetve a kolumbiai válogatottal. Tehát a portugálra gyanítom, hogy azért könnyebb behúzza majd, bár azért az európai csapatokat láthattuk az első napokban, hogy alaposan megszenvedtek a gyengémnek titulált ellenfelekkel szemben is, de Portugáliát érzem annyira erősnek, hogy az a Kongó akár mennyire is mondhatjuk azt, hogy az afrikaiak közül az egyik legjobb csapat, nagyon sok olyan játékosuk van, aki topbajnokságban játszik, de szerintem az nem lesz akadály, Cristiano Ronaldo, hogy kint besöpördék rögtön a 3 pontot. Az pedig, hogy majd itt a Kolumbia, Üzbegisztán meccsen mi lesz, ez egy jó kérdés. Én azért azt várom, hogy itt az üzbégek védekezésre rendezkednek be, és nem csak azért, mert a szövetségi kapitányok Hajdanán egy egészen kiváló védő volt, hanem azért a tudáskülönbség óriási a játékos állomány tekintve Kolumbia javára.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
5: A folytatásban az Egyesült Államokban a lévő washingtoni tudósítónk Nárai Balázs meséli el a szurkolói zónában tapasztalt élményeit.
8: Ha a mérkőzések számát nézzük, akkor a világbajnokság csak nem 5-én túl vagyunk. 20 mérkőzés a 104-ből lement. Itt Washingtonban is napról napra megtelik már a szurkolói zóna. Igaz, vannak kisebb-nagyobb fennakadások. Például az első néhány napon az előzetesen tesztelt óriás panelekből álló kivetítő helyett csak egy kisebb képernyő volt kint. Hétfőre aztán kikerült a hatalmas kivetítő is. Ugyan a nap egyik legnagyobb érdeklődéssel várt mérkőzésére meglepő módon a szurkolói zóna bezárt. Irán és Új-Zéland washingtoni idő szerint este 9-kor kezdett, ami Los Angelesben este 6 óra volt. A Kapitólium közelében működő szurkolói zónában a helyszínen voltam, és nagyjából zárt kaput találtam, valamint rendőri készültséget. Sokan azt gyanították, hogy biztonsági okokból, esetleg tüntetők megjelenésére számítva zárták be a szurkolói zónát, de az ott tartózkodó rendőrjárőr szerint nem voltak tüntetők, és én sem láttam őket. A biztonsági őr pedig nagyjából azt mondta, hogy lejárt a munkaidő, majd a következő délelőtt nyitnak újra, akkor jöjjek vissza. Tüntetők ugyanakkor voltak szép számmal Los Angelesben, ahol 100 000-es számban élnek irániak. Az iráni kormány elleni megmozdulást is tartottak, a régi rendszer zászlóját lobogtatták, amin a nap és az oroszlán a címer. Valaki pedig azt mondta, hogy megy, szurkol majd, de a nemzetének, és nem az azt vezető kormányzatnak. Szóval a világpolitikai feszültség, az amerikai-iráni háborús konfliktus az iráni csapat jelenlétén keresztül mindenképpen beszivárog a világbajnokságra. Keddi hír volt, hogy az iráni szövetségi kapitány méltánytalannak nevezte, hogy csapatának rögtön a mérkőzés után el kellett hagynia az Egyesült Államokat és visszautaznia a mexikói Tijuanába, a csapat főhadiszállására. Amir Galonei azt állította, hogy a 2-2-re végződött mérkőzés után valakik arra utasították őket, hogy utazzanak, pedig a regeneráció miatt még egy éjszakát maradni akartak Los Angelesben. Azt mondta, hogy csapatuk a leghátrányosabb helyzetű az egész VB mezőnyében. Az amerikai olvasat teljesen más volt. Andrew Giuliani, a lebonyolításért felelős kormányzati illetékes még hétfőn azt mondta, hogy az irániak rögtön a meccs után utaznak majd. A bevándorlási ügyekért felelős belbiztonsági minisztérium szóvivője pedig kedden arról beszélt, hogy Irán beleegyezett a részvételére vonatkozó amerikai feltételekbe. Az amerikai médiában nagy figyelmet kapott a Dávid és Góliát harcának kikiáltott Curaçao-Németország mérkőzés, ahol ugyan Dávid nem győzött, de a kis karibi ország labdarúgói már azzal hőssé magasztolódtak, hogy egyetlen gólt szerezni tudtak, sőt egy ideig döntetlennel álltak. Aztán kaptak még 6-ot. Természetesen óriási volt a várakozás a brazilok szombati pályára lépése előtt. A szurkolói zónában a mérkőzés előtt egy pár brazil mezben fotózkodott a FIFA feliratos kapu alatt. A férfi elmondta, hogy felesége brazil, és ezért van rajta is sárga mez. Tavaly házasodtak össze Brazíliában. Elmondta, hogy az ellenfél Marokkó erős csapat, az előző VB-n nagyon sokáig jutott. De azt is megjegyezte, hogy ha Marokkó megvan, akkor Skócia és Haiti nem lehet már olyan nagy falat Brazília számára.
9: Oh yeah, watch the game. I've been watching the World Cup since I can remember.
8: Saját hazája az Egyesült Államok első mérkőzésével elégedett volt, és hozzátette, hogy ennyi gólt még soha nem látta őket lőni. Arra, hogy komoly dilemmával találja el szembe magát akkor, hogyha mondjuk a döntőt az amerikaiak és brazilok játsszák.
10: What would be your dilemma?
9: If the USA and Brazil played.
8: Egyértelmű, hogy akkor saját hazája válogatottjának szurkol majd, hiszen mégiscsak innen származik, itt nőtt fel. A szurkolói zónában egy család a gyereksoroknál áldogált, ahol kapura lehet rúgni. A gyerekek ezt próbálták ki. Elmondták, hogy azért jöttek, mert meg akarták nézni a helyet, és eddig eléggé jó, eléggé tetszik. Meg persze jó meccset is akarnak látni, tette hozzá a férj. Majd azt is, hogy az ő favoritja idén az amerikai válogatott. Jó mérkőzést látni pedig még bőven lesz alkalom. Idő van rá a hátralévő több mint egy hónap alatt. Már amennyiben nyitva lesz a szurkolói zóna.
5: Idén először rendezik meg a színházi foci gálát az országos színházi találkozók keretében. Ha már foci VB, akkor egy kis színes. A Debreceni Sportcentrumban holnap reggel 10 órától híres színművészek mérik össze tudásukat a pályán. Az esemény főszervezőjét, Jámbor Bencét Cifra Boróka kérdezte.
11: Igazából az országos színházi találkozó az magának a színházi világnak az évenkénti megrendezett egyfajta versenyed, de leginkább itt a közösség építés és maga egy ilyen találkozó, mint ahogy a nevében is benne van, egy olyan jellege van. És arra gondoltunk, hogy a Nemzeti Színház kezdeményezésére olyan ötletem támadt, hogy mi lenne, hogyha ezen az idei színházi találkozón, amelyet ugye a Csokonai Nemzeti Színház rendez idén, ő a rendező színház, mi lenne, hogyha ennek keretében egy focigálát rendeznénk. Ugye áprilisban történt egy barátságos színházi futball találkozó, amikor is 5 színház játszott egymással, és 5 színházat láttunk vendégül Budapesten, és ennek nyomán akkora érdeklődés támadt így a közösségi futball, a színházi közösségi futball iránt, hogy úgy döntöttem, mi lenne, hogyha ezt egy verseny formájába átöltenénk, és mi lenne, hogyha fociznánk egy jót ott Debrecenben így a színházi találkozó alkalmával. És hát nagy örömömre egyébként ennek nagy érdeklődése volt. Budapestről is érkezik, azt mondja, hogy három színház határon túlról is érkezik, a Szigligeti Színház Nagyváradról, és független színház is csatlakozott ehhez a focigálához, ugye a Schitz Production személyében, úgyhogy az ország több pontjából érkezik, Kecskemétről, a Katona József Nemzeti Színház, Új Színház Budapestről, Nyíregyházáról a Móricz Zsigmond Színház, vendéglátóként ugye a Csokonai Nemzeti Színház is pályára lép, ugye a Nemzeti Színház is részt vesz a focigálán, és ugye a legnagyobb örömömre, ugye az idén 100 éves magyar színész válogatott az áprilisi futball találkozó után erre is elfogadta a meghívást, és nagyon lelkesen jelezték, hogy ők több cserével, nagy létszámú csapattal érkeznek, és nagyon várják ezt a focigálát. És ugye van egy meglepetés vendégünk is, vagy egy résztvevőnk ezen a focigálán, ugye a DVSC, a Debreceni VSC futballklubnak az öreg fiúk csapata, ahol olyan labdarúgók is játszanak majd a gálán, mint ugye a korábbi válogatott labdarúgó Mészáros Norbert, vagy a Debreceni VSC-vel sokszoros bajnok Bernát Csaba is, úgyhogy nagy várakozásokkal tekintünk így a gála elé. Nagyon várjuk már, hogy így találkozzunk mindenkivel, és én azt gondolom, hogy felkészültünk rá. Közel közel 100 résztvevője lesz a gálának majd. Nyilván ez egy verseny, tehát csoportok kerültek kialakításra, amelyek után ugye az elődöntőbe jut be az első két helyezett csapat, utána pedig egy bronzmeccs és döntővel eldöntjük a helyezés, dobogós helyezéseket, hogy éppen ki melyik helyen végzett, tehát ez nagyobb szabássúnak mondható, kupával, éremmel és egyéb díjakkal, tehát itt díjazzuk majd a gólkirályt is, meg a legjobb játékosát a tornának. Úgyhogy igyekszünk egy olyan színvonalú focigálát létrehozni és megszervezni, amilyen nagy érdeklődés van erre a foci eseményre, így a színházak között. Ugye a színész válogatott tagjaként ugye Varga Miklós, Barát Attila, ahogy már elhangzott, Puskás Dalos Péternek még nem biztos a részvétele, viszont érkezik Jánosi Dávid, a Nemzeti Színház részéről ott lesz Kovács és József, most így akiket fejből tudok, tehát egy elég széles ez a spektrum, akik tényleg érdeklődnek a torna iránt, és ugye a színművészek mellett a színházi dolgozók is, azok, akik ez egyéb hangosítótár, vagy világosítótár, vagy egyéb területen dolgoznak a színházakban, őket is megmozgatja ez az esemény, tehát ők is már nagyon várják, hogy pályára lépjenek. És egyébként az áprilisi alkalomból kiindulva egy jó hangulatú, sportszerű, ám de nagy küzdőszellemben történő sportesemény előtt állok szerintem, mert tényleg már érkeztek olyan visszajelzések, hogy mindenképp meg szeretnék nyerni, de nyilván itt azért a sportszerűség az, ami az elsődleges szempont, amellett nyilván, hogy azért a profi körítést megadjuk a tornának, tehát hivatalos MLS által delegált bírók érkeznek, nyilván figyelünk az időbeosztásra, tehát hogy nyilván a díjazást is, ahogy említettem, úgyhogy szeretnénk felnőni ahhoz az érdeklődéshez, ami övezi ezt a focigálát jelenleg.
12: Következzen Barát Attila, színművész.
13: Igen, én is régóta magyar színész futballválogatott tagja vagyok. Magam is játszani fogok. Most tulajdonképpen ezt az eseményt segítettem részben szervezni, de hát a fő érdem az Jámbor Bencé, aki a Nemzeti Színház színeiben lép majd pályára.
12: Honnan jött az ötlet, hogy a szakmai konferenciák mellett egy futballtornát is megrendezzetek?
13: Tulajdonképpen a Bencével egy jó pár hónapja kezdtünk el beszélgetni erről, dugtuk össze a fejünket, hogy valamit kellene csinálni, ugye hát a 100 éves születésnap nem egy sűrű dolog, elég nagy esemény, és rendeztünk előtte pár hónapja egy ilyen mini tornát, ahol 5 színház csapata találkozott, egy ilyen színházi rangadót, és ennek az ötletén megindulva, mivel nagyon jól sikerült, és nagyon jó hangulatú volt, ezért úgy gondoltuk, hogy ha az Országos Színházi Találkozó mellett tudnánk egy ilyet csinálni, az egy remek alkalom lenne.
12: Több ismert színművész és korábbi labdarúgó neve is szerepel a résztvevők között. Ki az, aki még rajtad kívül pályára lép majd?
13: Varga Miki például, akkor jönnek többen is a színész válogatottból, akik a saját színházaik csapatában fognak játszani. Vas Gyuri például, mindjárt kéne Mózes Andris a Tália csapatával. Az a baj, hogy ilyenkor már a nyár elkezdődik, és nem mindenki tudta vállalni ezt a mérkőzést. Például nem csak Karcsi nem tud jönni, vagy még jó páron, akiket ismerhettek. Aki biztos, hogy jön, és a színész válogatott oszlopos tagja, bár nem színész, de akire nagyon büszkék vagyunk, Balog Misi, aki még a régi Pannoniának a főhangmérnöke volt, 82 évesen fog pályára lépni, aki hát szerintem nem 100 éve, de szerintem nagyon-nagyon régen 50 éve a színész válogatott oszlopos tagja.
12: 50 éve a színész válogatott oszlopos tagja, akkor nem akármilyen foci meccsekről fogunk beszélni. Van-e olyan meglepő egyéniség számodra, aki nem olyan a focipályán, mint amilyen a színpadon?
13: Igazából Puskás Petit emelném ki, aki nem azt mondom, hogy egy túl higgadt típus, egy érdekes személyiség, viszont a pályán fantasztikusan teljesít, elképesztő cselkombinációkkal, jó lövő technikával, és baromi jó látásmóddal rendelkezik. Vannak sokan, akik nagyon megbízhatóak a hátvédsorban, például Lakló Taladár, aki nagyon régen velünk már van, akkor kiemelném kapusok közül Tűzkő Sanyit, aki párducként szokott a labdákra vetődni. Úgyhogy nagyon sok, nagyon jó karakterrel rendelkezünk, hál' Istennek, mindenféle poszton.
12: Mennyire jön ilyenkor elő a versenyszellem belőletek?
13: Mindenkit elragad, mert ugye általában azért az focizik a színész válogatottban, akinek volt valamiféle profi foci élete, vagy sport élete, úgyhogy nyilván mindannyiunkban, ahogy meglátjuk, vagy ahogy elmegyünk, vagy bemegyünk a pályára, vagy meghalljuk a sípszót, akkor nyilván van egy olyan adrenalin fröccs, ami elönt minket.

0: A végtelen nyárból még azért több mint két hónap hátra van, egy perccel este hét előtt kapcsolunk a houstoni mérkőzésre, hiszen itt a Nemzeti Sportrádióban Németh Kornéllel, Regős Lászlópával, valamint a szakértő Bene Ferenc közvetíti a Portugália-Kongói Demokratikus Köztársaság mérkőzést.
1: Lionel Messi után Cristiano Ronaldo is pályára lép 6. világbajnokságán, ezzel ők a társrekorderek ebből a szempontból. Jó estét kívánunk, köszöntjük a kedves hallgatókat! Portugália a Kongói Demokratikus Köztársasággal csap össze, tehát a világbajnokság K csoportjában két újabb nemzet mutatkozik be a 2026-os világbajnokságon. Kongó ugyan nem újonc, de 1974-ben még Zaire néven szerepeltek a nyugat-németországi világbajnokságon, akkor 3 mérkőzésen 1 gólt sem tudtak szerezni, cserébe viszont kaptak 14-et a skótoktól, a jugoszlávoktól, valamint a braziloktól, most talán ezt az emléket is felettetnék egy picit. A topligás játékosokkal teletűzdelt kongóiak. A kezdő kapusuk Mpassi, a jobb hátvéd Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Capuadi és Masuku van még ott mellette a védelemben. A középpályán Motusami, Mukau és Kayembe, elő pedig Bakambu és vissza a kongói kezdőcsapatban.
2: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Annyit hadd áruljak el egy pici kulisszatitkot, hogy Bene Ferenc már is egy mezei piros pontot bevésett Regős László kollégának azért, hogy itt a egyáltalán nem kommentátor barát afrikai neveket egy levegőre azonnal elmondta. Feri, mindjárt kiteljesedhetsz, mert látom, hogy szeretnél ehhez bármit hozzáfűzni, de azért egy dolgot gyorsan hadd tegyek hozzá, ha már Laca említette teljes joggal a Messi-Ronaldo összevetést. Ketten vannak még ebből a ligából, Guillermo Ochoa és Luka Modric, akik 20 évvel ezelőtt is ott voltak a németországi világbajnokságon. Akkor 736 játékos vett részt a tornán, abból a 736-ból 4-en maradtak a mostani világbajnokságra is. Elképesztő mind a 4, egy külön egyéniség, és nyilván Ochoát Messivel összevetni felesleges is, de én azt hiszem, hogy Ochoát is nyugodtan mindenféle kalaplengetés megilleti ebben a tekintetben. Nekem azért könnyebb dolgom van a portugál kezdő 11-et illetően, mert hogy elkezdődött a mérkőzés, tiszta bordó szerelésben balról jobbra támad a portugál csapat, és ők kezdték a mérkőzést, tiszta kékben pedig a kongóiak védekeznek. Costa a kapuban, Mendes, Veiga, Araújo és Cancelo a védelemben, Vitinha és Neves amolyan szűrőként, Neto, Fernandes és Silva munkáját segítik hátulról, de aztán, hogyha kell, persze előre is játszanak, és hát ki más lenne a portugálok támadója, egy szem támadója, mint Cristiano Ronaldo. Feri, teljesedj ki, kérlek.
3: Hát egész egyszerűen csak ámulok és bámulok, tiszteltek, köszöntöm a Nemzeti Sportadő hallgatóit.
2: A legjobbakkal dolgozol együtt,
3: László teljesítménye, ezeket a neveket hiba nélkül gördüléken kimondani, ez legalább akkora teljesítmény, mint Messi mesterhármasa volt ma.
2: Ez egy nagyon komoly dicséret, Laca. Tehát, hogy itt tényleg a nagyon jó kollégák közé kerültél, Feri, ezt már többször is megbeszéltük, de azért ez tényleg ez egy olyan dicséret, hogy rátesszük a terhet Regős Laca, de akkor folytasd, te kérlek.
1: Ezek után nehéz megszólalni. Az biztos, hogy a portugálok kezdték a találkozót, és még mindig náluk van a labda itt az első percekben. A jobb oldalon épp Cancelo veszi át, már a kongóiak tér felén, de aztán visszaadja a védelembe Araújónak, aztán Nevest is beveszik a játékba. Egyelőre nem tud közelebb kerülni a kongóiak kapujához a portugál válogatott. Először találkozik egymással ez a két csapat a történelem során, ami hát nem is meglepő tekintve, hogy ugye említettük, Kongó, ez a Kongónak ez a második világbajnoksága, 74-ben pedig a portugálok nem voltak kint, úgyhogy nem találkozhattak. Érdekes egyébként, hogy akkor a portugálok is mindössze egyszeres VB résztvevők voltak. A 66-os világbajnokságon lett bronzérmes a portugál csapat. Amely most támadásban a bal oldalon a kongóiak ellen, Vitinhánál van a labda, Bruno Fernandessel játszanak össze, aztán Mendest is beveszik a játékba, végül kikerül egészen oda az oldalvonalhoz a labda, de beadásra egyelőre nem kerül sor. Ronaldo lép vissza jó 20-25 méterre a kaputól, és megkapja a labdát, hogy aztán Cancelo próbálja beadni, ez levágódik KMB-ről, a labda viszont marad a portugáloknál. Mendes teszi középre, Ronaldót kereste volna, de ezt is kivágják a kongóiak. Egyelőre hősiesen védekezik az afrikai csapat.
2: 2 perc 20 másodperc telik el a mérkőzésből. Portugália Kongó 0-0 a mérkőzés állása, és akkor Bene Ferenchez egy picivel komolyabb téma, vagy egy picivel komolyabb kérdés jön majd, miután Cancelo támadásba hozza a portugálokat, és a jobb oldalon épül az európai csapat akciója. Ezt megvárjuk, és akkor utána teljesedhet majd ki Feri. Egy picit álló háborúba megy át a történet, és a kérdésem pont erre vonatkozik, Feri, amire kellene majd reagálni, hogy 10 mezőnyjátékossal 30-35 méterre a kapujától védekezik a kongói csapat. Mit kell ahhoz tenni, hogyan lehet ezt a védekezést feltörni? Majd viszont a 16-os előterében a labda, úgyhogy egyelőre addig nem jöhet a válasz. Most szerzi meg Kongó a labdát, és akkor most tud reagálni Bene Ferenc.
3: Igen, hát ez a világbajnokságon már többször ismertetett, illetve többször megismert trend, hogy egy csapat, amelyik úgy érzi, hogy kvalitásban gyengébb az ellenfelénél, a saját védőharmadát megszállva lezárja mindenféle mélységi passáv lehetőséget, folyamatos, rendszeres létszámfelényt biztosít a 16-oson belül az úgynevezett gólszerző helyeken, tehát így próbálja valahogy kompenzálni a nagyobb különbséget. Egyébként itt egy 5-3-2-es játékrendszert alkalmaz a kongói csapat, ahol azért ne felejtsük el, hogy a kéték Bakambu is vissza, azért a Betis és a Newcastle játékosai, tehát előrefelé azért komoly potenciállal rendelkeznek. Ami a két csapat játékrendszeréből adódóan természetesség, hogy a portugálok a klasszikus 4-3-3-at két belső középpályással játsszák. Na de nézzük Ronaldót.
2: Ronaldo így van támadásban, és akkor utána be tudod majd fejezni. Ronaldo a 16-oson belül. Jönnek a cserek, a bicikli cserek. Fernandeshez teszi hátra a labdát, és akkor hátra szorul a portugál együttes. Nem lesz könnyű dolga az európai csapatnak. Sokan, nagyon-nagyon sokan talán felelőtlenül is legyintettek erre a kongói együttesre. Itt azért Feri is említett, ha csak két nevet nézünk a támadó szekcióból, mert azért például Van Bissaka neve is jól cseng, szintén egy meghatározó Premier League játékosról beszélünk, egyáltalán nem lesz egy könnyű feladat, vagy könnyen emészthető falat a portugálok számára.
1: Járunk most már a mérkőzés 5. percében, amikor megint a baloldalról próbálkoznak a portugálok, de jól helyezkedett a kongói csapatkapitány Mbemba, aki egyébként a válogatottsági rekorder is, már ami a pályára lépéseket illeti, és ő vágta előre a labdát, ott elő pedig a portugálokról ment ki végül Vitinháról, úgyhogy jöhet a kongói bedobás a jobb oldalról. Ezt el is végzik a nem vendégek, hanem az afrikaiak, de a labdát elveszítik, úgyhogy már megint a portugáloknál a labda, mégpedig Araújónál a védelemben, és akkor megint csak hátulról építkezhet a portugál csapat. Vitinhá hozza át a kongói térfélre, a bal oldalon játékba hozza Nétót, Nétó elindulna befelé, de ketten is ott vannak előtte a kongóiak. Portugál támadásoknál hasonló felállást alkalmaznak, mint amit a zöldfoki köztársaság alkalmazott a spanyolok ellen. Kérdés, hogy a portugáloknak lesz erre ellenszere. Cancelo kap egy ívelést a jobb oldalra, és onnan teszi be élesen középre, ezt is kivágják. Van Bissaka volt az, aki az ötösön belülről kirúgta, de csak Vitinháig jut a labda. Vitinhá 25 méterre a kaputól, a bal oldalra játsza, onnan jön a beadás, és jön a fejes, és vezet Portugália. A mérkőzés 6. percében neves góljával megszerzik a vezetést a portugálok. Egy baloldali beadást követően nem a legmagasabb játékos fejelt gólt, ami külön érdekes, hogy azért fizikálisan a kongóiak magasabbaknak és erősebbeknek tűnnek, mint a fiatal portugál középpályás, de mégis ő tudott fejelni. 1-0 Portugáliának.
3: Igen, a portugálok azonnal tempót diktáltak és nyomás alá helyezték ellenfelüket, ezért nem tudtam befejezni Kornél kérdésére adott válaszomat, hiszen egyébként az életbe bizonyította, gyakorlatilag amikor egy ellenfél 5-3-2-es játékrendszerre visszahúzódik a saját zónájába, a saját védőharmadába, akkor a legkézenfekvőbb megoldás ezzel szemben, vele gondolunk, hogy 3-3 középpályás van mindkét csapatban, de mivel 5 védőt összpontosítanak a leghátsó alakzatba, ezért középpályán hajlamosak az ilyen csapatok egy picit kiürülni, hiszen a 3 középpályás teljes szélességében nem tudja levédekezni a oldalvonaltól oldalvonalig tartó területet. Ennek érdekében a portugáloknak, véleményem szerint, de hát nyilván az élet is igazolta ezt, Cancelóval és Mendezzel a két szélső hátvéddel tudják bejátszani a szélső zónákat, ezáltal a középső harmadban gyakorlatilag egy 5-3 elleni játékot tudnak kialakítani, és ha szélességben megfelelő sebességgel forgatják a játékot a portugálok, akkor nagyon sok beadó szituáció alakul, mind Cancelo, mind Mendez előtt, és hát egy ilyen beadásból rögtön megszületett a portugálok vezető gólja, hogy egy portugál csapat oktató filmbe illően reagált erre a védekező eljárásra.
2: João Neves, hogy mennyire meghatározó játékos, akár ennek a portugál válogatottnak, vagy akár a klubcsapatának, a Paris Saint-Germainnek, azt jól jelzi egyébként. A legutóbbi gólját a Bayern ellen szerezte még ugye a Bajnokok Ligájában. A bajnokság hajrájában a francia bajnokiknak a jelentős részét vagy kihagyta, vagy csak csereként 20 perceket játszott, pihentetve már ugye a legfontosabb feladatra, az Arsenal elleni budapesti BL döntőre, ahol végig a pályán volt, és egyébként csak BL mérkőzésekről vannak asszisztjai itt a közelmúltból, tehát Liverpool ellen vagy a Chelsea ellen. Tényleg zseniális a jó játékos. Az ő góljával vezet most, tehát a portugál csapat akkor, amikor a 8. percben járunk már a mérkőzésen, és hát a költői kérdésre megérkezik a válasz, ugye, hogy a spanyolok ugyanezzel találták magukat szemben, mint amivel most a portugálok, két afrikai csapat az ellenfél, viszont a spanyolok nem tudtak nem, hogy a 6. percben, hanem a 96-ban sem gólt szerezni, ott lett egy 0-0 a vége. Itt viszont az, hogy a portugáloknak nagyon hamar megvan a vezetés, ezt a bunker focit a végtelenségi Kongó nem tudja majd játszani. 8,5 perc telik el a mérkőzésből, jönnek előre a portugálok a labdaimáron, a kongói térfélem.
1: Bruno Fernandesnél kint a bal oldalon, onnan vissza egy a Nétónak, egyébként Nétó adta a gólpaszt, az ő beadásából fejelte Neves a portugálok vezető gólját. Most megint Fernandes, aztán pedig Vitinha a labdával, Vitinha bal oldalra játsza Mendesnek, aki egészen fent van a kongói védelmi vonalban, a portugál bal hátvédről beszélünk, visszaadja a labdát a középpályára Vitinhának, Vitinha pedig egészen hátra a védelembe, ahol Veiga és most Neves játszanak össze, megint csak hátulról indul, kezdődik újra a portugálok építkezése, de már ott vannak a kongói térfélen megint csak, aztán Mendes visszacselez egészen a felezőig, tovább kerül a labdod a Vitinhához, közbeszúr Mukau, aztán Mukau elkövet egy szabálytalanságot is, de előnyszabályt ítél a játékvezető, Fernandeshez kerül, Fernandes pedig visszaadja Veigának a védelemben. Most Mendes kap egy labdát, picit hosszúnak tűnik ez az indítás, de Mendes még eléri, Mbembával futott versenyt, Mbemba kipiszkálja Mendes mellől, jöhet egy bedobással a portugál válogatott a 10. percben.
2: Talán a Katari Spori nevét még nem említettük meg, Ali Yassim dirigálja ezt a mérkőzést, kíváncsian várjuk majd, hogy mennyi és milyen jellegű dolga lesz ezen az összecsapáson. Az biztos, hogy a portugálok letáboroznak az afrikai csapat térfelén, és most hozhatják majd újra, vagy hozhatnák újra játékba a labdát, ha nem adnák el, és kerülne ez hátra a kongói kapushoz. Letámad a portugál együttes, nem tudja az afrikai csapat kihozni a labdát egyelőre, a saját térfelén, kájába pedig hátrafelé játsza, és akkor a portugál letámadásnak annyiban van eredménye, hogy visszakerül a labda a 16-oson belőle, a kongói kapus pedig már is vágja előre. Kérdés, hogy a lecsorgó kié lesz, a kongóiak iramodnak meg. A jobb oldalon járunk a mérkőzés 11. percében, jön egy beadás a jobb oldalról, középen munkában Araújék a portugál védelem, aztán egy távoli lövés, nem sokkal megy mellé a labda, méghozzá vissza volt az, aki bal lábbal próbálkozott, és a jobb alsót veszi célba. Óriási üdvrivalgásban törnek ki a nézők a houstoni stadionban, már akik a kongói csapatnak szurkolnak. Elmegy a lábak között ez a kísérlet, és nem is sokkal megy a jobb alsó sarok mellé. Marad viszont a portugál vezetés akkor, amikor 10 perc, 50 másodperc telik el a Portugália-Kongó mérkőzésből a labdarúgó világbajnokságon.
1: És ha már a kongói szurkolókról szó esett, a leghíresebb szurkolójuk Michel Boladinga nem lehet itt, mert nem kapott vízumot. Ő az, aki a kongói demokratikus köztársaság első szabadon megválasztott elnökéről mintázott szobor pózában állja végig a mérkőzéseket. Magasba emelt jobb kézzel, az Afrika kupán híresült el ez az úri ember, de nem kapott vízumot, úgyhogy a világbajnokságon ő nem lehet itt, ellenben vannak kongói szurkolók. A labda pedig a portugáloknál, Mendes kapja a bal oldalon, saját tér felén adogat a portugál védelem, most Veigánál van, Veiga pedig tovább adja Araújónak, kicsit feljebb húzza, feljebb tolja a védekezését a kongói csapat is, persze, hogyha a portugálok majd előbbre törnek, akkor nyilván visszahúzódnak megint a 16-osuk tájékára. Bernardo Silva a labdával, akinek a Real Madrid a mai nap jelentette be a szerződtetését, jól időzítenek a madridi, a Cucurella szerződtetését is épp a spanyol válogatott első VB meccsének napján jelentették be.
2: Az kevésbé tűnt jó mennek.
1: Az nem hozott szerencsét valóban, hát ki tudja, hogy itt mi lesz a mérkőzés vége, mert hát van még szűk 80 perc, a 13. perc kezdődik meg ebben a pillanatban, a portugálok továbbra is 1-0-ra vezetnek.
2: és szabadrúgás jön majd, sőt, mi több, jön a mérkőzés első sárga lapja, Silva lapja portugál részről, Ronaldo pedig már is megy a katari sporihoz, aki azt mutatja Ronaldónak, hogy majd azt én tudom, Kajembe volt az, aki a földre került, és emiatt nagyon hamar kiszórja az első sárga lapot Bernardo Silvának a játékvezető. Nos, a televíziós lassítás számunkra segít, úgyhogy én Bene Ferencre nézek. Itt azért nem nagyon volt ezen mit vitatkozni, Feri, nem? Nyújtott lábba jött, rátartott elég rendesen, tehát itt ez egy teljesen egyértelmű sárga lap.
3: Teljesen egyetértek, és én mindig próbálok a döntés hátterében gondolkodni. Teljesen indokolatlan volt egy, gyakorlatilag egy középpályás oldalpassz után ilyen messziről egy lábbal előre tolva, becsúszva, nem értem, miért kellett ez Bruno Fernandeznek.
2: Kicsit a madridi szerződés biztos rátette a terhet, aztán emiatt lett feszült.
3: Érthetetlen volt ez.
2: Közben egy kongói támadás és jön a mérkőzés első szöglete, az afrikai csapat végezheti majd el. Cedric Bakambu volt az, aki megpróbált jobb lábbal kapura lőni, az egyik portugál védőről lepattan a labda. Bakambu egyébként zseniálisan jó támadó, Araújo volt az, aki belelépett ebbe a kísérletbe. Kongói szöglettel megyünk tehát tovább, akkor, amikor 13,5 perc telik el a mérkőzésből. Jönnek előre természetesen a kongói védelem magas játékosai is, úgyhogy a népsűrűség igen erőteljesen megnőtt a 16-oson, mi több az 5-ösön belül. Ott lesz egy mikrofon, amit majd pótolnia kell a helyi közvetítő stábnak, mert az afrikai játékos nemes egyszerűséggel előbb rálépett, aztán arrébb rúgta, a kis szögletet meg túlgondolták, egy kicsit elhitték, hogy a babis hús ennél a szituációnál. Az egyik portugál játékos a kontratámadás közben a földre kerül, a katari spori pedig nem ítél semmit, ez okoz most némi nemű feszültséget a pályán, és akkor jöhet előre megint csak az afrikai csapat. Kajembe a bal oldalon, beszorulnak most a portugálok, egy lapos beadás, kié lesz a lecsorgó, Portugáliáé lesz a lecsorgó, Mendes néz föl, a katari spori pedig azt mondja, hogy tessék megállni, mert amúgy meg már les volt. Szóval Portugália, Kongó a 15. percben jár a mérkőzés, neves 6. percben született találatával az előzetesen esélyesebbnek tartott portugálok 1-0-ra vezetnek.
1: El is végezték már a szabadrúgást a portugálok. Cristiano Ronaldo visszalép egészen a saját térfelére, hogy ő is labdához érjen, és visszaadja aztán a védelembe. Most ottan hátulról építkeznek megint csak az európaiak. Araújo kapja a jobb oldalon, aztán még egy kijebb teszi az oldalon ahhoz Cancelónak, Cancelo vissza Araújónak. Egyelőre higgadta, nyugodtan járathatják a labdát a portugálok. Nyilván a korai vezető gól az ezt is eredményezheti, hogy a portugáloknak sem kell annyira sietniük, ahogy a spanyolok is türelmesek voltak sokáig, de a 0-0 az ott változatlan maradt, és maradt a gól nélküli döntetlen a mérkőzés végéig. Portugália ugye a magyar válogatott csoportjából jutott ki a világbajnokságra csoport elsőként, míg a kongóiak interkontinentális pótselejtezőn vívták ki a világbajnoki részvételt. Jamaikát győzték le 1-0-ra Mexikóban hosszabbítást követően, és így betettek véget az 52 éves várakozásnak, és szerepelhetnek újra világbajnokságon. A labda a portugál védelemben továbbra is, jött hátra megint csak Vitinha, hogy a labda kihozatalt segítse, és természetesen ott van Neves is, a portugál vezető gól szerzője. Ő adja most ki a bal oldalra Neto-nak. Neto és Ronaldo kényszerítőznek, nem is akárhogy, aztán Ronaldo visszakapja 16-os sarkánál, megint Neto-nál, ő pedig most elveszíti. Mutusami volt erőszakos, aztán Neto pedig rendkívül agilisen visszatámadott, végül portugál bedobás következik a 11-es pont magasságából a bal oldalról.
2: Jöhet előre tehát az európai csapat, letáboroznak most megint a portugálok a kongói térfélen, mi több a kongói 16-os környékén. Cancelo beadása, átszáll a labda a túloldalra, jobbról balra ment át a labda, nagyszerű lövőcsel után jön az újabb ívelés, ez is visszapattan Cancelo a 16-os jobboldali csücskénél szedi össze a labdát. Cancelo aztán nem bír az ellenfelével, és akkor megpróbál meglódulni most a kongói együttes, azért ez nem lesz egy egyszerű feladat, sőt, mi több a portugálok már a kongói térfélen megpróbálnak visszatámadni. Bene Ferenc, az állandó szakértőnkhöz fordulok, Feri egy picit elvonatkoztatva ettől a meccstől, a csoport erőviszonyairól, a K csoportról beszéljünk, vagy váltsunk egy pár szót, hiszen most a portugálok megszerzik a labdát saját térfelükön, mezőnyben folyik a játék, nem tudunk érdemben helyzetről beszámolni. Portugália, illetve Kongó mellett Kolumbia, valamint Üzbegisztán szerepel ebben a csoportban. Én velem, vagy nekem az ilyen alapértelmezett lenne, miközben egy portugál támadás kibontakozóban, és a lecsorgó is a portugáloké lesz, védenie kellett egyet a kongói kapusnak, ez a kísérlet pedig elmegy keresztbe a kapu előtt, méghozzá Bruno Fernandes ballábas lövése a bal alsó sarkot kereste volna, a bal összekötő helyéről, de elmegy keresztbe. Szóval nagyon egyértelműnek tűnne nekem az előzetes erőviszonyok alapján egy portugál-kolumbiai 1-2, vagy Portugál-Kolumbia, de hogy aztán az üzbék-kongói kettős közül melyik tud beérni a harmadik helyre, feltételezve, hogy igaz az első állításom, azt nem tudnám megmondani.
3: Igen, egyetértek, az előzetes várakozásoknak az felelne meg, hogyha Portugália és Kolumbia jutna tovább ebből a csoportból, és adott esetben véleményem szerint meg az is meglepetés lenne, hogyha ebből a Üzbegisztán-Kongó párosból kerülnek az egyik
2: harmadik helyezetként.
3: Mm-hmm. Igen, én úgy gondolom, hogy ha az előzetes esélyeket figyelembe veszük, akkor talán ez a két csapat ki fog esni, de engedtessék meg nekem elnézést, a kolumbiai válogatottat nagyon-nagyon rég láttam játszani, az üzbéget meg pláne. Tehát,
2: ezt akartam mondani, hogy azért egy fekete pontot beírnék,
4: akkor egy Szovjetunió volt az üzbék válogatott.
3: Igen, tehát azért várjuk meg, én úgy vagyok vele, mint a pókerbe, tehát van egy kör az a flop, a második a turn, és akkor az utolsó forduló lesz a river, tehát a második forduló lesznek a nagy változások, és igazából a vízválasztó pedig a harmadik kör lesz, úgyhogy nagyon nagy esélylatogatásban nem szeretnék belemenni. Én nagyon kíváncsian várom az üzbék válogatottat Kolumbia ellen például.
2: Viszont ezek után azt a roncsderbit, aki megnyeri magának a Kongó Üzbegisztánt itt felérőzetes erőről esélylatogatása alapján, neki már is sok sikert kíván.
3: Ott is lesznek taktikai finomságok. Én egy 0-0-as meccsbe is szeretem a taktikai
4: dolgokat. Fábio Cannavaro, az üzbékek, szövetség
3: kapcsán. Bizony, így van.
2: Igen, és őt még végül is beengedték, igaz, hogy hosszas vegzálás, motozás, meg faggatás után, de ellentétben a híres kongói szurkolóval Cannavaro bejutott az Egyesült Államok területére. Volt idő egy picit erről elmélkedni, a 20. perc végéhez közelít a mérkőzés, és ugyanott tartunk, ahol a meccs nagyobb részében tartottunk. Nevezetesen a portugálok letáboroztak a kongói térfélen, most a bal oldalon próbálnak egy indítást végrehajtani, és hiába birtokolják 80%-ban a labdát, egyelőre egy gólt tudtak szerezni, de ez egy gól pont egyel több, mint a semmi, tehát Portugália Kongó kereken 20 perc játék után 1-0.
3: Viszont, bocsánat, csak amíg nincs érdemleges, azért a kongói csapat játékával kapcsolatban egy pár mondat csak, hogy véleményem szerint miért nem működik. Az egyik az, hogy ugye teljes mértékben visszazárnak, tehát mind a 10 játékos, és amit említettem az elején, hogy van egy veszélyes égpáros elől, hát ez az égpáros sem elől van, hanem gyakorlatilag a saját térfejének a közepén, ezért labdaszerzés után irtozatosan messze, 60-70, akár 80 méterre vannak a kaputól, az ellenfél kapujától. Ráadásul, amikor megszerzi kongói csapat a labdát, többnyire oldalpasszokkal vagy cselekkel próbálja azt kihozni, így ez esélyt ad a portugál visszatámadásra. Ami miatt védekezésben nem működik, az meg az, hogy egész egyszerűen felveszik a védekezési alakzatot, de nem helyeznek nyomást a portugál játékosokra, tehát nincs a klasszikus értelembe vett letámadás vagy pressing, hanem egész egyszerűen megállnak pozícióba, és hagyják a portugálokat passzolgatni. Hát így nehéz lesz egyrészt labdát szerezni, másrészt ez kedvez a portugáloknak is, hiszen szétpasszolják őket, nyugodtan bejátszhatják a passávokat, és óriási labdabirtoklási fölényre tesznek szert.
4: Most is a portugáloknál van a labda, mégpedig a saját térfelükön, Veigánál. Veigá lepasszolja ott Nevesnek, Neves továbbadja Vitinhának, és most lépnek át a kongói térfélre a portugálok a labdával. Mendesnél van most az oldalvonalnál, a bal oldalon, ő visszaadja aztán Vitinhának, ők ketten nem csak a válogatottban, hanem a klubcsapatukban, a Paris Saint-Germainben is klubtársak, és beveszik a harmadik PSG játékos Nevest is a játékba. Most viszont már Bruno Fernandes az, aki továbbadja, egyébként megint csak Nevesnek, ott a bal oldalon még mindig a portugál akció, Vitinha kapja középen, de nem fordítja át a jobb szélre, hanem inkább visszateszi Bruno Fernandesnek. Ő elindul befelé, de nem tud közelíteni a kongói kapuhoz, úgyhogy kénytelen visszapasszolni Veigának. Veiga aztán megint a bal oldalra teszi ki, ott Bruno Fernandes és Cristiano Ronaldo játszanak össze, türelmesek, nagyon türelmesek a portugálok, de hát nyilván 1-0-ás vezetésnél lehetnek is türelmesek, bár itt az első fél időben, vagy hát az első 10 percben már volt egy kongói lövés, úgyhogy teljesen nyugodtak azért nem lehetnek abban a szempontból, hogy a kongóiak is képesek azért odaérni a portugál 16-os környékére. Mendesnél a labda a bal oldalon, megint csak visszafele adja Veigának, hogy aztán tőle visszakapja. Most picit kijebb húzódnak a kongóiak, és megtámadják a portugál védőket. Ez Araújót nem zavarja meg, ő meg tudja játszani Bernardo Silvát. Silva tovább teszi Nemesnek, aki most már a jobb szélre húzódott ki. Nemes megint visszaadja Araújónak. Hát szépen lassan csordogál a mérkőzés, közeledünk az első félidő feléhez, amikor majd is az ivószünet alatt lesz idő még elemezni az eddig látottakat, de a kongóiak valóban nem nagyon férnek labdához, és ha hozzá is férnek, akkor sem tudják megtartani huzamosabb ideig. A portugálok pedig nagyon türelmesek, 1-0-ás vezetésük tudatában.
2: Mindig ebben a pillanatban most pont eladja a labdát a portugál együttes, és kiharcol majd egy bedobást a kongói csapat, viszont mindez csak az ivószünet után jöhet majd, úgyhogy akkor ez lehetőséget teremt benne Ferencnek az első félidő első felének összegzésére. Azt vártuk, hogy a portugálok, vagy azt gondoltuk, sejtettük, tudtuk, hogy a portugálok jobbak, egy korai góllal egyelőre ezt igazolják is, viszont nem lesz egy könnyű feladat ezt a kongói védelmet feltörni a folytatásban sem, de kérdés, számomra egy nagy kérdés, hogy vajon Kongó meddig óhatja ezt a játékát játszani, mert hogy őrizhetik az 1-0-ás hátrányt, vagy az egy gólos vereséget, de minek egy idő után?
3: Pontosan ezek a gondolatok járnak az én fejemben is. Ugye, amikor egy egyértelmű fölénbe lévő csapattal szemben egy visszaálló és a játékot tördelő, gyakorlatilag az ellenfél játékát tönkretenni próbáló csapatot látunk, akkor mindig annak szurkolunk, hogy ne sokáig legyen 0-0, és minél hamarabb szülessen gól, hogy ez a állóvíz egy kicsit megmozduljon, és a védekezésre beállított csapat, a védekezésre berendezkedett csapat valahogy nyíljon jobban ki, és akkor indul valamelyest el a mérkőzés, több terület lesz, és jobban szórakozunk. Ezzel szemben itt most megvalósult a korai gól, és a kongói csapat semmiben nem változtatott. Tehát gyakorlatilag a meccs tervükben én eddig nem látom azt, hogy életbe lépett volna a B vagy a C terv. Itt most csak arra tudok gondolni, hogy vagy kivárnak addig a periódusig, amíg mondjuk a portugál

0: arra szánják, hogy minél kisebb vereséggel ússzák meg, és számítanak arra, hogy Kolumbiával mondjuk egy döntetlen körüli mérkőzést játszanak, Üzbegisztánt elverik, és egy jó gólkülönbséggel, vagy 4 ponttal, vagy akár még extrém esetben jó gólkülönbsége 3 ponttal is, az a terv, hogy tovább lehet jutni. Tehát itt mindig egy rövid távú stratégiát kell nézni, ami adott esetben taktikai variációk, mérkőzéstervek formájában születhet meg, vagy arra is kell gondolni továbbra is, hogy a legnagyobb csapatoknál mindig mondjuk, hogy 8 mérkőzésre vannak berendezkedve szerencsés esetben, ha eljutnak a 4-ig, de egy kis csapat is berendezkedhet 3 mérkőzésre, most túl kell lenni a portugálokon, minél kisebb vereséggel, esetleg ha extrém mérkőzés jön ki belőle, mint ahogy Svájc-Katart láttuk, akkor kijöhet belőle egy X, de nekik úgy gondolom egy gólos vereség sem jelenteni a kiesést, hiszen a csoport két, hát úgy gondolom, hogy a portugál csapathoz képest gyengébb ellenfele, még ezután következik Kongónak.
1: És azért a katariakkal ellentétben nem akarom őket megbántani vagy alul értékelni, de azért Bakambu vagy Vissza neve előre kongójáknál sokkal inkább garancia tud lenni arra, hogy akár egy kontránál, ugye ezt Laca is említette már, hogy volt egy pillanat, amikor ugye meg tudtak indulni, de mondjuk egy rögzített szituációnál, szögletnél, szabadrúgásnál azért Bakambu is, illetve Vissza is 6 gólban vállalt főszerepet a selejtezők alatt, előbbi 4 gól, 2 gólpassz, utóbbi 3 gól, 3 gólpassz, tehát hogy azért van itt bennük potenciál, nyilván azért az ellenfél minősége nem mindegy, azért ez a portugál védelem, meg középpálya ott Vitinhával, Nevessel a védelem előtt, ez nem, hogy Kongó számára okoz majd sokszor megoldhatatlan feladatot, hanem azért ez nagyon sok, majdnem, hogy a teljes VB mezőny számára ez a portugál csapat, főleg ott a hátsó alakzattal ezzel a két borzasztóan jó szűrővel föladja majd a leckét. Megy tovább a játék, 1-0-ra vezet Portugália.
2: 28. perc kezdődött meg, és a portugáloknál van a labda. Nem meglepő módon egyébként 80%-ban volt itt az ivószünetig, 80%-ban volt a labda a portugáloknál, a kongóiak 20%-a ellenében. Tényleg elképesztő a portugál csapat mezőnyfölénye. Persze túl sok meglepetés ebben nincsen. Veiga hozza fölfelé a labdát a bal oldalon, és remekül indítja Neto-t. Neto már a védelem mögött, középen érkezik Ronaldo, jön is a labda középre, viszont menteni tud a csapatkapitány, a kongói csapatkapitány Mbemba, éppen Cristiano Ronaldo elől kellett kivágni a labdát szögletre, úgyhogy jöhet az első portugál sarokrúgás, remek volt Veiga indítása, és nem volt lesen Neto, mert ugye túloldalon a bal hátvéd Masuaku beragadt, és így szabadon mehetett a bal oldalon a portugálok szélsője. Jön tehát az első portugál szöglet, és jön előre Veiga mellett Araujo is, na meg persze Cristiano Ronaldo is ott van a kapu előtt, Bernardo Silva végzi el a szögletet, kis szögletet látunk, Mendes kapja, Mendes visszagurítja Vitinhának, Vitinha pedig még egyen hátrébb, hogy aztán Bruno Fernandes ívelje újra előre, onnan viszont Wan-Bissaka elfejeli a labdát, de ez a labda a portugálokhoz kerül, Mendeshez egészen pontosan, aki megint csak visszateszi Vitinhának, Vitinha pedig megint egyen hátrébb Bruno Fernandesnek, aki viszont nem tudja most előre ívelni, mert hogy a két kongói csatár felszaladt, és ott próbáltak zavart okozni a portugálok játékában. Picit ez sikerült is, de a labdát azért megtartotta így is a portugál válogatott. Mendes megint az oldalvonalnál, visszajátsza Vitinhához, Vitinha keresztbe adja Araujónak, a két közép hátvéd már visszazárt és nincsenek ott fönt, a labda viszont ott van Cancelónál, aki beadja középre, ez nagyon mély volt, Ronaldót kereste Cancelo, viszont egy jó méterrel legalább hosszú volt az indítása a portugálok csapatkapitányának, úgyhogy a 29. percben továbbra is 1-0-ra vezetnek a portugálok.
1: Ronaldónak minden esetre tetszett a próbálkozás, vagyis az elképzelés, megköszönte João Cancelónak ezt a labdát. Mennyire paprikázhatta fel? Mind a kettőtöket kérdezem egy picit, amíg a kongóiak játékba hozzák a labdát. Messi mester 3-asa célért.
0: Érdekes kérdés, biztos, hogy azért valamelyes van köztük rivalizálás, de hát szerintem Ronaldo is elismerte Messi mai teljesítményét, tehát hát elképesztő
1: annál jobban szerintem, bocs, Feri, hogy közben szok, semmi nem mutatja ezt jobban. Holland írta, ugye segítsetek a Instán, hogy elképesztő, vagy őrület, vagy valami olyan jelzőt tett oda Messi Mester 3-asa után, hogy tényleg még a legnagyobbak is csak elismeréssel tudnak róla beszélni. Közben a kongóiak megérkeznek a portugál 16-oshoz, Laca, ezt követően kérlek, reagálj majd te is erre, mert hogy tisztázott a portugál védelem, de csak röviden. Szóval mennyire paprikázhatta fel, ha felpaprikázta szerinted?
2: Szerintem Ronaldo akkor is akarna Mester 3-as rúgni Kongónak, hogyha

0: Ugye ő az ezres gól számra is megy mellette, tehát hogy egyébként az azért igen erőteljesen motiválja, de ez talán még, hogy mondjam, egy kicsit megfűszerezte ezt a dolgot.
1: Lehetséges, ráadásul nyilván a világbajnoki cím is ott lebeg még a szeme előtt, amire lehet, hogy ez az utolsó lehetősége. Ő egyébként a legidősebb mezőnyjátékos, aki kezdőcsapatban kap helyet a világbajnokságok történetében. A legidősebb játékos az egy egyiptomi kapus, viszont ő 45 évesen, Essamel Haddadi 2018-ban 45 évesen és 161 naposan kezdett. Ezt Ronaldo majd 4 év múlva dönthetné meg, ha még esetleg ott lenne. Az a részben hazai rendezésű világbajnokságon.
0: Óvatosan ezekkel a kifejezésekkel. 4 éve ugyanezekről beszéltünk, hogy jó, Messinek is vélhetően az utolsó VB-je, Ronaldónak is az utolsó VB-je, Modric, hát már addigra már hol lesz, és akkor így a beköszönés pillanatában meg ezt mondtam, hogy természetesen itt vannak, és naná, hogy itt vannak, és nem csak, hogy itt vannak, hát és mindenféle elfogultság nélkül azért ez tényszerűen megállapított. Az, amit Messi művelt, az a varázslat kategória, tehát arra. És tudom, hogy most nagyon sokan felhördülnek a készülékek előtt, hogy igen, volt a talpalás, és hogy a videóbíró nem segítette a játékvezető munkáját, és a többi. Részben jogos felvetések, sőt nem részben, hanem a szabálytalanság ténye egyértelmű volt ott és akkor. De ezt a varázslatot nem csodálom, hogy akarják nézni, ettől még a szabályok persze vonatkozzanak mindenkire, mint ahogy most például Mbemba kap, a kongóiak csapatkapitánya, egy sárgalapos figyelmeztetést, mindez történik a 32. percben a mérkőzésen, de visszatérve egy nagyon rövid félmondatra Lionel Messihez. Szóval a varázslata javából nem nagyon lehet ezt máshogy mondani. Mbemba pedig lekönyökölten, letarolta a szó szoros értelmében a portugálok 18-asát, Nétót, aztán utána megpróbálja megmagyarázni a katari Sporinak, hogy de Spori, hát ahogy a megyében mondják, ugye labda volt.
1: Minden esetre szabadrugáshoz jut a portugál válogatott, a bal oldalról Mendes állott a labda mögött, középre ívelheti ezt a bal hátvéd, ott is van fönt természetesen Veiga is Cristiano Ronaldo mellett, na meg Araújo is vélhetően érkezik majd Mendes beadására. Jön Mendes beadása, Ronaldo robbant is, de épp a szabálytalankodó Mbemba rúgta ki a labdát, ráadásul pontosan játszotta meg az egyszemélyes sorfalat, van Bissakát, aki aztán visszaadja Mbembának, és hátulról jöhet most előre a kongói csapat. Capuadi át is lépi már a felezőt, lendületesen jön előre a belső védő, aztán jól adja tovább a labdát, lesz egy távoli lövés, meg is pattan, és védenie kell Kostának. Kayembe próbálkozott 23-24 méterről, és kellemetlenül pattant a labda, de nem annyira kellemetlenül, mint például Dzsudzsák Balázs labdái 10 évvel ezelőtt a portugálok ellen. Ezt Costa meg tudta fogni viszonylag magabiztosan, de egy újabb kongói kapura lövés, és ez már a kaput is eltalálta a 34. percben. Intőjel lehet a portugáloknak, hogy esetleg rúgni kell majd még egy-két gólt ahhoz, hogy biztosan meglegyen a 3 pont a kongói demokratikus köztársaság elleni találkozón. A labda megint a portugáloknál, a bal oldalon jönnek előre, és már a felezőt is átlépték.
0: Bele sem merek gondolni, mi lenne egyébként, ha a magyar csapat kijutna VB-re. Most, hogy Laca említette a 10 évvel ezelőtti lioni mérkőzést, a Magyarország-Portugália meccset. Közösségi felületek most dobálják az emlékeket, hogy 10 évvel ezelőtt voltunk úton Marseille irányába, hiszen holnap lesz 10 éve az izland elleni 1-1-es mérkőzésnek, és azt átélve a helyszínen, most elnézés, hogy a Portugália-Kongó mérkőzésre egy ilyen személyes szállat behozok, de tényleg így kirázott a hideg, ahogy így említette itt a Dzsudzsák megpattanó lövések kapcsán a tisztelt kolléga úr. Costa kivárt, jó sokáig kivárt, és egy kongói támadó nevezetesen vissza volt az, aki odalépett és megpróbálta megzavarni. Szerintem ilyen még nem volt, hogy minden mezőnyjátékos egy nagyon rövid időre a portugál térfélen legyen, már pedig az imént ez alakult ki ezen a houstoni mérkőzésen. Szépen lassan jönnének előre a kongóiak, vagy jönnek is előre, akkor, amikor a 35. percben járunk, de hát azért nem csak ők tudnak jól védekezni, hanem a portugálok is. A portugál csapatból egy embernek nincs valódi védő feladata, vagy komoly védő feladata. Nem hiszem, hogy sokat kell gondolkodni a kedves hallgatóknak, hogy kitalálják, hogy Cristiano Ronaldóról van szó. Ő, amikor mindenki más visszazár, ő akkor is a felezővonal környékén próbál kolbászolni. Kayembe nagyon szeretné elvégezni a bedobást. Ehelyett jöhetnek majd a portugálok, akkor, amikor Portugália azt mondja, hogy 30, kereken 35 perc játék után 1-0 vezet Kongó ellen.
1: Jobb oldalról végzik el a bedobást a portugálok, de még a saját térfélről Cancelo aztán elég érdekesen rúgja keresztbe. Mendes egészen az alapvonalig fut, hogy bent tudja tartani, el tudja csípni ezt a labdát, de szerencsére nem üldözte az egyik kongói támadó sem, úgyhogy ezt viszonylag könnyűszerrel meg tudta tenni, és a labda már ott van megint a jobb oldalon, éppen Cancelónál, aki már a kongói térfélen jönne előre, Ronaldóval játszik össze, aztán vissza a Araújónak. Araújó kicsit gondba kerül ott visszaszorításában, de azért megtartja a labdát, és le tudja tenni Nevesnek, hogy aztán Vitinha ívelje keresztbe, mégpedig Mendesnek. Mendes megint csak átlépi a felező vonalat, és a kongói térfélen teszi már oda Neto-nak a labdát. Neto picit visszább lép vele, aztán megjátsza Veigát hátul. Veigá pedig visszaadja Neto-nak, és is kellett figyelnie, kellett ott középen Tuan Zebe-nek, hiszen Neto kapott labdát, de Tuan Zebe közbelépett, és így végül passzihoz került a kongóiak kapusához, aki fel tudta venni azt a földről. Jöhetnek így a kongóiak a mérkőzés 36. percében. A labda ott van már Bakambunál, Bakambu forgulódik egy picit, aztán visszajátsza Van Bissakához, ő az, aki elveszíti, még pedig Bruno Fernandessel szemben. Ugye Van Bissaka vesz egy United játékosa, de játszott a Manchester Unitedben jó néhány évet, ahogy a középhátvéd Tuan Zebe is a kongóiaknál. Jönnek megint a portugálok, Vitinha jobbra teszi, de közben már kapott egy hatalmasat KMB-től, és úgy tűnik, hogy KMB is kap egy sárga lapot. Nem, a játékvezető engedi elvégezni gyorsan a szabadrúgást, nem figyelmeztette lappal a kongóiak középpályását, úgyhogy jönnek ismét a portugálok, 37. perc, 1-0-ás vezetés, 1-0-ás portugál vezetés.
0: Bakambu szerzi meg a labdát, és már is indítaná vissza, de ez a labda most pontatlan volt, Bene Ferencnek pedig ez lehetőséget teremt arra, hogy egy picit ki teljesedjen. Az látszik, illetve azt, az az én állításom, és kérlek erre reagálj, Feri, hogy lehet legyinteni erre a kongói csapatra, mert talán kevésbé ismerjük a játékosait, de azért a nagy részük Franciaországban, illetve amit az imént Laca is említett, tehát a Manchester United azért nem szokott véletlenül leigazolni valakit, pláne nem úgy, hogy hosszú szezonokon keresztül ott játszik egy portugál indítás, és ezek szerint nincs les, bár eléggé lesgyanús volt. Mendes jött az, aki Mendes érkezett a bal oldalon. Cancelo most már középen most adja el a labdát a portugál csapat, de aztán vissza is szerzi, Neves a gólszerző, és akkor megérkeznek a portugálok a 16-osra, szóval lehet rájuk legyinteni, de azért egy dolgot nem lehet elvenni, hogy védekezni például nagyon jól tudnak, tehát hogy ott már az a megállapítás, hogy a világbajnokságra olyan csapat jusson ki, amely végképp nem tud focizni, ez a megállapítás, ez azért ebből a 20 mérkőzésből, amennyi lement ebből a VB-ből, szerintem kiderül, de majd mindjárt Feri tud rá reagálni, ellenben jön most egy portugál átlövés távolról, ami lepattan a blokkról, és akkor jöhet egy kontra, Bakambu felé jön a labda. Bakambut például azért a Villarreal-val sokat láthattuk veszélyes mérkőzés, vagy jó mérkőzéseken, veszélyes támadásokban részt venni, fontos gólokat szerezni. Neki elsősorban vélhetően a magatartásával lehet probléma, vagy emberi oldalon lehet vele gond, hogy több csapatban is megfordult, és nem tudott huzamosabb ideig egy-egy nagy csapatnál megmaradni. Most visszaszerzi Portugália saját tér felén a labdát, és akkor az állításon védekezni nagyon jól tudnak, és ez önmagában elég arra, hogy megnehezítsék a legnagyobbak dolgát is.
2: Igen, és azért ne felejtsük el, hogyha ezt az öt védőt elemezzük, akkor ketten a Premier League-be, ketten a francia bajnokságba, és egy a lengyel bajnokságba futballozik, tehát azért ez önmagában is azért megfelelő ajánló levél, ráadásul az egész világbajnokság az a tapasztalata, hogy tényleg Curaçao kevésbé lelkes középpályás sorát kivéve, azért minden csapat megtanul védekezni, és minden csapat profi módon lezárja a területeket. Nyilván képességbeli különbségek vannak, a legnagyobb sztárok azért megvillannak, el tudják dönteni a mérkőzéseket, meg ha a mérkőzések fordulópontjában nem jössz ki megfelelően, akár az átmenetek tekintetében, akkor azért a nagyobb tudás hosszú távon kijön a legtöbb esetben, ráadásul három csoportmeccs alapján meg mindenféleképpen. Viszont a portugál csapattal kapcsolatban nekem most két felvetésem lenne. Az egyik, hogy rendkívül profi módon mindvégig teljes koncentrációval uralják a meccset, és egy gazdaságos, semleges szemre nem túl látványos és lassú futballt mutatnak be.
0: Nem, igen.
2: Vagy egy picit kezdenek belealudni a saját önbizalmukba, úgymond, és ez viszont félő lehet, hogyha a koncentráció és a fókusz és a megfelelő versenyfeszültség egy picit lecsökken, akkor az esélyt adhat egyfajta hibázási lehetőségnek, és esélyt adhat a kongóiaknak egy egyenlítő gólra. Mert én azt látom, hogy az elmúlt pár percben annyira lazán, annyira már-már könnyelműen passzolgatnak.
0: Gazdaság, amit mondtál, amiben... a legjobb jelző a gazdaságos üzemmódra kapcsolatban.
2: Igen, de a gazdaságos üzemmód, hogy keveset futok, kevés energiát égetek, kímélem a lábaimat, de a koncentrációm a 100%-os. Így csinálják a legnagyobb csapatok. De hogyha
0: de egy picit a koncentráció bele, is... belefáradsz, vagy hogy mondjam, elkényelmesedsz benne egy idő után.
2: Hát na, ez a kérdésem, hogy a versenyfeszültség megmarad-e, mert akkor semmi gond nincsen, de ha az is lecsökken, és a koncentráció leesik, abban már lehet probléma.
0: Regős László tesz igazságot kettőnk között, hogy mi milyennek látja a portugálokat.
1: Valahol a kettő között mondjuk úgy.
2: Zseniális diplomata.
0: Nagyon óriás.
2: Kongói követségtől írtak, hogy szívesen lesznek. Kiejtésed rendben van.
1: 41. percben járunk, és szabadrúgást kap a kongói válogatott a saját 16-osának közeléből. Ezt a kapus Passi fogja elvégezni. Fel is küldi a csapattársakat. Ő a Le Havre-ban, a francia első osztályban véd egyébként, és még mindig nem végezte el a szabadrúgást, csak most íveli át a portugál 16-os előterébe, de ezt a portugálok vissza tudják fejelni. Hogy aztán labdát szerezzen ott Mutusami, aztán kongói szempontból szerencsétlenül pattan végül a labda, és Mendeshez kerül. Mendes átteszi a túloldalra Araújónak, most picit felszakadt a kongói védelem, úgyhogy lehetősége lenne a portugáloknak egy gyors támadásra, de nem élnek ezzel. Megint csak a gazdaságos üzemmód, és picit lelassítanak, ahelyett, hogy villámgyorsan átvinnék a labdát a kongói 16-os közelébe. Vitinyánál van, Vitinya visszaadja a védelembe Veigának, Veigát pedig üldözőbe veszik a kongói támadók, kénytelen vissza is passzolni Diego Costához. A portugál kapus íveli most előre, rácsúszott a kongói csatár Bakambu, Kostát viszont nem találta el, az előreívett labdát van, Bissaka rúgja vissza a mezőnybe, Mendesről mintha kiment volna, meggyűlt a baj a labda kezeléssel a portugál bal hátvédnek. Jöhet így egy kongói bedobás a jobb oldalról, ezt majd van Bissaka fogja elvégezni, a 43. percben meg is tette, előre dobta, viszont ott már egy szabálytalanság, a labda így ismét a portugáloké, akkor amikor továbbra is 1-0-ra vezetnek a kongóiak ellen.
0: Annyiban változik, ugye, vagy annyiban más ez a meccs a Spanyolország zöldfoki meccshez képest, ugye, hogy megvolt a portugáloknak nagyon korán a vezető találat, viszont simán benne lehet, amit Bene Ferenc fejtegetett az imént, hogy a Svájc-Katar mérkőzéshez hasonlóan pórul jár az előnyben lévő európai csapat, hiszen ott is Katar ugye a semmiből tudott, vagy szinte a semmiből tudott a mérkőzés utolsó pillanataiban egyenlíteni.
2: Viszont annyiban hadd vitatkozzak, hogy ha ott azért a svájciak jó pár helyzetet kihagytak, elhibáztak, itt szerintem, ha Portugália gólhelyzetbe fog kerülni, kétszer-háromszor abból ki fog használni legalább egyet. Tehát én úgy gondolom, hogy előrefelé itt minőségibb, vagy hát úgymond élesebb támadók vannak, mint a svájciaknál.
0: Na, hát meglátjuk, hogy ez így lesz, vagy sem. Az teljesen biztos, hogy az egyik nagy kérdés, ami előttünk áll másfél perccel a rendes játékidő vége előtt, hogy mennyi lesz a hosszabbítás. Azon a 3 percen túl a katari játékvezető akar-e még bármit rátenni, mint amit állt a játék az ivószünet alatt. Ez itt ugye a nagy kérdés. Az biztos, hogy a portugálok tartják a labdát. Most ránézek egyébként, hogy a 44. percben 81%-ot mutat nekem a kis monitor, 81-19 a labdabirtoklási mutató. Azért ez nagyon brutális szám. Úgy, ha már most egy kicsit elmerülünk a számok világában, hogy a portugálokhoz 2 próbálkozást jegyeztek föl eddig, a kongóiakhoz 3-at, és mind a két csapat egyszer-egyszer találta el a kaput. A Portugália az egyszem kaput átálló kísérletéből vezet is, akkor, amikor elkezdődik a rendes játékidő utolsó perce az első félidőben.
2: Egy kérdésem lehet, hogy Oyarzabalt ugye mindenféle médium lehúzta, hogy 30 percig nem ért labdába. Ronaldo ma hányszor ért?
0: Fú, nem sokszor egyébként, ez tény és való, de mondjuk azért picivel talán nagyobb.
2: Az kétségtelen, csak én a középcsatároknak a helyzetét át tudom érezni. Igen. 5 védő van körülötted, plusz még a középpályáról rá segítenek. Itt az nagyon-nagyon pontos precíz átadások kellenek, hogy egy középcsatár
0: érvényesülni tudjon. Hát emlékezz visszafelé, hogy mennyit beszéltünk erről a Belgium-Egyiptom mérkőzésen, hogy addig, amíg Lukaku nem érkezett,
2: igen,
0: meg De Ketelaere helyzete, hogy mennyire reménytelen volt ott elől. és persze nyilván kaphatta volna ő is a kritikát. Azért annyiban, és nem vitatkozva, de az érzése, hogy egy Európa-bajnok csapatból akármennyire is nehéz helyzetben van valaki egy zöldfokiak elleni meccsen, talán nem szürkülhet, vagy nem történhet az meg, hogy fél óráig nem kap labdát. Még úgy is, hogy elfogadom azt, amit mondasz, de nem mindegy, hogy azért ki az ellenfél. Letelt a rendes játékidő. Laca, van-e infónk arról, hogy mennyi a hosszabbítás?
1: Már is nézem, egyelőre nincsen, de viszont egy kongói lövés van, Mutusami bombája azonban elakad a csapattársában, mégpedig Mukauban, aztán egy szabálytalanság a kongóiak részéről, és közben kiderül, hogy 4 perc lesz a hosszabbítás, amely portugál szabadrúgással kezdődik majd. Egyébként az sem meglepő, hogy Ronaldo labdaérintéseinek mondjuk a 95%-a úgy történt, hogy visszalépett a támadósorból, és hátrajött a középpályára picit járatgatni a labdát. Lehet, hogy olvasta az Olyar Zabalt egy kritikát.
3: Igen, ez kétségtelen Olyar Zabal is. Ezt megtehette volna Olyar Zabal is, mert egyébként a támadók hajlamosak erre, hogyha néhány percig nem érnek labdába, akkor türelmetlenek és visszalépnek a középpályára. Hát amikor nem ez a meccsterv, akkor nem örülnek neki az edzők, de amikor ez a meccsterv, mint mondjuk Messi esetében, akkor ez egy nagyon fontos taktikai elem, és ezt nagyon-nagyon nehéz levédekezni is, hiszen a középpályások mögül érkezik egy olyan játékos, akire kevésbé számítanak.
1: 1 perc eltelt a hosszabbításból, portugál bedobással folytatódik majd a mérkőzés, Mendes fogja elvégezni a saját tér feléről, de közel a felezőhöz, a portugálba a hátvére, ennek ellenére hátrafele dobja, vagy épp emiatt Veigához, a belső védőhöz, aki pedig megjátsza Vitinhát. Vitinha egészen visszalép most a védelembe, indult ott a bal oldalon Neto, Vitinha meg is nézte, de aztán mégis inkább Mendesnek passzolta oda laposan, akitől aztán visszakapta, továbbadta Veigának, most pedig már Araújo a labdával, tehát kényelmesen passzolgatnak továbbra is a portugálok. A 47. perc végéhez érünk, 1-0 vezet Portugália.
0: Az biztos, hogy azért, ha megnézem a 10 körmünket, mindannyiunkét, még van rajta. Van rajta mi az, amit le lehetne esetleg rágni, hogyha arra vetemedne itt bármelyikünk is. Tessék érteni, vagy olvasni a sorok között, hogy azért nem egy iszonyatosan izgalmas mérkőzéshez. Hozzáteszem, az vesse a portugálokra az első követ, aki nem így csinálná ebben a helyzetben. Az másik kérdés, hogy addigára korsó a kútra című magyar mondás jut eszembe, amit nem tudom, hogy portugálról hogyan lehetne lefordítani, hogyha egyáltalán ők ezt ismerik. Tehát az 1-0 a legveszélyesebb eredményi minden szempontból. Bakambu labdát is szerez Kongó, és megindul az afrikai csapat a 48. percben, egy laposan középre tett labdából jön egy lövés, ami megpattan is, ezért lesz igazán veszélyes. Méghozzá Mukau volt az, hogyha jól láttam, aki próbálkozott középen, de tulajdonképpen nem is ennek van jelentősége, hanem annak, hogy jön a második kongói szöglet, egy labdaeladásból indul minden, Silva nem tudja megszerezni a labdát, mert hogy már van sárgalapja, nem szabálytalankodhat, és bizony jön a második kongói szöglet a meccsen, akkor, amikor kereken 48 perc telik el a mérkőzésből, de még ugye az első félidőben járunk, tehát a jelzett hosszabbításból van hátra 1 perc. Jöhet tehát a második kongói sarokrúgás. Átszáll a labda a hosszúra, ez talán nem lesz onnan már veszélyes, de hát majd másodperceken belül kiderül, hogy Bemba mihez kezd vele, kiharcol egy újabb szögletet. Beszorul Portugália!
3: Na hát ezek az esélyek Kongó számára, tehát ezek a szögletek, és ezért furcsálom, hogy első ember a szögletet rúgott a ballámas játékosuk. Azért azt szokták mondani, hogy az első embert mindig rúgd át. Tehát akár a rövidre van megbeszélve bármilyen variáció, az első embert át kell rúgni, mert abból nem lehet gól.
1: Közben Bembának kell talán orvosi segítség is, egyelőre nem jön a kongói orvosi stáb, mert hogy ahogy Bruno Fernandes csúszott bele Bemba beadásába, és aztán csúszott tovább, úgy eltalálta a kongói csapatkapitány lábát is, és picit alá is fordult talán a bokája Bembának. A szövetségi kapitány Sebastian Desabre is picit aggódó tekintettel figyeli, hogy minden rendben van a csapatkapitányával, de Bemba végül besántikál oda a kapu elé. Nyilván ő is érkezni fog itt a kongói szögletnél, amely már az 50. percben fog megtörténni, mert hogy már letelt a 4 perces jelzett hosszabbítás, de nyilván állt itt a játék az elmúlt 1 percben, úgyhogy ezt még engedi a katari játékvezető. A túloldalról is Masuaku végzi el a szögletet, ezúttal egy kis szögletet láthatunk Masuakutól, és aztán kérdés, hogy lesz a beadás onnan a jobb oldalról, egyelőre nem, Masuaku visszakapja, most érkezik a labda át a hosszú oldalra, van is fejes gól, egyenlít Kongó! A mérkőzés 50. percében visszagóljával egyenlít az afrikai válogatott, és ezzel megvan az első világbajnoki gólja a Kongói Demokratikus Köztársaságnak. Ami 1974-ben nem sikerült Zaire néven, az most 2026-ban sikerül a Kongói DK csapatának. Vissza eredményes az 50. percben, az első félidő 50. percében fejjel. Ez volt a nagy esély, Feri.
3: Igen, ennyit a kongói mérkőzés tervről, tehát a Desabrot meg kell dicsérni, és ennyit arról, hogy a portugál válogatott koncentráció mennyire van magasan.
0: Saját tehát magukat lövik lábon egyébként, és tehát a számok, szoktuk volt mondani, hogy nem hazudnak, nevezzük nevén a gyereket, ez egy kiegyenlített első félidő volt, és az, hogy Kongó ki tudott egyenlíteni az 50. percben, egyáltalán nem alaptalan, nem előzmények nélküli, és egy ívelést követően a teljes portugál védelem végignézi azt, hogy az amúgy gólerős csatár, és nem egy ismeretlen figura vissza az ötösről teljesen tisztán fejelhet, mindent egybevetve. Én azt mondom, hogy teljesen megérdemelten egyenlített Kongó.
3: Abból a szempontból, hogy biztos volt, hogy Kongónak egy szöglet utáni kavarodásból, beadásból, vagy közvetlenül szögletből van esélye. Tehát ez megvalósult. Én inkább azt nem értem, és nem véletlen mondtam ezt 5-6 perccel ezelőtt, hogy a portugál válogatottnak az az érzésem, hogy kezd elveszni az a fajta mérkőzés feszültség, ami elengedhetetlen egy tétmérkőzéshez. Tehát túlságosan kényelmesek lettek, túl nagy lett az önbizalom, és belealudtak gyakorlatilag a hosszabbításba itt most.
1: Egy kis táncot is bemutattak a kongóiak a gólörömnél, és közben a katari játékvezető Jassim le is fújja az első félidőt. 1-1 tehát a Portugália-Kongó mérkőzés összecsapás állása a félidőben, és ezzel most már csak 3 olyan ország maradt, amely pályára lépett világbajnoki mérkőzésen, de gólt nem szerzett, mert hogy a kongóiaknak megvan az első. Hamarosan jön a folytatás, addig a szó a stúdióé.
4: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon,
4: valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Mexikó edzője lett a bajnok Eto'o FC-nek. Újabb béremelés jöhet a pedagógusoknak. Fokozódik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
4: Sporthírek.
6: A kardozó Szatmári András elődöntőbe jutott a franciaországi vívó Európa-bajnokságon, ahol este 8:30-tól vív a döntőért. A labdarúgó NB1-ben címvédő Eto'o FC hivatalosan is bejelentette, hogy a mexikói Efraín Juárez lett a csapat új vezetőedzője. A címvédő Argentina Lionel Messi mesterhármasával 3-0-ás Algéria elleni győzelemmel kezdte a labdarúgó világbajnokság csoportkörét. A 38 éves 8-szoros aranylabdás világklasszis először lőtt 3 gólt VB meccsen, 16 találatával pedig beérte a VB történetének legeredményesebb játékosát, a német Miroslav Klozét. A J csoport másik mérkőzésén Ausztria-Jordánia 3-1. Az I csoportban Kylian Mbappé duplázott, Franciaország pedig 3-1-re legyőzte Szenegált. A norvégok pedig Erling Haaland duplájának is köszönhetően 4-1-re nyerte Irak ellen. A Paks a görög Panathinaikos csapatával találkozik a labdarúgó konferencia liga selejtezőjének második fordulójában. A sorozat másik magyar együttese a Debrecen, a máltai Marses Lok és az örmény Pjunik első fordulós párharcának továbbjutójával csap össze. Komoly erősítést jelentett be a Ferencváros férfi vízilabda csapata. Az FTC leigazolta a görög válogatott centerét, Konstantinos Kakariszt. A görög válogatott klasszisa az Olimpiákosztól érkezik a legutóbbi idényben magyar kupát, magyar bajnokságot és BL bronzérmet nyerő együtteshez. A Salamancából a Valencia csapatához igazolt Takács Kisvirág, a magyar női kosárlabda válogatott centere és csapatkapitánya.
4: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
6: Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelet tervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Ez szerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4%-ponttal egészítenék ki visszamenőlegesen január 1-jéig. A korrekció a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti. Nekik a január és augusztus közötti időszakra járó bérkülönbözetet utólag fizetnék ki. A tervezetet június 20-áig lehet véleményezni. Továbbra is erős a forint. A magyar fizetőeszköz árfolyama a héten már 350 alá is csökkent az euróval szemben, ami 5 éves csúcsnak számít. A portfólió vezető elemzője arról beszélt, tavaly óta folyamatosan erősödés jellemzi a forintot, ebben jelentős szerepe volt a jegybanki kommunikációnak, de a kormányváltás esélyét is figyelték a befektetők. A forint erősödése az üzemanyagok piaci árára is hatással van. A holtankoljak.hu adatai szerint holnaptól a benzin nagykereskedelmi ára 5, még a gázolajé 14 forinttal csökken. Már van olyan benzinkút, ahol a védett ár alá csökkentették az üzemanyagok árát. Nyári diákmunkát segítő programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. Azok a munkáltatók kérhetik a bértámogatást, akik 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákokat foglalkoztatnak a nyáron. A kérelmeket július 1-e és augusztus 31-e közötti határozott idejű foglalkoztatásra nyújthatják be a székhely, telephely vagy a munkavégzés helye szerint területileg illetékes hivatalhoz. A támogatás összege legfeljebb 280 ezer forint lehet.
5: Közlekedés.
6: Filmforgatás miatt a hétvégén nem jár egy szakaszon a 2-es metró, a Deák Ferenc tér és az Őrs vezértere között pótlóbuszok viszik majd az utasokat.
5: Időjárás.
6: Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél mérséklődik, hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható.
5: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 4:30 este 8 után továbbra is Virányi Zsolt köszönti a hallgatókat. Mexikói edzője lett a bajnok Eto FC-nek, egész pontosan Efraín Juárez lesz majd kit megismerni Győrben. Még mindig labdarúgó világbajnokság, hamarosan folytatódik a Portugália-Kongó mérkőzés a második félidővel. Addig is az Egyesült Államokból washingtoni tudósítókat, Nárai Balást halljuk.
2: Ha a mérkőzések számát nézzük, akkor a világbajnokság csak nem ötödén túl vagyunk. 20 mérkőzés a 104-ből lement. Itt Washingtonban is napról napra megtelik már a szurkolói zóna. Igaz, vannak kisebb-nagyobb fennakadások. Például az első néhány napon az előzetesen tesztelt óriás panelekből álló kivetítő helyett csak egy kisebb képernyő volt kint. Hétfőre aztán kikerült a hatalmas kivetítő is. Ugyan a nap egyik legnagyobb érdeklődéssel várt mérkőzésére meglepő módon a szurkolói zóna bezárt. Irán és Új-Zéland washingtoni idő szerint este 9-kor kezdett, ami Los Angelesben este 6 óra volt. A Kapitólium közelében működő szurkolói zónában a helyszínen voltam, és nagyjából zárt kaput találtam, valamint rendőri készültséget. Sokan azt gyanították, hogy biztonsági okokból, esetleg tüntetők megjelenésére számítva zárták be a szurkolói zónát, de az ott tartózkodó rendőrjárőr szerint nem voltak tüntetők, és én sem láttam őket. A biztonsági őr pedig nagyjából azt mondta, hogy lejárt a munkaidő, majd a következő délelőtt nyitnak újra, akkor jöjjek vissza. Tüntetők ugyanakkor voltak szép számmal Los Angelesben, ahol 100 000-es számban élnek irániak. Az iráni kormány elleni megmozdulást is tartottak, a régi rendszer zászlóját lobogtatták, amin a nap és az oroszlán a címer. Valaki pedig azt mondta, hogy megy, szurkol majd, de a nemzetének, és nem az azt vezető kormányzatnak. Szóval a világpolitikai feszültség, az amerikai-iráni háborús konfliktus az iráni csapat jelenlétén keresztül mindenképpen beszivárog a világbajnokságra. Keddi hír volt, hogy az iráni szövetségi kapitány méltánytalannak nevezte, hogy csapatának rögtön a mérkőzés után el kellett hagynia az Egyesült Államokat és visszautaznia a mexikói Tijuanába, a csapat főhadiszállására. Amir Galonei azt állította, hogy a 2-2-re végződött mérkőzés után valakik arra utasították őket, hogy utazzanak, pedig a regeneráció miatt még egy éjszakát maradni akartak Los Angelesben. Azt mondta, hogy csapatuk a leghátrányosabb helyzetű az egész VB mezőnyében. Az amerikai olvasat teljesen más volt. Andrew Giuliani, a lebonyolításért felelős kormányzati illetékes még hétfőn azt mondta, hogy az irániak rögtön a meccs után utaznak majd. A bevándorlási ügyekért felelős belbiztonsági minisztérium szóvivője pedig kedden arról beszélt, hogy Irán beleegyezett a részvételére vonatkozó amerikai feltételekbe. Az amerikai médiában nagy figyelmet kapott a Dávid és Góliát harcának kikiáltott Curaçao-Németország mérkőzés, ahol ugyan Dávid nem győzött, de a kis karibi ország labdarúgói már azzal hőssé magasztolódtak, hogy egyetlen gólt szerezni tudtak, sőt, egy ideig döntetlennel álltak. Aztán kaptak még 6-ot.
1: Nárai Balást hallottuk, méghozzá washingtoni tudósítónkat a labdarúgó világbajnokság helyszínéről. Egy újabb helyszín, Houston, tehát még mindig az Egyesült Államok, folytatódik egy-egyről a Portugália-Kongói DK mérkőzés. Most már nem mondom el sokadjára, hogy ez pontosan mit jelent, majd elmondja a két kommentátor, Regős László Pál és Németh Kornél, valamint a szakértő Bene Ferenc.
3: Vissza a 9. gólját szerezte a kongói csapatban, és ezzel áll 1-1-re Portugália ellen a kongói csapat. Vajon a portugál öltözőben, miközben cserél majd Portugália és Consensão érkezik a folytatásra, elhangzott a klasszikus, hogy Houston, we have a problem.
4: Az az igazság, hogy nehéz mit mondani, mert alapjelven nincs baj ezzel a portugál válogatottal. Tehát ez a csapat működik, ez a csapat sokkal, de sokkal jobb, mint Kongó. Ez a csapat egyetlen egy dologba hibázott, hogy, és ez érdekes, már Bernardo Silva sárga lapjánál beszéltünk erről, hogy egy olyan játékos, amelyik fejben rendben van és teljesen koncentrált ezen a mérkőzésen, az nem csúszik be egy ilyen szituációba. Utána beszéltünk arról is a 35. perc körül, hogy annyira uralja a mérkőzés Portugália, hogy vajon élesek-e fejbe és gazdaságosan futballoznak, vagy kezdenek kiesni abból a mérkőzés ritmusból, ami kell. Hát az utóbbi valósult meg.
3: Bernardo Silvát ráadásul le is kapta a szövetségi kapitány Martínez, úgyhogy ő nem jön ki a folytatásra, és azért az is, hogy mondjam, eléggé beszédes adat, hogy az egyszem portugál sárgalapost kapja le a pályáról, hogy nehogy még véletlenül probléma legyen. Szóval Neves 6. percben szerzett góljával Portugália szerzett vezetést, vissza 50. percben szerzett góljával, de még az első félidőben Kongó egyenlített, úgyhogy innen megyünk tovább a második félidőben 1-1-ről.
5: Mendes bedobását figyelhetjük, a bal hátvéd, a portugálok bal hátvédje felhajtja egészen Nevesig, és most ott a jobb oldalon van terület Cancelo előtt, azonban nem siet a portugál jobb hátvéd, inkább bevárja Bruno Fernandest, oda teszi be középre a középpályásnak, akit felborítanak a kongóiak, mégpedig Mutusami volt az, mehet tovább a meccs, mert hogy előnyszabályt alkalmazott a katari játékvezető. Mendesnél van a bal oldalon most a labda, Veigát hozza játékba, aztán Vitinha, ő visszaadja a középkörben helyezkedő Araújónak, aztán már a jobb oldalon Cancelo jön fölfelé a támadással, Consensau is beleír a labdába először a mérkőzésen, a frissen becserélt játékos, ő adja be Vitinhának középre, most már újra Mendes a bal oldalon. Nem tud közelebb kerülni a kongói kapóz egyelőre a portugál csapat, amely most a bal oldalon próbálkozik. Veigánál van a labda, Veiga visszaadja a hátul helyezkedő Vitinhának, aki keresztbe teszi Araújónak, a két kongói csatár vissza is Bakambu próbál ott elő labdát szerezni, vagy legalábbis megzavarni a portugál középhátvédeket, a portugálok pedig inkább kicsalogatnák a kongóiakat ebből a mély védekezésből. Ez egyelőre nem igazán sikerül, de most talán, amikor Consensau felé jön egy indítás, el tudják azonban fejelni a kongóiak. Mutusami pedig tovább is tudja tenni, mégpedig Kayembe-nek. Kayembe forgolódik ott két portugál szorításában, visszateszi Masuakunak, de szépen hozzák jönnek a sűrűjéből most a kongóiak, és szépen tartja meg a labdát Mutusami. Kihozná ott két ember közül, és ezt meg is tudja tenni, szépen fordul át a kongói támadás a jobb oldalra, Wan-Bissaka kapja, Wan-Bissaka megcsinál egy cselt Neto mellett, kicsit érdekes mozdulattal bejátsza a középpályára Mutusaminak, majd játékba hozzák Bembát is, most már egy perc legalább a kongóiaknál a labda, és nagyon magabiztosan járatják ők is a 47. percben.
3: Én egy picit felhúztam a szemöldököm azzal, hogy a kongóiak megérkeztek, de az a helyzet, hogy nem csak, hogy megérkeztek, hanem kiharcolnak kis hián egy újabb szögletet a portugál alapvonal környékén. Wan-Bissaka húzódott előre, szóval kicsit csetlet, botlott a némely kongó játékos, miközben hozták ki a labdát, de csak megoldották, csak ilyen előre jöttek. Szóval most vagyunk abban a stádiumában a meccsnek, itt a 48. percben, ami a teljes spanyol zöldfoki meccset jellemezte, hogy egy ilyen állóháború volt, amikor a portugáloknál volt a labda, mondjuk most megérkezik a portugál csapat, és lesz egy kirúgás. Szögletet szeretnének a portugálok, az új játékos Consensau került a földre, volt neki olyan vágya, hogy esetleg egy 11-es is jöhetett volna ebből, a védő megdolgozta, de aztán a védő szorításában úgy gondolta Consensau, hogy egy szöglet is jöhetne belőle, és egyébként nem is teljesen alaptalan a gondolata. Masuakuról ment ki szerintem a labda a televíziós lassítás alapján. Kéz volt?
5: Szerintem Consensau karjáról, de...
3: Jó, minden esetre a játékvezetői döntést fogadjuk el. Al-Jassim azt mutatta, hogy kirúgással megyünk tovább. Szóval, hogy valami változást kell hozni a Portugáliának, ha nyerni akar, mert ezzel, amit a spanyolok csináltak az öltfokiak ellen, és amit most ők csinálnak, hogy körbejáratják, mint egy kézilabda csapata felátvédelemen a labdát, nem nagyon jutnak előrébb.
4: Megint azt mondom, hogy két irány kezd kibontakozni. Az egyik, hogy a kongói csapatnál látványosan megjött az önbizalom, és imént említetted, hogy hát úgymond csetlő-botló akciót alakítottak ki, de az tény, hogy középpályás letámadásból nem tudott labdát szerezni a portugál válogatott, és onnantól kezdve, amikor a kéték már fönn van a védőharmadban, tehát a portugál védőharmad határán, és beindulnak az üres területbe úgy, hogy tisztán tud a középpályás indítani, akkor azért már gondba kerülhetnek a portugál védők, hiszen fizikálisan és sebességbe, tehát futógyorsaságba kifejezetten gyorsak a kongói támadók, tehát ha a középpályás védekezésen nem javul fel a portugáloknak, akkor még baja is lehet a kongói támadásoktól a portugál csapatnak. A másik pedig, hogy ezek a mélységi sprintek hiányoznak a lusitán együttesből, hiszen egyelőre azt látom, hogy mindenki lábra kéri a labdát, és amikor egyszer-egyszer fönn van a kongói védelmi vonal, akkor szélső védők indulnak.
3: Nézd, oda Bakambu közben helyzetben, és bocs, hogy közbeszólok, megint addig, amíg ezt kifejtetted, 3-4-5 passzból egyébként szépen fölrajzolták, Bakambut megtalálják a jobb összekötő helyén a 16-oson belül, aki jobb lábbal kell, hogy lőjön a jobb alsó sarok irányába, tehát nem a legideálisabb módon hajtja ezt végre. Minden esetre egy újabb védés a portugál kapustól, tetszik, nem tetszik, rögzíteni kell a tényt. 50 perc játék után 1-1-re áll a portugália-kongó mérkőzés a labdarúgó világbajnokság első csoportkör első meccsén.
5: Portugál bedobással folytatódik a találkozó, Cancelo már el is végzi, Vitinhának hajította oda a labdát saját tér felén, úgyhogy megint csak a portugál védők passzolgatnak ide-oda, keresztül Kassú saját tér felükön. Most Neto-nak feljátszák az ellenfél tér felére, és Neto kap is rögtön egy labdát Mendestől, próbálja bent tartani Neto, de inkább azzal foglalkozott, hogy távol tartsa a labdát a Mbembát, így pedig a labdát nem tudta végül bent tartani a Chelsea szélsője, aki a gólpasszt adta Ruben Nevesnek még a mérkőzés 5. percében, úgyhogy kongói kirúgás következik most, Passinál van a labda, ő végezheti majd el ezt a kirúgást kongói oldalról. Ami a portugálokat illeti, az előző 4 nyitó meccsükről világbajnokságon mindössze egyszer sikerült nyerni, ez egyébként épp a legutóbbi torna volt, Katarban 3-2-re legyőzték Gánát, viszont annyira nincsenek barátságban mostanában, hogy hát az elmúlt tornákon a nyitó meccsekkel, most a kongóiak törnének borsot a portugálok orra alá. Meg kell ismételni a kirúgást, a középhátvéd Capualdi ívelte egyébként föl, de valami nem tetszett ott.
3: Nem, szerintem túlmentek a 8 másodpercen.
4: Így van.
3: Számolt a játékvezető, és innentől kezdve Portugál szöglet lesz belőle, a második félidőben az első sarokrúgás. Tehát addig teketóriáztak ott, tottojáztak ott, hogy jöhet egy portugál szöglet. 52. perc a mérkőzésen. Na, kap egy ajándéklabdát a portugál csapat, mit tud ezzel kezdeni? Ők is viszonylag sokat várnak, a szögletet is el kell végezni egy idő után, és nem lehet ott sem a végtelenségig várni. Az biztos, hogy középen megy a húz meg erez meg játék. Araújo is jön előre, laposan középre Ronaldót kereste volna ez a labda. Feri, most nem akarom a Cristiano Ronaldo szurkolókat magamra haragítani, mert hogy ez természetes vita, hogy Messi vagy Ronaldo, Ronaldo vagy Messi még a mai napig is, de amíg Messinél ez működött, hogy nem természetellenesen mindenáron őt akarták megjátszani, itt annyira látványos, nagyon sok esetben, hogy Ronaldót keresnék, és nem nagyon működik a játék, hogy erre majd kérlek térd ki, hogyha lesz lehetőség például most, mert hogy jön egy ívelés, amelyet sikerül elfejelni ki más, mint Ronaldo elől, viszont a labda Vitinha révén a portugáloknál. Ronaldo csak, hogy rámcáfoljon, lesz-e belőle újabb szöglet? Nem, mert az alapvonalnál Wan-Bissaka végül is megmenti a labdát, és kicsit céltalanul, de előre vágja. Bakambu pedig már zavarná a portugál védőket. Na, görcsösen vagy nem görcsösen keresik Ronaldo-t?
4: Ronaldónak komoly hatása van a portugál válogatottra, és a puszta jelenléte is pozitívan hat a többiekre.
3: Egy portugál kiugratás miatt áll meg állandó szakértőnk Bene Ferenc, de ez a labda hosszú lesz.
4: Igen, tehát hatása van, pozitív hatása van a többiekre, tehát én kicsit komplexebben látom az ő szerepét, mert azért leköt 2-3 védőt körülötte a társak gólhelyzetbe tudnak kerülni, viszont átalakult Cristiano Ronaldónak is a játéka. Hogyha már össze kell hasonlítani Messivel, míg Messi most is klasszikusan ezt a hamis 9-est játsza, dacára annak, hogy 2 ékkel játszik az argentin válogatott, de folyamatosan égpozícióból visszamozog, vagy a középpályára, vagy kimozog oldalra, akár az összekötők helyére, vagy akár az oldalvonalakig. Tehát nagyobb területet játszik be Messi, és szinte állandóan megjátszható. Ezzel szemben Ronaldo már leszűkíti azt a sávot, ahol futballozik. Tehát ő nagyon a 16-os és környékére összpontosul, és igazából a beadásokból próbál élni, átlövéseket próbál kialakítani magának, lecsorgó labdákat, tehát nem nagyon lép vissza a középpályára, hiszen ott vannak elegen a portugáloknál. Én ezzel magyaráznám.
3: Most kért volna egy labdát, egy ívelés lehetősége sejlett föl a portugáloknál. Most jön az ívelés, Ronaldo felé gól! De nem Ronaldo lesz, az viszont lesz! João Cancelo! Gyönyörű, ollózó mozdulattal úgy járnak a portugál szurkolók, egy része elkezd örülni a lelátón, mint ahogy én jártam annak idején, pont a portugálok elleni hazai EB mérkőzésen, hogy nem láttuk, hogy Sőn Szabolcs gólja volt az, ami tiszta les volt. Hát itt mi a televíziós lassítást látjuk, hogy João Cancelo egyértelmű lesen, minden esetre látványos volt, ahogy behúzta, beollózta a labdát a kapuba. Marad viszont az 1-1, és most már Bakambu révén támadásban a kongóiak, akik kiharcolnak egy újabb szögletet, a második fél idej szögletarány 1-1, összességében ilyen tekintetben 4-2-re Kongó áll jobban. Mit tud kezdeni ezzel a sarokrúgással a kongói csapat? Ez itt a kérdés.
5: Az 56. percben 1-1-es állásnál jön tehát az első kongói szöglet, ami a második fél időt illeti. Hát szöglet után szerezték meg az egyenlítő gólt az első félidő hosszabbításában, és megint csak Masuaku a bal hátvéd sétál ki, de jobb oldalra, a jobb oldali szöglet zászlóhoz, hogy elvégezze a sorok rúgást. A katari játékvezető rendezkedik egy picit középen, és most már Masuaku íveli be a szögletet. Nem is rosszul, Veiga fejeli fel a levegőbe ott a 16-oson belül, amely aztán lepattan a 16-os vonalán, Constanzo tovább csúsztatja, Van Bissaka is felemeli a magasba, Bemba fejelni vissza a 16-oson belülre, ott viszont nem volt már kongó játékos, tisztáznak a portugálok, de marad a labda az afrikai csapatnál, mégpedig Masuakunál, aki a jobb oldalon igyekvő Mukauhoz játsza. Mukau elindul befelé, egy-két biciklicser után középre teszi, és egy rossz átvétel KMB-től, aztán visszaszerzik a kongóiak, és egy kapufa. Bakambu találta el a kapufát a kongóiak csatára, azok után, hogy labdát szerzett a kongói válogatott a 16-oson belül, viszont csak a rövid oldali kapufát találta. Hát most ezt elszórakozta Bruno Fernandes, de lehet, hogy szabálytalankodott már ott Bakambu, és akkor ezek alapján szabadrúgáshoz jut a portugál válogatott saját 16-osán belülről. Minden esetre ezek már nem feltétlenül csak intőjelek a portugáloknak, hanem annál sokkal több. Jön egy kongói csere, érkezik 14-essel Mukau helyére, a 6-os számú Mukau helyére, 14-essel Noah Sadiki, az angol első osztályú Sunderland játékosa, a mérkőzés 57. percében 1-1-es állásnál.
3: Egy újabb olyan labdarúgó azért, aki megint csak komoly bajnokságban futballozik, Bene Ferenchez fordulok. Addig jár a korsó a kútra, játszik a tűzzel, nem tudom még mit mondjak, de hát, ha portugál szemüvegen keresztül nézem ezt a mérkőzést, vagy ném ezt a mérkőzést, mint hogy nem teszem, hát nem hogy nyugodt nem lennék, hanem a vérnyomásom az egekben lenne most.
4: Igen, probléma. Továbbra is azt mondom, hogy megjött az önbizalma a kongói válogatottnak, és a portugál válogatott úgy, hogy gyakorlatilag álomszerűen kezdte a mérkőzést. Minden mérkőzés terv szerint alakult, uralták a találkozót, ahelyett, hogy elég lett volna lehet 30-40 percet megpörgetniük, és mondjuk 2-0-ás vezetésre tenni szert, ehelyett visszaestek, nagyon-nagyon visszavettek, nagyon-nagyon gazdaságos futballra álltak át, és folyamatosan a koncentrációjuk is visszaesett, és most ennek iszák a levét, és hát nem tudom, hogy van Portugálról az addig jár a korsak útra, de egyre aktuálisabb.
3: Az egyik portugál játékos lemarad a földön, a katari Spori kérte a portugálokat, hogy rúgjátok ki a labdát, nem rúgjuk ki a labdát, előre visszük a labdát, nem visszük előre, mert még mindig ott van lent van, nincs lent. Aki lemaradt a földön portugál részről, Mendes, és Van Bissaka lépett oda neki hátulról, szóval Mendes még mindig lent van a földön, a portugálok meg azt reklamálják, hogy a Spori miért nem állította meg a játékot úgy, hogy a labda benn volt a pályán, Mendes aztán gyorsan fölpattan, még se kell neki ápolás. Hát akkor most akkor kell, vagy nem kell. Ez is egy nagy kérdés, hogy miért kellett ugye megállítani a játékot. Kevés olyan fetrengés van, ami olyan, mint ez a mostani szituáció. Tehát én ezt a szabályt is üdvözlöm. Ugye erről beszéltünk, talán pont a Belgium-Egyiptom mérkőzés volt, Feri, amikor erről beszéltünk.
4: Így van, maximális egyetértek. Látványosan megszűntek a fetrengések. Egyértelműen jó a szabály. Viszont itt most tényleg fájhatott Mendeznek, hiszen a sarkára lépett az ellenfele. Ugyanakkor nyilván nincsen olyan, hogy ápolást kérek, mert akkor le kell menni, megvan a retorzió. Érdekes, mert ezt még olyanok is, akik kevésbé értenek a futballhoz, azok is nagyon mondták már előtte, hogy miért nem hoznak be egy ilyen szabályt, mert egy időben már tényleg tolerálhatatlanul sok volt a fetrengés.
3: Portugál akció bontakozik ki a jobb oldalon, 60. perc a mérkőzésen, portugál szöglet, lesz belőle. Azt mondja, hogy ez a második félidőben a második, összességében pedig a harmadik saroklúgása lesz Portugáliának. Consensão cseréje egyelőre jónak bizonyul. A kérdés, hogy ebből a szögletből mit tud kihozni majd a portugál csapat. A 60. percben járunk, tehát 1-1-es állás a Portugália-Kongó mérkőzésen.
5: Mendes fogja elvégezni a soroklúgást, aki az imént még ugye a földön volt, miután Wan-Bissaka hát rálépett a stoppic cipőjével Mendes lábára, sarkára, hogy érthető volt a bal hátvéd fájdalma, de jelek szerint jól van, ezt a szögletet minden esetre el fogja tudni végezni. Középpen természetesen Ronaldóra is figyelnek, de fent van Veiga és Araujo is, jön a szöglet, elfejeli vissza a 16-oson belülről, ez Vitinhához kerül, aki beíveli középre, a hosszú oldalon érkezne Mendes, bent tudja még, nem tudja már bent tartani ott a kongóiak szorításában, úgyhogy kongói kirúgás következik majd a 61. percben. Passi már el is szaladt a labdáért, és talán tanult az iménti hibájából, és most lehet, hogy gyorsabban fogja elvégezni a kirúgást, mint ahogy azt tette 3-4 perccel ezelőtt a kongói kapus. Már kinn is van a labda a bal oldalon, kicsit kellemetlenül íveli oda Masuakunak. Masuaku nem is tud vele mit kezdeni, felrúgja ugyan a portugál térfélre, de ott könnyedén begyűjtik a portugál játékosok a labdát. Veigánál van most, aki visszaadja Diogo Costának, a kapus a 16-os vonaláról teszi előre Vitinhának, aki a saját térfelének közepén birtokolja most a labdát. Vele szemben ott van vissza, és Bakambu is. Vitinha úgy így a jobbjára passzol, a jobb szélen Consensão kapja, ő is visszalép a saját térfelére, majd megint Vitinhánál van most már a labda. Ami a kaput eltaláló lövéseket illeti, jobban állnak a kongóiak, akik már kétszer is megtették ezt, kétszer is eltalálták az ellenfél kapuját, míg a portugálok ugye csak egyszer neves gólja esetében. A labda viszont még mindig jóval többször, vagy többet van a portugál csapatnál, most is ez történik. Vitinha Veigának adja, a felezőnél Veiga viszont elveszíti, és ezzel indulhat akár egy kongói ellentámadás. Visszagyorsít rá a térfél, portugál térfél közepén. A baljára passzol, ott Kayembe érkezik, egy picit lelassul a kongói támadás, de Kayembe még mindig birtokolja a labdát, most megy csak ki, mégpedig portugál lábról, úgyhogy dobhat Kongó a 62. percben.
3: Hát, óriási változás a játékképében nincs, ahogy Laca is említette az imént, ugye a labdabirtoklási arány hiába mutat óriási portugál fölényt, a kongóiak ellenakciói egyre inkább azzal, amit Bene Ferenc említett, ugye, hogy megjött az önbizalma az afrikai csapatnak, veszélyesek, úgyhogy igazság szerint az óriási nagy pofon az az lenne a portugáloknak, Bakambu csúsztatja tovább a labdát, hogyha egy ilyen veszélyes kavarodásból, mint ami most kialakult a 16-oson belül, és Kapuádi volt az, aki előre húzódott, és végül is kapu mellé fejelte a labdát. Szóval egy ilyenből betalálna még egyszer Kongó, de ott kellene igazán felkötnie a fehér neműt a portugál csapatnak, mert nem

0: játékban vannak azért olyan nevek, akik azért jól csengő nevek. De vajon előre játékba kell? Tehát hogy támadó szelleműnek, vagy középpályásnak, vagy milyen posztra változtatnál, ha te lennél ott, hogy jobb legyen a játék?
1: Portugál csapatból két dolog hiányzik a támadójáték szempontjából, a mélységi passzok és a mélységi sprintek. Tehát gyakorlatilag továbbra is az van, hogy nagyon sok az oldalpassz és nagyon sok a lábra passzolt labda. Én abba gondolkodnék, hogy olyan játékost kell behozni, aki elsősorban középpályáról a támadók zónájába be tud sprintelni. Tehát abban van még veszély, ugye Consensao ott van a jobb oldalon, ő tartja a szélét és elég sok indulást is eszközölt, viszont Ronaldo és Consensao közötti távolság az ezáltal hatalmas, és azokban a területekben középpályáról kellene besprintelni, ami a legváratlanabb szituáció, hiszen a védők elsősorban a támadókra összpontosítanak. Én abba gondolkodnék, hogy középpályáról lesz-e beinduló játékos. Amennyiben nem, abban az esetben itt kell cserélni. Nyilván nem Vitinhát kell levenni, mert az ő a mélységi szervezésben és a védekezésben is kulcs szerep hárul rá, de azért középpályára a támadó típusú játékos el tudni képzelni.
0: Jobb oldalon egy portugál akció, kibontakozó félben nem lesz szöglet a történet vége, mert hogy Capuádi jön és menteni tud. Hát meddő mezőnyfölényben a portugál válogatott, a portugálok tartják a labdát a kongói 16-os környékén észszerű vagy értelmes eredmény nélkül, és ez nem feltétlenül csak a gólokra vonatkozik, hanem komoly veszély nélkül, átütő erő nélkül. Portugália-Kongó tehát 1-1.
2: A 65. percben Cancelo kapja jobb oldalon, egészen az oldalvonalnál teszi tovább Consensaónak, aki most két kongóival szemben megpróbál befelé cselezni, visszaadja Vitinhának a középpályára, Vitinha pedig megint csak Consensaót hozza játékba. A 16-os sarkától íveli be, ezt kifejli Bemba, a kongói csapatkapitány, de nem volt elég hosszú a kifejelt labdája, a portugálok így begyűjtik azt, Mendes próbálja megtartani ott két emberrel szemben, Mutu Sami és Kayembe csak szabálytalanul tudták elvenni Mendestől a labdát, aki kiharcol egy szabad rúgást. Ezt már le is gurította Vitinhának a kongói térfek közepén, Vitinha tovább vagy a Cancelónak, Cancelo íveli be Ronaldo felé, jön azonban a kapujából Passi, és lehúzza maga biztosan a labdát, majd kirúgja már Bakumbu felé, ez viszont hosszúnak tűnik, Diego Costa jött ki a kapujából és emelte át ott Bakumbu felett, mégpedig pontosan Araújo lábára, úgyhogy a portugálok megtartják most megint a labdát, és már jönnek is át a kongóiak térfelére. A jobb oldalon Consensao kapja, rávezetheti Masuakura, Consensao jön Kayembe is segíteni a bal hátvédnek, kap egy óriásit Consensao, repült 2-3 métert ott Kayembe, a Kayembe-vel való ütközést követően nem fújt a sípjába a játékvezető, a labda pedig maradt a portugáloknál. Neto teszi tovább Bruno Fernandesnek a bal oldalon, az oldalvonalnál. Neto visszakapja aztán Fernandestől, és megpróbálja áthűzni Bembát, ez nem sikerül neki, a labda viszont megint csak visszakerül a szélsőhöz, most kap egyet a lábára Neto, és nem sípol a játékvezető ezúttal sem, úgyhogy megint csak kibontakozóban egy kongói ellentámadás, Kayembe azonban nagyon egyedül akarta ezt megoldani. A földre kerül a kongói középpályás, és kialakul egy kisebb tömegjelenet. Hát 3-4 ember van ott egyelőre, úgyhogy tömegjelenetnek még nem mondanám. Mendes és Kayembe szólalkozott össze, őket kell most nyugtatni. Veiga és Mutu Sami is mondják a magukét egymásnak, de azért ez eddig nem volt benne ebben a mérkőzésben. Hozzá kell tenni, hogy itt Nétóval szemben szabálytalanság történt.
1: Egyértelmű, le kell fújni a szabálytalanságot előtte, és akkor nincs a perpatvar utána. Tehát ez a hatalmas játékvezető hiba volt. Nyilván nem mérkőzés befolyásoló, de egyébként az egész világbajnokságon egy üdvözítő kezdeményezés véleményem szerint, nem látok bele a kulisszák mögé, de mintha azzal is próbálnak a játékvezetők is elősegíteni folyamatos játékot, hogy a kétes szituációkat nem fújják le, de ez korán sem volt kétes, ez egy egyértelmű falt volt, ezt le kellettem fújni.
0: Igen, a portugálok hozzák játékba a labdát, miután megnyugodott mind a két oldal, vagy lenyugodtak a kedélyek, és akkor megint hát kezdődhet előről a Pilitoli, Csiki-Csuki, Tiki-Taka nevezzük bárminek, felállt fal ellen, hányszor, de hányszor mondtam a szezon alatt, ez kézilabda mérkőzésen próbálkozik egyik vagy másik csapat, most itt ez a helyzet, hiszen minden kongói a saját kapujától 30 méterre, Bakambu az a legtávolabb van, 30-35 méterre a saját kapujától, mindenki más ott egy rövid sávon belül, ez viszont most egy nagy játék, portugál helyzet, Ronaldo mellé! A jobb oldalról laposan középre jön a labda, és Ronaldo jobb lábbal a kapu bal oldalát célozná, célt

0: Téveszt, Konszenszaót kell megint csak dicsérni, illetve hát Konszenszaót az előkészítésért, de igazság szerint, aki már bepasszolta a labdát, azt is nézhetnénk, Fernándes meg Ronaldónak mutatja, nem láthatta, mert ő ott állt Ronaldo mögött, hogy még jobb helyzetben volt, Ronaldo elrúgta előle, gyakorlatilag saját társa elő.
1: Meggyőződésem, hogy Bruno Fernandes volt a célszemély, tehát neki passzolta vissza Konszenszaót a labdát, hiszen nagyon-nagyon jó ütemben. Először Ronaldo beindult a rövid oldalra, és pont ezért visszarúgta a 16-oson belőle, a második hullámra adta laposan, tudatosan Bruno Fernandesnek a labdát Konszenszaót, de Ronaldo visszalépett, és eléggé nehéz szögből, szinte maga mögül rúgta rá kapura a labdát. Hát elvette a társától, pontosan ahogy említetted.
0: Igen, ezt a lassításon mi láttuk, hogy Bruno Fernandes a legnagyobb tisztelet mellett azért széttárta elég látványosan a karját jelezve, de ugye Ronaldo ezt nem láthatta. Viszont volt ez egy helyzet, volt egy nagyon komoly helyzet. Szerintem Cancelo volt, ugye a jobb oldalon épült ez a portugál akció, úgyhogy őt kell még dicsérni, aki megtalálta Cancelo Konszenszaót, és akkor így jött belőle a helyzet. Szóval nem sevezhetetlen ez a kongói védelem, és nagyjából Feri ez mutatta meg, hogy azért itt persze a támadó csapat sincs könnyű helyzetben, de a védőnek is végig koncentrálni és 90 percig toppon lenni, figyelni minden átadásnál, résen lenni, tehát előbb-utóbb ott is benne lehet egy hiba, lásd ez a mostani szituáció.
1: Alapjelve ez lehet a titok nyitja, amennyiben a portugál válogatott folyamatos nyomás alá helyezi a kongóit, és folyamatosan a 16-os környékén tartja a labdát, gyorsan forgatja a játékot, uram, bocsánat, csinál kényszerítőket, átlépős cseleket, vagy akár egy-egy elleni játékszituációkat, tehát összességében pontosan, ahogy említetted, védekezésre, koncentrációra készteti az ellenfelet, ebben az esetben előbb-utóbb bele fog hibázni a kongói válogatott, ez nem kérdés. Itt az a kérdés, hogy tud-e olyan tempót diktálni a portugál válogatott, hogy valójában hibára késztesse az afrikaiakat. Itt ez az egy, ami problémám, hogy gyakorlatilag az eddig eltelt mérkőzésnek a kétharmada arra azzal telt, hogy a középpályán oldalirányba passzolgatnak, hátul a belső védők járatják a labdát, és semmilyen veszélyt nem jelent a portugál csapat.
0: Martínez kezében ott a tábla, tényleg úgy érzem magam, mint a kézlabda meccsen lenni. Tehát felállt fal ellen, járatják a labdát, ott a tábla, húzogatja a vonalakat. Mi mit érünk el vele? Nagyjából semmit.
2: Viszont nem csak a pályán lévő játékosok állták körbe Roberto Martínezt, hanem már teljes felszerelésben ott Rafael Leao is, és Nelson Semedo, és már látjuk is itt a képernyőnkön, hogy jönnek a cserék. 18-as helyére, Neto helyére jön, tehát 17-es Rafael Leao, egy támadó játékos, és magyarok szerint Mendes lesz a másik lecserélt, hiszen ő már nagyon ott van Semedo környékén, lehet, hogy nem bírja tovább, ott kapott egy rúgást néhány perccel ezelőtt, ugye, és így is van, 25-ös helyére jön 2-essel Semedo, úgyhogy cserél Roberto Martínez, de nem a középpályán.
1: Igen, viszont elmondom az okát miért. Egyértelműen látszik, hogy a jobb oldalon bevált Konszenszaó becserélése, és Cancelóval nagyon-nagyon jó játékkapcsolatot alkotnak. Látványosan a jobb oldalon kerül rendszeresen a kongói védelem mögé a portugál csapat az elmúlt 10-15 percben. Most próbálja Martínez a bal oldalt is hasonló színvonalra felhozni, nevezetesen ugye a bal oldali támadót és a bal oldali védőt cserélt be, úgyhogy két friss ember szerintem azt várja ettől, hogy mindkét szélen minél többet mögéig tudnak kerülni, és abban az esetben, hogyha ez megvalósul, akkor egyre több esélye lesz a centrális játékosoknak, például Ronaldónak gólszerzéshez.
2: 72. percben folytatódik a találkozó, a hidratációs szünet után Leónál van már rögtön a labda a bal oldalon, próbálja meghúzni a Wan-Bissaka mellett, és Leó be is tudja tenni középre Bruno Fernandesnek, aztán érkezik Cancelo, ezek szerint Cancelo lesz a bal hátvéd, és Semedo a jobb oldali védő, mert Cancelo átjött ide Leó mögé, és Semedo helyezkedik a túloldalon Konszenszaó oldalán, minden esetre Cancelóról kiment a labda, úgyhogy Wan-Bissaka elvégezhet egy bedobást, jöhet majd egy portugál bedobás, mert hogy KMB-ről kipattant a labda, ez pedig Cancelo gyorsan el is végzi, visszadobta hátra Veigának, Veiga Araújónak, és akkor most már Semedo is játékban a túloldalon, ő adja tovább Konszenszaónak a szélre, Konszenszaó bejátszik középre Nevesnek, aztán visszakerül Araújóhoz Vitinha labdával, a két kongói csatár is a saját térfelének közepén helyezkedik nagyjából, akkor amikor a jobb oldalon megint csak Konszenszaónál a labda az oldalvonalnál, de ő se tudja előre felé vinni, talán majd most Semedo kapja a 16-os magasságában, a 16-os sarkánál jár, már Fernandesnek teszi, ez egy nagyszerű játék, jön a középre, tehát labda Ronaldo, ez is mellé megy, Egy újabb Ronaldo helyzet nagyjából ugyanonnan, ahonnan az imént, most viszont egyértelműen neki jött a betett labda, és egyértelműen ő volt a célszemély itt neves középetett labdájánál. Nagyszerű volt a játék a jobb oldalon a portugáloktól, és egy kongói játékosról pattant ki Ronaldo. Sőt, lehet, hogy a kongói rúgta rá Ronaldóra, minden esetre egyszerre értek oda Tuan Zebével, akivel még az is lehet, hogy a Manchester Unitedben voltak együtt edzésen, mert hogy Tuan Zebe nagyjából akörül igazolhatott el Manchesterből, amikor Ronaldo visszatért oda, de hát itt most elkerülte a labda a kongói kaput, viszont a játékot megint lehet dicsérni ott a jobb oldalon. Minden esetre 1-1 továbbra is a Portugália-Kongó mérkőzés állása a 74. perc végén.
0: Látunk egy közeli képet, és ezt tudom tolmácsolni most a hallgatóknak, Cristiano Ronaldóról iszonyatos feszültség, miközben csere jön, Pikkel érkezik a pályára, azt mondja, hogy Kayembe helyére, és lehet, hogy volt még egy változtatás, igen, lesz még egy változtatás, Masuaku is elhagyta a pályát, és a helyére is érkezik egy új ember, méghozzá egy másik Kayembe érkezett a pályára, és akkor így lesz teljes a létszám. Szóval Feri, egy pillanatra, majd utána mindjárt visszatérünk a kongói cserékre, de hogy Ronaldónál kérdeztem ezt a görcsösséget, amikor eddig arról volt szó, hogy görcsösen keresik. Most már a befejezésnél érzem nála, hogy nagyon-nagyon-nagyon akar, borzasztóan bántja és zavarja, de hogy egyelőre nem tud saját árnyékán, vagy hogy kérdezem, vagy mondjam, ezen túllépni?
1: Nehéz, amikor összességében azért még mindig egy kulcsjátékos, és a portugál válogatott egyik olyan játékos, akitől várják a gólt. Na, de majd folytatom.
0: Mert hogy portugál helyzet, Bruno Fernandes tovább teszi a labdát, és az ötösen egy óriási mentés. Bakambu is, bocsánat, Kayembe, a cserejátékos is hátra kellett, hogy húzódjon, Bakambu elő van, és most kapta a labdát, mekkora mentés volt ez portugál részről. Hát Araújo meccslabdától fosztja meg a kongóiakat utolsó emberként, az utolsó pillanatban mentett óriásit. Consensão most már a 16-osnál, Consensão leviszi az alapvonal felé a labdát, két kongói is ott van a közelében, a kettőből most már csak az egyik marad, és ő próbálná meg akadályozni, hogy Consensão varázsoljon, helyette viszont mégiscsak középre jön a labda, elképesztő jelenetsor egyik, illetve a másik oldalon, játékban a labda, most a kongói 16-osnál jön egy biztonsági mentés Capuaditól, fogja és bal lábbal kibombázza a labdát az oldalvonalon túlra. Fú, sok minden Ronaldónál szakadt félbe a gondolatmenet, de azóta mennyi minden történt.
1: Igen, és azért Ronaldóra visszatérve azért biztos, hogy frusztrálja a sikertelenség, és összességében minden támadó, tehát úgy kezdte elképzelni, hogy egy támadónak a gól az olyan, mint a fuldoklónak az oxigén, tehát minden egyes góllal levegőt nyersz ezáltal, és látszik Ronaldón, hogy ő nagyon szeretne a csapatnak segíteni, extra motivált, de hát ő is ember, biztos vagyok benne, hogy frusztrálja, hogy nem sikerült betalálni két helyzetéből sem.
2: És gyógyít minden addigi kihagyott helyzetre, ahogy Fehér Miklós fogalmazott annak idején. Jobboldali portugál szöglet, Bruno Fernandes ívelibe középre, egyenesen passzi kezébe, aki pedig már gurítja is ki Bakambunak, és most 3-4-5 kongó is jöhet, 5 portugállal. Bakambu kiteszi a bal oldalra, visszaér mindez 5 portugál, de ott lehet még a kongói helyzet, visszajön mögé kerülés, Bakambu lő végül, fölé megy. Nagyjából másfél méterrel elkerülte Bakambu lövése Costa kapuját, ebben most jóval nagyobb veszély lehetett volna, mint ami végül lett belőle. A csereként beálló Sadiki tette vissza a második hullámba, Bakambu viszont nagyon csúnyán törte el a labdát, nem volt az igazán jó lövés a Betis támadójától, aki egyébként az örök ranglistán, a kongói demokratikus köztársaság válogatottjának örök ranglistáján a második helyen áll 21 góllal, és mindössze egyetlen egy gólra van az első helytől. Nyilván szeretné ezt a világbajnokságon megszerezni. Most viszont már a portugálok jönnek előre, Consensão a jobb oldalon, Nevesnek játsza, aki kihúzódik egészen az oldalvonalhoz, ott van Semedo is, akit szintén bevesznek a játékba, végül Vitinha viszi ki onnan a sűrűjéből, és íveli át Bruno Fernandesnek, Leónak teszi, aztán Fernandes Leó a bal szélen elindul, a 16-ostól íveli át a hosszú oldalra, Consensão le tudja venni a 16-oson belül, el is lövi, levágódik, és átpattan egészen Leóig, Leó viszont nem tudja átvenni, ez így Van Bissakáé, és Van Bissaká megtartja Leóval szemben, aztán feljátsz a Bakambunak, Bakambu saját érfelének közepére lép vissza, ott borítja föl őt Veiga, kap egy szabad rúgást a kongói DK válogatottja, és nem is sietnek most ezzel a szabadrúgással, ennek a szabadrúgásnak az elvégzésével. Leiga volt az, aki levitte a földre Bakambut, teljesen jogos a katari játékvezető ítélete. Most pedig már hátra kerül a labda Bassihig, aki pedig nem találja jól a gyengébbik lábával, viszont csak kiharcolnak egy bedobást ott hátul a kongóiak Kapuadinak köszönhetően. A 79. percben járunk, Portugália, kongói DK 1-1.
0: Szorítja, egyre inkább szorítja az idő a portugálokat, és én alig, hanem most arról néznék meg leginkább egy fotót, vagy egy videó bejátszást, hogy mi a helyzet a kolumbiaiak főhadiszállásán látva ezt a mérkőzést, mert hogy egyrészt dörzsölhetik a tenyerüket, hogyha az üzbégek ellen nyernek, akkor az első kör végén csoportjuk élén állhatnak. A másik oldalról viszont, hogyha esetleg úgy álltak hozzá ehhez a sztorihoz, hogy jó, hát Kongó ellen azért persze ott nehéz meccs lesz, de hát azért számolunk az ottani pontokkal, akkor viszont jöhet az izgalom, mert hogy jön egy újabb veszélyes kongói próbálkozás, ezúttal viszont ez a labda, ez az ívelés befelé a 16-oson belőre veszélytelen volt. Portugál ellentámadás kibontakozóban Consensao a jobb oldalon, leviszi az alapvonal felé, aztán elindulna befelé, és lespiac szabadrúgás kifelé. Azt mutatja Consensao, lemaradt a földön, Capuardi mellett jött volna befelé. Nem volt egyértelmű, nektek egyértelmű volt? Laca, segíts, neked egyértelmű volt a kéz? Igen, most a lassítás alapján lehet látni, hogy egyértelmű a kézmozdulat. Valóban a lest fújja, viszont azután emelte az asszisztens a zászlaját, miután Consensao már fönnakadt a kongói védőn, és emiatt volt egy pillanatra zavaró a jelzés, de egyértelműnek tűnik a lassítás alapján a helyzet, amit mi látunk, és ez alapján véleményt tudunk formálni, nevezetesen teljesen jogosan szabadrúgással jöhet az afrikai csapat.
2: A 80. percben egyébként hasonló helyzetben volt Uruguay is, miután a spanyolok döntetlent játszottak a zöldfoki szigetekkel, és Uruguay lehet, hogy a nyomást nem bírta, amik Szaúd-Arábia elleni első fél időben legalábbis nem játszottak jól az uruguayak, hogy aztán a második fél időben egyértelműen az ellenfelük fölé nőjenek, viszont ők is csak döntetlent játszottak, úgyhogy a kolumbiaiak akár az uruguayak példáján is okulhatnak a holnap hajnali 4-kor játszott Üzbegisztán elleni mérkőzésen. A labda a kongóiaknál, Mpassi teszi ki a csapatkapitánynak, Bembának, aki egyébként az afrikai selejtező kör második fordulójában egy nagyon fontos gólt szerzett Kamerun ellen a 91. percben, azzal jutottak a forduló döntőjébe, hogy aztán végül Nigériát 11-esekkel búcsúztassák és jussanak az interkontinentális selejtező körbe. Eddig volt a labda a kongóiaknál, most már Fernandes teszi át Nevesnek a kongói térfél közepén, Vitinha kapja, majd most már Leo egészen kint a baloldali oldalvonalnál. Leóra visszajön védekezni a csereként beálló Pikel is, most már Cancelo ívelné középre, ezt kifejlik a kongóiak, Vitinha pedig elesik, és ezzel megint csak indult egy kongói ellentámadás. Mutusami ugratná ki vissza, érkezik Veiga, és becsúszva kiteszi az oldalvonalon túlra. Vissza viszont azonnal behajítja Bakambunak, Bakambu ugyan a védők mögött tartózkodott, de bedobásnál nincsen les, és újabb kongói helyzet van kialakulóban, jön is egy beadás, ez is borzasztóan hosszú. Hát a kongóiak is dühösek lehetnek egy-egy ilyen helyzet után, mert hogy ott lenne a lehetőség a vezetőgól megszerzésére, és most már a második veszélyes ellentámadást vezették, viszont nem sikerül ezt egyelőre legalábbis kihasználni.
1: Igen, és olyan érdekes lélektanilag szinte egy ilyen lakmuszpapír, hogy a kongói ékek egyre följebb helyezkednek a portugál kapuhoz képest, hiszen az első fél arra beszéltünk, hogy nagyon mélyen vannak, és láthatóan féltek a portugál támadóktól, és eleve a portugál csapattól, de most már gyakorlatilag odáig jutott ez a mérkőzés, hogy kifejezetten fönnhagyják a két ékjátékost a kongóiak, hát ha egy kontratámadással újabb gólt tudnak szerezni. Ez az első félben egészen másképpen nézett ki, és pontosan ezen a mentális vonalon megy végig gyakorlatilag az afrikai válogatott, hogy egyre inkább érzi a veszélyt, egyre inkább érzi a lehetőséget, és egyre inkább, egyre kevésbé félett a portugál csapattól, ez látszik a játékosok vállalkozó kedvén is.
0: Vitinha helyére Gonçalo Ramos érkezik a pályára, ez viszont egy érdekes megközelítés. Feri, mit olvasol ki belőle?
1: Igen, hát ezen én is meglepődtem, igazából Vitinha tényleg egy kulcs pozíció, egy kulcs személy, és most egy kifejezett középcsatár jött be a védekező középpás helyett. Nyilván
0: kell, hogy jöjjön, mert hogy nincs kaputátáról lövése a második félidőben Portugáliának.
1: Igen, hát ez is egy beszédes adat.
2: Csak egy.
1: Igen, ez is egy beszédes adat. Érdekes, mert ahogy látom, Ronaldo megmaradt center pozícióban, és a középpályájuk védekezési részét azáltal egy picit gyengítették, de hát támadó potenciálban erősebbé vált a portugál válogatott. Ez azért egy üzenet is a csapat számára, tehát a játékosok is látják ezt, hogy a kapitány nyerni szeretne.
0: No hát, a 84. percben járunk, úgyhogy akkor egy gyors eszmefuttatás. Akamu nem tud átvenni egy labdát a portugál kaputól 20 méterre. Szóval minimum 3 perc hosszabbítás lesz, tehát ez azt jelenti, hogy innentől számolva minimum 10 még hátra van a meccsből, illetve a csereberék miatt szerintem 2-3-at még rátesz a Katari Spori, tehát mondjuk a 95-tel számolok, akkor tartunk ott, hogy van hátra 10-11, maximum 12 perc, de akkor már mindent egybevetve a mérkőzésből.
2: Érkezik majd két újabb Kongó játékos a pályára, Banza és Kalulu, hogyha majd a játékvezető engedélyt ad a cserére. Bemba már elvégezte volna a bedobást, és akkor most jelez csak a katari játékvezető, hogy jöhetnek a cserék. Banza és Kalulu tehát a pályán, Wan-Bissaka az egyik lecserélt játékos, a másik pedig Bakambu, tehát egy csatárt és egy jobb hátvédet cserél le a francia szövetségi kapitány a mérkőzés hajrájához közelítve. Már a 85. percben járunk, amikor érkezik a két friss ember a kongói csapatba, és akkor Bemba most már hamarosan elvégezheti a bedobást. Hát ez most hosszabb, mint 5 másodperc, nyilván, hogyha csere történik, akkor ez megengedett. Bemba előre is dobja, mégpedig pont a becserélt Banza felé. Banza át is tudja venni, Fernandes mellette a földre kerül, aztán végül Veiga az, aki hazadja Kostának, most a saját 16-osán belülről pedig kiteszi Semedónak. Most már Semedó sem gondolkozik sokat, azonnal indul előre, át is lépi már a felezőt, hogy aztán onnan visszaforduljon, keressen egy üres embert, hátrafele tud csak passzolni Semedó is. Neves a labdával, Neves átteszi Bruno Fernandesnek a baloldalra, Fernandes pedig Leót hozza játékba. Leóra kilép Kalulu, így Leó sem tud előre fele indulni, csak Fernandesnek tudja hátra tenni, aki keresztbe játsza Araújónak, majd a túloldalon már Consenso avatkozik játékba, de a felező környékén járatják a labdát a portugálok, és nem közelítik meg, nemhogy a kongói kaput, a kongói 16-ost sem, megint csak Nevesnél a labda. Aztán Araújó jobb hátvéd pozícióban indul előre, most indítja Semedót, ez viszont borzasztóan hosszú, kimegy a labda a 11-es pont magasságában, onnan jöhet egy kongói bedobás a mérkőzés 86. percében, amikor is az állás Portugália, kongói DK 1-1.
0: Feri, Semedó cseréje nem hozta egyértelműen azt, ami miatt őt beküldte Martínez, tehát Cancelo ezerszer veszélyesebb volt ott a jobb oldalon.
1: Igen, és ez felismerült bennem, de hát nyilván Martínez jobban tudja, viszont Cancelo a jobb oldalon nagyon jól működött. Olykor oda került a kapu elé és szerzett egy lesgolt, amit különösen bravúr, hogy a 16-oson belül gólhelyzetbe tud kerülni, és nagyon jól működött a játék kapcsolat Consensaoval. Erre áthoz a bal oldalra, és Semedót cseréli be, ami alapjelben nem biztos, hogy rossz ötlet volt, csak egy működő játékkapcsolatot ezáltal megbontott. Ez a furcsa számomra egyedül.
0: Leo most már a 16-os csücskénél, a 87. perc végén. Még csak szögletet sem tud kiharcolni Rafael Leo. Hát a portugálok nagyon úgy fest, hogy belelépnek ugyanabba a csapdába, amiben beleléptek a spanyolok, vagy a belekerültek a svájciak Katar ellen. Sőt, annyival másabb a portugálok helyzete, hogy nagyon korán megszerezték a vezetést, tehát saját maguk számára olyan irányban navigálták a mérkőzést, hogy ők legyenek előnyösebb helyzetben, ellenben belekényelmesedtek a gazdaságos üzemmódú mérkőzés menedzserésbe, ha lehet ezt így mondani, bármennyire is ez egy értelmezhetetlen vagy furcsa szó. Cancelo lövése, lapos, beadásszerű lövése a kapus hezében, Passi kezében hal el, nem jutott el Ronaldóhoz a labda. Szóval ma a hosszabbítás nagyjából az egyetlen esélye, ami marad a portugál válogatottnak, de úgy nehezen lehet ezzel az eséllyel élni majd, hogy Semedo kap egy sárga lapot, mert ugye el kell kövessen egy taktikai szabálytalanságot a kezdőkörben. Minden egyes másodperccel, amit a kongóiak az ellenfél térfelén tudnak tölteni, egyre távolabb kerül attól Portugália, hogy győzelemmel mutatkozzon be a VB-n.
2: Kongó pedig egyre közelebb ahhoz, hogy egy bravúr pontszerzéssel mutatkozzon be a világbajnokságon, és történetében először szerezzen pontot egy VB mérkőzésen. Semedo tehát sárgalapot kapott, a kongóiak elvégzik a szabadrúgást. Most a labda Tuan Zebénél, aki átteszi vagy felpasszolja a középpályára, mégpedig Sadikinek. Sadiki kiteszi a jobb oldalra, ahol Kalulu érkezik. Kalulu felpasszolja a támadósorból visszalépő Banzának. Banza aztán kap egyet Ramostól, de nem történt szabálytalanság a játékvezető szerint. Ezzel pedig Consenso indulhat, passzi jön a kapujából, és kifejeli. Ráadásul még ez egy pontos passznak is beélik, hiszen a bal oldalon Kayembe ezt bent tudta tartani, és Kayembe révén indul előre a kongói csapat. Kayembe bejátsza középre Visszának. Vissza még egyel tovább teszi, Piqué sarokkal teszi ki a szélre, ez picit talán könnyelmű megoldás volt, Kalulu minden esetre bent tartja, és megjátsza Mutusamit. Most a kongóiak járatják úgy a portugál térféren, mint ahogy ezt a mérkőzés nagy részében eddig a portugálok tették, aztán Bemba inkább úgy dönt, hogy hátra teszi egészen a kapusnak, így Passi most a labdával jött, Cristiano Ronaldo megtámadja, Passi jobbnak is látja, akkor átrúgni a labdába, amekkorát csak tud, át is megy a labda egészen a portugál kapusig, Diego Costáig, úgyhogy ismét jöhetnek a portugálok. Fél perc van még hátra a rendes játékidőből, hamarosan megtudjuk, hogy mennyi lesz a ráadás. Portugália, Kongó 1-1, Consenso révén jönnek előre a portugálok, jobb oldalról indul befelé Consenso, Bruno Fernandesnek passzolja, aztán visszakapja Consenso, ezt akár el is lőheti, egy nagyszerű becsúszó szerelés a kongóiaktól. Bruno Fernandeshez kerül a labda, jobb külsővel adja középre, Tuan Zebe fejeri el, ott van viszont még visszapatta megint csak Fernandeshez, ballal a lövés, mellé megy ez is. Passi rajta volt, de nem biztos, hogy elérte volna. Centikkel került el Fernandes lövése a kongói kapu, de továbbra sincsen kaput eltaláló lövése a gólon kívül a portugáloknak.
0: Hát a nagy kérdés, a legnagyobb nyitott kérdés, mennyi lesz a hosszabbítás? Mert hogy letelt a 90 perc, mi az a szalmaszál mennyiség, amiben bele tud kapaszkodni Portugália, ha lesz egyáltalán ilyen? 5 perc mindösszesen a ráadás, és az 5 percből majd csak fél perc eltelik, mire nyilvánosságra hozzák ezt. Na Feri, mi lesz ebben az 5 percben?
1: Portugál továbbra is így fognak próbálkozni. A kongói csapat azért a labda nyomozásában azért kezd elfáradni. Az imént láttuk a kapitányukat, és nagyon-nagyon bőszen magyarázta, hogy szűkebb blokkba védekezzenek, mert érzi a veszélyt. Viszont nincs sok hátra, a portugál válogatott pedig olyan nagyon nagy tempót nem diktál, tehát nem lóg levegőben a gól, de a kongói válogatott kezd el fáradni, ez kétségtelen.
2: Bruno Fernandes kapja meg a labdát Semedótól, egy bedobást követően a 16-os sarkától íveli középre Ronaldo felé, van is csúsztatás, de ez így Leohoz kerül a hosszú oldalon, Leo viszont visszapasszolja aztán a középpályán, vagy hát a balhátvédnek Cancelónak. Cancelóról kimegy a labda, kérdés, hogy tényleg róla mente ki, vagy a kongóiakról. A csereként váló Piqué picit összeakaszkodik a portugál kispaddal. A Jassim játékvezető azonnal ott terem és rendet tesz. A labdát pedig a kongóiaknak adja. Kalulu végezheti el a bedobást. Kalulu be is dobja föl a támadósorba Visszának. Így ez biztos, hogy lap lesz. Vissza ugyan átemelte a labdát Araújo felett, és kapura tört volna, aztán fennakadt a portugál középhátvéden. Történt mindez mondjuk 45 méterre a kaputól, úgyhogy egyértelmű gólhelyzet azért nem volt, ezért a sárga lap Araújónak, Al Jassimtól. Minden esetre a kongóiak azt hiszem, hogy piros lapot akartak volna látni, mert valóban, hogyha vissza ott elmegy Araújó mellett, akkor tényleg kapura tört volna, de hát tényleg 45 méterre történt az egész. Úgyhogy marad a sárga lap, és a 93. percben további értékes másodperceket nyernek a kongóiak, hiszen egy-egyre áll továbbra is a Portugália-Kongó mérkőzés.
0: Azért az is egy beszédes adat, hogy a harmadik portugál sárga jön egy kongóival szemben. Tehát azért, amikor van egy csapat, amelyik elvileg ennyivel esélyesebb, azzá teszem, hogy papíron elvileg ennyivel esélyesebb, azért ez ez minden csak nem vet rájuk jó fényt egyébként. 93. perc, biztos, hogy több lesz a ráadás, mint 5 perc, mert a jelzett 5 percből több mint 1 percig nem volt játékban a labda, úgyhogy kíváncsian várom majd, hogy a Spori hogy gondolja, vagy meddig engedi majd a játékot. Az biztos, hogy jönnek előre a kongóiak, és megpróbálnak kiharcolni egy szögletet, nem járnak sikerrel. Vajon a portugálok ki tudnak-e még harcolni legalább egy szögletet a mérkőzésen? Ez itt a nagy kérdés.
2: Pikel megint csak balhézni próbáltott egy picit, de ezúttal nem ő tartott sokáig a dolog. Diego Costa pedig már el is végezte a kirúgást, és jöhet a jobb oldalon előre a portugál válogatott. A felezőig jutnak egyelőre, ott passzolja oda Araújo Conceição-nak, Conceição vissza Bruno Fernandesnek, de ő is hátul van a két belső védő között. Aztán megint csak Conceição-t játsszák meg a jobb oldalon, ott próbálkoznak a portugálok, Semedo kapja most, Semedo Mutusami mellett vinné el, és ez sikerül is egy szép cselle, Semedo még mindig, aztán jön segíteni Kayembe Mutusaminak, és oda piszkál, és akkor választ kap Korn, sikerül kiharcolni még egy szögletet a portugáloknak, vagy egyet még legalább. A jobb oldalról jöhet majd a sarokrúgás. Cristiano Ronaldo mutatja a figurát a hosszú oldali kapufánál, megint csak Mbemba figyel a portugál csapat kapitányra. A szögletet pedig Bruno Fernandes végzi el. A 95. perc kezdődik el, amikor jön Fernandes szöglete középre, és jön passzi a kapujából. Megfogja a labdát, megnézi, hogy van-e induló játékos, mert miután látja, hogy nincsen, inkább ráfekszik, és csak azután rúgja előre. Borzasztóan pontatlanul jöhetnek ismét a portugálok.
0: Van még hátra a jelzett hosszabbításból, 45 másodperc a labda Portugáliánál volt, és azért emelem a hangom, mert hogy Bruno Fernandes borzasztó gyengén teszi középre, és jön egy kongói kontra. Végig tudom menni az afrikai csapat, jelzem nem, mert hogy Conceição is visszazár, és aztán föl botlik saját maga által helyzet, vagy teremtett szituációban a labdában. Az a helyzet, én már most így előre szaladok a végére, nem tudom, hogy mennyi lesz a ráadás, de hogy ez a portugál csapatban felé nem érdemel egy győzelmet.
1: Nem, és nagyon tanulságos, hogy 1-0-as vezetés nem érvettek ennyire vissza. Ilyenkor és a véget futball büntetni szokott.
0: És véget is ért a mérkőzés. Meglepetés vagy sem, mindenki döntse el magában, minden esetre pontosztozkodás, Portugália, Kongó egy úgy kezdett a portugál együttes, ahogy azt előzetesen várni lehetett, hiszen már a 6. percben megszerezte az európai csapat a vezetést. Pedro Neto remek labdáját neves bólintotta a kongói a kapujába, a Paris Saint-Germain fiatal játékosa hamar előnyhöz juttatta tehát Portugáliát. Ezt követően hiába játszott óriási mezőnyfölényben az európai csapat. Az első félidő jelentős részében több mint 80%-ban birtokolta a labdát a portugál válogatott. A kongóiak mégis ki tudtak egyenlíteni. Történt ugyanis, hogy az első félidő hosszabbítására, ha nem is vérszemet kapott a kongói csapat, de az afrikai együttes több szögletet is ki tudott harcolni, és bizony a harmadik sarokrúgásából az afrikai együttes egyenlíteni tudott. Vissza volt az, aki a Newcastle támadójaként eredményes volt, és gólt szerzett a mérkőzésen. Egy-egyel fordultak tehát a csapatok, a második játékrészre sok mindent megpróbált a portugál együttes. Cserékkel próbálta Martínez frissíteni a csapatát. Jött Conceição, jött például Leo, de az átütő erő hiányzott az európai csapatból. Cristiano Ronaldo-nak ugyan volt egy-két helyzete. João Cancelo ugyan szerzett egy szép látványos találatot ollózó mozdulattal, viszont mindezt lesrületette. Szóval összességében a végeredmény Portugália, Kongó 1-1. Na, Bene Ferenchez fordulok. Én itt a lefújás előtti másodpercekben már egy kicsit megelőztem saját magunkat, de csak ezt tudom mondani, hogy sokat beszéltünk róla a meccs közben, nem érdemelt győzelmet a portugál csapat. A portugálok kritikája, a kongóiak dicsérete, a kettő együtt, honnan közelítsük meg ezt a meccset? Én mennyire vagyok szigorú, hogyha inkább a portugálok kritikájaként, vagy bennem erősebb a portugálok felé a kritika?
1: Igen, helyes a megközelítés, bár nyilván ne vegyük el az érdemeket a kongói válogatottól. Alapjelenleg a tanulságos mérkőzés volt, hiszen egy látványosan visszahúzódó és látványosan az ellenféltől tartó kongói válogatottat láttunk, amelyik gyakorlatilag semmilyen energiát nem fektetett a támadójátékra, csak és kizárólag a védekezéssel törődött, annak ellenére, hogy nagyon-nagyon korán megszerezte a vezetést a portugál válogatott. Minden a portugálok mérkőzés terve szerint alakult. Még pont beszéltük azt a 25.-30. perc tájékán, hogy miért nem nyílik ki Kongó jobban, miért nem akar egyenlíteni, és hát azért nem, mert próbálta megúszni ezt a mérkőzést kevés kapott góllal, és esetleg a kevés lehetőségek egyikéből esetleg tud egyenlíteni, és pontosan így alakult az első félidő hosszabbításában a kongói egyenlítés. Viszont ennek volt egy olyan előzménye, hogy a portugál válogatott nem diktált olyan tempót, mint a vezetéséig tette, és úgymond belealudt egy kicsit a saját mérkőzés tempójába, tehát úgy érezték, hogy jobbak, egyénileg is és csapatszinten is hamar megjött a vezetés, és annyi pozitív élmény érte őket, hogy ez szépen el is altatta a további játékukat. Nagyon tanulságos abból a szempontból, hogy tudomásul kell venni, hogy a mai világban nincsenek akkora különbségek a csapatok között. Egy ilyen akár a végső címre is esélyes, de a négy közi jutásra mindenképpen esélyes portugál válogatott, amennyiben nem nyújt 100%-ot, egy kongói válogatott is meg tudja tréfálni.
2: Feri, hány ilyennek kell még történnie, hogy tanuljanak a nagy csapatok?
1: Ezen gondolkodtam pontosan én is a lefújás pillanatában. Tudomásul kell venni azért, hogy a 48 csapatos világbajnokság nagyon hosszú, 8 mérkőzésre kalibrálják magukat a csapatok, de nyilván, ha nagyon abba gondolkodnak, hogy 8 mérkőzés, akkor könnyen 3 mérkőzés után haza lehet utazni. Tehát ezt a veszélyt azért a szövetség kapitányoknak bele kell plantálni az agyakba. Egy biztos, hogy azért szerintem Portugália továbbjutását alapjelve semmi sem veszélyezteti, de én nagyon kíváncsi leszek a második csoportkörre, hogy ott változni fog-e valamit ez.
2: Mármint a második fordulóra a csoportkörnek.
1: Igen, csoportkör másik fordulójára, hogy ez az általános mentalitása, főleg az európai, de inkább úgy mondanám az esélyesebb csapatoknak változik.
0: Mi lesz a törn, ugye? Hogyha már pókeresnél lesz.
1: Igen, pontosan.
0: Szívesen máskor is, hogy mikre emlékszek.
2: Portugália, kongói DK 1-1, tehát a labdarúgó világbajnokság csoportkörében majd este 10 órakor kezdődik, tehát szűk egy óra múlva Anglia és Horvátország összecsapása. Bene Ferenc és Németh Korné nevében is búcsúzom. Köszönöm a figyelmet, köszönjük a figyelmüket a Szóval stúdiói.
3: Németh Kornélnak, Regős László Pálnak és Bene Ferencnek köszönjük szépen, tehát véget ért az első mai összecsapás. A folytatás itt a Nemzeti Sportrádióban 22 órától, amikor Katona László és Tóth Béla közvetíti majd az újabb, egyben az utolsó 8. négyes, tehát az utolsó csoportnak az első mérkőzését, ahol a két ellenfél, két európai remek együttes lesz, reméljük, hogy mérkőzés is ilyen magas színvonalú lesz, Anglia és Horvátország csap össze, egy órától Gána, Panama szintén ebben a csoportban, míg a most véget ért mérkőzésen a két másik csapat abból a csoportból, tehát Portugália és Kongó leendő ellenfelei is megmérkőznek, Üzbegisztán és Kolumbia, magyar idő szerint reggel hajnali 4 órától. Hamarosan Nagy Alexandra és a hírek következik.
4: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Mexikói edzője lett a bajnok Eto'o FC-nek. Kivezeti a védett üzemanyagárat a kormány, jelentette be Magyar Péter. Fokozódik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
4: Sporthírek.
5: A labdarúgó NB1-ben címvédő Eto'o FC hivatalosan is bejelentette, hogy a mexikói Efrain Juarez lett a csapat új vezetőedzője, aki hazája válogatottjában 39-szer lépett pályára. A 38 éves mexikói 2024-ben kezdte edzői pályafutását. Dolgozott az USA-ban, Belgiumban és Kolumbiában is. A címvédő Argentina Lionel Messi mesterhármasával 3-0-ás Algíria elleni győzelemmel kezdte a labdarúgó világbajnokság csoportkörét. A 38 éves 8-szoros aranylabdás világklasszis először lőtt 3 gólt VB meccsen, 16 találatával pedig beérte a VB-k történetének legeredményesebb játékosát, a német Miroslav Klose-t. A J csoport másik mérkőzésén Ausztria-Jordánia 3-1. Az I csoportban Kylian Mbappé duplázott, Franciaország pedig 3-1-re legyőzte Szenegált. A norvégok pedig Erling Haaland duplájának is köszönhetően 4-1-re nyertek Irak ellen. A Paksa görög Panathinaikos csapatával találkozik a labdarúgó konferencialiga selejtezőjének második fordulójában. A sorozat másik magyar együttese a Debrecen, a máltai Marces Lok és az örmény Pjunik első fordulós párharcának továbbjutójával csap össze. Bronzérmes lett a kartozó Szatmári András a franciaországi vívó Európa-bajnokságon, miután francia riválisától kikapott az elődöntőben. Komoly erősítést jelentett be a Ferencváros a férfi vízilabda csapatban. Az FTC leigazolta a görög válogatott világbajnoki ezüstérmes centerét, Konstantinos Kakariszt, aki az Olimpiákosztól érkezik a legutóbbi idényben BL bronzérmes együtteshez. A Salamancából a Valencia csapatához igazolt Takács Kisvirág, a magyar női kosárlabda válogatott centere és csapatkapitánya.
4: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Továbbra is erős a forint. A magyar fizetőeszköz árfolyama a héten már 350 alá is csökkent az euróval szemben, ami 5 éves csúcsnak számít. A portfólió vezető elemzője arról beszélt, tavaly óta folyamatos erősödés jellemzi a forintot, ebben jelentős szerepe volt a jegybanki kommunikációnak, de a kormányváltás esélyét is figyelték a befektetők. A forint erősödése az üzemanyagok piaci árára is hatással van, ezért kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon. A mai kormányülésen arról döntöttek, hogy benyújtják az országgyűlésnek a vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló javaslatot. Hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Holnap kezdődik a kétnapos uniós csúcs találkozó Brüsszelben. Az állam és kormányfők tanácskozásán szó lesz egyebek mellett a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is. Ezúttal is meghallgatják majd Volodymyr Zelenszkij tájékoztatóját a legfrissebb ukrajnai fejleményekről. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a hét legfejlettebb ipari ország vezetői. A franciaországi Evianban tartott esemény után Emmanuel Macron francia elnök fontosnak nevezte, hogy a G7 országok újból aktívak lettek az Oroszországra gyakorolt nyomás növelése érdekében. A francia elnök utalt arra, hogy Donald Trump amerikai elnök kedden több megbeszélést is folytatott Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Majd jelezte, hogy kész visszaállítani az orosz olajra vonatkozó szankciókat.
4: Közlekedés.
5: Filmforgatás miatt a hétvégén nem jár egy szakaszon a kettes metró. A Deák Ferenc tér és az Őrs vezértere között pótlóbuszok viszik majd az utasokat.
4: Időjárás.
5: Melegszik az idő. Holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar, a szél mérséklődik. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 7. napjánál tart a labdarúgó világbajnokság, és a jól számolom 18 napja ért véget a budapesti történelmi bajnokok ligája döntő. Hát első és másodsorban ez utóbbiról fogunk beszélgetni. A következő egy órában köszöntöm itt a stúdióban Dinnyés Mártont, a BL döntő kommunikációs vezetőjét.
2: Üdvözlök mindenkit.
1: És Fűrész Ádámot, a BL döntő projektmenedzserét.
3: Én is üdvözlök mindenkit.
1: Szervusztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Hát kezdjük rögtön a végén. 18 napja ért véget a bizonyos bajnokok ligája döntő. Kipihentétek már magatokat?
3: Igazából mondhatjuk azt, hogy a döntő véget ért, tehát futballmérkőzést már nem játszunk, de maga a szervezés az nem zárult még le teljesen. A mai napig is zajlanak munkálatok a Puskás Arénánál. Például a fölépített Champions Village, ami egy hospitality vendéglátó sátorváros volt, még a mai napon is bontják, és ennek holnap lesz az utolsó napja, hogy mindent elpakolnak. Úgyhogy utána ott fizikailag a munkálatok véget érnek. A pénzügyi lezárás is folyamatosan zajlik, úgyhogy tennivaló még van, de pihenni már sikerült, tökéletesen még biztosan nem pihentük ki magunkat mindannyian.
1: Na mindjárt megbeszéljük, hogy mennyit nem pihentetek korábban. Emlékeztek, most mindkettőtökön szól természetesen a kérdés, arra a pillanatra, amikor megkapta Budapest ennek a BL-nek a rendezési jogát?
2: Szerintem emlékszünk mind a ketten, és nyilván ez egy olyan álom volt, amit úgy régóta mindannyian őrizgettünk, és mindannyian szerettük volna, hogy eljussunk ide. De ahhoz képest, hogy amikor megtörtént, olyan 700 nap volt már csak hátra magáig a döntőig, tehát akkor már nem volt olyan nagyon-nagyon sok idő. És akkor rögtön az volt az első gondolatunk, hogy nyilván ez fantasztikus dolog az egész országnak, meg Budapestnek, meg a stadionnak, de a következő már az volt, hogy akkor mik az első lépések, és csak hogy lásd, hogy miről van szó, hogy itt már szeptemberben rendeztünk egy nagy újságírói konferenciát, ahol nem is újságírói, hanem a kluboknak a média munkatársai. 25-ben már. 25-ben már rendeztünk egy nagyobb konferenciát, tehát elég hamar elindult a dolog, és hogy az Ádám az előbb utalt rá, szerintem nagyon-nagyon jól jelképezi az egész folyamatot, hogy a BL döntő nyilván egy szurkolónak a mérkőzésről szól elsősorban, de a mi életünkben számos kísérő esemény, minden feladatnak a pontos lebontása, ez volt az elsődleges, ami eszünkbe jutott.
1: Ennek a megszervezéséről is feltétlenül fogunk beszélgetni, de akkor térünk rá Ádámra, hogy te emlékszel erre a pillanatra, amikor bejelentették, hogy Budapest,
3: igen,
1: 2026.
3: Igen. Én is nagyon jól emlékszem, és igazából egy nagyon hosszú út vezetett odáig, mert abszolút nem a bajnokok ligája pályázati anyagával indult ez az egész, hanem folyamatosan építkeztünk, szuperkupa, Euró 2020, Európa Liga döntő, és minden egyes lépcsőfok az szükséges volt ahhoz, hogy egyáltalán Budapest és a Puskás Aréna szóba kerülhessen, mint egy bajnokok ligája döntő helyszíne. És mi már 2023 őszén elkezdtünk a pályázati anyaggal foglalkozni, úgyhogy az a folyamat az megkezdődött ott az őszi-téli időszakban, és én 2024-ben az év első felét Berlinbe töltöttem, mert a Németország Európa-bajnokságon dolgoztam. Úgyhogy még onnan Berlinből véglegesítettük a pályázati anyagnak a végső fázisát, és egy tavaszi nap volt, és benn voltunk a stadionban, már készültünk az első mérkőzésünkre, egy egészen népes csapat már ott volt az Euró 2024-es brigádból, amikor üzenetbe értesültem az egészről, a főnökünk küldött egy üzenetet a csoportbeszélgetésbe, akik a pályázaton részt vettek, hogy gratulálok, urak, és akkor lejátszottam a bajnokok ligája himnuszt, és úgy sétáltam be az irodába, úgyhogy nekem az egy nagyon boldog pillanat volt, mert tényleg rengeteg munka volt benne.
1: Libabőrösök lettetek, ahogy most ezt mondtad, Marci?
2: Szerintem azért igen, mert még kicsit még...
1: Mert én igen egyébként. Tehát ahogy Ádám elmondta, tényleg ez egy fantasztikus érzés lehetett ennek a városnak, ennek a stadionnak, ennek az országnak.
2: Abszolút libabőrösök lettünk, de én azért mennék egy picit vissza, mert 2019-ben nyitottam el kapuit a Puskás Aréna, és most nem azért révedek vissza itt a múltba, hogy most erről beszélgessünk, de már akkor végig benne volt a levegőben, hogyha apró részleteit néztük a stadionnak, és hát kiélveztük, bementünk oda, engem most is kiráz a hideg, hogy erről beszélek, már akkor arról beszéltünk, hogy nyilván válogatott meccsekre teljen meg, legyen egy fantasztikus élmény, de itt lehetne rendezni egy Bajnokok Ligája döntőt. És ha így nézi az ember, hogy egy kicsit majdnem 10 év eltelik, mire megrendezzük, vagy bő 5 év, akkor egy kicsit látod, hogy ez mit jelentett a mi számunkra.
4: Korán is jött, nem? Tehát talán az átlagember nem is gondolta volna, hogy ilyen kis idő telik el a stadion átadása és a VHL döntő.
2: Szerintem az a Covid, amiről beszélsz, az jött korán. A Covid bejött, és akkor egymás után rendeztük a meccseket. Tehát, hogyha ezzel a fejjel gondolkodunk, más szempontból, hogyha nincs az a tapasztalat, nem látja ott az UEFA, hogy itt megrendezzük a Liverpool, meg a Manchester City, meg különböző nagy csapatoknak a meccseit, mondhatni egy
4: hibátlanul.
2: Európai szuperkupa, nyilván a Bayern sikerével, gondoltam, hogy közbeszúrod. Ha ezek nincsenek, akkor nem jutunk el ide, és nekünk tényleg nagyon fontos volt ez az építkezés, de szerintem az UEFA-nak is. Tehát az EB meccsek, nyilván ott is csak nálunk volt, ha emlékeztek rá, csak nálunk volt teltház, az a francia meccs, ahol a Kánikulában játszottunk, és itt tovább, és itt tovább. És utána jött egy Európa Liga döntő, ami az első olyan klub döntő, ahol azért meg lehet nézni, mit tud ez az ország. Egyébként nem csak a stadionban, mert sokat beszélünk erről, de egy kicsit kinyitnám ezt a teret. Szerintem stadion szempontból nem nagyon volt itt kérdés. Aki már járt valaha ott abba az arénába, akár egy válogatott meccsen, az pontosan tudja, hogy ez működni fog. Nyilván mindent a helyére kell tenni, meg mindennek, hogy mondjam, kell, hogy legyen egy felelőse. De az, ami a városban történik, a repülőtéren történik, a hotelek tekintetében történik, azért az még egy nagyváros esetén is kihívás lehet.
4: Nyilvánvalóan azért más egy válogatott mérkőzés, amelyen két csapat vesz részt, és egyik az idegenbeli csapat, a másik a mi hazai gárdánk, és jön mondjuk a vendégcsapat a 15-20 újságíró. Na most itt erről azt hiszem tudsz beszélni hosszansan. Menjünk bele egy kicsikét számháborúba az újságírók terén például.
2: Most itt fölveszem a szemüvegemet. Barica Gábor kollégám kicsit segített is vele, hogy a számokat ellenőrizte, hogy minden jó legyen, amit mondok, számítottam rá, hogy kérdezed. És tényleg így van, de egy pillanatra előttem itt a számokat itt darálom, ami amúgy is unalmas. Van egy sportélmény, amit be kell mutatni, amiről beszélni kell, amit tévében meg kell mutatni, csak akkor ér valamit. Tehát az egész, a mi szemléletünk ez, és hát nyilván ezt az UEFA koordinálja, de úgy kell elképzelni, hogy összesen 800 fő az, akire azt mondjuk, hogy írott sajtó plusz fotós. De most csak ha a fotósokra rámegyünk, a fotós is úgy néz ki, hogy 160 főt akkreditáltunk az UEFA-val közösen a pálya szélére, de 30-an még a tribűnről fotóztak. És összességében minden egyes olyan pont ki van találva, onnan a legjobb fotókat el lehet készíteni arra a pillanatra, amikor fölemelik a trófeát. De ha átmegyek a tévére, hát az igazán brutális. Tehát ott az összességében 3000 fő volt, aki valamilyen módon a tévé közvetítésekkel összefüggésben kapott akkreditációt. Ebben benne van az a 2000 ember, aki közvetlenül dolgozott, és a többiek lehet, hogy inkább műszaki területen. Összesen 70-80 országból érkeztek újságíró kollégák erre a rendezvényre. Én azt hiszem, hogy önmagában már ez is egy nagy siker egyébként az országnak. Tehát hiszen ők lehet, hogy most szembesülnek azzal először, hogy Budapest, és akkor elmennek, megnézik a belvárost, és elájulnak. És még azt is hozzáteszem, hogy nagyon kevés olyan adottságú város van, ezt talán mondhatom, meg annyira nem vagyok öreg, de az egy pár meccsen már voltam, nagyon kevés az olyan adottságú város, ahol ki lehet gyakorlatilag sétálni a belvárosból a stadionba. De akkor legrosszabb esetben, ha valaki kicsit elfáradt, vagy besörözött, akkor mondjuk felszáll a metróra. De a legtöbb nagy aréna a mai futballban, az kimondottan a városon kívül egy ilyen semleges területen található. És pont beszéltünk Ádámmal idefelé jövet, hogy Münchenben is igazából lehet, hogy csak annyit kellett biztosítani a PSG szurkolók számára, hogy felszálltak a helyi vonatra, amit indítottak nekik egy járatot.
4: Hatos.
2: Igen. Járatot.
4: Hatos ez már.
2: Nálunk pedig átsétáltak a Kerepesi út másik oldalára.
4: A világ egyik legszebb helyéről, a Városligetről végül is. Tehát...
2: Így van, onnan érkezve, de a meccs után csak becsekkoltak a járatukra, és buszokkal, PSG feliratú budapesti kék buszokkal vitték ki őket a reptéren a saját termináljukba, ahol csak ők szállhattak fel a gépekre. Szerintem ezért próbáltam az előbb megnyitni ezt az irányt is az újságírók mellett. Ez egy fantasztikus szolgáltatás volt, amit itt nyújtottunk.
4: Egyébként az UEFA kérése volt ez a délutáni időpont? Vagy kora esti időpont? Mert ugye azok kedvéért, akik nem követték a fejlődés történetet, ugye bár 2010-ig volt szerdán a döntő, 2010-ben Madridban volt, ha jól emlékszem, először szombati döntő, de még mind esti döntők voltak.
3: Így van, most először volt 6 órakor a kezdőrugás, ez abszolút egy UEFA kezdeményezés volt, amiről természetesen kikérték a véleményünket. Mi ezt szervezési szempontból az első pillanattól támogattuk. Nyilván nagyobb nyomást helyez mondjuk a reptérre, ugyanakkor a biztonsági szolgáltató, a rendőrség az ő működésüket úgymond napfényben sokkal könnyebben el tudják látni, és sokkal magabiztosabban tudtunk odaállni ez az egész 6 órás kezdőrugáshoz. Úgyhogy ez egy újfajta kezdeményezés volt, ami nagyon sok olyan felállítást és operációt eredményezett, amivel korábban még se az UEFA se. Hát mi találkoztunk válogatott meccseken, de nyilván nem összehasonlítható.
4: Vagy a francia, ez az egész. Meleg volt.
2: Ude meleg volt a derbi.
3: Így van. Úgyhogy ez egy újítása volt itt a budapesti döntőnek.
2: Én azt hozzátenném, hogy magyar szempontból mi marad itt? Hát például a gyerekek meg tudják nézni a meccset, hogyha nincs is jegyük, úgy leülni egy BL döntő megnézésére, hogy ez itt történik a mi fővárosunkban, az egy óriási különbség, és ebből a szempontból azért nem hátrány ez a 18 órás kezdés. Egyébként, amit az Ádám mondta, hogy az angol futballt, aki követi, azt tudja, hogy az összes nagy rangadót csak természetes fényviszonyok között rendezik, mert a rendőrség így vállalja, vagy ezt preferálja. Úgyhogy ez nem egy újdonság ilyen szempontból. És lehet, hogy hozzájárult ahhoz, hogy a legnagyobb bulvárhír, ami hozzám eljutott a meccs szervezése előtt, hogy egy 10 év körüli gyerek megpróbált egy műanyag gépkarabénak látszó tárgyal bejutni, ami valójában egy játékpisztoly volt.
4: És mit kell ilyenkor tenni?
2: Ilyenkor ugye ez nem a stadion, ez nem a stadionnál történt, hanem a Hősök terénél, és nyilván van egy ilyen tömegpszichózis, hogyha valaki ezt meglátja, és rosszul reagál, akkor abból gond lehet, de hát nyilván elvezették a gyereket, vagy elvették szegénytől ezt a puskát, de azért most ezen rögünk, de ha meg úgy állítjuk be, hogy egy órával a mérkőzés kezdett előtt ez volt a legnagyobb esemény, akkor azért abban megállapodhatunk, hogy lehet, hogy a Margit szigeten ennél több pofon csattan el egy átlagos vasárnapi napon.
4: Bármikor. Egyébként elgondolkoztam rajta, hogy azért Athénban, Madridban mondjuk egy jó meleg nyári, koranyári délutánon BL döntőt rendezni, azt majd szerintem az UEFA is el fog ezen majd gondolkozni, mert nekünk is szerencsénk volt, hogy nem volt kánikula, mert lehetett volna őrült kánikula május 30-án.
3: Itt a lehetőség egyébként, ugye jövő

0: az egy ideje nagyon kiemelt fontossággal rendelkezik az UEFA-nál is, úgyhogy erre mindig különös hangsúlyt fektetnek, meg fordítanak, úgyhogy abszolút minden ilyesmivel, amit meg tudunk tenni, azt szervezési oldalról megtesszük.
1: Hát a magyarok mindig jó szervezők voltak, emlékszem a vizes világbajnokságon, amikor őrült meleg volt a Margit szigeten, akkor zacskós vizeket osztogattak.
0: Abszolút,
1: tehát
0: abszolút,
1: az is egy fantasztikus. Tehát gyakorlatilag életmentő volt. Tehát amikor egy délelőtti mérkőzésen volt 45 fok, és ott a Margit szigeten fák ugyan vannak, de nem, nem az uszoda környékén. Igen. Na, hát a szervezés az gondolom egy óriási feladat. Na most picit tényleg térjük vissza ez a bizonyos bejelentés utáni napra, ott gondolom pesgőt bontottatok, aztán a másnap is pesgőt bontottatok, aztán a harmadik nap el kellett kezdeni dolgozni.
0: Így van.
1: Bontottatok pesgőt? Mert olyan diszkréten mosolyogtál erre a felvetésre.
0: Fizikailag nehézkes volt pesgőt bontanunk, mert ugye a pályázatot író csapatból ketten éppen Németországban dolgoztunk az Európa bajnokságon, a többiek itthon voltak Magyarországon, úgyhogy szerintem a pesgő bontás az ott fizikailag elmaradt, természetesen nagy öröm az megvolt, és megosztottuk a boldogságot másokkal is. És igazából ott ugye 24 őszén, ott szeptemberben már elindult egy első úgynevezett working visit lezajlott. Az UEFA ilyen fél évente megtartott working visitekkel dolgozik, amikor minden szakemberüket idehozzák a helyszíne, és ezt úgy kell elképzelni, hogy itt vannak 2-3, akár 4 napon keresztül, és tematikusan projektről projektre átnézik a stadion szakembereivel, a hatóságokkal, a külsős partnerekkel, a labdarúgó szövetség szakembereivel azt, hogy ők a saját területükön mit szeretnének megvalósítani, szerintünk azt, hogyan lehetne megvalósítani, hogyan dolgozzunk együtt, hogy minden a lehető legtökéletesebben zajlódjon majd a jövőben, és azért azt tudni kell, és szerintem ez nagyon gyorsan megérkezett ez az információ itthon mindenkihez, hogy ez a Bajnokok Liga, ez tényleg a legfelsőbb polc. Tehát itt mindenben mindenki a legprofibb hozzáállást várta el, a legapróbb részleteket kellett kidolgoznunk, és tényleg a legjobb tudásunk szerint közre működni, abban, hogy az UEFA elképzelései azok implementálva legyenek a Budapest és Puskás Aréna sajátosságaihoz. Úgyhogy ott 2024 őszén kezdtünk el ezzel foglalkozni, az még csak egy kisebb látogatás volt, körülbelül 15 fővel érkezett az UEFA, és ezek szépen lassan megnövekedtek. Februárban 2025-ben ott már egy nagyobb látogatás, 40 fő, ott mi is egy nagyobb delegációt vontunk be az MLS oldaláról, illetve hatósági jelenlét volt, BKK-s jelenlét, Puskás Aréna, reptéri jelenlét, ott már a reptérrel is megkezdtük az egyeztetéseket. És 2025 májusában lehetőségünk volt többünknek kilátogatni a müncheni döntőre. Ott engem kifejezetten egy operatív szerepkörre vontak be, úgyhogy nekem lehetőségem volt az UEFA Venue Management csapatába beülni, 12 napot dolgoztam velük a müncheni finálé előtt, és nagyon bíztam benne, hogy ez nem egy megfigyelői szerep lesz, hanem tényleg egy aktív, operatív szerepkör, és szerencsére így is történt, tehát ott az első napomtól kezdve abszolút feladatokkal bíztak meg, ötleteimre voltak kíváncsiak, és nekem nagyon hasznos volt, már csak az, hogy ott ültem az irodába, és láttam azt, hogy egy BL döntő kapcsán milyen kihívások fordulnak elő délelőttől délutánra, egyik napról a másikra. Úgyhogy ez egy óriási élmény volt, és tényleg az volt az a pillanat, amikor nekem is így kinyílt a szemem, hogy na mi is egy BL döntő. Hogy az egyik pillanatban NFL elkapó, de Beckham Juniort kísérem be az egyik parkolóból, mert késve érkezett, a másik pillanatban a David Beckhamék tartanak műsort az egyik Skyboxba, tehát a legnagyobb hírességek érkeznek, a legnagyobb futballcsapatok, a legprofibb stábbal érkeznek a stadionba. Ahogy a Marci is említette, óriási média érdeklődés, és hát zsong az egész város a BL döntő körül. Ahogy onnan hazajöttünk, a döntőt megelőző két napban egyébként egy hatfős stáb, MLS, Puskás Aréna, Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség és Országos Rendőrfőkapitányság delegációjával megérkezett. Ők kaptak egy nagyon komoly körbevezetést, minden Bajnokok Ligáját érintő területet megnéztek, nem csak a stadiont, a fan meeting pointokat, a Champions Festival területét, a díszvacsorát, mert hogy van egy meccsnapot megelőzően egy díszvacsora, azt is hogy képzeljük el, milyen lokáció, milyen berendezés,
1: a legendák tornáját,
0: ami egy tavalyi kezdeményezés volt, és idén nálunk másodszor valósult meg. Úgyhogy a stáb többi tagja ott tudott lenni ezeken a helyszíneken. Nekik volt szerencséjük a mérkőzést megtekinteni a lelátóról. Én akkor dolgoztam, és ezt egyáltalán nem bánom egyébként. Úgyhogy

0: nekem abszolút egy meccsnapi operatív pozícióm is volt kint Münchenbe. Onnan hazajöttünk, összevetettük a tapasztalatokat, és ott érezni lehetett, hogy akkor az UEFA-nak tényleg a mostantól minden szempár ránk szegeződik, és 100%-ban elkezdtünk fókuszálni. Tehát körülbelül egy év volt az igazán intenzív munkavégzés, amikor tényleg az összes UEFA-s és külföldi szakember is már arra koncentrált, hogy Budapesten mi fog majd történni, és hogyan vigyük tökélyre ezt a rendezvényt közösen.
1: Te legjobb helyre mentetek végül is tapasztalatot gyűjteni, mert ahogy mondani szokták a németek, azért elég jó szervezők. Mit tanultatok azon a bizonyos müncheni BL döntőn? Gondolom azért voltak olyan pontok, amire azt mondtátok, hogy na ezt mi is átültetjük.
0: Nekem személy szerint ugye nekem volt szerencsém előtte 2024-ben már Németországba, Berlinbe 6 EB meccset végigcsinálni, úgyhogy ott például egy ilyen, hát a stadionnak van egy kritikus pontja, vagy hát kulcs helysége, ez az
2: csak
0: úgynevezett...
2: Óvatosan legyél kritikus ebben a stúdióban, úgy érzem a Bayern stadionjával kapcsolatban.
0: Tehát minden stadionban van egy control room, egy vezetési pont, ahonnan a mérkőzést szervezzük, irányítjuk, minden kamerakép odaérkezik be, és nekem például a korábbi Berlin tapasztalataim megmutatták azt, hogy ezt a helységet hogy lehet nagyon-nagyon hatékonyan vezetni, működtetni. És amit meg a 2025-ös BL döntőn tapasztaltam Münchenbe, amit elmondtam, hogy ez a szemfelnyitó felismerés a létszámokat tekintve, a méreteket tekintve, és azt tekintve, hogy mennyire prémium minden, mint hozzáállásban, mint kivitelezésben. És például ott találkoztunk először ezzel a Champions Village-el, amit a műsor elején említettem, hogy ott Münchenben is az egyik parkolót beépítették sátrakkal, és akkor azt hiszem, ha jól emlékszem, 5000 hospitality ellátásban részesülő vendégnek volt ott a vacsorája, főleg a szponzorcsoportoktól érkeztek ide a vendégek. Ilyet nem láttunk korábban. Tehát ez is egy nagy élmény volt ezt bejárni, és utána abszolút hasznos tapasztalatokat szereztünk, hiszen ezt az egészet a Puskás Aréna tőszomszédságában, a Szoborparkban majdhogy nem visszaépítették. 3300 főről beszélünk Budapest tekintetében, úgyhogy ez a sátorváros nálunk is megvalósult, és ez fontos volt logisztikailag is látni, hogy mi történik itt pontosan.
2: De mondanék olyat is, amiben meg talán mi tudtunk jobbak lenni egy adottságnak köszönhetően, ami a Puskás Arénára vonatkozik. A pályaszéli interjúk az mindig az tényleg olyan, mint egy mély kaptár, tehát ott rengeteg tévécsatorna akarja a legjobb interjúját megcsinálni, és kaptunk olyan visszajelzést, hogy Münchenben erre éppen csak, hogy megvolt a szükséges terület. Nálunk ennél nagyobb terület van, és mégsem megy a hangulat rovására, mert azért vannak olyan stadionok, ahol meg túl nagy ez a terület. Nálunk pont megfelelő méretű volt, mindenki el tudta végezni a munkáját kényelmesen, műszakilag is és szakmailag is.
0: Még egyet erre rácsatolhatnék, mert ez is szintén fontos, hogy például Münchenben nem kapott az UEFA engedélyt arra, hogy helikopteres közvetítést valósítson meg a mérkőzést, közvetlenül megelőzően, vagy a mérkőzés alatt.
1: Biztonsági okokból?
0: Igen, biztonsági okokból. Tehát ott tényleg a német bürokrácián nem tudták ezt a kérést átvinni, úgyhogy ez egy kifejezett kihívás volt előttünk, amikor ide érkeztek. Mondták, hogy ezt nagyon-nagyon szeretnék, és biztosak benne,
2: és nem csak
0: Budapesten
2: ez volt,
0: megvalósítható.
2: Hanem nálunk volt egy 70 méteres darukamera, voltak drónok, és emellett volt ugye helikopter, amivel speciális, mert az operatőr is csak engedéllyel mehet föl rá. Tehát az nem egy egyszerű történet. Ez mind segített abban, hogy aki nagyon távolról nézte, mert azt hiszem 200 országba adták a meccset élőbe, aki nagyon távolról nézte, az is azért elég szép képeket kapott Budapestről.
0: Abszolút, főleg amikor a buszos bevonulást, igazából már a hoteltől elindulva végigkövethettük a csapatbuszokat, azt hiszem azok lenyűgöző felvételek voltak.
1: Igen, őszintén mondom, nézői oldalról én nagyon szeretem ezeket a buszos bevonulásokat, amit nem szeretek, amikor az üres öltözőben látom a kirakott messzeket, az egyáltalán nem érdekel. Sokkal jobban érdekel, amikor a fickók leszállnak fejhallgatóval a fejükön, dazán.
2: De jobb, mint a meccs.
1: Na, ez a meccs nem volt rossz, de nem volt jó se, de hát a meccsről már annyi mindent elmondtunk, még maradjunk tényleg a szervezési oldalnál. Ez maga a találkozó, ez 90 perc. Döbbenetes egyébként szerintem, akik hallgattak bennünket, szerintem percről percre megdöbbennek, hogy ezért a 90 perc jó, ez 120 lett, vagy mondjuk legyen mondjuk bruttó 180, De hogy ezért tényleg két éven keresztül ekkora munkát kell végezni, egészen elképesztő. Említetted, Ádám, hogy azért egy csapat már létezett a bejelentés előtt is. Nyilván ezt a csapatot azért bővíteni kellett. Mind kommunikáció oldalról, mind a te oldaladról.
0: Így van.
1: Milyen bővítések voltak itt?
0: Az MLS oldalára...
1: Mekkorára is kellett felduzzasztani a létszámot?
0: Bedobok egy nagy számot az elején, és akkor utána lebontjuk. A Marci említette már, hogy hány akkreditált média és sajtómunkatárs volt. Magára a Puskás Arénás belépésre összesen 19 ezer ember akkreditációs kérelme érkezett be a rendszerbe. Ez egy hatalmas szám. Hogy
2: tényleg a takarítótól a műszaki emberen át a sportolóig, vagy a futballistáig.
0: A biztonsági szolgáltató.
1: Ez Magyarországról 19 ezer?
0: Nem. Tehát ez UEFA-s szakemberekkel együttvéve, nemzetközi szakemberekkel. Tehát
1: tényleg
0: összesen...
1: bontjuk ezt ki, mert ez azt hiszem, hogy mindenkit érdekel, mert ugye ott a stadion 63 ezres, ugye? Egy jelöntőn, vagy lakörül, kicsit kevesebb. De hogy ennek a mennyi az mondja, hogy az egy harmada, aki akkreditált.
2: Hát annyi, mint egy adott csapat szurkoló, mint az Arzenál szurkolók. Többen.
1: Kik ezek a 19 ezerek?
0: 19 ezer akkreditációs igényből végül 16 ezer vett föl akkreditációt, és körülbelül ennyi is érkezett meg a mérkőzés napon. Itt beszéltünk több mint 3 ezres biztonsági létszámról. Beszéltünk több száz főről, akik a stadionnak a büfét, illetve a catering szolgáltatását biztosították.
2: Bocsánat, 10 000 ember fogyasztott itt gyakorlatilag vacsorát a mérkőzés közben. Tehát erre is gondoljatok. Nem csak arról beszélünk, hogy a szurkoló megiszik egy sört a szünetben.
0: Így van, tehát ahogy a Marci mondta, körülbelül 10-12 ezer ember részesült valamilyen szintű hospitality ellátásban, vagy a Champions Village-be, vagy a Bokcsarnokba, vagy magában bent a Puskás Arénának a kijelölt területein. Tehát itt felszolgálókból is óriási létszámról beszélünk. Ott van a rengeteg partnercég, akivel az UEFA együttműködik, az ügynökségek, akik megvalósítják ezeket a hospitality programokat például. Nem mehetünk el szó nélkül a Puskás Aréna üzemeltetői csapata mellett sem, és hozzájuk kell venni például azt a több száz főt, akik az egész telek területnek a takarítását folyamatosan végezték, tehát itt nem csak a stadionról van szó, hanem a kerítésen belül mindenről. Közvetítésért felelős több mint 2000 főről, és természetesen ott van az MLS stábja is, akik ebben az esetben 35 fővel voltunk körülbelül a BL szervezésnek az utolsó heteiben már bevonva. Ebből 25 fő az hosszú távon állandó MLS alkalmazott, mindannyian rendelkeznek már korábbi UEFA eseményekről tapasztalattal, ami egyébként kiemelten fontos, és ezt korábban is elmondtuk. Tehát meg kell tanulni az UEFA-val együttműködni, meg kell ismerni az ő módszereiket, ahhoz, hogy az ember egy BL döntőt ilyen színvonalon és ilyen zökkenőmentesen meg tudjon csinálni. És volt 10 olyan kolléga is, akit kifejezetten rövid távon projekt jelleggel alkalmaztunk. Ezek közül voltak egyébként olyanok is, akik először dolgoztak velünk, viszont ennek a 10 főnek is a nagyja olyan szakember, akikkel korábban volt már lehetőségünk együtt dolgozni, és nekem személy szerint nagyon fontos volt, hogy olyan embereket vegyünk föl a csapatba, akik pontosan tudják, mit jelent az MLS-szel, és mit jelent az UEFA-val együttműködni, együtt dolgozni, úgyhogy ez kiemelten.
2: Úgy hallottam, hogy volt olyan pozíció, amire 51
0: pályáztak.
2: Tehát volt, ezt így kell elképzelni.
1: Egy pozícióra.
0: Voltak olyan feladatkörök, amik bajnokok ligá specifikusak, és egyébként korábban még nem ilyen szinten valósítottuk meg ezt a feladatkört, úgyhogy igen, ezeket konkrétan meg is hirdettük az MLS felületein, LinkedIn-es felhívásokon keresztül, és itt külföldről és Magyarországról is jöttek jelentkezők, több mint 50-en, ahogy a Marci említette, 5 interjút is lefolytattunk, mire megtaláltuk a megfelelő szakembert.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá, hajrá!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió.
5: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
6: A folytatásban vízilabda itt a Nemzeti Sportrádióban, a Körkapcsolásban, hiszen ma komoly erősítést jelentett be a Ferencváros férfi vízilabda csapata, a legfrissebb Bajnokok Ligája sorozat bronzérmese. Az FTC leigazolta ugyanis a görög válogatott világbajnoki ezüstérmes centerét, Konstantinos Kakariszt, aki az Olimpiakosztól érkezik a magyar fővárosba, a legutóbbi idényben, ahogy mondtam, BL bronzérmes zöld-fehér együtteshez. Berajvása összeállításában elsőként a Ferencváros vezetőedzője Nyéki Balázs nyilatkozott.
7: Nyéki Balázs a férfi csapat vezetőedzője. Voltál bent nálunk nemrég a Nemzeti Sportrádióban, ott a szezont hosszan értékelted. A jövőről kevesebbet beszéltél éppen a mai sajtótájékoztató miatt. Ezek tudatában, hogy tudjuk, hogy hogy áll össze a csapat, mik lehetnek a célkitűzések, és ebben akár segítség is, ez nagyon rossz szó, majd kijavítasz, lehet, vagy motiváció lehet az elveszített BL cím?
8: Hát azért beszéltünk kevesebbet a jövőről, ugye egyrészt, mert mindig megvárjuk a sajtótájékoztatót, a másik rész pedig az azért, mert nagyon egyszerű, vissza akarunk térni Európa trónjára, és ahhoz nyilván, ahogy mondtam, ezt a fajta ürességet, amit én érzek, tudom, hogy a játékosaimban is körülbelül hasonló érzések kavarognak, azt tényleg éjségi alakítsuk, és visszatérjünk arra a szintre, ahol előtte voltunk. Nem mondom, hogy letértünk volna az útról, vagy valami nem működött, de nem értük el a célunkat, úgyhogy Bajnokok Ligáját akarunk nyerni, és erre szükségünk van Konstantin Kakariszra is, mert olyan pozíciós játékot tud majd hozni a Ferencvárosnak, ami még nem volt a klub történetében.
7: Mi kell ahhoz, hogy ez az üresedés éjségé váljon? A szünet, a pihenés, az segít ebben, hogy egy picit úgy helyre kerüljenek a dolgok, picit leülepedjenek az élmények, és akkor az új szezon kezdete az már akár automatikusan hozza ezt az új motivációt?
8: Hát mindenképpen ki kell pihenni magunkat fejben. Nyilván a válogatottaknak lesz egy világkupa, de előtte is van 2 hét szünetünk, és utána is lesz 3 hét szünetük, úgyhogy ez alatt az idő alatt fel tudják dolgozni azokat az érzéseket, amik bennük kavarognak, valamint azt a fajta hiányérzetet, amit éreznek, olyan energiákkal próbálják majd átalakítani, amivel újra mi tudunk lenni Európa legdominánsabb csapata. Enélkül nem megy, de ami a legfontosabb, az az idő. Tehát mint minden nehezebb időszak megéléséhez idő kell, itt ez is idő kell, segíteni fog a Magyar Kupa, ha meg tudjuk nyerni. Nyilván célkitűzés lesz, hogy nyáron megszerezzük a Magyar Kupa serleget, utána pedig a Bajnokok Ligája elinduljon, és a Bajnokok Ligájában olyan teljesítmény nyújtsunk, amivel kialakítjuk azt az önbizalmat, amire szükség van a végső sikerhez.
7: Nyíri Zoltán ügyvezető alelnök úgy fogalmazott, hogy nem elvárás, te azt mondtad, hogy célkitűzés, de az, hogy a klub részéről nem elvárás az, hogy nem az idei, hanem az előző 2 év sikereit megismételjétek, az könnyebbség egy picit? Vagy egy picit rosszul esik, hogy nem várják el tőletek?
8: Előtte se várták el, nagyon korrekt állnak ez a témához. Mi magunktól várjuk el, ez az egyik legfontosabb belső motiváció. Úgy álltunk az előző években is a trófeákhoz, meg a bajnokságokhoz, hogy elvártuk magunktól, hogy ott legyünk a csúcson, és olyan teljesítmény nyújtsunk, ami azt gondolom, hogy világra szóló. Nyilván az elmúlt 3 év lezárult, az a 10 kupa, amit megnyertünk, az nem volt elvárható, de magunkkal szemben mégis azt tettük ki a szemünk elé, azt tűztük ki a szemünk elé, hogy így fejezzük be ezt az időszakot.
7: Hogyha már pihenésről beszéltünk, és azt tudjuk róla, hogy például a kézilabdát nagyon szereted, hogy ez a labdarúgáshoz és most a világbajnoksághoz?
8: Szeretem az összes csapatsportágat, ezeket a látványsportokat. Most kevésbé nézem egyelőre a foci VB-t, de reggel azért nyilván arra keltem, hogy a Messi 3 gólt lőtt az argentin válogatottba. Ennek nagyon örültem, mert az előző VB-n is az argentinoknak szurkoltam, most is így vagyok vele. Bízom benne, hogy valami egészen egyedülállót tud újra letenni az asztalra Messi, az nyilván azt gondolom a sportágnak is jó, és mivel a kedvenc játékosom, ezért én is örülnék neki, de hát nem tudom annyira az esélyeket, azt látom, hogy a spanyolokat esélyesnek nyilvánították ki az elején, vagy kiáltották ki, és rögtön az 5-foki szigetek ellen egy blamával kezdtek. A VB hosszú, nem most kell jól teljesíteni, de biztos, hogy érdekes lesz, hogy melyik csapat ér majd a végső sikerre.
7: 5-7-es ez a világbajnokság, edzőként látni és belegondolni ebbe, az azért nagyon sok kihívást tartogat egy-egy csapatnak, nem?
8: Hát igen, és minden ilyen világversenynél át kell értékelni azt, hogy hogy néz ki egy felkészülés. Nagyon kevés idejük volt a csapatoknak a felkészülésre. Itt igazándiból az együtt töltött idő alatt kovácsolódnak össze majd a csapatok és a válogatottak, és ott próbálják magukat felépíteni arra a szintre, ami a végső sikerre vezethető. Nagyon érdekes feladat, és nagyon fárasztó is egyben, de azért az meg nem feltétlenül baj, hogy a játékosoknak vannak mérkőzések között pihenő idejük.
7: Fogásom, sokat és sokan beszélnek a BL 4-es döntő óta arról, hogy az elveszített elődöntő után mekkora munkátok volt abban, hogy megfelelő szintre jöjjetek vissza a második napra. Ez volt a szezonnak a legnagyobb feladata?
9: Szerintem maga az elődöntő volt a szezonnak a legnagyobb feladata. És ha így vesszük, akkor azt nem tudtuk meglépni, hiszen az az a meccs, amiért igazából az egész évben edzünk, és amiről az egész évünk szól. Hiszen ezt kimondtuk már az évelején is, és jövőre is ki fogjuk mondani, hogy ősszel, amikor elkezdjük a szezont, hogy az a cél, hogy Európa csúcsára érjünk. És tényleg, ez minden napjainak a része, nem csak hozzáállásban, hanem erről beszélünk is csapaton belül. Lehet, hogy kicsit az elmúlt két évnek a sikerei és az, hogy 10 trófeát nyertünk, ez egy olyan ilyen maximalista hozzáállásra nevelt minket, amit nem tudtunk talán elbírni, és ami inkább nyomásként volt jelen, mint mondjuk egy felszabadult játékként, vagy olyan nagy magabiztosságként, ami mondjuk segített volna számunkra. Szerintem tanultunk ebből, és azt gondolom, hogy ez a bronzérem megszerzése, ez nagyon fontos volt, nem csak most ebben a pillanatban, hanem a jövőre nézve is, hiszen nem voltunk még ilyen szituációban, hogy egy vesztes döntő után egy újabb meccset kell nyernünk, és összeállni valahogy 48 óra alatt. Meg tudtuk lépni ezt a lépést, és ez egy jó visszacsatolás volt szerintem minden játékos számára, hogy vannak ilyen energiánk is, és erőnk is. Úgyhogy okosabban és rutinosabban tudjuk majd az összelekezni az új szezont.
7: De hogyha már így fogalmazol, hogy az az elődöntő volt a legfontosabb lépés, és ezt nem tudtátok sikerrel teljesíteni, akkor ez azt jelenti, hogy te ezt az idényt nem nevezed sikeresnek?
9: Hát nem tudom teljesen sikeresnek nevezni egyáltalán. A két hazai trófea az úgy gondolom, hogy az alapelvárás számunkra, illetve a szurkolóink számára is. A BL az ha már döntőt játszottunk volna, akkor nyilván sokkal könnyebben tudtam volna azt mondani, hogy ez most siker.
7: Még egy vesztes döntő után is?
9: Még egy, szerintem igen, egy vesztes döntő után is. Azért azt szeretném látni a szépséget is benne. Itt elhangzott, hogy 7 Final Four-ból, és nem Final Four, mert előtte Final Eight is volt, de hogy 7 BL indulásból 6 érmet szereztünk, amiből 3 arany. Ha egy összességében nézzük kollektíven a képet, akkor ez nagyon szép. És azért is volt fontos egyébként, hogy bronzérmet nyerjünk, de van bennem egy hiányérzet, igen, egy kis üresség. Már csak azért is valószínű, mert úgy érzem, hogy volt bennünk még több, és az elődöntőben nem tudtunk igazán jól játszani, és ahogy beszéltem a csapatban másokkal, ők is így voltak ezzel, hogy úgy az a legrosszabb érzés talán, amikor egy vesztes meccs után még van a játékosban, és tudja, hogy tud jobban játszani. Ez idegesítőbb és fájóbb tud lenni, mint maga a vereség is.
7: De akkor lehet, hogy a következő szezonnak ez az egyik legnagyobb feladata, hogy megtaláljátok, vagy nem tudom, lehet, hogy már megtaláltátok azt az okot, hogy miért nem jött ki belőletek az a játék?
9: Szerintem mi nem találtuk meg, és ez igazán majd így akkor tudunk ezzel foglalkozni, hogyha újra együtt fogunk, és már visszatértünk. De igen, tudnunk kell kezelni igen, ezt a helyzetet, amiben vagyunk. Most már ugye teljesen más a szituáció, mert most mi váltunk át üldözővé, és az üldözött szerepből most mi vagyunk azok, akik az aranyérmeket haza akarják hozni. Úgyhogy ez egy új feladat lesz, amihez majd alkalmazkodnunk kell.
7: Ugye kétszer nyertetek Bajnokok Ligáját ezt megelőzően, előtte azért sokáig voltatok, vagy többször voltatok ti is üldözők, azért az visszaidézhető az az érzés, és hogy mi az, ami ott sikerült, amikor ismét megnyertétek először a Bajnokok Ligáját?
9: Szerintem igen, szerintem visszaidézhető. Elő kell hozni, de szerintem ezzel nem lesz gond. Most még tényleg nehéz így a jövőbe beszélni, mert van még egy válogatott feladat előttünk, és annyira szűk az idő ilyenkor, hogy így gyorsan át kell váltani az agyat válogatott üzemmódban.
7: Az mit jelent egyébként?
9: Hát azt, hogy így lehet, hogy leggyorsabban kipihenni, és időzőjelesen elfelejteni, hogy magad mögött hagyni a klub szezont, sikereket, kudarcokat, és átkapcsolni abba, hogy most esetlegesen az ellenfelekből csapattársak válnak, és egy országért küzdünk. Szóval ebből majd vissza kell jönni, és újra egymást hangolódni ősszel a nyár végén. Ugye a Fradis életre, vagy csapatra, és akkor foglalkozom majd ezekkel a dolgokkal.
7: Nyilván mindig megtiszteltetés, és nagy öröm, hogy elmehetsz a válogatottba, de azért most lehet, hogy egy picit jobban esne a pihenés?
9: Most van 2 hét pihenünk egyébként, most már csak másfél. Igen, ez mindig kérdés, hogy mi a fontos a játékosnak. Magam részéről nem is a pihenést tartanám mostán legfontosabbnak, hanem ugye küzdködtem csípő gondokkal és kisebb-nagyobb sérülésekkel ebben a szezonban. Talán inkább amire legjobban vágyom, azt most egy ilyen erős alapozás. Gyógytornával, állóképességi munkával. Jó, nem a mai nap, csak látom, hogy kikerekedettem, nem a mai nap, hanem egy kis pihenő után.
7: Igen, mert egy játékostól ritkán hall ilyet az ember, hogy a legjobban arra vágyom, hogy legyen egy erős alapozás.
9: Igen, ez azért egy furcsa szitu, mert azért a nyaraink az, nem is tudom, 11-2-3 éve, 4 éve folyamatosan felkészüléssel telnek. Ugye akkor még utánpótlás váltottam, most azóta, nekem 2018 óta felnőtt váltott felkészüléssel, ami persze csodálatos dolog, és csodálatos élményeket szereztem, meg eredményeket érhettünk el. Viszont ha nézem a teljesen a sport szakmai részét, illetve a egyéni oldalát, akkor az a 2 hónap felkészülés az mindig hiányzik, és általában ezeket úgy oldjuk meg, hogy ilyen mini alapozásokkal így a formát kicsit toljuk magunk előtt, hogy egy picit javítjuk, akkor visszafogásnak, akkor megint picit javítjuk, és azt érzem, hogy egy ilyen jó hosszú, nyilván prevencióval, gyógyszerrel egybe kötve egy alapozás az egészségemnek is jó tudna tenni. Hát valószínűleg ezt egy a válogatottal, végülis ez a világkupa most nem a világ legfontosabb eseménye, és nem úgy fogjuk fel, mint hogy olimpiára mennénk, persze megfelelő feszességgel, de hogy már valószínűleg ezt a kettőt így egybe kötjük, és mindenki jól járjon, mottóval állunk bele ebbe a nyárba.

0: Itt a körkapcsolás egy perccel este 10 óra előtt a Dallasi 94.000-es befogadó képességű stadion helyszínén. Hamarosan egy újabb labdarúgó világbajnoki mérkőzés, a két kommentátor Katona László és Tóth Béla, a szakértő Bene Ferenc, a párosítás, igen, pikáns európai rangadó, Anglia-Horvátország a párosítás.
1: Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntjük Önöket. Világbajnokságon eddig egyszer, a 2018-as torna elődöntőjében találkozott ez a két együttes, akkor a 2x15 perces túlórában egy Mandzukic gól döntött, azt a VB-t a horvátok a második, még az angolok a negyedik helyen zárták, azóta a Zlatko Dalic válogatottja egy bronzéremmel gyarapította a horvátok második aranygenerációjának érem kollekcióját, és a legutóbbi két Európa-bajnokság döntőse, Anglia, amely 1966 óta hiába üldözi az újabb VB-sikert. Most története során először egy német szakvezetővel a kispadon vág neki a világbajnokságnak.
2: Színtiszta fehér mezben, nadrágban, illetve sportszárban majd az angol válogatott, amelynek kapujában Pickford, a védelemben O'Reilly, Stones, Consa, illetve James, a középpályán Rice és Anderson, Gordon, Bellingham, Madueke, elől pedig Harry Kane. Kékben játszik majd a horvát válogatott, amelynek kapujában Livakovic, a védelemben Sutalo, Vuskovic és Guardiol, a két szélén Stanisic, valamint Perisic, a középpályán Modric, Sucic, Pasalic és Baturina, elől pedig Musa. Az a Musa, aki egyébként odahaza, azaz valójában Dallasban játszik, és így neki ez szó szerint hazai pálya. Elkezdődött a mérkőzés, a horvátok kék menet felszerelésben kezdik a találkozót, majd egy bedobással, Guardiol kezében a labda, Bene Ferenc természetesen ennek a mérkőzésnek is a szakértője, mit vársz a találkozótól?
3: Az eddigi tapasztalatok alapján meglepődnék, hogyha egymásnak esne a két top csapat, viszont amennyiben korán gól születne, akkor előfordulhat, egy jó mérkőzés lesz belőle, minden esetre érdeklődéssel várom a mérkőzés terveket.
1: A labdát pedig a horvátok kapusa Livakovic gyűjti be, így aztán indulhat majd ez a horvát akció teljesen hátulról. A harmadik világbajnokságán szerepel Livakovic, egyébként a horvát kezdőben három olyan játékos, illetve négy olyan játékos van, aki újonc világbajnokságokon, miközben Stones kénytelen hátragurítani a kapusának Pickfordnak. Vuskovic, a középső védő, a középpályán Sucic, elől Baturina és Musa az, aki először szerepel a világbajnokságokon, ahol az angoloknál némiképp meglepetésre több az újonc, egész pontosan 6. Hátul O'Reilly az egyik debütáns elvéti ezt az előreévelést, és aztán Elliot Anderson, a másik újonc, sodorja még nagyobb bajba a saját együttesét, mert hogy oda ajándékoz egy szögletet a horvátoknak, jöhetnek majd a jobb oldalról, tehát ezzel a sarokrúgással azok a horvátok, amely együttesben a csapatkapitány Modric a világbajnokságok tekintetében ötödjére szerepel.
2: És a 20. mérkőzését játsza a mai nap folyamán. Perisic a labda mögött, aki meg a 18. találkozóján van jelen, ami a VB-ket illeti. Úgyhogy két nagyon rutinos játékos. Ugye Perisic a PSV Eindhoven labdarúgója, kifejezetten erős idén tudhat magáénak, de most jön ballal a szöglet, amelyet ő végezhet el a találkozó harmadik percében. Jön be középre az ötös vonal a környékére, és az első lövési kísérlet, az jócskán fölé, mert Sutalo volt az, aki megpróbálta, de jócskán fölé, egyből jobbal, 5 méterről nem figyeltek rá, pedig azért egy kicsit üresen volt a horvát középhátvéd. Vuskovic van mellett, illetve Guardiol. Guardiolt nem kell bemutatni, mert ő az angol Premier League-ben szereplő Manchester City hátvédje, de Vuskovic egy kicsit új név lehet. Ő a Hamburgban volt ebben az idényben, kölcsönben, amúgy pedig a Tottenham játékosa, úgyhogy a londoniak a markaikat egy kicsit azért összemelegíthetik, mert egy jó hátvéd az, aki majd valószínűleg a következő idényt náluk kezdheti. Hátul van most a labda az angoloknál, Pickford kapusnál, aki kirobbanthatatlan a 2016-os Európa bajnokság óta, ő a legbiztosabb pontja ennek az angol válogatottnak. Most ebben Madueke az, aki labdát szerez, mert majdnem eladta a csapattárs, de előrébb nem nagyon tudnak jönni az angolok, annyira, hogy Consál is veszíti a labdát, Perisic a baloldat laposan középre teszi, az ötös vonalánál, aztán Declan Rice az, aki elfogja a labdát, figyeli, hogy előre tudja elrúgni, ezt megteszi, lehet, hogy hozzájött az egyik horvát játékos, de a lényeg, hogy most átszáll a labda Vuskovichoz, és ő az, aki megszelidíti azt.
1: aki ráadásul 19 esztendős, Modricnak, aki hát veterán, 40 múlt, akár a fia is lehetne, 21 év a különbség a két játékos között egy csapaton belül. Szép a labdaszerzés Andersontól, aztán már a jobb oldalon Madueke lódulna előre, ketten veszik őt őrizetbe a horvátok, úgyhogy kénytelen visszagurítani a labdát a védelem tengelyébe. Az a Noni Madueke, akinek a meglepetése a VB keretben, illetve meglepetés volt a VB keretben való beválogatása, mert szerény mutatókkal bír az Arzenálban ebben az idényben. Madueke megint Bellingham elé tálalt volna, erre meg Vuskovics csap le a védelemből előre mozdulva, Madueke meg megelőzi az állva, a labdát állva váró Perisicset. Kén hiába forgatná át a bal oldalra Gordon elé, ez is a horvátoké, így aztán megint Stanisic az, aki a védelem tengelyébe visszapasszolja, Gvardiol át a bal oldalra, Vuskovics, egyedül Gordon üldözi őt, ugye immár van a Barcelona játékos Anthony Gordon, 78 millió euróért szerezte őt meg a katalán együttes a Newcastle-től, Pickford jött tisztázni a kapujából, ki 25 méterre dobhat majd Horvátország.
2: Bizony, mégpedig a félpálya környékéről James, a Chelsea játékosa az, aki hátra dobja. Nem volt egy kellemes idénye most a londoniaknak, hiszen csak a bajnokság középmezőnyében végzett a Chelsea együttese, miközben egy évvel ezelőtt meg megnyerték az Egyesült Államokban a klubvilágbajnokságot, szóval tudják, milyen az, hogyha hőségben kell éppen játszaniuk, bár most mindössze 22 fok van a Dallas-i stadionban, ráadásul fedett létesítményről lévén szó, itt az időjárási körülmények nem osztanak, szoroznak, a játékosoknak a lehető legjobb lehetőségük van arra, hogy a futballból kihozzák a maximális teljesítményt. 6. perc, Anglia-Horvátország 0-0, hátul passzolgatnak az angolok, de letámadnak a horvátok, úgyhogy ők nem bízzák a véletlenre.
3: Igen, ez kétségtelenül nekem is megragadta a tekintetemet, hogy a horvát válogatott egészen magasan már az angol 16-osnál letámad, és próbálja az angol labdakihozatalt így módon megzavarni. Ez az elején rögtön szögletet is eredményezett, tehát próbálnak nyomást gyakorolni az angolokra, ez kettős céllal lehet. Egyrésztről, amennyiben nem valósul meg a labdakihozatal, nyilvánvalóan elő lehet labdát szerezni, tehát közel az ellenfél kapujához. Másrésztről azért én úgy gondolom, hogy az angol válogatottnak a támadó potenciája az hatalmas, tehát hogyha a labdát, vagy akár a játék teljes súlypontját az ellenfél térfelén tudják tartani, és minél kevesebbet lesz mondjuk Kane-éknél a labda, annál kevesebb gólhelyzetük lesz értelemszerűen, tehát ez lehet egy horvát stratégia.
1: A labda Konszánál az volt az egyetlen kérdés a kezdőcsapatban Tuhelnél, hogy Konszát vagy Gvéhét kezdeti Stones párjaként a védelem tengelyében. Végül is az Aston Villa közép hátvége mellett tette le a garast. Pickford passzolja egyébként Konszához. Kiváló idénye volt a Birminghami alakulattal Konszának. Európa Ligát nyertek, és a Bajnokok Ligája indulást jelentő pozíciók egyikén végeztek az angol Premier League-ben. Rice, hát hogyha a Konszának kiváló idénye volt, akkor mit kell mondani Rice-ra? Angol bajnok lett, valamint döntőzött a Bajnokok Ligájában az Arzenállal. Ismételten Rice a felezővonal közelében járatja a labdát az angol együttes. Anderson majd a labda következő állomása az már Reece James, és ismételten Konsa. Ugye az még talán kérdőjeles volt az angol válogatotton belül, hogy a középpályán Rodgers kezde, végül is ott Bellinghamet favorizálja ezen a mérkőzésen a német szakvezető. Modric hibáját követően indulhat most Madueke a jobb szélen, már beadó pozícióba. Madueke a 16-oson belül visszagurítja, James bepörgeti félmagasan, felpörög a labda, Kane háttal a kapunak, ellövi, mellé pattog, de megpattant egy horvát védőn. Jöhet majd az angol válogatott első szöglet a jobb oldalról, a mérkőzés 8. percében járunk. Először jutott el a horvát büntető területen belülre Anglia. Kén háttalált a kapunak, fél fordulatból lőtt, de ez levágódott egy védőről, úgyhogy jön a sarokrúgás.
2: Amit akár Harry Kane, ha úgy adódik, be is fejelhet. Declan Rice az, aki majd oda megy a sarokba. Ugye Budapesten ott volt az Arzenállal, amelyben nem sikerült nekik megnyerniük a VL döntőt, csak ezüstérmes lett idézőjelben, de hát Premier League győzelmet ünnepelhetett Rice, illetve az Arsenal csapata. 8. perc, jön a szöglet Rice-tól az 5-ös környékére, van fejes, ketten is ott voltak ráadásul, és aztán Madueke-t rúgják meg, 11-es! Oda tette a lábát Madueke a 16-oson belül, és Modric akart leginkább felrúgni, mármint a labdát, nem az ellenfelet, de végül is Madueke-t tudta megrúgni. Ennek következtében jöhet majd a 11-es, egyértelműen térden rúgta a büntető területen belül Luka Modric. Hát egy ütemet tévesztett, de lehet kettőt is, de ez nem a kor miatt van így.
3: Nem, érdekes szituáció volt, a 16-oson kívül Modric helyezkedett egyfajta ilyen lepattanó-kipattanó pozícióba, és ki is pattant elé a labda, ő gyakorlatilag egy felszabadító rúgást akart végrehajtani, hát megelőzte az angol játékos, és így őt combol rúgta, egyértelmű a 11-es, nincs is vita. Hát Modric nem volt eléggé elővigyázatos, és egyben bal szerencsés is volt.
1: A labda mögött pedig Harry Kane, illetve egyelőre a kezében a labda az angol válogatott csatárának. Szenzációs idényt tud a háta mögött, Kane 36 bajnoki góllal aranycipős lett Európában, 2018-ban a világbajnokságon Oroszországban szintén kiérdemelte 6 találattal az aranycipőt a VB-n. Büntető tehát Anglia javára a mérkőzés 10. percében, Kane-nel szemben Livakovic, Kane neki fut, lő, Livakovic kivédi! Harry Kane büntetőt hibázik! Az első világbajnoki mérkőzés első 10 percében itt a 2026-os tornán. Nem helyezte igazán jól ezt a lövést Kane, törpen pedig arra vár, hogy a VAR megvizsgálja ezt a büntető védést, hogy vajon elmozdult-e a gólvonalról Livakovic a védés pillanata előtt. Ugye a szabály szerint legalább az egyik lábának ott kell lennie a gólvonalon a lövés pillanatában a kapusnak. És akkor a VAR vizsgálat után egyelőre a játékvezetőt, Clement Turpent nem halljuk, hogy mit mond. Livakovic elmozdult talán. Igen, újra kell lőni ezt a 11-es, mert hogy a horvát kapus jobb lába az előrébb volt, mint a gólvonal, a bal meg jócskán legalább egy méterrel, úgyhogy újra kell lőni ezt a büntetőt, és úgy tűnik, hogy változatlanul Kane fogja magára vállalni ezt a 11-est.
2: A 80. gólja lehet ez a válogatottban 115. fellépésén, úgyhogy Harry Kane megpróbálhatja másodszor is. Néha előfordul, hogy ilyenkor jön egy magabiztosabb személy, és akkor kiveszi a labdát éppen az első 11-est elvégző kezéből, de Harry Kane nem is adja, meg nem is kéri senki más el tőle. A bajnokságban, ahogy hallhatták, 36 gólt lőtt, de a kupában, a német kupában is 10-et és 14-szer tudott betalálni a bajnokok ligájában. 11. perc, 11-est végezhet el másodszor Harry Kane Livakoviccsal szemben. A bal sarokba lőtte az elsőt, valamint oda helyezte. Most is oda, és gól! Vezet az angol válogatott a találkozó 11. percében Harry Kane góljával. Nem nagyon gondolkodott. Az volt a lényeg, hogy a bal sarokba vágja a labdát félmagasra, Livakovic pedig a jobb sarok felé ment. Harry Kane betalál, másodszor is ugyanoda. Mit lehet erre mondani, Pene Ferenc?
3: Hát először is kétségtelen, hogy a VAR rendszer által az igazság győzésén ennek maximálisan híve vagyok, hiszen szabálytalankodott Livakovic, de nagyon-nagyon érdekes volt, és tényleg pár centi múlott, és meggyőződésem, hogy semmi nem, szinte nem befolyásolta a védésben az a 2-3 centi. Tehát gyakorlatilag az első idézőjelbe téve kihagyott 11-esnél jócskán előbb, az elrúgás pillanata előtt, a megszokottnál is jóval előbb elmozdult jobbra, ezzel kizökkentette Kane-t, hiszen valójában a rugójátékos se értette, hogy miért mozdul be jobbra ennyivel előbb, utána megtorpant, és a harmadik ütemre vetődött el balra, és kiütötte Kane 11-esét. Ez csak kizárólag az ő bal szerencséje, hogy pár centivel a gólvonal előttről rugaszkodott el, ezért teljesen joggal újra rugatták, másodszor a Kane már nem hibázott, és még nagyobb erővel és még pontosabban bal sarokba helyezte a labdát.
1: Úgyhogy a 12. percben jegyzett büntető góllal vezet az angol válogatott Horvátország ellen. Konsa csúsztatja haza, méghozzá Pickford kezeibe jöhet majd az angol együttes. Anderson az, aki átforgatja bal oldalra, Stones természetesen Musza vezetésével letámadnak a horvátok. Na, mennyire zavarta meg őket ez a gyorsan bekapott gól. Kane saját 16-osát környékén tisztázott, viszont elől nem volt csapattársát, ott Kane-nek kellett volna érkeznie. Úgyhogy most már a horvátok gyűjtik be a labdát, Baturina passzolja vissza Vuskovicshoz, Vuskovic sutálót játsza meg, a jobb oldalon elkéri Stanisic csapattársak Kane-nel, méghozzá Bayern Münchenben. Stanisic ugye egyébként amellett, hogy a Bayern sorozatban nyeri a német bajnoki címeket, egészben a Leverkusennel is, amikor kölcsönben játszott ott a Bajor Gárdától, bajnok lett. Hátul egyelőre a kékmezes horvát válogatottnál a labda, Vuskovics, a három belső védő, mert így állnak fel a horvátok, adogatja körbe a labdát egymás között tanácstalanul, Pašalić jön segíteni, Stanisic egy szép csellen lerázza magáról a rárontó angol játékost, és egy fordulást követően már a jobb oldalon szökkenhet előre ez a horvát akció, egy átlépésről Musza, ott a helyzet, és ment előle egy óriásit a visszazáró Bellingham. Szöglet következik majd a jobb oldalról, Bellingham nem érti, akkor ő ezek szerint úgy érezte, hogy még rárúgta Musza lábára. Az tény, hogy a labdaátvétel kiváló a horvát középcsatártól, ezzel átfűzi magát Jameson, és a keresztező Bellingham megakadályozza azt, hogy ez tényleg zicser legyen.
2: Törpen egy kicsit valamit mutatott a 16-oson belül, ami nagy valószínűséggel azt jelenti, hogy nem lesz szöglet, hanem kirúgással folytatódik a mérkőzés. Pickford már Konszának teszi oda a labdát. Ugye apró érdekesség, hogy Konszá Aston Villa játékosa, és van Kwanzaa, aki pedig a Leverkusen labdarúgója, korábban a Liverpoolban volt, most az Aston Villa játékosa az, aki a középhátvéd Stones mellett. Harry Kane pedig már a jobb oldalra forgat, Madueke pedig mehet, mert lesz meg Guardiol, már a 16-oson belül Madueke a jobb lábán a labda, ellövi, kicsit éles szögből, beadásszerű inkább, mint sem lövés, de Madueke hergeli a dallasi közönséget, hát valószínűleg nyelvi problémák nem lehetnek a közönséggel, mert mégiscsak sok az angol nyelvű, az Amerikában is ugye az angol a hivatalos nyelv. Madueke meglódult, és mivel horvát játékosról ment ki a labda, jöhet majd a 16. percben az angolok szöglete, ami már a mérkőzés során a második lesz.
1: Rice végezheti majd el, erről van természetesen Stones és Konszá is, Kane-nel szemben szintén egy horvát védő, ha jól látom Stanisic, akinek a fejét keresi majd vajon Declan Rice. A mérkőzésnek a 16. perce jön a szöglet a kapu elé, egy fej fölött átszáll a labda, visszalövik az angolok, Anderson próbálkozott, és visszahullik hozzá, majd aztán visszagurítja Pickfordhoz, aki meg a kapujából kint áll 35 méteren. Emeli ki a jobb oldalra Pickford, megpróbálja megcsúsztatni Rice, ezek szerint Perisicről ment ki a labda, mert dobhat majd a három oroszlánok együttese, Anglia. Rice egyenesen Konszához hajítja, minden mezőnyjátékos most egyébként a horvátok tér felén. Stones röviden tovább gurítja, ott a bal oldalon O'Reilly, Gordon, ez a labda útvonala, ismételten Stones, Konszá, és most Musza lép feljebb, és mutatja a társaknak, hogy ezt a letámadást ennél intenzívebben kellene végezni, mert hogy most már Pickford lábán csücsült a labda, egészen addig, amíg Kane jön vissza, és a védelem tengéből szervezi a játékot. Ezt már megszoktuk Kane-től, hogy ennyire sokat visszalépkedne, de hogy már a védelem tengéből a két belső védő közül rúgja előre a labdát.
3: Igen, ez engem is meglepett, sőt, egy kicsit mosolyra is fakasztott, azért ennyire mélyen nem kell neki visszalépni, ráadásul az ívelése is pontatlan volt. Ugyanakkor az ő visszalépései azért egy nagyon komoly taktikai variáció az angolok játékában, hiszen Harry Kane sokszor center pozícióval egészen mélyen a középpályára visszalép, ezáltal elbizonytalanítja a védőket tulajdonképpen, mert nem tudják a védők, hogy kövessék-e belső védő pozícióból, vagy átadják egy középpásnak, de a középpásoknak meg épp elég bajuk van az angol középpásokkal. Ráadásul Harry Kane visszalépésével párhuzamban Bellingham lép fel az ő pozíciójába, tehát itt egy mélységi váltás történik. Ugyanakkor az egész angol válogatottnak most szerintem a kulcs pozíciója és kulcs személye az Madueke. A horvátoknak ezzel a magas letámadásával és főleg az eredménykényszerével, miszerint 1-0-ra vezet Anglia, Maduekének óriási területei nyílnak majd a jobb szélen, tehát nagyon kíváncsi leszek. Ez itt egy nagyon-nagyon fontos sarkalatos pontja a mérkőzésnek, hogy ezt hogy oldják meg mindkét csapat szempontjából. Egyrészt az angolok mennyire hatékonyan, másrészt a horvátok mennyire tudják semlegesíteni Maduekét.
2: 19. perc, Anglia-Horvátország Harry Kane 11-es góljával 1-0. Most éppen a bal oldalt jönnek az angolok, mégpedig Rice révén középre teszi Bellinghamnek, aki hátra pörgeti Konszának. A jobb oldalt pedig talán az elmúlt években Trent Alexander-Arnold neve volt mindig felelhető. Most James az, aki betölti ezt a pozíciót, aztán most megint megy az indítás pont James felé, Bellinghamtől, de jön a kapus Livakovic, és ő az, aki megfogja a labdát. Az angoloknál a középhátvéd poszt azért is érdekes, mindamellett, hogy Konsa az egyikük, de a másik az a Stones, aki 9 bajnoki meccset játszott mindössze a Premier League-ben ebben az idényben. Sérüléssel bajlódott, volt a térdével is probléma, meg a combjával is, de úgy látszik, hogy Tuchel mégis bízik benne, miközben Maguire-t pedig hát telefonon hívta fel, hogy nem számít rám semmilyen formában, vagyis a világbajnokságon nem lehet ott, de hát sokan vannak így, akiket nem válogatott be, például mondjuk Cole Palmer, aki a klub VB legjobb játékosa lett, illetve Phil Foden, csak hogy még egy nevet említsek. Most hátul passzolgatnak a horvátok, megtehetik ezt, hiszen valójában annyira nem támadnak le az angolok, a jobb oldalt Stanisic, majd aztán végül a középhátvédek közül Vukašović az, aki tovább teszi a labdát, Guardiol is megteszi, de egyelőre elbújtatják a labdát a horvátok a 20. percben járva. 1-0 vezet Anglia Horvátország ellen.
1: A horvátoknál pedig ugye a középpályáról például kimaradt Kovacsics, most megelőzik Sučićot, és ebből indulhatott volna Anglia. Nem történt szabálytalanság Andersonnal szemben, ez viszont már a Nottingham Forest játékosától szabálytalan volt, ott hagyta a lábát és megrúgta Vuskovićot, jöhet majd egy szabadrúgással Anglia, és rácsatlakozva arra, amit már Laci fejtegetett, hogy kiket hagyott otthon és milyen sztárokat Thomas Tuchel, a német szakvezető elmondta, hogy ő viszont a csapategységet nézi, és azt, hogy milyen játékosok kellenek neki ahhoz, hogy különféle feladatokat elvégezzenek, hogyha úgy alakul. Perisic a bal oldalon passzolja be középre, be is belelép egy angol, Bellingham nagyon szépen elviszi két ember között, elő Madueke, 2-3-ban lejátszhatják ezt az angolok, Bellingham rávisz egy az egyben a védőjére, már a 16-oson belül túl sokáig cipelte, és nem igazán volt opció a balján Bellinghamnek. Jól védekezett most vele szemben a Guardiol vezette hátvédsor, úgyhogy ezt a veszélyes Bellingham megindulást kivédekezték a horvátok, és most már Pašalić az, aki közelebb hozná az angol térfélhez a labdát. Guardiol kénytelen ívelni Modric felé, ez hosszú, meg ott volt Rice is Modric mellett, aki azért így 40 esztendősen nem feltétlen fog futóversenyre kelni Declan Rice-szal szemben. A mérkőzésből eltelt 20 perc, és egyelőre remek tempóban folyik a találkozó. Anglia, Horvátország 1-0.
2: Konsa hátul, a középhátvédnél a labda, a jobbján ott van James, előtte pedig Anderson, de nem fogja kapni a labdát, hanem Bellingham az, aki visszafelé jön. Hát ma megtudhatta, hogy például Bernardo Silva lesz a csapattársa majd a jövőben. Kukurella is bejelentésre került, a spanyol válogatott játékos lesz majd a bal hátvédje a Real Madridnak, minden napra jut egy Real játékos, úgy látszik, akit bejelentenek. Egy indítás időközben Madueke felé, és ebben a pillanatban megy ki csak az alapvonalon kívülre a labda, alig vánszorgott el oda egyáltalán ez az indítás. A gólszerző Harry Kane-nek ez a 9. világbajnoki gólja, azért neki még termelnie kell, hogyha Messit vagy Miroslav Klózét be akarja érni, 16 találattal ők a VB örökranglista első két helyén. Egy nagy valószínűséggel még azért Kane-nek meg lesz a lehetősége arra, hogy gólokat szerezzen. 23. perc, Anglia-Horvátország 1-0, egy kis ivószünet, bár igazából nincs annyira melege valószínűleg a játékosoknak, hiszen a stadion környékén 22-23 fok van, tehát ez most már bevett szokás, és muszáj a labdarúgóknak egy kis hidratációs szünetet beletenni a találkozó során. Na meg jönnek a reklámok is, de itt ez tökéletes lehetőség arra, hogy Bene Ferenc elmondja a véleményét a találkozóról, hogy milyen eddig az összecsapás.
3: Egyrészt semleges szempontból nagyon jó a találkozó, tehát nincs óvatosság a csapatokban, nagyon szervezetten futballoznak, de ugyanakkor nincs ez a túlzottan defenzív mentalitás, és ez a fajta jaj, legyen egy ilyen óvatos döntetlen, és aztán majd a többi mérkőzésen megszerezzük azokat a pontokat, amik kellenek. Az angol csapat játékáról már beszéltem, és részben a horvátokéről is, de talán lélektani szempontból most a horvátok vannak egy kicsit érdekesebb szituációban, hiszen elkezdtek egy nagyon-nagyon bátor, magas letámadásra épülő játékot, ami alapjában egy olyan harcmodor kell ehhez, egy olyan önbizalom, egy olyan megfelelő karakteres fellépés, ami jellemző a horvátokra. Erre jön egy olyan 5 perc, amiben érzik, hogy fogható az angol csapat, és erre utána jön egy következő 10 perc, amiben megszerzi az angol csapat a vezetést egy tényleg váratlan szituáció után egy extrém egyéni hibából, amit ráadásul a csapat egyik legrutinosabb játékosa, Modric követel, és innentől kezdve egy sokkal jobban elbizonytalanodott, már-már tanácstalan horvát csapatot látni, amelyik egyre többet hibázik a saját tér felén, már-már egy-egy eladott labda van a saját védőharmadukban, és ott van az az eredmény, hogy 1-0 az állás az ellenfélnek, és ott van Madueke, akivel egyelőre nem nagyon tudnak mit kezdeni. Tehát gyakorlatilag arról beszélhetünk, hogy a horvát mérkőzés terv az jól indult, de az 1-0-ás állás hatására látszik a horvát játékosokon is, hogy már elillant az a fajta önbizalom, hogy kezdték a mérkőzést, és most egyfajta elbizonytalankodást látok. Nagyon kíváncsi leszek, hogy egyáltalán például Modric, aki azért tudja ezt kezelni, de a saját hibájából adódóan ő is emberileg milyen, hát úgymond lélektani hadviselést képvisel, ki tud ebből jönni, és hátára tudja vinni a csapatát, és tud-e segíteni a támadó játékban, mert eddig a védekezés szempontjából inkább hibapont, mint használva van a csapatnak.
1: Ez az elcsoport, ebben a négyesben szerepel még Gána és Panama. Ez a két együttes majd ezt követően, magyar idő szerint már holnap hajnal 1 órakor találkozik majd Torontóban, a folytatásban pedig Gána majd Angliával, még Horvátország Panamával mérkőzik majd a második fordulóban. Érdekesség még, mert tart az ivószünet, de már készülnek a játékosok a folytatásra, hogy az angolok saját központjukat Kansas City-ben rendezték be, tehát Dallastól annyira nem messze, még a horvátok Virginiában, a keleti parton, Alexandriában rendezkedtek be, hogy ott készüljenek fel a világbajnokság mérkőzéseire. Livakovic kirúgásával megindult a folytatás, tehát az ivószünetet, vagy a kötelező reklámszünetet követően 26. perc a mérkőzésen, Pickford a kapujában, illetve a büntető területén belül előre ível jó hosszan Gordon felé, ott viszont Stanisic kíséri hazafelé a labdát, egyenesen Livakovichoz gurít, a horvát hálóőr zalafonal közeléből nyújtja előre át az angolok térfelére. Musza egy fejpárbajt megnyer, Modrichoz továbbít, Modric szépen megtartja Bellingen mellett, Pašalić át a baloldalra, Perisic kénytelen visszafelé gurítani, egyenesen a védelem tengelyébe Vuskovićhoz, aki meg sutálót választja. Sutáló Modric, ez a labda útvonala, Modric kért el a kezdőkörben, Cipeli egy ideig majd tolja ki a baloldalra Guardiolhoz, aki már Katarban szinte alapember volt a horvát válogatottban. Modric meg már a 2006-os világbajnokságon szerepelt egyébként, majdnem napra pontosan 20 évvel ezelőtt mutatkozott be a világbajnokságokon Németországban, egy japán elleni mérkőzésen. A horvát együttestnél a bal oldalon a labda.
2: S ha már a horvátok, Perisic az, aki hátra teszi, ő is ott volt, meg Taletecsár, Livakovic, Kramaric, Kovacic és Modric, akik 8 éve is tagja voltak a világbajnoki keretnek, akkor ezüstére, hiszen a franciák elleni döntőt elveszítették, miközben az angoloktól is maradtak játékosok a 8 évvel ezelőtti oroszországi VB-s csapatból, Pickford, Stones, Rashford és Kane, de hát ugye nem sikerült nekik akkor a érmet szerezniük, de még a bronzmérkőzést is elbukták az angolok. Most éppen Konszá hozza fel a labdát, a saját 16-osán kívül már legalább el tudta vezetni a labdát, de inkább hátra kellett tennie, és Stones az, aki a bal oldal.

0: az angol válogatott 1-0 Horvátország ellen.
1: 29. perc a találkozón, Stones ki a baloldalra, O'Reilly. Zajlik a játék az angolok tér felén, a büntető terület környékén, a horvátok pedig próbálják nehezíteni magas letámadással mindezt, és egy hosszú ívelést követően már a horvátok hozhatják majd előre, és szövegethetik a saját akciójukat. Guardiol, Manchester City játékosa, Ivákovics pedig a Fenerbahçe-ban játszott ebben az idényben, kölcsönben. Ugye egy 11-est itt megfogott, amit ugye újra kellett lőni, de egyébként is híres arról, hogy 11-es ölő, emlékezhetünk, hogy 4 évvel ezelőtt a japánok ellen a 11-es párbajban 3 lövést hárított. Átkeveredik a játék a baloldalra, a horvátok támadnak tehát, Perisicnél a sarokban a labda, vele szemben James, Perisic be a tengelybe, Vuskovic 30 méterre a kaputól át a jobb oldalra, ott elkéri Stanisic vele szemben Gordon, egy csel befelé, ballábbal Stanisic beemeli, átcsúsztatják a túloldalra a horvátok, röviden tisztáznak az angolok, maradt tehát a labda Modric révén a horvátoknál. Pašalić, megint Modric, letáborozik most a horvát együttes az angol térfélen, elkéri Pašalić, aztán ott a bal oldalon ismételten Guardiol, Perisic mutatja magát, most nincsen Rees a felállt angol falon, Vuskovic gondolkozik a hosszú ívelésen, inkább mélységbe be Baturinának, Vuskovic, és akkor így a védelemben ismételten sutáló, de ő is mélyen az angolok tér felén.
0: Egyszer azt hiszem Vukasovicsot mondtam, amikor éppen Vuskovicsnál volt a labda, hát mondjuk, ha Vukovicsot említettem volna, akkor meg valószínűleg egy másik szakértőnk felnézett volna, de a lényeg, hogy azért a Hamburg kölcsönjátékos, aki megy majd a Tottenhamhez vissza, kifejezetten magabiztos ott a horvát védelem tengelyében, de pont Stanisic az, aki labdát veszi itt a jobb oldalt, és az angolok már jöhetnek előre Gordon révén, ő tovább teszi Rice-nak a középpálya közepén, aztán Kane az, aki oldalra kiforgatja, Madueke-nél van a labda, Gordon van benne középen, jön laposan be a labda, és elmegy valójában Bellingham lába előtt, de lehet, hogy meg is rúgták az angol játékost, fogja a bokáját, Madueke megint remek beadást tudott mutatni a mérkőzésen. A kérdés, hogy egyáltalán hozzáértek-e valamilyen formában a lábához Bellinghamnek. Köszönjük a Kossuth Rádió hallgatóit. Vezet Anglia Horvátország ellen a labdarúgó világbajnokság elcsoportjának mérkőzésén a 30. percben 1-0 az állás. Harry Kane góljával pedig a találkozó úgy kezdődött még a 3. percben, hogy Perisic szöglete után sutáló lőtt 5 méterről jobb belsővel, jócskán fölé vágta a labdát, majd aztán a 10. percben Modric felrúgta a 16-oson belül Madueke-t, a megítélt 11-est Harry Kane először kihagyta, hiába lőtte a bal sarok felé a labdát, Ivákovics védett, Törpen vagy Turpin játékvezető azonban a horvát kapus elmozdulása miatt újra rúgatta a 11-est, Kane ismét a bal sarokot célozta, Ivákovics elment jobbra, ezzel vezet az angol válogatott 1-0-ra. 9. VB találata ez Harry Kane-nek, ráadásul David Beckham után ő a másik olyan labdarúgója Angliának, aki 3 VB-n is be tudott találni. Ugye Beckham 2006-ban, 2002-ben, valamint 98-ban. A francia játékvezető sípja pedig azt jelenti, hogy majd szabadrúgással jöhetnek az angolok a félpályánál.
1: Mérkőzés 32. percében járunk, Rice passzolja ki a bal oldalra, Gordon rávezetni Stanisicre, jöhet majd egy bedobással Anglia, mert hogy Stanisic szerelt, O'Reilly megy el a labdáért, O'Reilly szerepe is érdekes, 6. válogatottsága mindössze, 8 éves kora óta City-ben nevelkedik, ez az idény meghozta számára az áttörést, mert valóban Pep Guardiolánál első számú választás lett a védelem bal oldalán, egyébként pedig 34 bajnokin 5-ször be is talál, tehát szélső védő létére még eredményes is O'Reilly. A labdával most már a horvátok, a jobb oldalon Stanisic szakad meg ezért, hogy elérje a vonal előtt, elcsípi, aztán meg földre viszi őt O'Reilly. Jöhet majd egy szabadrúgással a horvát válogatott, Stanisic harcolta ezt ki. A horvátoknál Zlatko Dalic a kispadon, a szövetségi kapitány már lassan egy évtizede látja el a teendőket. 2018-ban és 22-ben is az elődöntőbe vezette hazája válogatottját, egyébként pedig a VB végén lejár a szerződés Zlatko Dalicnak. Egyelőre kétséges az, hogy hosszabbít-e. Egy hosszú ívelés jó.

0: hosszan előre Pickford hát söprögetni próbált, és ez hiba, mert hogy bedobást ajándékoz a horvátoknak.
1: A jobb oldalt pedig már Sucic révén jönnek, elkérné ott középen a csapattárs, mégpedig Baturina, balla ő emeli be a 16-oson belőle, Perisic visszafejeli aztán végül a 16-os vonaláig, érkezik Guardiol, mégpedig a védelemből, de elveszíti a labdát, Bellingham pedig már átlépi a félpályát, a jobb oldalt pedig Madueke szeli bizony a métereket középen, mert Kane kérné, meg Bellingham is, Madueke a bal lábán a labda, inkább a második vonalban érkező Jamesnek teszi, jön a beadás, nem találja meg azonban Harry Kane fejét, ki tudják bólintani a horvátok a labdát. Stones is feljött a támadásra, valójában azt jelenti, hogy a 40 méterre vannak a kaputól az angolok, szinte mindenki. Madueke a jobb oldalt, James mutatja az üres területet, meg is kapja a labdát, beíveli, és aztán Kane nem tud fejelni. Csutáló volt ez, aki el tudta bólintani a labdát, most pedig nem is kivágja, de laposan megjátsza a labdát, a csapattársnak tudja tenni, de nem rúgják, nem vágják előre egyelőre a horvátok. Most történik oldalra, balra, Perisic felé egy ívelés, ő pedig Guardiolhoz bólintja a labdát. 34. perc, Anglia-Horvátország 1-0.
0: Guardiol kivár, tanácstalan, Vuskovicshoz vissza, aztán Livakovicsot is bevonják a játékba. Sutáló most az angolok maradnak fönn, magasan. Ezt a horvátok most átjátszak a talajon, tehát a földön tartva a labdát átjátszák, de aztán ott meg elfogyott a pálya Stanisic számára. Dobhat majd Anglia. De egyelőre Horvátország ezen a mérkőzésen komoly lehetőséget nem tudott kialakítani, pedig aztán az első félidőből csupán 10 perc van hátra a rendes játékidőben. Pickford mint a védelemben a labda, mert Stones továbbít Ricehoz. Stones középen mutatja magát Anderson, a Nottingham Forest játékosa, azért ő is talán új lehet azok számára, akik nem feltétlen tartják rajta a kezüket az angol válogatott ütőerén, mert pedig Anderson a Tuhelyra egyértelmű felfedezettje. Horvát labdaszerzést követően a jobb oldalon van egy támadó, üresen, egy szép cselt követően visszagurítják, és ott az egyenlítés! Horvátország kiegyenlít, méghozzá Baturina bombagoljával! A kulcs az maga, az indítás a büntető területen belülre, az volt, és egy higgadt cselt követően a második hullámban érkező Baturina a léc alá vágta a labdát. Egyenlít a mérkőzés 36. percében Horvátország. Remek az indítás egyébként oda 16-oson belülre, és aki a cselt megcsinálja, az a jobb oldalon azt hiszem, hogy Sucic, és a visszagurított labdánál jó 18 méterről lőtt Baturina, és bár Pickford még beletenyerelt, de kiütni a léc alól már nem tudta. Úgyhogy egyenlít Horvátország, Sucic és Baturina összjátékát követően, Baturinának pedig a horvát válogatottban ez a találat a második, a 20. válogatottságán.
2: Érdekes találat volt, és pont azon gondolkodtam, hogy az angol válogatott vezetése tudatában még nagyobb önbizalommal futballozott, és feltűnő volt, hogy a saját tér felén az megszokottnál jóval több labdát elpasszolnak. Na most ez abból is adódhat, hogy azért a horvát csapat letámadásához nem szoktak hozzá, de kétségtelenül most ebben ennél a gólnál is elpasszolta az angol válogatott a saját tér felén a labdát, és ebből mentek át a horvátok egy mélységi passzal támadásba, és egy rendezetlen védelemmel szemben végül is egy átlövés gólt szereztek. De érdekes, hogy az angol válogatott nagyon-nagyon sok mérkőzését hozta le nullára. Hát mondom sem, hogy az egész VB selejtező sorozaton nem kapott gólt, de ez a horvát válogatott azért rendelkezik olyan potenciállal, hogy gondoltam, hogy nagyon nehéz lesz lehozzuk nullára, hát nem sikerült.
1: A mérkőzés 38. percében egyenlített a horvát válogatott Anglia, Horvátország 1-1, Baturina góljával, tehát a horvátoknak sikerült egyenlíteni ők. Ráadásul Baturináról csak annyi apróság, hogy a komu játékosa a Dinamo Zágrábtól ment még a tavaly nyár folyamán 22 millió euró ellenében az olasz kis csapathoz. A komu ráadásul annyira jól teljesített, hogy a Bajnokok Ligájában is indulhat majd a következő idényben. A horvátoknak megvan az a gól, amellyel egy kicsit most az angolokat lehet, mert szomorúvá tették, hiszen az Bene Ferenc is említette, hogy a VB-selejtezők során Anglia nem kapott gólt, 22 lőtt és 0 kapott, miközben Albánia, Szerbia, Lettország és Andorra volt a szenvedő fele az egész VB-selejtező sorozatnak. Az angolok mind a 8 meccsüket megnyerték, tehát most ez a lőtt gól a horvátoktól lehet, hogy egy kicsit a lendületüket visszaveszi majd. Kane még találkozó elején szerzett vezetést a összecsapás 12. percében, és jött az egyenlítés aztán a 36-ban Baturinától. Szabadrúgást végezhetnek el a horvátok, Modric az, aki a félpályánál tovább teszi, Sučićhoz a labdát.
0: A félpályán tehát a horvát akció, egyelőre nem is jutnak közelebb az angol kapuhoz. Vuskovics bevonja a kapust is, Livakovicsot, feljebb lép Kane vezetésével az angol támadósor. Livakovic előre emeli, Musza küzd az elemekkel, meg Konszával. Most az angol hátvéd szabálytalankodott a középcsatárral szemben, úgyhogy kénytelen elvégezni majd egy szabadrúgást a horvát válogatott. Gyorsan meg is teszi Modric. A jobb oldalon ez az akció, Stanisic, vissza kénytelen mozogni Sučić, megint Modric a labdával, és lassan már minden mezőnyjátékos az angolok tér felén. A bal oldalon elkéri a gólszerző Baturina, kivár, és Madueke-vel szemben nem lódul előre, hanem inkább megint vissza a védelembe. Sutelo, hát a jobb oldalra Stanisichez, feljebb lép most az angol válogatott, és lassan átterelődött a játék a horvátok tér felére. Livakovic újabb hosszú ívelése, ez mély volt nagyon Perisicnek. Kiszállt a labda a játéktéren kívülre, a berobás pedig el is végezték az angolok. Van még hátra az első félidő rendes játék idejéből 5 perc, Anglia-Horvátország 1-1.
1: Jönnek az angolok, de hát éppen Stones az, aki csak kémlelő, hogy ki az, aki éppen üresen van, még pedig Anderson az, aki hátra teszi, vagy Konsa és Pickford kapus, aki az Evertonban a legbiztosabb pont, nem csak a válogatottban, majd aztán most éppen ő az, aki felpasszolja. De James, a jobb oldalt, ugye Tuchelnek megvan valószínűleg az a fejében, hogy ha lehet, akkor Chelsea játékosokat hívjon. A jobb oldalt azt meg is telítette, hiszen Madueke, illetve James az, akik a Chelsea-ből jönnek. No, meg majd Csaloba is lehet, ő is ott van a keretben. Livramento sérülése miatt a Chelsea középhátvédjét hívták be a keretbe az angolok. Jön egy szöglet, mégpedig a fehérmezben, nadrágban, sportszárban játszó angoloktól. Declan Rice megint megy a sarokba, hogy a mérkőzés során a 41. percben a harmadik angol szögletet lőhesse be.
0: Egyelőre egy is sarokrúgása se volt igazán veszélyes az angol válogatottnak. Szinte egy sorban sorakoznak a hátvédek most a büntető területen belül, fehérmezben, ugye így játszanak az angolok. Rice pásztázza a büntető területet, most íveli a labdát a kapu elég, fejes, ott a második, Kane gól, újra vezet Anglia. A 16-os vonaláról robbant az érkező labdára Harry Kane, teljesen tisztán. Akkor, amikor egy ilyen típusú játékos van ott az ellenfél sorában, nem tudom, hogy a horvátok hogyan hagyhatták ennyire őrizetlenül Harry Kane-t. Aki elszakadt tehát az őrzőjétől, nem is volt rajta ember, mert a 16-os vonaláról indul, a 11-es pont környékéről fejel, és senki nem volt mellett, aki kékmezben lett volna. Tisztán bólintott tehát a kapunak a jobb alsó sarkába, és ezzel a találattal ismételten vezet Anglia. Harry Kane-nek pedig a világbajnokságon ez a 10. találata, ugye 12. VB meccsén, a válogatottban pedig összességében 81. alkalommal eredményes.
2: Nagyon érdekes és egyszerre megdöbbentő, hogy gyakorlatilag Harry Kane nem a többi játékos a közeléből indult, hanem egészen a 16-oson kívülről. De hát ez valójában egy megszokott lehetőség, hogy a 16-oson kívülről indul egy fejelő játékos, hogy lendületet tudjon venni adott esetben. Az tény, hogy a többi horvát játékos az 5-ös és a 11-es környékén helyezkedett el, és nagyon szigorú emberfogással őrizték is őket. Harry Kane pedig a 16-oson kívülről indulva gyakorlatilag 11-12 méterről tényleg nagyon erős és nagyon pontos fejes zúdított a jobb alsó sarokba, de senki még csak nem is ütközött vele.
1: Harry Kane pedig írja saját, illetve Anglia történelmét azzal, hogy 10 gólos, most már Gary Lineker 10 gólját is beérte, de hát ez még csak az első VB meccs, és hátra van a Gána, valamint Panama elleni találkozók. Hát papíron még ott lehet, hogy könnyebb dolga is lesz, vagy lehet az angol válogatott csatárának. Az első fél időből hátra van 2 perc, mármint a rendes játékidőből, 2-1-re vezet Anglia Horvátország ellen. Erik Kane az, aki most éppen oldalra kifejelte a labdát, jöhet majd bedobással a horvát válogatott. Egyébként nekik sem volt annyira rossz a VB-selejtezőjük, ami azt jelenti, hogy nem kaptak ki, már egy döntetlenjük volt Csehország ellen, aztán majdnem eladta a labdát ott hátul az egyik horvát játékos. Szóval a lényeg az, hogy nagyon magabiztosan jutott ki a VB-re a horvát válogatott is, az angol is, a két együttes általában az elmúlt években rendszeresen ott van a világbajnokságokon. Livákovics kapus is, neki ez már a 3. világbajnoksága, és rúgja előre a labdát, a félpályán túlra száll a labda, még pedig a bal oldalra Perisic meg tudja csúsztatni, majd aztán Anderson az, aki hátra teszi Pickford kapusnak, majdnem jobbra tette, de figyelt ott természetesen Baturina, de hát Stonesnak tudja passzolni a labdát, aki egyel tovább O'Reillynak, ők csapattársak, O'Reilly aztán középre be Ricenak. Átlendülnek a félpályán most az angolok, O'Reilly pedig a bal oldalt sutálóra vezetheti a labdát. O'Reilly középen bent, Harry Kane természetesen, rossz az átadás, aztán Bellingham 25 méterre a kaputól nem lövi el, elesik azonban, és a játékvezető szabadrúgást fog ítélni, pedig már félig meddig úgy nézett ki, hogy Pašalić megszerzi a labdát, mert Bellingham alig uralta. De majd jöhet egy olyan 25-27 méterről szabadrúgással Bellingham, vagyis leginkább Anglia. Ez még bőven bele fog férni az első fél időbe.
0: Lesz hosszabbítás feltehetően, már csak az ivószünet miatt legalább 3 perc. Szemben a kapuval majdnem ez a pontrúgás. Egyelőre Kane, Gordon, James, neki is kiváló rúgó technikája van, mind ott a labda mögött. A távolság az hamarosan kiderül egész pontosan, mert törpen a sorfalat azt a 16-oson kívül 5 perc a hosszabbítás, ami ebben a pillanatban megkezdődött, tehát olyan 18 méteren húzza meg a sorfal helyét a francia játékvezető, ebből ítélve legalább 27 méter a távolság a kapu és a labda között. Madueke maradott most már csak James-el együtt, Livakovic pedig a kapufa mellé gugolva próbálja terelgetni a sorfalat, hogy merre álljanak és melyik sarkot fogják. A szök kiváló, tényleg akár ballal, akár jobbal, akár kapura lehet küldeni, és minden jel arra mutat, hogy ebből lövés is lesz, mert úgy állnak fel a játékosok. Madueke, valamint James a labda mögött, 27 méter a távolság, angol szabadrúgás, a mérkőzés 46. percében.
1: 4 tagú a horvát sorfal, Madueke lehet ballal, de inkább James jobban ellövi bele a sorfalba, és az is lehet, hogy valaki, vagyis valójában Modric, ha úgy adódik kézzel hozzá, természetesen a VAR megnézi, de folytatódik a találkozó, Baturina rúgja rá Gordonra, és bedobásra jöhetnek majd a horvátok. Egyelőre Luka Modricnak sok jó megoldása nem volt ezen a mérkőzésen eddig, de nem feltétlenül tőle várják valószínűleg a megváltást. Ismételten köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit. 2-1-re vezet az angol válogatott Horvátország ellen. Erik Kane az, aki egy fejessel a mérkőzés 42. percben most megint az angoloknak az előnyét tudja hozni. Perisic éppen a bal oldalt, pedig a labdát. Középen Guardiol az, aki felmegy, de aztán középre teszi a labdát, és majd a horvát hátvédnek lehet hátrébb kell menni. Szóval egy szögletet követően Harry Kane olyan jó 8-10 méterre a kaputól fejelhetett, és a jobb sarokba bolintotta a labdát. 10. VB góljánál jár egyelőre az angol támadó. Hátul a labda Modricnál, ő pedig a bal oldalra teszi, megint Guardiolt hozza kellemetlen helyzetbe, aztán végül Modrichoz visszakerül saját térfelére is a horvát válogatott. 1-2 perc eltelt most már, sőt 2 biztosan a hosszabbításból. 2-1-re vezet Anglia Horvátország ellen.
0: Pašalić veszi át, aztán ível át a bal oldalra, leveszi Perisic, vele szemben James, és időközben ott termett egy oldalvonal, amit nem vett figyelembe Ivan Perisic. Jöhet majd bedobással Anglia. Ivan Perisic, ahogyan korábban elhangzott, azért a világbajnokságokon eredményes a horvát csapatból. Ugye 6-szor talált már be, ez a 4. világbajnokság a Perisicnek, aki ebben az idényben bajnok lett Hollandiában a PSV Eindhovennel, 37 esztendős Perisic 2014-ben Brazíliában kétszer, 2018-ban Oroszországban a világbajnokságon háromszor volt eredményes. Kén adja el, illetve úgy érzi Kén, hogy megrúgták, de a játékvezető továbbat int, a horvátok pedig nem foglalkoznak a földön maradó Kénnel. Hozzák a labdát előre, Pašalić lő távolról mellé. 30 méterre, talán 25-re járt a kaputól Pašalić, amikor eldurrantotta távolról, és nem találta el a kaput. Ugye itt Mário Pašalićról beszélünk, mert van még egy Pašalić, Márkó a horvát keretben, de ő csak a kispadon, és hát mindez abból indult, hogy Pašalić rúgta meg, vagy érte el Kény lábát, a játékvezető nem látott szabálytalanságot. 49. perc, tehát az előre jelzett 5 perces ráadásból már csak egy maradt hátra az első félidőben, 2-1-re vezet Anglia.
1: Guardiola adja a labdát Modricnak, akit aztán fellöknek. A félpálya környékén szabadrugásra jöhetnek majd a horvátok. Erik Kane az, aki nem érti, hogy mégis miért történt ez. De hát test a testtel közöttük legalább van egy 15 kilós súlykülönbség. Ezt az angol válogatott csatára bevetette. Modric pedig a földre került. Perisic a bal oldal, csak hátrafelé tudja tenni. Guardiola pedig már visszaszorul a saját térfelére. Modricnál van megint. A félpályánál figyeli, hogy jobbra-balra vagy középre tegye, tehát inkább csak a jobb oldalra sutalónak. Ő pedig a jobb oldalán Stanisicot találhatná meg, de Vuskovics az, aki megkapja. Megállnak egy helyben a horvátok, nem nagyon tudnak előrébb menni, fél perc van hátra a hosszabbításból. 2-1-re vezet Anglia Horvátország ellen. Baturina az egyenlítő gól szerzője, akkor még 1-1 volt az állás, de hát Erikén megint betalált, Vuskovics nem lövi el 35 méterről, vagy 40 méterről, most megint megtehetné, de nagyon egy helyben áldogálnak egyelőre a horvátok. Jön egy belőbbölt labda 16-oson belőre, és a lehetőség újabb gól, egyenlít a horvát válogatott, a gólszerző pedig Musza, az a Musza, aki Dallasban futballozik, úgyhogy neki nem új keletű dolog éppen az Amerikai Egyesült Államokban betalálni. Ebben a bajnokságban 12 alkalommal már gólt lőtt, mármint az amerikai MLS-ben, de az elmúlt években is nagyon szépen termelte a gólokat. Az más kérdés, lehet, hogy amikor Pašalić indította Muszát, vagyis Perisicet, akkor ő lehet lesen volt, ezt még megnézik, de hát lehet, hogy az a bal kéz, ami belógott, az nem szoroz. Musza egyenlít, az 50. percben, tehát Anglia-Horvátország egyelőre 2-2, les volt-e vagy sem, Bene Ferenc?
2: Ezt egyelőre nem látjuk, mert nincs ismétlés, de minden esetre Pašaličnak az indítása az valami elképesztő volt. Tehát adott egy olyan angol válogatott, amelyik felállt védelemmel úgy, hogy nem kapott gólt a VB-selejtezőkön, tehát vélhetően minden bizonnyal rendkívül jó védekező csapatról beszélünk. Olyan gyönyörűen indította Perisicet a les határon, és eldőlt, érvényes a gól, és onnan Perisic mellel visszakészítette Muszának, egész egyszerűen elképesztően gyönyörű akció volt, és hangsúlyozom, hogy a teljes angol válogatott a labda mögött tartózkodott, tehát felállt védelem ellen teljesen túljátszották az angolokat.
0: Eddig ez egy olyan mérkőzés, hogy amikor kaput eltaláló lövés van, legyen az helyes akár, akkor az bizony áthalad a gólvonalon, úgyhogy 4 találat egy fél idő alatt Anglia-Horvátország, ráadásul egyenlő elosztásban 2-2. Harry Kane duplázott büntetőből, valamint egy szögletet követően fejjel is eredményes volt az angolok csatára, és kétszer egyenlített már a mérkőzésen a horvát válogatott, első részben Baturina révén, aztán pedig itt a félidő leges legvégén Musza találatával, tehát a szünetben 2-2-re állnak a felek. Negyed órát pihennek Dallasban a csapatok, és jön majd a folytatás nem is olyan sokára.
3: Katona Lászlót, Tóth Bélát és Bene Ferenc szakértőnket hallották, a két kommentátor negyed óra múlva folytatja a második félidővel, és ne felejtsék, igaz, nem közvetítjük azokat a mérkőzéseket, hogy Gána, Panama hajnali 1 órától, illetve 4 órától, Kolumbia, Üzbegisztán, ezeket a mérkőzéseket az M4 sporton megnézhetik. Hamarosan folytatjuk tehát ennek a mérkőzésnek a közvetítését, Anglia-Horvátország a párosítás.
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Jönnek a csapatok a második félidőre, Anglia-Horvátország 2-2 egy félidőnyi játék után, úgyhogy nyitott a találkozó, és fontos is a két együttes számára, hiszen mondjuk az, hogy talán a csoport elsőségről is dönthet ez az ütközet a horvát, valamint az angol válogatott számára. Gána és Panama a másik ütközet lesz majd az éjjel folyamán, de ez már a holnapi napra tartozik, hiszen magyar idő szerint majd éjjel rendezik azt a mérkőzést 1 órától. A horvátok jöttek ki előbb, majd aztán biztos az angolok is jönnek. Hát milyen változtatás az, ami elkélhet a csapatoknál? Bene Ferenc?
2: Érdekes kérdés, mert alapjában nagyon élvezem a találkozót, tehát nyílt találkozóról beszélünk, mindkét csapatnak markánsan megjelenik az elképzelése a pályán. Nekem meglepő a horvátoknak a letámadása, magas letámadása, az is meglepő, hogy ezzel mennyire zavarba tudják hozni az angol válogatottat, mennyi labdát eladott az angol válogatott a mérkőzés bizonyos periódusában a saját tér felén, és ezekből bizony nagyon szépen tudtak építkezni a horvátok. Ugyanakkor volt a félidő derekán egy olyan periódus, főleg az 1-0-ás angol vezetésnél, hogy az angol válogatott nagyon-nagyon kulturáltan futballozott, és abban a periódusban nem is nagyon tudott labdát szerezni a horvát csapat a letámadásával. Harry Kane csodálatos, tehát elképesztő gólerős. Ugyanakkor Harry Kane-nél is látok olyan elemeket a játékban, amikor gyakorlatilag a saját belső védőihez visszalép, szinte ilyen Vitinha stílusban, mélységi szervezőként, a labdakihozatalok támogatására, azt nem egészen értem. Tehát megvalva őszintén, amikor Bellinghamben megcsinálják a mélységi váltásokat, vagy esetleg visszalép a védőfalból, az lehet egy olyan variáció, hogy ha nem jönnek vele a belső védők, akkor szabadon tud futballozni, de az, amikor már egészen a saját védőharmadáig visszajön, és egy esetben el is vesztette ott a labdát, azt én nem egészen tudom mire vélni, de összességében nagyszerű első félidőt láttunk. Nagyon kíváncsi leszek, hogy hogyan reagálnak ez a csapatok erre az első félidőre, hiszen nem akarok vészjósló lenni, de meglepődnék, ha hasonló színvonal lenne a második félidő, és hasonló nyílt futballt hozna.
3: Dallasban még egyelőre az angol válogatott nem tért vissza a gyepre. Korábban szóba került ez a két együttes, azt illetően, hogy 2018-ban az oroszországi világbajnokság elődöntőjében találkozott már Horvátország és Anglia, akkor 2-1-re nyertek hosszabbításban, a 2x15 perces hosszabbításban a horvátok. Modric, Perisic kezdett azon a mérkőzésen, Kramaric, aki szintén itt van a horvát keretben, akkor csereként lépett pályára, az angolok kapuját Pickford őrizte, Stones ott volt a védelemben, Kane a csatársorban, azon a mérkőzésen Rashford csereként lépett pályára, és Jordan Henderson volt még ott a kezdőcsapatban, azok közül, akik itt vannak az angol keretben. Henderson most viszont a kispadon csupán, még azon a találkozón Perisic egyenlített, 1-1 volt a rendes játékidőben, az angolok gólját Trippier szerezte, és aztán a 120 perc során Mandzukic döntött el, hogy a döntőbe a horvát együttes jut. Egyébként legutóbb tétmérkőzésen 2021-ben az Európa-bajnokságon találkozott ez a két együttes, akkor a csoportkörben 1-0-ra nyert Anglia Raheem Sterling találatával, hát Sterling sincsen már itt az angolok keretében, és hát azt hiszem, hogy sokan emlékeznek a 2008-as EB-s selejtező sorozatára, amikor a horvátok oda-vissza megverték az angolokat, ráadásul Zágrában Robinson kapus hibája, ami a gólhoz vezetett, az bizony örökre emlékezetes marad, fájdalmas szinten az angolok számára.
1: Nincs csere, ellenben a második félidő elkezdődik Modric révén, tehát a horvátok jönnek előre, ők is oldalra ívelik a labdát, de ezúttal nem megy ki a labda az oldalvonalon kívülre, már Pickford kezében a labda, ő pedig kigurítja Stonesnak, aztán O'Reillyhoz kerül a bal oldalra. Egyelőre őt is ütik, vágják, ahogy csak tudják. A horvátok nem ítél a játékvezető szabadrúgást, mert ő lecik tovább a találkozó Konszá, kapja középen, aztán James a jobb oldalt. Fel volt sorolva egy pár játékos a horvát oldalról, például Mandzukic, hát ő már azért egy 5 éve nincs a labdarúgás környékén a horvát válogatottban sem, de jelenleg például mondjuk a keretben Musa az ékot elől, pedig van még más lehetősége is Dalic mesternek, például Matanovic, aki jelenleg azért erőteljesebbnek tűnik, hogyha gólokról van szó, illetve Budimir, aki az Osasunával 17 gólt szerzett, ráadásul a spanyol La Ligában, 34 esztendős, úgyhogy ő nem éppen a fiatalabbak közé tartozik, de meglepő talán, hogy Kramaric sincs ott a kezdőben, nem lehet mindenki, de nagy a merítési lehetősége Talicsnak, illetve a horvát válogatottnak. Anderson az, aki jobbra forgat, és aztán már jönnek előre az angolok, mégpedig Rashford vár a 16-oson belül a jobb oldalt, ellövi a labdát, gól! Megint vezet Anglia, és Bellingham volt a gólszerző valójában, aki a jobb oldalt megkaparintotta a labdát, bevitte a 16-oson belülre, és a jobb kapufáról vágódott be a labda, talán a kapus egy kicsit, hogyha jobban helyezkedik, de sokat talán, Bellingham góljával harmadszor is megszerzi a vezetést. Anglia, kell lennél jobb kezdet? Bene Ferenc.
2: Egyszerű kezdés volt, de megint csak arról van szó, hogy a horvát csapat alkalmazta letámadását, és amiről beszéltünk, most nem Madueke, hanem Bellingham futotta meg a horvát csapatot a jobb oldalon, a horvát csapat bal oldalán. Ezt már az első fél időben beszéltük, hogy ez egy nyerési pont az angolok számára. Most az volt benne a meglepő húzás, hogy Madueke inkább területet nyitott Bellinghamnek, viszont Bellingham megfutotta a szélén gyakorlatilag a teljes horvát csapatot, és nyakán egy védővel, sprintfutás közben, kisodródva, milliméter pontosan kilőtte a hosszú alsó sarkot. Csodálatos egyéni megmozdulás volt. Most az az érzésem, hogy úgy villannak a sztárok, ahogy a világbajnokság későbbi szakaszában vártuk volna tőlük. Egyedül Modric, aki egyelőre negatív hőse a mérkőzésnek, de csodálatosan szép gólok vannak. Kíváncsi leszek, hogy most a horvát válogatott hogy lép erre.
1: Rashford nem is rúghatta volna a gólt, hiszen nincs is a pályán. Bellingham azonban igen, és középre lövi. 16 méterről Livakovic védi. Szöglettel jönnek az angolok, Bellingham pedig hergeli az angolokat.
3: 6. világbajnoki mérkőzésén a második gólját jegyzi összességében Bellingham. Közel járt a harmadikhoz is, Livakovic hárított. Némi zavar tehát a horvát védelemben. Jöhet majd a bal oldalról a szöglet, ezt is Rice végezheti el. Hát kémlelem ott a 16-ost, hogy ként milyen őrizetben részesítik. Most már van vele szemben egy ember, Stanisic. Ugye korábban nagyon szinte háborítatlanul tudott bólintani a második aljánál Kane. Rice jön a szögletbe a kapu elé, Livakovic kimozdul, és elvéti a kapus, de mellé a fejes. Livakovic kitáncol, teljesen üresen marad a kapu, és a jobb oldalon a hosszú kapufánál érkezik üresen bólintani O'Reilly. Tényleg csak annyit kellett volna, hogy eltalálja a célpontot O'Reilly. Guardiol valamennyit betakart egyébként a kapuból, de ez szinte egy ilyen üresen tátongó kapunál zicser helyzet.
2: Teljesen egyértelmű, óriási zicser helyzet volt, és abból adódott az egész, hogy a hosszú oldalon O'Reilly teljesen őrizetlenül jött. 6 érkezővel érkezett az angol válogatott a 16-oson belül, de ez azért nem ördögtön való, sok csapat alkalmazza, nem jutott O'Reillyre ember. Az jutott eszembe eddig a második fél idővel kapcsolatban, hogy általában egy ilyen kiélezett mérkőzésen a szünetben való megbeszélés az kulcsfontosságú, de általában minden ilyen megbeszélés úgy végződik, hogy a második fél idő első negyed órájára nagyon-nagyon figyeljetek oda, nagyon-nagyon magas fokú legyen a koncentráció, és egyből vegyük föl a 100%-os fordulatszámot. Hát ez a horvát csapatnak egyelőre nem sikerült.
1: 100%-os egyelőre mindkét csapat, bár valójában Bellingham lövését, amikor fogta Livakovic, azzal egy sorozat megszakadt, hiszen 4 kaput eltaláló lövése van az angoloknak, ebből 3 gól, miközben 2 a horvátoknál és 2 góljuk van.
2: Ez nem a kapusok meccse eddig.
1: Hát borzalmas mindkét kapus egyelőre, Pickford és Livakovicról van szó. 51. perc, 3-2-re vezet Anglia Horvátország ellen, egyelőre talán az a világbajnokság egyik, hanem a legjobb mérkőzése lehet ez, de itt vitát is generálhatok, hogy igazan van-e vagy sem. Baturina kerül a földre, mégpedig az angol térfél közepén, kissé jobbról jöhet majd szabadrúgással a horvát válogatott, és a labda mögött Modric, akár a 16-oson belülre is lehet ívelni a labdát.
3: Szivárognak előre a védők, Guardiol, Sutalo és Vuskovics szintén már ott a büntető területen belül. lassacskán, de hát a leshatárt meghúzza 18 méteren az angol válogatott. Modric lágyan, 16-osan belülre, Kane tisztázott fejjel, aztán pedig Bellingham csap le a labdára. Gordon indítaná Madueke-t, és ezt kiválóan olvast ezt a szándékot Stanisic, ő tudott blokkolni, és a labda már Modricé, kint a jobb oldalon, Perisic kénytelen visszafelé mozogni, ballal beíveli középre a védelem tengelyébe, bajban volt Guardiol, de megoldotta, előre emelte, O'Reilly lekezeli a félpályán, és aztán a tisztán álló Rice-t játsza meg, Rice már a 16-os környékén lő, nagy védés, Livakovic hárított, 17 méterről próbálkozott Declan Rice, és a bal felső sarkot kereste ez a labda. Livakovic keresztbe nyúlt, és két tenyérrel, egyfajta Robinsonáddal kiütötte a labdát. Jöhet majd szöglettel a folytatás. Az angol válogatott az eddig eltelt, ugye a második félidőből eltelt 7 perc, akár lőhetett volna 3 gólt is.
1: 52. perc, jön Declan Rice, ha már kapura lőtte a labdát, akkor a szögletet is elvégezheti. Harry Kane az, aki ott a 11-es pont környékén, hát nem is elveszi az emelét, de Stanisic-tól majd el akar jönni mindenféleképpen. 5-6-an is ott vannak a büntető területen belül, legutóbb O'Reilly-nak volt óriási helyzete, Rice a szöglettel jön be az ötösön belülre, ki tudják fejelni azonban a horvátok, de vissza a feladóhoz, Rice le tudja kezelni a labdát jobb oldalt, majd aztán jön a beadása is megint, és akkor a 6. sarokrúgást is elvégezheti majd Declan Rice. Perisic az, aki az alapvonalon kívülre bólintotta a labdát. Úgy néz ki, mintha az angolok, hát itt a második félidő elején gólokat akarnának lőni, idézőjelben lezárni a meccset.
2: Nagyon komoly tempót diktálnak, és a második félidőben ugye az a lélektani dolog hiányzik, hogy a horvát koncentráció nincs meg egyelőre.
3: A labda Jamesnél, 25 méteren Anderson kiemeli a jobb oldalra, Rice fejjel tovább. Erre meg lecsapott volna James, Modriccsal ütközött. Mi az ítélet? Kirúgás. A játékvezető egyértelműen mutatja, hogy itt egyébként Madueke, mert hogy ő borult föl Modric szorításában, eltolta a labdát, Modric pedig ezek szerint nem bántotta. Körpen most ezt így ítélte meg az asszisztens segítségével, úgyhogy jöhet tehát valóban Livakovic.
2: Beszéltünk a kapusokról, hogy ugye a statisztikák alapján alig védtek eddig, de ha jobban meggondoljuk, akkor egyik gól sem volt potya, hiszen csodálatos és fantasztikus gólok voltak, de mindegyik védhető lett volna bravúrral, most a 11-est is tegyük zárójelbe, de valamelyet bravúrral...
3: Livakovic egyet megfogott egy 11-est.
2: Ez is igaz, csak azon a 2-3 centim múlott ugye a szabálytalansága miatt, de igazából nem volt egyik gól se védhetetlen, de egyik sem kapus hiba, hiszen nagyon szép gólok voltak, felsősarkos, alsósarkos lövések, mind-mind a kapufa mellé, úgyhogy érdekes ez a statisztika.
3: A labdával pedig most az angol válogatott saját tér felén feljebb lépnek a horvátok, most ezt próbálják zavarni, Konsa, egyenesen Bellinghamhez, kinn a jobb oldalon James, Kane megint visszahúzódik védekező középpályásból, vagy hát nem tudom, Pirlo, az angol Pirlo, aki most áthozza a labdát a jobb oldalra, Madueke, és már a 16-os környékén Kane, de nem jut el hozzá, mert James Madueke cselét követően az alapvonalon már nem tudott centerezni, de cserébe a tisztázó horvát védők adnak egy szögletet Angliának, hogyha jön a 7. angol szöglet.
1: Rice pedig már megy oda a sarokba, valamit mond a csapattársainak, hogy hogy kellene lehet helyezkedni, ekkor Rice-nak pedig el kellene végezni minél előbb a szögletet, azért erre is most a partjelző rápirít ilyenkor a játékosokra, hogy ezt minél előbb ilyenkor el kell rúgniuk a sarokból. Rice az, aki a labda mögötte át, Harry Kane megint Stanisicot fogja, persze majd tőle el fog jönni, jön a szöglet be az ötös környékére, fejes a Rice, kijön a kipattanó, és harmadszorra sincs benn. Ki tudják rúgni a horvátok, de még mindig a jobb oldalra kerül ki a labda. Rice, jön a beadás, megint az ötösön belőre, és Kane előtt is elmegy a labda, meg lehet hozzá egy Bellingham. Livakovic óriásiakat véd az elmúlt 2-3 percben, hiszen O'Reilly fejesét megfogja, mondjuk azt, hogy azért közel jött hozzá a labda, illetve Gordon is belefejelte a kezébe. Harmadszorra pedig Konsa próbálkozott 3 méterről, de ezt is fogta Livakovic. Rice újból szögletet végezhet el a 8. alkalommal.
3: Rice a bal sorokból ívelhet most. Hát megjött az a kapus teljesítmény, amit hiányolt itt szakértőnk. Törpen pedig valamire vár, a VAR vizsgálódik ennél a hármas angol helyzetnél. Semmi szabálytalanság nem történt. A szögletet is helyesen ítélte meg a francia játékvezető, úgyhogy jöhet egy sorokrúgás, és ez tényleg folyamatosan veszélyt jelent a horvát kapu előtt. Rice balkara magasban, magasan ívelődik a labda a kapu elé. Livakovic most kiöklözi, magasan át a túloldalra, amit Gordon kienged, hadd dobjon. Livakovic üvölt a társaknak, hogy mozogjanak, mert már megint ott a 16-oson belül a labda, Kane emeli tovább, Madueke ballal nem lő Kane, éles szögből ellövi, Livakovic véd, ott van még, megpattan a labda, ezt is kiüti Livakovic Kane lövését követően. A horvát kapus parádézik, az angol válogatott pedig eldönthetni ezt a meccset. Madueke beemeli, és ez is kimarad. Két méterről, talán egy suta mozdulattal kapura tudta még piszkálni a védője szorításában Kane, de nem jutott a golvonalon túl a labda. Tűzi játék a horvát kapu előtt, Livakovic mindent fog, mint a festék, és az angolok ahelyett, hogy lezárnák ezt a mérkőzést, továbbra is csak egy góllal vezetnek.
2: És Livakovic is most valami hihetetlen rutinnal jelez a játékvezetőnek, hogy ő megsérült, hiszen ugye láttam előző szituációban Thomas Tuchelt, hogy folyamatosan biztatja a játékosait, mert ő is érzi, hogy most fogható ez a horvát válogatott, és egész egyszerűen teljesen indiszponáltan jöttek ki a másik fél időre. Ráadásul mivel kapuskért sérülési szünetet, ezért meg kell állítani a játékot azonnal, neki értelemszerűen nem is kell lemennie. Most mindent el kell követni a horvátoknak, hogy kizökkentsék az angolokat ebből a ritmusból. Ennek érdekében jött egy horvát csere is.
1: Modric az, aki elhagyta a pályát, ezen a mai mérkőzésen nem sok hozzáadott értéke volt, és Mateo Kovacic érkezik a középső középpályás posztjára. Ő is azért már sok helyen megfordult, amit olyan szempontból, hogy roppant eredményes is, ráadásul a Manchester City-vel, a Real Madriddal is nyert bajnokok ligáját. Hát természetesen ott volt a VB bronzérmes és ezüstérmes horvát csapatban is. Pickford hátul Stonehoz teszi a labdát, 59. perc, és 3-2-re vezet Anglia Horvátország ellen. 9-szer találta el a kaput már az angol csapat, 18-szor próbálkoztak egyébként az angolok, úgyhogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy ezt a világbajnokságot győzelemmel kezdjék, ami nem új keletű dolog, hiszen a legutóbbi 8 VB nyitómérkőzésükből mindössze csak egyet veszítettek el, míg 2014-ben Olaszország ellen. Azóta az itáliai csapat ki se jutott a világbajnokságokra. Pickford vágja előre a labdát egészen Madueke felé.
3: És ha már szóba került az a 2014-es brazíliai meccs, az Pirlónak volt a nagy mérkőzése, és nem is feltétlen azért, mert gólt szerzett volna emlékeim szerint, bár ott lehet, hogy szabadrugásból betalált, de hogy volt egy olyan átengedős, átlépős csele is, amivel közvetlenül hozzájárul csapat a góljához, zárójel bezárva. Angol akció, de hát a fél pályán jár még Elliot Anderson, most már Stones, Rice, és hát nem tudja elcsípni a háta mögé kapott labdát O'Reilly. Jöhet majd berovással Horvátország, amely tehát úgy tűnik, hogy valamelyest tudja rendezni a sorokat itt a második félidő első negyed órájának a végén. Az angol tűzi játékot követően Livakovic lábánál pihen a labda, aztán a horvát kapus emeli előre a félpályára, ketten a horvátok, egymás zavarja Musa, valamint a csapattárs Sucic, és egy ívelés angol részről a védelem mögé, Gordon, aki talán a mezőnyjátékosok közül a leghalványabb teljesítmény nyújtja, most ezt a hosszú ívelést nem érhette utol, jöhet majd bedobással a horvát válogatott, méghozzá Sutalo révén. Az a Sutalo, aki az Ajaxban játszik, Hollandiában, a második világbajnoksága, ez Sutalónak 2022-ben Katarban a bronzmérkőzésen szerepet kapott, az volt az első világbajnoki mérkőzése. 61. perc, Anglia, Horvátország 3-2, Zlatko Dalic Ivicaolic-sal, korábbi játékosával töri a fejét nagyon, hogy mind kellene változtatni.
1: Talán mondjuk egy csatát beküldhetne Dalic mester, és ha már itt 2022-es világbajnokság szóba került, még a negyeddöntők során Brazíliát verték a horvátok, és akkor bizony Livakovicsnak 11 védése volt a mérkőzésen, most jelenleg 5-4 jár, tehát még mondjuk 6-7-szer, hogyha hárítani tud, az mondjuk nem biztos, hogy annyira jegyezne, hogy ennyiszer kell neki a labdával foglalatoskodnia, szóval nem új keletű dolog Livakovicstól, hogy sokat véd egy mérkőzésen, ezt 4 évvel ezelőtt is megtette. Most pedig szabadrúgásra jöhetnek majd az angolok, Perisic volt az, aki feldöntötte Stones-t, aki aztán végül a szabadrúgást a saját térfelének 16-osára el is végezte, Pickfordhoz kerül a labda a mérkőzésen, ez most már a 62. perc, Anglia 3-2-re vezet Horvátország ellen, Harry Kane az első fél időben duplázott, Baturina és Musza volt még a két gólszerző a horvátoktól, Bellingham az, aki a második játék részben pedig ismét az angolokat előnybe hozta. Pickford vágja előre a labdát.
3: Gordonnak szállt, de ott a kispad környékén már jócskán a játéktéren kívül vette le Gordon. Stanisic hajította be. Sutalo, Kovácsics ketten támadják, elvét ide. Szabálytalanság volt már. Jelzett Törpen. Itt a dallasi délutánba forduló mérkőzésen, ugye ott lassan fél öt Dallasban. Labdával pedig a horvátok jönnek előre most hátrányban. Perisic kénytelen visszafelé emelni, Guardiol bevonja a kapust, Livakovicsot. Elfogytak a horvát akciók a második fél időre. A kapus hosszan előre nyújtja, elfejelte Konsa Musza mellől, de így is a kékmezeseknél. Musza visszagurítja, Sutelo, megint a kapus. Nem igazán jutnak most át a másik oldalra a horvátok, továbbra is a saját térfelükön a déli szomszédaink. Sutalo feljebb lép időközben az angol támadósor, magas letámadás, kíséri vissza labdát Stanisic, Sutalo kanyarítja előre, Konsa fejelte el, ez begyűjti Stans, és ez megint az angoloké. Jár a tapsa lelátóról teljes joggal, mert valóban most annyira megfojtja a horvátok támadás építését az angol válogatott, hogy a kékmezesek el se tudnak jutni az angolok térfelére. 63. perc, Pickfordnál a labda, 3-2-re vezet Anglia.
1: A Modricot lecserélte már Dalic, jött helyette Kovacic, mondjuk az, hogy posztra cserélt ebből a szempontból a horvát szövetségi kapitány, éppen labdát szerez Kovacic, és jöhetnek előre a horvátok, Perisic a kaputól egy 25 méterre volt, aztán már a jobb oldalt a lehetőség Baturinától kicsit kicselezte az ellenfelet is, meg magát is, Sucic, a lényeg, hogy szöglettel jöhetnek majd a horvátok, nem kirúgással, azt mutatja a francia játékvezető, Perisic az, aki mint újdonsült csapatkapitány nem akarja ezt elfogadni, szóval Modric lement a pályáról, Feri, érkezett Kovacic, a rutin megvan, talán fiatalabb egy kicsit most a középpályája a horvátoknak.
2: Igen, de mint amit azt már többször említetted te is, Modricnak nem volt jó mérkőzése, tehát egész egyszerűen most a horvát kapitány legalább egy helyen muszáj volt

0: sokszor mögéjük kerülnek. Ugyanakkor, ha letámadásból labdát tud szerezni a horvát válogatott, akkor előrefelé még mindig van potenciál bennük.
1: Reece James a labdával a jobb oldalon, Madueke kéri el, forgatja be ballal középre Bellinghamnek, Bellingham pedig a hátvéd sorba vissza Konszához. Konsza, O'Reilly, most behúzódott középre O'Reilly, Stones kinn a szélen, Rice-al egy összjáték, Gordon maga mellé engedi a labdát, és még elcsípi a vonal előtt, Gordon elviszi Stanisic mellett, aztán átfűzni magát a védőn, jól fedezte a labdát Stanisic, és időközben már dobhat majd Horvátország, mert ezek szerint még a vonal előtt, az oldal vonal előtt nem csípte el Anthony Gordon, és mivel Törpen észleli azt, hogy a karóráján 66. percbe lép a mérkőzés, ivószünetet még nem rendel el, de két horvát cserére engedélyt ad. Lejön Musza a középcsatár és Vuskovic a belső védő. Érkezik Marko Pašalić, valamint a 20-as számú játékos Igor Matanovic. Ezt a két csere lehetőséget használja ki tehát Zlatko Dalić szövetségi kapitány. Dalić Matanovic révének támadót dob be a csapatba, a Freiburg játékosát, aki ebben az idényben a Bundesligában 11-szer volt eredményes, és az, ahogy Marko Pašalić is pályára lép, azzal megint egy az amerikai bajnokságban játszó játékos van ott a horvátoknál, illetve hát a Dallas sztárja a helyén, az Orlando City játékosa Marko Pašalić, tehát aki 16-adjára szerepel címeres mezben a horvátoknál. Zajlik a játék, Konsza tisztára játsza magát, aztán Maduekét találja meg, James viszont ott a félpályán inkább úgy dönt, hogy a saját tér felén tartja a labdát, és most már Pickfordnál a labda.
2: Kicsit rátartott az egyik horvát játékos, úgyhogy ezt észleli is a francia játékvezető, szabadrugásra jöhetnek majd az angolok, pedig Pickford azért közel volt ahhoz, hogy már az ellenfél játékosa, ha ne is elvegye tőle a labdát, de nagyon kellemetlen helyzetbe kerüljön. A lényeg az, hogy végül nem sikerült elvenni tőle a labdát. 67. perc, 68. perc, 3-2-re vezet Anglia Horvátország ellen, és most már jobb oldalt jönnek előre az angolok, ami azt jelenti, hogy Maduekét indítanák, de nem jó az átadás. Guardiol az, aki végül előnyösebb helyzetben volt, és ő emeli előre most a középpályára a labdát, annyira, hogy aztán végül Matanovicsnak az első pár labdaérintése, ha meg lett volna, akkor lehetett volna az ellenfél kapujáig is, de nem ez történik. Stones adja haza a labdát Pickfordnak, túlélte a horvát válogatott az angolok nagy tűzijátékát, amit az első 10 percben mutattak a második játék részben. Most Gordon kapja meg a félpályánál, előtte O'Reilly, vagy éppen Harry Kane, de inkább Rice-nak teszi a bal oldalra Stones, majd aztán Anderson az, aki végül visszateszi Stonesnak a labdát, elpasszolgatnak az angolok csak úgy, úgy látszik, hogy minek előre, hogyha hátul is lehet játszani.
1: Konsza a labdával, Stones, O'Reilly a védelem két belső tagja előtt a középpályán most, ilyenkor Rice húzódik ki teljesen szélre, és ő vette át a labdát a középpályán. Ismételten Konsza, a horvátok nem igazán jutnak most labdához. A jobb oldalon elkéri Madueke, emeli be a 16-oson belőre Kane, visszafejeli Gordon, tiszta helyzetben ellövi bele a védőbe. Lepattant ez Stanisicről, és aztán Stanisic roboghatna előre ott a jobb oldalon, hogyha a közbe csúszó Bellingham el nem takarítaná az útjából a labdát, úgyhogy jöhet majd berobással Horvátország, meg jöhet majd Morgan Rogers az angol válogatottba. Az Aston Villa középpályása már nekiállt vetkőzni ott a kispadon, és lesz ideje a meccs felszerelést magára öltenie, mert elrendelte az ivószünetet a francia játékvezető. Ezt azért Amerikában kihasználják arra is, hogy különféle termékeket reklámozzanak egy labdarúgó mérkőzés közben. Kötelező időkérésnek vagy reklámszünetnek is lehet nevezni ezt a 3 perces pauzát, ami itt történik. És hát mi ezt arra használjuk fel, hogy Bene Ferenc szakértőként ajánlja magát.
0: Igen, hát először is ugye a horvát cseréken gondolkodom, azért csak belső védőt cseréltek le támadóra, és egy támadó párt is cseréltek, tehát egyelőre még lehet, hogy kell egy pár perc, hogy itt kristálytisztán ez kinyilvánuljon, de Gyanítom, hogy a horvát válogatott a három belső

0: Védős és egy picivel óvatosabb játékával kapcsolatban váltott egy négyvédős rendszerre, ahol most már két belső védőjük lesz, és egyel több támadó tartózkodik majd a pályán. Mindenféleképpen a horvátoknak az esélye az lehet, hogyha magasan tudnak labdát szerezni, és a labdaszerzések utáni gyors átmenetekkel, illetve a labdaszerzések, a labdák magasan megszerzett mi voltából tudnak előre építkezni, hiszen olyan akciót nem nagyon láttunk ezen a mérkőzésen, amikor a horvát válogatott a saját védőharmadából kihozná a labdát, de minden esetre egy ilyen akár játékrendszer változtatás, akár most már hármas csere, hiszen három játékost is változtatott a horvát válogatott, ez azért okozhat némi, hát úgymond bizonytalanságot, vagy váratlan húzást az angol védekezésben. Hangsúlyozom, hogy elsősorban a cserék azért történtek, hogy a horvát válogatott jobban működjön, de hogyha ez most egy jobban működő horvát csapat lesz, és még az angolok számára is tudnak meglepetést okozni, akkor ebben az esetben még visszajött a mérkőzésbe a horvát csapat. Ugyanakkor azt se felejtsük el, hogy az angolok játéka pedig rendkívül jól működik. Tehát nagyon sok labdát szereznek a horvát térfélen, rendkívül labdabiztosak, sokszor percekig nem ér hozzá a horvát játékos a labdához, és az első fél időben kritikaként illettem a horvát, illetve az angol válogatottot, hogy a saját térfelén több labdát eladnak, hát ez most megszűnt, és talán egy alkalommal jött be a horvát letámadás, amiből gyakorlatilag egy blokkolt lövés született, semmi több. És azt se felejtsük el, hogy az angolok részéről azért nagyon-nagyon komoly ütőkártyák vannak még a kispadon. Ugye Rodgers cseréjéről már beszéltünk, de én nagyon várom Rashford cseréjét, tehát nagyon Gordon helyére nagyon illik, illetve azért azt se felejtsük el, hogy ott van Maino, ott van Saka, tehát nagyon-nagyon komoly játékosok, akár Eze is, tehát nagyon-nagyon komoly és rutinos, illetve sokat próbált játékosok jöhetnek be. Minden csapatrészre van esetleg még potenciális megoldás az angol válogatottnak, tehát a kispad tekintetében jóval erősebbek, mint a horvátok.
1: Jön Rice le a pályáról, és akkor Rodgers a helyére, valamint majd Rashford, illetve Saka is készülődik, Gordon elhagyja a pályát, és Madueke lesz valószínűleg a harmadik, aki tehát nem folytatja. Hármas csere az angoloknál, Madueke, Gordon és Rice hagyta el a pályát, Saka, Rashford és Rodgers érkezik. A minőségben nem biztos, hogy gyengült itt most az angol válogatott.
0: És sebességben sem lassultak, úgyhogy nagyon-nagyon komoly mérkőzés van még hátra. Tehát itt taktikai szempontból a horvátok nagyon nehéz helyzetben vannak, mert nem működik a csapatjáték, próbálkoznak középpen is váltani. Most elsősorban arra leszek kíváncsi, hogy milyen gyorsan tudják a támadó harmadig eljutatni a labdát, elsősorban a friss támadóikhoz, mert az angol válogatottnak, hogyha hagynak területet, akkor szét fogják futni őket.
1: Most éppen a bal oldalt jönnek a horvátok, Sucsics az, aki betenné középre a labdát, de nem tudja, mert belelép az egyik angol játékos, Saka pedig összeesik a pálya jobb oldalán, az angol térfél jobb oldalán, oldalra kikerül a labda, mégpedig Perisic az, aki egy kicsit megrúgta, de valójában majd jöhetnek az angolok. Négy védősnek tűnő rendszer az, amit az a horvátok most már eszközölnek, hiszen Sutalo, Guardiol és Stanisic, valamint Perisic egy vonalban, hiszen mégiscsak Vuskovicsot leszette Dalic mester. Jöhet szabadrúgással majd az angol válogatott a labda mögött a 74. percben Pickford.
2: Pickford pedig nézerődik egyelőre, nem ível, most már azt is megteszi, jó hosszan előre, ként keresve, ként mellől elfejeli Guardiol, ez így a horvátoké, az pedig Anderson lebírkózta ellenfelé, de mehet tovább, visszateszik a labdát Rodgersnek, még egy csal a 16-oson belül, lövő helyzetbe már nem jut el, talán Saka zavarta is ott egyébként őt a 16-oson belül, a horvátok ezt megúzták és hozzák már ki a labdát a bal oldalon, aztán meg sarkon rúgják ott a nemrég becserélt játékos, méghozzá Matanovicot, a labda Pickfordnál, az angol válogatott pedig saját tér felén visszahúzódott most már ehhez a támadás építéshez. James felező vonal közelében ível előre át a bal oldalra, Stanisic elbólintja, elvéti, rövid ez a hazatett labda, és Rashford elől tisztázott testében Livakovic kapus. Hát Stanisicet itt most majd megfedi a csapattárs, mert nagyon röviden bólintotta vissza a labdát, és erre Rashford a maga gyorsaságával lecsapott volna. James tértől elő átadását követően Stanisic röviden a 16-os vonalára bólint, és valóban kicsi hiányzott Rashfordnak ahhoz, hogy szinte első labda érintéséből gólt szerezzen. A bal oldalon a labda, rendes játékidőből negyed óra van még hátra. Anglia, Horvátország 3-2.
1: Suttáló a labdával, de azért Livakovic érkezik, hogy ő is hozzáérhessen, mert aztán Suttáló vissza a kapusnak, Guardiol ott középen, letámadja őt a frissen beállt játékosok egyike, mégpedig Rashford, de hát nem tudja megkaparintani a labdát. Ugye Rashford valójában a Manchester United játékosa és a Barcelonánál volt kölcsönbe. Most az más kérdés, hogy hogy alakul az ő jövője, hogy a Unitedbe kell-e ő vagy sem. Ki a jobb oldalra, Stanisicnál van a labda. Matanovicnak ment volna a 16-os környékére az emelés, de rossz volt az átadás. Stones az, aki visszafejelte a mezőnybe. Stanisic azonban már a 16-oson belül a jobb oldalra. Balla mellővi! Pickford védi a kipattanó, még mindig ott van. Nem tud azonban Baturina a kapu felé fordulni. Sőt, Sucsics volt az, aki 20 méterre szemben a kapuval nem akarta, nem tudta ellőni. Mert egy angol lábot volt, és jól védekeztek most az angolok, bár azért Stanisic lövése előtt volt egy kis megakadás, nem csak az én gondolataimban, hanem az angol védőkben is. Pickfordnál van hátul, Stonehoz teszi, 77. perc, 3-2-re vezet Anglia Horvátország ellen.
2: O'Reilly, Rashford veszi át már a horvátok tér felén. Vissza a védelembe, Stones, kivár, mutatják magukat a társak, de a védelem tengébe vissza Elliot Andersonhoz, aki ilyenkor támadás építésnél a két belső védő mögé, illetve közé lép vissza. Saka kicselezte magát a pályán kívülre, Perisic hajítja be, történik mindez az angolok térfelén. Jócsel Pašalićtól, méghozzá Máriótól, aztán egy lövés, pattogós volt. Pickford ütötte maga elé, aztán nyugtat mindenkit, meg talán saját magát is, hogy nincsen baj. Aztán most már fel is veszi a talajról a labdát, és dobja ki azonnal. Egyébként ez a Matanovic lövés egy védő sarkán változtatott irányt, ezért volt ez nem is feltétlen könnyű feladat Pickford számára. Konsa emeli előre, ként kizárnák a játékból a horvát védők, egész pontosan Suttáló, hiába került a földre a két gólt szerző angol csatár, nincsen szabadrúgás, olyannyira nem, hogy Perisic már a bal szélen. Támadásban Horvátország, Kovacic kéri el, Kovacic a földön játszva megtalálott Sucsicsot, előré most nem jut a horvát válogatott, Kovacic kicsiben a játék, Mario Pašalić át a jobb oldalra, ott meg Marko Pašalić be a 16-oson belülre, Stanisic centerezett volna, les volt akkor ezek szerint, akkor amikor Stanisic megkapta a labdát az alafonal közelében, egyébként sem tudta középre gyötörni, mert hogy ketten voltak ott körülötte az angol védők, de mintha már felbátorodott volna a horvát együttes.
0: Nagyon érdekes, és pontosan azt láthatjuk, amit az ivószünetben beszélgettünk, hogy ez a 4-2-3-1-re való váltás, ez egy picit megzavarta az angol válogatottat, és azáltal, hogy a széleken most már két játékos ostromolja az ellenfél kapuját, tehát az angolok kapuját, folyamatosan ezek a szélsővédő és szélső támadó váltások kettő egyenleni játékhelyzeteket hoznak az angol védőkre. Ezt egyelőre nem tudta lereagálni az angol válogatott, ugyanakkor azt se felejtsük el, hogy egy picit csalóka is lehet, hiszen az angol válogatott az is lehet, hogy egy picit tudatosabban húzza magára a horvátokat, hiszen a szélén azért most Rashford személyében, meg azért továbbra is Bellingham is, Rodgers is ott van a pályán, tehát azért komoly sebesség van még az angol válogatottban lehetőségként, és az állás 3-2 a horvátok számára már pereg a homokóra, egyre több területe lesz az angoloknak a kontratámadásokhoz, úgyhogy ez egy érdekes mérkőzés még a hátralévő néhány percben.
1: Kettőt cseréltek a horvátok, mégpedig Baturina az egyik, aki elhagyta a pályát, illetve most már Pašalićból csak egy, az azt jelenti valójában, hogy Mario Pašalić hagyta el a pályát, na meg majd Bellingham is hamarosan, de a horvátoknál érkezett Vlašić és Kramarić, Bellingham pedig ebben a pillanatban hát egy góllal zárja ezt a találkozót, és egyelőre ő a különbség, mármint az a gól, amit ő szerzett a második félidő elején, és 3-2 az angoloknak. Azért hamarosan majd kiderül, hogy az angol válogatott egyik legfényesebb éke, ki az, aki akit ő majd vált, Bellingham tehát lejött a pályáról, és helyette pedig Spence a jobb oldalra kerülhet nagy valószínűsége, mert ő mégiscsak hátvéd, ha minden igaz.
0: Igen.
1: Így aztán ez egy érdekes változtatás, szóval most az angoloknál egy támadó középpályásért jön egy hátvéd?
0: Igen, ez egyelőre még várjuk ki a végét, hogy ez szerkezetileg okoz-e változtatást, de az kétségtelen, hogy a horvátok az elmúlt 10 percben átvették a kezdeményezést, és védekezésben nincs meg ez az angol csapat, tehát most valószínűleg Tuchelnek a cseréje és ennek a stabilizálásnak az érdekében történt.
2: Oda pattan a labda a Szucsicshoz, ott a angol térfélnek a kellős közepén, és egyelőre csak nyomozzák a labdát a fehérmezesek. Kovácsics emeli ki a bal szélre, Perisic, egy indítás, kénytelen visszafordulni ott a védő Kramaric mellett, jön a beadás, Pickford üti ellenfélhez, ezt vissza lehet lőni, fölé száll a labda. Távolról Szucsics elvállalta, Pickford tisztázott egyébként rossz helyre, Kramaric centerezését követően, és kénytelen volt, ha már ott volt előtt a labda, Szucsics kapura lőni, létsz alá továbbította volna, mert ez igazából egy ilyen magasan ellőtt labda volt, de nem tudta kellőképpen leszorítani az Inter középpályás. A Stones pedig most majdnem elszórja a labdát, szerencséjére olyan gellert kapott egy horvát lábon ez a labda, hogy bedobással jöhet Anglia.
0: Közben megvan a válasz, James húzódott a középpályára, és Rogers vette át Bellingham szerepét, és Spence lett a jobb hátvéd. Tehát James, aki eddig jobb hátvédet játszott, most egyértelműen a középpálya védekező pozíciójába került, stabilizálnia az angol válogatottnak a középpályás védekezését.
2: Játszott már ilyet Rhys James a Chelsea-ben.
0: Igen.
2: Jöhet egy ívelés Pickfordtól Jet Spencehez át a pálya jobb oldalára. Rogers gyorsít, ben középen ketten is, Spence helyzetben, és kihagyja Livakovic véd. Második labda érintéséből Spence eldönthette volna a mérkőzést, de marad a labda az angoloknál. Anderson kinn a bal oldalon, Rashford, visszagurítják O'Reillyhoz, úgyhogy visszaért a horvát fal, felállnak védekezni, az angolok pedig járatják a labdát.
1: 82. perc, Anglia-Horvátország 3-2, a bal oldalt Rashford, egy becsúszó szerelés, Pasalic-tól, ő pedig már középre tenni a labdát, Matanovic pedig fogja a lábát, a játékvezető szabadrúgást ítél majd a horvátoknak. Bizony lehet, hogy egy kicsit megtaposták a horvátot, de már el is végzik gyorsan, ő pedig Kovácsics az, aki hátat teszi a labdát Guardiolnak, ők ismerhetik egymást, mégis csak a Manchester City-ben játszanak hétről hétre, napról napra. Kovácsicsnál van a labda, beindul Matanovic, nem jut el hozzá a labda, mert inkább csak oldalra tette Kovácsics a labdát, most Pasalicsnál van, bal lábán a labda, Szucsics megint Pasalicshoz próbálná tenni, ezúttal azonban nem tud a 16-oson belül helyzetbe kerülni a horvát válogatott, Rashford az, aki előre vágja ki a saját térfeléről, próbálna valahogy kikerülni egyáltalán az angol válogatott, de nagyon-nagyon beszorulnak most a három oroszlánosok. Ki a jobb oldalra lehet a cél Stanisicsnak, de hát ne ő se kerül előrébb, kicsit körbe tudják passzolgatni most az angol válogatottat. Érthetetlen, hogy miért húzódik ennyire vissza a horvát csapattal szemben az angol válogatott. Pickfordnak kellett jönnie a kapujából, és kiütötte a labdát valójában. A bal oldalt jön a beadás, de ezt is most konszár évén ki tudják combbal tenni az angolok. 84. perc, Anglia-Horvátország 3-2.
2: Szucsics mutatja Sutalónak, hogy merre mozogjon, Kovácsics-tól visszakapja a labdát Szucsics, mellette Stanisic, a jobb oldalon fejlődik fel ez a horvát akció. Márko Pasalic átemeli a bal oldalra Kramaric irányába, onnan tisztáznak, méghozzá Saka. Visszakerül megint a horvátokhoz, egy távoli lövés, Pickford véd. Rávetődik erre az angol kapus, és aztán hát üvölti le a társaknak a fejét, hogy Kovácsicsot, hogy engedhették ilyen tiszta helyzetből lőni, még a távolról is próbálkozott Kovácsics, de nem volt körülötte fehérmezes játékos, miközben annyit most elérnek azért az angolok, hogy dobhatnak majd a félpálya közeléből, Tényleg némi zavar látszik azért az angol válogatottan az utóbbi percekben is egyértelműen, mintha ellenfele fölé kerekedne a horvát együttes, de továbbra is egy góllal Anglia vezet. Büntető területén belül Stones, átforgatja a jobb oldalra Konszához Anderson, Spence közelebb lép és megkapja a labdát, James teljesen a vonal mellé Sakához, és mivel nagyon feljebb lépett a horvát együttes, megint lehet a védelem mögött területeket nyitni az angol együttes számára. Rashford, tiszta lövőhelyzet, Rashford egy csel csinál, és belövi a bal alsóba. Lezárja a mérkőzés Marcus Rashford, a csereember meglövi az angol válogatott negyedik gólját Horvátországgal szemben. Teljesen kinyílt a horvát együttes. Letámadta az angol csapatot, míg az angolok térfelén Horvátország, és akkor, amikor átjutott a felező vonalon túlra az angol válogatott a jobb szélen, már érződött, hogy mekkora a baj horvát szempontból. Saka a jobb oldalon megcsinálja a cselt, levesz két horvát játékost, és Spence mellől nem sikerül tisztázni, Saka pedig úgy forgatja át a labdát a bal oldalra Rashfordhoz, hogy nincsen igazából 10 méteres körzetben sem játékos a Rashforddal szemben. Nagyon hikatta megcsinálja a cselt a megérkező Stanisic-sel szemben Rashford is. Jobb elsővel elgurítja a bal alsóba Livakovic tenyere mellett. 4-2.
0: Igen, egy kicsit, amikor az imént arról beszéltem, hogy a horvát válogatott domináns, és folyamatosan jobban játszik, és az angolok nem találják az ellenszert, akkor egy kicsit megijedtem, illetve hát azt mondtam, hogy ugye ennek ellenére azt várom, hogy egy angol kontrából gólt tud szerezni majd Anglia, hiszen ott vannak a pályán azok a játékosok, akik ezt megoldásként megoldhatják, ahogy említettem akár Rashfordot is. És amikor ezt kimondtam, akkor attól féltem, hogy nehogy végül a horvát csapat szerezzen gólt, mert akkor hát eléggé mellé nyúltam, de hál' Istennek nem. Ugye a futball örök törvénye, hogy amikor kockáztat egy csapat, és rohan az eredmény után, akkor kinyílnak a sávok, kinyílnak a területek, és Tuchel nagyon-nagyon tudatosan rá is cserélt erre. Egy pici változtatás még kellett, hogy stabilizálja a középpályás védekezést, de ugyanúgy megvoltak a elől Harry Kane és a két szélen a gyors és ütőképes, hatékony gólerős támadók. Abszolút mértékben egyre több labdát is tudtak szerezni ebből a kontratámadásból, Rashford betalált. Ugyanakkor Stanis is nagyot hibázott, mert ilyenkor egy dolgot kell elkerülni, hogy befelé ne tudjon megverni egy támadó, és hát Rashfordot ismerjük, hogy a balszélről egy billentő csellel, jobb külsővel betolja a labdát, és belsővel tekeri a hosszú oldalt. Hát láttunk már sok ilyen Rashford gólt, Stanis is úgy látszik nem néz Rashford mérkőzéseit.
1: 88. perc, Anglia, Horvátország 4-2 Rashfordtól, ez most már a válogatottban a 19. gól, negyedik a világbajnokságok történetében. Ugye 2022-ben 3 gólt szerzett, itt most az első gólját lövi, és cseréltek az angolok, az utolsó változtatásuk pedig Stones helyett jött Guehi. Ez azért érdekes, mert mind a ketten a Manchester City-ben játszanak. Más kérdés, hogy Stones kevesebbet szokott a pályán tölteni a City játékosaként, aki július 1-ével már nem lesz a manchesteriek játékosa, azaz hát maradjuk annyi, hogy munka nélküli lehet, de értelemszerűen biztos lesz kérője. Spence a jobb oldalt, akinek nem volt annyira kellemes az idénye, a Tottenham játékosa, nem érte el a labdát az oldalvonal mentén. A bedobásra jöttek a horvátok, aztán Sutalo az, aki egy kicsit próbálkozik technikai újításokat bemutatni a dallasi közönségnek. Majdnem az lett a jutalma, hogy Livakovic védhetett volna, hogyha megszerzi a labdát az őt letámadó angol játékos, de nem ez történt. Már hátul Konszánál, majd aztán végül az új játékos Guehi az, aki a labdához ér. Jamesnél is van, hátra van még másfél perc a rendes játékidőből. Minimális hosszabbítás természetes, hogy lesz. 4-2-re vezetnek az angolok a horvátok ellen.
2: A bal oldalon Anderson sok helyén felbukkan azért ő a pályának. Kane, James, Konsa, ez a labda útvonala, és már a horvátok térfelén a fehérmezes angolok. Saka a jobb oldalon, mellette Spence, mutatja magát a harmadik cseremben Rogers, aki megkapja a labdát, ezek szerint nem volt les, de hát ez az indítás felé hosszú volt, meg a játékvezető jelezte, hogy végül is nem a lest intette be az asszisztens, hanem csupán azt, hogy kirúgás következik, mert valóban nem tudta elcsípni a vonal előtt Morgan Rogers. Jönnek még előre becsületből a horvátok, és akár még a végjátékot egy újabb góllal izgalmassá tehetnék. Perisic külsővel, ott a bal oldalon szöktetné Vlasicot, ott pedig hát ezek szerint nem volt szabálytalanság, jöhet majd egyébként egy angol pontrúgás, mert ezek szerint Vlasic szabálytalan volt, így van, a játékvezető befújta. Időközben azon járt az eszem, hogy itt Nikola Vlasicnek, egyébként a nővére, Blanka Vlasic, a horvátok ekkori klasszis magasugrója. Pickford végzi el ezt a pontrúgást, ível előre jó hosszan, oda kerül Sakához. Kane a földön, de megy tovább a játék, Saka laposan középre gyötörte, ezt meg kivágták onnan a védők. Letelt a rendes játékidő, 6 perc a ráadás.
1: Kicsit fogja a bokáját Harry Kane. Hát nem valószínű, hogy azért annyira kellemes számára, hogyha rúgják, de Harry Kane jól játszott ezen a találkozón is. Most éppen a bedobás után el is veszíti a labdát, a horvátok pedig a saját 16-osuk környékén próbálnak varázsolni, ami azt jelenti, hogy Livakovichoz kerül hátra a labda, Sutálótól egy csel, majd aztán a jobb oldalra teszi Stanisic, ő is visszafelé fordul, Sutálóhoz teszi a labdát. Harry Kane lőtt 2 gólt, Haaland is betalált, Messi is rúgta a gólokat. Feri, csak egy apró kérdés. Azért azok a csatárok, akik igazán minőségiek itt a világbajnokságon is megtalálják magukat. Most éppen a horvátok jönnek a jobb oldalt, Pašalićról a beadás, levágódik, az angolok pedig majd előre rúgják a labdát, ha minden igaz. Anderson egyelőre ezt nem teszi meg. Szóval a csatárok, illetve a világbajnokság.
0: Jellemző a világbajnokságokra, hogy egy-egy addig kevésbé ismert játékos egy VB-n felvillan és világsztár lesz, de azért a legtöbb világbajnokságon a befutott világsztárok viszik a prímet, és általában a kiegyenlített mérkőzéseken azért lehet rájuk számítani. Itt a csoportkörben, főleg a mai napon azért több világsztár is villant, tehát azért ez nem újdonság, és gyanítom, hogy Harry Kane-nek sem ma voltak az utolsó góljai.
2: Nem marad a földön egy horvát játékos. Stanisic nézi egyébként Marko Pašalićot, hogy kell-e ápolás, vagy bármi más. Nem. Pašalić kihorgja lábon ezt a keményebb belépőt. Egyébként üdítő látni itt a világbajnokságon, hogy tényleg azzal, hogy a szabályváltoztatás megtörtént, azzal a FIFA elérte, hogy ápolás már alig van egy-egy mérkőzésen, és nem is húzzák az időt a játékosok fetrengéssel. Pašalić egy cselt követően beadja a jobb oldalról, kifejelik az angol védők, visszakerül Pašalićhoz, aki visszafelé gurítja, megint szövögeteti a saját akcióját Horvátország, Šušić be középre, Guardiol kiterelli a labdát a bal oldalra, Perisic vele szemben Saka, visszalép, aztán a beadás jobbal Perisic-től, felpattant egy védőn, és Pickford az alafonal környékén begyűjti a labdát, rávetődött, és ezzel is eltölt most néhány másodpercet. Persze, a játékvezető már számol látványosan, hogy 8 másodpercen túl nem húzhatja a labdát magánál Pickford. Idejében előre vágta, de ez megint a horvátoké. Kovacic visszafelé kénytelen mozogni, Vlasic, megint Kovacic saját tér felé, még a félpálya környékén. Hát úgy tűnik, hogy itt 2 gólos hátrányban a horvátok mennek a szépségtapaszért, de nem igazán tudnak közel kerülni az angol kapuhoz. Talán most Perisicnek pörgetik fel a labdát egy lövés. Vlasictól ez lepattan a védőkről, és az előre jelzett 6 perces ráadásból 3 már eltelt.
1: A horvátok pedig azért jönnek előre, mégpedig Kovacic révén, aki egyébként eladta a labdát, de a játékvezető sípszava meg is menti a Manchester City középpályását, mert szabálytalankodtak Kovacicsal, vagy éppen egy másik horváttal szemben. Szóval 4-2 az állás, fontos a gólok száma, hogyha úgy adódik, akkor majd ez is dönthet a harmadik helyeket tekintve, de hát lehet, hogy azért mégiscsak a második pozícióra ácsingózik a horvát válogatott, mert az angolok ezzel a sikerrel bejelentkeznek azért, hogy megnyerjék a csoportot. Jön a 95. percben Perisic révén a horvátok csapatkapitánya ívelheti be a találkozó újabb szögletét. Jobbal rúgja be a labdát, szerintem ballábas, de jobbal is tud, ha úgy adódik. ott a lehetőség, Guardiol, és végül Kane-be vágja a labdát, aki melkassal, de tudja a helyzetet menteni, majd aztán a kontrából jöhetnek előre az angolok. Saka indítja Rashfordot, aki bár a 16-oson belül nem tudja azonban úgy átvenni a labdát, hogy bekerüljön oda. Sučić volt az, aki visszaért, ráadásul rárúgja Rashfordra a labdát. Harry Kane most ezúttal a vádliát fogja, tehát egy góltól mentette meg valójában csapatát, hassal tudta fogni azt a lövést, amelyet Guardiol kapura akart lőni. Pickford lehet, hogy itt már nem is kellett volna, hogy védjen, megoldotta Harry Kane, aki két gólt is lő a mérkőzésen, meg ha úgy adódik, akkor védekezik, meg most labdát szereznek az angolok.
2: Jönnének ugye előre a horvátok, meg az angolok azért tudnak kontrázni, és még egy gondolat ehhez, hogy a horvátok jönnek előre, nem csak a szépség tapaszért, itt a vége számolásnál a gólkülönbség az döntő tényező lehet, akár ebben a csoportban is. Az angolok pedig most Andersont szöktetik a 16-oson belülre, szerel mellette Marko Pašalić, emeli ki a lelátóra a horvát játékos, bedobásra következik majd Anglia. A hosszabbítás utolsó percében járunk majd. Harry Kane duplázott tehát az angol együttesben. Itt Magyarországon lassan éjfél tüt az óra, miközben Kane ellövi. Hát ugye a Dallas Cowboys otthonában vagyunk, és ez, hogyha mondjuk amerikai futballról beszélünk, akkor egy mezőnygól lehetett volna, amit Kane eleresztett most, de mindjárt itt a szakkörben, mert hogy Amerikában így hívják ezt a gyönyörű sportágat, a hármas ipszó azt jelezheti majd, hogy véget ér a találkozó. A horvátok még támadnak egy beadás Perisic-től, ezt meg Pickford ragadja magához.
1: És itt a mérkőzés vége. 4-2-re nyer Anglia Horvátország ellen. Bene Ferenc egy gyors értékelés a találkozóról.
0: Igazából egy nyílt, látványos és magas színvonalú játékot láthattunk. A két csapatnak eltérő volt a mérkős terve, és ami meglepő volt, hogy a horvátok letámadták rögtön a mérkős elejétől kezdve az angolokat, és ezt a mérkős teljes egészében megtartották. Az első fél időben Anglia több esetben ebből labdát veszített, a horvátok tudtak ebből építkezni, ugyanakkor összességében a mérkős folyamán az angol válogatott jobban és hatékonyabban játszott, bár az a 2-2-es fél idő még azt sugalta, hogy a horvát csapat abszolút partiba van angol ellenfelével, de a második fél idő egyértelműsítette Anglia fölényét. Itt még egy-két dolgot tudok kiemelni. Egyrésztről az angolok a széleken tudtak nagyon-nagyon sokszor mögé kerülni a horvát válogatottnak, tehát itt egyértelműen fölénybe kerültek. A horvát válogatott 3-2-es angol vezetésnél játékrendszert váltott, többet kockáztatott, behozott Zlatko Dalic támadókat a horvát válogatottba. Itt átmenetileg egy 8-10 perces periódusban fölénybe is kerültek, de Thomas Tuchel nagyon-nagyon rutinosan, nagyon-nagyon dörzsölt módon a széleken felgyorsította az angol válogatottat, ugyanakkor a középpályán stabilizálta, tehát a cseréknek köszönhetően Anglia végül egy kontratámadásra Rashford révén eldöntötte a találkozót. Taktikailag is, látványosságban is és színvonalában is a világbajnokság az eddigi mérkőzések alapján az egyik legjobb mérkőzést látható.
1: Az elcsoport nyitó mérkőzésén Anglia-Horvátország 4-2. Bene Ferenc, Tóth Béla és Katona László köszöni a figyelmüket, viszont hallásra.
3: Az Anglia-Horvátország labdarúgó világbajnoki mérkőzésről, a dallasi összecsapásról, a 23. foci VB-ről Katona Lászlót és Tóth Bélát hallották, valamint a szakértőnket, Bene Ferencet. Köszönöm a figyelmüket, Virányi Zsolt búcsúzik.
4: Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Most is vizes témánk lesz, hiszen itt van velünk vendégünk. Németh Nándort köszöntjük nagy szeretettel, kétszeres világbajnoki bronzérmes olimpiai negyedik helyezett úszó Szia Nándi, jó reggelt!
3: Jó reggelt, köszönöm a meghívást!
4: És mondanánk, hogy köszönjük, hogy korán keltél, de ugye mindig korán.
2: Igen. Zajlik a labdarúgó világbajnokság, mennyire követed? Gyurta Gegétől tudjuk, hogy azért így az online játékokban otthon vagytok, sőt azt is elárulta, hogy te vagy az egyik legagresszívebb játék. Nem tudom, ezt meg tudod erősíteni. És hogy mit játszotok, ilyen FIFA-s játékot, de szóval futball VB is hasonló.
3: Igen, követem a világbajnokságot, így nem vagyok olyan fanatikus rajongó, de így a baráti társaságban szoktunk ilyen tipmixeket rakni, uh-huh. Én nem nagyon szoktam pénzbe fogadni, de most minden este így együtt felmegyünk ilyen Discordra, és együtt nézzük a meccseket, úgyhogy a focit nem nagyon követem, de nyilván egy világbajnokság az teljesen más.
2: Kinek drukkolsz?
3: Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert most nagyon sok potenciális csapatot látok, de hát talán a franciáknak. Uh-huh. Meg spanyolok is jók, német, nem, inkább a németeknek.
5: Jó. De azért mondjuk el, hogy Gege is hát inkább követi, mint ért hozzá, mert azért Real Madrid szurkolóként, de mindegyben most nem megyünk bele mélyebbe.
4: De várjátok, hadd csapjam el, Nándi, mert Szívi rögtön belecsapott a lecsóba, ez az agresszív játékos. Ez egy találó jellemzés, vagy mire gondolt Gyurta Gergő?
3: Amúgy igaza van, sajnos. De azt hozzá kell tennem, hogy én egy nagyon nyugodt ember vagyok.
4: Azért így kérdezem.
3: Átlag életben, de amikor játszunk, akkor az az egyetlen dolog, amikor fel tudom magam idegesíteni.
4: De az miben nyilvánul meg?
3: Hát volt már pár áldozata is, tehát hogy így nem direktben, de ilyen monitor, meg ilyen billentyűzetek azért már törtek el. Úgyhogy igen, agresszív vagyok. Régen nagyon keményen nyomtam, azért most már változik ez is.
2: De ilyen focis játékokat játszatok, vagy inkább ilyen stratégiai
3: lövöldözés? Nem, inkább lövöldözés, igen.
4: Ez az agresszív, ezzel belecsaptunk, bár ugyan Andy, a medencében is mindig ezt szokták rá mondani, hogy nem tudom, hogy belefér-e az így a azt úgy mondanánk, hogy a nyomdafestékre írott sajtóba, hogy ugye itt egy ilyen nagyon nyugodt fiú, de a vízben meg olyan, mint egy mondjam azt, hogy vadállat, tehát hogy úgy tud menni, amit nem látsz, tehát hogy mintha egy másik ember lenne a vízben.
3: Igen, már ezt kicsit ráfoghatjuk arra, hogy a 100 gyorsosok mellett kell találnom, és nem mondjuk egy 1500-ra, szóval ott azért nem szabad úgy odaállni, hogy be vagy tojva, egy mondom, tehát hogy ott azért meg kell mutatni, hogy tényleg stabil vagy mentálisan is, úgyhogy talán ezért is. Volt igen alkalom, amikor nagyon elkezdtem mondjuk a 100-at, és akkor kicsit megleptem mindenkit, ez nem volt túl optimális, ugye, de hát egy bronzéremre elég lett a világbajnokságon, úgyhogy még se volt annyira
4: rossz. Az máig a legfényesebb siker?
3: Hát igen, azért az olimpia az közel áll hozzá, de igen. Igen.
2: Majd arról is beszélünk természetesen. Erika írt veled még az olimpia előtt egy cikket, és abban egy nagyon jó mondatot olvastam, hogyha hosszabb távon indul egy úszó, akkor sokkal több esélye van az egyéni legjobb eredményét megjavítgatni. 100 gyorsan azért ez nem így van. Akkor neked mi ad motivációt nap mint nap, és mi neked a siker például egy edzésen?
3: Igen, ezt jól mondja, mert ugye 48-64 volt az első országos csúcsom, ez 2017-ben. Azóta azért lejavultam egy másodpercet, ugye ez mondjuk 1500-on bármikor meg lehet csinálni. Leosztjuk azért a 15 darab százat, azért egyszerűbb. Hát nyilván edzésen nekem már nehéz fejlődni és jobbakat úszni, de azért mostanában meg tudom magamat lepni, hogy például felállunk egy százakra így úszni, és akkor nyilván nem 45-eket kell úszni, de minél jobbakat, és akkor van... Most is volt olyan edzés, amikor életemben a legjobbakat úsztam sorozatban. Na most nem az, hogy 5 darabot leúszok egy 10-re, és akkor az utolsót megnyomom, és úszok egy jó időt, hanem ugye az egész sorozat úgy ment, ahogy még életemben soha. Úgyhogy ez így, ezek adnak motivációt. Meg hát jól megy az edzés. Tehát nekem az sokkal jobb kedvel megyek le, az akkor, hogyha nem az a szenvedős, és és tényleg belehalok a medencébe, és nem megy olyan jó, amikor tényleg jól megy, és jó időket úszom, és könnyedén megy, az nekem már azok a jobb napok.
4: Most 2021 már 5 éve volt, tehát nyilván volt idő megszokni a változást, de előtte talán mindig jó kedvel mentél le, hiszen egy példaképed, a nagy példaképed úszott ott. Mennyiben változott a felkészülésed, vagy az edzés morálod azóta, hogy nem Cselaci úszik mellett az egyik pályán, hozzátéve, hogy jó versenyzőtársakkal készülsz azért.
3: Igen, azt még hozzáteszem, hogy akkor kicsit többen is voltunk, mint most. Hát azért a Laci az mindig hiányozni fog onnan. Tehát, hogy alapból az egy hatalmas motiváció, kettő meg tényleg úgy csinált az edzéseket, hogy 30 plusz évesen is, hogy mi kellett vele tartjuk a lépést. Szóval igen, ott egy kicsit megcsökkentünk, ugye most jelenleg 3-an edzünk együtt, úgyhogy azért is próbáltuk ezt egy kicsit kompenzálni azzal, hogy átjárunk a Duna Arénába, és a Vért Balázs féle csapattal készülünk, ezt most már ősz óta.
4: Várjál, Kovács Benedek, te, és ki?
3: És a I.S. Laura.
4: Tényleg. Jó,
3: okay. És próbálunk ugye szerda szombatonként Duna Arénába járni, sőt most jövő itt végig a Duna Arénába vagyunk, ezért itt tudunk közösen edzeni. Azért jó a Bennyvel úszni, meg sokat tud segíteni, mert nagyon jól edz, de mégiscsak azért más, amikor mondjuk nem egy hátúszó mellett úszok, hanem csak felállnak mellém a Ricsiék, azért gyorsan is, Holló Bazsi gyorsan, amíg nem is ez a főszámuk, de azért mindig egy-egy sorozat belefér gyorsan, és az nekem is plusz.
5: Azt mindenki el szokta mondani, hogy azért vannak olyan napok, amikor rosszabb fölkelni, nehezebb fölkelni reggel. Ha mondjuk egy Cselaci úszik melletted, akkor alapvetően mindig tud motiválni, vagy mellette is voltak azért negatív periódusok?
3: Azért vannak, de igazából ezt úgy tudnám mondani, hogy ahogy idősödsz, az egyre nehezebb lesz. Ugye, amíg a Laci úszott azért, hát fiatalabb volt én is. Ugye 21-ben hagytam az olimpia után, akkor én még csak 22 éves voltam, szóval az még úgy úszásban fiatal. Most sem vagyok még túl öreg, de ahogy mondtam, így egyre nehezebb azért ezek a reggeli felkelések és lemenni edzésre. De ha jól megy, akkor nagyon szeretem.
4: És az igaz, amit Várasztó Dávid mond, hogy a hajnali első csobbanást azt soha nem lehet megszokni?
3: Nem, azt nem. Most, hogy szerda szombatonként, ugye ő is ott van velünk edző, sokszor azért ő ugrik be, és gondolkozik még, hogy de ez mindig ilyen, az első beugrás az a legnehezebb, mindig.
5: De az még kellemes egyébként, amikor vízilabdáztam, amikor a kazánt szerelik, és úgy kell beugrani. Az még úgy kellemes.
4: Nagyon hideg?
5: Nem, kellemes. Hát próbáld ki egyszer, ajánlom.
4: Tök nem jó. Tudom, valaki mesélte, hogy Bonyhádon edzett, szerintem Steigerwald Krisztián, és vasárnaponként töltötték fel hideg vízzel a medencét. Mondta, hogy hétfőn kedden ott visongtak, és ugye szombatra melegedett fel a nyitott medence, szóval hogy ez így belegondoltam, hogy a nem tudom hány fokba kell beleugrani az.
3: Igen, mi a hűsítő
4: lehet. Egy kicsit ilyen nem
5: aberráltak,
4: de egy kicsit ilyen megszállottak vagytok, szóval egy kicsit kell egy kattanása lenni valakinek, hogy az úszást válasszanak.
3: Hát az biztos. Biztos, hogy nem vagyunk normálisak, hát fától felig úszunk ugye évekig, úgyhogy biztos se egy labda, semmi nincsen, úgyhogy biztos, hogy valami problémánk van, de
2: de azt is ebben a cikkben mondtad, hogy nálatok kevésbé normális, csak a hosszú távúszó.
3: Igen, na hát az kemény. Azt főleg, amikor aki 25 kilométer, vagy mi az, amit ugye kitöröltek, mert nem tudom, 5 óráig úztak, hát ez
4: nekem teljesen... egyszer azt mondta Rasoszki Kristóf, mikor EB-t nyert, hogy nem is volt hosszú.
3: Hát igen.
4: Hogy hamar eltelt. Mondtam, hogy jó.
3: Persze, hát én egy hét alatt úszok annyit, de...
4: hát igen, ezért jó sprinternek lenni, nem?
3: Jó is, meg nem is.
4: De viszont a legnagyobb a konkurencia itt van.
3: Illetve, hogyha valamit hibázol, akkor az úgy annyi volt. Tehát hogy nincs javítási például igen, lehetőség, vagy taktikát. Még lehet taktikázni talán egy százon valamennyire, ugye 2 darab 50, szóval sokat nem, hogy vagy elkezded, vagy nem. De igen, nincs
4: De már az is hiba, lehetőség. Hogyha egy hossz alatt egyet több vagy kevesebb tempót tesz, az is hibának számít?
3: Az nem feltétlen, az inkább...
4: Az korrigál?
3: De nagyjából igen. Már ugye akkor nyilván, ha több tempót teszel, akkor nem olyan hatékony. Uh-huh. Ergo akkor lehet, hogy egy kicsit nyilván menni akarsz és csinálni akarod, de ez nem biztos, hogy jó, mert ugye akkor nyilván lerövidül a tempó, nem fogsz úgy haladni. Szóval nagyon nehéz eltalálni, amúgy mind a 100-at, mind a 200-at, nyilván a többi szám is ugyanolyan nehéz, de tényleg ezek a rövid számok az, ami abszolút nem fér bele az, hogy hogy hibázna.
2: Nándi, mondtad, hogy nehéz például egy hátúszó mellett jó menni, vagy versenyezni ugye edzésen. Soha nem vonzott, vagy nem fordult meg a fejedben, hogy Amerikában ugye például Kósubertől tudjuk, hogy ott már egy edzés is egy szinte egy verseny, mert olyan riválisok vannak. Ott esetleg felkelni talán azért nem nehéz, mert tudod, hogy a riválisok is ott lesznek. Szóval ez az amerikai projekt, ez hogy áll a te esetedben?
3: Hát engem ugye 17 után nagyon sokan megkerestek. Én viszont 19-ben érettségiztem csak, mert ugye volt egy nulladikom, és amikor csak angol volt. Ilyen is, inkább úgy mondom, hogy akkor nagyon nem akartam kimenni, mert nagyon jól ment, és most is igazából majdnem 24-ig ugye folyamatosan javítottam le a 100 gyorsomat. Úgyhogy akkor abszolút nem volt bennem ez, hogy lemenjek, vagy kimenjek Amerikába. Most így egy kicsit lehet úgy voltam el, hogy talán meg kellett volna próbálni, most már biztos nem fogok kimenni, mert szinte már nekem az elmúlt ez az időszakom, amikor kimenjek. Voltam ugye ezen a ISL-en, most nem tudom, hogy mi pontosan hosszabban a neve.
4: Az, ami plusz, az igen. A nemzetközi úszóliga.
3: És ott volt lehetőségem amerikai edzőkkel edzeni, amúgy nem volt rossz, és nagyon látszik, hogy mi az, amit máshogy csinálnak. Ugye nyilván ott teljesen külön volt szedve az 50-100-as, a 200-as, 400-as, és illetve a hosszú távúszók. Szóval az kifejezetten tetszett, meg nyilván nem is úsztunk annyit, szóval azért is. Ugye ez a magyar mentalitás, hogy minél többet kell úszni, és akkor minél jobbak leszünk, ez még már azért valamivel javult, és azt látom, hogy tényleg azért próbálunk mi is fejlődni, de azért még a gyökerek ott vannak.
4: Kicsit hasonlít Lacira, emlékszel?
2: Igen, ő is ezt mondta,
4: mint példaképet, hogy nem akart, nem gondolta, aztán utólag azt gondolta, hogy lehet, hogy jó lett volna.
2: És hogy régen a rövid távú úszókat, hát olyan nem tudom, igen, futottak még kategóriába sorolták, vagy hogy nem is dolgoznak ők annyit, holott ugye dinamikát, gyorsaságot a rövidebb távokon.
3: Igen, lehet. Meg ugye amikor elvész egy új környezetbe, azt én is ugye a rövidpályás országos csúcsomat, amit először úsztam, azt úgy úsztam, hogy az olimpia után ugye pihentünk 2 hetet, utána kimentem erre az ISL versenyre, és ott napi egyedzéseket úsztam, de csak úgy, amit ugye ilyen technika, meg főleg ilyen sprinter edzések, és ott úsztam, tehát hogy nyilván benne volt az előtte lévő felkészülés, de úgymond pihenőből úsztam azt a nagyon jó időt. Nyilván ez hozzá azért is szerintem, mert ugye teljesen új közeg, új edzések, minden új, akkor nyilván ez a pár hét így feldobott, és meg nyilván meg akartam mutatni, hogy ezért miért vagy ott. Ugye ez egy ilyen meghívásos verseny volt, szóval meg egy csapatért úsztál, ez teljesen más volt. Tehát annyira más volt, és Amerika is ilyen, ugye, hogy minden hétvégén vannak ezek a meetek, ezek a versenyek, és ott van, és mindenki szurkol neked, és nem az van, hogy elmész, leúszod, és akkor megbeszéled ketten az edződ, de hogy mi volt jó, mi volt rossz, elmész levezetni, és hazamész, hanem ott vagy, és szurkolnak neked, és stb. Teljesen, tehát elképzelhetetlen itt Magyarországon, mondjuk nem is lehetne megcsinálni, de valószínűleg ez a kulcsforrás, ami talán mindenre elmondható, hogyha egy új közegben vagy, akkor egy kicsit jobban megy az első pár év, vagy hónap.
2: De pont ezért emberpróbáló, vagy kalapemelést
5: érdemel,
4: hogy itthon vagy?
2: Nem, hogy igen, hogy itthon vagy, lemész a idegúszodába, hárman úsztok, tehát, hogy most remélem nem érti senki félre, de inger szegényebb környezetben kell úsznod nap, mint nap.
3: Így van. Hát már hozzászoktunk valami. Ez nekem igen, ilyen nagy szónak, de hát ugye ennek milyen 10x éve ezt csináljuk, szóval ez mindenkinek olyan, amikor reggelben megy a munkába, és nagyjából majdnem ugyanazt kell csinálni. Úgyhogy igen, egyre nehezebb, de úgy látszik megérjük.
4: Nyilván majd a blokk második felébe vagy hát az augusztusi EB-ről meg a szintidőkről is kérdezünk téged, viszont Szilvi beszélt a vetélytársakról, hogy ugye Amerikában ott úsznak minden nap. Azért merek rákérdezni, mert nyíltan beszéltél róla. Ugye Magyarországon is van egy kvázi vetélytársad 100 gyorson, ha úgy tetszik. Ugye Mirák Kristófnak hívják. Az az érdekes eset esett meg a Soproni Országos Bajnokságon, hogy Nándi egyre jobbakat úszott, ugye most már középdöntőt is úsztak az OB-n, 100 gyorson, majd felállt a döntőbe Kristóf mellé, és nem tudta tovább javítani az idejét. Majd jött a 4x100-as gyorsváltó, és a BVST Ferencváros gyorsváltójának első embereként közel-távol nem volt Milák Kristóf, megúszta szárgyosan a igen kemény EB szintet. És Nándi mondta, hogy több szakembertől megkérdezte, edzőtől, pszichológustól is, hogy ugye nagyon sok vetélytársal vívott nagy csatákat a nemzetközi mezőnybe, így sorolhatnám a klasszisokat, és mindenki ellen volt nagyjából ellenszere. Hogy vajon ez egy nem tudom, világfóbia, vagy de ezt maga Nándi tette fel a kérdést, hogy nem tudja, hogy ez miért van.
3: Igen,
4: jöttél?
3: Nem hiszem, hogy sokan mondták, hogy én mondtam, már kitaláltuk így a baráti körben, hogy ez egy világblokk, hogy nem, hogy lehet, nem tudok jól úszni, azért én úsztam már mondjuk a 24-es Európa-bajnokságon, ugye két pályával arrébb volt, és ott azért
4: ez így
3: elég
4: van.
3: Jól úsztam. Sőt, ahogy mondtuk, ugye azért nagy mellette is, ugye nyilván most nem azt mondom, hogy nagyobb nevek, mert ugyanúgy olimpiai bajnokok, tehát Popovicsi, Chalmers és társai mellett is úsztam, szóval ez kicsit így nem nagyon, sokan egyetértettek, sokat nem, szóval nem nagyon jöttem rá, hogy ez...
4: De te érzel magadon valamit?
3: Ja, abszolút nem. Tehát, hogy ugyanúgy állok oda, mint hogyha bárki más lenne, de mondtam akkor is az OB-nál, mondtam, hogy lehet, hogy ez egy rossz napot fogtam ki, vagy stb. Hát ezt lehetne elemezni, amúgy lehet, hogy van valami köze hozzá, de ezt még nem fejtettem meg.
5: De a váltó az alapból is egy olyan dolog, ami úgy felspanolt, tehát azért hát azt még látszik, hogy az teljesen más, mint hegyéniben úsztok.
3: Igen, igen. Hát meg főleg úgy, hogy volt bennem ugye egy tüske, hogy nem tudtam megúszni a szintet. Már nagyon közel voltam hozzá, és a középdöntő után éreztem, hogy jobbat tudok úszni, mint amit úsztam, és az 48-0 volt. Szóval azért nem örültem annyira a döntős időnek inkább, mint a helyezésnek. A Kristóffal tudtam, hogy jó csatát fogunk vívni. Ez minden évben megtörténik, de tudtam, hogy a 48-0-nál jobbat tudok, mert éreztem, hogy az utolsó 15 méter ebben még van. Tehát, hogy van az, amikor még érzem azt, hogy tudok jobbat úszni, és ez az volt, és az nem akart kijönni a döntőbe, úgyhogy mindenképpen úgy álltam oda a váltóhoz, ugye aznap volt a 200 gyorsam is, de nagyon sok időm volt közte, úgyhogy úgy álltam oda a váltóhoz, hogy mindenképpen még azt a pár tizedet, ami benne van, azt ki szeretném úszni, úgyhogy sikerült.
4: Jó, akkor nincs világfróbia.
3: Hát reméljük nincs.
4: Nem, én csak azért vetettem fel, mert te magad beszéltél róla.
2: És neked van. Egyébként van ilyen mentális segítőd, akivel például ilyen dolgokról tudsz beszélni, vagy inkább a baráti körrel osztod meg ezeket?
3: Inkább a baráti kör meg a párom, akivel erről beszélgetek. Ugye 24-ben jártam sportpszichológushoz, aki viszont azt mondta, hogy nagyon tisztán látom a dolgokat, és nagyon jól látok bele a sportba, úgyhogy azt mondta, nyilván sokat segített nekem annó, főleg a magánéleti dolgokban, ugye amikor Zsolt Bával is történtek a balesetek, stb. De azt mondta, hogy a sport részről nem nagyon tud beleszólni, tehát hogy azt teljesen jól látom, ami így pozitív volt így az olimpia előtt. Nyilván azért is, mert olimpia volt, és az volt a teljes értékű olimpia, talán az első, mármint úgy beszélek, hogy ugye nézőkkel, és nem az a járvány alatti, és meg hát nyilván minden, ami így magánéletbe összejött, az miatt is elmentem, úgyhogy pozitívan jöttem ki onnan is, és mondta, hogy szerintem nem lesz baj mondjuk a olimpián ezzel a olimpia stresszével, ami így el szokta kapni az első olimpián az embereket. Romány nem az első volt, de az első olyan, ahol tényleg tele volt egy stadion.
4: Csak hogy mindenki értsen, Pragányi Zsolt heteket kénytelen volt kihagyni egy súlyosabb betegsége miatt, és nyilván ez Nándit és a csoportot nem érintette túl jól, és azért ott, szóval, hogy elég komoly.
3: Igen, ez nagyon komoly. Hát ugye szerdán történt sajnos, és ugye szombaton mentünk volna edzőtáborozni, 3 hétre, úgyhogy az egy kemény időszak volt, ott ugye elcsúsztattunk egy hetet az edzőtáborból, akkor ugye, hogy ki veszi át az irányítást, addig, amíg Zsolt Bás felépül, úgyhogy az ott nagyon nagy matekozás volt, és hogy mit csináljunk egyáltalán, de minden szerencsésen alakult, és minden jól jött ki, úgyhogy igazából ennyi.
4: És ő is felépül.
3: Hát teljesen, hát hogy az a legjobb.
2: Nándi, ugye mindenki tudja, vagy sokan tudják, hogy a Párizsi olimpián úgy lettél negyedik, hogy a bronzéremtől 100, az ezüstéremtől 200 választott el. Tavaly a szingapúri világbajnokságon megverted az olimpiai bajnokot, ellenben a 9. időt úsztad, és nem jutottál döntőbe. Beszéltünk arról, hogy hihetetlen nyugodt vagy, és a nyilatkozataidat is látjuk verseny után. Egyszerűen nem látunk rajtad semmi... dühöt, stresszt.
4: Csak a játékba jön ki.
2: De most komolyan, olyankor mi van benned? Nem érzed azt, hogy a fene egye meg megint az a kicsi hiányzott, vagy utána valahogy kitombolod magad, kiadod magadból ezt, vagy hogy dolgozod fel az ilyen dolgokat?
3: Nyilván nem esik jól, de kicsit úgy elfogadtam, hogy szerencsétlen vagyok ilyen szempontból. De ugye sokan mondják, hogy egyszer majd az élet visszaadja, lehet, hogy már visszaadta máshogy, úgyhogy nem tudom. Annyira nem vagyok mérges, mert úgy vagyok vele, hogy nem megtörtént, tehát hogy nem fogok tudni rajta változtatni. Most, hogyha szétverek egy egész lakást, vagy bármit csinálok, nem lesz más. Nyilván azért szomorú, meg elgondolkozom, hogy mi lett volna, ha, de hát ezek olyan dolgok, hogy igazából csak felidegesítem magam, hogyha ilyen, például ilyenkor idegesítem fel magam, hogy milyen lett volna, ha mondjuk egy 200-addal, vagy jobbat ugrok, vagy bármi igazából. De igazából elfogadom, tehát hogy így nem, nyilván szomorú, meg minden, de nincs így kifejezetten bennem olyan tüske, hogy most...
5: Ott az olimpián egyébként azt láttad, hogy 200-adra voltál a másodiktól? Mert gondolom, ilyenkor egyből látjátok azt, hogy ki van egyel följebb, és hogy mennyire vagytok tőle, de a még egyel följebb lévőt, azt nem hiszem, hogy nézitek.
3: Nem figyeltem abszolút. Nekem a Tóth Bálint ugye mondta, hogy 200-adra vagyok, az az üstől, mondom, micsoda. És akkor néztem fel ugye a táblára, mert én egyből azt néztem, hogy mennyire voltam mondjuk a Popovicsitól. Úgyhogy az teljesen meglepetés volt. Őszintén, ha azt mondja valaki, hogy negyedik leszek, akkor aláírom. Így azért nem biztos, de nem gondoltam volna, hogy ennyire közel leszek. Ez egy kicsit úgymond önbizalom hiány, mert sokszor kicsit alábecsülöm magamat, de nagyon, annak nagyon örültem, hogy ennyire közel vagyok, sőt azt a Laci rögtön utána is mondta, hogy még mindig jobb, mint hogyha másodpercekkel lettem volna negyedik, mert akkor azt jelenti, hogy megint messze vagyok az élmezőnytől. Most azért a világbajnokságon láttuk, hogy azért elég kemény lett ez a 100 gyors még jobban. Ugye azért nem volt egy gyors medence, azért volt ugye a kínaitól az egy fergeteges idő, amit ugye mai napig nem tudnak megúszni.
5: Ha már másodpercek.
3: Igen. Úgyhogy annak örülök, hogy tényleg a teljes a felkészülés, és minden nagyon jól megy, akkor viszont ott vagyok, és labdába tudok rugni. Az látszott.
4: És most vagyunk itt.
2: És a lelkiismereted ilyenkor gondolom tiszta, mert azt mondod, hogy hát ennél többet nem tudtál volna edzeni.
3: Nem, az biztos. Amit még mondtak, hogy a célba érkezés nem volt jó, hogy kivettem a fejem, nyilván abban a helyzetben, abban a stressz szituációban azt gondoltam a legjobbnak, ezt Csaba bától a mai napig, ugye Sós Csabától a mai napig megkapom.
4: Tényleg?
3: Sokszor. Hát ugye sokszor azt vesz észre, hogy az utolsó támponál így elfordulok, és kiveszem a fejemet, ami ergo ellenállás, és ugye ez miatt lassan vagyok. És ugye az OB megszólalt, ha még egyszer megcsinálom, akkor rámugrik. Úgyhogy...
4: akkor nem maradsz a víz alatt, tuti.
3: Úgyhogy ezen még most akkor próbálom javítani, hát ha hogy végre egy pár századdal nekem lesz a szerencsém. Ugye a világbajnokságról már csak annyit, az nem nagyon gondoltam volna, hogy valaki másik lesz a futamba, és nem kerülünk be. A elnök úr által a látón is már örült, én mondtam, hogy azért várjunk, de valószínűleg azért meg lesz a döntő, és akkor ugye mindenki 8 vagy 7 ember ugye beúszott, az nagyon kemény volt. Ez is olyan, hogyha mondjuk lehet, én vagyok a második futamba, akkor engem visznek el annyira, hogy bejussak a döntőbe, tehát annyi mindenen számít, és ezért mondtam magamnak, hogy hát egy kicsit szerencsétlen vagyok ebben a sportban ilyen szempontból, mert soha nem billent felém még úgy igazán nem mérleg. Nyilván itt lehet beszélni arról, hogy amikor bronzérmet szereztem, akkor pár századra volt tőlem a negyedik, meg illetve pár századra volt megint az ezüst, szóval így nem volt az, hogy tényleg felém billent volna.
2: Kovács Erika, Erdei Márk és Szabó Szilvia a stúdióban. Gyurta Gege ezúttal nem tart velünk, de úgy gondoltunk, hogy mégsem maradjunk úszó nélkül, úgyhogy német

0: a Monakóba voltunk, és ott azért voltak amerikai riválisok is, ami meglepő volt, mert ők nem szoktak azért ideig eljönni egy ilyen versenyért, de ott jókat beszélgettünk, illetve van egy holland sprinter, akivel szoktam még nagyon jókat beszélgetni, szerintem egy órát a levezetőmedencénél ott beszélgettünk. Szóba jött már, hogy jó lenne mondjuk a Popovicsről összebeszélni egy edzőtábort, vagy akár bármit, ugye pont a holland mondta, hogy az ausztrál csám össze volt együtt edzőtáborozni, és hogy milyen jó volt. Úgyhogy erre Zsoltba is hajlana, úgy beszélgettünk erről, hogy esetleg megkérdezni, hogy mikor mennek, hova mennek, és akkor összeegyeztetni, úgyhogy mi is oda menjünk. De nem tudom, hogy lesz-e belőle valami.
1: Szabó Szebasztián nekem pont erről beszélt néhány hete, hogy Máté Hunorral kapcsolatban vannak európai sprinterekkel, és az edzőtáborok mellett azt is megbeszélik, hogy mely versenyeket illesztik a naptárjukba, azért, hogy minél többet tudjanak versenyezni. Ez azért egy jó út lehet, nem?
0: Ez igen, ez nagyon jó. És nyilván mondtam, hogy együtt úszni az nagyon jó, főleg, hogyha egy 100 gyorsossal úszok, olyan még nem nagyon volt, hogy nyilván most itt ki tudom emelni a Magda Boldizsát, akinek nagyon sokat segített a 24-es évemben, amikor ugye egyedül készültem ugye az olimpiára Szászalombattai strandon, úgyhogy ott megkértük a Boldit, hogy esetleg jöjjön és segítsen nekem. Nyilván nem úszta végig azt a edzésmunkát, amit én, de csak beállt, amikor százat úsztam mondjuk egy második 50-re, vagy felvette az úszonyt és úgy segített. Szóval ott meg kell emelni a kalapot, mert ő végig dolgozott ott 3 hetet velem, úgyhogy neki már semmi dolga nem lett volna, csak nyaralni. Úgyhogy az nagyon sokat segített, de nyilván, hogyha mondjuk egy Chalmers mellett edzenék, az meg még, még többet hozzádobna valószínűleg a teljesítményhez, úgyhogy ezt még lehet, hogy fogom egy kicsit erőltetni, hogy ilyen irányba menjünk el, mert az nem lenne rossz. Azt nem tudom, hogy lehetne megszervezni, de nyilván, hogy én kéne azért ezt
2: felülsz a repülőre, elmész Amerikába, vagy Ausztráliába, és akkor...
0: Ausztráliába még nem voltam.
1: Szívi már kérdezett téged szakember kapcsán pszichológusról. Az orvosi háttérrel mi a helyzet, csak hogy értsétek, éveken keresztül a szívbajt hozta ránk Nándi a versenyek végén, én is megtapasztaltam. Volt, hogy csak olvastam, volt, hogy csak messziről láttam, de olyan is előfordult, hogy állt velem szembe a mixzónába, és azt mondta, hogy most azonnal le kell ülnöm, de inkább feküdnöm. Tehát, hogy olyankor mi történt veled, mikor olyan kifelé látványosan rosszul lett, és ez megoldódott-e?
0: Ez nagyjából megoldódott, mert azóta nem volt ilyen problémám. Igazából a 17-est azt nem tudom, azt a mai napig.
1: Ez az Indianapolis.
0: Igen, az megint ott a túl, ugye úgy úsztam egy 50 gyorsot, és ha csak egy 50 volt, azért ott már végigúsztuk az egész nyarat, és az már nagyon a vége fele volt. És utána rá egy 20-30 percre úsztam, hogy ezt a 200 gyorsot, az nem volt túl kellemes. De igazából úgy tudnám leírni, hogyha nem vagyok teljesen felkészülve és jó állapotban, akkor szokott ez kijönni. Ugye volt ez az országos bajnokságon pár éve, azt hiszem, amikor egy kicsit rosszul lettem, illetve a budapesti rövidpályás világbajnokságon.
1: De ilyenkor elsötétül a világ?
0: Hát majdnem. Tehát, hogy már azért kell lefeküdnem és feltenni a lábamat, mert már azon a ponton vagyok, hogy nehogy véletlenül összeessek, és akkor még nagyobb pánik legyen. Úgyhogy inkább így gyorsan orvosolom a problémát, de nagyon korrektek és nagyon mindenki egyből odajön és segít, szóval az orvosi stábra nem lehet azért panasz. Minket ugye azt el kell mondani, hogy minden évben van nekünk ilyen vizsgálatunk, kötelezően el kell menni mindenféle, tehát vérvételtől kezdve, pulmonológiától kezdve mindenre, szívultrahang, stb. Tehát egy teljes komplett vizsgálatot elvégeznek rajtunk minden évben kötelezően, szóval bármilyen ilyen nagy problémám lenne, az biztos kiderülne, úgyhogy azzal a résszel nincs probléma, a többit meg ugye fel kell készülnem, mert ha nem, akkor
1: jön a sötétedés.
0: Szédelgek, igen.
2: Ugye július 31-én Párizsban Európa-bajnokság kezdődik. Mennyire ijesztő vagy motiváló számodra az, hogy mi laikusként, vagy én legalábbis azt gondolnám, hogy a 100 gyorson annyira már nem javulnak az időeredmények, mert már a teljesítő képességetek határát feszegetitek. Ehhez képest ugye beszéltünk arról, hogy a szingapúri VB-n olyan időeredmények születtek, amelyek jóval jobbak voltak, mint például a párizsi olimpia. Szóval milyen EB-re számítasz, milyen mezőnyre?

0: számítasz, milyen időeredmények kellenek szerinted ahhoz, hogy mondjuk a dobogóra odaérj?
1: Az a tavalyi világbajnokság az nagyon gyors medence volt, és ez olyan furcsa, hogy erről beszélgettünk, hogy gyors medence, lassú medence, mindenki mondja 50 méter, tehát hogy igazából itt nyilván a vízmélységre gondolok, ugye a párizsi medence éppen, hogy ütötte a 2 métert, vagy egy kicsivel volt mélyebb, azért az teljesen más, mint mikor egy szabvány 3 méteres medencébe úszol. Nagyon erősebb lesz, én arra számítok. Ez most ilyen jövendőmondás.
2: 8 éve nem volt ilyen nagy EB.
1: Így van, mert ugye egyfolytában torlódtak a Covid miatt az világversenyek. Ugye volt, amikor egy évben, ugye 24-ben minden volt, VB, EB, olimpia, ami kicsit
2: és ilyen... És még a végén rövid pályás VB.
1: Így van, egy kicsit ilyen hiteltelenítette a világbajnokságot, az, hogy minden évben volt. Mármint az értéke nyilván ugyanannyi volt, mint hogyha nem lenne, de azért mégiscsak ott van benne, hát akkor majd jövőre, vagy jövőre. Uh-huh. Úgyhogy... Most lesz az első olyan EB, amikor mindenki erre készül, és mindenkinek ez egy darab világversenye van, úgyhogy biztosan én arra számítok, hogy nagyon kemény lesz. Az európai ellenfelek ismét nagyon kemények, ugye most volt most az orosz ellenfelünk az 46-9-et úszott 2-szer is, az előfutamban reggel is, meg délután is, úgyhogy Popovicsiről ne beszéljünk, mert ő is szerintem azért fejbe eléggé ott van, és nyomni fogja. Úgyhogy meg lesz. Hát most visszatérve az ellenfelekre még, hogy a francia Grusszi az viszont eltört a lábát, most jaj, olvastam.
2: Akkor ő neki
1: a szárazföldi edzésen, úgyhogy neki az...
2: De szegénynek azért a hazai EB az jó.
1: Az nagy érvágás lesz. Hát még talán el fog tudni indulni, csak hát nem tudom, hogy így milyen állapotban lesz. Viszont ő azért inkább most már pillén. Ugye tavaly 50 és 100 pillangon nyert világbajnokságot, így kicsit talán úgy érzem, hogy rájött, hogy az ott kevesebb vannak. Nyilván 100 gyorsan is nagyon jó, mert ugye 47 elejét úszik, szóval mondhatnám, hogy egyel kevesebb, de nem kívánok ilyet, úgyhogy reméljük, hogy ő is felépül, mert én vele nagyon jóba vagyok, és ott volt most is Monakóban, úgyhogy kemény lesz nagyon.
2: Száz gyors az egyéni szám, Szívi már megkérdezte adáson kívül, hogy az marad egyedül az egyéni szám?
1: Igen, ez egy örök kérdés, ez majd ott kiderül, ez majd ott meglepetésnek szerintem.
2: De nevezni nevezel.
1: Bent lesz a 200 gyors is, ugye itt Csaba vánt, hogy a 100-as váltó az mindenképp menni fog, azért én reménykedem, hogy a 200-as váltó is, ugye most az elmúlt 2 Európa-bajnokságon érmeket szereztünk.
0: És azt mondtad, hogy az lesz a nyitó napon.
1: Így van.
0: Tehát, hogy ott megérzed majd, hogy hogyan megy a 200 gyors?
1: Hát ott azért kiderül. Ugye reméljük, hogy döntőt azért úszunk, és ott általában beszoktam magam elsőnek kérni mindig, hogy tudjak úszni egy tiszta időt, meg hát most nem leszólni akarom a többieket, de talán ugye nekem van a legjobb 200 gyorsom, ezért általában vagy ő megy elő, vagy utoljára, úgyhogy én elő szeretek menni. Úgyhogy...
0: Tehát kimondhatjuk, ott... hogyha mondjuk a 200 gyors váltónál egy jó időt úszol, akkor bevállod a 200-at is?
1: Szerintem igen. Bár nagyon kemény ez a 200 gyors, és ugye most ugye a britek is valószínűleg erre fognak készülni. Ugye nem kell őket bemutatni, ugye például a 21-es olimpián ugye aranyezüst 200 gyorsan, és most is azért a 24-ben is ott voltak, úgyhogy... Az, hogyha mindenki tényleg arra készül és jó formában van, akkor megkockáztatom, hogy 44 eleje az érem, szóval az azért meg messze van, de mondjuk jó lenne egy egyéni csúcsot úszni, vagy egy országos csúcs közelébe úszni, ami még a Cosmo Dominiqué a mai napig, úgyhogy
2: az nem most volt.
1: Figyelj,
2: ezt már megfejtetted, hogy miért óckodsz a 200 gyorstól?
1: Nem, ez na talán most beszéltünk, hogy a világblokk inkább a 200 blokk van bennem. Bár ez is nagyon furcsa, mert ugye 24-ben jól ment, utána előtte nem ment annyira jól. Mindig az olimpiai évében mindig jól ment a 200 gyors, lehet, hogy még 2 évet várnom kell, és akkor újra megpróbálom, de nem tudom, az nagyon úgymond lutri, hogy hogy megy.
3: És ha már formaidőzítés, bocsánat, beszéltünk ugye a formaidőzítésről, az országos bajnokságról, hogy 3-akat kell úszni. Csaba bát már kérdeztük erről, ugye, hogy ez átalakult nálatok az OB-n, tehát a szövetségi kapitánnyal már beszéltünk, de én úgy emlékszem, hogy úszóval talán nem, hogy tetszik ez az új rendszer, hogy az országos bajnokságon is 3-szor kell úsznatok.
1: Is ebbe. Csaba, egyetértek Csabával, meg nem is. Most lehet, hogy majd egy kicsit
2: rá
1: igen, megszedálnak. De Az én véleményem az, hogy kevesen vagyunk még egyelőre ez, hogy hármat húszunk, mármint kevés olyan versenyző van, aki...
2: Hát ki versenyzésre így, késztett téged, mondjuk egy
1: van,
2: középdöntőben.
1: Így van, tehát hogy például egy kevés azonos kategóriájú úszó van jelenleg. Ez nyilván akkor lenne a legjobb, ha mondjuk tudnánk 10-48-at, nullát körülbelül, uh-huh. akkor már is kialakul egy más verseny, mert akkor tényleg erősen kellene úszni ahhoz, hogy bejussuk döntőbe, illetve a középdöntőbe. Ezt nyilván, ha úgy állsz hozzá, mondjuk én a százgyorshoz úgy álltam hozzá, hogy már a középdöntőbe majdnem ugye megúsztam a szintet, és jól akartam úszni, tehát hogy én ott majdnem maxot úsztam, és arra az volt a fejemben, hogy muszáj jól úszni a középdöntőbe is, mert ugye a világversenyen is ez lesz a felállás. De azért láttuk, hogy sokan kipukkantak, amikor hármat kellett úszni. Itt a fiatalokra is gondolok, akik ugye végúzták, meg voltak olyan velem egykorú úszók is, akik elvállalták, és akkor úgy gondolták, hogy az már nem lesz annyira jó, hogy ugye mondjuk egy 200 gyors, vagy egy 400 vegyes egy napra úszik, már nem tudom, hogy volt, de voltak nagyon sok visszalépések, úgyhogy jónak tartom, mert főleg azok, akik még nem voltak kint világversenyen, azoknak ugye teljesen új élmény volt, és megtudták, hogy milyen ez, és hogyha mondjuk kijutnak egy ifjúsági Európa-bajnokságra, egy világbajnokságra, vagy akár ugye nagyon sok lejjebb lévő korosztályos verseny is van, de ott azt hiszem még nincs középdöntő. Azok ezeket tudják gyakorolni, nekünk meg egy kicsit még sajnos nincs annyi olyan úszó, hogy küzdeni kelljen egy döntőbe jutásért, és ugye nagyon sok versenyszámban azt láttuk, hogy akkor mondjuk úsznak egy csúcs plusz 20-at, és akkor ott vannak a döntőbe. Nyilván ezt nem biztos, hogy így kellett volna megoldani, vagy nem tudom, hogy mi lenne az a megoldás, amire rá lehetne venni azokat az úszókat, hogy ott is úszni kelljen, ha maguktól nem jönnek rá, ugye, hogy ezt Csaba bá azért találta ki, hogy mindenki nyomja meg a középdöntőt is, és
2: hát lehet, gyakoroljuk mi. Hát mondjuk az előfutamban az első négy jusson döntőbe, második négyért meg menjen egy... két futam, vagy nem tudom,
1: hát, vagy több
2: lehet.
1: Pontot kapnak az igen. Egyesületek, csak az meg nem tudom, hogy a...
2: mennyire fair vagy.
1: Hát mennyire motivált jó egy egyéni sportolónak, hogy most az egyesület kap 10 ponttal többet, vagy nem kap 10 ponttal többet.
0: Arra mennyi esélyt látsz? Ugye nagyon sokan várják, hogy esetleg az EB-n összeáll egy olyan váltó, amelyben például te, Milán Kristóf, Kós Hubert is ott van.
1: Hát
0: szóval...
1: ez egy álom, inkább álom? Mondjuk úgy. Igen? Hát Kristófot nem hiszem, hogy ilyenre rá tudjuk venni, hogyha az olimpián nem állt oda, akkor az olyan nehéz lesz őt ilyenekre rávenni. Azt elmondom, hogy abban az évben azért tényleg megpróbáltunk minden. Én nem erőltettem nagyon, én egyszer vagy kétszer ültem le vele így beszélgetni, akkor se úgy, hogy kifejezetten erről, gyere, akkor most erről beszélgessünk, hanem valahogy feldobtam a témát, csak hogy ne legyen annyira erőltetve. Meg nagyon sok minden fel lett neki úgymond ajánlva, amit én csak így hallottam, hogy az Európa-bajnokságon ugye vállalja már el a váltót, mert az egy úgymond ingyen arany, hogyha így lehet mondani, mert ugye az nem volt egy teljes, nem volt, nagyon sok nemzet nem volt ott, belgrádi EB-ről beszélgetünk, és neki is jó, nekünk is jó, tehát hogy igazából, és mondta, hogy nem. Mondtuk, hogy jó. Akkor gondoltam, hogy az olimpiát azért csak-csak, mert egy évente van, de az se. Szóval én innentől teljesen letettem erről az egészről.
0: Hát, ha hallgat minket, és akkor mi azt kérjük, Kristóf, egy Európa-bajnoki váltó arany hát, érdekében. Hát,
2: Szilvi olyan, mint egy naív,
0: igen,
2: kedves.
1: Igen. Szóval én nekem meglepetés lesz, hogyha bármelyik váltóról, de örülni fogok neki, mert ez Kristófról van szó. Tehát, hogy...
2: Viszont egy Németh Nándor, Szabó Szebasztián, Jászó Ádám, Kós Hubert összeállítás, most csak mondtam
1: az,
2: négy nevet.
1: Az meg lesz szerintem ez a négyes.
2: Ez a négyes sem mondható azért Európában rossznak.
1: Nem, ez abszolút nem. Ugye Ubi az meg ugye most kiemelkedő mindenbe. Úgyhogy ez lesz valószínűleg a váltónk, reméljük. Bár nem tudom, hogy a fiatalok még itt hátra beleszólnak, és akkor valaki úszik.
2: Egy... Bár csak szóljon.
1: Viszont ugye most egész Kóssal áll a 10-ük, de az Olivér, ugye az öccse is nagyon jól úszott most a váltóba, és olyan splitet, olyan időt úszott a váltóba, ami még kicsit messze van az elittől, de
2: mondjuk szépen így, halad?
1: Szépen, igen. Úgyhogy neki se jött rossz az Amerika. Úgyhogy... meglátjuk, maradjunk annyiba, hogy ez tényleg egy álom lenne, de semmi se lehetetlen, úgyhogy Hát ha egyszer. Akkor lepődtem meg, azt még gyorsan de mondom, amikor az egyik országos bajnokságon ugye elvállalta a váltókat, akkor egy kicsit úgy láttam valami szikrát, hogy na akkor, hogyha az országos bajnokságon elvállalja, akkor csak elvállalja egy világbajnokságon is. Vagy hát az már lett volna bennem annyi, hogy akkor ezt már kicsit megszólom, hogy egy országos bajnokságon elvállalunk egy váltót, akkor nehogy már egy Magyarország ott, amikor képviseljük, akkor ne vállaljunk el. De utána nem jött el a VB-re, úgyhogy igazából tök.
0: Nándi, tudom, hogy az úszok nem szeretik, amikor azt kérdezik tehát, hogy mit vársz magadtól egy Európa-bajnokságon, a most következő világversenyen, de akkor inkább azt mondd el, hogy mivel lennél elégedett?
1: Hát nagyjából elmondhatom, hogy mit várok magamtól, érmet. Mindenképpen. Hát most, amit beszéltünk, hogy már nagyjából azért tudok lépést tartani a többiekkel, és mindenképpen azért megyek, hogy most mondhatom, hogy nyerni megyek, mert úgy kell hozzáállni, és mindig úgy állok hozzá, hogy természetesen éremért megyünk. Kemény lesz, az biztos, mert ugye szórják a 46-os időket, de egész jól áll a felkészülésem, és talán most lekapogom, nagyon-nagyon keveset voltam beteg, és tényleg egy teljes felkészülést tudtam csinálni az OB-ra. Ugye egyetem legjobban OB-ja sikerült úgymond időben, mert ugye ilyen jól nem úsztam még soha. Úgyhogy nagyon jó úton haladunk, és én pozitív vagyok a százgyorssal kapcsolatban is, hogy egy jó idő kisülhet belőlem, illetve egy jó eredmény. Hát a váltókat meg nem lehet lebecsülni.
2: Ezt akartam, hogy két érem, nem?
1: Minimum jó lenne két érem. Százas váltó, vagy százgyors, vagy még a 200-gyors váltó, és három érem egyből. Úgyhogy
3: beszélgessünk még 5 percet.
1: Így van, számba így kell. Hát ha találunk még pár váltót.
2: Is. Ott a vegyes váltói.
1: Igen, ja, igen. Az most meglepő, hogy talán megtaláltuk. Megtaláltuk a mellúszót, akit hiányolunk már egy jó pár éve. Reméljük, hogy így lesz.
0: Ehhez kívánunk neked sérülésmentes felkészülést és nagyon sok sikert. Németh Nándornak nagyon köszönjük, hogy eljött, és akkor ami a legfontosabb a végén, a fejed ne emelt ki a vízből, mert Sors Csaba is akkor elégedett lesz veled.
2: Igen, mert Csaba ráugrik.
0: Így van. Németh Nándornak nagyon köszönjük, hogy eljött.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

legjobb. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, Magyarország!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajrá, az nagyon bejött. Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét. Vége van! Magyarország ott van a legjobb között.
2: De Magyarország nyeri az olimpiát! De jó ég!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

sportban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport a legjobb. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: közösségünkben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Vendégem a stúdióban Gubacsi Zsófia, akit Gubacsi Zsófiként ismertünk meg még tínédzserként, amikor az Orange Bowl nevű amerikai utánpótlás tornán berobbant, és hát utána más nem mondjak, például ugye párosban is, meg egyénében is van egy VTA torna győzelem, 2001 Roland Garros 32 közé jutottál, és akkor kezdjük is azzal, hiszen nemrég ért véget tulajdonképpen a francia nyílt teniszbajnokság, és ott lehettél a 15 éves lányoddal, aki szintén teniszezik. Szóval köszi, hogy bejöttél ide a Nemzeti Sportrádióba, és milyen volt ez a visszatérés Párizsba neked?
3: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, örömmel jöttem. Hát egy nagyon-nagyon jó élmény volt, tényleg 20 év után tértem vissza Párizsba, arra a helyszínre, ahol azt kell, hogy mondjam, hogy életem sikerét értem el a Roland Garroson, 2001-ben bekvalisztam, és a harmadik fordulóban Serena Williams ellen játszhattam. Tehát tényleg ez egy olyan hely számomra, ami egy fantasztikus élmény és emlék örökké. A Grand Slam-ek között nekem a Roland Garros a kedvencem. Tehát mindegyik Grand Slam más metódika, más ugye a pályaborítás. És
2: de a salakot szeretted te is magyarként a legjobban.
3: Európaiként azt kell, hogy mondjam, hogy mi ugye salakon nőttünk föl, a játék stílusom az arra volt a legalkalmasabb, azon tudtam a legjobb eredményeimet elérni, így igen, ez volt a kedvenc borításom. És hát visszakanyarodva arra, hogy idén hogy jutottunk ki Párizsba, vagy hogy jutottam ki Párizsba, a kislányom által, aki szintén ugye teniszben érdekelt, és ő kapott az egyik szponzorától egy meghívást, hogy jöjjön, nézze meg a Grand Slam-et, meg egy pár dolgot ott szerettek volna még vele így pontosítani, így ilyen szponzorációs dolgokkal kapcsolatban, és én voltam, aki elkísértem, hát nagyon nagy örömmel, és nagyon, nagyon jó volt ezt így megélni, és így visszamenni Párizsba.
2: Szigorú teniszanyuka vagy?
3: Nem.
2: Lányod teniszező? Én emlékszem, mintha azt mondtad volna korábban, hogy annyira nem is nagyon akartad, hogy ő teniszező legyen.
3: Igen, jól emlékszel, tehát, hogy én egyáltalán, én anyuka vagyok, tehát nem mondom magam edzőnek, nem mondom magam teniszanyukának, tehát próbálom segíteni, amiben ő kéri vagy igényli, de ez az ő kis útja, ez az ő kis pályája. Természetesen támogatjuk, amiben csak tudjuk, és amiben kéri, de ez az ő kis pályája most már innentől kezdve.
2: Még róla beszélünk, illetve általánosságban arról, hogy mondjuk akkor milyen nehézségekkel kell szembenézni egy tini lánynak, hiszen neked is van tapasztalatod innen Magyarországról, de még azért beszéljünk a mostani mezőnyről, mármint a női elődöntőről, ahol végül is a 19 éves Mirja Andrejeva megnyerte a Roland Garrost, de hát mit mondjak, nagyon fiatal, azért régebben is ebben a korban már nyertek Roland Garrost, hát más nem mondjak, mondjuk Szeles Mónikát, de ez nem meglepő, vagy van benne meglepetés, hogy 19 évesen valaki ezt megnyeri?
3: Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy meglepő olyan szinten, hogy a teniszbe is egy kicsit kitolódtak ezek a dolgok, tehát mostanában azért nem ezek a tini lányok, akik berobbannak az élmezőnybe, van sok nagyon jó ifi játékos, aki ott van, és többek között Magyarországon is vannak nagyon jó, nagyon tehetséges játékosaink, mind utánpótlásba is, mind minden szinten, ugye a legjobbak között is a főtáblán olyan jó volt, hogy öt magyarnak szurkolhattunk, és minden meccsen ott voltunk. Ez szerintem egy óriási dolog, és ezt kell tudnunk tartani, ami nem könnyű egy ilyen kis országként ebbe a sportágba, mert azért a nagy országok, a nagy tenisznemzetek azok, akik egy kicsit, azt kell, hogy mondjam, hogy könnyebb helyzetben vannak, akiknek vannak Grand Slam tornáik, akiknek még nagyobb hátterük van ahhoz, hogy ugye az utánpótlást neveljék, és hát Andrejeva is egy olyan játékos, aki Olaszország egy nagyon távoli szegmenséből jött, és ugye a szülők látott az anyuka egy döntőt, és ő azt mondta, hogy az ő gyerekkel pedig teniszezni fog. Ott két lány is van, akik teniszeznek. És hát ugye a tehetség, a kitartás, meg úgy sok mindennek össze kell jönni, klaffolnia kell ahhoz, hogy egy ilyen sikert megérjen egy gyerek, amiután elkezd teniszezni. És azért meglepő, azt kell, hogy mondjam, mert hogy sűrű a mezőny, tehát a női mezőnyben, míg a férfiaknál azért most is van egy-két olyan játékos, aki nagyon uralja a mezőnyt, a nőknél azért sokkal több egyforma jó játékos van. Szabalenka, azt kell, hogy mondjam, hogy kiemelkedő, de Andrejevának mindig is láttuk, hogy egy iszonyatos, tehetséges, jó játékos, de sok mindennek össze kell állni, meg azt gondolom, hogy mentálisan is meg kell érni erre az egész Grand Slam győzelemig elvezető útra.
2: Még később akartam megkérdezni, de most azért ide illik, hogy akkor a pénznek milyen szerepe van, hát ezt most már az elmúlt évtizedekben ugye bőven hallottuk, láttuk, akárhonnan nézhetjük, hogy ugye gazdag orosz szülők gyerekei női vonalon, és akkor kikötnek ott az USA-ban.
3: Igen, mert ugye Amerikában sokkal jobbak az egész viszonyok ahhoz, hogy teniszezzenek, de ők például nem is Amerikában, tehát ők Franciaországban van az egyik bázisuk, ahol ők készültek kisebb korukba, a Moratoglu Akadémián, ott a Francia Riviera környékén. Nagy szerepe van, igen, tehát hogy azt kell, hogy mondjam, hogy nem minden a pénz a teniszbe, de mivel, hogy akkora csapatok vannak, amit te is látsz most már a tévében, hogy ez egy ilyen nem egy személyes dolog, hogy most már egy játékos utazik egy edzővel, vagy esetleg a szüleivel, és akkor ők juttatják el oda, hanem ahogy lépegetnek előre a játékosok, úgy egyre nagyobb csapat kell mögé sajnos, mivel hogy nagyon sűrű az év, tehát nagyon-nagyon sok verseny van, amin részt kell, hogy vegyél, nem elég, ha csak pár versenyre mész el egy évbe, hanem tényleg ott kell legyél, minimum 15-20 versenyt kell játszál egy évbe, ahhoz meg ugye fizikálisan nagyon ott kell lenned, mentálisan, és így a csapat egyre csak bővül.
2: Mit szóltál ahhoz, hogy azért itt például Márta, gyorsan akartam Kostyuk. Mondani, ilyen Kostyuk, tehát az ukrán is ott volt, ő korábban a korábbi világelsőt, Sionteket is legyőzte, aztán Svitolinát, Honfitársát legyőzte, Andrejevától simán kikapott az elődöntőben, Szabalenka a világelső pedig ugye 6-3-4-1-ről kapott ki és búcsúzott, méghozzá a szintén orosz, és ahogy te itt korábban mondtad, nekem felhívtad a figyelmemet arra, hogy balkezes, majd elmondod, hogy ennek ugye milyen jelentősége van a teniszben, szóval Schneider ellen is hiába vezetett, kikapott a világ első, és nem jutott be a legjobb négy közé.
3: Igen, ezért mondom, hogy a női mezőny elég sűrű, tehát...
2: Halinskát, bocsánat, a lengyelt nem mondtam, 123-ból top 25-ös teniszező lett.
3: Kvalifikációból jött, és nyert azt hiszem 9 meccset, a 10-et, vagy lehet, hogy 10-et nyert. De...
2: Még a szállással is gondja volt, mert nem gondolta, hogy ilyen sokáig kell maradni Párizsban.
3: Igen, tehát hogy erre mondom, hogy a női mezőnybe is a játékosok megtanulnak egy szinten teniszezni, és utána, amit én gondolok, hogy nagyon-nagyon egy ilyen lelki dolog, hogy ki mikor hiszi el, hogy ő odavaló, és annyira jó, hogy akár nem csak top 100-as, hanem még ott a legjobbakat is el tudja csípni. És hát Szabalenkánál egy óriás meglepetés volt, igen, hogy Schneidertől kikapott, főleg egy ilyen vezetés után, de ebből is látszik, hogy ez egy mennyire egy mentális játék is. Tehát jó, hogy van egy jó játékod, az elején uralod a meccset, vagy vezetsz nagyon, de be is kell tudni fejezni.
2: Mi történik ott? Világ első vagyok, megnyerem az első játszmát, vezetek a másodikban is, és aztán utána 6-ra kapok ki a döntő játszmában.
3: Hát ezt csak ő tudja megmondani, hogy ott ő benne, ott most mi zajlott, de így a pályán, amiket így játékosként akár én is megéltem, vagy amiket tapasztalunk, hogy nagyon nehéz azt az utolsó egy-két gémet is bevinni hiába. A másikról lemegy a teher, úgy van vele, hogy neki már ugye nincs mit veszteni, annyira vesztésre áll, felszabadul. Te meg szeretnéd ugye minél relatíve gyorsabban befejezni a mérkőzést, lehet, hogy egy picit visszább veszel a játékodból, és az a pici, icipici visszavét, vagy egy pár olyan hiba, egy ki nem kényszerített hiba, akár meg is tudja fordítani a meccset, mert rád jön eredménybe 4-1, 4-2, 4-3, ott már megint egy picit még görcsösebb az ember, vagy nem úgy engedi el a dolgokat, elkezd a fejébe rossz gondolatok bejönnek, és onnantól kezdve nagyon nehéz ezt kivinni. Főleg itt is látszott, hogy a döntőszedbe 6-0. Tehát nem ennyivel jobb a Schneider, vagy bármi, hanem fejbe, ha kiesel abból a fókuszból, abból az állapotodból, amiben te ott vagy, és jól játszol, akkor nagyon nehéz visszajönni. Van, hogy ugye a meccsen vannak hullámok, és egy kicsit ugye elveszte a játékos pár gémet, de gyorsan kell tudni visszajönni. Tehát ezért mondom, hogy ez nagyon-nagyon mentális játék.
2: Mondjuk erről eszembe jutott a 2012-es londoni olimpia női döntője, ott az egyik Williams 6-0-6-0-ra mosta le Sarapovát, mert tudom, hogy erről kellett beszélnem, meg közvetíteni, de hát nagyon nem volt mit közvetíteni, mert Sarapova mintha nem lett volna a pályán. Az egy másik állapot, amikor igen, az első pillanattól kezdve az ellenfél nem ad esélyt.
3: Vagy nem tudsz igen bejönni abba a kis zónádba, abba a játékodba, másik vagy annyira jól játszik, vagy te esetleg annyira valami miatt aznap nem tudod ezt így összehozni. Tehát ezért mondom, hogy nagyon nagy szükség van a csapatban a mentális dolgokat is, hogy valaki kezelje. Már Kostyuk, amit mondtál, hogy ő számomra nem annyira meglepetés, mert őnek is az utóbbi időben iszonyat jó formában van, rengeteg mérkőzés nyert, úgy ment oda a Roland Garrosra.
2: Tornagyőzelemmel.
3: Tehát egy nagyon jó játékos ő is. Ő neki nem sikerült még igen Grand Slamen oda kerülni a döntőig, de számomra Ő is egy nagyon-nagyon jó játékos. Svitolina is, tehát őnek is, én nekem ő volt a titkos esélyesem, főleg miután Annával azt az óriási meccset játszották.
2: Bondár Annával.
3: Igen, az első fordulóban, és a személyesen is végig tudtok drukkolni.
2: Nagyon
3: egy döntőszett 7-6,
2: Anna.
3: Fantasztikus meccs volt tényleg, tehát hogy megélni, hogy ilyen közel van egy top játékoshoz, ez arra kell, hogy adjon neki önbizalmat, hogy odavaló is a legjobbak közé, mert a játékképe alapján nagyon jó taktikával játszott. Néha, amikor ki is esett az ő taktikájából, ami működött Svitolina ellen, vissza tudott jönni. Sajnos ez a szuper tiebreakot nem sikerült, de én úgy gondolom, hogy neki is, és a többi magyarnak is jó esélye van, hogyha elhiszik ki, szerencse kell hozzá, mint mindenhez az életbe, de én nagyon bízom benne, hogy itt oda tudnak ők is kerülni, miután látszik, hogy egy kvalis döntőt tud játszani.
2: Hát erről beszéljünk még egy kicsit, hogy mi kellene ahhoz, hogy egy magyar teniszező ilyen messzire jusson egy Roland Garroson, hiszen nekünk azért valószínűleg ez a borítás marad a legjobb borítás.
3: Kicsi, higgyétek, tehát hogy én mindig azt próbálom mondani mindenkinek, aki így a teniszben van, meg az utánpótlás gyerekeknek is, hogy nagyon picin múlnak ezek a dolgok, tehát hogy az elvégzett munka, ha megvan, ha te, ők például ott vannak a legjobbak között már évek óta, Bondár Anna, Gál Fidalma, Udvardi Panna, tehát hogy olyan jó játékos.
2: Panna a legjobb a világon.
3: Igen, jelen pillanatban ő a legjobb, őnek is több VTA torna győzelme van, neki a salak, az egyértelmű, hogy ugye ő úgy építi fel a versenyét, hogy azon játszon legtöbbet.
2: Anna például megvertem volna, bocsi, hogy a szabadba vágok Svitolinát, akkor nyilván ugyanúgy még szerencse kell, milyen ágon vagy, milyen sorsolás, kik esnek ki az ágadról, ez mind kell hozzá.
3: Mind kell, tehát hogy ezért mondom, hogy nagyon összetett ez a dolog, tehát azt nem tudod mondani, hogyha ő megverte volna, akkor ő odáig jut utána el, mert minden ellenfél más, hogy a te játék stílusodnak ő mennyire fekszik, vagy az épp az adott nap te mit tudsz magadból kihozni, ugye a Grand Slamen két naponta játsszák a meccseket az egyéb tornákon napról napra, tehát nyersz egy meccset következő.
2: Miatt félbeszakad a meccset.
3: Igen,
2: mondjuk
3: igen.
2: Pont majdnem megnyerted, de majd holnap folytatod.
3: Majd holnap folytatod, és lehet, hogy aznap van még egy meccset, ha ugye úgy hozza ki az időzítés. Tehát nagyon, nagyon sok összetevős a dolog, és hogy ki ugye emberileg, fizikálisan épp egy betegség, vagy épp bármi közbeszól, hogy tudja magából kihozni. De én tényleg azt látom, hogy nagyon picin múlik ez a különbség, hogy ki tud oda eljutni a top mezőnybe, és akkor már az is óriási dolog, ugye itt százon belül lenni, vagy az IFIK-nek oda kerülni egy Grand Slamre, ez most a nagy cél szerintem nálunk az utánpótlásban, hogy minél több IFI gyereket ismét eljuttassunk arra a szintre, hogy oda kerüljenek, hogy ezeken a Grand Slameken megtapasztalják azt az érzést, azt a milliót, hogy miért érdemes utána ugye egy szintén újra kezdeni, mert ugye amikor kinő az IFI mezőnyből, akkor kezdheti a felnőtt karriert, ott nulláról indulsz, és újra fel kell magad építeni, de ez egy óriási motiváció, amikor nem csak a tévéből, hanem ott megtapasztalják már előtte, hogy na miért is érdemes dolgozni.
2: Még ami felmerült bennem, az mindenképpen egy külön világ lehet, hogy ott a Roland Garroson Párizsban, ezeken a nagy Grand Slam versenyeken, most hogy 20 év után ugye visszatértél, méghozzá a lányoddal, a sztárokkal mennyire lehet találkozni, mert a televízióból az is átjön, hogy azért ott a, hát nem is minden sarkon, de ott a sok stadion között, ugye televíziótársaságoknál szakkommentátorok, szóval azért bele lehet botlani még akár Joe McEnroe-ba is.
3: Igen, teljes mértékben, tehát hogy annyira ott mozognak az emberek között, a nézők között, meg ugye amik a meccsekre mennek, persze akkor ugye nem zavarja az ember, meg felvezetik őket, vagy utána, amikor jönnek le a pályára, vagy akár amikor edzésre mennek a pályákra. Tehát hogy teljesen testközelbe találkozhatsz így játékosokkal, akár nézőként is, meg a régi sztárokkal, akik ugye a tévétársaságoknak dolgoznak, vagy épp ott lejönnek egy-egy saját nemzetbéli játékosukat megnézni és drukkolni nekik, tehát ez is egy fantasztikus érzés. A játékosok köré keveredni pedig igazából azoknak, akiknek van olyan akkreditációjuk, hogy oda be tud menni, de ez teljesen érthető, tehát nekik is kell azért az a rész, hogy egy kicsit tudjanak önmaguk lenni, és ne a külső nézők zavarják őket, de sokan kijönnek, és tényleg megnézi esetleg a páros partnerét, hogy játszik, tehát pályaszélén is találkozhatsz nagyon jó játékosokkal.
2: Valakivel nem futottatok össze véletlenül ott a 15 éves lányoddal, vagy nem tudom, neki például ki a mostaniak közül a nagy kedvenc favorit?
3: Neki ugye a Szabalenka, Oszaka ott ült pont mellettünk, tehát ez egy óriási élmény volt.
2: A japán Naomi Oszaka.
3: Igen, és az óriási élmény volt. Akkor a Koboli, aki a férfiaknál döntőt játszott, szintú úgy vele is összetalálkoztunk. Tehát nagyon nagy élmény tényleg ilyen testközelből ott lenni.
2: Itt a Nemzeti Sportrádióban Gubacsi Zsófiával beszélgetek, egykori teniszezővel, aki nemrég ott volt a Roland Garroson is, na de szintén egy viszonylag friss hír, hogy Serena Williams 44 évesen a legendás amerikai játékos 23-szoros Grand Slam torna győztesként párosban visszatért. És még hát győzelemmel is egy 19 éves partnerrel, de hát milyen üzenete van ennek számodra?
3: Hát igen, ő nem az első olyan játékos, aki szülés után 40 fölött visszatér. Most ez így a női teniszben ezt így próbálja a WTA támogatni, hogy minél tovább kitolódjon a karrierjük a játékosoknak, és ilyenkor védett ranglistával vissza tudnak térni. És ő is az egyik ilyen játékos közülük, de Wozniackiról is ugye lehetett hallani, hogy ott az első gyerekszülése után visszatért, akkor kicsit régebben még az én időmből, de igazából ő is jóval fiatalabb, a Kim Clijsters is ugye volt, és hogy gyerekszülés után visszatért, akkor a legjobb példa a Bencsics, tehát sok-sok ilyen játékos van, akiket próbálják most ebbe az irányba elvinni, hogy ne olyan rövid legyen a játékosoknak a karrierje. Ezért azért jóval megnehezítik a fiatalok bejövetelét ebbe a rendszerbe, mert hogy ugye őket így eléggé védik ranglista szinten, meg ilyen dolgokkal, de ez azt jelenti, hogy akit nem szabad kifelejteni, Svitolina, ő is gyerek után visszatért, és jobb eredményeket ér el most, mint ugye előtte elért. Akkor is tudtuk, hogy egy nagyon-nagyon jó játékos, iszonyat fit és jól játszik, de most egyszerűen olyan energiákat mozgat még jobban meg magából, amit előtte nem tudott fiatalon most is még nagyon fiatal, de azt gondolom, hogy a Williamsnél egy kicsit más, őnála azért rengeteg olyan szponzori dolog is ebbe közre játszik, hogy...
2: Ez jutott eszembe, hogy mennyire üzlet ez?
3: Szerintem főképp az, de ő azért szereti a teniszt annyira, hogy én azt gondolom, hogy ezzel vissza is ad a tenisznek, hogy újra láthatják őt a pályán játszani, és sok mindent tud is adni a tenisznek.
2: Te mit tudsz adni, illetve milyen céllal hoztad létre még 2008-ban ezt a bizonyos Gubacsi Zsófia teniszklubot, ugye teniszklub SE egész pontosan sportegyesület, 2007-ben vonultál vissza.
3: Igazából azzal a szándékkal, hogy nagyon szerettem a teniszt, tehát hogy mindig is gyerekkorom óta ez volt, amit amit én nem azt mondom, hogy hobbiként, hanem hogy úgy elkezdtem csinálni, és persze egy idő után nekem ez a hivatásom, tehát nem is azt kell, hogy mondjam, hogy a munkám vagy a szakmám, hanem nekem ez egy ilyen hivatás, hogy nagyon-nagyon szeretem, és amit adott nekem a tenisz, azt én szeretném minél több gyereknek, amatőrnek, amit ők ebből magukkal tudnak vinni, mindenki a saját szintjén visszaadni, és a legjobbat közvetíteni a teniszről, mert tényleg annyira jó dolgok vannak benne, tehát maga az egyik dolog ugye az egyesületem, amit csinálok, a teniszklubom, és a Budapesti Honvédnál is a teniszszakosztálynak én vagyok a vezetője.
2: Ez 2023 óta nagyjából?
3: Igen, és nagyon-nagyon szép eredményeket érünk el ott is az utánpótlás gyerekekkel. A legjobb klubok között vagyunk Magyarországon, így akik utánpótlás gyerekek vannak nálunk, szuperligás csapatunk van, tehát a legjobb 6 csapatban tavaly érmet szereztünk velük, és mind olyan játékossal, akik tehát nem ilyen vásárolt játékosok, vagy csak arra a klubmeccsre jönnek, hanem akik nálunk inkább az ifi utánpótlás játékosok, ők játszanak, vagy vannak olyan játékosaink, akik egyetemről jönnek haza, ugye nyáron itthon vannak és játszanak. Én azt gondolom, hogy mindenkinek ezt a teniszből, amit magáévá tud tenni, és ami neki örömet ad, én ezt szeretném visszaadni, meg hogy milyen jó dolog sportolni, és ez egy tök jó sport.
2: Gondolom, hogy ugyanolyan népszerű ez a sportág, de legyen ez egy kérdés, hogy a népszerűség listán hol tart? Mennyire nehéz vadászni teniszező gyerekeket?
3: Azt kell, hogy mondjam, hogy nem könnyű, de nem lehetetlen. Tehát akiket meg el tudjuk ültetni bennük a bogarat már kisgyerekkorba, én azt gondolom, hogy minél előbb ugye megmutassuk nekik ezt a sportot, de a célom ezzel nem csak az, hogy a tenisz népszerűsíti, hanem maga az egész sportot. Tehát, hogy kezdjenek el, sportoljanak. Nehéz a mai gyerekeket ugye ebből a gyors virtuális virágból azért kimozdítani, de ha minél előbb elültetjük ezeket a bogarakat bennük, és megszeretik, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy van gyerek, vagy aki van, őket kell nagyon megbecsülni, és nagyon, nagyon támogatni mindenbe. Az, hogy utána esetleg nem lesz élsportoló belőle, nem mindenkinek ugyanaz az útja. Nekem nagyon nagy öröm az is, amikor egy gyerek jár hozzánk évekig teniszezni, utána a tanulás irányába megy el, elvégez egy egyetemet, lesz egy jó munkája, aztán visszakanyarodik olyan szinten, hogy a csapat tagja, tehát játszik csapatbajnokságokat, vagy lejár utána hobbi szinten teniszezni, tehát ők is a teniszben maradnak, és ott marad bennük az a tenisz szeretet. Szerintem ez is nagyon-nagyon fontos, és kell, hogy egy ilyen bázis is legyen. Gyerekekből pedig az folyamatos kihívás, ugye mindig az adott generációnak egy kicsit megújulva az ő nyelvükön megtalálni hozzájuk az utat, hogy miért a teniszt válasszák, hiszen annyira felgyorsult a virág, hogy azért a tenisz azért egy lassabb sport, tehát hogy ott azért sok-sok évet kell abban neked belefektetni, miután lesz siker. Ez ugye a szülők is sokszor nehezen értik, hogy ez nem olyan, hogy elkezdek teniszezni, és akkor egy éven belül én akkor most itt magyar bajnok leszek, vagy bármi. Tehát évek munkája, mire ugye eljutsz oda, hogy te szépen tudsz lépegetni előre, ezért kell nagyon jól meghatározni a mindig az adott célukat az adott gyereknek, vagy az adott családnak, hogy mindig legyen egy következő lépés, és ne csak a nagy messzi távoli célt lássák, hanem kisebb részcélok is legyenek, és akkor így lehet ezt szerintem hosszan kitolni, hogy ott maradjanak a tenisz mellett.
2: A telefon szerintem nyugodtan közben leteheted, de a következő kérdés arra vonatkozik, hogy edzősködéssel kacérkodtál-e? Szerintem arra most nincs időd, inkább te vezető vagy, nem?
3: Igen, elvégeztem, több edzői papírom is van, amivel azt kell, hogy mondjam, hogy papírom van róla, de itt is szerintem a tapasztalat az, ami a legnagyobb fegyver, vagy legnagyobb dolog az embernek, hogy ugye mennyi évet, mennyi időt töltesz el ott a pályán a gyerekek mellett, ahogy tanítod őket, a kicsiktől elkezdve teljesen mást igényel, mondjuk egy olyan játékos, aki már ifiként teniszezik, vagy felnőttekkel foglalkozni, tehát ebbe is nagyon sok ága van a tenisznek, amit én nem szeretek így egybe azt mondani, na én mindenkiért mindenhez, hanem szerintem az adott valamire ráfókuszálsz, és abba kell jónak lenni. Én nem mondom magam edzőnek, tehát nem is vagyok az. Ha kell, akkor ott a klubba beugrok, természetesen meg tudok tartani egy-egy órát, de de az egy külön szakma. Nekem most annyi időmet, meg inkább a fókuszt az viszi el, hogy ugye így vezetőként minél többet tudjak adni a teniszezőknek.
2: És akkor az elején ugye a beszélgetésnél szóba került a lányod, például

0: viszont nagyon gyorsan kiég, nem bírja ezt tartani, azért ez egy elég kemény világ ott lenni, megfelelni minden szinten, eredmény szinten hozni ezt az eredményt, és minél magasabbra rakod magadnak a lécet, annál azt ott kell tudni tartani, tehát ha már egy kicsit lentebb jön, akkor ugye...
1: Hát egy vereség a 32 vagy a 16 között, és már nem rólad beszélnek, hanem arról, aki nyert.
0: Így van, meg a teniszben mindig elindulnak ugye 128-an egy főtáblán plusz a kvalifikáció, és a hétvégén csak egy az, aki örül. Tehát azokat is részsikereket meg kell tudni élni. Én azt gondolom, hogy inkább általánosítok, hogy sok olyan gyerek van, aki nagyon szépen megtanul teniszezni, fejlődik. Itt nagyon sokat számít, hogy ugye mennyire türelmesek mind az edző, mind a szülő, hogy kivárja, hogy az ő adott érési folyamata hol tart, és mögé kell tudni rakni azokat a dolgokat, mindaz, hogy utazással, mindaz, hogy a lehető legjobb edzőkkel tudjon felkészülni, és itt is a lehető legjobb edzőket, az nem azt kell mondani, hogy ő a legjobb edző, hanem hogy kinek mi. Tehát, hogy emberileg is, hogy jön ki a játékos az edzővel, vagy akivel együtt dolgozik, ne jöjjön közbe sérülés. Tehát nagyon-nagyon összetett sport ez az egész, és én mindig azt mondom a gyerekeknek, hogy minden mérkőzés egy újabb kis mérkőzés, megnyered, nagyon kell örülni, és ezeket az örömöket kell magaddal vinni, akkor tudsz tovább lépni. És itt nincs idő azzal foglalkozni nagyon, hogy a vereségeken sokat buslakodni, mert jövő héten jön a következő verseny, és újra a legjobb adat kell tudni adni, tehát ezekon nagyon gyorsan túl kell tegyed magad, különben beragadsz, és minél jobban beragasztod magad, annál jobban megy el az önbizalmad, nem tudod a legjobbat kihozni magadból. Tehát én azt szeretném nekik, hogy ugye mindenki a saját szintjén hozza ki magába, és itt nem mindenkinek az a szint, hogy profi teniszező lesz, hanem akár egy magyar bajnoki cím, vagy akár, hogy egy csapat tagja, bár az is az ő szintjén, de ezeknek fel kell ismerni, és nem olyan célokat előállítani a gyerek elé, amit ő nem tud megvalósítani. Én azt nem szeretem, mert akkor mindig csalódott lesz, tehát lehet nagyon magasra rakni a lécet, és igen, kell nagyot álmodni, tehát egy nagy vízióba kell egy nagyot álmodni, de erre mondtam, hogy a rész dolgokat ki kell tudni jelölni, és ebbe ugye nagy szerepe van a edzőknek, a mentoroknak, a csapatban, a szülőknek, hogy ezek jól belegyenek az ő adott kis lelki szintjéhez, meg érettségéhez mérten lőve.
1: Azt is felírtam még magamnak, hogy azért, ha figyeljük itt a cseh, a szlovák, a román, vagy éppen a volt jugoszláv utódállamokat, illetve országokat, akkor ők a kultúrájuk miatt, a tenisztörténelem miatt miért tartanak, mintha előbbre tartanának. Tehát abban biztos, hogy azért tudnak ilyen top 20-as játékosokat. Persze főleg női vonalon, de ha kell férfi vonalon is, lássuk Djokovicot.
0: Így van, de a cseheknél is férfi vonalon most is az új fiatal srác, a Menšík, aki ott van. Ők nagyon tenisz nemzetek, a nagyobbak, a szlovákok, igazából a csehek a legnagyobbak, azt kell, hogy mondjam, a szlovákok, a szerbek, ugye Djokovic által lett egy ilyen nagy löket benne, és magyar szinten azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon szerencsések vagyunk, tehát nekünk is oké, hogy nincs világ első játékosunk, de a top 100-ba van 5 játékosunk, akik azért a legjobbakkal is ott nagyon-nagyon közel állnak hozzájuk, és nagyon pici választja el, hogy valamelyik őjük mikor tud berobbanni. Én azt gondolom, hogy rendszer. Én nálam ez a kulcs, hogy az, ami nálunk egy kicsit hiányzik, hogy nincs egy adott olyan rendszer fölépítve, amivel a gyerekeket végig tudjuk kísérni, vagy az adott gyerekekből, mert itt nem egy gyerekbe kell gondolkozni. Tehát az szerintem nagyon nagy hiba, amikor a rendszer kiemel egy jó gyereket, és akkor azt az egyre rárak minden nyomást, meg mindent is.
1: Talán még 2-3-ra is hiba, igen, rátenni, mert mi van, ha megunja.
0: És nem tudhatod, hogy melyik gyerek mikor érik be, és mikor jön el nála. Az a legjobb, amikor tudsz ilyen 5-6-8 gyereket is akár. Ugye ez azt mondják, hogy pénzkérdése. Pénz is, de nem csak az. Tehát igazából ez azt gondolom, hogy szervezettség, meg rendszer szinten hogyan tudod őket támogatni, és megpróbálni eljuttatni. És nem biztos, hogy a legjobb fog eljutni az élre, amit te vársz ifiként. Annyira sok minden történik velük.

0: sok változáson mennek át. Én ezt gondolom, hogy nekik ez az előnyük most, amik benne vannak, ugyanígy a románoknál is, hogy nagyon sok játékos segítenek, sok verseny van náluk, ami az is nagy előny, nem kell utazni annyit, hanem otthon lemozoghatnak jó néhány versenyt. Ezekbe a dolgokba azt gondolom, hogyha tudunk előrelépni, akkor nálunk is vannak tehetséges gyerekek. Szerintem mi egy elég jó alap vagyunk ahhoz, hogy oda jussanak a játékosaink.
1: Köszönöm szépen, ez nagyon jó végszónak. Gubacsi Zsófia volt itt az elmúlt fél órában a vendégünk a Nemzeti Sportrádióban, korábbi kiváló teniszező, aki most ott volt a Roland Garroson is Párizsban, 15 éves lányával, aki szintén teniszezik, de a lényeg, hogy például 2001-ben ugye a selejtezőből indulva egészen a legjobb 32 közé jutott. Köszönöm szépen, Zsófia, hogy itt voltál. Virányi Zsolt búcsúzik.
0: Nagyon szépen köszönöm én is.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek! Szettületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: az FM 105.9, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Hatalmas megtiszteltetés érte május közepén a hatszoros olimpiai érmes, többszörös világ és Európa-bajnok úszót, Cseh Lászlót, hiszen beiktatták az International Swimming Hall of Fame, azaz a nemzetközi úszó hírességek csarnokának tagjai közé, úgyhogy már hivatalosan is híresség, bár ezt eddig is tudtuk róla, és nekünk legalább akkor megtiszteltetés, hogy itt van a Nemzeti Sportrádió stúdiójában. Szia Laci, szeretettel köszöntelek.
3: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat.
2: Hogy egészen precízek legyünk, tulajdonképpen ez a bejelentés egy január elejé hír volt már, akkor lehetett tudni, és akkor nyilván kap az ember felkészülési időt, meg mindenféle dolgot, hogy mit fog magával kezdeni, meg hogy fog ez kinézni, meg nyilván tudja, hogy beszédet is kell mondani. Önmagában ez a bejelentés számodra, aki hát most majd azért egy pár tényleg ikonikus mondjuk így rekordot, meg számadatot, ami a nevedhez fűződik, azért el fogok mondani ennek a műsornak a folyamán, bár azt gondolom, hogy nagyon sokan tudjuk ezt, de mégis hallani ezt, ugye ezt a egymás után 9 világbajnokságon szerzett érmek sorát, 33 Európa bajnoki egyéni arany, ugye, hogy 10 év különbséggel tudtál világbajnoki címet szerezni, és hát nem beszélve ugye a 6 csodálatos olimpiai éremről, hogy a legkevesebbeket mondjuk. Tehát ez már önmagában azt gondolom téged elhelyezett az aktív pályafutásod után egy nagyon magas polcra. De ez, amikor az emberről kijelentik, hogy ennek a saját sportágának a nemzetközi híressége, ez mit tesz hozzá, akár az önbecsülésedhez?
3: Hát ez egy érdekes kérdés, ez már tényleg itt a, hát ugye miután már lezártam az úszópályafutásomat, így ez egy kicsit más, de ilyenkor mindig jó, hogy újra fel tudom azt emlegetni magamba is, hogy mennyi mindent elértem, mert az aktív pályafutásom során ez nagyon hiányzott az én személyiségemből, meg a majdnem a mindennapi életemből, hogy elmondjam, végigmondjam, hogy eddig a pontig már mennyi mindent elértem. És így utólag ez egy kicsit mindig jó szembesülni, hogy úristen, ennyi csodálatos eredményt elérhettem, és hát nagy megtiszteltetés, hogy a magyar hírességek, vagy tehát beválasztottak a magyar hírességek csarnokába, ezután a nemzetközibe is helyem lett. Nagyon nagy megtiszteltetés, nagyon örülök neki. Tényleg ez egy ilyen különleges dolog, meg tényleg engem is emlékeztet arra, hogy azért egy elég szép pályafutás van mögöttem.
2: Ennyi szóval, így van. Ugye 40. magyar vagy, aki bekerültél ebbe a különleges társaságba, és ugye ezek között természetesen nem csak úszók, vízilabdázók, illetve vízes sportos kiválóságaink is értelemszerűen vannak. Amikor az előbb azt mondtad, hogy az úszó pályafutásod alatt nem nagyon világítottál rá saját magadnak arra, hogy mi mindent értél el. Ezt meg tudom erősíteni, mert azért nem titok, hogy elég régóta ismerjük egymást. Tulajdonképpen a pályád eleje óta figyellek, és mindig is vállaltam, hogy óriási drukkered voltam, vagyok, és maradok minden szempontból a civil énednek is. De akárhányszor egy beszélgetést elkezdtünk mondjuk az aktív pályafutásod alatt, és elmondtam, hogy éppen akkor addig mit értél el, olyan meglepetten néztél rám vissza, hogy szinte ez én vagyok? Ez komoly? Ez a sok minden? Tehát, hogy ez miért nem volt egy magától értetődő természetes dolog? Ez a te alapvető szerény személyiségedből fakadt, hogy ezt nem akartad igazából úgy kitenni magadnak se a kirakatba? Szerinted?
3: Nem, szerintem ez az volt, hogy annak idején azt szoktuk meg, hogy lemegy a világverseny, lemegy a főverseny július végén, augusztus elején, és akkor szeptemberben újra kezdjük az edzést, az mintha egy teljesen új valami lenne. Hogy nem emlékeztettük akár minden nap magunkat, nem csak engem, hanem az úszótársaim is saját magukat mondjuk, hogy már eddig mennyi mindent elértünk, és nem úgy próbáltak motiválni, nézd meg, te már Európa bajnok vagy. Hát ezt menni kell tovább, csinálni kell, mert meg tudod, képes vagy rá, egyszer meg képes voltál, képes vagy következőleg is. Hanem mintha húztunk volna egy falat az előző évhez, és hogy csak a következő versenyre szabad koncentrálni, nem szabad a múltba révedni. És ezért ez elfogyott. El is felejtkeztem róla, tehát hogy amikor például arra kell